0: az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, akkor láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens, egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenteni, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy ilyen országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
1: Amit valószínűleg frissíteni is kell.
0: Tehát hogyne, állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, bizony, sőt kötelezetten aláírják.
1: A nemzetközi olimpiai mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és azt tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is ugye pont Sinkó Andra viszi ugye azt a területet, igen, amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, egy magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban megfelel.
0: Elvárás,
1: meg kell felelni, igen, nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható ez a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy többszintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is ugye világbajnok, öttusázó volt, és a gyermekei neki sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota, még...
2: Meg is erősíteném, igen, tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, és itt az Európa bajnokságon is mental health professionalként, tehát, hogy ebbe az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
0: És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, igen, a másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
1: Igen, mert itt nem arról van szó, és ugye ez lesz a nagyon nehéz, hogy a jövőben már nem akarunk ilyen sportolót nevelni, mert szeretnénk, sőt, persze, a határok tologatása, látjuk, Európa csücsök csak dőlnek például, ugye a magyarok részéről is, az magyar, a nemzetközi versenyeken, akár az Európa bajnokságon, az úszósportban, tehát nyilván, és mindenki tudja, hogy ezt úgymond a határaink feszegetése nélkül nem lehet elérni. Itt az a kérdés, hogy azok a módszerek, amivel ezeket a határokat akár önmaga valaki, vagy pedig az őt felkészítő szakemberek feszegetik, azok milyen módszerek alapján történnek, és azt hiszem ez egy nagyon nagy kérdés. Még egy nagyon rövid gondolatágot a hozzád, ugye itt azok az esetek, amelyek természetesen ugye akár büntetőjogi, hát úgy mondjam, irányba indulnak el, és aztán majd lesz majd valamilyen ítélet, mert most arra jutott az eszembe, amit ugye Andrea mondott a transzparenciáról, és illetve az elérhető információkról. Szerinted van-e olyan tekintetben visszaút, hogyha valaki mondjuk túl van ezen, vagy letölti a... mondjuk, ha lesz neki büntetése, vagy kivonják a sportágból, vagy ilyesmi. Tehát van-e olyan, hogy újra tanulja ezt a dolgot, és mondjuk a végén a tudása nem vész el, de megtanulja az új módszereket alkalmazni?
2: Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a

0: visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy szakmai. Ő abban a felkészítésben, szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
1: Hát erre mondja az angol száz szakirodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együtt egy működni. Így van, a jelzőrendszer kezdve nagyon sok mindenbe ebbe szeretnénk mi segíteni.
2: Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni bizonyos problémákat. Igen. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elinduljon egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: És senkinek nem mondjuk el.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
3: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
2: Az U20-assal helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
3: Nem igaz az U20-as, U23-as.
2: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán ennek az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
3: Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-os szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
2: És nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott-e erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniálisan jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
3: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
2: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem élik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos? Nyilván másabb, de miben másabb?
3: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
2: szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
3: igen,
2: bál.
3: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
2: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
3: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett ő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
2: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
3: Igen.
2: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal és ezzel a 13-38-ra, ami 16 századdal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
3: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
2: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
3: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
2: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
3: És bármelyik lehet,
2: mindegy,
3: de nehezek
2: súlyos,
3: voltak.
2: Súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán, álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád, mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
3: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
2: Szóval ez időben van, hogy mit akar? 3 óra? 4 óra?
3: Van, hogy elhúzódik 3-3 és félre, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
2: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
3: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
2: Nem, de én azt kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnjük.
3: Lehetne, ha lenne.
2: De akkor ezek szerint nincs.
3: Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbált, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szerettek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
2: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
3: Hát lehet, igen. Igen.
2: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezettem választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
3: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám, vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szám.
2: Szempont az egyébként? Mármilyen szinten? Nem lehet szempont,
3: nem,
2: ugye?
3: Nem, persze. Szempont, nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
2: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szólva, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban, vagy akár az eredménysort nézve is, de akár, hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
3: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
2: Valahol ott, igen.
3: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
2: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Kriszt Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezést szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebben az esetben meg akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
3: Nálunk azért bármi előfordulhat, nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
2: Hú, ez de nehéz lehet.
3: Hát igen, nehéz, szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
2: Mondja
3: ember.
2: Mondja ezt a 19 esztendős rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
3: Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanítottam.
2: Na, hát ez mindenképpen előre
3: igen,
2: mutat.
3: De hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
2: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
3: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen, és itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hétpróbáim során, tehát azért eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy ennyire. Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitölt, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
2: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártam?
3: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
2: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
3: Hát,
2: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
3: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
2: Ez időben mit írunk?
3: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után. Mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha
2: úgy van. A szurkolók pár az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
3: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
2: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
3: egy
2: volt?
3: Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
2: Vettem egy nagy levegőt, ezt így végighallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
3: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már jelengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44, nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez marad, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
2: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni? Mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
3: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
2: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
3: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó. Okay.
2: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja. Ez nem, magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó? Mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarlak se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
3: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az élsporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
2: Ez is de jó hozzáállás.
3: Szóval mindig, hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
2: ez
3: is
2: akkor
3: tudom.
2: Valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
3: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam-e, igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
2: És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, ugye a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
3: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot ideileg jobban
2: se. Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarolt, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgató közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
3: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
2: Imádom ezt a hozzáállást. Nagyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de ennél jó még.
3: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
2: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
3: Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
2: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
3: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
2: Na! Nem
3: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-am is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
2: Nem. Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda, igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
3: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
2: De aztán minden jó, ha a vége jó, vagy nem?
3: Van.
2: Ugye ott a lengyere kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgyhogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
3: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért, nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
2: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, ugye ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Széni a 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
3: Hát végül is igen, néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
2: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
3: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
2: Körmendi Katalinról van szó, igen. Nevezzük meg, igen.
3: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
2: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
3: Igen.
2: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer, figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
3: Mi, lehet, hogy van, akinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatába, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá,
2: ezt
3: nem csak
2: mondani,
3: az édesanyukámnak.
2: Igen, édesapukád is, mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor, mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni, nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
3: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. most elég úgy néz ki, hogy, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
2: Igen, reméljük, meg tudom erősíteni.
3: Ez,
2: igen.
3: Ez így marad.
2: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki 6. helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki 6. helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy számtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már is, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
3: Igyekeztem.
2: Örülünk, de majd visszaépítik azokat a tokokat, meg az ajtókereteket, ha ki akarja.
3: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
2: Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom.
3: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hét próbában jövőre lesz. 2027. szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog. És próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, mint ahhoz, mint ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
2: ezt igazából... Ezt nem kell így gondolnod, ez egy ténykérdés.
3: Igazából nincs semmi, ha az nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
2: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
3: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
2: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
3: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
2: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék, vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
3: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
2: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
3: Tetszik, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
2: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
3: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
2: Borzasztó nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
3: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
2: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, üsse kavics, ha már edzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
3: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de egyébként...
2: Vakon vagyok?
3: Nem.
2: Na, meg jó van, megnyugodtam.
3: Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam.

0: Hát oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, vagy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
1: Igen, hát... Pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat válaszolni, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
0: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
1: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
0: Mondjuk így jó esetben. Ki 6. helyen, igen.
1: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Hát meg nem is kell, hogy érdekelje.
0: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki, hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
1: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
0: A foci évében akkor nagyon szép igen. Volt, igen.
1: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
0: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
1: A legtöbb sportákban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
0: Na jó, de mondjuk egy Fradi Győrnői kézi rangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
1: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
0: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki 6. helyezéhez, a 7 próbában az Európa-bajnoki 6. helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a 7 próba 6. helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
1: Az is lehet, de 6. Maradjunk a 8-10-nél.
0: Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedbe ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van. Aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! All in love and devotion!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb adásban. Várhegyi Benyamint és Székely Dávidot halljátok, és hát egy eléggé sűrű hét az, amin túl vagyunk, hiszen először is Walter Attilával megkezdődött a Vuelta, Tadej Pogacar pedig igencsak el is indította azt, amit reméltünk tőle, és érezhető, hogy nagyon szeretné ezt a piros trikót, hiszen még a második napon vasárnap sem adta oda, pedig egészen nyugodtan megtette volna. Matthew Brennerről, mint az új sprinter sztárról mindenképpen beszélhetünk. Nagyon közel volt Josh Starling ahhoz, hogy a sport történetének egyik legmeghatóbb történetét írja, miközben Jasper Philipsen a Renewi túron villogott, és Isaac Del Toro továbbra is jó formában van, ezt most a német körön tudta megmutatni, és például arról is tudunk beszámolni, hogy Vingegaard idén már egyáltalán nem versenyez, úgyhogy bőven-bőven van mit szóba hozni, de hát kezdjük nyilván a Vueltával, ami hát azért nem indult rosszul, azt kell, hogy mondjam, szerintem kifejezetten jól indult ezzel a 11-12 perces időfutammal. Azért a kaszinóból elrajtolni, az nem tudom kinek az ötlete volt, de maximálisan támogatjuk, mert zseniálisan nézett ki, hihetetlenül szoros volt, ugye egy tized másodpercen belül volt végül az első kettő, nyilván Pogacar javára döntöttek a századok, Starling tényleg harmadik lett, majdnem meg lett neki az első hely, és hogyha vezet, akkor lehet, hogy oda is adja neki azt Tadej Pogacar. Szóval milyen volt így a rajt? Főleg úgy, hogy van kit figyelnünk, másképp, hogy Walter Attila eddig nem sok mindent mutatott, de lehetséges, hogy éppen hátrányt gyűjt, hogy aztán mehessen szökni, és alkosson valami óriásit.
3: Köszöntöm a hallgatókat, igen, lehet, hogy ez volt a Vuelta legizgalmasabb része, így a leginkább a szombat, hogyha itt nagy meglepetések nem történnek, vagyis jön a papírforma, akkor gyakorlatilag ez kijelenthető lesz. Igen, Pogacar bekezdett, én nem számítottam az időfutam győzelmére, még akkor is, hogyha ez Monakóban van, tehát most az, hogy a sík időfutamokat nyer meg ilyen versenyzők ellen, vagy inkább prológokat azt mondom, mert ez, hát nagyon mindent megtettek a szervezők, hogy ez kiessen a 8 kilométerből, tehát hogy összejön.
2: Azért ezt gyorsan, hogy... bocsánat, fűzzük közbe, hogy tényleg hazai pályán ment, és ő maga is azt mondta, hogy igazából ott a lakása alatti terület ismerése az, ami azt az egy tized másodperces előnyt adta neki, de hát ettől még óriási sztori, hogy így tér vissza sok-sok év után a Vueltára, hogy már egy olyan időfutam szerűséget is megnyer, amit hát nem neki kéne papíron, és ez mutatja, hogy mennyire motivált, mutatja, hogy mennyire készen áll, és hogy mennyire nem lennék most az összetett ellenfele, bár nyilván menő lenne, hogyha éppen a Vuelten tekerhetnék, ettől rendkívül messze vagyok, de azt azért tegyük hozzá, hogy egészen lenyűgöző az a fajta motivációs szinttartás, ami az egész szezonjára és az életére jellemző, hiszen ne felejtsük el, ő azért a Milano Sanremóval kezdte, hogy igazán, bocsánat, igen, a Sanremóval kezdte, hogy igazán kiemelkedőt mondjunk vele kapcsolatban, nyilván előtte volt azt hiszem a Strade még, Strade, ami szintén igen. Egy fontos verseny, de neki a Milano Sanremó volt leginkább a meghatározó, úgyhogy én nem találom a jelzőket ezúttal sem, de nagyon adom, hogy ennyire komolyan veszi ezt is, és nem megúszósan akar első lenni.
3: Igen, ugye azért nem csak ő lakik Monakóban, tehát ezt több ember is ismerte ezt a pályát, azt is hozzá kell tenni. Az meg, hogy mennyire megúszós, én azért kíváncsi leszek, hogy itt a második-harmadik héten hogy fog versenyezni, ugye nem magunktól találjuk ki, tehát ezt ő is mondta, hogy azért oda kell figyelni a világbajnokságra, ez egyértelmű, ugye a Vuelta végétől számítva majd, ugye most kezdődött, tehát azért odébb van, a Vuelta végétől számítva két hétre rá lesz a férfi mezőny verseny, tehát lesz azért idő átállni, viszont a Vuelta, vagy a világbajnokság mellett, az EB és a Lombardia is még fontos lesz, tehát hogy szerintem Pogacar ezt a versenyt gyorsan lesz szeretné rendezni. Az az érzésem, hogy ezt az első héten szeretnék megoldani, és onnantól pedig egy, hát amennyire lehet, viszonylag védekezőbb üzemmódba kapcsolni, kicsit olyasmi, mint a túron egyébként. Tehát, hogy nem azt láttuk oké, mint tavaly, hogy nagyon védekezne, de egy-két szakasz kinéztek, és azzal megvoltak. Ja, az mondjuk nem azt mondom, hogy fura volt, de tehát úgy alakult, hogy nem adta a piros trikót, hozzáteszem, a csapat egy méter se dolgozott ezen a mai szakaszon, tehát ezt a Viszmának köszönhetik elsősorban, hogy nem kellett leadni a trikót, vagy tehát őket nem zavarta volna, viszont a Viszma meg a szakaszgyőzelemre ment, tehát...
2: Jó, de azért senki nem írta elő azt, hogy fanártal menjen, tehát igazából ezt el is lazsálhatta volna.
3: Igen, és azt ne felejtsük el egyébként, hogyha nincs az a szakadás a végén, akkor itt a héterre lenne egyébként már a piros trikó, mert ott a bónusz sprintek szakasz közbeni részhajlának köszönhetően ő ezt átvette, és igazából be kellett volna gurulni az első csoporttal, ahhoz, hogy megtartsa a piros trikót. Ez nem sikerült, tehát igazából így Pogacsáron maradt itt a második szakasz után gyakorlatilag az jelenthető ki. Nyilván Van Aerttal nem kellett menni, de azért valamennyire mégis kellett menni. Ugye Pogacsárt ismerjük, volt is Van Aerttnek egy vicces beszólása, hogy figyelj, mert te mindenkivel dolgozol, és mindenkinek beforog, csak nekem nem. Tényleg egy kicsit félig viccesen, de hát azért mondom, hogy viccesen, mert nyilván Wout Van Aert is úgy mondta, főleg azután, hogy Matthew Brenner, hát tönkrevert azért
2: az,
3: a többieket.
2: Hogy ennyi kerékpár különbség legyen a végén, úgyhogy ez nem egy klasszikus befejező sprint, hiszen hát kevesebb, hogy kettő fél a vége előtt. Igen, azért csak volt egy emelkedő, amit aztán utána szépen megadott Van Aert és Pogacsár, visszahozták utána őket, mert egész egyszerűen Pogacsár nem forgott be, de a vége is kicsit ment fölfelé, ezért is lett, hát Pogacsár ma is harmadik, vasárnap este vesszük fel ezt az adást, csak azért mondom, hogy ma. Tehát, hogy én már önmagában azt nem értem, hogy maradt még ereje arra, hogy újra sprinteljen, az elven frissebb, és nála papíron ilyen terepen gyorsabb emberekkel szemben. Egészen döbbenetes, hogy milyen állapotban van. De igen, hát itt azért Matthew Brennan, nem lepődünk meg, mert aki a tavalyi szezonját figyelte, vagy hallgatta a Söprögető Kocsi podcastet, pontosan tudja, sokszor mondtuk, de itt most ez nagyon az ő Vueltája lehet. Ugye Pedersen, Van Aert is úgy jött ide, hogy na, akkor majd én, és nem kizárt, hogy adott esetben Brennan, bár nyilván ez a Viszmának egy igencsak luxus helyzet, hogy így fogalmazzak, mert lehet ezt a kétfejű sárkányos taktikát használni, amit ma is láttunk, hogy bum, Van Aert akkor megindul, és hogyha utolérik, akkor majd jön Brennan, ha meg nem, akkor meg Van Aert ünnepel, és ez egy igencsak kellemes helyzet.
3: Igen, és még úgy is, hogy a Viszmának az első számú célja erre a szakaszra az a piros trikó megszerzése volt legalábbis Van Aertnak, mert hát igazából kijelentettő, hogy aki megnézte a harmadik és a negyedik szakaszok profilját, vagy így a fejében van, hogy erre nagyjából ennyi volt az esélye ezen a Vueltán, tehát Wout van Aert van valószínűleg 99%-ra lehet mondani, hogy nem lesz a piros trikó, tehát ezen a napon tudta volna megszerezni. Nyilván így is jól jött ki a csapat, tehát szó se róla, lehet menni szakaszgyőzelmekért, és igen, az azért látszik, hogy mind a ketten elég jó formában vannak, tehát Van Aert és Brennan is, és rengeteg olyan nap lesz ezen a Vueltán, ami egyébként fekszik ennek a két versenyző valamelyikének. Tehát a Viszma most azért gyakorlatilag összetett célok nélkül van itt. Sepp Kuss, majd nyilván meglátjuk, meg Bent Tallett, aki tavaly mondjuk remek Vueltát ment, hogy ők hogy mennek, de hogy azt azért Kuss is elmondta például, sokkal fontosabb egy szakaszgyőzelem, akár a csapatnak, akár neki mondjuk személyesen, mint egy tizedik hely, vagy legjobb tízes hely összetett be, tehát most azon nem nagyon lesz majd mit őrizgetni. Viszont hát Brennan igen, jól néz ki, tehát ezt látjuk. Nyilván az majd kiderül, hogy mennyire fog végigbírni egy három hetes, tehát azért ezen a Vueltán, azt ne felejtsük el, ami 58 ezer méternyi szint különbség van, tehát csak a két évvel ezelőttim volt ennél több, akkor is gyakorlatilag minimálisan több, tehát egy ezressel több így a három hetet figyelembe véve. És ez sajnos ott blokkolta is a versenyt elég sokszor, mert annyira nehéz volt az útvonal, hogy igazából elég védekező üzemmódba kapcsoltak a csapatok, mert érthető módon, tehát mikor 6000 szintes nap van a 20. szakaszon, akkor már mindenki tényleg az utolsókat rúgja, és érthető, hogy kevésbé látványos a versenyzés. Ugye most a negyedik szakasz lesz majd ilyen Andorrában, ami valami 105-6 kilométer, tehát most kis túlzásra még a Lavenir-en is rövid lenne, ami ugye szintén most zajlik, de hát valami, nem tudom, 5500 méternyi szint különbség lesz, tehát egy méter sík nincs benne, majd Andorrában lesz az egész szakasz, szóval szerintem az egy komoly erődemonstráció lehet egyébként Pogacsártól, és nagyjából ott el is fog dőlni az első hely valószínűleg.
2: Nem tudom, melyik külföldi, lehet, hogy David Millar mondta, de ebben most nem vagyok teljesen biztos, hogy gyakorlatilag ennek a szakasznak a végére eldőlhet az összetett. Ami nyilván nem teljesen igaz, mert egyrészt végig kell menni, ezt megtanultuk, másrészt azért vannak fontos szakaszok, a 9., a 12., a 14. is mindenképpen ilyen, az Alhambra Granada is izgalmas lesz majd a végén, ugye az egész jól fog kinézni, a 20. szakasz pedig nyilván az 5000 méternél is több szintkülönbséggel, vagy szintemelkedéssel, meg pokoli, és akkor még van egy időfutam 32,5 kilométerre, tehát nagyon sok minden van még, ami adott esetben meghatározó lehet, de egyáltalán nem lepte meg az, hogyha tényleg arról beszélünk, hogy Pogacar perceket adna, mert minél korábban adja oda ezeket a perceket, minél hamarabb zsákolja be ezt a Vueltát, ha nem is végérvényesen, de a realitásokat tekintve, annál inkább tud koncentrálni utána erre a bizonyos világbajnokságra, amit te is mondtál.
3: Igen, és nagyon furcsa tényleg erről így beszélni, hogy most kezdődött a verseny, tehát két szakasz ment le, és igazából itt a következő kettőn, de főleg a keddin arról beszélünk, hogy eldöntheti ezt a versenyt, és úgyhogy még 17 szakasz lesz azután. És egyáltalán nem túlzó valószínűleg, amit mondunk, mert ez a realitás, hogy te is mondtad, hogy ezt minél gyorsabban le kell rendezni, és igen, nyilván nagyon tisztelettudó volt Pogacar a verseny előtt, mikor arról kérdezték, hogy hát azért itt kevesebb riválisa van mondjuk, mint a túron, amire azt mondta, hogy hát igazából erre válaszolni sem érdemes, mert ugyanolyan riválisai vannak, mint a túron, de hát azért ezt mindenki tudja, hogy ez nem igaz. És a túron sincs nagyon riválisa. Tehát a hegyekben igazából semmiképp nem volt riválisa, bárhogy érezte magát Jonas Vingegaard, meg bármit is mondhat utána ugye a túros dokumentumfilmben, hogy hát mennyire fekszik ez az útvonal Pogacsárnak, tehát ezzel nem teljesen értek egyet, mert semmilyen terepen, ugye 2,5 éve gyakorlatilag senki nem veri meg. Tehát a Roubaix-t lehet mondani, hogy Mathieu van der Poel meg Wout van Aert győzte le, és akkor ezzel ennyivel bezárult a kör. Tehát nem nagyon lehetne olyan útvonalat kitalálni, ami egyébként nem fekszik neki. Szóval most tényleg egy sík időfutam után, hát oké, Remco talán megveri, és akkor nagyjából itt tartunk egy időfutamon, és akkor ezzel bezárult a kör. Nyilván a meleg az egy nagyon-nagyon fontos tényező lesz egyébként, ugye erről beszélni kell, meg aki látja a Vuelta egész, térképét egészben, hogy azért ez nem teljesen egy Vuelta, tehát ez gyakorlatilag inkább ott a kelet és dél-spanyolországi rész, de a meleg, meg nem is hőhullám, hát igazából Spanyolországban mindenki tudja, hogy Sevilla meg Granada környékén ilyenkor augusztusban bőven túlmegy a 40 fokon. Főleg, hogy most már máshol is, tehát ezt azért mi is megtapasztaltuk Magyarországon itt heteken át a nyár folyamán. Szóval nyilván az egy nagyon olyan dolog lesz, ami befolyásolhatja egyértelműen a versenyt, de Tadej Pogacsának azért mostanában már a meleggel sincsen problémája. Tényleg bukásbetegség, és ezekben is a durva verzió az kell ahhoz, hogy ő ne nyerje meg ezt a versenyt, és valakinek nyilván tetszik, meg ez így hogy nem tetszik, ez így unalmas, de ez a helyzet, tehát igazából más nem lehet csinálni, mint élvezni azt, hogy hát Pogacar ad egy kis presztízst ennek a Vueltának, aminek azért valljuk meg nélküle összetett szempontból azért nem biztos, hogy lenne, és a tavalyi történések után lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de meg is érdemelné a verseny egyébként, hogy veszítsen még inkább a presztízséből, de Pogacsának köszönhetően ez azért az idén nem fog megtörténni.
2: Hát azért tegyük hozzá, hogyha nem lenne Pogacsár, akkor egy nagyon izgalmas csatát látnánk a pirosért, mert amennyire egyértelmű volt a Giro, amennyire egyértelmű volt a Tour, nem lett volna rossz egy olyan Vuelta, ami, hát most nem tudom, Roglic, Rodriguez, Mász, Gál, Only, most rohadtunk
3: a neveket. Igen, akkor arról beszélgetnénk, hogy hát fogalmunk nincs. Tehát ez első két nap semmit nem mondott erről.
2: Valaki meglepett, egy Bizio például pozitívan meglepett téged?
3: Nem tudom, inkább mondjuk azt mondom, hogy negatívabb meglepetések voltak az időfutam kapcsán. Most a Biziót emelted ki, akkor inkább azt mondanám, hogy az egész Decathlon valami bámulatos időfutamot ment. Tehát nem tudom, pontosan 11, az első 11-ből voltak 4-en. Tehát így egymásnak adogatták át ugye az úgynevezett hot seat-et, hogy az éppen vezető versenyző várja a sorsát, a többieket, hogy megérkezzenek. De a dekartonosok fantasztikusat mentek, tehát az, azon
2: igen,
3: azért...
2: azért még egy Labrosz most is a 10-ben van az összetetben, az nem olyan, amit
3: igen.
2: láttál előre.
3: És néztem, nyilván nem a legismertebb versenyző Jordan Labrosz, de nézegettem tegnap az időfutam közben pont a Pro Cycling Stats, hogy mikor mentő jó időfutamot vagy. Tehát így visszamentem, nem tudom, 2024-ig körülbelül, és egyáltalán nem. Tehát nincsenek ilyen legjobb tizei időfutamról, meg semmi, szóval egy abszolút, abszolút meglepetés volt. Én megmondom személy szerint, hogy őt nem tudom, hogy hol él, de el tudom képzelni, hogy ő is sokszor megnézte azt a monakói pályát, mert tényleg nagyon technikás volt, tehát arra panaszkodtak konkrétan a versenyzők, hogy ez túl sok volt. Tehát ez már tényleg így határon volt. Wout van Aert mondta például előtte, hogy nála ez nagyon határeset ez az időfutam, hogy mennyire fér bele, mennyire túl technikás azzal a kerékpárral. Hozzáteszem, egyetlen egy necces szituáció nem volt, ami bukás, tehát amit lehetett látni az időfutamból, szóval ilyen szempontból pedig nem jogos ez a kritika, de hát nyilván ők ülnek a kerékpáron. Pogácsár is mondta, hogy azért necces, tehát maradjunk annyiba, hogy azért kell fékezni, és láttuk, hogy nem azok a 60-70-es tempók vannak, amiket azért egy időfutam bringán szoktunk a mezőnytől látni.
2: Két témát mindenképpen hoznék, az egyik Walter Attila, de őt szerintem csak röviden, mert hogy fogalmunk nincs arról, hogy milyen állapotban van. Mit remélhetünk tőle szerinted? Nyilván itt azért a sportigazgató elég konkrétan kimondta azt, hogy hát legyünk őszinték, nincs olyan állapotban, mint amilyenben remélték, hogy lesz, vagy nincs olyan éve, mint amilyenben előzetesen reménykedtek, hogy lesz majd neki, és ez mindenképpen azért egy fájdalmas pont nekünk, főleg úgy, hogy ugye tudjuk, hogy jó esélye ott lett volna a Tour de France-on, ha egy kicsivel is jobb állapotban van. Itt most a kezdés azért nem az a lenyűgöző, de hát nem is most kell igazán villogni.
3: Igen, hát azt gondolom Walter Attilának a szezonja után szerintem lehet így fogalmazni bónusz, hogy két év után visszatérhet egy 3 hetesre. Ugye azt ne felejtsük el, ahogy mondtad, az nagyon fontos, hogy ők november óta gyakorlatilag úgy készültek, és az ők az a Bahrain és Ati is, tehát onnantól kezdve, hogy megkötötték a szerződést még tavaly, elmentek edzőtáborozni az első edzőtáborba, és összerakták a programot, hogy ez Tour de France. És ez így volt konkrétan, ugye a svájci körig erről szerintem beszéltünk. Ugye azóta sem versenyzett Walter Attila, tehát a San Sebastianon ugye nem indult el, még mindig egyébként néztem a Pro Cyclingon, még mindig DNF-ként van ő beírva, pedig az egy DNS, tehát nem tudott elrajtolni azon a versenyen, és az azt követő héten, hogy a Burgoson sem, tehát ő az OB-n ment utoljára. Fogalmunk nincs szerintem, hogy meg neki sem valószínű, hogy mire lehet számítani.
2: Lehet, hogy ez lesz a jobb egyébként.
3: Igen, lehet,
2: hogy
3: lesz
2: egy csomó
3: jobb,
2: hátránya, elküldik, és éppen olyan napja lesz, hogy valami nagyot tud alkotni.
3: Igen, bár nem tudom, hogy ugye a csapatnak valószínűleg fontosabb lesz, ugye, egyrészt az, hogy Bújtrágot behozza egy hát viszonylag tisztességes helyen, ami mondjuk Bújtrágó számára szerintem a legjobb 10 összetetben. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a kolumbiai már bejelentették, hogy ő az NSN-nél folytatja majd a következő évtől. Nyilván kiemelten fontos az, hogy Peyo Bilbao-nak meglegyen a szakasz győzelem itt az utolsó Vuelta-ján, meg utolsó 3 hetesén karrierje során, ugye ő visszavonul, és hát látjuk, hogy Pau Mikel pedig kiváló formában van, tehát hogy ott is lehet esély egy szakasz győzelemre, tehát azért nagyon, nagyon őszintén fogalmazva, ez csak 3 név a csapatból, a 8-as keretből, de tehát akiknek azért sokkal inkább reális esélye van egy komoly eredmény elérésére, mint Walter Attilának, akinek nyilván egyrészt élveznie kell a versenyt, hogy végre 3 hetesen indulhat, és reméljük, ahogy halad előre a verseny, egyre jobb formában lesz, igazából másban nem nagyon lehet bízni. Nyilván a jelen helyzetben, összehasonlítva a korábbi 3 heteseivel, hát valószínűleg most lenne a legnagyobb csoda, hogyha ő egy nagyon komoly eredményt tudna hozni bármelyik szakaszon. Tényleg reméljük így lesz, de most azért hát valószínűleg elég magasak az odds-ok rá.
2: És akkor még egy dolog, amit nem gondoltam, hogy szóba kell hozni, ez az influencer megjelenése a Vueltán. Nem szeretném sokáig ragozni, mert én kivagyok ezektől a jelenségektől. Megértem, hogy kell, meg hogy vannak olyanok, akik jól csinálják. Nem feltétlenül a magyar sztárokat mondanám a Forma 1-ről, ami az egyik ilyen digitális banknak köszönhetően, nem tudom, kivittek egy rakatembert, aki között van, aki szerintem ügyes, de a legtöbb az egészen borzasztó. tényleg rettenetes, ezt vállalom így, ahogy van, ez a saját véleményem, de ettől még így vagyok vele, főleg azok az anyagok, amiket csináltak utána a Forma 1-es pedokból. Na mindegy, zárja bezárva, de az azért, hogy szerencsétlen Tadej Pogácsárt miközben éppen egy óriási erőkifejtésen van túl, és alig kap levegőt, mert azért ő is ember a nap végén, ott elkezdeni folyamatosan zaklatni gyakorlatilag, ez nálam a, na add az akkreditációd, és akkor köszönjük szépen, nem találkozunk veled, nem idén, soha többet a Vueltán esete.
3: Igen, tehát ezt én sem tudnám nagyon máshogy mondani, mert nagyjából ugyanez a véleményem. A legszomorúbb az egészben, vagy szomorúbb, legdühítőbb az egészben, hogy hát itt a kedves hölgy, akiről szó van, hát egy Vueltás mikrofonnal van.
2: Vueltás mikrofon szivacs,
3: tehát igen. Ezt a Vuelta találta ki, hogy akkor oké, akkor gyere, és légy, csináld ezt.
2: És én értem, hogy iShow Speed sok kattintást hozott a FIFA-nak, meg hogy ezzel már gyakorlatilag mindenki dolgozik. Tehát, hogy tényleg, most mondom még egyszer, a Forma 1-en is voltak azzal a céggel olyanok, akik ügyesen megcsinálták, csak érzed azt, hogy 10-ből 2-3 szerintem az ilyen, a többi ez meg olyan erőltetett, de még ők is legalább egy bizonyos szintig mentek csak el, de itt a pofátlanság ne továbbja, amit ez a hölgy megcsinált, és nem értem, hogy az a segítő, aki ott oda ment hozzá viszonylag közel, az hogy volt ilyen higgadt? Mert én biztos, hogy elküldtem volna sokkal-sokkal távolabb.
3: Igen, Luke, Tadej Pogácsár gyakorlatilag saját sajtós, egy elég higgadt srác, bár mondjuk ez egy olyan szitu volt, amiben azért ritkán lehet, szerintem még ő is. Nagyon kellemetlen. Tehát tényleg ez tényleg olyan dolog, hogy alapesetben egy normális világban, egy normális rendezvényen, ahogy mondod, azonnal viszontlátásra, és ennyi volt. Tehát, hogy ilyet nem csinálunk, nyilván mondjuk én sem ismerem személyesen a hölgyet, de az is nyilván sokat elárul, hogy valaki erre képes, hogy akkor én akkor ezt fogom csinálni most egy hónapon keresztül, és hú, de jó lesz. Tehát úgyhogy egyébként a versenyen semmi köze nincs, és nyilván... ez egy elfogadhatatlan dolog. Az is érdekes számomra tényleg, hogy a Tour de France-ért nem engedne. Tehát, hogy ott
2: de mind a kettő ASO. Én ezért nem értem, igen, hogy azért nagyon nagy átfedés.
3: Igen, mind a kettő ASO.
2: Kell, hogy legyen
3: a szervezés az egy kicsit más, az egyik a spanyol oldal, másik francia oldal, ami meg is látszik azért az elmúlt években mindenképpen. De most itt csak belegondoltam, amit tapasztaltam a túrokon, ahol voltam, meg akár az idén nyáron is, hogy kizár dolog, hogy ott ilyen megtörténhet. Tehát azért kicsit őrizzük már meg a komolyságot alapon körülbelül.
2: No, fogy az időnk, nagyon sok mindenről kell beszélni, és ez tényleg többet nem ér, de mindenképpen hangosan és látványosan el akartuk magunktól távolítani, mert egy egész egyszerűen tényleg nagyon-nagyon idegesítő volt látni ezt egy videót is, és tényleg ez a megy föl benned a vérnyomás, hogy úristen, hová jutottunk.
3: Jó, hogy Pogacsarita, vagy nem is tudom, mit tehet ráadásul, tehát teljes tévedés.
2: Borzasztó. Na, folytassuk azért az UAE-val, de már Del Toroval, aki a német kört tudta megnyerni, ugye prológ és 4 szakasz, már a prológon is megmutatta, hogy mennyire erős, és aztán utána nyilván a király szakaszt sikerült megnyernie Bad Dürkheimben 7 kategorizált emelkedővel, és azért 33 kilométerrel a vége előtt támadott, és meg is oldotta még úgy is, hogyha a végén Pellizzari lett a szakasz, Del Toro lett a második, de nyilván Barry, aki meg az első szakaszon villogott, ezt már nem bírta, és azért a végén ez egy nagyon magabiztos győzelem volt, majdnem egy perces előny, úgyhogy Isaac Del Toro sem vesz vissza. Hát ha nem lenne Pogácsár, azt mondom, hogy az év versenyzője, hiszen egy rakat legmagasabb szintű több napos nyert meg, megnyerte a fiatalok között is a kis versenyt a Tour de France-on, és hát ott volt a dobogón is, tehát ebből a szempontból azért Del Torónak egy egészen fantasztikus éve van, és hát így azért viszonylag biztosítottnak látszik az UAE jövője, ez most csak egy megerősítés, nem is Del Toróra térnék ki, inkább arra, hogy azért itt volt egy-két meglepetés szakasz szerintem.
3: Igen, nem volt egy rossz verseny, általában egyébként lehet, hogy csalnak az emlékeim, de a német kör egy fokkal unalmasabb szokott lenni. Nyilván nem volt túl jó idő, tehát itt a vihar azért rendesen megjött pár szakaszon, és tényleg szorosabbnak tűnt ez itt az utolsó két nap előtt, tehát Louis Barry elég nagy formában van. Itt a lengyel körön is nyert egy szakaszt, a San Sebastianon még az eredmény nem is kiemelkedő, de ott is kifejezetten jól ment, aki emlékszik arra a versenyre, hogy tényleg végig elől volt, első csoportokban volt. Kicsit talán furcsa is egyébként, hogy nincs ott a Vueltán a Viszma keretében, bár arra már beszéltük, hogy elég erős keretük van így is. Eltorul meg, nekem az is furcsa volt, hogy itt van a német körön, de
2: engem
3: már ugye
2: nagyon
3: Hamburg is
2: meglepett.
3: furcsa volt múlt hét vasárnap, hogy hoppá, ennyi volt a túr utáni pihenés, és ő is elmondta, hogy fizikálisan rendben van, de mentálisan egyáltalán nem érzi magát frissnek. Itt ezért is jó igazából, hogy versenyez, meg olyan csapattársakkal van nyilván, akikkel hát gyakorlatilag nem is ment együtt, nem is találkozott valószínű tél óta a legtöbbjükkel idén. És egy jó versenyt hozott, tehát azért jól néz ki ez a szezon második felére is. Akire viszont aki még ki szeretnék tenni a német kör kapcsán, az Alessio Magagnotti, aki hát így megverni egy polmányért, már nyílt is nyert egy szakasz, tehát az utolsó szakasz ma behúzta, meg is érdemelte, mert kiváló versenye volt, tehát akár hegyre kellett menni, akár a prológon, ott tényleg egy prológ volt a nyitány, de Magagnotti komolyan lenyomta ott a sprintben, és
2: itt megint egy fiatal ember, aki már szexeszt támadja a fiatalon nyert szakasszal kapcsolatban.
3: Remek sprinter, és az volt a vicces azon a pénteki napon, azt hiszem pénteken nyerte ő a szakaszt, hogy a német kör győztese fiatalabb volt, mint az aznapi L'Avenir szakasz győztese, és az aznapi L'Avenir szakasz pedig pénteken hosszabb volt, mint bármelyik Tour de France szakasz 2026-ban.
2: Ezt tehát beszéltük, hogy ez teljes őrület.
3: Igen, hogy ez így hogy jön ki, tehát nem értetetlen számomra picit. Ugye egy utánpótlás versenyről van szó, ahol ugye idén egyébként újra az utánpótlás csapatok mennek, tehát nem a válogatottak. Feltoffer
2: Ezt
3: Bálint
2: támogatom egyébként.
3: A Bahrain színeibe. Én is, mert olyan szinten ráfeküdt mindenki, meg olyan szintű igény volt erre a szurkolók részéről is, hogy utánpótlás csapatok, ugye a World Tour soroknál, tehát az Ineos folyamatosan évekig piszkáltuk azzal, hogy ennyi pénzből nem nincs utánpótlás csapatuk, hogy ha már van egyébként, és követeljük gyakorlatilag minden World Tour sortól most már, hogy legyen, akkor a legnagyobb versenyen, a legnehezebb versenyen induljanak az utánpótlás csapatok, tehát ez igazából adja magát abszolút. De nyilván elvitt, tehát például itt Magagnottira ki visszakanyarodva egy gondolat erejéig, hogy ugye őt pedig a Red Bull viszi majd a felnőtt csapatba, és hát Donátival együtt két komoly sprinter lesz a Red Bullnak, akit saját maguk neveltek ki gyakorlatilag, szóval ez azért elég jól néz ki a jövőt tekintve a Red Bullnál, úgyis, hogy a Jordi Meus majd távozik az együttestől.
2: Hát az nem is kérdés, azért Bálintról is beszéljünk egy kicsit szerintem, mert önmagában az, hogy valaki részt vett egy ilyen versenyen, is mutatja, hogy nagyon-nagyon sokat látnak benne. Ugye ő 2005. december 26-án született, tehát még mindig nem töltötte be a 21. életévét, és azért az, hogy az utolsó szakaszon ő szökésben volt 133 kilométeren keresztül, amit eddig rendeztek, amikor beszélgetünk, és ott végül a 8. helyet tudta megszerezni, azt szerintem pontosan mutatja, hogy nem csak, hogy kiteljesedik vele a mezőn, hanem igenis fontos szereplője ennek a mostani Tour de l'Avenirnek is.
3: Igen, és azért nem volt egyszerű szezonja, tehát a tavalyi az flottabbul ment olyan szempontból, hogy betegségek, bukások, sérülések. Már ezen a l'Avenir-en is egyébként volt földön Bálint egyből a nyitónapon, tehát ugye emlékszünk, hogy milyen fájdalmas volt neki is, meg igazából a szurkolóknak is nyilván, hogy nem térhetett vissza idén a Tour de Hongrie sérülés miatt megpróbálni, megvédeni a fehér trikót, a magyar trikót, de nyilván ez egy fontos verseny, ahogy mondtad, ez a 2005 decemberi születés, mert még egy gondolat elég Magagnottira visszakanyarodva, ő az első olyan versenyző, aki 2007-es születésükként profi verseny nyert. Ott tehát, hogy itt tartunk, igen. Bálintnak meg nyilván sok sikert a l'Avenir-en, azért a komoly hegyi szakaszok még csak most következnek, és jó látni azt, hogy ugye akár ezen a mai napon, hogy kezd remek formában rendülni azért, és L'Avenir egy hosszú verseny, nehéz verseny. Emlékszünk rá, hogy mikor Walter Attila is ott, jól emlékszem, szakasz nyert, akkor is az az utolsó napok egyikén volt. Tehát, hogy
2: nem tartom kizártnak, hogy volt jövőre egyébként. Őt látjuk 3 hetesen, ami egy bátor tipp, de ahogy az évelején megkapta a lehetőséget, és azokkal szerintem élt is egészen a bukásáig, ha elkerül a balszerencse, ha még több önbizalmat tud gyűjteni, akár itt is, akkor az mindenképpen jó lehet, úgyhogy emiatt is érdemes nézni. Nem tudom, hogy tévében van-e, a Maxon mindenképpen van, azt tudom.
3: Szerintem tévében nincs, itthon nincs, a Maxon van, igen.
2: Csak hogy adjunk egy kis keresztpromót, mert mi ilyenek vagyunk, hogy mi ezt megtesszük, ugye, és ezt itt most be is fejezem, mert hogy még a Renevitúrról mindenképpen érdemes beszélni, egy olyan versenyről, amit egy sprinter nyert meg, mármint ami az összetettet illeti, és hát nyilván nagyon máshol nem tud nyerni egy sprinter, mint itt összetettben, de azért Philipsennek ez egy szép siker. Ebben te meg tudtad találni a szépséget? Amúgy mondom, hogy Milán, Philipsen, Berkmősz, Philipsen, Philipsen, ez volt a szakasz győztesek sora.
3: Én megmondom, összinte meg tudtam találni, jó, de...
2: Mondta,
3: de
2: értem, ez egy hülye kérdés volt.
3: Nem, értem a kérdést egyébként, tehát szerintem jogos a kérdés, mert pont azt szerettem volna mondani, amit lehetett olvasni sportigazgatóknál. Tehát egyrészt a világ négy legjobb sprintere itt volt ezen a versenyen, és, de viszont csak az első szakaszon tudtak összecsapni. Ugye ott az első négy volt, most nem is emlékszem, már Milán nyert, mögött a sorrendre azért egy kicsit kevésbé, talán Coy lett a második, de mindegy is. Utána jöttek ugye a tömegbukások, mert volt sok ezen a versenyen, és pont e kapcsán mondta pár sportigazgató, most nem is emlékszem már melyik csapattól, hogy hát azért van ennyi bukás ezen a versenyen, mert egyszerűen túl könnyű az útvonal. És szerintem lehetne nehezebbet, tehát Belgiumban vagyunk, oké, ettől függetlenül lehetne nehezebbet, vagy egy időfutamot általában beleszoktak rakni, mert talán tavaly ment Walter Attila ezen a versenyen, nem néztem utána, csak beugrott valamelyik szakasz közben, hogy hát mondta, hogy elképesztő ideges ez a verseny, de azért ilyen ideges, meg azért van ennyi bukás, mert könnyű egyszerűen a pálya, és nagyon sokan ott tudnak maradni a végéig, és emiatt ugye hely viszont egyáltalán nincs, tehát látjuk, hogy ilyen őrült pozícióharc megy a Renevit úron, mert a papíron király szakaszon is még majdhogy nem összejött egy sprintre. És megmondom őszintén, hogy nem teljesen értem, hogy mi a szükség arra, hogy a Baloise Belgium Tour, ami ugye júniusban van a Tour előtt, és ez a verseny, mind a kettő, ha jól emlékszem, World Tour verseny, és nem értem, hogy mi szükség van rá, mikor gyakorlatilag ugyanaz a pálya, a profilokat tekintve, és ez meg is figyelhető abból is, hogy az első kettő összetettben ugyanaz lett egyébként, Philipsen és Berkmus. Tehát, hogy szerintem teljesen fölösleges ezt a versenyt World Tour szinten tartani, mert ha nem World Tour szinten tartod, akkor azért sokkal nagyobb a szakadék a csapatok között, tehát azért ott tudnak jönni konti csapatok, és azért Belgiumban van nyilván jó pár, mert szerintem így egyébként olyan túl sokat nem vagy. Nyilván akiknél nem volt sztársprint, azok megpróbáltak versenyezni. Tehát mikor Milán kiszállt, onnantól a track is folyamatosan szökés, beember támadások egyébként a hajrában, de még mindig így is ott tartunk, hogy úgy is össze fog jönni valószínűleg sprintre. Szóval tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy a naptárban egyébként van négy vagy öt ugyanilyen verseny többnapos, tehát hogy egy kicsit szerintem lehetne változatosabb. Nyilván ugye ez a Benelux kör volt korábban, csak a ne részre, tehát a holland részre ugye nem tudott átmenni a mezőn, mert a hollandok nem vállalták
2: ők azt mondták, hogy ne.
3: Igen, azt mondták, nem vállalták a rendőri biztosítást, ugye a hollandoknak ez mostanában az elmúlt években az egy komoly problémát jelent. Nem tudom, kevés a rendőr az országban, vagy mi van ott, de
2: folyamatosan
3: baj van bicikli versenyekkel, kerékpárversenyek megrendezésével, a Lux részre pedig egyáltalán más szintén nem mentek, tehát az meg tervese volt. A luxemburgi kör majd nem tudom, két-három hét múlva jön, talán, de tehát, hogy meg volt a szépsége, de hát most oké, nem teljesen értem, mi szükség van továbbra is négy-öt ilyen többnapos versenyre.
2: Na, akkor végre az ugyanoda értünk. Ennyi férte a mai adásunkba, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Nézzetek sok kerékpársportot, hiszen nyilván L'Avenir meg Vuelta is van többek között, mi pedig jövünk egy hét múlva is, és átbeszéljük, hogy mi minden történt. Jó hetet, sziasztok!
3: Köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégem a hazai tenisz utánpótlás feltörekvő tehetsége, az első számú junior leányjátékos, a 16 éves Bevis Luisa, aki az U18-as válogatottal a közelmúltban ezüstérmes lett a korosztályos csapat Európa-bajnokságon, és hamarosan a US Open junior tornáján lesz jelenése. Szervusz, Luisa!
3: Szia!
2: Nagyon sűrű időszak, kellős közepén vagy, nagyon eredményes vagy eddig az idén, egy nagyot sikerült előrelépned minden téren a karrieredben, de most van időd egy picit szusszanni éppen a csapat Európa-bajnokság után. Milyen itthon lenni, és pihenni egy kicsit?
3: Nagyon jó érzés újra itthon lenni. Most nagyon sokat voltam távol, mert eléggé hiányzott a család, meg a barátaim, de nem panaszkodhatok, tehát ez nyilván annak köszönhető, hogy ilyen jól sikerültek a versenyeim, de most nagyon örülök neki, hogy itthon vagyok, és egy kicsit pihentek, és aztán kezdhetjük a felkészülést.
2: Most mennyi pihenő van éppen szusszanni kicsit, és ez mivel telik?
3: Pont holnap fogok elkezdeni újra edzeni, egy hét pihenőt kaptam, és hát próbáltam minél többet tényleg pihenéssel tölteni, a családommal, mindenkivel itthon találkozni ez alatt a kevés idő alatt, úgyhogy...
2: Mennyire lehet megszokni ezt a folyamatos útonlevést egyébként, ami a teniszezők életmódjával, pályájával együtt jár? Idén talán legalább annyi hetet voltál külföldön, mint itthon.
3: Igen, szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük. Nagyon élvezem, hogy minden héten új helyekre mehetek, és megnézhetem a versenyen kívül az adott helyet, várost, kicsit körbejárni, szóval próbálom megélni minden percét.
2: Beszéljünk kicsit a legutóbbi sikerről, még talán mondhatni friss élmények vannak benned ennek kapcsán, a csapat Európa-bajnokság, amelyen az U18-es leányválogatott tagjaként ezüstérmet szereztél. Milyen volt ez a csapat Európa-bajnoki szereplés? Előzetesen mennyire lehetett sejteni, hogy ilyen nagy potenciál lehet esetleg a csapatban? Kezdjük először az ankorai selejtezővel.
3: Én szerintem egy nagyon erős csapattal tudtunk odaállni idén, és én nekem voltak nagy reményeim és vágyaim, meg elvárásaim a csapattal szemben, de szerintem ezeket a döntővel túl teljesítettük. A továbbjutás az mindenképp cél volt szerintem, de úgy érzem, hogy az reális volt és teljesíthető, de arra szerintem nem gondoltunk, hogy csoport elsőként fogunk továbbjutni, ami ugye nem mindegy, mert olyankor, ha a csoport elsőként jutsz tovább, akkor a nyolcas döntőbe kiemelnek, így ezért ez egy elég fontos dolog, és ott a cseheket vártuk a döntőben, akik azért egy elég erős nemzetnek vannak mondva tenisz szerint, úgyhogy szerintem arra nagyon büszkék lehetünk. És utána a nyolcas döntőhez meg én úgy álltam oda, hogy szerintem minél több meccset nyerünk, annál jobb, és szerencsére első nap a románokat sikerült 2-0-as szingli meccsek után legyőznünk és fordulnunk, és másnap meg a svédeket, úgyhogy elképesztő élmény volt a döntőt játszani. Ugye 2025 telén már a Winter Cupon játszottunk döntőt, ott is ezüstérmesek lettünk, úgyhogy itt azért szerettünk volna mindenképp aranyat elérni, de azért szerintem így se keseregetünk.
2: Abszolút nem. Ugye a franciaországi Granville-ben volt a nyolcas döntő. A románokat vertétek a negyed döntőben, hogy te is említetted, aztán a svédeket az elődöntőben, és a szerbektől kaptatok ki a fináléban. Azért az első két párharc is győztes párharc volt, de alaposan meg kellett szenvednetek. Talán te is 3 órás meccset játszottál volt, Jana, és 3 szettes. Milyen volt? Nagyot kellett küzdeni ezért az éremért?
3: Hát igen, azért úgy érzem, hogy aki már oda kvalifikál a legjobb 8 nemzet közé, azok ott már mind olyanok, akik odavalók, tehát hogy akik nagyon jó játékosok. Első nap tényleg nagyon nagyot küzdöttünk, én is, és a Luca is. Még első nap úgy kicsit szokni kellett, mert nagyon mások voltak a körülmények, ugye Törökországból jöttünk, ott kicsit magaslaton is voltunk, és utána át Granville-be. Az első nap az mindenképp nehéz volt, de nagyon szépen teljesítettünk. Én is egy háromszettes meccset tudtam megnyerni, azt hiszem én is valamilyen szinten hátrányból fordítva, és a Luca is, úgyhogy nagyon örültem neki.
2: Összességében ezzel az ezüstéremmel történelmet írtatok, hiszen az U18-as lejválogatott először játszhatott döntőt korosztályos szabadtéri csapat Európa-bajnokságon, ami annak fényében, hogy 1975 óta rendezik meg ezt, elég nagy dolognak mondható.
3: Igen.
2: Ez hogyan hangzik?
3: Hát tényleg nagyon nagy dolognak hangzik, úgymond történelmet írni, úgyhogy nagyon örülünk neki, és ugye még jövőre is van egy lehetőségünk, azt hiszem, mert reméljük, csapatunk leszünk. Tehát még jövőre is lesz lehetőségünk még talán felülmúlni ezt az idei sikert.
2: A csapatban még mindenki juniorkorú maradt, szóval
3: igen.
2: Nyilván a tenisz egy egyéni sport, de milyen csapatban sikert elérni, mennyivel másabb érzés?
3: Én nagyon szeretem a tenisznek azt a részét, hogy egyéni sport, tehát nem véletlenül választottam szerintem ezt a sportágat, viszont ilyenkor nagyon jó érzés, amikor így egy évben egyszer-kétszer megadatik, hogy csapatban is tudjak játszani, azért más érzés, úgyhogy úgymond oszlik a nyomás, másokért is játszol, nem csak magadért, szóval nekem ez egy nagy élmény ilyenkor.
2: A mostani ezüstérmet talán említsük meg, a Mihály Annával és Kálmán Lucával közösen szerezted, emellett ennek a korosztálynak a tagja még nem Cseh Gréta is, aki a tavalyi U16-os fedett pályás csapat EB ezüstérmes együttesnek volt a tagja. Ti négyen gyakorlatilag együtt nőttetek fel, mind a négyen nagyon eredményes játékosok vagytok, mert különböző szinteken sikerült jó eredményeket elérnetek. Ez sokat segít, hogy vannak olyan vetétársak, akikkel tudjátok húzni egymást?
3: Igen, szerintem én ezt fontos dolognak gondolom, és Magyarországon szerintem ritka, hogy így egy korosztályon belül összejön 4-3-4-5 játékos, aki egy szinten van, és szerintem ez egy pozitív dolog is, hogy úgymond húzzuk egymást, és motiváljuk egymást, szerintem ez fontos és jó dolog.
2: Ha megengedett kicsit pályafutásod kezdetéről kérdeznélek most, hiszen most már egyértelmű, hogy a tenisz egy jó választás volt, jó sportág választás volt, és eredményes vagy benne, és szép jövővel hát előtted, de mennyire volt ez magától értetődő választás számodra?
3: Hát egyébként az volt, bár nem sportoltam semmi mást előtte, úszni jártam kicsiként, de egyébként mindig is teniszeztem. De ez sose volt így otthonról erőltetve vagy kimondva, mert van két idősebb testvérem, akik mindketten élsportolók voltak, a bátyám judózott, a nővérem meg kardvívó volt. Anyukám pedig ugye teniszezett, így az ő általa ismertem meg a sportágat, meg miatta vált úgymond közelivé, meg szerettem meg. Úgyhogy szerintem elég gyorsan eldölt, hogy ezt szeretném csinálni, bár nem emlékszem egy olyan momentumra, ahol ezt én eldöntöttem, hanem ez úgy jött magától, de én is nagyon örülök neki, hogy így alakult.
2: És azóta pedig ezt csinálod, szerelem volt első látásra a tenisz? Vagy voltak azért hullámvölgyek?
3: Nyilván voltak hullámvölgyek, szerintem senkinek nem úgy alakul a sportkarrierje, hogy csak jó dolgok történnek, de sose fordult meg a fejembe, hogy esetleg abba hagyjam, vagy keresek valami mást, mert mindig is elvesztem csinálni, úgyhogy nem gondolkodtam el máson.
2: És 5 éves korod óta a teniszműhelynek a játékosa vagy, és a Selmeci Petra az edződ.
3: Igen.
2: Azért ez alapvetően ritkaság, hogy valaki egy edzőnél elkezd teniszezni, és utána ilyen hosszú időn át vele együtt tud dolgozni, és tudja kísérni az adott játékos pályafutását. Mitől működik ilyen jól a közös kapcsolatotok?
3: Szerintem is ez különlegesnek számít, és nagyon sokat ad plusz szerintem az, hogy tényleg 5 éves korom óta ismer és látott felnőni, és ő is hozzájárult nem csak a teniszkarrierem fejlődéséhez, hanem a személyiségeméhez is. Úgyhogy tényleg nagyon különleges kapcsolat van közöttünk. Ez szerintem nagyban hozzájárul az én fejlődésemhez, mint ember és mint teniszező is. Úgyhogy.
2: Sokat köszönhetsz neki?
3: Igen, nagyon sokat neki is, és az ő férje Németh Gergely pedig ő szokott utazni velem, meg ő a kondi edzőm, úgyhogy neki kettőknek tényleg nagyon sokat köszönhetek, és az egész teniszkarrierem velük indult, és még mindig velük tart, és szeretném is, úgyhogy mindenképp.
2: azt látni egyébként, hogy egyre kevesebben teniszeznek itthon gyerekek között, és az igazán minőségi klub is, vagy erős klub, ahol sokan játszanak, és ígéretes játékosok vannak, azokból is talán egyre kevesebben, viszont a teniszműhely az egyike az ilyeneknek, ahol szép eredményeket érnek el a játékosok, és többen is vagytok ügyes fiatalok. Szerinted mitől ilyen jó klub a teniszműhely? Miért szereted, és miért jó az ottani közeg?
3: Petra és a Geri csinálja ezt a klubot, és az ő lelkesedésük, hozzáállásuk az egészhez szerintem a fő mozgató rugója. Nagyon örülök neki tényleg, hogy ennyi játékos van, mert szerintem ez nagyon fontos egy teniszező életében, hogy legyen mindig kivel edzeni, játszani.
2: Talán említsük meg az U16-os fiúk közül a Fazekas Vencelt, illetve a Jóni Márkot, akik miközben ti az U18-as lányokkal ezüstérmet szereztetek a csapat EB 8-as döntőjében, ők a U16-os fiú csapattal negyedikek lettek szintén a csapat EB-n, és bejutottak a kairói világdöntőbe.
3: Igen.
2: Szóval többen is vagytok, és ilyen szempontból talán motiválhatjátok is egymást a mindennapokban.
3: Igen, szerintem abszolút, és nagyon gratulálok innen is a fiúknak, mert nagyon nagy dolog, amit elértek, hogy így bejutottak a úgymond világbajnokságra, amit tavaly nekünk nem sikerült elérni nyáron, úgyhogy remélem, hogy ott is szép eredményt fognak elérni.
0: A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
2: Önök továbbra is az utánpótlás sportnatú magazin műsorát hallják. A vendégem továbbra is a hazai tenisz utánpótlás kiemelkedő reménysége, az első számú hazai junior leányjátékos, a 16 éves Bevis Luisa. Beszéljünk, Luisa, ezek után kicsit az idei évedről, amely egy hatalmas áttörést hozott el a karrieredben, hiszen az évet még az 500. hely körül kezdted, és azóta több mint 400 helyet jöttél előre a junior világranglistán, 5 ITF torna győzelem, és most már a 42. vagy a világranglistán, és készülhetsz a US Openre, pályafutásod első junior Grand Slam tornájára. Ha valaki ezt fél évvel ezelőtt mondja neked, akkor mennyire hitted volna el?
3: Azt hiszem, elhittem volna, mert én éreztem, hogy bennem van ez, csak tudtam, hogy kell egy kis idő, még ez kijöjjön, de azért ez tényleg még nekem visszagondolva is elképesztő nagy ugrásnak tűnik, hogy tényleg 400-on kívül kezdtem a ranglistán, és ennyit sikerült előrelépnem, azt nem gondoltam volna, és nem szeretnék megállni az év végéig. Úgyhogy elképesztő tényleg. Tehát voltak hasonló céljaim az év elején, de azt hiszem előbb sikerült elérnem őket, és még talán...
2: Még a saját várakozásaidat vagy céljaid is felülmúltad.
3: Igen.
2: Pláne azok után lehet nagy a kontraszt, hogy az előtte lévő 2 éved meg azért nem volt zökkenőmentes, ugye?
3: Nem, igen, volt egy-két sérülésem is, amivel küzdöttem, azok miatt több hétedzés és versenyzés kimaradt, úgyhogy azok is nehézséget jelentettek, és nehéz volt mindig visszakerülni újra a ritmusba, úgyhogy most nagyon örülök neki, hogy egy hosszabb alapozás után most sérülések és fizikális és mentális gondok nélkül tudom eddig ezt az évet hozni, úgyhogy nagyon szeretnék innentől kezdve is erre figyelni, mert ez biztos, hogy nagyon sokat számít.
2: Az évet Dél-Afrikában kezdted, több hetet is kint voltál, 3-4 hetet, vagy talán még többet, ahol 2 tornát is nyertél rögtön az év elején, 2 kemény pályás junior ITF tornát. Miért pont Dél-Afrikában kezdted az évet, és ez a 2 torna győzelem mennyire alapozta meg aztán az év további részét?
3: Szerintem nagyon fontos volt, és utólag visszagondolva egy jó döntésnek bizonyult elmenni ilyen messzire, ami ugye másoknak elsőre lehet, hogy kicsit
2: Furcsán hangzik,
3: igen, vagy olyan nem megszokott nyilván, hogy innen Európába valaki elutazik ilyen messzire, de szerintem az év első 2 verseny nagyon jó 2 versenyt találtunk, ahol a mezőny is olyan volt, tudtam sok meccset játszani, azért 11 győztes meccsel kezdtem az évet, azért az szerintem elég sokat számít a játékomnak is, meg az önbizalmamnak is sokat ad. A körülmények is abszolút kedvezőek voltak, úgyhogy jól sikerült. Pár hét volt kint.
2: És utána jött aztán tavasszal az európai salakszezon. Amikor edződdel Selmeci Petrával beszélgettem még tavasszal, akkor elmondta, hogy neked inkább a kemény pálya fekszik jobban, és hogy salakon talán több idő kell ahhoz, hogy hasonlóan eredményes legyél. Ehhez képest ez meg sem látszott, és nagyon hamar átálltál, és tavasszal Szentpöltenben nyertél szintén egy J200-as junior ITF tornát, Könnyen ment az átállás?
3: Hát nem mondom, hogy könnyen ment, meg kicsit olyan, nem, olyan szkeptikusan álltam hozzá, mert tényleg mindig is úgy voltam vele, hogy jobban szeretek keménypályán játszani, az jobban fekszik a játékomnak, mozogni is jobban szeretek rajta, de hát ez nem egy olyan dolog, amit választani lehet. Tehát jött a salakszezon, azért kellett egy jó pár nap, meg hét, mire azért átszoktam, de azért az engem is lenyűgöz, hogy salakon értem el az éltem eddigi legjobb eredményeit, úgyhogy úgy tűnik ezzel se volt probléma.
2: Azóta két újabb tornát is nyertél Hollandiában, illetve Lengyelországban. Júliusban nyerted mind a kettőt rövid időn belül, és akkor azután jött a csapat Európa-bajnoki ezüstérem. Azért ez egy erőltetett menet volt ez a nyári időszak számodra, de a fáradtság annyira nem látszott rajtad, hanem gyakorlatilag vitt a lendület.
3: Igen, ilyenkor sokszor felmerül a kérdés egy-egy versenyen kapcsolatban, hogy ez sok-e már, vagy kell-e még, de én mindig úgy érzem, hogy minél többet játszok, minél több meccs és verseny jön, annál jobban kerülök bele úgy a zónába, meg úgy a flowba. Úgyhogy igen, ez kívülről nagyon soknak tűnik, de én belülről nem igazán éltem meg olyan soknak.
2: Ráadásul ezek egyre erősebb tornák is voltak, egyre magasabb kategóriás versenyek. Ezeken gyorsan meg is ugrottad a szintet, és egyre jobban is ment a játék. Ezt hogyan csináltad?
3: Szerintem ez nem egy olyan dolog, amit úgy nagyon befolyásolni tud az ember, hanem ilyen magától, a meccsek által.
2: Folyamatosan kis építőkockáról építőkockára jön meg az ember önbizalma, magabiztossága, és hiszi el, hogy egyre nagyobb dolgokra is képes?
3: Azt hiszem, igen.
2: Összességében így visszapillantva az elmúlt fél évedre, szerinted mi hozta meg az áttörést? Mi az, amiben ma sokkal jobb vagy, mint fél éve vagy egy éve?
3: Gondolkoztam már ezen én is, és igazából nem jutottam arra, hogy egy-két olyan dolog, ami így a titkos összetevő, vagy ami így meghozza ezt a nagy sikert, hanem szerintem csak az a sok munka, amit eddig beletettünk, és az, hogy nem volt sérülés, és tudtunk megás nélkül edzeni és versenyezni, az így meghozta a gyümölcsét. Én éreztem, hogy ez bennem lesz, csak türelmesen ki kellett várni. Szóval szerintem fejben mindenképp sokat értem, szerintem. Az is fontos volt, hogy sorozatban nyerjem a meccseket, önbizalmam is visszakerüljön a helyére, úgyhogy szerintem így mindennek a
2: egyvelege.
3: Igen.
2: Igen, mert amikor tavalyi év során küzdöttél sérülésekkel, akkor gondolom amiatt, mert hol sérült voltál, aztán visszajöttél, játszottál pár meccset, pár tornát, de akkor voltak olyan pillanatok, amikor mondjuk nyerhető meccseket, vagy nyert pozícióból buktál el meccseket, gondolom kellett idő, amíg visszaépítetted azt az önbizalmat.
3: Igen, tavaly azért voltak hullámvölgyeim, amikből most már örülök, hogy ki tudtam jönni, úgyhogy igen, szerintem ez fontos volt.
2: Ami idén igazán figyelemre méltó nálad, hogy 5 döntőt játszottál, és mind az 5-öt megnyerted.
3: Igen.
2: Más műfaj megnyerni egy torna döntőt, mint egy sima elsőkörös meccset, vagy mi a titka ennek?
3: Nyilván más érzés úgy odaállni, hogy ez egy döntő, de valahogy én ilyenkor nem nyomásként érzem, hogy ezt most már meg kell nyerni, hanem pont, hogy olyankor szoktam a legjobban játszani szerintem, mert úgymond olyankor már nincs vesztenivalót, hanem csak tényleg ott vagy a döntőben, és csak ki kell hoznod magadból a legjobbat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tényleg ez így 5-ből 5 sikerült, remélem, hogy ez így is marad.
2: Az egyéni sikerek közül melyik volt idén eddig a legemlékezetesebb számodra és miért?
3: Az összes másért különleges. Nyilván az év elején az első verseny, amit megnyertem, azt nagyon különlegesnek éreztem, mert az utolsó verseny, amit megnyertem 2023 év végén volt, úgyhogy azért sokat kellett rá várni, úgyhogy az mindenképp nagy dolog volt. Aztán amikor megnyertem az első 200-as tornát, az is, mert azért olyan szintű versenyt mostanában itthon nem nagyon nyert senki, úgyhogy az is egy nagyon nagy dolognak számított. És hogy utána most még a J300-as is, na az meg már tényleg a tortán, úgyhogy nagyon örültem az összesnek egyenként.
2: Nyár elején talán már reális célként volt megfogalmazható az, hogy esetleg a US Openre odaférjél, talán egy selejtező akkor inkább reálisabbnak tűnt. Aztán jött ez a két újabb torna győzelem Hollandiában és Lengyelországban, amivel nagyot ugrottál előre, és most már a 42. vagy, és ez azt jelenti, hogy most már főtáblásként készülhetsz.
3: Igen.
2: És biztosan ott leszel a US Open-en. Mennyire vagy izgatott már emiatt, hogy gyakorlatilag készülhetsz első Grand Slam tornádra, ami azért is nagy dolog, mert ezt megelőzően 3,5 évvel ezelőtt 2023-as Roland Garroson volt utoljára magyar junior leányjátékos Grand Slam-en.
3: Igen, hát elképesztő különleges lesz, az biztos. Szerettem volna még idén esetleg egy junior Grand Slam-et játszani. Az év elején még úgy vettem vele, hogyha valamelyik kvalira esetleg beférek, már annak is nagyon örülök, és mindenképp el szeretnék menni. Nyár elején, vagy hát nem is elején, már a közepe fele volt az, hogy akkor már azzal a ranglistámmal már kvalira talán beférek, de még van két verseny, nézzük meg, hogy alakul, és akkor aztán meglátjuk, hogy hogy lesz. Aztán sikerült megnyerni mindkét versenyt, és így ezzel nem igazán volt kérdés gondolkodni, hogy megyek-e vagy sem, hanem már a főtáblán kezdhetem a versenyt, úgyhogy nagyon-nagyon különleges lesz, nagyon várom, és izgatott vagyok, de próbálom majd kielvezni minden percét, azt, hogy ott vagyok, és nem feltétlenül az eredmény alapján ítélni, de szeretnék minél több meccset nyerni, és minél szebb eredményt elérni.
2: A US Open ugye szeptember 6 és 12 között, és 11-től pedig U18-as egyéni Európa-bajnokság várhatna rád Ausztriában majd.
3: Igen.
2: Beleférhet-e mindkettő, vagy a Grand Slam felülír mindent?
3: Szerintem belefér mindkettő, tehát meg lehet oldani. Szeretném is megoldani, még nem voltam soha egyéni Európa-bajnokságon, még nem kerültem be egyik évbe se a csapatba, úgyhogy ha idén el tudnék menni, akkor mindenképp nem szeretném kihagyni, de azért most jó volt, hogy megint pihentem egy kicsit, mert most megint azért húzósabb időszak jön, ugye edzés, át kell állni kemény pályára, aztán kiutazni Amerikából, ott játszok majd előtte a US Open előtte egy versenyt, aztán a US Open, és aztán visszajönni ide, és salakon az Európa-bajnokság, úgyhogy nem lesz egy könnyű időszak, de állok elébe.
2: Az átállásról nem is beszélve a jetlagről.
3: Igen.
2: Jövőre remélhetőleg majd már minden négy junior Grand Slam-en indulhatsz. Szerinted a mostani tapasztalatok mennyit jelenthetnek majd?
3: Hát nagyon örülök. Már csak annak is, hogy ott lehetek ezeken a versenyeken, és főtáblát játszhatok. Mindenképp nagyon sokat adnak ezek a tornagyőzelmek, meccsgyőzelmek, egyes fontosabb pillanatok, amiket meg tudok oldani, szóval mindenképp nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem eddig is ebben az évben, és fogok is még, úgyhogy azok kellenek majd a jövő évhez biztosan.
2: Van benned amiatt extra izgatottság, hogy a legnagyobb sztárok is ott lesznek majd, és velük egy közegben mozoghatsz? Van olyan, akivel esetleg szívesen találkoznál majd, vagy látnál test közelből?
3: Mindenképp szeretnék majd meccseket nézni, nem tudom, hogy az most kellemetlen, ha árulom, de még nem láttam, vagy nem voltam soha profi tenisz versenyen, és elég vicces, hogy most úgy megyek egyre, hogy én is ott fogok játszani mellette, úgyhogy mindenképp szeretnék majd sokat megfigyelni, meg találkozni a legjobbakkal. Nincs kedvenc teniszezőm, de van egy-kettő, akit jobban kedvelek, úgyhogy majd remélem láthatom őket.
2: Amerikában ugye versenyeztél már, többek között a floridai Orange Bowl-on is anno, U14-esként, de New Yorkban jártál már?
3: Nem voltam még New Yorkban, nagyon várom, mert így a filmek alapján, meg amiket hallok róla, anyukámék már voltak, és csak jót hallok róla, úgyhogy nagyon várom, hogy megnézhessem magamnak.
2: Még Grand Slam újonc vagy. Melyik Grand Slam-en játszanál majd a legszívesebben? Van olyan, ami kedvenc, és amit nagyon vársz már esetleg, ha oda eljutsz?
3: Mindegyiket egy kicsit másért várom. Ugye az Ausztria Open az nyilván nagyon különleges, hogy Ausztráliában van. Aztán még nem játszottam soha életembe Füven, úgyhogy a Wimbledon is az egy nagyon különleges élmény lesz majd szerintem. Roland Garros is, ott pedig élnek kint rokonaim Párizsban, úgyhogy az is mindenképp különleges lesz, hogy ők majd jöhetnek megnézni, úgyhogy mindegyiket egy kicsit más miatt várom, remélem, hogy az összes összejön jövőre.
2: Hogyan néz ki a következő hetek programja a US Openig? Említetted, hogy lesz majd egy felvezető verseny, gondolom az a torna előtt majd közvetlenül, addig pedig itthon készülsz edzel?
3: Igen, addig itthon próbálok átállni kinti kemény pályára, és aztán hát egy pár nappal előbb nyilván ki kell menni Amerikába a verseny előtt, hogy ott is megszokjam a körülményeket, és átálljak, és akkor lesz egy előverseny, egy E300-as Kanadában, és akkor onnan fogok átmenni majd New Yorkba a US Openre.
2: Mennyivel lesz nehezebb dolgod egy Junior Grand Slam-en, mint bármelyik korábbi ITF tornán szerinted? Mennyivel erősebb itt a mezőny?
3: Azt hiszem jóval erősebb, mivel ezekre a versenyekre mindenki elmegy, még azok is, akik már esetleg nem játszanak juniort, mert annyira jók, hogy felnőttet játszanak, még azok is elindulnak a junior Grand Slameken, tehát ott lesz mindenki a ranglista legelejéről. Nyilván egy-két kivétellelben nem megy el mindenki, de azért az eleje, úgyhogy szerintem érezhetően nehezebb lesz, de nem szeretnék ettől megijedni, vagy megszeppenni, hanem szeretnék én is felnőni a feladathoz, és olyan jól játszani, mint akik előttem vannak akár.
2: Azok alapján, ahol most tartasz a karrieredben, most már egyértelmű álom, talán cél is, hogy egy nap profi teniszező váljon belőled?
3: Hát szeretnék, azért ez még nem garancia erre. Ugye nagyon sok olyan teniszező van, aki juniorba kimagasló és jó eredményeket ér el, és utána a profiba mégse tud odaérni. Úgyhogy nyilván nagyon szeretném, és azért fogok megtenni mindent, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
2: Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.
2: Bevíz Luizát hallották. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hornyák Balázs. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című Jégkorong magazonnal folytatjuk.
0: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: man. Yeah, dindi.
1: Good luck, no.
2: A sporthely mai házigazdája a TCO, a kiválasztottak Kempó Ese. Minden egyes szóra magyarázatot kapunk, de ami fontos, a sportág a Kempó, a helyszín az Érdi Harcművészeti Központ. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. TCO, a kiválasztottak Kempó Ese. Sok mindent kérdeznék ezzel kapcsolatban, és kérdezek is, Antal Robert.

0: nem így néz ki, de ez a kezdete.
1: Tehát a kiválasztottakra választ kaptunk, a Kempóra választ kapunk remélhetőleg, mert azért szerintem ez egy olyan sportág, ami talán nem olyan népszerű, és ebben meg is cáfolhatsz, vagy ráerősíthetsz, de azért, hogyha azt mondod, hogy Kempó, akkor nem biztos, hogy minden sportszurkoló egyből tudja, hogy mi az. Mi az? Össze lehet ezt röviden foglalni, de hogyha egy picit hosszabban, az sem baj.
0: Oké, hát a Kempó az eredetileg egy japán eredetű harcművészet. Ez egy kevert történet, ami régen a karatét, a judót meg a jiu-jitsut keverte össze. És a mai modernebb Kempóról beszélünk, a Zenbukán Kempóról, ez a mi Kempó stílusunk, ezt egy magyar ember találta ki, dr. Harnos Imre. És ez lényegében nagyon hasonlít a mai modern MMA-hoz, ami elég híres és felkapott így a UFC által is, és igazából mi ütünk, rugunk, földharcolunk, tehát minden, ami a kevert harc szépségét adja, azt mi csináljuk. Ezen kívül a Kempó egy picit több, mint az MMA, mert mi egy harcművészet is vagyunk, tehát mi formagyakorlatozunk, önvédelmet tanulunk, használunk fegyvereket, meditációt, tehát igazából ez a sokszínűség, és ez ami így bevonza az embereket, és mondtad, hogy nem túl népszerű, igen, ez nem túl népszerű. Kezdetben úgy hirdettük, hogy Kempó MMA, és sokan jöttek MMA-zni, és végül kempóztak.
1: Hogyha már harcművészetekről beszélünk általában, akkor azt hiszem, hogy talán mondjuk lehet, hogy leginkább szülőként, akik sportágat választanak a gyerekeknek, talán tartanak ettől, mert hogy ott megütik, ott megrugják, te is beszéltél itt akár fegyverekről, akár rugásról, ütésről, és lehet, hogy féltik a gyerekeket. Ugyanakkor van egy olyan olvasata is a történetnek, hogy azért, aki harcművészetet űz, ő a mindennapi életben is ennek nagyon nagy és nagyon sok előnyét látja. A szülők, hogyha mondjuk ebből a szempontból közelítjük meg, melyiket tartják fontosabbnak? Van olyan, aki azért jön, hogy mondjuk önuralmat tanuljon az ő gyermeke?
0: Igen, nálunk még annyit elmondok, hogy egy elég nagy Kempó csoport vagyunk mi itt Magyarországon, mi 120 taggal működünk, és mindenkinek más az indítatása, hogy miért kezdi el a Kempót, de a 120-ból azt mondom, hogy szerintem most már 110, nem azért van itt, hogy sportoljon valamit, hanem hogy valahova valamilyen rendszerhez tartozzon. És nekik az, hogy harcművészet tanulnak, nekik van egy ilyen harcművész elvünk, ez oda fel is van festve a falra, amikor bejötti, biztos láthattad is. Nekünk ezt meg kell tanulni, és mint egy ilyen ima, mi ezt így mondjuk magunknak, és így képezzük magunkat, hogy az élet minden percében így éljük az életünket, mint egy harcművész. És a szülőnek ez a legfontosabb. Tehát mikor ők hívnak, és sok a gyerek tanítványom, ők nem azt mondják, hogy a gyerek ütni, rúgni akar, hanem tartozni valahova, és önbizalmat, és egy fegyelmet, és egy kiállást tanuljon. És nálunk az első edzés az ingyenes, első edzés után meg rögtön beleszeretnek ebbe a rendszerbe. Tehát nálunk az, hogy megütjük és megrüljük a másikat, az csak egy mellékes dolog, nekünk nagyon fontos a személyiség fejlesztése.
1: És ez már az első edzésen is visszajöhet? Tehát már van ennyi hatása, hogy már érzi a gyerek akár az első edzés után is, hogy ez ilyen?
0: Nálunk az első edzés, amit érezni fog a gyerek, hogy nagyon befogadó a közösségünk. Nekünk van egy olyan harcművész elveink is, hogy legyünk tiszteltudók, és elfogadjuk a másikat. És rögtön, hogyha bejön egy gyerek, kicsit bátortalan, félbánja a sorba, látja, hogy többen itt vannak már nagyobb övesek, vagy mondjuk ügyesebbek, hogy nagyon kedvesen bánnak vele, besegítik a sor végére, adnak rá kesztyűt, párba állnak vele, és ez amit érez, hogy mintha már ide járna 1000 éve. És úgy megy haza a gyerek, hogy itt kedvesek voltak vele, nem bántották, szerették őt, és szeretné folytatni.
1: Tehát akkor a mentális része ennek sokkal fontosabb, mint a fizikális?
0: Igen, ez egyértelmű. A fizikális része is nagyon fontos, de ez adja igazából az egésznek a fűszerét. Hogyha csak a fizikális részre mennénk rá, akkor lehető lennénk itt 20-20 legkeményebb arcom, de most vagyunk 120-an, és szép lassan mindenki erős lesz valamiben. Vagy egy állóharcban, vagy egy földharcban, vagy egy formagyakadban, vagy egy önbizalomban. Úgyhogy ez nagyon fontos.
1: De ugye azért vannak itt versenyzői csoportok, tehát versenyezni járnak a gyerekek, az idősebbek is. Egy-egy ilyen versenyen azonban én feltételezem, hogy leginkább a fizikai adottságok, illetve a fizikális mi volt a sportágnak domborodik ki.
0: Igen, hát a mindemellett, hogy tényleg, hogy meséltem, hogy mennyire fontos ez a mentális rész, azért mi itt azért meggyűrögetjük a másikat, és igen, sokat versenyzünk, így csak a Zenbukán Kempóban egy évben 9-10 verseny van, mindegyik versenyre, hát már 5 éve mindegyik versenyen részt vettünk, és mindig a top 5-be tudtunk így bejutni, tehát az 5 legjobb csapatban. Ugyebár nálunk egy versenyen van állóharc, van földharc, vannak vegyes harcok is, formagyakorlatok, technikai számok, úgyhogy sokat versenyzünk jó eredményekkel, és hát ez is kifele egy ilyen tök jó a szülőknek, hogy látják.

0: hogy mind a mellett, hogy tiszteletudóak vagyunk, és segítjük mondjuk a bajba jutottakat, azért mi azért, ha kell, oda is tudunk csapni a másiknak.
1: Majd, hogyha megteszed és belesünk egy edzésre, akkor majd kérdezek egy-két dolgot, hogy mi az, amit látni kell. Viszont amit látok rajtad, az a te ruházatod. Erről mondanál egy pár szót, hogy ez miért fontos?
0: Igen, mi gíbe tartjuk az edzéseket, és mi gíben is edzünk. Ugyebár, mint hogy mondtam, az eredeti rész az a karate, judo, jiu-jitsu, onnan származik, tehát mi is megadjuk ennek a harcászatnak a tiszteletét. Úgyhogy, mint a karatésok, meg a judosok, mi is így edzünk. És van nálunk egy övrendszer, mi a fehér övtől egészen feketőig el tudunk menni. Ez is nagyon fontos, mert hogyha valaki nem találja a helyét mondjuk a versenyzésben, vagy az a cél, hogy csak legyen edzésre neki kevés, akkor egy vizsgarendszer tud magának felállítani, és hogy neki az a motiválós húzóerő, hogy készül is gyakorolni a következő övvizsgára. Úgyhogy gíben edzünk, de nem mindig gíben edzünk. Attól függ, hogy milyen versenyszabályban indulunk.
1: Egyébként ez az övvizsga, vagy ezek az övvizsgák, ezek mondjuk kötelezőek? Tehát, hogy aki ezt már komolyan veszi, neki előírás, hogy ezeken részt vegyen, és sikeresen vegyen részt?
0: Nem, én amúgy semmit nem erőltetek senkinek. Tehát a versenyzés se, a vizsgát se, azt erőltetem, hogyha valakinek van valami célja, hogy akkor azt csinálja rendesen, de ha csak az a cél, hogy járjon edzésre, akkor azt várom el, hogy járjon edzésre. A vizsga, én azt szoktam tárcsolni, hogy egy fehérövet érdemes mindenkinek megcsinálni, az nagyjából ott tényleg nagyon nincs kivétel. Fejrövön ott nem kell semmi technikai számot megtanulni, itt igazából a harcművészelveit, a dojo etikettet, ezt kell nekik elmondani itt a csapat előtt, és onnantól kezdve ők fehérövesek lesznek. Tehát ez tényleg nem egy túl nagy felkészülést igényel, de nekünk fontos, hogy ő tisztában van vele, hogy mi mit képviselünk.
1: Ha már edzésről beszéltünk, akkor besétálhatunk, és akkor megnézhetjük a kicsiket. Éppen gyerekedzés zajlik, Antal Roberthez fordulok ismét. Azt látjuk, hogy karikák vannak lent a földön, és a pincurok ezeken ugrálnak, de mit is látunk igazából?
0: Igazából ez egy gyors reflex és ügyességi feladat, ugye a gyerek edzéseken mi nagyon szeretjük a játékos mozgást így előtérbe hozni. Itt nyáron most a gyerek 1 és a gyerek 2 csoport van összevonva. A gyerek 1-es csoportok azok az 5 évestől kezdve egészen a 9 éves korig, úgyhogy nekik nagyon fontos az a játék, hogy a kempot úgy szeretessük meg velük, hogy igen, játszásszerűen. Hogyha másik irányba nézel, ott az egy női edzés megy, ott már konkrét technikai dolgok, mert a zsákolnak, ütik, rúgják a zsákot, úgyhogy nagyon vegyes itt a felhozata. Hogyha ez a része lemegy, ennek a játszós részek, akkor valószínűleg technikázni fognak a segédedzővel.
1: Lehet, hogy abba is majd belehallgatunk, de hogyha ide pillantok a hölgyekre, akik tényleg ütnek, rúgnak egy homokzsákot, akkor ennek is megvan a jó technikája, hogy kell ütni és rúgni egy homokzsákot?
0: Igen, ugyebár hát maga az ütésben mondjuk nincs túl sok ütés, amit így meg kell tanulni, viszont azt nagyon-nagyon meg kell tudni tanulni, az egyenes ütés, horogütés, felütés, úgyhogy tényleg ezt ilyen örök élet évekig tudjuk gyakorolni. Van jó technikája, a zsákok különböző erősségűek is, van a könnyebb zsák, azt inkább a gyerekeknek szoktuk adni, hogy ne törjön nagyon bele a keze, és van az erősebb, testesebb zsákok, azt a nagyobb embereknek, úgyhogy igen, megvan mindenek a technikája. Amúgy Peti a kollégám, vele üzemeltetik ezt az egészet. Én vagyok az edző, meg a háttérmunkás, úgyhogy mi ketten csináljuk ezt.
1: Szia!
2: Mészáros Péter.
1: Bera Emese.
2: Ciao.
1: Akkor Mészáros Péterhez is két kérdés gyorsan. Úgy fogalmazott itt Robi, hogy háttérmunkás, azt hogy kell elképzelni?
2: Hát lényegében az elején úgy alakult ki, hogy ketten kezdtük el az egész egyesületet vinni és szervezni. Neki nagyobb affinitása van a csapat összetartásához, meg az emberekkel való foglalkozáshoz. Én meg viszem az összes többit, a pénzügyi részt, a bérléseket, a táborszervezést, tehát az ügyintézés részét, és így egészítjük ki egymást, és így lesz egy jó csapat.
1: De egyébként magában a sportágban is benne vagy? Tehát te is edzésen is részt veszel?
2: Ugyanúgy részt veszek benne, igen. Én is gyűjtögetem az öveket. Kicsit le vagyok maradva tőle, tehát nem olyan intenzitással, de azt gondolom, hogy ez ebbe a pozícióban, meg ebbe a korba elnézhető.
1: Meg hát amit felsoroltál, hogy mi mindent csinálsz, azért gondolom, hogy időt sem nagyon van rá, de te hogy kerültél egyébként a Kempóval kapcsolatban?
2: Úgy kerültem a Kempóval kapcsolatban, hogy durván 8 évvel ezelőtt kerestem valamilyen sportot, ami munka mellett csinálta, és nem vesz túl sok időt igénybe, és akkor találtam rá Robiékra, akkor még nem Kempó volt, hanem egy funkcionális edzést tartottak, és ott, amikor lementem erre az edzésre, akkor láttam, hogy csinálnak földharcot, állóharcot, és így ismerkedtem meg Robiékkal, az akkori csapattal, illetve magával az egész sportággal, és utána csatlakoztunk a kempóhoz. Tehát az elején még nem is kempóval foglalkoztunk, hanem kevert harccal és funkcionális edzéssel.
3: Figyelj! Figyelsz! Jó, egyszerű lesz a kombináció, jó? Gyerek egy, gyerek kettő együtt dolgozik, ezért próbáljuk egyszerűsíteni. Bal egyenes, jobb egyenes, visszahúzom a kezemet, megy egy köríves combra, vissza lerakom, és két lábra fogok bevenni, elejtem a testsúlyomat, robbanok be a két lábra, döntöm le, megyek egy oldalsó leszorításból, ennyire lenne a feladat, mutatjuk még egyszer. Tehát, bal egyenes, jobb egyenes, megy a combos, rakom vissza a lába, ejtem a test súlya, a két lábra, és jövök ki oldalsóba. Megvolt, ott is figyelte?
4: Megvolt, srácok? Osz?
3: Nem hallom!
4: Na mehet, gyorsan, gyerünk én, srácok!
3: Megvan a párra, akkor csime!
1: Közben Robihoz fordulok megint, hogy látjuk, hogy a gyerekek lábán van egy sípcsontvédő, vagy lábfejvédő, valami ilyesmi.
0: Igen, a védő felszerelés az nálunk úgy néz ki, hogyha most a vegyes, az alviadal technikákat gyakorolják, amikor van állóharc, meg földharc is benne, hogy boxkesztyű van rajtuk, fogvédő, szuszpenzor és lábszárvédő, hogy nehogy megsérüljön a lábuk. Hogyha egy kicsit komolyabb csapat, vagy nagyobbakkal gyakorlunk, akkor fejvédőt is szoktunk kérni, hogy legyen rajtuk fejvédő is. Nyilván maga az edzésen ez a sérülés, elkerülés, ez nekem nagyon fontos. Persze, hogyha verseny van, akkor ez nem mindig jön össze, de mi törekszünk arra, hogy minél kevesebb sérülés történjen. Ami fontos, hogy a gyerekeknek az egy 8 vagy egy 10 unciás boxkesztyű legyen, a felnőtteknek minimum 10, de egy nagyobb súlyútól az egy kicsit nagyobb boxkesztyűt várunk el, és a sípcsontvédő olyan legyen, hogy védje a sípcsontot meg a lábfejet is. Az, hogy kinek milyen stílus, milyen dizájnnak, az bármilyen, ami nekik szimpatikus. Most nyár van, most nem gíben edzenek ők, de alapjáraton gíben vannak, mint ahogy én is.
1: A meleg miatt nem?
0: Igen, most a meleg miatt ezt így engedjük, hogy akkor nekik ne kelljen. Felnőtt versenyeken amúgy a felnőttek az verseny szabályától függően 50-50 valamikor gíben kell bunyózzunk, valamikor meg gí nélkül bunyózzunk mi is. Ez az edzések is valamikor gíben, valamikor gí nélkül zajlanak.

0: van. Én akkor Szűcszabó Levente vagyok, 5. kius, Érden kempózok, 6. vagyok, 12 éves, 6 éve kempózok.
1: Hogy kezdted el? Hogy találkoztál ezzel a sportággal?
0: Hát véletlen találkoztam vele, elsős voltam, suliba voltam, és elvittek engem egy idézőjelbe tornaórára. Hárman mentünk el, 3 gyereket vittek el, és engem már ugye első edzésen meg is dicsértek, meg minden, és ez adott nekem egy motivációt, aztán folytattam, és hát itt tartok.
1: Az első edzésen mi történt? Azon kívül, hogy megdicsértek, mi az, ami rögtön megtetszett, és azt mondtad, hogy te ezt szeretnéd még sokáig csinálni?
0: Hát az első edzés az még egy másik csapatnál volt, egy régebbi csapatnál, nem ide jártam régebben. Ott igazából csak normál ütögetések voltak, zsákra, pajzsra, igazából könnyökütések és ilyenek voltak, és azt dicsérték meg, hogy ütök könnyökütést, tehát ilyenek voltak, és ez fogott meg.
1: De valaki ezt megmutatta, hogy kell ütni, vagy odaállítottak egy homokzsák elé, hogy most próbáld meg úgy ütni, ahogy szeretnéd, de voltak olyan mozdulataid, amiből azt gondolták, hogy te erre termettél.
0: Hát megmutatta az edző, aztán ugye nekünk kell csinálni, ez minden edzésen így van, hogyha feladat van, akkor is az edző megmutatja, és akkor mit csináljuk a feladatot. Ez is így volt, és ugye otthon is folytattam, otthon is ütöttem mindent, és már ennyire megtetszett, úgyhogy igen.
1: Amikor először oda mentél, akkor korábban neked volt már bármiféle tapasztalatod küzdősportokkal?
0: Hát amikor még elkezdtem, még akkor is aikidóztam, de az egy ilyen, szerintem fél év, 3 hónap, nem aikidóztam sokat, de azelőtt aikidóztam.
1: A kempó az miben más? Miért sokkal jobb számodra, mint bármi más?
0: Hát amiatt, mert nagyobb kihívás a kempó, sokkal több fajta küzdelem van benne, sokkal több fajta technika. Az aikidó igazából nekem nem tetszett, mivel túl egyszerű is volt, mármint ez nem túl egyszerű, viszont voltak benne olyanok, amik nekem például nem jöttek be annyira, mint a kempóba, és sokkal, nem tudom, nekem a közösség se tetszett, itt meg a közösség is nagyon jó, úgyhogy amiatt nem tetszett az annyira.
1: Versenyzel is?
0: Igen, minden évben jó pár versenyen részt veszek, már szerintem 5 éve, ha jól számolom, igen, 5 éve versenyzek folyamatosan, vizsgázok, úgyhogy igen.
1: Amikor elkezdted, akkor úgy kezdted el, hogy te majd versenyző is szeretnél lenni, vagy ez jött lépésről lépésre, és elértél arra a szintre, hogy azt mondták, hogy akkor most már próbáld ki magad versenyen, ami aztán annyira tetszett, hogy úgy gondoltad, hogy akkor lehet, hogy ez a jövőd.
0: Hát ez először egy lehetőség volt, hogy elmehetünk versenyezni, hogyha szeretnénk. Én elmentem, először nagyon izgultam, de már ott is szereztem helyezést, úgyhogy büszke voltam magamra, és onnantól megtetszett.
1: Ezt gondolom, szerintem azért egy átlagos sportszurkoló, nyilván te benne vagy, te nem így látod a kempóról, vagy mi keveset tud. Mesélnél egy versenyről, hogy néz ki egy verseny?
0: Hát a tradicionális versenyszámokban van a formagyakorlat. A formagyakorlat az arról szól, hogy minél szebb és csiszoltabb technikákkal mozdulatsorokat kell végigmutatni.
1: Tehát ott akkor nem küzdesz senkivel, ott egyedül mutatod be azt, amit kell.
0: Igen, egyedül kell bemutatni, és akkor van ebből a szinkronformagyakorlat, amikor többen csináljátok ugyanazt egyszerre. Aztán van önvédelem, amikor másokon mutatsz be önvédelmet, ők az ukék, ők azt jelentik, hogy ők segítenek neked, és akkor el kell játszaniuk egy támadónak a szerepét, és akkor megmutatod, hogy védekeznél. Ugye nem ütöd meg semmit, csak megmutatod, hogy védekeznél ellene, és ezt pontozzák, és ebből döntik el, hogy kié volt a legjobb. Úgyhogy nagyjából ennyi. Meg van fegyverrel is, van fegyverrel is formagyakorlat, azzal neked kell kitalálni mozdulatsorokat, és igen, abból is már indultam, mindenből indultam nagyjából, még önvédelemből nem, de formagyakorlatból, fegyveres formagyakorlatból, ezekből mind indultam.
1: Hosszú távra tervezel ebben a sportágban?
0: Igen, nekem nagyon tetszik, meg nagyon jónak tartom, mert az egész életre megtanít ez a sport, meg megtanít arra, hogy hogyan viselkedj, hogyan legyél fegyelmezett az iskolában, bárhol az utcán, úgyhogy én azt hosszú távon tervezem.
1: Tehát az életeden, a mindennapjaidban érzed magadon azt, hogy esetleg nem kapod fel olyan gyorsan a vizet, vagy nem úgy reagálsz egy-egy szituációra? Tehát ezt így kell elképzelni, hogy az életre is tanít?
0: Igen, hát itt ugye az önuralomra tanít, a fegyelmezettségre, minden ilyesmire, és igen, hogyha például valaki felhúzza az agyamat, akkor könnyebben uralkodok magamon, mint mondjuk ezelőtt.
1: Kijöttünk közben, mert hogy bent nagy a zaj, hiszen elkezdődtek az edzések. Kárász Klaudia ül itt mellettem, akinél nem lövök mellé, hogy babapocakkal ül mellettem. Egyrészt, mert jól látható, másrészt pedig a férjed beavatott már a titokba. Először is gratulálunk, és sok egészséget, boldogságot kívánunk, de az egészség az összefér. Egy kismama szabad, hogy küzdősportoljon?
2: Nem valószínű, hogy szabad, vagy ebben a formában legalábbis, vagy ahogy így a legtöbben gondolnánk. Hát mérsékelten a kontakt jellegét nyilván mellőzve esetleg, ha problémamentes a várandóság, ez a harmadik babám egyébként, úgyhogy van már tapasztalatom, de ugye egy zsákhasználat, vagy bármi olyan gyakorlat, ami nem jár olyan pulzus növekedéssel, ugrálással, én szerintem abszolút megengedett.
1: Tehát ezt a sportágat lehet kontaktmentesen is űzni. Próbálom nagyon laikusan megközelíteni ezt a történetet, mert szerintem számtalan hallgatónk van, aki talán azt sem tudja, hogy mi az a kempó. Úgyhogy beszéljünk egy picit erről, hogy mi a kontaktos változat, illetve mi a kontaktmentes változat.
2: A kontakt az, mint egy bármilyen laikusként is elképzelhető harcművészetnél, vagy küzdősportnál, ugye az ütések, rúgások, mivel ez egy vegyes harcművészet, földrevitel, birkózását, ezek nyilván nem valók egy kismamának. Én azt gondolom, még a legegészségesebb állapotban sem, de ugyanúgy használunk bokzsákot, esetleg, hogyha valaki megtart egy ilyen pontkesztyűt, amibe bele lehet ütni, de nyilván ezt sem olyan erőbedobással, intenzitással, nem olyan ránézésre sem olyan fit formában, mint ahogy az ember ezt így el tudná képzelni. Én próbálom ezt moderálni, ha pedig úgy érzem, hogy most hetekig nem, akkor nem.
1: De az edzősködés az tart továbbra is ebben az állapotban is, ugye?
2: Igen, igen, azt szerencsére tudom, de hát akiknek én tartok ilyen női edzést, azok most jelenleg az utolsó néhány hetemben, ők olyanok, akik már azért régebb óta itt vannak, és akkor elég egy mondat, egy mozdulat, és már értik, hogy mit szeretnénk nekik mondani. Ők csak zsákot használnak, tehát nem kempóznak tulajdonképpen, mert én nem vagyok ugye úgy kempó edző, tehát hogy én ilyen saját testsúlyos edzéseket tartok inkább.
1: De akkor térjünk vissza a kempóhoz, és egy picit azt mondod már harmadik baba, akkor beszéljünk arról, hogy amikor éppen nem babát vársz, sőt, hogyha visszanézünk a kezdetekre, akkor te hogy kerültél kapcsolatba egyáltalán a kempóval?
2: Én úgy kerültem kapcsolatba, hogy mi nagyon régóta együtt vagyunk a férjemmel, annak ellenére, hogy még viszonylag fiatalok vagyunk, a középiskola óta ismerjük már egymást, és ő mindig is benne volt ebben a világban. Én pedig annyit tudtam a harcművészetekről, hogy van egy játék a Tekken, az egy ilyen harcművészetes, küzdősportos játék, kicsit hasonló, mint a Mortal Kombat, amit talán ismertem, és nekem az nagyon tetszett, és nekem is az egyik kedvenc karakterem ebben a játékban, ő kapuérázott, ami szintén egy küzdősport, harcművészet, és nekem ez mindig is nagyon tetszett, és amikor megismerkedtünk, ő akkor nagyjából akkor kezdett a férjem először is kapuérázni az akkori edzőjével, és egy idő után én is elkezdtem lejárni, mert ugye ez egy kicsit ilyen táncos jellegű mozgásforma, az pedig ugye szerintem nők számára is, több nő számára is vonzó lehet, hogy nem egy olyan kemény vonalú sportág ebből a szempontból, és akkor így szépen lassan belefolyt a kempó világába, keresett egy olyan harcművészetet, ami összetett ennyire, mint a kempó, zenbukán kempó egész pontosan, és nekem nagyon megtetszett az övrendszer. Tehát, hogy nagyon motiváló volt az, hogy nem csak eljárunk az edzésekre és fejlődünk, hanem hogy így egyre színesebbek az övek. Valamiért ez így bevonzott engem, és hát így itt maradtam.
1: Úgy fogalmaztál, hogy egy nagyon összetett sportág, ezt hogy kell érteni?
2: Nem csak fizikálisan kell érteni, bár úgy is egyébként itt korábban mondtam, hogy ütések, rúgások, földrevitel, a földön való harc, emellett van különböző olyan tananyag a vizsgákban, tehát nem csak abból áll egy vizsga, hogy valaki bejön és akkor megmutatja a tudását, hogy miért üt, miért rúg, hanem elméleti része is van, illetve olyan tanításai, amiket így az életben a legtöbben beépítenek szerintem a életritmusukba, életvitelükbe, abba, hogy hogyan élnek munkájukba, a családjukkal való viselkedésbe. Szóval, hogy van mögött egy ilyen eszmei rendszer, ami szerintem tök vonzó lehet olyas valakinek, aki nem csak lejön az edzésre kétszer egy héten és hazamegy, hanem kicsit így próbál egy ilyen irányvonalat keresni az életben.
1: De amikor azt mondtad, hogy nagyon megtetszett ennek az összetettsége, meg ez az egész sportág, akkor mindez mögötte volt? Tehát már a kezdetekben tudtad, hogy ez ezt is hozhatja magával, hogy esetleg az élethez is máshogy állsz majd?
2: Igen, már elég hamar beleolvastam a vizsgaanyagba, és először még nagyon felfoghatatlan volt, hogy ezt hogy lehet mind megtanulni, de abszolút, igen, itt a termünkben a falon egyébként látható is néhány olyan pont, hogy milyen elvek szerint él egy harcművész, egy zenbukán kempó harcművész, és minden abszolút úgy van megfogalmazva, hogy egy ilyen laikus kívülálló is szerintem megérti és elgondolkodik rajta, hogy valóban egy zenbukán kempó nélküli életbe is ezek nagyon fontos értékek.
1: Mi számodra a legfontosabb ebből, vagy ezekből?
2: Szerintem ez a korral változik. Olyan pontok vannak benne, mint mondjuk ne veszítsd el az önuralmad, ami szerintem minél fiatalabb az ember, annál fontosabb. Ugye, amíg még valaki mondjuk kamasz, vagy a 20-as évei elején jár, és sok ember elég vehemens, nagyon fontos megtanulni, hogy miért ne veszítsük el az önuralmunkat, és mindegyik ponton végigmegy szerintem az ember az életében, de...
1: De bocsánat, ezeket tanulni kell, vagy lehet tanulni? Ez nem olyan, hogy az emberben vagy megvan, vagy nincs meg?
2: Szerintem lehet tanulni ezeket, igen, egyébként, és tök fontos az, hogy látom, hogyha bizonyos helyzetekben nekem, vagy akár a gyerekeimnek sikerül betartani egy-egy ilyen pontot, vagy egy-egy helyzetben úgy viselkedni, amire ráhúzható bármelyik ilyen elv, akkor az egy ilyen tök nagy büszkeség, hogy igen, ezt megcsináltam, és azért csináltam meg, mert ezt valamikor én megtanultam.
1: De a gyerekeidnek próbálod te megtanítani ezt, vagy azért megvárod, amíg ők ezt a saját bőrükön vagy megtanulják, vagy megtapasztalják?
2: Hát nálunk mindkét lányom levizsgázott már fehérövre, ez pont az első mérföldkő, és ott már tananyag ez. És azt vettük észre, hogy azért nyilván sok pontot bizonyos korban még nem annyira tudnak úgy értelmezni, úgyhogy igen, igyekszünk mindezek mellett megtanítani nekik otthon mi is, ugye a férjemmel együtt, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor mindig elmondjuk, hogy de tudod, hogy egy kempós az így viselkedik, vagy úgy csinálná, és akkor egyébként azt látom, hogy azért úgy a saját szintjükön tök megértik.
1: Mennyi idősek ők?
2: 6 és 4.
1: Akik először jönnek le, ők azért jönnek, mert hogy tudják, hogy mi az a kempó, és szeretnék kipróbálni, vagy ide jönnek, mert hogy hallottak valamit a harcművészetről, harcművészetekről szeretnék kipróbálni, tehát melyik az általánosabb, vagy melyik a gyakoribb?
2: Vegyes, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem legtöbben nem tudják pontosan. Amennyi információt ők látnak így hirtelen, szerintem az annyi, hogy ütés, rugás, tehát, hogy így állóharc, földharc, igazából ezt csak utána tudják meg, hogy itt egyébként van önvédelem, fegyverek, formagyakorlatok, és így szimpatikussá válik azoknak az embereknek, akik mondjuk, nem tudom, kevésbé élik ezt a harc részét, viszont mondjuk a formagyakorlatok tetszenek nekik, ugye az is, ahhoz is tök jó egy fejlődés, egy testtudat, de szerintem nem tudják pontosan, hogy mire vállalkoznak ezeken az edzéseken, és akkor utólag derül ki számukra, meg hát a legtöbben úgy jönnek, hogy valakitől már hallották, aki esetleg már csinálja, úgyhogy ez ezért egy jó kérdés, mert nagyon vegyes.
1: És egyébként úgy van, hogy aki valahonnan hallott, szeretne idejönni, lejön első alkalommal, akkor őt azért így rögtön megfogja nyilván a közösség, amit már említettél, meg úgy ez az egész? Tehát, hogy aki egyszer már rászánja magát, hogy lejön, ő nagy eséllyel itt is marad?
2: Szerintem ez is ilyen időszakos és változó. Vannak időszakok, amikor úgy érdekes, hogy jönnek hetente 2-3 új ember, és akkor ők maradnak is. De nem törvényszerű, mert sokan úgy érzik, hát, hogy nincs elég önbizalmuk, vagy ilyesmi, hogy kevesek ide. De egyébként, aki meg tudja azt ugrani, hogy mindenki elkezdte valamikor, és hogy ne másokhoz mérje magát, ez is egy fontos tanítás, hogy ugye az egyéni haladásunk ne függjön másoktól. Aki ezt meg tudja ugrani, és már így a kezdetektől így tud hozzáállni, szerintem ők maradnak. Cash like ginger, $1,000 no bills bargain.
3: Gorilla glue make lungs feel instant smoke is still. A Sporthely mai házigazdája kiválasztottak Kempó Ese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
4: Yo, Central Village. BJ, South Spring, Rose Heights, High Grade Auction, your squash man, La Boss, your daddy one, Big Voice, Six.
5: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Hogy a sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Már itt is vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. A pontos idő 6 óra 3 perc augusztus 25-én, kedden. Még egy soha nem látott felállásban, én úgy látom, hogyha itt körbenézek gyorsan a stúdióban. Szuper, Levente itt van velünk, szia Levi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: És Patai Gergely!
3: Szép jó reggelt mindenkinek, és Erdei Márka a mikrofon mögött.
1: Megtisztelsz, köszönöm szépen. Mi újság, fiúk, hogy indult a reggel? Azt látom, hogy mosolyogtok, jóked van. Geri, neked milyen volt a tegnap este? Majd beszélünk Levinek a tegnap estéjéről, de neked hogy telt?
3: Nyugodtan, egy kis röplabda mérkőzéssel. Ugye a magyar válogatott lejátszotta a második találkozóját az Európa-bajnokságon. Örültem neki, mert jól játszottunk a török ellen. Nem, hát alapvetően ebben benne volt, hogy kikapunk. Az első két szett viszont nagyon biztató a jövőre nézve, úgyhogy eddig kimondottan tetszik a lányok játéka az EB-n. Aztán megpihentem és kicsit készülöttem a korai kelésre. Örülök én is ennek a hármas felállásnak, mert tényleg ilyen formában még nem voltunk itt a stúdióban.
1: De ha már röplabda, azt jól tudom, hogy a következő három meccset azt meg kell nyerni, ahhoz, hogy tovább jussunk. Nagyjából ez a...
3: Hát figyelj, a szlovén válogatott egy kicsit megkeverte a szálakat, ugye a németek legyőzésével. Nagyon érdekes, hogy egy héttel az Európa-bajnokság előtt játszott a magyar és a német válogatott egymással egy felkészülési meccset, úgy, hogy egy csoportban szerepelnek. Ez azért nem mindennapos, nem egy bevett szokás, de arra a mérkőzésre lehet építeni, hogyha ki is kaptunk, azért alapvetően szerintem a németek ellen akár egy pontszerzés, akár egy bravúr győzelem, mondjuk ezzel a játékkal, amit most mutatott a válogatott, az összejöhet, és onnantól kezdve a lettek elleni mérkőzés

0: szempontjából alapvetően bravúr lenne szerintem a továbbjutás, de tényleg ez a fiatal magyar csapat eddig ezen a két meccsen nagyon jó benyomást tett ránk.
1: Ha már a bravúr szót említetted, akkor Levi, veled tennap azért sok mindent láthattunk már tőled azért jégkorongos karriered során, de tennap egy újabb korong került be a vitrínbe.
2: Így van, abszolút egy újabb mérföldkőhöz jutott a jégkorongos pályafutásom, ugyanis hát most már több mint egy éve járok öreg fiúk edzésre, és hát tegnap sikerült az első shutoutot elérnem, és megtartottam a korongot is, úgyhogy megünnepeltem otthon tegnap este, még baráti körben is meghívtam a barátaimat.
1: Nagy buli volt?
2: Abszolút nagy buli volt, úgyhogy most így frissen, fiatalosan.
1: Geri, a meghívó az neked is úton volt, ugye? Mert
0: és még én is úton vagyok.
2: Azt mondtam, hogy a barátaimat.
1: Ja, szép. Akkor égkoromban akartam kezdeni, de így akkor váltsunk. 2,5 millió angol fontért, több mint 1 milliárd forintért kelt el az a futballlabda, amelyel Diego Maradona a sportág történetének talán két legemlékezetesebb gólját szerezte egy mérkőzésen. Hát szerintem, hogyha csak ennyit olvasunk, akkor abból már ki lehet találni könnyen, hogy valószínűleg ez a kezdezéssel szerzett gól volt, utána meg az a kiváló szóló. Hát, mit gondoltok erről? Azért hallottunk már ilyet, hogy komoly relikviák milyen pénzekért mennek el, de hát ez a több mint 1 milliárd forintért egy labda, hát ez fantasztikus.
2: Ez a tegnapi shutoutos korongomat éppen
1: fel lehetne azt rakni. De tényleg.
0: Egyébként lehet, hogy fizetnék is érte, mert de ugye öreg fiúkban még talán nehezebb is shutoutot elérni, nem? Több a lövés.
2: Abszolút, hát pont meséltem itt Márknak, hogy szerintem egy olyan 20-25 szólóval biztos, hogy találkoztam. Igen. Meg kettő az egyek, három az egyek, úgyhogy azért van helyzet bőven.
1: Többiek meg szurkoltak a kék vonalon.
2: De abszolút, levegőért kapkodva.
1: Na de ti fizetnétek bármikor sokat egy ilyen relikviáért, mondjuk nem tudom, Geri, neked azért a vízilabda is nagyon közel áll hozzád, mondjuk nem tudom, azt mondanák, hogy fú, nagyot akartam mondani, Varga Dénes sapkájáért mondjuk le kéne tenni X összeget, te azt az X összeget, azt meddig lennél hajlandó letenni? Nem időben, de hanem úgy pénzösszegben.
2: Amiért
1: mondjuk a 2008-ban, amiben olimpiáj.
2: Igen, tehát nem mindegy.
0: Igen, érdekes, nekem egy vízilabda sapkám van, azért sem fizettem, hanem annak idején még szurkolóként kim voltam, nem is tudom, 2016-ban talán egy Európa-bajnokságon, és a francia válogatott kapusa kidobta nekem a sapkáját. Úgyhogy ugyan a francia vízilabda akkor még tényleg nem tartott.
1: Ezt most már vetted, vagy inkább?
0: Egy kicsit erősebb, de hát minden esetre én akkor gyerekként nagyon örültem neki. Tehát nyilván nem azt néztem, hogy milyen szintű válogatott és játékos, hanem egyáltalán valami kézzelfogható ajándékot hazavietek. Természetesen azért egy Varga Dénes sapka, egy magyar válogatott relikvia, az teljesen más, érzelmi szempontból is más szintet képviselne. Viszont ismerem magam, én mindent elhagyok. Tehát azért nem fizetnék semmiért ennyit, mert onnantól kezdve kialakul egy függőség a tárgy iránt, aminek egy eszmei értéke van, és hát most adott esetben, hogyha ugye egyre divatosabbak ezek a merchandising termékek, egy-egy csapatnak a sál, sapka, bármi olyan kiegészítő, én nem merném hordani az utcán, mert de ha meg nem hordod, akkor meg minek
1: van? A vízilabda sapkában jól nézzél ki, mondjuk Károly.
0: Igen, azt lehet, hogy egyébként sem hordanám. De én azért vagyok ezzel egy kicsit ilyen óvatos, mert nem biztos, hogy jó, hogyha tárgyakhoz annyira kötődünk, hogy onnantól kezdve elkezdjük félteni.
1: Egyébként ott 2016 környékén voltak ilyen leltár problémák Franciaországban, nem találtak bizonyos sapkákat, ezúton is köszönjük, hogyha visszajuttatod majd a francia vízilabda szövetségnek. De ha már arról beszélünk, hogy merchandising, akkor ugye kötött az NHL a Bayern Münchennel egy megállapodást, ami elsőre így furcsának tűnhet. Tegnap már próbáltuk ezt megfejteni Levivel, hogy mi lehet a háttérben. Nagy valószínűség szerint az, hogy majd a világbajnokság Németországban lesz.
2: Hogy is mondjam, most se tudok ezzel a sztorival úgy nagyon mit kezdeni. Tehát amikor először olvastam, először hallottam róla, akkor nem tudom, végig kellett olvasnom magát, a címet is kétszer, hogy ennek mi lehet vajon az oka, és amiről ugye beszéltünk, hogy hát beugrott azért, hogy elég sok fejlesztendő dolog van most a német jégkorongban, hiába a válogatott azért mindig jól szerepel, vannak NHL-es szupersztárok, de azt azért hallani bizonyos forrásoktól, hogy rengeteg pálya zár be mostanában Németországban, egyre kevesebben kezdenek el jégkorongozni az előző 20 évhez képest mondjuk. Ugye a világbajnokság jövőre ott lesz náluk, megint csak a teljes vezetést lecserélték, ugye a felnőtt válogatottba edzői stábot, general manager, mindenkit, úgyhogy egy abszolút új korszakot szeretnének nyitni a német jégkorongban, attól függetlenül, hogy a DEL és a DEL2, ugye a német bajnokságok nagyon-nagyon jó színvonalú.

0: jóak, de mégis egy kicsi megtorpanás azért érezhető. Ez a deal pedig hát nagyon érdekes, és én nagyon várom, hogy ez miben fog kicsúcsosodni, hogy most az NHL mérkőzéseken tényleg Harry Kane-es mezeket lehet majd venni. Tehát még erről nincsen pontos információ, de azért jó dolog, hogy a sztorinak igazából így most két része van, hogy oda és vissza. Tehát, hogy mit fog profitálni ebből az NHL, és mit fog profitálni a Bayern München, ez szerintem majd a gyakorlatba fog előjönni. Minden esetre én nagyon várom.
1: Érdekes egyébként, hogy Alfonso Davies volt ugye a Bayern részéről, aki képviselte a klubot ebben a dealben gyakorlatilag, és hát az NHL részéről, akár JJ Peterkát mondhatjuk, vagy Leon Draisaitl-t. Igen, Moritz Seiderről is beszéltünk, de őt nem írták a cikkben, tehát érdekesnek tűnik így elsőleg, nem tudom, te találkoztál ezzel a hírrel?
2: Találkoztam a hírrel, és én is felhúztam a szemöldököm, de alapvetően még jól is el tud sülni. Szóval általában vannak olyan párosítások a gasztronómiában is, amit az ember elsőre nem gondolja, hogy összeillik, aztán kipróbálod, és jó, és működik.
0: Úgyhogy 10 éve még a sós karamellről még itt.
2: Igen.
1: Lehet jövőre egy Detroit BAHC megállapodást is láthatunk majd, vagy...
0: Hát az mondjuk klub és klub között, az megint más. Itt engem az lepett meg tényleg, hogy klub és szervezet között. Tehát, hogy ez azért igen érdekes dolog. És ráadásul az, hogy említettük ugye a jövő évi világbajnokságot, és nem Münchenbe lesz, hanem ugye Düsseldorf és Mannheim lesz a két rendezőváros. De azért Münchenben a Red Bull miatt elég nagy a hoki élet, és hát hogyha egy kis reklámot akar az NHL bevinni az európai piacra és azon belül Németországba, hát akkor viszont jobb döntés nincsen, mint a Bayern München.
2: De akár erősíthetik is az európai jelenlétet mondjuk a mérkőzések tekintetében? Tehát igen, látsz ilyen igen. Jövőt?
1: Lesz.
0: Persze, lesz mérkőzés Németországban, már csak a német sztárok miatt is most a helyszínt, az pontosan...
1: München az egyik, a másik. Szerintem Mannheim, én úgy emlékszem, de most a fejemet nem
0: rátenni. Hát, ha égkorong, akkor Mannheim, tehát Németországban mindenféleképpen. Úgyhogy azt el tudnám ott képzelni, igen, én is.
1: Voltál már egyébként, Geri, te például itt a környéken, akár mondjuk Prágában NHL-es meccsen, vagy éjszakon valahol, amikor áthozták, vagy még nem?
2: Érdekes, NHL-es meccsen még nem, NFL-en igen, Londonban.
1: Igen, emlékeztem, hogy valamin voltál. Volt
2: ilyen szempontból, NHL-re is jó lenne menni. Én egyelőre az európai ligákat próbálom meg minden idényben eljutni egy szlovák vagy egy cseh bajnokira. Most ugye az elmúlt fél évben jó néhány svéd mérkőzést tudtam megnézni. Ebből a szempontból nekem ugye az NFL meccs is Londonban olyan volt, hogy alapvetően nyilván az ember nagyon örül annak, hogy megismeri egy kicsit ezt a kultúrát, vagy ízelítőt kap, de itt az NHL-nél is vannak fenntartásaim abból a szempontból, hogy nem olyan ebben a közegben, európai közegben NHL meccset nézni, mint hogyha kimennél. Tehát én nekem az lenne az igazi álom, hogy egyszer ott kint megnézni a bölcsőben. Nyilván a színvonal az itt is adott, a játékosok itt is adottak, de és egy jó kezdeményezés alapvetően, hogy megvan ez a terjeszkedés az amerikai major ligáknál, de kicsit közegidegennek hat sokszor, meg hát a szurkolói kultúra is teljesen más az európai ligákban, mint amit a felvételeken lát az ember az NHL esetében.
1: Megmondom őszintén, hogy mi párommal tervezünk menni március környékén Stockholmba, egy jó Jur Gordon meccsre, én szívesen kinézek, még rá kell beszélni, de majd itt a kapcsolataidra mindenképpen szükség.
2: Mindenképpen. Mondhatnám, hogy kezemben a város.
1: Azt mondják, hogy nehéz egyet szerezni elvileg a hoki meccsekre, ez igaz?
2: Hát képzeld el, másodosztályú meccsekre is 8-9 ezeren járnak. Tehát teltházas a legtöbb esetben, úgyhogy alapvetően teljes őrület van, és ebből a szempontból is nagyon jó azt látni, hogy ott abban a közegben, abban a kultúrában is virágzik a jégkorong, teljesen más aspektusból közelítik meg nyilván, mint az észak-amerikaiak. Nagyon fanatikusok, és az én amerikai szaktársaim meg is lepődtek ezen, hogy mennyire más légköre van egy hoki meccsnek Svédországban, mint náluk, de nagyon élvezte mindenki, és azért ott a színvonal is gyakorlatilag a legmagasabbak közé tartozik Európában.
1: Hát a színvonalról nehéz lesz átkötni a következő témánkra, de mondjuk akkor megpróbálják a teltházzal. Ugye hamarosan lesz nagyjából 15 nap múlva, szeptember 10-én egy jégkorong szuperkupa döntő itt Magyarországon. Én azt mondom, hogy szerintem imádkozhatunk érte, hogy a Tüskecsarnok megteljen a Fradi BA mérkőzésre, mert azért hát szomorú volt azt látni, hogy a válogatott meccseken sem telt meg mindig a Tüskecsarnok az elmúlt időben, ami egy 2000-2500 főt jelent körülbelül. BA Fradi, a BA nagyon jól erősített a nyáron, a Fradinál még úgy mindig jelentgetik be a játékosokat, talán még mindig nem végleges a keret, mit gondoltok, vajon mi lehet ebből a párharcból? Én őszintén most a B-ját erősebbnek érzem.
0: Ugye, ha már azt említettük, hogy hány néző lehet, az egy tegnapi hír, viszonylag friss hír, hogy elvileg minden jegy elkelt, és hogy tehát ház lesz, ami azért nagyon-nagyon jó hír. Hogy melyik csapat az erősebb? Hát ez most nagyon-nagyon nehéz lenne megmondani, úgyhogy mindkét csapat hát szinte teljesen átalakult a tavalyi idényhez képest. Játszottak már edzőmérkőzéseket, ugye a Fradi továbbra is az ICHL-ben indul, még ugye a BEA Erste ligázik, és mint magyar bajnok fog részt venni ezen a mérkőzésen. Hát most a legutóbbi németországi túrájuk nekik nem sikerült túl jól, tehát két vereséggel tértek haza Deggendorfból. A Fradinál meg igen, ahogy mondott, továbbra is szerintem még igen a keret kialakításon van az elsődleges hangsúly, de hát van még néhány hét, úgyhogy most már tényleg mindenki a hajrában van.
1: Szlovákokkal készül a Fradi, úgyhogy jól láttam. Igen, Szlovákiába
0: szoktak játszani most.
1: Azt tűnik szerinted jobb megoldásnak, vagy inkább elmenni Németországba a harmadik ligás csapatokkal játszani. Nyilván más szintre készülnek, de mi lehet a jobb szerinted?
0: Hát igazából attól függ nyilván, hogy melyik csapat milyen bajnokságban játszik. Tehát hogyha nézzük az ICHL-t a Fradi szintjén, akkor persze az nagyon jó, hogyha extra ligás szlovák csapatokkal tudnak játszani, mert azért az hasonló szint. Megmondom őszintén, hogy a német Oberligát nem annyira ismerem, de hát annyit azért tudunk róla, hogy egy fél profi bajnokságról beszélünk, de hogyha már arról beszéltünk, hogy tényleg Svédországban is a másodosztályú mérkőzéseken telt ház van, akkor Németországban nagyon sok hely, még az Oberliga harmadosztályú mérkőzéseken is tömött telt ház van egy jó kis szimpatikus német falucskában. Tehát ott azért az emberek apraja nagyja kimegy, és nagyon kellemesen tölti az időt. Úgyhogy, de persze, tehát ez a ellenfél választás itt erről szól, hogy valahogy a balancot azért tartani lehessen.
1: Geri, te mit gondolsz egyébként erről a szuperkupáról? Ha jól tudom, te nem olyan régóta szeretted meg a hokit, nem? Ugye az elmúlt 1-2 évben, vagy már előtte is úgy követted rendszeresen?
2: Mert az elmúlt 10-15,
1: igen,
2: nem olyan
1: régóta. Annyira régóta követted? Azt mondtam, hogy neked inkább amikor megvan olvadva a jég, az van közel a szívedhez.
2: Alátámasztom, igen, ez így van, de alapvetően a jégkoronghoz is van egy elég erős kötődésem, csak nézői oldalon, tehát addig jó, amíg én nem veszek a kezembe ütőt, mert már a korcsolyázás is gondot okoz.
1: Ne szerénkedj.
2: De én még ott vagyok leragadva, hogy nincs már jegy erre a mérkőzésre, mindig az utolsó pillanatra hagyom a jegyvásárlást, és tényleg az elmúlt években, ahogy említetted, ahhoz szoktunk hozzá, sajnos, hogy még lehet találni belépőt egy-egy olyan mérkőzés. Talán tavaly Székesfehérváron volt így azért, van, ez egy nagyobb csarnok, most a tüske megtelik, ez alapvetően jó hír. Én ezt most egy kiki mérkőzésnek
1: érzem. Tavaly is a tüskébe volt, én úgy emlékszem, akkor is ugyanez a párosítás, és tavaly is ott volt.
2: Akkor lehet, hogy 2 éve volt még Fehérváron.
1: 2 éve, igen, akkor indult ugye a rádió is, és akkor igen, akkor még Fehérváron volt, de akkor nem is BEA Fradi, akkor szerintem a Fehérvár volt az egyik résztvevő talán, de...
2: Igen, alapvetően azért a...
0: És a Fradi a másik valószínűleg.
2: A Ferencváros gyakorlatilag szinte állandó résztvevője a szuperkupának.
1: Most már a BEA is így,
2: és most már a BEA is, és a Fehérvárt meg hiányolhatjuk nyilván ebből a szempontból, mert talán ez az a három csapat, amely meghatározza a magyar jégkorong életet az elmúlt években. Ugye a Deacnak is volt egy nagy sikere, de alapvetően az Erste ligát tényleg uralja a BEA. Kíváncsi leszek az Ice Age-es csapatainkra. Nagyon nagy bravúr lenne, én azt gondolom, a Ferencvárostól, hogyha már oda kicsit tovább megyünk, hogyha valahogyan be tudna jutni a rájátszásba. Ferencvárostól is, és a Fehérvárra is mondhatjuk ezt. Alapvetően én azt gondolom, hogy az előző idény egy tanuló idény volt a Fradinak, de voltak olyan változások a keretben, amivel lehet, hogy előzetesen nem kalkuláltak, és amelyek megkeverhetik a kártyákat.
0: És még így is majdnem összejött a Fradinak a rájátszás. Igen, tehát, igen, hogy az utolsó mérkőzés.
2: Hát az utolsó mérkőzés, ez felejthetetlen az alapszakaszban.
1: Ellen, hát szerintem a Fradi szurkolók álmukból feléredve tudják, hogy a Fehérvár elleni 12 megszerezhető pontból 11-et a Fehérvár vitt el, és hát emiatt lett ugye a volán a rájátszás szereplő, aztán ugye milyen szépen szerepeltek, hát reméljük, hogy valami hasonló lesz ugye idén is. Ha már a Deacot említetted, oda ugye voltak érkezők, orosz csatár jött Kazaksztánból, de inkább aki fontosabb visszatérő az Ilya Culihin, a fehér orosz játékos, aki egy nagyon ponterős csatár, ugye visszajött még Kis Dániel, vagy nem visszajött, de átjött Kis Dániel az Újpestből, mellette még Kis Patrik és Kovács Alexis is a Lilafehérektől csatlakozott, valamint Varga Balázs válogatott csatár, aki kint játszott külföldön, aztán hazajött a Fehérvárba egy erősen felejthető idényre, és most pedig megpróbálkozik azzal, hogy Deacnál a Debrecenben visszanyerje a formáját. Mit gondoltak a magyar bajnokságról most?
0: Hát igazából, hogy is mondjam, tehát minden szezon kezdet egy nagy talány, hogy az erőviszonyok hogy fognak alakulni. Ugye most Fehérváron is ugye az ICHL-es csapatnál a sok sérült miatt nagyon sok játékos kapott lehetőséget a FH-ból. Szerintem egy másfél sornyi játékos játszott most a Košice ellen.
1: Meg el is mondták, hogy 5-6 embert azért hoznak, hogy megversenyeztessék őket arra a pár helyre, ami még van az ICHL-es csapatban.
0: Igen, tehát hogy egy nagyon jól működő ilyen farm csapat szisztéma alakult ki, ami talán idén lesz remélhetőleg a legjobban érezhető. Tényleg, hogy a liftezés a játékosoknál, és valóban a versenyhelyzet kialakítása, és mindenkinek az ösztöklése arra, hogy jobb teljesítmény nyújtson. Még egy picit visszatérve a Superkupa döntőre, azért ez mindig egy presztízs csata, hogy két különböző ligából érkező csapatok, ugye az egyik az jóval magasabban jegyzett, ugye az ICHL, tehát mindig egy nagyon fontos kérdés, hogy melyik csapatnak van veszteni valója. És hát az egyértelműen a magasabban jegyzett csapat a Ferencváros, hiába magyar bajnok a BJA, de hát igen, egy parás küzdelem lesz ugye az elmúlt évekből kiindulva meg főleg.
1: Pláne, hogy ugye egymásnak is adogatják a játékosokat, mert van köztük egy megállapodás, így meg aztán végképp mindenki, hát szerintem sokszor adott erővel fog majd küzdeni, ugye Schleckmann Márkot majd a Ferencvárosban láthatjuk, például a Fradiból, akár mondjuk Seregei Mátét már a BJA-ban, tehát igen, azért voltak most a nyáron is elég komoly
2: egyéni
1: változások.
2: Egyéni motivációk, bizonyítási
1: hát, az egészen biztos, és ha már motiváció, akkor Luis Enrique azt nyilatkozta, hogy nincs hibázási lehetőség, mindezt arról mondta, hogy már a szünetben lecserélte a Paris Saint-Germain meccsén Ousmane Dembélét, az aranylabdás kiváló francia játékost. Azt mondta még Luis Enrique, hogy ha az jár a fejedben, mi mindent nyertél meg korábban, akkor már semmit sem fogsz megnyerni. Talán egy hete beszéltünk arról, hogy a Real Madridnál Mourinho beszólt Bernardo Silvának. Én itt hasonlót vélek felfedezni, hogy picit mint a tüzelni próbálja a játékosokat, mert ugyan az Európai Szuperkupát azt megnyerték az a Villa ellen 2-1-re, akkor sem túl meggyőző játékkal, inkább kérdezem, mint mondom, nem tudom, mit szóltok hozzá. Ugye a francia szuperkupát elvesztették a Lens ellen 1-0-ra, és most a bajnoki kezdés sem sikerült jól, 2-2 a Rennes otthonában, úgyhogy a csereként beálló Ferran Torres volt az, aki egyenlített.
2: Igen, ugye azért az elmúlt években hozzászoktunk ahhoz, hogy nem nagyon tud mélypontra vagy gödörbe kerülni ez a PSG. És kíváncsi leszek, hogy ha adott esetben jön egy ilyen hosszabb hullámvölgy, akkor hogyan tudja majd Enrique kezelni ezeket az egókat, mert bármennyire is nem arról van szó már, mint 22-23-ban, hogy tényleg idézőjeles primadonnák, nyilván világklasszis játékosok, de nagyon-nagyon sok sztár az öltözőben, de azért itt is vannak nagy nevek, és amikor jön a győzelem, amikor megy a csapatjáték, akkor úgy könnyebb illeszkedniük ezeknek a sztároknak is egymáshoz. Amikor probléma van, és elkezdik keresni azt, hogy na, akkor mi lehet, vagy akár ki lehet a probléma forrása, ott jöhetnek elő olyan konfliktusok, amiket tudni kell kezelni. De hát, ha valaki tudja, akkor Luis Enrique. Tehát tényleg egészen elképesztő, amilyen pedagógiai, pszichológiai hát, érzékel bír, és ahogy említetted, ennek is lehet ez köze, és ez is lehet egyfajta megoldási módszer, aztán, hogy ez hosszú távon hatásos lesz-e vagy sem, meglátjuk, én nem féltem a PSG-t, tényleg elképesztően jó csapat, ugyanakkor annyival nem jár az európai mezőny előtt szerintem, hogy mondjuk a triplázásra olyan nagy esélyt adjunk, és ez nem is baj, hogy de nincs ezt, egy ilyen dominancia.
1: De ezt tavaly is gyakorlatilag megbeszéltük volna, aztán megnyerték a BL-t, úgyhogy
2: igen, és üdeszín volt egyértelműen, és tudod mi az, hogy ha az ember azt nézi, hogy mennyire jó a labdarúgásban ez, hogy igazából a csapat nyeri még mindig a trófeákat, és hogy ott volt egy szemléletváltás, volt egy stratégiaváltás, és az kellett ahhoz, hogy amit éveken át tényleg töménytelen mennyiségű pénzből hiába kergettek azt az álmot, azt így meg tudták valósítani.
0: Nagyon sarkos megfogalmazás volt mind a kettő, tehát nincs hibázási lehetőség, hát hogy ne lenne? Tehát most igazából... most
1: motiválni kell
0: de várjál, tehát akkor ezek szerint Luis Enrique is hibázott, nem Ferran Torres-szel kezdte a mérkőzést, hanem Dembélével, ez az egyik. A másik, hogy ha az jár a fejedben, mit nyertél meg korábban, akkor már semmit nem fogsz nyerni. Ezzel is vitatkoznék azért. Tehát mindenki más, hogy fogja föl és kezeli a kudarcot, másképp kezeli a sikert. Tehát azért, hogyha a pályán vagy, és eredményes akarsz lenni, legalábbis nálam úgy működött, akkor vissza kell gondoljál olyan eseményekre, olyan dolgokra, olyan momentumokra, ami téged oda vitt, ahol éppen jelen pillanatban vagy. Mert ezeket nem szabad elfelejteni, ezeket ápolni kell, ezeket méltósággal kell kezelni, és nyilván nem belekényelmesedni, de ezt át kell alakítani egy motivációs faktorra.
1: Fogunk majd mindenképpen erről is még beszélni, de mellette még lesz labdarúgás szintén, 10 000-ek ellened a lábad mégsem remeg. Szerintem ebből mindenki kitalálta, hogy nagy valószínűséggel Szoboszlai Dominik büntetőjéről fogunk majd beszélni, ami hál' Istennek bement. Aztán lesz még szó természetesen egy meglepő állásajánlatról. Annak rendje és módja szerint Újvári Mátét is hívjuk, hiszen kedv van, valamint Marosán György sem maradhat ki. Hamarosan innen folytatjuk a Sportreggelt.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Teljesen felépülhet a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Program indul az egészségügyi várólisták csökkenésére. Délelőtt napos, délután felhős idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatornán elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de Perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Emlékeztetett, jelenleg a gazdasági szankció a nyomásgyakorlás leghatékonyabb formája. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokkád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani forgalom töredéke a támadások előtti szintnek. Hozzátette, diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról. Itthon szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltárló parlamenti vizsgálóbizottság, erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forstoffer Ágnes hangsúlyozta, az ellenőrzések hamarosan kideríthetik, kik a felelősek azért, hogy a jegybank alapítványa 20 milliárd forintból épített luxus ingatlant Balatonakaratján, amelyet 2 év működés után eladásra kínáltak. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Terv szerint halad a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatotta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, a felesleges alapítványok megszűnnek, feladataik pedig állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente.
0: Közlekedés.
2: Aszfaltoznak az M3-as Budapest felé vezető oldalán, Gyöngyös elkerülő szakaszán. A 75-ös és a 68-as kilométer között a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Második mérkőzésén is kikapott női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokságon. MB3-as ellenfele lesz a címvédő Ferencvárosnak a labdarúgó magyar kupában. Kihirdették az atlétikai világdöntő magyar indulóit. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A magyar női röplabda válogatott második mérkőzésén is vereséget szenvedett az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Együttesünk kétszoros és egy sima játszmában 3-0-ra kapott ki a címvédő és házigazda Törökországtól. Nemzeti csapatunk ma 15 órától a továbbjutás szempontjából rendkívül fontos találkozón Németország ellen lép pályára a kontinens tornán. A válogatott olasz szövetségi kapitánya Alessandro Chiappini mellett dolgozó edzővel, Szabó Dáviddal, Virányi Zsolt beszélgetett a meccs után, aki már a németekről is szót ejtett.
4: Nagyon-nagyon sajnáltuk azt az első szettet. Először is a lányok előtt le a kalappal. Ezt kértük tőlük, hogy félelem nélkül bátran rizikózzanak, menjenek bele olyan helyzetekbe, amikor másképp nem, és elkezdett ez egyszerűen működni. Sajnos az első szettnek a végén egy olyan forgás fogtunk ki, hogy a Vargas került sajnos hátra nyitni, amiről tudjuk nagyon jól, hogy irgalmatlan erejű szervája van.
5: 105 km/h sebesség, és minden harmadikat rontja, és csak kettőt nyitott ott, azzal meg lett a játszva.
4: Hát sajnos igen, ez a női mezőnyben azért már egy elég kemény szerva. A mi játékosaink nincsenek azért hozzászokva az ilyen jellegű szervákhoz, de ha tudnának folyamatosan ilyen játékosok ellen játszani a mieink, rengeteget lehetne fejlődni, hogyha ilyen típusú játékosokkal vagy edz, vagy esetleg játszik az ember. Mert hogyha őszintén megnézzük, akkor egy török csapatban a játékosok topligákban játszanak klubszinten. Nálunk a magyar csapatnál ez azért még nem mondható el mindenkiről.
5: 3 légiósunk van, 11 EB újoncunk náluk, meg világsztárok, bajnokok ligája győztesek.
4: Igen, ez így van, és ez rettentő sokat számít, hogy folyamatosan olyan közegbe játszik az ember, ahol ilyen ellenfelek vannak, még nekünk ehhez fel kell nőni. Nincs ezzel igazából semmi gond, a lehetőség ott van a fiatalok előtt, most már meglátták, hogy hova lehet eljutni, esetleg büszkék vagyunk rájuk. Nem tudok egy rossz szót mondani a csapat teljesítményére, azért a technikai különbségek kijöttek a végén, de hát mégis csak egy török csapat.
5: A németek ellen mi lehet majd a kulcs tényező? Eddig azért, amikor tételbíró mérkőzések voltak más sportágban, és nyilván jön a hullámhegy, hullámvölgy. Itt még az is furcsa volt, hogy szinte a harmadik játszat leszámítva olyan nagy hullámvölgy nem volt a magyar csapatnál, de ennek most már nincs jelentősége. A németeket mindenképp meg kellene verni számtalan szempontból, önbecsülés, önbizalom, világbajnoki részvétel, világranglista, egyáltalán, hogy tovább jussunk a csoportból. Mire kell számítani, hogy mennyire sebezhető, hol sebezhető a német csapat? Csütörtökön múlt héten játszottatok velük.
4: Igen, tudtunk velük játszani egy edzőmeccset. Nagyjából már akkor kialakult róluk egy kép. Az elemzést már elkezdtük a német csapatról. Láttuk mind a két itteni meccset már. Nem tudom, nagyon-nagyon nehéz lesz ez a meccs. Korán is fogunk játszani, ugye miénk lesz az első meccs.
5: De pihentek egy napot, nem volt meccsük.
4: Igen, ők pihentek egy napot, nem volt meccsük. Pluszba ők forgatják az egész csapatot. Tehát van nagyjából egy mondhatni kezdő csapatuk, de minden egyes poszton folyamatosan rotálnak, ezért is lesz nehéz belőlük felkészülni. De hogy ha ugyanezzel a lelkesedéssel, ugyanezzel az akarattal, ugyanez a idézőjelbe félelem nélküli játékkal ki fogunk menni, szerintem azért van keresni valónk a németek ellen. Mondhatni nekünk, most fog elkezdődni az Európa-bajnokság, ugye lesz először egy német, utána egy lett, majd a végén egy szlovén meccs. Ebből kell nekünk kihozni valamit, gazdálkodni ebből a végére, aztán figyelni meg még a pluszba a többi csoportba az eseményeket, mert azért azoktól a mérkőzésektől is sok minden függ.
3: A magyar női röplabda válogatott edzője Szabó Dávid után csapatunk szélső ütője Kis Lilla is megosztotta gondolatait Virányi Zsoltnak a törökök elleni mérkőzésről.
5: Ez a mosoly, ami az arcodon van, ez a felszabadultság, ez kellett ehhez a meccshez, hogy ennyire szoros és izgalmas legyen?
6: Igen, ez is kellett, mert abban a pillanatban, hogy elkezdődött a meccs, mindenkiben benne volt az, hogy csak szeretnénk egy jót játszani, és nyomás nélkül tudtunk a pályára állni. Elképesztő érzés volt, és nagyon örülök, hogy az első két szedben ilyen közel voltunk hozzájuk, és végig vezettünk az első szedben is, nagyon boldog vagyok, hatalmas élmény volt.
5: Mondjuk a mérkőzés délelőttjén mi játszódott le, akár csak a te fejedben, mert ezt könnyű mondani, hogy felszabadultság, mert nem ti vagytok az esélyesek, de azért egy török csapat, egy világsztárokkal teletűzött címvédő világbajnok ezüstérmes ellen azért ezt megvalósítani nagyon nehéz lehet. Hogy sikerült?
6: Azt kérte tőlünk az edző, hogy játszunk felszabadultan, élvezzük, nincs vesztenivalónk, tartsuk őket nyomás alatt, és mindent meg tudtunk valósítani, és jól megizzasztottuk őket.
5: Hát amikor az első játszmában ugye 3-0 volt, 5-2, de hát az hagyján, amikor játszmalabdához jutottatok 24-23-ra az első játszmában, akkor az ember nem mint el, ti hogy emlékeztek erre vissza?
6: Nagyon örültünk volna, ott a végén én sajnálom, hogy rajtam ment el 2 pont.
5: Tegyük hozzá, hogy Melissa Vargas nyitott,
6: igen, aki az legjobbja gyakorlatilag.
5: Férfias ütései vannak, a Fenerbahce világsztárja, és azt számolom itt a meccseken, hogy az első két nyitás általában ászértékű, és a harmadikat rontja, és kettőt nyithatott a játszma megnyeréséhez.
6: Igen, hát ez sajnos benne van.
5: Mit lehet tanulni ilyen szinten, mégis tét meccsen ezektől a török játékosoktól?
6: Azt, hogy minden helyzetben nagyon jó megoldásokat választanak, és kész érett játékosok, nagyon jó nézni, hogy játszanak, és az, hogy mi most ilyen közel kerültünk hozzájuk, ez egy nagyon nagy szó.
3: A magyar női röplabda válogatottból Kis Lillát hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: A labdarúgó NB1-ben szereplő Paks az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz. A Kispest Honvéd marokkói középpályással erősített, a 25 éves Reda Ed Daradj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal, az Újpesttől pedig távozott a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A címvédő Ferencváros Debrecenben a Deac vendége lesz, még a legutóbbi ezüstérmes Zalaegerszeg, az ugyancsak MB3-as Dunaharasztihoz utazik, a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában, a párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. A versenykiírás alapján az élvonalbeli és a másodosztályban szereplő klubok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz, de az NB1-esek egymással még nem kerülhettek össze. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítás következik, ha pedig szükséges, a 11-esek döntenek. A játéknapok szeptember 12-e és 13-a, szombat, illetve vasárnap. A magyar válogatott Dárdai Bence sérüléséből felépülve 10 hónap után lépett újra pályára csapatában, a másodosztályú Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel győzött 6-5-re a negyedosztályú Altglienicke vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, és ezzel a 32 közé jutott. Dárdai a 77. percben állt be a mérkőzésen.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Egyéniben 6 magyar versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónknak szurkolhatnak a nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az első atlétikai világdöntőn. Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Sára és Takács Boglárka lesz értekelt a két vegyes váltó mellett az idény csúcsesem. Halász Bencével Somogyi Zsófia beszélgetett.
7: Friss Európa-bajnokként egy nagyon izgalmas verseny áll előtted, és lebonyolítás nem feltétlenül a kedvenced, ami a kalapácsvetést illeti, ugye 4 dobásod lesz majd összesen. Mik a várakozásaid erre a versennyel kapcsolatban, és a formádat tekintve mennyire tudod ezt a fantasztikus formát átvinni az EB-ről szeptemberbe?
8: Az Európa-bajnokság után nem olyan könnyű teljesíteni. Látszik, hogy azért testileg most már így az Európa-bajnokság után kezdek magamhoz térni, mentálisan vagyok fáradt, mert hiába érkeztem haza Angliából, azért nagyon sok feladatom volt itthon. és ahogy így egy kicsit elengedtem mentálisan ezt a feszülést, aztán most kiült rajtam egy kis nátha. Ettől függetlenül az edzés eredményeim ott folytatódtak, ahol abba hagytam Birmingham előtt. Nagyon jó formában vagyok továbbra is. A feladat az az lesz, hogy a világbajnokságig átmentsük ezt a formát. Én szerintem menni fog, mert gyakorlatilag a puzzle az össze van rakva, és ezen az úton kell menni tovább, amint elkezdtünk. Bőven ki lehet tolni majd még odáig a formát, sőt, még szerintem javítani is lehet majd rajta. Készen állok a feladatra, úgy érzem.
7: Ez a show jelleg, egy más versenyrendszer, 3x3 óra, hihetetlen közönség, hazai rendezés, ugye egy csodálatos stadionban. Te ilyen szempontból hogyan tekintesz egyébként erre a versenyre? Első verseny lesz, egy EB aranyérem van ráadásul mögötted. Hol helyezkedik most ezzel így a egyetlen pályafutásodnak, milyen pontját jelenti ez?
8: Nagyon érdekes verseny lesz, és nagyon várom már, hogy egyáltalán hogy fog ez gyakorlatilag kinézni. Nehéz elképzelni, mert nagyon sok új dolog lesz. A lebonyolítási rendszer azért nem lesz a kedvencem szerintem, mert én már nagyon sok ilyen versenyen vettem részt, ahol nincs meg a teljes hat kísérlet, és ezt a négyet se dobja le mindenki, nem lefaragják a mezőnyt. Azért lesz nehéz, mert elsőre is egy olyat kell dobni, amivel utána tovább tudsz menni. Ugyanígy kell versenyezni a hagyományos rendezésűeken is, de hogy azért itt nagyobb lesz mégiscsak a tét, hogyha tudom hasznosítani a nézőknek és a szurkolóknak majd a biztatását, akkor ezzel nem lesz probléma. Nem is ettől félek, hanem csak azt sajnálom, hogy nem lehet majd mind a hat kísérletet kihasználni, hogy minél messzebb dobjon az ember, de mindenképp izgalmasan hangzik. Nem félek attól sem, hogyha saját magamról beszélek, hogy ezek a bizonyos, nagyon látványos show elemek és a nagyon látványos fények majd megzavarnák a versenyzőket, mert hiába egy ilyen néző, vonzó, lézer show, látvány show lesz az egész körítés, az biztos, hogy figyelem középpontjában marad, hogy azért a szakmaiság meglegyen, és a versenyzők tudjanak normálisan koncentrálni és versenyezni.
7: A rangját tekintve te ezt hova teszed? Ez nem egy VB, nem egy olimpia, ott lesz a világ krémje, mondhatni szűrt krémje. A vágy, hogy mondjuk megmutasd magadat ott, úgyhogy ráadásul azért ez egy unikális esemény, ez mennyire dübörög benned, és ott lesz a nagy rivális is.
8: Nagyon nehéz így megmondani előre. Egy Európa-bajnokság után vagyunk, és egy Európa-bajnokságot szerintem csak azért hett meg igazán, hogy mit is jelent, aki európai. Nekünk nem kell magyarázni. Az Európa-bajnokság minden egyes sportágban gyakorlatilag majdnem a csúcs. Ha kalapácsvetés eredményét nézzük, ez majdnem egy az egybe. Felér egy olimpiai döntővel, egy világbajnoki döntővel, bármikor ugyanolyan színvonalú szinte. Viszont az Ultimate világbajnokság, aki ezt megnyeri, az nem a hivatalos értelemben vett világbajnok lesz, de mégis egy óriási titulus én szerintem. Ezt azt hiszem, hogy majd csak verseny után fogjuk tudni igazán úgy értékelni, hogy melyik polcra tesszük, rangsorilag hova kerül. Azon nincs mit sokat magyarázni, a top 8 jön el a világból. De nem világbajnok lesz az, aki megnyeri, de mégis az, hogy akik részt fognak venni a versenyen, az mutatja az egész rendezvénynek a nívóját.
3: Az Európa-bajnok kalapácsvetőt, Halász Bencét hallották. Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta. Ezt a magyar antidoping csoport is megerősítette. A szervezet vezetőjét, Tiszeker Ágnest, Szilágyi Dóra kérdezte az esettel kapcsolatban.
9: Nekünk ugye törvényi kötelességünk, mint nemzeti dopingen szervezetnek, hogy a honlapunkon pozitív áminta esetén megjelentessük a sportágot, hogyha ilyen történik, ezt megtettük, ugye ezt lehet tudni, hogy atlétika sportágról beszélünk, ahol egy pozitív ámintát találtunk, zajlik a B-minta, annak az eredményéről értesítjük a sportolót, ha a B-minta megerősíti az ámintának az eredményét, akkor onnantól beszélünk dopingvédségről, és akkor elindul egy eljárás, ahol a sportoló védekezhet és elmondhatja az ő álláspontját, mi történt, és hogyan került a szervezetébe a tiltott hatóanyag. Tehát gyakorlatilag az ügy kellős közepén vagyunk, és ha majd jogerős döntés lesz, akkor természetesen fel lehet fedni a sportoló nevét is, meg a tiltott szert is, de addig erről több információt nem tudok mondani.
10: Megerősíteni tudja, vagy megcáfolni, hogy egy magyar atlétáról van szó?
9: Igen, természetesen ezt meg tudom erősíteni, egy magyar sportolóról van szó.
3: Jégeső miatt törölték a spanyolországúti kerékpáros körverseny a Vuelta a España harmadik tegnapi szakaszát, így a szlovén Tadej Pogacar megőrizte összetett első helyét, Walter Attila pedig maradt a 143. helyen. András Csaba újabb két helyet javítva már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András és Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet érmet is aratott a különböző tornákon, az év elején még a 160. hely környékén állt a rangsorban. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Erdei Márk, Szuper Levente és Patai Gergely. 6 magyar atléta vehet részt egyéni versenyszámokban a szeptember 11 és 13-a között Budapesten bemutatkozó atlétikai világdöntőn. Közülük a friss Európa-bajnok, Halász Bence, Somogyi Zsófia kolléganőnkkel beszélgetett.
2: Bence, friss Európa-bajnokként egy nagyon izgalmas verseny áll előtted, és itt elmondtad már a pódium beszélgetés során, hogy a lebonyolítás nem feltétlenül a kedvenced, ami a kalapácsvetést illeti, ugye 4 dobásod lesz majd összesen. Mesélj arról, hogy mik a várakozásaid erre a versennyel kapcsolatban, és a formádat tekintve mennyire tudod ezt a fantasztikus formát átvinni az EB-ről szeptemberbe.
3: Nyilván az Európa-bajnokság után, mint ahogy a tegnapi versenyen látszott, nem olyan nehéz, vagy nem olyan könnyű teljesíteni. Nyilván csalódott vagyok az a tegnapi versennyel kapcsolatban, de most...
2: A harmadik lettél Lengyelországban, egy 79-44, valami ilyesmi volt a vége?
3: Igen, tehát látszik, hogy azért testileg most már így az Európa-bajnokság után kezdek magamhoz térni, mentálisan vagyok fáradt, mert hiába érkeztem haza, Angliából azért nagyon sok feladatom volt itthon, és ahogy így egy kicsit ugye elengedtem mentálisan ezt a feszülést, aztán most kiült rajtam egy kis nátha, és így nagyon nehéz volt versenyezni. Ettől függetlenül az edzős eredményeim ott folytatódtak, ahol abba hagytam Birmingham előtt, tehát nagyon, nagyon jó formában vagyok továbbra is. A feladat az az lesz, hogy az Ultimate világbajnokságig átmentsük ezt a formát, én szerintem menni fog, mert gyakorlatilag a puzzle az össze van rakva, és igaz, ezen az úton kell menni tovább, amint elkezdtünk, bőven ki lehet tolni majd még odáig a formát, sőt, még szerintem javítani is lehet majd rajta, készen állok a feladatra, úgy érzem.
2: Ez a súlyjelleg, egy más versenyrendszer, 3x3 óra, hihetetlen közönség, hazai rendezés, ugye egy csodálatos stadionban. Te ilyen szempontból hogyan tekintesz egyébként erre a versenyre? Első verseny lesz, egy EB aranyérem van ráadásul mögötted, szóval hol helyezkedik most ezzel így a egyetlen pályafutásodnak, milyen pontját jelenti ez?
3: Nagyon érdekes verseny lesz, és nagyon várom már, hogy egyáltalán, hogy fog ez gyakorlatilag kinézni. Ugye nehéz elképzelni, mert nagyon sok új dolog lesz. A lebonyolítási rendszer, az azért nem lesz a kedvencem szerintem, mert én már nagyon sok ilyen versenyen vettem részt, ahol ugye gyakorlatilag nincs meg a teljes hadkísérlet, és ezt a 4-et se dobja le mindenki, nem lefaragják a mezőnyt. Tehát azért lesz nehéz, mert elsőre is egy olyat kell dobni, amivel utána tovább tudsz menni. Nyilván ugyanígy kell versenyezni a hagyományos rendezésűeken is, de hogy azért itt nagyobb lesz mégiscsak a tét. Én úgy gondolom, hogy ha tudom hasznosítani a nézőknek és a szurkolóknak majd a biztatását, akkor ezzel nem lesz probléma, nem is ettől félek, hanem csak azt sajnálom, hogy nem lehet majd mind a hat kísérletet kihasználni, hogy minél messzebb dobjon az ember, de mindenképp izgalmasan hangzik tényleg, és igazából nem félek attól sem, hogyha saját magamról beszélek, hogy ezek a bizonyos, nagyon látványos show elemek és a nagyon látványos fények majd megzavarnák a versenyzőket, mert tehát hiába egy ilyen néző, vonzó, nagyon tényleg lézersó, látványsó lesz az egész körítés, az biztos, hogy figyelem középpontjában marad, hogy azért a szakmaiság meglegyen, és a versenyzők tudjanak normálisan koncentrálni és versenyezni.
2: A rangját tekintve te ezt hova teszed? Ez nem egy VB, nem egy olimpia, szóval ott lesz a világ tényleg a krémje, és egy mondhatni idézőjelben szűrt krémje, szóval a vágy, hogy mondjuk megmutasd magadat ott, az úgy, hogy ráadásul azért ez egy tényleg unikális esemény, ez most így mennyire dübörög benned, és tényleg ott lesz a nagy-nagy rivális is.
3: Hát nyilván, ez most nagyon nehéz így megmondani előre. Tehát egy Európa-bajnokság után vagyunk, és tényleg egy Európa-bajnokságot szerintem csak azért hát meg igazán, hogy mit is jelent, aki európai. Tehát hogy nekünk nem kell magyarázni. Tehát az Európa-bajnokság minden egyes sportágban gyakorlatilag majdnem a csúcs. És ha a kalapácsvetés eredményét nézzük, ez majdnem egy az egybe, ugye felér egy olimpiai döntővel, egy világbajnoki döntővel, bármikor ugyanolyan színvonalú szinte. Viszont az Ultimate világbajnokság, tehát aki ezt megnyeri, az tényleg nem a hivatalos értelemben vett világbajnok lesz, de mégis egy óriási titulus én szerintem. Ezt azt hiszem, hogy majd csak verseny után fogjuk tudni igazán úgy értékelni, hogy melyik polcra tesszük, hogy rangsorilag hova kerül. Azért, tehát azon nincs mit sokat magyarázni, hogy tényleg a top 8 jön el a világból. De nem világbajnok lesz az, aki megnyeri. De mégis az, hogy akik részt fognak venni a versenyen, az mutatja az egész rendezvénynek a nívóját.
2: Mennyiben kell, vagy ezt majd csak ott a helyszínen a verseny előtt kell majd ott átállítani valamit a botyogyászba, a dobókörbe, így, hogy tényleg más a lebonyolítás, vagy egy kicsit már készülnöd kell már előzetesen is majd fejben arra, hogy akkor ott azért hogyan is próbálkoz, vagy hogyan is állj majd be a dobókörbe?
3: Igazából semmit nem szeretnék változtatni, mert bárhányszor versenyeztem ebben a dobókörben, mindig szép lett a vége. Igazából nagyon jó emlékeim vannak, és ez nagyon bizalommal tölt el, de változtatni olyan módon nem szeretnék semmit. Az idén mutatott stabilitás az lehet az a kapaszkodó, ami túllendít ezen a gyakorlatilag gondolaton, hogy úristen csak 4 dobás van, mert elsőre gyakorlatilag minden versenyben tudtam olyan kísérletet bemutatni, amivel utána tudtam tovább folytatni, és ugyanígy szeretnék most is tenni.
2: Zárásként még tényleg a hazai közönség előtt, mégiscsak egy hihetetlen nagy világeseményen, ahol tényleg mindenki ott lesz, a figyelem is ott lesz, visszatértek. Ilyen szempontból hogy várod, és az, hogy tényleg egy hatalmas célt elértél ezzel az Európa bajnoki aranyéremmel, így te benned megváltozott-e bármi, picit meg tudtál nyugodni így a szezonnak ennek a nagyon fontos pontja után, szóval egyáltalán lelkileg, mentálisan hogyan várod?
3: Én szerintem folyamatosan látszik, amikor atlétikai rendezvény van ebben a stadionban, hogy nagyon sok nézőt érdekel, és ez nagyon jó érzés számomra, és bármikor, amikor belépek, és végig sétálok ott a stadion aljában, amikor kísérnek hátra a dobókörhöz, a kórumból, akkor nagyon jó érzés, és nagyon bátorító, és nagyon önbizalomnövelő azt látni és hallani, hogy mennyi gyerek jön ki, mennyien szurkolnak nekünk, és szaladnak le, és pacsit kérnek, szóval ez mindenki éppen egy olyan dolog, ami nekem plusz erőt ad minden egyes alkalommal, és tényleg egy hatalmas élmény. Ezt igazából csak azt tudja úgy igazán megérteni, aki volt hasonló cipőben. Tehát nekem is ez nagyon-nagyon sokat jelent.
2: És felszabadultabb vagy az EB arany után egy picit, ezt lehet mondani?
3: Nehéz megmondani. Tehát nyilván az EB előtti ugye izgulás az megszűnt, de hát most is van egy cél, amire lehet izgulni és lehet készülni. Tehát abból a szempontból felszabadultabb vagyok, hogy az egyik, hanem az egyik idei fő cél az megvolt, jól sikerült, és elértük azt, amit szerettünk volna, de nincs megállás, hát folytatni kell tovább. És igazából folytatjuk is tovább, hiszen előző héten csütörtök este értünk haza Angliából, én péntek reggel már ott voltam edzeni, tehát én is tudom, hogy nincs megállás, nincs idő gyakorlatilag az örömködésre. Menni kell tovább dolgozni, hiszen én tényleg azért készülök a sikereken túl, hogy a nézőknek örömet okozhassak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Somogyi Zsófia Halász Bencével beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: A pontos idő 7 óra, 9 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Továbbra is itt vagyunk hárman a stúdióban, Szuper Leventével és Patai Gergellyel. Sziasztok, jó reggelt!
2: Erdei Márka, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt, sziasztok! Hát beszélgettünk már sok-sok mindenről, tényleg volt már minden a vízlabdától, a jégkorongon keresztül, minden, tényleg röplabdáról is beszélgettünk, labdarúgásba is belekaptunk, úgyhogy most folytassuk ezzel, mégiscsak ezt ígértük meg, hiszen mint ismert, a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott ugye a Newcastle otthonában a Premier League első fordulójában vasárnap, és hát szerintem aki követi bármennyire a sportot, az pontosan tudja, hogy a vörösök második gólját a 99. percben büntetőből Szoboszlai Dominik szerezte. Ezután ő azt nyilatkozta, hogy őszintén nem is hallottam a játékvezetői sípot, néznem kellett őt, hogy mikor lőhetem el a 11-est. Sokat gyakoroltam az előszezonban, persze ott nem volt egy büntető sem, de az edzéseken gyakorolhattam. Köszönöm a második és a harmadik számú kapusnak, hogy ott voltak nekem. Ez volt az idény első meccse, magunkkal kell vinni a pozitívumokat és menni kell tovább. Aztán azt is mondta, még hogy az edzéseken más, mint a tétmérkőzésen nyilvánvalóan. Nem tudom, mennyien voltak a stadionban, de 50 ezer ember ellenem. Igazából a saját hangot se hallod, de ezért imádom a labdarúgást. Beszélgettünk arról reggeli közben, nem titok, hogy ez a nyomás szó, ez hogyan hat a labdarúgókra, illetve mennyire szeretik mondjuk a sportolók, akár nézek itt rád Levi, kiváló korábbi ex-sportolóként, bár az öreg fiúktól nem elvéve ezt a sikert.
3: Hát meg teniszbe OB2.
1: Tehát azért, bocsánat, teljes mértében újra fogalmazom. Tehát itt kiváló sportolótól kérdezem, Levi, hogyha azt mondanám neked, hogy az OB2-ben nyomás van rajtad, akkor az neked hogy esne?
3: Hát akkor nyomást érez az ember, amikor egy 14-15 éves versenyző sráccal kell 46 évesen püfölni a labdát, de nem, a nyomás az nem itt kezdődik, hanem azt Geri fogalmazta meg nagyon-nagyon szépen, hogy
1: is újságírásban.
2: Nem, hát hogy vannak olyan szakmák, igen, mondjuk egy műtét előtt, vagy egy mentő, tehát hogy alapvetően vannak olyan szakmák, vannak olyan foglalkozások, ahol nap mint nap emberi életeket kell megmenteni, és alapvetően ezt a nyomásszót ezért nem is szeretjük úgy használni a sportban, a versenyzőknél, meg az életben is szerintem, mert vannak olyan szituációk, ahol tényleg teljesen más jellegű

0: mással kell megbirkózni. Ettől függetlenül átérzem azt a gondolatot, ami ilyenkor átfuthat egy sportoló agyán, amikor nem csak magadért vagy felelős, hanem az egész csapatért, és nyilván ez egy speciális helyzet.
1: Meg a szurkolótáborodért, meg az összes rajongóért.
2: A Liverpoolban talán sokan szeretik a focit, azt hallottam, hogy mint szólták, pár ezer rajongó, igen. Láttatok a mérkőzést, láttatok a gólt?
1: Én láttam, igen, tehát abszolút kenyérdagasztás közben néztem, és tényleg nagyon örültem, és nagyon örülök ennek a nyilatkozatnak is. Tehát annyira jó, hogy szóba hozza a második és a harmadik számú kapust Dominik, mert azt sokan nem tudják, hogy egy csapatban, ahol tényleg egy kezdő kapus azért levédi a mérkőzések 90%-át. Még többet is, mint mondjuk jégkorongban, ahol azért nagyobb a rotáció. De hogy tényleg azoknak a játékosoknak és kapusoknak, akik nem nagyon lépnek pályára, hogy mekkora szerepük van abban, hogy a csapat eredményes tudjon lenni az edzés munkában például. Tehát nyilván Ellison nem fog kimaradni egy extra órát, másfél órát, hogy ott most segítsen a srácoknak a szabadrugásokban, a büntetőkben, a szögleteknél, stb. De a többi megcsinálja, és ott van, és velük lehet gyakorolni, és ez óriási segítség tényleg egy játékosnak.
2: Mondjuk abban megegyezhetünk talán, hogyha a második és a harmadik számú Newcastle kapus is bennáll a kapuban, azt akkor sem védik.
1: Tehát az valószínű.
2: Szokták mondani, mint ló a lónak, de hát az konkrétan, tehát az oda jobb felsőbe Picakhoz közel, azért az el volt találva.
0: Igen, lehetesen. Nem véletlenül tanácsolták neki, hogy ne változtasson. Tehát, hogy általában odarúgja, rúgd oda továbbra is, mert kapus szemszögből vannak olyan 11-esek, ami tényleg a védhetetlen kategória, és ez olyan volt. Hozzáteszem, van az a tézis is, hogy a 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rúgni, ezzel nem értek egyet. Tehát alapvetően láttunk már olyan bravúrokat, ami tényleg földön túlinak számít 11-es esetében, de ez olyan büntető volt, amit szerintem 100-ból egyszer sem véd ki kapus, mert ezt tényleg nagy erővel a léc alá és nagyon jól helyezve rúgta Szoboszlai Dominik.
2: És ha már említed a kihagyott büntetőt, akkor az számotokra milyen, mikor egy játékos úgy áll oda, hogy látod rajta, hogy ő flegmán, hogy oda totyog, ezek a mai trendek, ugye, hogy oda totyog valahogy még bele is topog, bele torpanat be az egészbe.
0: Bocsánat, láttunk ilyet az NB1 ezen fordulójában.
2: Pont ezt szerettem valamit, az MTK Nyíregyháza mérkőzésen,
0: hát az,
2: igen.
0: Az elképesztő.
2: Kettőt lépett hátra Kvasina, aztán fogta, és két lépésről, hát nem nagy lendülettel, nem ilyen kivétesi már a büntetőjét. Pont erre szerettem volna rátérni, hogy bennetek mi van, hogyha mondjuk a csapatotokból egy játékos ezt csinálja, a kedvenc csapatotokból, és így nézed, hogy jó ég. Hát ez...
1: Hogy? Még gyerekkorban indult ez nálam édesapámmal, amikor néztük a mérkőzéseket, és egyébként bármilyen sportágról van szó, ilyen kiélezett helyzetben, mi mindig a testbeszédet figyeltük, és azt, hogy veszi a levegőt a játékos, mennyire van a szeme fókuszban, tehát mennyire látod azt, hogy ő most tényleg ott van, megéli a pillanatot, valóban, hogy milyen a mozgása, hogy megy oda, hogy fogja meg a labdát. Ez a labda megfogás amúgy is nagyon érdekes nekem, tehát most már úgy nagyjából trend kezd kialakulni abból, hogy megfogja valaki a labdát, magához ragadja, aztán átadja, igen, valaki másnak, tehát ennek még a lélektanára nem sikerült rájöjjek, de lehet, hogy az van ebbe például, hogy a kapus, igen, hogy akkor most Hapko lövi, vagy Iszák lövi, vagy nem tudom, Iszák fogta meg azt hiszem a labdát, ő lelte magához, aztán
2: átadta Szoboszlainak. De ez érdekes tudni, mert ugyanez volt, apukámmal néztem, és mondtam neki, van biztos, hogy a Szoboszlai. Azt mondja, de nem ő fogja. Hát mondom, szerintem át fogják neki adni. Ugyanez, igen, ez deja vu érzésem van erről, amit mesélsz, igen. Geri, neked mi a viszonyod a büntetőkkel? Úgy hallottam, hogy óriási büntetőrúgó hírében állsz, 10-ből 10-szer fölé. De hogy állsz ezzel a sztorival?
0: Hát alapvetően, amit most említettetek, szerintem az a szabadrugásoknál sokkal inkább hihető kapus szemszögből, hogyha ketten állnak a labda mögé, és ott azért el lehet ezt játszani. Egy büntetőnél lehet, hogy átfut egy pillanatra valóban a kapus agyán, de onnantól kezdve, hogy lehelyezi a játékos a labdát, onnantól kezdve más már nem állhat a labda mögé, tehát ott már adva van a szituáció. Úgyhogy én is egyetértek, hogy biztos voltam benne, hogy Szoboszlai Dominik lövi, legalábbis nagyon reméltem, már csak azért is, mert van az elhíresült mondása, hogy I never miss, és ez szinte minden esetben valóban a góllal párosul.
2: Igen, mutatták ott a büntető előtt, hogy hányszor hagyott ki az legutóbbi 5 büntetőből egyet elhibázott, Én nem emlékeztem, hogy melyik volt az egy, ott talán én felső se, lécet rúgott.
0: Ha a legutóbbi 50-et mutatják.
1: Az felső léc volt, amit kihagyott.
0: Nagyjából hasonló lett volna, tehát mondjuk 50-ből 2 akkor,
2: ilyen,
0: vagy 3.
2: Fantasztikusan rúgja,
0: elképesztően tényleg. Az egész pályafutását, hogyha nézzük, nem csak Liverpoolban, elképesztően magabiztos. És az egész karakterére ez a magabiztosság jellemző, amit nyilván lehet sokféleképpen értékelni, de szerintem az önbizalom az alapvető és elengedhetetlen a versenysportban, főleg ezen a szinten. Úgyhogy én ezért is nem, tényleg nem értem ezeket a büntetőket, amit most felvázoltál, mert ott is nyilván megjelenik ott már a túlzott önbizalom valószínűleg, vagy egy kis flegmaság is.
2: De ez az lehet. Már Nyíregyházi is ugye azt próbálta, hogy gyorsan ellőjem, hogy a kapus ne is tudja lereagálni. Hát elmögött az lehet, hogy nagyképű, vagy próbálnak át, vagy próbálják ők is átverni a kapust. Nem tudom, benne milyen érzések is vannak ilyenkor, hogy megpróbálja minél gyorsabban, hát ha nem ér oda egy jó helyzetbe.
1: Minél vagányabbnak tűnni, minél magabiztosabbnak látszódni.
0: Ez jó, az, igen, aztán... egyébként, hogy az, hogy kifelé mit mutatsz, az nem biztos, hogy ugyanaz van mentálisan. Tehát lehet, hogy pont az a játékos fél a leginkább a már említett nyomástól, közönségtől, szituációtól, mert ez sem mindegy, hogy hanyadik percben rugott. Tehát ez 90 plusz 8-ban teljesen más büntetőt rugni, mint mondjuk Kvasinál esetében a 20-ban. Érdekes, hogy ő aztán góllal javított, jóvá tette a hibáját, de ettől függetlenül én ilyen 11-est még életemben nem láttam. Tehát ez, hogy két lépésből megoldani, láttunk már totyorgást és utána fölé, és ez meg egy nagyon gyengén elvégzett büntető volt. Biztos vagyok benne, hogy tanult belőle. Vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem kell forradalmasítani. Tehát megvan a technikája, ezt úgy kell csinálni, mint Szoboszlai
2: Dominik. A legrosszabb trend az 1-2 éve jött bennem, amikor az volt, hogy felugrottak ott előtte, és akkor az ugrás közben döntötte el, nézte, hogy a kapus merre fog menni, és ezekből voltak a legnagyobb, akik szerintem, hogy lapos lett, gyenge lett a lövés, a kapus tudta, hogy hova megy, és szinte hát kifejelte.
1: De ez a legtöbb sportágra igaz, tehát most csak a tenisszel tudok itt most példálózni, hogy ha jön a labda, és ütés előtte megnézed azt, hogy hova akarod ütni mondjuk egy kereszt tenyerest, akkor már a lendítés közben nem változtatod meg, hogy mert oda helyezkedik az ellenfél, hogy akkor mégis egyenest ütsz, mert akkor biztos, hogy elrontod.
2: Igen.
1: Tehát ami az első ötlet, és ami az első meglátás, megérzés, amellett kell nagyjából kitartani, mert hogyha nem, tehát említed ezt a fölugrásos 11-es kapust megvárom, hát abban nagyon csúnyán meg lehet sűrni.
0: Igen.
2: Melyik a legikonikusabb Szoboszlai büntető, amit hirtelen eszetekbe jut?
1: Nekem most ez. Tehát
0: teljesen
1: ez a legutóbbi, tényleg, hogy odaállt, látszott az arcán, hogy
2: ez a fölött valamikor a Neymar oda ment, és valamit sugott a fülébe, és akkor utána mutatta neki a Szoboszlai, hogy még akkor is berúgtam. Jó, tehát, hát, ez a Lipcse Paris Saint-Germain meccsen volt a BL-ben.
1: Hagyjál, tehát...
2: Nem, igen. Őt hagyjuk inkább.
1: Igen, szerintem.
0: De egyébként jó, hogy ezt említed, mert tényleg az is egy emlékezetes pillanat volt. Itt most én azt gondolom, hogy nem csak az, ahogy rúgta, hanem a milyen szituációban. Tehát egyrészt az, hogy tényleg a hosszabbításban pontot érő 11-es volt, és hát amilyen közönség előtt azért ezt ő is kiemelte, hogy ezért szereti a labdarúgást, hogy 50 ezer ember szurkolt ellene. Igen, szóval azért az nem semmi. De most egy pillanatra csak visszatérve a különböző büntetőkhöz, egyébként jégkorongban nyilván teljesen más az arány. De van olyan büntető, amit szinte lehetetlen védeni? Tehát most azt mondjuk itt labdarúgásban, hogyha fölrúgod a léc fölé, vagy léc alá, nagyon jól helyezve a fősőbe, akkor ott az szinte esélytelen. Jégkorongban tudsz olyat mondani?
1: Nem feltétlenül, viszont nagyon jó, hogy fölhozod ezt a példát, mert a hokiban is sokat változott a büntetőlövéseknek, úgymond a kivitelezése az elmúlt néhány évben. Biztos észrevettétek azt is, hogy mostában úgy lövik nagyon sokan a büntetőt, hogy egészen kikorcsolyáznak a palánkig, és oldalról viszik be valamiért a büntetőt még régen. Ez elképzelhetetlen volt. Sőt, ugye még egy 20-30 évvel ezelőtt mindenki úgy vitte rá a büntetőt, hogy egyenesen szemből, viszonylag nagy sebességgel. Aztán változott egy picit, hogy maradt az egyenesen szemből, de lassan. Most meg ott tartunk, hogy kiviszik oldalra, nagyon sokan tényleg a palánkig is szinte.
2: Én is így lövöm a PlayStation-on, ugyanígy, mindig kiviszem oldalra, és...
1: Igen, és akkor ez teljesen megváltoztatja úgymond a trendeket, meg a kapusnak a mozgását, ugye. És szerintem nehezebb is az oldalról bejövő, mert ott nem csak mélységi mozgást kell kövessél, hanem mélységit és oldalmozgást is egyszerre. Tehát ezek így érdekes dolgok. És még ugye beszéltünk a nyomásról az előbb, meg hogy a szurkolóknak a kizárása. Tehát amióta visszavonultam, én olyan okos lettem egyébként ezekben a témákban, hogy tényleg az ember visszagondol arra, hogy mondjuk egy 20 000-es csarnokba, hogy zárta ki a közönséget, és az ember minél többet ismerkedik meg volt sportolóknak az életével, szokásaival, most a Nadalnak a dokumentum filmjét nézve, hogy tényleg ezek a úgynevezett babonáknak mondott dolgok, a rituálék, hogy ő például a szerva előtti néhány mozgása.
2: Szerintem azt mindenki le tudja utánozni ezt a rituálét.
1: Abszolút. De hogy ezek azok a fontos dolgok, amik ezek a szokások azok, amivel ki tudod tényleg a közönséget és a külvilágot kapcsolni, hogy te ott vagy saját magadnak, te koncentrálsz a saját dolgodra, és ezért fontosak ezek a úgymond babonák szokások, hogy akkor az ott a te világod, és oda senkit nem engedsz be, még a nézőt se, szurkolót se, sokszor még a csapattársat se, még csak a koncentrációdat se zavarják meg. Tehát azért fontosak ezek a szokások így a sportolóknál, és ezért alakulnak ki ezek a babonák, hogy tényleg a külvilágot kizárd, és csak magad legyél a te kis magad butaságaival.
2: De mire figyelsz egyébként, Levi, hogy mire figyeltél egy büntetőnél? Mert ugye szoktunk olyanokat hallani, hogy a kapusok a korongot nézik, vagy a játékosnak a lábát is akár, vagy a derekát, hogy mit tervez csinálni, éppen a csípője, hogy áll, ilyet is már talán olvastam. És ugye van a Nikita Kucserovnak a hát eléggé ismert büntetője, amikor gyakorlatilag végig megy előtte a korong, szinte hozzá se ér, és ugye ott a végén csinál még egy testcselt, amivel a kapust kimozdítja, és nem ér szinte végig a koronghoz, átcsúszik a kapus lábai között. Tehát ez mennyire nehéz egy ilyen típusú büntetőket védeni, mondjuk?
1: Én mindig mellkastól fölfelé néztem, tehát válmozgásból, vagy esetleg tényleg próbáltam a játékosnak a szemébe nézni, valahogy úgy a tekintetét úgy elkapni, mert azért hogy is mondjam, az összes csel valamilyen szinten azért csak onnan indul, hogy ő is figyeli a kapus, stb. De igen, ott is azért sokszor az ember tanulmányozta és próbálta ezt a képességét, a büntető fogás képességét fejleszteni. Azért jégkorongban megvan a lehetőséged arra, hogy te kényszerítsél rá valamit az ellenfélre. Míg az összes többi labdajátékban szerintem ez nem így van. Tehát ott nem tudod nagyon rákényszeríteni mondjuk labdarúgásban, mondjuk akkor, hogyha 2 méterre arrébb állsz a kapu közepétől. Tehát akkor rá tudod kényszeríteni valamire, de bemutatod a kötényt esetleg, vagy a lepkésedet egy kicsit lentebb hagyod, és akkor fölkínálod neki, és pontosan tudod, hogy esetleg oda fogja lőni. Tehát, hogy a kezdeményezés szerepe az kié, ez borzasztóan fontos, mert abban a pár másodpercben, amíg ott egy az egybe álltok, aki magabiztosabbnak tűnik, és hogyha megérzed a másikon, hogy ő a támadó, ő a kezdeményező, egy büntető lövésnél is lehet egy kapus támadó szellemben fellépni.
2: De egyébként előfordulhat, hogy kaptál ilyesmi gólt, vagy találkoztál ilyesmi büntetővel, amit említettem? Hogy
1: volt kellemetlen büntető, igen, amikor nagyon bemutattam a bőrt, és a lendítés pillanatában összezártam a lábamat, aztán meg kilőtték a hosszút. Tehát, hogy vagy lent hagytam a lepkést, fölemeltem, és belőtték a hónom alatt. Tehát vannak ilyen fineszes játékosok is.
2: Az előző blokkot azt ott zártuk, hogy ugye shutoutot szereztél tegnap az öreg fiúk meccsen. Most egy kevésbé kellemes emlékkel zárjuk, de hamarosan innen folytatjuk majd a hírek után.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek,
3: óriási csaták,
4: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Kikapott női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokságon, elindul a várólista csökkentő program. Napos, gomoly felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
6: A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kapott ki a címvédő és házigazda Törökországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Nemzeti csapatunk ma a továbbjutásért 3 órától Németország ellen lép pályára a kontinens tornán. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. Közben távozott az Újpesttől a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített. Redel Darács 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal. A címvédő Ferencváros Debrecenben a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak MB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. A játéknapok szeptember 12-e és 13-a szombat, illetve vasárnap. A magyar válogatott Dárdai Bence sérüléséből felépülve 10 hónap után lépett újra pályára csapatában, a másodosztályú Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött a negyedosztályú Altglienicke vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. Dárdai a 77. percben állt be. Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta. Ezt a magyar antidopping csoport is megerősítette. Az ismert sportoló úgynevezett A mintája mutatta ki a tiltott hatóanyagot, és amennyiben ezt a B minta megerősíti, elindul az eljárás. Ha a döntés jogerős lesz, akkor felfedhetik a sportoló nevét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Ennek részeként betegelégedettségi platformot indítanak. Kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Holnap kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltárló parlamenti bizottság. Az ellenőrzések kideríthetik, kik a felelősek azért, hogy a jegybank alapítványa 20 milliárd forintból épített luxus ingatlant Balatonakaratján, amelyet 2 év működés után eladásra kínáltak. Hirtelen visszafizett több mint 100 milliárd forintot a Szíj László vezette Duna Aszfalt azután, hogy a kormány feljelentést tett a cég afrikai útépítési projektje ügyében. Erről ír közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arra reagált, hogy az építőipari vállalat bejelentette, a cég 126 milliárd forintot és annak kamatait is visszautalja az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentőalakulatok és a hozzátartozók a tragédia után 2 hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült, közölték a hatóságok. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el. További 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
0: Közlekedés.
6: Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán aszfaltoznak. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M5-ös autópályán Röszke felé Kiskunfélegyháza elkerülő szakaszán a szalagkorlátot javítják, sávlezárás mellett dolgoznak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. Napközben 28-33, késő este 19-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk újra, jó reggelt kívánunk, a pontos idő 7 óra 40 perc, ez itt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban, az FM 105.9-en. Hát srácok, azzal zártunk a hírek előtt, ugye, hogy Szoboszlai milyen parádés büntető gólt rúgott, és azzal végül pontot mentett a Liverpoolnak. Hogy tetszett a Liverpool játéka? Erről még nem volt szó. Megmondom őszintén, tavaly azért rengeteg kritika érte, ugye az Arne Slot féle Liverpoolt még ott a szezon elején, ott legalább megnyerték a meccseiket, és nekem ez az első, ez nem tűnt túl rózsásnak, de hát nyilván ideóla első meccse, még talán nagy csodákat nem lehet várni. Inkább kérdezem, mint mondom.
2: Hát miért ne? Tehát, hogy egy ilyen szintű csapatnál nem hiszem, hogy túl sok idő vagy lehetőség van arra, hogy na akkor most rázódjunk bele. Tehát a Liverpool kimondva is megint azért szár harcba, hogy megnyerje a Premier League-et. Tehát nem lesz egyszerű nyilván, és nem ők az esélyesek, de egy ilyen, hát azért az Arsenal inkább, azt gondolnám. De tényleg egy ilyen csapatnál csak is ez lehet a cél. És igen, tehát nem volt egy annyira meggyőző teljesítmény így elsőre, de hát itt is azért elég sok személyi változás történt a taktikában még inkább, úgyhogy van idő, csak az mindig a legkevesebb.
3: Igen, hát említetted az előző évadot, ugye ott is pont erről beszéltünk az idény elején, hogy óriási átalakulások voltak.
1: Most emlékeztek, hogy mi volt, bocsánat, a Newcastle otthonában? Pont egy éve volt kb. A meccs. Na. Akkor Rio Engumoha góljával a 90 plusz 10. percben nyert 3-2-re a Liverpool. Most a 90 plusz 9-ben ugye egyenlített a pool.
3: Igen, de ott végig olyan mérkőzéseik voltak, hogy a hosszabbításban góllal nyertek, és ezt lehet úgy is értelmezni, lásd Puskás Akadémia most az NB1-ben, hogy mentálisan erős a csapat.
1: Erős példának tűnik a Liverpool.
3: Tudod, én szeretem ezeket a párhuzamokat. Valahogy mindig bele tudom szőni a magyar labdarúgást. De hogy tényleg ugye ott is az elhangzik rendszeresen, hogy a mentális erejét tényleg mutatja egy csapatnak. De ha már olyan mérkőzéseket, ahol esélyes vagy, csak egy-egy góllal tudsz megnyerni, vagy nem áll össze a játék, de valahogy megvan a 3 pont, az mondjuk esetleg olyan problémákat is sejtett, ami aztán az idény második felében egyértelműen kiütközött a Liverpoolnál. Ott volt egy nagy bevásárlás, volt egy olyan döntés, amivel mondjuk én nem értettem 100%-ban egyet. Az élet nem is feltétlenül igazolt azt, hogy annyi pénzt kellett volna költeni, vagy ennyire átalakítani a csapatot.
1: Azt a Jármin kölcsönszerződésre gondoltam.
3: nem egy konkrét döntésre, hanem önmagában erre a stratégiára. Szerintem a Chelsea-nél is sok minden nem működött ebből a szempontból az elmúlt években, de nyilván...
1: Az, hogy a Chelsea-nél minden edzés elején be kell mutatkozni egymásnak, az nem semmi. Igen. Ott ahány hát ember az... volt.
3: Ott, ha beszéltünk az NFL-ről, ugye volt olyan időszak, amikor egy NFL csapat megirigyelte volna azt a rotációt, amivel ők dolgoztak. Nyilván ez megint egy más történet, de szerintem ez a nyár ebből a szempontból sokkal ideálisabb volt a Liverpoolnál. Ettől függetlenül teljesen egyetértek Levivel abban, hogy itt az Arsenal most erősebbnek tűnik, sőt, talán még a két manchesteri csapat is, a City mindenképpen.
1: Azt mondod?
3: Én a második helyre tippeltem a Liverpoolt, de ezt egy elfogultsággal. A United az megint egy sötét ló az én szememben. Tehát vannak olyan
1: de
3: játékosok...
1: Sötétek, az biztos, tehát az egészen...
3: A keret alapján dobogóért kéne harcolniuk, de hát mindig van, tényleg minden idényben van valami, ami
1: mindig az homokszem,
3: homokszem csúszik a képezetbe.
2: Én az Aston Villát várom nagyon.
3: A Villa úgy lehet, is, hogy meglepetés csapat lehet, és nem is tudom, mennyire tekinthetjük már meglepetésnek az elmúlt idények alapján. Azért ott is voltak távozók, 2-3 meghatározó játékos, de mindig fölépítenek olyan fiatalokat, akiket például a Superkupa mérkőzésen lehetett látni, és üde színfolt. Úgyhogy érdekes lesz ez az angol bajnokság. Minden esetre az egy bizonyos szempontból érdekes szituáció, hogyha most az olaszt is ide vesszük, ahol meg talán az Inter tűnik egy lépéssel vagy két lépéssel esélyesebbnek, vagy járnak előrébb, mint a többiek, hogy ugye most az 5 úgynevezett topbajnokságból 4-ben van egyértelmű favorit, hiszen a németeknél, franciáknál ezt megszoktuk, és talán a spanyol lehet a legnyitottabb.
1: Is van egyértelmű favorit, hát a Barcelona, ez nem lehet kérdés. Hát ezzel a kerettel.
3: Hát miért a Real Madrid nyári igazolásai, az smafú.
1: Hát ez szokásos, hoznak neveket, de ez nem, ez olyan, mint a Chelsea-nél, ott is hoznak neveket, de én nem hiszem, hogy ez most jót tett a Realnak, hogy megint jöttek sztárok abba alapból az egóktól túlfűtött öltözőbe. én nem gondolnám, hogy ez célra vezető, aztán lehet, hogy a special van majd összekapja őket.
2: De az olaszos gondolatmenetedet azért fejezd már be, hogy az Inter mellett még kit látsz?
3: Az Inter mellett... Én most nagyon az Intert érzem, őszintén szólva, de talán a Róma. Most
1: Róma,
3: a Napolit mindig mondjuk, persze Juventus is össze tud állni.
1: Milán az olyan Olaszországban, mint a United Angliában, ezt mondhatjuk?
3: Nem mondhatjuk?
2: Hát nagy Milán fan vagyok, de...
1: Ja,
2: hát,
1: bocsánat, akkor...
2: De nem, abszolút nem sértesz meg vele.
1: Akkor mint a Nyíregyháza Magyarországon.
2: Na például ez már sokkal jobban hangzik.
3: Ezek a példák, ha nekem is tetszenek.
2: Sokkal jobban hangzik. Hát nem, ott is azért vannak gondok bőven az AC Milánnál, és nem volt túlzottan meggyőző ez a Torino elleni játék sem, de... Azért sikerült behúzni, és egy szépségdíjas góllal szépített a Torino egy szöglet után, azt érdemes visszanézni, az nagyon, nagyon tetszetős volt. De a Milánnál soha nem lehet tudni. Tehát azért, amikor Piolival megnyerték a Scudettót, azt se várta azért nagyon
1: sok ember.
2: Rajtam kívül senki, így van.
1: Egyébként még a villára visszakötve egy mondat erejéig, ott szóba hoztak azért egy Milános, nem tudom, hogy korábbi ember, most már Rafael Leaura, azt mondják, hogy nagyon úton van a villához.
2: Nagyon-nagyon szeretném.
1: Szeretnéd?
2: Hogyha a villába menne, igen.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Nem ő most a sztárja a Milánnak?
2: Hát, még mindig? Vagy mióta? Hát,
1: ezt nem vagy a szurkoló, ezt mondtad volna.
2: Mondjuk 5 éve, akkor még azt mondom, hogy nem, számomra Leaura egy, nem tudom, egy örökös ígéret marad. Tehát számomra nem váltotta be, nem váltja be azokat az ígéreteket, sem a Milánban, sem pedig a portugál válogatottban, amire az ő képességei hivatottak. Én úgy gondolom, hogy neki is nagyon jót tenne egy környezetváltozás, főleg belekerülni egy darálóba, a Premier League-be.
1: Még egy sérülékeny játékos, az nem biztos.
2: Hát igen, de lehet, hogy nem lenne annyit sérült. Tehát ki tudja.
1: Benne van a pakliban, igen. Tehát egyébként nézzétek a Fulham-Chelsea első forduló záró mérkőzést?
3: Én csak az eredményt láttam, gólgazdag
1: mérkőzés volt. Nagyon jó meccs volt, néztem, és tényleg jó meccs volt. Jó volt az Iran, már a 30. másodpercben volt egy Chelsea gól rögtön az elején, és ugye az azért is volt egy pikáns csata, mert Xabi Alonso ült a Chelsea kispadján, és Arbeloa pedig ugye a Fulham kispadján, úgyhogy a korábbi talán Real Madrid legendák az erős túlzásnak tűnik, de mindegy, Real Madrid játékosok találkoztak egymással most már kispadon. Ezért is volt érdekes ez a sztori, de ha már érdekesség, akkor mondjuk el, hogy egy nem mindennapi álláshirdetés jelent meg Nagy-Britanniában, hiszen egy titokzatos, dúsgazdag autóversenyző, miközben érdekes, hogy nem tudunk semmit róla, de mindegy titokzatos, dúsgazdag autóversenyző évi 70 ezer fontot, vagyis mintegy 31 millió forintot kínál annak, aki vele járja a világot. A mesés fizetését azonban nem elég vezetni a Bentley-ét, a sikeres jelentkezőknek a designer ruhákról, az étkezésről és számos háztartási feladatról is gondoskodnia kell. Hát én nem tudom, hogy vagytok vele, én ezzel élnék ezzel a lehetőséggel.
3: Tényleg?
1: Hát attól függ.
3: Melyik a legvonzóbb de csak, az ajánlatban?
2: Csak autó, motor versenyekre kéne menni?
1: Igen, ezért jó kérdés, mert ez neked rosszul hangzik?
3: Inkább azt mondom, hogy sok újabb kérdést vet föl.
2: Főzni tudsz-e, mosni, takarítani, stb.
3: Hát egy bizonyos szinten igen, ugye nyilván Na. gondolom, hogy azért van elvárás.
1: Tehát... Szerintem ezt inkább föl kell, hogy vegyél ide embereket, nem? És ez rajtad áll, hogy ez jó legyen. Én ezt úgy értelmeztem, lehet rosszul, hogy őnek inkább az a feladat, hogy ezek el legyenek intézve, nem feltétlenül úgy, hogy ő főzzön neki.
3: Uh-huh, tehát te kiszerveznéd ezeket
1: gondolom,
3: a feladatokat?
1: Figyelj, hogyha megér neki 31 milliót, hogy én ott légyek mellette és legyeskedjek körülötte, akkor szerintem van még ott eldugva 1-2 millió arra, hogy valaki főzzön is rá, aki tud. Nem?
3: Elképzelhető. De most tényleg az, hogy most itt az anyagiak elsősorban, amik vonzóak, vagy ez
1: nem,
3: a világ,
1: ami
3: érdekelne, mert hogy nyilván ez rengeteg utazással jár, meg egy teljesen egy különleges.
1: Ez egy nagyon belfentes dolog ez az autóversenyzésben, hogy igazából sokat nem tudunk úgy a csapattagokról, nem is nagyon lehet velük interjúzni, és hogyha itt akár a magyar szerelőkre gondolunk, talán a McLarennél van, velük sem nagyon lehet fölvenni a kontaktot, se itthon, se külföldön, mert egy nagyon zárt, belfentes világ, és ebbe úgy érdekes lenne szerintem belekerülni.
2: Igen, de most azért az is fontos részlet, hogy igazából hova kéne utazni, akkor végig csak F1, vagy DTM is, vagy bármi, meg ki ez a brit autóversenyző?
1: Lajos, Hamilton Lajos?
2: Damon Hill? Tehát nem tudom.
1: Érdekes lehet vajon tényleg, hogy milyen sport, mert az, hogy autóversenyzés, hát abból azért elég sokféle.
3: Igen.
1: De mondjuk, és ez nem tűnik egyébként akkora pénznek ez a évi 70 ezer font. Tehát, hogy ez Hamilton szerintem drágábban adja ki ezeket a munkákat. Én azt gondolom, hogy ő úgy Kim Kardashiannal együtt, vagy éppen nélküle, szerintem ők úgy ezt máshogy oldják meg.
3: Egyébként lehet, hogy nem véletlenül titokzatos ez a hirdetés, mert nyilván nagyon-nagyon sok rajongó, az is lehet, de nagyon sok rajongó is, hogyha kiderülne mondjuk adott esetben, hogy tényleg egy első vonalas versenyzőről van szó, akkor lehet, hogy az ilyen munkákra pont, hogy nem rajongót kellene fölvenni, mert hogy teljesen hát más, hogy állsz hozzá, más, hogy azonosulsz. Annak idején, amikor még tudósítottam Forma 1-es futamról, és óriási élmény volt, akkor is pont ezt beszéltük a kollégákkal, hogy én nem vagyok egyik csapatnak sem elkötelezett szurkolói, és azt mondták, hogy pont ez a jó bizonyos értelemben, mert akkor tudja az ember külső szemlélőként, és nem viszi el az a forgatag, hogy tényleg híres versenyzőkkel találkozhat.
1: Képes vagy letagadni, hogy kis Várda szurkoló vagy. Ott szoktál szurkolni a Várda, hogy mit nézek el az első sorban.
3: De most Forma 1-ről van szó, ja, most hagyjuk a kis Várdát. Szóval, hogy tényleg ez egy teljesen másik érzés, hogyha valaki rajongóként megy oda és vállal munkát, meg hogyha valaki kívülállóként és tudja magát függetleníteni attól, hogy mondjuk kinek dolgozik, vagy milyen közegben dolgozik. Nyilván mi, hogy így beszélgetünk és érdeklődünk a sport iránt és a sportág iránt.
2: És az állás iránt.
3: És akár az állás iránt, igen, így nagyon érdekesnek hangzik, hogy ezúton is, hogyha hallja a Nemzeti Sportrádió adását a titkos autóversenyző, akkor we would like to.
2: Szép. De egyébként nem tudom, hogy előnyt jelentene az önéletrajzodban, hogyha ki lenne az hangsúlyozva, hogy egyébként nem szeretem az autóversenyzést, és soha nem néztem, soha nem, azt se tudom, ki vagy.
3: Lehet, hogy egyébként
1: ez
2: előny. Így van, pontosan szerintem is.
3: Mert hogy annyira ahhoz vannak szóka, hogy ez a teljes rajongás, és nem tudnak egy lépésen menni, ugye beszéltünk Liverpoolban, hogy azért ott is szeretik a labdarúgást úgy, ahogy nem tudsz kimenni az utcára, már Szoboszlai Dominikként, de még talán a második csapatjátékosaként sem. Hát most akkor a Forma 1-ben meg ez hatványozottan igaz, bárhova mennek a világon, tényleg őrült szeretet és rajongás veszi körül. Persze nem arról van szó, hogy Forma 1-es versenyzőről lenne szó, ezt nem tudjuk, de más sorozatokat is ezért sokan követnek, úgyhogy egyetértek, hogy lehet, hogy még jól is jön. Más kérdés, hogy mondjuk egy állásinterjú hogy nézne ki adott esetben, szerintetek?
2: Ott áll Hamilton veled szembe, és bemutatkozik, bocs, a keresztnevedet még egyszer.
1: Louis?
3: De most akkor főzni kéne neki egy rántottát, hogy akkor megkóstolja, és ez jó lesz?
1: Jó, lecsót, összedobsz neki egy gulyást, persze. Uh-huh. Mekkora lenne ott Hamiltonnak felszolgad a kis gulyáslevesedet, nem? Kis tunkolja a kis kenyeret, át.
2: Gulyásleves császármorzsába.
1: Egymás után vagy együtt szoktad lenni. És azt mondják egyébként, hogy a munkaadó évente csupán 90 napot tölt Londonban, így az asszisztensnek vele kellene, ugye, amiről beszéltünk eddig, utaznia. Az a 90 napot én sok hallom Londonban. Én azt soknak érzem. Inkább ott Ibiza felé venném az irányt, vagy Tenerife, nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy azt átbeszélném vele, hogy sok ez a 90 napot a borongós Londonban.
2: Hát figyelj, kapsz bérletet Chelsea-re, Arsenalra.
1: Így van, tehát én is megkérdezném, hogy igen, hogy maradhatunk el Londonba kicsit többé is.
3: Vagy legalább Wimbledon ideje alatt. Pontosan, hogy a Wimbledon alatt legyen, és akkor ez már is abból elmegy 3 hét, onnantól kezdve már csak 65 napot kell kihúzni valahogy. Szóval
2: néhány Chelsea, meg Arsenal, és már meg is van.
3: Már meg is van, igen. De lehet, hogy ilyen igényel élnél, hogy a főhadiszállást azt helyezze át valamelyik jó szigetre.
1: Lehet, hogy egy kicsit melegebbre megkérném. Egyébként azt írják még a hirdetésben, amiről még nem beszéltünk, hogy egy másik alkalmazottal közösen dolgozva, vasalni és designer ruhákat mosni, be és kicsomagolni, külföldön sofőrként közlekedni. Ez a külföld, ez mit jelent? Tehát ez, mi most is sofőrként közlekedünk a londonihoz képest külföldön, nem? Tehát kis túlzással, mindegy, partikon felszolgálni, valamint egyszerű ételeket készíteni is kell. De jó kérdés, hogy mi az egyszerű étel a számukra?
2: Pár virsli.
1: Reggelyre két tojást összeüts meg egy kis virslit, persze.
3: Hát most érted, te oda mész az állásinterjúra, azt mondod, ó, hát egyszerű ételeket tudok készíteni, aztán mondanak olyat, aminek a nevét sem ismered, nem vagy a receptjét, úgyhogy érhetnek meglepetések, maradjunk annyiban. Biztos vagyok benne, hogy elsőre sokaknak csábító ez az ajánlat, de lehet, hogy pont olyanokat keresnek, akiknek ez nem csábító, hanem adott esetben tényleg kevésbé szeretnének, mint versenyzővel megismerni, és sokkal inkább járatosak ezekben a tevékenységekben és gyakorlottak, mert azért oké, említetted a kiszervezés lehetőségét, de ez egy sokoldalú embert kíván ez a munka. Ha tényleg neki kell mindent csinálnia, akkor azért ez fárasztó munkakör, megéri a pénzét, mondhatjuk.
1: Újvári Mátét most hívtuk volna, ezt eláruljuk a kedves hallgatóknak, de ő elvileg most vassal meg most, úgyhogy nem tudom, megkérdezzük, hogy,
2: hogy most gyakorol,
1: ez az új munka, amit elvégzett, és előbb bír. Egy óra múlva majd őt is hívjuk, de most majd atlétikával megyünk tovább, hamarosan folytatódik a Sport Reggel.
0: Ez a Sport Reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Erdei Márk, Szuper Levente és Patai Gergely. Augusztus 21-én lett 40 esztendős Jusze

0: fusson 100 métert.
1: Kezdetek, családi háttér.
0: Usain Saint Leopold 1986. augusztus 21-én született egy kis jamaikai faluban, Sherwood Countyben. Két testvére van, egy bátyja és egy nővére. Érdekesség, hogy a BBC-n 2016-ban megjelent portréban édesanyja Jennifer úgy fogalmazott, hogy egyszer volt lassú a fia, amikor vártnál 10 nappal később született, de már 3 hetes korában is tudta, hogy Usain különleges lesz. Nyilván arra nem számíthatott, hogy végsebessége megközelíti majd a 45 km/h. Már fiatalon is aktív volt, több sportot is kipróbált, például a labdarúgást, vagy a korábbi angol gyarmatokon népszerű krikettet is. Édesapja Wellesley elmondása szerint a krikett sokkal jobban érdekelte a fiát, kihívásként tekintett arra, hogy minél jobb legyen. Az egyik edzője viszont felfigyelt különleges képességeire, és győzködte a családot arról, hogy vigyék le az atléták edzésére. Ahhoz, hogy ez végül megtörtént, a motiváló tanácsok mellett véletlenül az is hozzájárult, hogy 12 éves korában megnyert egy iskolai 100 méteres sprint versenyt. Usain a középiskolai tanulmányait a William Kmibről, egy Jamaikában szolgáló angol misszionáriussal elnevezett gimnáziumban folytatta, és a spanyol tanár külön figyelmet fordított arra, hogy ő megtanulja a nyelvet. Azt mondták, hogy úgyis különböző országokba kell majd mennem, így fontos, hogy minél több mindent tudjak. Emlékezett vissza később Bolt. A jamaikai sprinter egyébként azóta több millió dollárral segítette korábbi iskoláját.
1: Az első komolyabb versenyek.
0: 2001 fontos év volt a jamaikai sprinter életében. Áprilisban hívta fel magára először a figyelmet, amikor Kingstonban a középiskolák versenyén ezüstérmes lett 200 méteren 22,8 másodperces idővel. Néhány héttel később pedig 22 alá is bement, Barbadoson szintén második lett, 21,82-al egy U18-as megméretésen. 2001 júliusában pedig Magyarországon állt rajthoz, 14 éves korában, a debreceni ifjúsági atlétikai világbajnokságon. Érmet nem szerzett, egyéniben 200 méteren indult, az előfutamát megnyerte, ám az elődöntőben a 21,73-as ideje csak az 5. pozícióra volt elég, így kiesett. Valószínűleg azok, akik Debrecenben kint voltak a Gyula Istvánra elnevezett stadionban, nem gondolták, hogy ez a jamaikai versenyző valaha ilyen sikeres lesz. Csak hogy még jobban érzékeltessük, milyen kivételes az út, amit bejárt. A 200 méteres távon 70-en álltak rajthoz a 2001-es ifjúsági VB-n. Közülük a World Athletics-en elérhető statisztikák alapján volt az egyetlen, aki világ vagy olimpiai bajnok lett. Rajta kívül van még valaki, a nigériai Saul Wegeofa, aki eljutott egy olimpiai bronzére még a 2004-es játékokon, 4x400 méteres váltóban. Ezt a két esetet leszámítva, elvétve lehet olyanokat találni a 70 fős mezőnyből, akik rendelkeznek VB döntővel vagy kontinens bajnoki sikerekkel. A jamaikai csapat a meglehetősen furcsán hangzó 1000 méteres váltóban is elindult, a Tess Faletti, André Maxwell, Usain Bolt, Jermaine González összetételű 4-es a 4. pozícióban zárt. A váltó tagjai végül összesen 8 olimpiai aranyérmet szereztek, természetesen mindegyik Bolt nevéhez kötődik. Rajta kívül González az egyetlen, aki felnőttként is ért el sikereket. 2011-ben világbajnoki bronzérmes lett a 4x400 méteres távon. 2002-ben a Karib térség országaiban állt rajthoz a fiatal jamaikai, aki egy ideig a 400-as versenyekkel is komolyabban szemezett, még országos bajnoki címet is szerzett az U18-as korosztályban. Néhány héttel 16. születésnapja előtt, vagyis 2002 nyarán Kingstonban aranyérmet szerzett az U20-as világbajnokságon, 200 méteren, 20,58-as idővel. Tette mindezt úgy, hogy a rajt előtt rossz lábára húzta fel a cipőjét, ám a jamaikai legenda szerint ez az eset segített neki abban, hogy semmilyen váratlan helyzet ne zökkentse ki. A következő évben tovább javította a legjobbját, 20,13-ig is eljutott, emellett pedig megszerezte az U18-as VB aranyérmet is, pótolva azt, ami Debrecenben nem sikerült.

0: Olimpiai bemutatkozás.
1: 2004-ben Usain Bolt először ment be 20 másodperc alá, áprilisban Bermudában érte 19,93-os időt. Ekkoriban a távvilág csúcstartója még Michael Johnson volt 19,32-al, így jelzésértékű volt, hogy valaki, aki még be sem töltötte a 18-at, alig fél másodpercre van a valahamért legjobb eredménytől. Ezek ismeretében nem meglepő, hogy az athéni olimpián is ott lehetett. Görögországban egy kisebb lábsérüléssel utazott, így az előfutamban mindössze 21,5-at ért el, amivel az ötödik helyen zárt, így lecsúszott a négy továbbjutó helyről. És hogy kielőzte őt meg? Egy magyar sportoló, Power Géza, aki 300-addal előbb szelt át a célvonalat, így kiejtette a jamaikait. Erről az eredményről így tudósított Dák Horváth Péter.
2: Power Géza nem szédült el, maradhat a ringlispilem. Hogy miről van szó? Arról van szó, hogy a 200 méteres jégfutás előfutamaiból, vagy az első körből, ahogy tetszik, Géza tovább jutott a másodikba. Az időeredmény, ne törődjünk ezzel, de azért mondom, 21,2 másodperc, futamában negyedik, és Géza

0: még egyszer futhat, nem úgy, mint Csillag Levente.
1: Ez volt Usain Bolt egyetlen olyan olimpiája, amelyen nem szerzett érmet, és ugyan a sportban nincs feltételes mód, de ha 19,93%-os legjobbját az athéni döntőben futja, akkor ez is érmet szerzett volna. Ezt követően edzőt váltott, és Glenn Mills új szemléletet hozott be, törekedett arra, hogy minél profibb mentalitású legyen versenyzője. 2005-ben a felnőtt világbajnoki bemutatkozás is megvolt, Helsinki-ben szerette volna kijavítani azt, ami Athénban történt, ám a döntőben ismét megsérült, és 8. lett. Néhány hónappal később volt egy kisebb közúti balesete, ami szerencsésen megúszott, és ez sem hátráltatta. 2006-ban 500-addal megjavította egyéni csúcsát.
2: A világ leggyorsabb embere.
1: Ahogyan az már bemutatónkból kiderült, Usain Bolt a pályán kívül is különleges személyiségnek számít, lazas stílusával. Ám sokáig a 200-as táv mellett azt a 400 métert futotta, ami saját bevallása szerint sosem szeretett. Első 100-as versenyére 2007. júliusáig kellett várni, 10,3%-dal kezdett. 21. születésnapja után nem sokkal pedig az első világbajnoki érmek is meglettek, 19,91-el ezüstérmes lett Tyson Gay mögött 200-on, és másodikként zárt a 4x100 méteres váltótagjaként is. 2008-ban a 400-at már nem erőltette, ráfeküdt a sprintávokra, ahol kifejezetten sikeres lett annak ellenére is, hogy az edzője Glenn Mills szerint nagy hátrány kellett a rajtán ledolgozni a 195 cm-es magassága és a fizikai adottságai miatt. A pekingi olimpia évében 100-on és 200-on is tovább javította a legjobbját, így a kínai ötkarikás játékok egyik legnagyobb esélyesének számított. Ezúttal a sérülések sem hátráltatták, a leggyorsabb idővel jutott a 100 méter döntőjébe. 2008. augusztus 16-án pedig Usain Bolt örökre beírta magát az atlétika történelem könyvébe. Novotny Zoltán közvetítését hallják.
3: Most következik a rajt után pedig azt figyeljük, hogy a négyes pályán Bolt hogyan indul el. Egyelőre úgy látom, hogy beragadt, mert mellette nagyon jól jön Thompson, a Trinidadi, aztán Boltot nem lehet megállítani. Nem lehet Boltot megállítani, kérem, és szerintem a Trinidadi a második. Ilyen futást se láttam még, káprázatos időnek kell lenni. Az utolsó 5 méteren nem futott, és ennek ellenére világrekord. Mire képes ez az ember? Mire képes ez az ember? Hihetetlen!
1: Usain Bolt nem csak 100-on ért el fantasztikus eredményt, néhány nappal később 200-on is ott volt a döntő egyik rajtképében. Míg a magyaroknak augusztus 20-a nemzetünnepet jelenti, a jamaikai sprinternek egy újabb, fontos mérföldkő dátumát. Petur András közvetítését hallják.
4: A nagy kérdés tehát, hogy Usain Bolt meg tudja-e dönteni Michael Johnson egészen hihetetlen világcsúcsát, ott tud-e annyira laza lenni, mint 100-on, vagy Sean Crumford esetleg az Egyesült Államokból, esetleg Voltaire Dix a meglepetés ember? Jön a rajt. Eljönnek elsőre, Usain Bolt gyakorlatilag 30 méter alatt lefutja a mellette lévő Sean Crawford, már csak a sarkát nézi, Usain Bolt most nem laza, hanem úgy fut, mint egy ördög, hát ebből én azt hiszem, hogy lehet világcsúcs, nézzük azt az órát, Kenterbe veri az egész világot, Usain Bolt 19.31, világcsúcs, megdöntötte a megdönthetetlen, Usain Bolt 100 másodperccel, túlhaladva Michael Johnsont, kétszeres olimpiai bajnok itt Pekingben. Sőt, 19.30-ra módosítják a tájékoztató időt. Így pedig 200-addal megdöntötte azt a világcsúcsot, amelyről nagyon sokan azt gondolták, hogy még évtizedekig megmaradhat, de legalábbis hosszú évekig.
1: A 100-an és a 200-an elért világcsúcs után néhány nappal a jamaikai 4x100 méteres váltó is aranyérmet szerzett Pekingben, ám ezt az eredményt 2017-ben törölték Nesta Carter pozitív dopingtesztje miatt. Így Bolt hivatalosan 2 bajnoki címmel és az atlétika egyik legnagyobb sztárjaként távozott a kínai fővárosból. Sokat nem pihent a jamaikai, a következő évben a berlini világbajnokság volt a fő esemény, ahol Usain Bolt még tovább írta a sporták történelmét. Megcsinálta azt, amit Pekingben is. Aranyérmet nyert 100-on és 200-on is, ráadásul világcsúccsal. A rövidebb távon 9,58 másodperc alatt ért célba, ami 37,58 km/h átlagot jelent, de volt olyan szakasz, amikor 44,72 km/h sebességgel ment, ami egészen elképesztő. Nem meglepő módon a rendező ország, vagyis a németek kommentátora is döbbenten figyelte az eseményeket. A siker utáni sajtótájékoztatón így értékelt a jamaikai sztár. Narrátor: Virányi Zsolt.
5: Már az elődöntőben jól ment a futás, azaz lazán, erőlködés nélkül jutottam a fináléba, ahol sikerült megismételnem ezt. Sőt, mint a világcsúcs mutatja, felül is múltam az összes eddigi eredményemet. Éreztem, hogy a remek formában vagyok, de ekkora világrekordra nem számítottam, nem számíthattam. Most én vagyok az első ember a világon, aki 9,6 másodperc alatt képes volt teljesíteni a 100 métert. Gondolhatják, hogy milyen boldog vagyok, és aki közelebbről ismer, az tudja, hogy csak a kemény munkában hiszek, ugyanakkor imádok bohóckodni még egy olimpiai, vagy mint most egy világbajnoki döntőben is, hiszen a közönség nem csak a fantasztikus eredményeket szereti, hanem a jópofáskodást és a színészkedést is. Engem nagyon feldob, amikor 50-60 ezer néző előtt futhatok, mivel gyerekkoromban mindig erről álmodtam. Tudtam, hogy gyorsabb vagyok legfőbb riválisaimnál, azaz az amerikai Tyson Gainnel és honfitársamnal, a Asafa Powellnél. Épp ezért magabiztosan álltam a rajthoz, és egy percig sem gondoltam arra, hogy esetleg más is nyerhet. Csak akkor lehetsz sikeres, ha ilyen fontos szituációkban nem foglalkozol másokkal, csak a futásodra összpontosítasz. Én ehhez teszem hozzá a már említett bohóckodást a szurkolóknak, ami azt hiszem teljesen egyedivé tesz.
1: 200-an is sikerült Berlinben a csúcsdöntés, itt 19,19%-ra javította a világ legjobb idejét. Ez az eredmény és a 100-an elért 9,58 is mind a mai napig világrekord, és egyelőre nem látszik olyan atléta, aki ezt meg tudná dönteni.
2: A legyőzhetetlen.
1: A következő években szinte senki nem tudta megállítani Boltot. 2010-ben egy svédországi viadalon Tyson kijelőzte meg őt. Ezt leszámítva, elindult, ott nyerni tudott. Egy évvel később a dél-koreai világbajnokságon egy újabb ellenfél nehezítette meg a dolgát, a rajtgép. A 100 döntőjében a címvédő és világcsúcstartó teljesen egyértelműen kiugrott, emiatt kizárták. A jamaikai maximalizmusát mutatja, hogy elég nehezen viselte a dolgot, már a visszalövés pillanatában a fejére húzta a felsőjét, amit később le is vett, egyszer beleütött a falba, és kiabált is dühében. A kizárást nem kerülhette el, így a pálya mellől nézte végig, hogy jó emlék, megnyeri a királyszámot. 200-on és a 400-as váltóban nem hibázott, de Gubol két aranyéremmel távozott. 2012-ben újból olimpiát rendeztek, ezúttal Londonba látogattak a világ legjobb sportolói. Az ötkarikás játékok egyik legjobban várt száma a 100 döntője volt, jó emlék ugyanis a jamaikai bajnokságot is megnyerte, és elég komoly kihívónak számított. Eljött a finálé napja, és egy újabb történelmi pillanat. A szó Petur Andrásé.
6: Teljes a csend, 80 ezer ember pisszenni nem mer.
4: Jó rajt, Asafa Powell szenzációsan kapta el, nagyon hátul van Usain Bolt, de megindul Usain Bolt, és ő nyeri meg a 100 métert 9.64-gel. Nincs világcsúcs, 9.64-gel így is a világ idei legjobb eredményét futja Usain Bolt, és ezzel megvédi olimpiai bajnoki címét. Nagyon beragadt, de 60 méternél aztán szédületesen megindult, megnyújtotta a lépteit, és ezzel ismételten ő az olimpiai bajnok, megdöntve a saját olimpiai csúcsát 9.69-ről, módosítva az 9.63-ra. Johan Blake lett a második, ugyanúgy 9.75-tel, mint amikor legyőzte a jamaikai válogatón a mostani olimpiai bajnokot. Justin Gatlinnek pedig jut egy egyéni csúcs, 9.79, Tyson Gay a negyedik, 9.8 idei legjobbjával. Ezek szerint a világ leggyorsabb embere továbbra is Usain Bolt.
1: A megnyert 100 méteres döntő után Szabó Szilárd szólaltatta meg a jamaikai sztárt.
7: Te mindenkiből bolondot csináltál, amikor Johan Blake kétszer is legyőzött idén? Dehogy. Johan akkor tényleg jobb volt nálam. Ő egy fantasztikus atléta, és egy szavam nem lehet, hogy a válogatón kétszer is megvert. Jobb volt, gyorsabb volt, megérdemelte. Sőt, az a verseny felnyitotta a szemem, rámutatott, hogy keményebben kell dolgoznom, és tényleg mindent megtettem a sikerért. Ez a 9.63 minden idők második leggyorsabb 100 métere volt. Elégedett vagy az idővel? Teljes mértékben. Itt minden a győzelemről szól. Másrészt a világcsúcsomat rajtam kívül senki sem tudta megközelíteni. Úgyhogy hékás, boldog vagyok, nyerni jöttem és nyertem is. Újra gyorsabb voltál a villámnál, itt utaltam a rep számára. Lehetsz még ennél is gyorsabb? Nos, ez a terv. Szeretném tovább faragni a világcsúcsokat és mindenféle rekordokat felállítani, hogy ne ok nélkül nevezzenek villámnak. Benned van a 9-4. Remélem.
1: A 200 méter döntőjét is megnyerte ezúttal 19,32-at futva, ami nem lett olimpiai csúcs. Elmaradt a pekingi legjobbjától, és itt is jó emlékelőt zárt. Három jamaikai állt a dobogón, így nem meglepő, hogy a világ akkori két leggyorsabbjával felálló 4x100-as váltó is aranyérmes lett. Legyőzhetetlensége a következő években is megmaradt. 2013-ban egyedül egy római gyémántliga versenyen lett második, de Moszkvában visszaszerezte a 100 méteres világbajnoki címet, és emellett megtartotta a 200-as és a 4x100-as koronát is. 2014-ben jött egy combhajlító sérülés, ami miatt 9 hétig nem edzhetett, egyéni versenyt mindössze egyet teljesített, azt viszont 9,98-al megnyerte. A következő évben semmi nem hátráltatta, és legyőzője most egy megméretésen sem akadt. A világbajnokságot ezúttal Pekingben rendezték, és Bolt újabb 3 aranyjal távozott. A 100 méter fináléja pedig sokáig emlékezetes marad, Bolt és Justin Gatlin között mindössze 1 század döntött. A rekordok könyve 2016-ban ismét új oldalon nyílt ki. A Rio olimpiára ismét csúcsformában érkezett a jamaikai, akit már hosszú ideje nem előzött meg senki. És ez 2016. augusztus 14-én sem változott meg. A királyszámot ezúttal is Bolt nyerte 9,81 százados idővel, ezzel a történelem első sportolójává vált, aki 3-szor nyert ezen a távon. Ezt a sorozatát 200-on is folytatta, és természetesen a 4x100-as váltót is elsőként hozta be, így 9-szeres olimpiai bajnokként utazhatott el Brazíliából a tripla-tripla teljesítőjeként. Ezt ugye Carter dopingügye miatt végül 2017-ben 8 aranyéremre redukálták, de Bolt így is minden idők legsikeresebb sprintere lett.
2: Visszavonulás és a civil élet.
1: Bolt a védjegyévé vált ég felé mutató ünneplést már nem sokszor ismételhette meg Rio után, de ez egy tudatos döntésnek köszönhető. A jamaikai mindig arról beszélt, hogy időben szeretne távozni, és nem akarja leégetni magát. 2017 elején saját vállalkozást alapított, amelyel egy új formátumú versenyt akart létrehozni, ám a média és a nézők által sikeresnek ítélt első Melbourne-i bemutató után nem lett folytatás. Néhány hónappal később derült ki a korábban már említett Carter ügy, és Bolt nagyon csalódott volt, amikor megtudta, hogy honfitársa doppingolt. Eljött az augusztusi londoni világbajnokság, a klasszis utolsó versenye. Százon közel 4 év után győzték le újra, a 9,95 százados idő bronzérmetért, Gatlin 3, Coleman 1 századdal előzte meg. A búcsú pedig nem úgy sikerült, amilyet egy ilyen klasszis pályafutás érdemel. A 4x100 méteres döntőben Jamaica második helyen állt, amikor Bolt átvette a stafétát, ám 50-nél a combhajlítója ismét megsérült, és csak a csapattársai támogatásával tudott átbicegni a célvonalon. 31 éves volt tehát, amikor visszavonult, és ezt követően sem szakadt el a sporttól. 2017-ben a jellegzetes kézmozdulatát megörökítő szobrot kapott a jamaikai nemzeti stadionnál, 2018-ban a norvég Stromsgödet csapatával edzett, és a norvég U19-es válogatott elleni barátságos mérkőzésen pályára is lépett, 9,58-as messzámmal. A gyerekkori álomként megmaradó labdarúgó karriert üldözte még egy ideig, Ausztráliában is készült egy klubbal, ám végül 2019-ben bejelentette, hogy felhagy ezzel a projekttel, és hivatalosan is lezártnak tekinti a sportpályafutását. Nagy Green Bay szurkolónak vallja magát, és amikor egy interjúban 2021-ben kérdezték, úgy fogalmazott, még mindig képes lenne lefutni bárkit az NFL mezőnyéből. Látható tehát, hogy a sajátos laza stílusa mindig megmaradt. 2020-ban édesapa lett, megszületett lánya, aki az Olympia Lightning nevet kapta, utalva az ötkarikás sikerekre és a védjegyévé vált kézmozdulatra. Egy évvel később 2 ikerfiúval bővült a család. 2023-ban egy átverés áldozata lett, több mint 12 milliót emeltek le a bankszámlájáról, idén pedig visszatér oda, ahol a nemzetközi karrierje indult, Magyarországra. Usain Bolt ugyanis az atlétikai világdöntő abszolút legendája, ami lényegében nagyköveti szerepet jelent. Így viszont biztos, hogy szeptember 11-e és 13-a között a 40. születésnapját ma ünneplő Usain Bolt is itt lesz, a Zsivószky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. És ha már atlétikai világdöntő, mi mással is búcsúzhatnánk, mint Armand Duplantis új számával, aminek a címét, mintha Usain Bolt inspirálta volna. Gold, vagyis arany. Boltnak ebből van néhány. Egész pontosan 8 olimpiai és 11 világbajnoki cím.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Krejsz Bálint összeállítását hallhatták a nemrég 40. életévét betöltő Usain Boltról.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában, többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban. Napos, gomoly felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kapott ki a címvédő és házigazda Törökországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Nemzeti csapatunk ma a továbbjutásért 15 órától Németország ellen lép pályára a kontinens tornán. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. Közben távozott az Újpesttől a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Koricánál folytatja pályafutását. A Kispest honvéd pedig marokkói középpályással erősített. Reda Edda Darács 1+2 éves szerződést kötötte a fővárosi klubbal. A címvédő Ferencváros Debrecenben a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak NB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A párharcok tovább jutói a 32 között folytathatják. A játéknapok szeptember 12-e és 13-a szombat, illetve vasárnap. A magyar válogatott Dárdai Bence sérüléséből felépülve 10 hónap után lépett újra pályára csapatában, a másodosztályú Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött a negyedosztályú Alglinike vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. Dárdai a 77. percben állt be.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Ennek részeként egyebek között betegelégedettségi platformot indítanak. Kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Tartósan alulfinanszírozott uniós összevetésben a magyar egészségügy és a szociális szféra. Ez derül ki a GKI gazdaságkutató felméréséből. Eszerint tavaly és tavaly előtt Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unió 27 tagállama közül. Ennek súlyos negatív hatása van például az egészségügyi rendszer hatékonyságára, a lakhatási viszonyokra és az időskori életszínvonalra. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek. Másnap titkos szavazással választják meg a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Az Egyesült Államok félidős választási versenyében jelenleg a képviselők között a demokrata párt vezet, míg a szenátorok esetében 50-50%-os a megosztottság a két párt között. Ez derült ki a legfrissebb közvéleménykutatásból, mondta Király András külpolitikai szakértő a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy Donald Trump amerikai elnök republikánus párton belüli népszerűsége töretlen, de országosan csökkent. Dróntámadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót, a Krasznodari határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizzsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg.
0: Közlekedés.
1: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 19-es és a 18-as kilométer között Érd térségében a belső sávot lezárták, mozgó munkavégzés mellett kaszálnak. A munkaterület mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki 1-2 kilométer hosszan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos fátyol felhős idő nyugaton, szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. Napközben 28, 33, késő este 19, 27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk újra, 8 óra 30 után, most már lassan 9 perccel a stúdióban Szuper Levente, Patai Gergely.
2: És Erdei Márk, jó reggelt mindenkinek. Szépen,
1: és a telefonon a másik végén pedig állandó Forma 1-es szakértünk, Újvári Máté. Szia Máté, jó reggelt! Jó újra úgy hallani a hangot, hogy nem nyári szünetről beszélgettünk, hanem volt végre egy futam.
3: Volt, méghozzá Hollandiában. Jó reggelt, sziasztok! Elmérték az utolsó holland nagy délderabig, bár ezt még azért ne vegyük készpénznek, ugye Dominikál is úgy fogalmazott a hétvégén, hogy az F1-ben meg kell tanulni, soha nem mondta, hogy soha. Azért az mindig jó, amikor a Forma 1 vezetője, gondolom, így tárgyal is ilyeneket mond. Ami a lényeg, hogy Lando Norris győzelmével folytatódott a Forma 1-es bajnokság, tehát ha így nézzük, tulajdonképpen semmiféle változás nem történt, hiszen a nyári szünet előtt a Hungaroringen Norris pole pozíció, futamgyőzelem, és most ugyanez történt Zandvoortban.
1: De óriási respekt azért Max Verstappennek is, hogy ezzel a gyenge autóval is elintézte, hogy nagyjából róla szóljon ez a holland nagy díj, úgyhogy fantasztikus teljesítmény nyújtott.
3: Hát szegénynek nem úgy sikerült, ugye tegyük hozzá, hogy eléggé furcsa, felemás hullámvasutas hétvége lehetett, hiszen a csütörtöki médianapon jelentették be hivatalosan a hosszabbítását, hogy az eddig 2028-ig szóló szerződését 30-ig kitolták bődületes anyagi és egyéb feltételek mellett. Aztán amúgy végig hallottuk a hangján, hogy nincsen teljesen jól, torokfájdalmakkal küszködött, hőemelkedése is volt, és hát a vasárnapi rajtot követően pedig egy kört sem élt túl. Igen, kicsit túlerőltette, hozzátéve, hogy ugye elég nedves is volt az aszfalt, mert a futam előtt jó 20 percen keresztül végig szakadt az eső. Hát nyilván nem ilyen búcsúra számított Hollandiát illetően.
2: Hogy élte meg a holland közönség ezt a bal szerencsés esetet, ami egyébként bizonyos szempontból szerencsés volt, hiszen Hülkenberg óriásit mentett, de gondolom, hogy ők sem így képzelték el az utolsó holland nagy díjat.
3: Nem, abszolút nem. Mi kint voltunk, forgattunk a szurkolói zónában szombaton jó néhány emberrel. Ebből, akik mondjuk úgy, hogy adásba is kerültek, azokat bevágtuk, akik nem fogyasztottak a kelleténél többet mondjuk a folyékony kenyérből, de mindenki azt mondta, hogy igazából senki nem készül arra, hogy itt most örömünnep lesz, hogy Verstappen futamgyőzelem, mert pontosan tudja mindenki, hogy jelen pillanatban nem ott tartanak. Hát ettől függetlenül nyilván az, hogy a futam végét sem éri meg, sőt az első kör végét sem, az kicsit hideg zuhany volt. Ugye az alapvetően mindig nagyon hangos és a szokásos Verstappen rigmusokat éneklő szurkoló tábor el is csendesedett egy kicsit. Nyilván ebben volt egy pici olyasfajta izgalom is, hogy reméljük, hogy nincs komoly baj a Verstappennek, hiszen azért a becsapódás nem volt kicsi, de aztán szerencsére, amikor kiszállt az autóból és kiintegetett, akkor ez egyértelművé vált. Hát utána meg a hollandok hozták a szokásost, bulisztak a lelátókon, és aztán nézték, hogy mi történik, és hát tulajdonképpen, ha nem is egy holland siker, de egy papaja siker született, tehát ha nagyon át akarnánk kötni, akkor nagyon a színek nem tértek el egymástól.
4: Azért nagyon figyel az összes istáló, hogy valamennyire róluk is szóljon a hétvége. Ugye Toto Wolff megint csak tett arról, hogy a Mercedesről is szóljon nem kevésbé a hír, mint Verstappenről vagy a többiekről. Tehát a Mercedesnél megint csak egy csapat utasítás volt a reflektorfényben.
3: Igen, ez elég érdekes volt, amit láttunk először talán idén. Az utolsó körökben ugye Russellt kérte a csapat, hogy engedje el Antonellit, ami hát a közvetítés közben bejátszott rádióüzenetek szerintem teljesen érthetőek voltak Russelltől, hiszen Russell azt mondta, hogy nem érti ezt most, ugyanis Antonelli nem a futamgyőzelemért megy, itt csupán egy pozíciócseréről van szó, ráadásul mind a ketten a dobogón végezhetnek, ha Russellnek sikerül aztán maga mögött tartani a Hamiltont. Futamot követően érdekes módon Russell egyébként lehiggadt, én őszintén szóval arra számítottam, hogy teljesen ki kell majd magából, ehhez képest amikor bejött hozzánk nyilatkozni, akkor azt mondta, hogy hát így utólag megvizsgálva a dolgokat, megkapott egy-két információt, ez egy teljesen jó döntés volt a csapattól, miközben ugye majdnem a dobogós helyezése is veszélybe került, hiszen ha nincsen virtuális biztonsági autós fázis a Williams-es autók ügyetlenkedése miatt, akkor Hamilton lehet, hogy elkapta volna Russellt. Én nagyon kíváncsi leszek a folytatásra, mert ez egy olyan döntés volt futam közben, ami bizonyos szempontból védhető, ugyanakkor nem hiszem, hogy mondjuk Verstappen megtette volna, Hamilton megtette volna, tehát hogy megint azért fölmerül az, ami tavaly is a McLaren versenyzőknél fölmerült, hogy ők mindent végrehajtottak szinte, amit a csapat kért. Ebben most Russell beleállt, de szerintem ebben van egy olyan is, hogy Russell ezt most megtette azért, hogy a jövőben majd úgymond ő is kérhessen valamit.
2: Azért, hogyha a bajnoki címért zajló versenyfutást nézzük, akkor nyilván továbbra is Antonelli az első számú esélyes, de mégiscsak nyert Lando Norris most egymást után két futamot, és annak idején még ez szerintem jó néhány héttel, hónappal korábban az egyik kedves ismerősömnek azt mondtam, a Norris nyeri a bajnokságot innen, akkor amit eszik, iszik a büfében. Úgyhogy kezdem most jelen pillanatban veszélyben érezni azért ezt az állításomat, mert láttunk már olyat, hogy valaki az idény második felében nagyot tudott javulni, viszont maga Lando Norris úgy fogalmazott, hogy nincs meg az autója ahhoz, ami a bajnoki címhez kellene. Szerinted ez egyfajta kicsit, vagy ezzel egy kicsit a nyomást szeretné magáról levenni, vagy alapvetően azért itt még mindig Antonellinek áll a zászló?
3: Abszolút Antonellinek, úgyhogy még ne kezdj el gyűjtögetni, még nyugodtan költjél magadra szerintem, és elsősorban magadnak fizes a büfében. A helyzet a következő. Egyrészt a Hungaroring és az aszfalti pályának vannak hasonló karakterjegyei, tehát nem markánsan eltérő aszfalt csíkokról van szó. A másik az, hogy a Hungaroringre és ide, Hollandiába is hozott fejlesztéseket a McLaren, és azt lehet mondani, ami az ő szempontjukban amúgy pozitív, hogy a fejlesztések működnek, és amíg a többi csapat mással van elfoglalva, addig Norris azért bemutatja, hogy nem véletlenül szerzett tavaly világbajnoki címet, mert például a szombati időmérős köre, amivel pole pozíciót szerzett, az tényleg fantasztikus volt, és vasárnap is remek teljesítmény nyújtott. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy eddig a lehető legkevesebb fejlesztés az élcsapatok közül messze a Mercedes hozta, erről is beszélt egyébként Russell, és hogyha egy csapat ennyire el tudja húzni, ki tudja nyújtani azt, hogy a nagy fejlesztésekkel ráér később berobbanni majd, akkor általában az szokott történni, hogy ez egy olyan brutális mértékű előrelépés lesz, amit mondjuk a szezon elején láthattunk a Mercedes-től. Szóval én nem hiszem, hogy itt Antonelli vagy Russellen kívül bárki másnak jelen pillanatban továbbra is vérmes reményei lehetnének a VB címet illetően.
4: Ezzel kapcsolatban volt egy nagyon vicces nyilatkozat, és megint Fernando Alonso-tól, akitől kérdezték, hogy sikerült ez a hétvége, hogy szomorú, vagy boldog, mert nem tűnt annyira azért boldognak, de azt mondta nagyon frappánsan, hogy hát minden rendben van, nagyon boldog vagyok, mert még néhány hete az előző versenyeken még 3-3,5 másodperccel voltunk lemaradva, most már csak 2-vel, úgyhogy ez óriási előrelépés. Nem tudom, hogy ezt mennyire volt ebbe egy kis szarkazmus, vagy ezt mennyire
5: Alonso
4: lehet...
5: nem olyan, nem az a típus.
4: Nem tudom olyan menni tényleg az Aston Martinnál, hogy azért 1,5 másodpercet hozni az egy nagy dolog, de számíthatunk tőlük bármire is még a szezon hátralévő részében?
3: Ugye szerintem pont ez a nyilatkozat, amire találkoztál, ez pont az én kérdésemre adott választ.
4: Igen,
3: volt.
4: Így van.
3: És hát végig napszöveg mögött volt Fernando, tehát a szemét nem teljesen láttam sajnos, de annyira gyorsan hadarva kezdte el mondani, hogy mekkora előrelépésben vannak, hogy még a sajtófőnöke is mellette elmosolyodott. Úgyhogy inkább ez a szokásos Alonso-féle irónia táblát föltartom és úgy nyilatkozok, de azt tegyük hozzá, hogy vasárnap végre megszerezték az első pontjaikat, ami után már tényleg egy kicsit büszke lehetett magára Alonso. Ugye itt nagyon sok mindent kicserélt és hozott fejlesztésként az Aston Martin, de ők akkora hátrányban vannak a többiekhez képest, és olyan mértékű változtatásokat eszközöltek már a szezon közben, hogy tőlük dobogós helyezéseket, meg futamgyőzelmet tényleg nem kell várni ebben az idényben már. Ha pontokat tudnának stabilan hozni, vagy legalább lennének, meg lenne mindig az esélyük arra, hogy a top 10-ben végezzenek, szerintem összességében ahonnan indultak, az már egy hatalmas kármentés és előrelépés lenne tőlük, és azt még ne felejtsük el, hogy bár tisztul a grid és a mezőny jövő évre, hivatalosan Alonsót még mindig nem jelentette be az Aston Martin, hogy folytatja náluk, de azt gondolom, hogy ez egy olyan hétvége volt, már csak Alonsónak a félig vicces, félig komoly nyilatkozata alapján, ami szerintem megerősítette a hitét a következő évre.
1: Új, érdekes hallgatni ezeket a hát inkább rossz szájízzel tett nyilatkozatokat. Ugye Lewis Hamilton és Charles Leclerc számára sem alakult túl rózsásan ez a futam. Nem rossz az a helyezés, amit elértek, 4.-5. hely, de ugye a brit versenyző azt nehezményezte, hogy értékes időt veszített a csapattársa mögött, miközben Charles Leclerc meg azt mondta, hogy a monakói hogy a választott keverékkel nem értett egyet. Tehát amit ő kapott a csapattól, mit gondolsz, Máté?
3: Szokásos Ferrari szagát, tehát hogy gyakorlatilag ezeket a behelyettesítjük időnként, csak a futam helyszínt változtatjuk meg, akkor szegények ugyanazt élik át hétvégéről hétvégére, ami számomra döbbenetes, és azt azért hadd mondjam el, hogy Mondjuk tavaly Lewis Hamilton egy ilyen esetben valószínűleg bejött volna hozzánk a pembe, ugye a ketrezbe az interőzónába, és másfél mondattal elintézett volna minket, és aztán ment volna tovább. Most nagyon beszédes maradt, tehát továbbra is az a fajta flow, amiben belekerült Hamilton idén, az megmaradt, és tök hosszan, jogosan ecsetelte nekünk a helyzetet, ami a következő volt. A futamot megelőzően a Ferrari nem volt felkészülve arra a szituációra, amiben keveredtek a végén, hogy esetleg ugye pozíciót kellene majd cserélni, mert a átrébb lévő versenyző az gyorsabb lesz az előrébb lévőnél. Ez szerintem már önmagában egyszerűen érthetetlen, hogy egymás mellől rajtol a két pilóta, és nem készülnek egy ilyen tervvel, meg forgatókönyvvel, hogy mi történik majd a futamon, ha. A másik, amin Hamilton meg még inkább kiakadt, az az, hogy ebben a szituációban semmiféle választ nem kapott a kérdéseire a rádión. Tehát kérdezi a mérnökét, hogy mi lesz, előzhet, nem előzhet, maradjon le, álljon ki, stb. Stb. És ugye erre mondta azt a verseny közben, amit be is játszottak, hogy kb. Ilyen tengeri malacnak érzi magát, aki egyszerűen csak így megy ide-oda, semmit nem tud kezdeni a helyzettel, és a csapat meg nem tájékoztatja. Hát ezek azok a szituációk sajnos, amire azt mondom, hogy a Ferrarit, és ebből szemben a Hamiltont is nem hiszem, hogy nevezhetjük VB esélyesnek, mert hát nincs meg az a fajta összhang, és minden teljesítmény a csapat minden tagját ahhoz, hogy az megvalósuljon.
1: Máté, nem biztos, hogy jól értettem, bocsánat, de itt most arra akartál célozni, hogy Lewis Hamiltonnak a kedélyállapota változott meg erre az évre, vagy esetleg jobb kérdésekkel készülsz a versenyzőkhöz?
3: Hát ugye többet vagyok ott, na jó, az nem igaz, de a közelmúltban többet voltam ott. Alapvetően a kedi állapota egyértelműen. Most itt nem mennék bele itt a Kardashian-os sztoriba, ismételtem, főleg, hogy Levi nincs is köreinkben, de hogy ez egyértelmű. Tehát, hogy a rendezett magánélet és az, hogy egyébként mérnököt váltott, és több szempontból is változtatott a felkészülését, és illetően 2026-ra, az teljesen egyértelműen látszik. Nem csak a teljesítményén, hanem úgymond az auráján is. Tehát eltűntek azok a fajta, tényleg így odavetett egy mondatok az interjúzónákban is. Tök normálisan válaszol minden kérdésre, és kifejtősen teszi mindezt ráadásul, még egy olyan futamot követően is, ahol egyértelműen nem boldog a végeredménnyel, és ez az elmúlt években abszolút nem volt mindig így az ő szempontjában.
2: Így a beszélgetés végére egy kicsit a jövőről, ugye az olasz nagydíj következik majd, és aztán elég sűrű lesz itt az idény második fele vége, egymást érik a futamok. Összességében, hogyha azt nézzük, hogy ilyenkor már a költségvetési plafon egy kicsit megköti a csapatok kezét, nyilván bizonyos szempontból korlátozottak a lehetőségek. Említetted a Mercedest, hogy náluk még várható. Igen. Van még olyan csapat, amelynél egy-egy fejlesztési csomag bármilyen szempontból ekkora formajavulást idézhet? Mert ebben az évadban láttunk olyanokat, hogy tényleg egyről a kettőre nagyon gyorsan tudtak csapatok lépni.
3: Igen, ugye a kis csapatok közül most több is volt, például a Racing Bulls is, ahol ugye Yuki Tsunoda beugróként fél év után tette tiszteletét ismételten a rajtrácson, akik nem hoztak semmiféle fejlesztést. A hírek szerint ők az olasz nagydíjra készülnek majd ebből a szempontból, ahogy a Ferrari is egyértelműen az olasz nagydíjra hozza majd az év legnagyobb fejlesztési csomagját, tehát tőlük speciál pont Hamiltontól és Leclerctől egyértelműen azt lehet majd várni Monzában, hogy ők lehetnek a legerősebbek, de ugye ez egy nem egyszerű dolog, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy attól, hogy a csapat hoz egy fejlesztést, pláne egy teljesen új érának az elején, mert még mindig az elején vagyunk ennek a új szabályrendszernek, az abszolút nem jelenti azt, hogy ez működni is fog. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy te kifejlesztettél valamit hónapokkal ezelőtt a gyárban, és utána berakják az autóba, és az azonnal működni fog, és azonnali teljesítményjavulást ér el. Persze minden csapat ezt szeretné, de ez nem biztos, de hogy tényleg válaszolják is a kérdése, a Ferrari készül a legnagyobb csomaggal, illetőleg utána Madridba megy majd a mezőny, ami ugye az utolsó klasszikus európai verseny lesz majd, hiszen azt követően jön majd az őrület, amikor már Baku, Malajzia, Szingapur hármassal mennek tovább. Szóval általában szeptember közepe vége az az időszak, ami után nagy fejlesztések valószínűleg nem várhatóak majd, pont az általad is említett költségsapka miatt, illetőleg azért, hiszen 27-ben is lesz majd egy Forma 1-es szezon, amire föl kell készülni, úgyhogy Madrid ilyen szempontból szerintem vízválasztó lehet, még akkor is, hogyha egy kicsit az is speciális pályának számít.
4: Ugye az előző néhány versenyt, amikor elemeztük még a futamok előtt, akkor mindig elmondtuk azt, elmondtad azt, hogy a pályák karakterisztikája az olyan, hogy aki a pole pozíciót megszerzi, ez igaz volt ugye a magyar nagydíjra, és most a hollandra, az annak nagy esélye van, hogy megnyeri a futamot, és viszonylag kevés előzés volt. Most a következő néhány futamban ez mennyire változhat, mennyire láthatunk megint ilyen csihipuhi versenyeket, amikor sok előzés, sok párharc, mert az előző néhányat nem ez jellemezte.
3: Hát igen, Zandvoort sajnos nem erről híres, viszont ugye jövő héten majd Monza sebesség temploma, az abszolút erre alkalmas lehet, főleg ebben a mostani szabályrendszerben. Az is egy rövid pálya, de hát nagyon hosszú egyenesekkel. Szerintem ott rengeteg oda-vissza előzgetés lesz. Én egy kicsit már tartok is attól, hogy esetleg olyat kapunk, mint amit a szezon elején láttunk, hogy jegyzetelni se bírtuk ezeket a pozíciócseréket. Úgyhogy szerintem Monza jó lesz ebből a szempontból, pláne azért is, mert mondtam, hogy a Ferrari fejlesztésekkel készül, a McLaren remek formában van, és kérdés, hogy a Mercedes ugye mikor hozza majd a nagy csomagját, nem biztos, hogy Olaszországban, lehet, hogy csak egyel később. Úgyhogy szerintem ez egy jó verseny lesz. Madrid meg ugye kérdőjel minden szempontból, hiszen az először adhat majd otthont Forma 1-es futamnak ezen az aszfaltcsíkon. A hírek szerint annak kell örülni, hogy egyáltalán versenyt rendeznek majd. Tehát Hollandiában azt mondták, hogy bármilyen időjárást mondanak, érdemes bakancsot vinni, mert hogy a pálya az áll, tehát a versenyautók föl tudnak majd menni és tudnak futamot rendezni, de körülötte por és sár, amire föl kell készülni, mert hogy egyszerűen annyira elcsúsztak időben, hogy teljesen biztos, hogy nem lesz minden kész, amit előzetesen szerettek volna.
1: Húha, hát akkor abban bízunk legalább, hogy a monzai futam az izgalmas lesz, hogyan említetted, Márté. Nagyon szépen köszönöm, hogy felhívhattunk, köszönjük, hogy felhívhattunk így a holland nagydíjjal kapcsolatban, és hát akkor további szép napot kívánunk neked.
3: Köszönöm nektek is.
2: Szia, Márté. Szia, hello, szia, hello. Köszönjük.
3: Hello, sziasztok.
1: Újvári Mártéval beszélgettünk, és hamarosan majd Marosán Györggyel folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

0: piacon, parton.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Utolsó órájához érkezett a mai Sportreggel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban. Továbbra is Szuper Levente, Patai Gergely.
3: És Erdei Márk.
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm. És itt van velünk a telefonvonal végén Marosán György, állandó kézilabda szakértőnk. Szia Gyuri, jó reggelt. Mi újság, hogy vagy?
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nagyon jól vagyok mindig, amikor bejelentkezhetek hozzátok, akkor kiválóan érzem magam.
2: Én őszinte leszek, nagyon régóta már ezt beszéljük, hogy téged fel kéne hívni, és végül rábeszéltek a srácok. Úgyhogy lemondtuk.
4: Annyi nem fogadott hívásotok volt.
2: Lemondtuk Lewis Hamiltont, lemondtuk, mert úgy volt, hogy sok most már ez a Forma 1-edés itt a reggelben, úgyhogy végül a kézlabda mellett döntöttünk.
4: Hát megértelek benneteket abszolút, tehát azért szép sport a Formula 1, de hát azért csak a kézlabdához jobban kötődtök.
2: Gyuri, egyébként úgy tudom, hogy elég jól keresel ott Békés Csabán, de beszélgettünk már ma reggel egy olyan témáról, hogy Nagy-Britanniában egy titokzatos dúsgazdag autóversenyző évi 70 ezer forint, vagyis átszámítva nagyjából 31 millió forintot kínál arra, hogy valaki mosson rá, főzzön rá, vasaljon rá, valamint sofőrként is ellássa az ő utaztatását. Mit gondolnál erről az ajánlatról? Megfontolnád? Vagy te szívesen járnád vele a világot?
3: De még mielőtt válaszolsz rá, itthon vagy jelen pillanatban, vagy esetleg London
2: környék? Az a vasaló hangja háttérben?
4: Hát egyébként is tényleg jól keresek Békésebán, csak nem találok. Keresni, nem találok. De nem hagynám el a kis csapatomat. Én meg az az igazság, hogy nem erősségem. Tehát például a főzés, mosás, ezek abszolút a gyengéim, hogy ebben sokat kéne fejlődjek, bár tudom, hogy most nem nehéz, mert csak be kell rakni a mosógépbe. Szerintem ezt a feladatkört profiban el tudja látni valaki más.
2: Most már akkor így értető, hogy ez a fehér pólóiban először megjelentél két hete, az múlt héten már miért

0: Tehát mennyit számíthat ez így a szezon előtt?
1: Ilyen felkészülési mérkőzés. Ugye azért ami az eredményekből messze menő következtetéseket nem szabad levonni szerintem. Viszont én nagyon nagy érdeklődéssel várom azt, hogy milyen lesz az idei Fradi. Tehát azért mutatja ez a döntetlen is már, hogy attól függetlenül, hogy a mondat végével nem szeretném a mondat elejét cáfolni, amit mondtam, de mégis azért mutatva, hogy ott van a top csapatok közelébe a Fradi Elizabeth Omoregivel, Möllerrel, hogy hogyan fog kinézni ez az új Fradi. Ezt talán már hétvégén választ is kaphatunk erre, hogy a Győrrel a szuperkupában hogyan fog működni ez a Jensen gépezet.
2: Jó is, hogy ezt felvetetted, mert gondoltam, hogy erre rákérdezek. A dán játékosok érkezése, most talán három is van a keretben, és Jensen nyilván jól tud együtt dolgozni velük, az jelenthet egy akár megújulást a Ferencvárosnak, akár azt, hogy ezekkel az új igazolásokkal a nemzetközi porondon át tudja törni azt a gátat, amit hát itthon láttuk már az elmúlt idényekben, hogy oda tud érni, de nyilván nagy cél az, hogy a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében is ott legyen a Ferencváros.
1: Abszolút, és hát ez teljesen is kell. Hát Jensen még egyelőre sok helyre nem értek a Fradival, de azért nem ragadtattuk el magunkat a tavalyi Fraditól, de most már abszolút a saját képére tudja formálni a ferencvárosiakat, és oda kell érni a Bajnokok Ligája legjobb 4 csapatok közé. Abszolút célkitűzés és reális célkitűzés ez a Fradi számára, hiszen a játékos keret most már megfelelő ehhez a célhoz.
0: Ugye a hölgyeknél volt még egy érdekes felkészülési mérkőzés, vagy döntő a hétvégén, hiszen Debrecenben is volt egy felkészülési torna, ott ugye a Debrecen játszott a Győrrel, elvileg sok volt a sérült a Győrnél, ugye a Debrecennél ott megszokhattuk az elmúlt években, hogy rengeteg sérült el kell dolgozni a Szilágyi Zoltánnak, de a Győr végül behúzta ezt a meccset, annak lenni és módja szerint talán nem meglepetésre, úgyhogy a Debrecen itt a nyár alatt nem tudott két óriási skalpot begyűjteni, csak ugye a Ferencváros elleni jeleggyulás győzelmet.
1: Olyan Szilágyi Zoltánt ismerve, ő nem edző mérkőzéseket és tornákat szeret nyerni, hanem a későbbiek folyamán, és azért azt már megmutatta egy párszor, hogy elkapja a két nagy csapatot évközben egyszer-egyszer. A maga a Kerman kupáról van szó, ugye Debrecenben.
0: Így van.
1: Rendezték ott a Cevan az Ezdát maga biztosan, mert az elődöntőben a Győr ott nem nagyon volt kérdés, illetve hát a másik Podravkát, másik Balkán csapatot a Debrecen. Szerintem nagyjából itt az erőviszonyoknak megfelelő eredmény született a döntőben is, lesz a Győr jóval mélyebb kerettel, nagyobb lehetőségekkel dolgozik, mint a Debrecen, de még egyszer mondom, azért bármi megtörténhet majd a szezon közben.
0: És Debrecenben ugye kimondatlanul azok a célok, hogy az Európa Liga 4-es döntőbe odaérjen a csapat, hiszen azt nyilatkozta a klub elnöke Ábrok Zsolt, ugye, hogy szeretnék azt, hogy a 4-es döntőt az Debrecen rendezze meg, ami hát lehet, hogyha nem is mondta azt, hogy szeretnék bejutni, de ebből azért egyértelműen következik.
1: Abszolút, és én is olvastam ezt a cikket, és hát fantasztikus érzés lenne. Egy Európa Liga döntőt, 4-es döntőt Debrecenben, ha rendeznének, ugye hát a Final Four Bajnokok Ligája az Budapesten, az MVM Domban, a óriási április-májusunk lenne kézlabda barátoknak.
0: És tavaly mekkora erőt adott ugye a francia csapatnak, hogy ott rendezték a Európa Liga 4-es döntőt?
1: Igen, de mondjuk a másik francia csapatnak az MVM Dome is adott erőt.
0: Sajnos igen.
1: De a Debrecennél tényleg, hogyha sérültek visszajönnek, és nem lesznek újabb sérültek, akkor reális esély van az Európa Ligára. Jóvan Jovovics visszatérése, ha megtörténik, ő neki nagyon nagy hatása van a csapatnak a játékára, akár a taktikális repertoára, ugye a 7-6 elleni játékot, azt láthattuk már az elmúlt években, micsoda hatékonysággal játsz a Civisvárosi csapat, hogyha Jovovics a pályán van.
0: Hát, bocsánat, nem igaz.
3: Csak hogy a debrecenieknél ugye említettétek a sok sérültet, ez nyilván lehetőséget ad rengeteg fiatalnak, hogy megmutassa magát, és bedobják a mélyvízbe, hogy kikre kell figyelni most ott Debrecenbe, kik azok, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel a fiatalok közül?
1: Én nekem nagyon nagy kedvencem beállóba Juhász Kata, benne óriási potenciál van szerintem, illetve irányítóban megállta a helyét Csernyánszki.
0: Abszolút.
1: Jó egy az egy elleni párharcok

0: gólokat vívott, jó előnyöket szerzett a középső területen a tavalyi évben is, a bajnokok mérkőzéseken is, tehát hogyha a top csapatok elleni meccsekre gondolunk, akkor sem ilyet meg egyik fiatal játékos sem, és óriási fejlődtek a tavalyi évben is, ami idén megmutatkozhat mind a két játékos esetében szerintem.
1: Beszéltünk a Ferencvárosról, kitértünk a Debrecenre, úgyhogy akkor a Győrt is hozzuk szóba, hogy említettük itt ezen a felkészülési tornán kijött a lépés a hiányzók ellenére a győrieknek, és az egész felkészülésre jellemző, hogy amellett, hogy az előző évadban is a védekezésük stabil volt, most valahogy egy kicsit, mintha támadásban bővültek volna a variációs lehetőségek, ez Buktit érkezésének köszönhető, vagy más is van itt a háttérben, és hogy formálódik szerinted ez a győri csapat a következő évadra?
0: Természetesen Buklit, tehát ha belegondolunk, a tavalyi szezonban nem volt beállója. Tehát évközben volt olyan szakasz, amikor nem volt beálló játékos a Győrnek, utána már Idált igazolták. Most erre megérkezett szere Buklit, tehát igen, csak nagy a kontraszt a két állapot között. És most már a felkészülési tornán 7-6 ellen is próbálkozott Terry Johansson, ami korábban azért nem sűrűn volt jellemző rá, ilyen beállóval azért mélyülnek a lehetőségek, és akár egy 6-6 ellenjátékban a Buktit köré szervezett 2-2-ből történő játék és leosztás, ami leegyszerűsíti a támadásokat. Nyilván eddig sem szűkölködtek azért a lehetőségekben, de beállóban volt problémájuk, most már gyakorlatilag a határ, mondanám a csillagos jég, de talán még az sem.
2: Itt vársz a vasárnapi szuperkupától, hogyha még a hölgyeknél maradunk egy picit, ugye a Győr majd a Fradival játszik, óriási rangadó, az lesz majd ugye korábban 3 órától a Met Arénában Fehérváron, tehát itt vársz ettől a két csapattól, így talán előzetesen és látva a nyarat, egy picivel a Győr azért esélyesebbnek tűnik.
0: Igen, nem gondolom, hogy meglepetés lehet, ahogy az egész szezonban sem várok meglepetést, a Győr és a Veszprém az továbbra is erősebb a Ferencváros Pikszeget párosnál, de magától a szuperkupa rendezvénytől pedig egy igazi közönség szórakoztatást, amiért ez létre is jött, hiszen tényleg olyan fantasztikus helyzetben vagyunk Magyarországon, hogy mind férfi szinten két-két európai top csapatot láthatunk. Most ezt ugye egy évben csak kétszer-kétszer, plusz a Magyar Kupa valószínű, hogy ott harmadjára is látható két csapat, most lett még egy szuperkupa, hogy még egyszer élvezhessük ezeket a rangadókat.
2: Plusz a bajnoki döntő, hogyha nyilván úgy alakul, hogy a Szeged meg a Veszprém játssza.
0: Így van, a férfiak már állatos formájában nincsen ígyen.
2: Rengeteg szép sikerről beszéltünk most ugye a hétvégén, a Veszprém még kimaradt, ők ugye a santanderi tornát nyerték meg, hát nagyon-nagyon simán, mert azért attól nem kellett tartani szerintem, hogy a spanyol csapatok megnehezítik a dolgukat, ehhez képest mégis talán a spanyol csapatok ellen játszották a nehezebb meccseiket, aztán a döntőben, a kvázi döntőben, ott nagyon-nagyon simán legyőzték a Kielcét, ugye a két csapatnál most, hát nem akarom megbántani a kapusokat, de hát a mackósabb jellegű hálóőrök vannak a kapuban. Ugye Miloszávjevet igazolta le a Kielce, a Veszprém pedig Emil Nielsent, eléggé könnyű, sima sikernek tűnt a veszprémi részről.
0: Igen, tényleg ebben a két kapus van, inkább azt emelném ki, hogy a világ két legjobb kapusa. Tehát nálam egyértelmű az első és a második helyen ez a két kapus van.
2: Ezt akartam én is nagyjából, csak máshogy jött ki.
0: Igen, hát nem lehet tudni, tehát hogy jól mondtad, hogy furcsa, hogy ez egy gyengébb csapat ellen volt, döcögősebb a Veszprém, de ilyenkor azért teljesen elemezni lehessen egy edzőmeccset, látni kéne az adott hétnek az edzés programját. Tehát, hogy milyen terhelésből érkezett be a Veszprém. Most nyilván egy bajnokok ligája meccsen, vagy egy bajnoki mérkőzésen egyértelmű, hogy az a forma, az oda van időzítve, a heti forma, ilyen a mérkőzés. Most itt az edzőmeccsek alapján ebben nem vagyok 100%-ig biztos, tehát az edzőmeccsek azok a terhelés részei. És lehet, hogy ennek is volt köszönhető, hogy több technikai hiba volt, lassabbak voltak még a lábak, hát ugye szoktuk mondani a szlengben, hogy két betontömb rá van kötve a lábra is, és amíg azért nem megy annyira a felkészülés után szakaszában.
3: Akkor Békés Csabán népszerű lehetsz ezzel a felfogással a csapatodnál, hogy a felkészülés része az edzőmérkőzés. Tényleg te is akkor gondolom így állítod össze az edzésprogramot, hogy abszolút egy fáradt kondícióval, fáradt testtel, fáradt elmével küldött fel a csapatot edzőmérkőzésre?
0: Igen, egy bizonyos szakaszban abszolút, tehát volt olyan, hogy előző nap kettőt edzettünk, aznap még egyet, és úgy mentünk az edzőmérkőzésbe. Tehát nyilván a kiátkozó szurkolók nem azt a dinamikát látták ezáltal, mint amit mondjuk látni fognak két hét múlva a bajnoki mérkőzésen. Tehát ez a terhelésnek a része. De most például ma is játszunk edzőmérkőzést, tegnap kettőt edzettünk, ma már délelőtt nem edzettünk, mert most azért mi már közelítünk ahhoz, hogy kezdődjön a bajnokság, és szerintem minden edző egészen biztos vagyok benne, hogy így gondolkozik, főleg azokról az edzőmérkőzésekről, ami az első felében van a felkészülésnek, az első két harmadában.
2: Bocsánat, Gyuri, egy gyors kérdés még ezzel kapcsolatban, hogy akkor nem igazak azok a pletykák, mi szerint mindig nyár elején kioszod a labdákat, és akkor mondod, hogy lányok labda, a labda lányok, jó, jegyezzétek meg egymást, mert egy ideig most nem fogtok találkozni?
0: Nem, tehát bemutatni be kell egymást. A nyár után nem ismeri föl sem a labda a játékos, sem a játékos a labdát, és egy darabig sértődés is van, és soha nem oda megy a labda, ahova ugye szeretné a játékos, mert hogy elhagyta a hónapokig, de egy pár nap után már azért újra barátságot kötnek, és a mai világban már nincs, hát emlékezzel, még régen, amikor akár én is sportoltam, vagy valami úgy csináltam, mintha sportolnék, akkor futottunk, két hétig nem láttunk labdát. Most ilyen már nincsen, most már a modern gondolkodás, én szerintem talán mindenhol jellemző, és párhuzamosan megy a kettő. És a labda már megjelenik az első napokban is.
1: Az elhangzottakból arra következtetek, hogy a rangadó kifejezést azért edzőmérkőzésre nem célszerű használni, de mégis, ha olyan ellenféllel találkozik a csapat, mint mondjuk volt ez a debreceni torna döntője, egy Loki-Eto meccs, vagy mondjuk a Ferencváros a Metzel, akkor bekapcsolnak azok a mechanizmusok a játékosokban az első percek után, hogy azért ez mégiscsak egy olyan kaliberű ellenfél, egy olyan mérkőzés, ahol 100%-ot bele kell adni, vagy itt azért mindenki tudja, hogy ennek nem az eredmény az elsődleges célja most még, és más részcélokat kell megvalósítani.
0: Mert egy valamit ne felejtsünk el, hogy a játékosoknak, igazából a tehetségnek az az egyik ismérve, hogy mindig győzni akar. Hát az legyen edzőmeccs, legyen csak egy vázába papírgalacsinokat dobálunk, mindig győzni akar a tehetség. Ez az egésznek a mozgatórugója, ugyanígy van egy edzőmérkőzésen is. Az, amit én mondok, hogy nem a győzelem a cél, meg a terhelés része, az az edzőnek a gondolkodása, hogy most ha valami nem működik, azt tudom, hogy miért nem működik, miért lassabb, miért esetleg még az a kettő-kettő nem olyan csiszolt, nem olyan jó döntést hozott a lerohanásba, de a játékos az pályára lép, akár rangadó, vagy egy rivális ellen, akárki ellen mindig győzni akar. Tehát ebben abszolút bízhatnak a szurkolók, hogy ebben nincsen kérdés, csak lehet, hogy még nem bír.
2: Érdekes, Gyuri, egyébként, hogy egy picit átkötve a labdarúgásra, mert tudom, hogy azt is szereted. Luis Enrique azt nyilatkozta, ugye a Paris Saint-Germain edzője, hogy azért cserélte le Dembélét a szünetben, mert hogy nincs hibázási lehetőség. Ha az jár a fejedben, mi mindent nyertél meg korábban, akkor már semmit sem fogsz megnyerni. Te is mindig ezzel bíztatod a hölgyeket, vagy azért finomabb vagy velük adott pillanatban?
0: Igen, én azért nem vagyok tele olyan játékosokkal, akik már mindent megnyertek. Tehát egy másfajta pszichológiát kell alkalmazzak, mint Luis Enrique Dembélé esetében. Érdekes nyilatkozat, és főleg úgy, hogy nem szokása Luis Enriquének a médián keresztül kommunikálni a játékosaival, meglepett, de biztosan megvan az oka, hiszen a világ egyik legjobb edzője. Óriási, majdnem fordítás volt. Ugye Ferran Torres az új igazolás, két gólt szerzett, 2-0-ra vezetett a Ren, és a mérkőzés vége felé még lehetőségük volt akár folytani is a Paris Saint-Germain játékosainak, de így is egy szép eredmény, hogy felálltak idegen, mert ez a Ren, ez nem egy rossz csapat. És szerintem Dembélé be fog állni a sorba, tehát azért ott volt a VB, fáradt volt, nem sok pihenője volt, lehet, hogy mentálisan egy kicsit letért az útról, de ha valaki ebben tud neki segíteni, az biztos, hogy Luis Enrique az.
2: Mindig azzal szoktuk zárni a kis reggeli szeánszunkra, Gyuri, hogy mit fogsz ma csinálni, miket fogsz nézni akár a sport világában, lesz mondjuk egy jó spanyol Valencia Betis meccs, BL selejtezők is lesznek, van valami külön nem is tudom, kívánságod, amit mindenképpen ma szeretnél megnézni?
3: Vagy a röplabda válogatottat a németek ellen.
2: Igen, a Gyuri nagy röplabda szerelmes hírében áll.
0: Igen, röplabdából egyelőre behatárolódtam a Békésebb röplabda csapat edzésére, mert utánunk edzenek, és abból egy pár percet nézek, az a tévében most nem nagyon volt lehetőségem. Nekünk lett egy edzőmérkőzésünk, azt délután, vagy hát...
2: Igen, azt nem állt, hogyha nézed.
3: Azt megnézed, igen.
0: Azt azért csak megnézem, igen. Utána egy szurkolói ankét, és onnan hazaérve azért valószínűleg a Bajnokok Ligája selejtezőkre rá tudok pillantani. Hát ez a Bodø Glimt, Nijmegen meccs 3-1 volt ugye az első mérkőzés a Bodőnek, otthon nem hiszem, hogy gondot okozhat nekik, de szerintem abba bele fogok nézni, hogy érdekes lehet a Sebák Baku Hapel Birsava meccs is, ugye a volt Dambrauskas Magyarországon dolgozó volt Diós Győr edző a Sebák Bakunak.
1: Igen, Diós Győrben most fogják a fejüket szerintem, látva ezt a menetelést, amit Dambrauskas bemutat a bakujakkal.
2: Hát meg látva a sajátjukat.
0: Igen, ugye ha közelebb lennének a fővároshoz, mondanám, hogy ők is a BL felé haladnak, csak egy asztal a végén, ugye a Blasz irányába, de egyelőre azért ez a veszély csak nem fenyegeti őket, és újra fel tudnak jutni, mert szükség van Diós Győrre a magyar első osztályban. És igen, a La Liga, a Valencia Betis, a Mestájának, nem tudom, tudjátok-e, az utolsó éve. Minden egyes meccs a Valenciának hazai pályán most ünnepnap, hiszen a Mestáját fel fogják újítani jövőre, és hát a Betis ellen biztos, hogy győzelemmel akarnak majd.
2: Igaz, egy jó kis rángadó lesz. Ebbe teljesen egyetértünk. Hát Gyuri megint feldobta a napunkat, nagyon szépen köszönöm, hogy felhívhattunk. És szerintem mind a három nevében nagyon szurkolunk, hogy ez az edzőmeccs, ami ugyan nem számít, mert edzőmeccs, azért mégiscsak jól sikerüljön.
0: Köszönjük szépen, és mindig öröm veletek beszélni, így volt ez a mai kedd reggelen, és szép napot nektek.
2: Köszönjük Gyuri, neked is szép napot. Harosány Györggyel beszélgettünk, a hírek után innen folytatjuk.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában, több civil is meghalt az éjszakai dróntámadásokban ukrán és orosz területen. Napos gomoly felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kapott ki a címvédő és házigazda Törökországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Nemzeti csapatunk ma a továbbjutásért 15 órától Németország ellen lép pályára a kontinens tornán. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsön vette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. Közben távozott az Újpesttől a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített. Reda Darage 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal. A címvédő Ferencváros Debrecenben a Deac vendége lesz. Míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak MB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. A játéknapok szeptember 12-e és 13-a szombat, illetve vasárnap. A magyar válogatott Dárdai Bence sérüléséből felépülve 10 hónap után lépett újra pályára csapatában, a másodosztályú Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött a negyedosztályú Altglienicke vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. Dárdai a 77. percben állt be.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodari határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyében 3 civil meghalt, 4 megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovszk megyében lakóházak, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Itthon megkezdte az iskolakezdési támogatás első részletének kézbesítését a posta. Az 50 000 forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják kézhez. A bankszámlákra már tegnap átutalták a pénzt. A második, újabb 50 000 forintos részlet novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Tartósan alulfinanszírozott uniós összevetésben a magyar egészségügy és a szociális szféra, ez derül ki a GKI gazdaságkutató felméréséből. Eszerint tavaly és tavaly előtt Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unió 27 tagállama közül. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek. Másnap titkos szavazással választják meg a képviselők, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Terv szerint halad a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, a felesleges alapítványok megszűnnek, feladataik pedig állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia élőben közvetíti.
0: Közlekedés.
2: Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon a déli szektorban, Dunaharaszti körzetében két személygépjármű összeütközött. A 21-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 7 km hosszú. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. Napközben 28-33, késő este 19-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Utolsó blokkjához érkezett a mai Sportreggel, ami ugye azt jelenti, hogy hamarosan majd elbúcsúzunk. Ugye kérdeztem már Marosán Gyurit is arról az előző blokkban, természetesen továbbra is Szuper Leventével és Patai Gergelyel ülünk itt egyébként a stúdióban. Tehát arról kérdeztem Gyurit, hogy ő neki mik a tervei a mai napot tekintve, mondjuk, hogy miket szeretne nézni, mit vár a sportvilágában. Említette ő is a La Liga meccset, említette a BL meccset, röplabdáról is beszéltünk. Röplabda, akkor most a Gerinek is felcsillant a szeme, hogyha jól látom. És hát Levi, neked is ugye a lányod röplabdázik, tehát ez egy jó kis közös program lehet délután vagy este felé.
2: Abszolút, ugye pont ráérünk, de nekem a nap további részében abszolút a felkészülés jegyébe fog telni. Ugye készülünk az OB2-es teniszbajnokságra, én éppen ütőcsere, kellős közepén vagyok, úgyhogy tesztelni kell. Még,
1: hát húroztam, amit kértél, azt megcsináltam.
2: Megcsináltam? 25-24-re, ahogy kértem. Jó, oké, köszönöm szépen. És egyébként eszembe jutott egy sztori avval kapcsolatban, ugye, hogy amiről beszéltünk, felkészülési időszak, hogy a labdával nem találkozol egy hétig, stb. És előjött egy emlék, Németországból volt egy nagyon vaskalapos edző. Az első 3 hetet úgy kezdtük a felkészülésen, hogy szünnap nélkül, és hát nem láttunk nagyon korongot az első néhány napban, hanem nyomtuk a köröket, korcsolyázás folyamatosan, és akkor néhány idősebb játékos bement az edzőhöz az irodába, hogy azért jó lenne egy kis koronggal, azért mégis érezzük, oké, ez semmi baj nincs, uraim. Ugyanazt a korcsolyázó programot csináltuk meg, csak koronggal. 5 kör, 10 kör, stb. Az, hogy korongot, hát vezessék korongot. Hát az még rosszabb, hogy persze. Úgy kell koriznod, hogy még közben a korongot is figyelni, de hát megvannak ezek a jó kis
3: frappás. Tehát nem növelte az élvezeti értékét a korong megjelenés.
2: Sőt, annyira gázott, nem lehetne, hogy akkor most korongnék? Nem, uraim, hát önök kérték, hogy koronggal akkor tessék, itt van.
1: És a tenisz felkészülésben hogy állsz? Az, miből áll egy ilyen kemény felkészülési nap mondjuk az OB2-re, tehát
2: haverokkal, páros egyén, de nem, azért tényleg igyekszünk arra azért most figyelni, hogy egyénibe is, párosba is azért heti 2 mozgás, intenzív mozgás meglegyen, mert sajnos az alsóházba kerültünk a csapattal a tavaszi szezonba, úgyhogy most a cél a bennmaradás.
1: Csapatsportolóként korábbi kiváló csapatokban játszottál, ugye, és hát melyik a jobb számodra? Inkább egyéniben nyomni a teniszt, vagy mégiscsak párosban, ami kvázi egy kis csapat?
2: Igazából mindegy, mert olyan Davis kupa hangulatot szoktunk generálni a csapatunkkal, mert közben ott rotyog a gulyás a háttérben, úgyhogy...
1: Énekik a himnuszt.
2: Ezzel simán el vagyunk, úgyhogy nem, de komolyan vesszük mindenképpen, és hát edzésbe kell maradni.
1: Geri, most már nem merek poénkodni a sportokkal, mert én vasárnap reggel elsütöttem azt, hogy lesz ma díjugratás is, és te mondtad be, hogy te azt is követted. Úgyhogy tényleg most már finom leszek. Mit fogsz ma nézni esetleg? Van jó darts is, golf is, minden van.
2: Darts hétvégén lesz.
1: Ja, a Hungarian
2: Darts Trophy, az MVM Domba, bizony, hogy ne, hát az összes sztár Luke Littleren kívül itt lesz, ugye Humphries van Gerwen, Fanfin Clayton, Gervin Price, tehát azért lesz kit figyelni.
3: Igen, egyébként érdemes nyitott szemmel járni. Itt a hétvégi adásban említettem is, hogy most volt szerencsém falabda Európa bajnokságot tudósítani. Itt volt Magyarországon a múlt héten, és ezen a héten pedig egy nemzetközi szintén a Millenárison falabda verseny van. Úgyhogy lehet, hogy vannak olyan sportágak, amelyek annyira nincsenek előtérben, de az például most már a 28-as olimpia műsorán ott lesz. Úgyhogy ha lesz időm, akkor a napokban mindenképpen kimegyek. Aztán futszál, az Újpest elkezdi szereplését ugye a Bajnokok Ligájában. Megnyerték az előző idényben a magyar bajnokságot, és most hazai környezetben rendezhetik a selejtezőt a Stervinszki Amália sportcsarnokban, úgyhogy oda is érdemes kinézni, és hát ahogy említetted, a röplabdát én nagyon várom, tehát ez az Európa bajnokság, ez egyenlőre, annak ellenére, hogy nem sikerült szettet nyernünk, nagyon jól néz ki. A törökök ellen ugye beszéltünk 6 órától erről is, hogy mind a nyitásaink, mind a blokkok nagyon-nagyon stabilnak tűnik ez a magyar csapat, és most még az sem volt, mint az első mérkőzésen, hogy kellett egy szett vagy másfél szett, mire egy ekkora csarnokban, ugye rengeteg fiatal játékos most így voltak kint 14 ezeren a török szurkolók.
1: És nem nekünk szurkoltak, én úgy hallottam. Tehát,
3: igen,
1: úgy...
3: igen, és mégsem voltunk megilletődöttek. Tehát az első meccsnek volt a sajátja, ott 300 néző előtt, de mégiscsak az EB légkört meg kell szokni, és hogyha ezt megszokták, már pedig úgy tűnik, hogy megszokták, akkor a második mérkőzés már nagyon felszabadult játékot hozott, és most az a német válogatott lesz az ellenfelünk, amely az elmúlt években rendkívül stabil volt, mindig ott a 10.-12. hely környékén teljesített, EB-ken, VB-ken is akár, de egyenlőre így az Európa-bajnokság, ugye is beszéltünk a szlovénok elleni vereség elsősorban, nem azt mutatja, hogy most ne lenne sebezhetetlen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az első három meccsből ez a meccs lesz az tényleg, ahol van. Keresnivalunk, a negyedik és az ötödik találkozóval pedig előzetesen is úgy kalkuláltunk, hogy azokat meg kell nyerni a továbbjutáshoz. Most egy kicsit bonyolódott a képlet, de összességében egyenlőre nagyon tetszik, amit látunk a lányoktól, úgyhogy szurkolunk nekik ma is a németek ellen.
1: És köszi egyébként, hogy a futszát is beosztod, mert valóban azért látva az Újpest tavalyi meccseit, azért ott egy gombostűt nem lehetett volna lejteni a nézőtéren, parádés volt a hangulat. Valószínű ebbe a BL selejtezőbe is, mert azért segíteni fogják a Sterbinski Amália sportcsarnokban a srácokat. Elég jó hangulat várható. Nem tudom, hogy van-e még jegy. Ha tippelnem kéne, lehet azt mondanám, hogy már teltház lesz.
3: Jó kérdés, ezt még nem néztem, de ahogy említettem, mindig az utolsó igen. pillanatra hagyom, úgyhogy ez még a mai nap programja lesz nekem, meglátjuk, lehet, hogy már nem férek be, de annyi baj legyen, mert tényleg ez most egy jó esély az Újpestnek, nem érzem azt, hogy ebből a három csapatból talán egy van, amely nehézséget okozhat, vagy ez azért kihívást jelent, de összességében tűnik annyira erősnek az Újpest, hogy kiharcolhatja a továbbjutást.
1: Igen, az első megy tovább, azt mondjuk el, bocsánat, igen. Négy csapat. Csoport, és onnan az első. Onnan már egyenesen a BL-be kvalifikálsz egyébként?
3: Ez jó kérdés, ezt most így fejből megmondom őszintén, nem
1: bocsánat,
3: tudom megmondani.
1: Bocsánat, ilyen kereszkedésekkel jöttem.
3: Egyelőre legyen meg ez a lépés, maradjunk annyiban. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos a magyar futszálnak az Újpest megerősödése, és az elmúlt idény végén, ha emlékszel, nem csak az újpesti meccseken, hanem Nyíregyházán milyen hangulat volt. Ugye ez a két csapat vívta a döntőt. Tehát két hagyományos, mondhatni fellegvár, ahol a labdarúgás is erős, és most a futszál is. Ez nagyon jót tesz a bajnokságnak, hogy ilyen csapatok feltűnnek, erősödnek, és tényleg parádés hangulatú mérkőzéseket játszanak egymással.
1: Hát sok sikert kívánunk a liláknak is természetesen a futszában, csak úgy, mint a hölgyeknek az Európa-bajnokság a röplabdában. Mellette említettük, hogy lesz La Ligában is egy jó mérkőzés, valamint a Bajnokok Ligájában is. Ugye a selejtezők szintjén játszik majd az a Celtic is például a LASK otthonában, amellyel szóba hozták Tóth Balázst. Elhalkultak ezek a hírek az elmúlt egy hétben, de ki tudja, lehet megvárják vele a BL-be jutást, kíváncsian várjuk majd akkor további fejleményeket. De sajnos a mai sportreggel ezzel véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, akinek ezúton is boldog születésnapot kívánunk, hiszen ma ünnepli születésnapját.
2: Boldog szülinapot, Tomi.
3: Isten éltessen, Biki. Énekelni most nem fogunk, de ettől még nagy szeretettel.
1: Szerintem ettől lesz neki boldog a szülinap, hogyha nem éneklünk neki, de igen, lényeg, hogy a szerkesztő Bigfalvi Tamás nevében búcsúzik a két társ műsorvezető, Szuper Levente, valamint Patai Gergely. Jó magam, Erdei Márk is, köszönöm a figyelmüket, és maradjanak velünk, mert hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval, adásunk pedig szokás szerint újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot kívánunk mindenkinek!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Labdarúgás.
1: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Törökverő magyarok Isztambulban és a nagy győzelmeknek köszönhetően a Boszporusz partjáról eljutottak egészen Németországig. Erről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjis Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 2026 márciusának elejéig 5-ször szerepelt világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. A 21. században addig nem. Ez ugyebár azt jelenti, hogy legalább 2, de inkább 3 kosaras generáció nem ismerhette ezt az érzést. A 2026-os isztambuli VB-selejtező alatt már a szakmai stábban dolgozó és az 50. születésnapját ott ünneplő Iványi Dalma 1998-ban még fiatal játékosként szerepelt a németországi világbajnokságon, és a március 11-től 17-ig tartó eseményen abban bízott, hogy az utódai, vagy mondjuk így beosztottjai kiharcolják a 2026-os németországi világbajnokságon való részvételt. Erről is beszélt a kvalifikációs torna előtt Balogh Balázsnak.
2: Nem tudom, hogy mit szoktál születésnapodra kapni, majd most egy kerek évfordulóhoz érkezel, ez Törökországban lesz éppen. Azt várod, hogy tovább jussunk a VB-re? Az lenne a legjobb ajándék?
3: Mindenképpen az lenne a legjobb szülinapi ajándék egy ilyen kerek évfordulóra, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog, ezért is dolgozunk keményen, és én azt gondolom, hogy ha minden összejön, szerencsénk is van, jó formaidőzítésünk lesz, lesz pár extra teljesítmény a csapatban, akkor meg is lehet ez a cél és ez az ajándék.
2: Te hány ilyen felkészülésen vettél részt, amikor VB-selejtezőre kellett menni?
3: Hát VB-selejtezőre nem kellett menni, mert a legutolsó alkalommal 98-ban, amikor kint volt a magyar válogatott világbajnokságon, akkor ugye automatikusan kvalifikáltuk magunkat a 97-es EB-ről, ugye azzal a negyedik helyezéssel, és akkor ugye következő évben ott voltunk a VB-n.
2: Hát elég régen volt ez már, de most éppen megint Németországba lehet kijutni. Kijutunk?
3: Mindenképpen szeretnénk, és ez a cél, és nagyon-nagyon szép kerek történet lenne már csak emiatt is, hogy ismét Németország rendezi a világbajnokságot, és akkor megint egy német VB-re kijutunk. Nagyon-nagyon nehéz feladat, nagyon nagy megterhelés nem csak nekünk, hanem minden csapatnak az, hogy 7 nap alatt 5 mérkőzést kell játszani, mert ezek azért olyan mérkőzések lesznek, ami önmagában is egy gladiátorharcnak ér fel. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos lesz, amit az előbb mondtam, hogy milyen formába érkezünk, milyen mentalitással, és én azt gondolom, hogy fontos lesz az, hogy tényleg a játékosok is és a csapat is elhiggye azt, hogy erre mi képesek vagyunk, magabiztosak legyünk, és tényleg minden mérkőzés az első pillanattól az utolsóig nagyon fontos lesz.
2: Látva az ellenfeleket, gondolom mindegyik ország ellen van, neked is személyes tapasztalatod játékos korodból?
3: Van, igen, azt hiszem. Talán Argentína ellen nem játszottunk. Ez is nagyon fontos lesz, hogy nagyon különböző stílusok ellen kell játszani, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy minden csapat másban erős, másfajta stílust képvisel, és ott egyik napról a másikra kell úgymond alkalmazkodni, újraírni a taktikát. Ezért lesz az fontos, hogy önmagában

0: válni ilyen különböző stílusokra ilyen rövid idő alatt?
1: Hál' Istennek azért szinte mindenki játszik nemzetközi porondon, Euroligába, Európa kupába. Ugye azért már több Európa bajnokságon kín voltak a lányok, illetve korosztályos válogatottakkal világbajnokságon is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez már bennük van, egy picit majd elő kell hívni, meg előjön. De itt mondom azt, hogy nagyon fontos az, hogy a saját rendszerbe vetett hit, a saját rendszer mennyire stabil, mert én mindig azt mondom most edzőként is, hogy igazából, ha mi megcsináljuk azt, amit mi tudunk, akkor mindegy, hogy ki az ellenfél, sikeresek tudunk lenni, és ez én azt gondolom, hogy most is így lesz majd.
0: Azért a lányok nagyon bizakodóak, és azt mondták, hogy most ez a 3 nap pihenő nagyon jól tett nekik.
1: Igen, mindenféleképpen ez, tehát tényleg olyan menetelésben vannak, ami nagyon megterhelő, talán kívülálló nem is látja és nem is érzékeli, hogy ez mennyire nehéz. Úgyhogy jó, hogy most így alakult, hogy itt az utolsó forduló előrehoztával volt egy pár nap pihenő, frissen kosárlabdára éhesen érkeztek, és ez nagyon fontos lesz. Szerintem kint is, hogy akár azt a szabad napot mennyire tudjuk felhasználni egy kis regenerálódásra, kikapcsolódásra. Tehát tényleg, ahogy az elején mondtam, itt ezen a szinten már mindennek klappolnia kell, és minden kis apró puzzle-nak a helyére kell kerülni ahhoz, hogy sikeresek legyünk.
0: Most itt nézem az edzést, ugye most itt a játékosságon volt a hangsúly, de nagyon élvezték a lányok, tehát látszik, hogy jó a hangulat.
1: Igen, a hangulat az jó, és én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó szellemiségű csapat. Nagyon jól megvan az összhang, a kicsit rutinosabb, és már régebb óta válogatott keret tagok között, illetve a fiatalok között. Szerencsére azért vannak olyanok, akik kopogtatnak az ajtón. Igen, erre is, és mondhatnám dicsérni itt a szakmai stábot, hogy ilyenekre is odafigyelünk mindig, hogy meglegyen az egyensúly a játékossága, kicsit olyan egyszerű, kikapcsolódó feladatok között, meg az, amikor teljes fókuszba kell lenni.
0: Persze ez teljesen más lesz, mint a ruandai előselejtező, mert tudod, ott alapozásból mentetek tulajdonképpen. Itt most mire kell a fő hangsúlyt fektetni, a frissítése? Mert gondolom, hogy fizikálisan rendben vannak.
1: Elsősorban igen, azokat az alapelveket megerősíteni, amit mondtam, hogy amire majd stabilan tudunk támaszkodni, egy picit az ilyen finom hangolásra, taktika kialakítása, és tényleg az az egy-két ilyen speciális elem, ami például most ugye tudjuk, hogy az első mérkőzés a japán csapat, őrájuk van most egy kicsit több időn készülni, tehát inkább ilyen taktikai finom hangolások, a csapat kémia kialakítása, esetleg új játékosok beépítése van, és a fizikálisan inkább talán a regeneráció és az egészséges egyensúly megtalálása a terhelés és pihenés között ezeknek az időszakoknak a feladata.
2: A világbajnoki selejtező tornáról a Nemzeti Sportot Fazekas Zoltán tudósította a helyszínről, aki az esemény előtt, az első edzés után beszélt az esélyekről és a hangulatról.
3: Jó kedvűek a lányok, kemény edzésen tettek részt, most délután ismét a mérkőzések helyszínén szolgáló nagy csarnokban volt a tréning. Ugyanakkor azért érezhető, amiről a Hölgyi Péter szövetségkapitány is beszélt, hogy a közeledünk az első találkozó, hogy egyre feszültebbek lesznek majd a játékosok, hiszen egyre jobban átérzik azt, hogy itt elkezdődik valami nagyon komoly dolog. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy jó hangulat, optimista mindenki, a maga módján vezetőkapitány is, bár azért egy picit visszafogottabb, mint a lányok, de tényleg nincsen semmiféle probléma, nincsen sérülés, nincsen senkinek olyan nyűgje gondja, ami zavarná esetleg azt az összképet, úgyhogy látszólag tényleg készen áll, és nagyon várja a csapata a holnapi első mérkőzést.
4: És magán a városon, Isztambulon érződik már ez a kosárlabdaláz, vagy inkább még a ma esti Galatasaray-Liverpool bajnokok ligája mérkőzés tartja őket lázban?
3: Hát így azért mi a szálloda csarnok és itt a szálloda környéke területen mozgunk. A foci az inkább. A VB-selejtező nem annyira, de azért megjelentek már itt a lobbiban ismerősök, hozzátartozók, főleg a törökök oldaláról, nyilván ők itthon vannak. De én azt gondolom, hogy azért a női kosárlabda nem az a sportág, mi egy ekkora világvárost így megmozgatna, lázba hozna. De aztán persze lehet, hogy majd ahogy haladunk előre az időben, akkor

0: megnagyobbás az érdeklődés, egyelőre mi ebből túl sokat nem érzékelünk.
1: Az edzések során mit láttál a csapaton, hogyan futnak neki ennek a selejtező sorozatnak?
0: Ezért van bennük, én úgy látom, sok kérdőjel, tehát főleg a holnapi mérkőzésre vonatkozóan, hiszen tényleg egy annyira egyedi és utánozhatatlan stílusban kosárlabdáznak a japánok, hogy ez a mérkőzés látszólag ettől tartanak a mieink, mert ha esetleg valaki visszaemlékszik az, hogy 2024. februárjában sokakban az olimpiai selejtezőben milyen volt a japánok elleni meccs, egyébként a két hivatalosból az volt az a legutóbbi, hát ott is bizony nagyon megszeppentünk az elején, és nem tudtuk tartani a lépést velük. 13 ponttal is vezettek, és aztán utána sikerült lelassítani őket, és a második félidőben fordítani, és végül 6 ponttal nyerni. Ugye tudjuk, hogy sajnos ez sem volt elég ahhoz, hogy kijusson az olimpiára a csapat, de azért itt van hova visszanyúlni, mert az a mérkőzés is mutatta, hogy borzasztó veszélyes ellenfél a japán, és hát valahol akik, mondjuk azok a játékosok, akik már akkor is ott voltak, többen vannak Dombai Réka, Lali Réka, Juhász Dorka, vagy Takács Kis Virág, ők azért tudják, hogy itt az elején nagyon észen kell lenni, és az, hogy ez a nagyon alacsony japán csapat szerszkére pillanatok alatt meg tudja lepni az ellenfeleit.
2: A világbajnoki selejtező tornáról a Nemzeti Sportot tudósító Fazekas Zoltán mondta ezeket az esemény előtt. Majd nem sokkal ezen beszélgetés után ő kérdezte a válogatott Franciaországból Törökországba érkező új csapatkapitányát, Takács Kis Virágot.
3: 7 nap alatt 5 meccs, nyilván nagyon kemény lesz. Hogy lehet erre egyáltalán felkészülni? Fel lehet-e normálisan, vagy inkább fejbe, és jól kell elosztani az energiákat?
4: Igen, én azt gondolom, hogy ez kvázi a lehetetlen kategória, tehát a rájátszás kezdete előtt közepén kinek, hogy tart a bajnokság egy ilyen tornán részt venni, meg önmagában egy ilyen tornán részt venni, ilyen lebonyolítási rendszerrel nem egyszerű. Viszont azt gondolom, hogy mérkőzésre kell fókuszálnunk. Nyilván tudjuk azt, hogy mi a célunk, de most nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni majd a regenerálódásra és a meccsek után már amennyire lehet. Én azt gondolom, hogy tényleg most mindannyiunknak a lehető legprofibban kell viselkedni, és tényleg maximalizálni azt az alvás mennyiséget, amennyit csak tudunk. Ezen most nagyon nagy hangsúly van. Nyilván fejben is valamennyire lehet erre készülni, de még soha nem voltunk ilyen helyzetben. Nem hiszem, hogy játszottunk 5 mérkőzést, a maximum az a 3 volt, amikor még régen ugye a magyar kupa rendszer volt. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Én bízom benne, hogy mindenki felkészült rá, és mindenki tisztában van vele, hogy milyen feladat vár most ránk. Nyilván most egy új felállásban vagyunk itt, ezzel a 12 játékossal még nem voltunk. Én nagyon izgatottan várom, és kíváncsi vagyok, hogy mire leszünk képesek, és biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki pályára kerül, meg fog tenni mindent azért, hogy elérjük a célunkat, ami nyilván nem lesz egyszerű, és tudom azt, hogy bármire képesek vagyunk, viszont sokszor láthattuk azt is már, hogy az, hogy mire vagyunk képesek, az nem mindig jött ki. Én nagyon szeretném, ha most itt ezen a pár edzésen, ami még előttünk van, ki tudnánk hozni a maximumot, hiszen ugye 3-an most csatlakoztunk csak, és nem is edzettünk még együtt a csapattal, úgyhogy nincs sok időnk, hogy összerázódjunk így a rajt előtt, de én tényleg nagyon pozitív vagyok, és bízom benne, hogy a legjobb játékunkat fogjuk tudni nyújtani.
3: Van olyan a keretben, aki még meg sem született, amikor legutóbb a magyar válogatott világbajnokságon szerepelt. Ez mennyire téma köztetek, és nyomasztóan hat-e az rátok, hogy 28 éve nem volt magyar válogatott a női válogatott a világbajnokságon?
4: Én azt gondolom, hogy nem hat ránk nyomasztóan, nyilván tudjuk azt, hogy ez egy mekkora lehetőség, és inkább megpróbáljuk úgy felfogni pozitívan, és nem nyomásként kezelni. Azért az elmúlt időszakok és évek nem úgy sikerültek, ahogy azt kifejezetten szerettük volna, és amire ez a csapat valójában képes. Nyilván mindenkinek vannak elvárásai, de én azt szeretném, és biztos vagyok benne, hogy azt fogjuk hangsúlyozni egymás között is, hogy meccsről meccsre haladjunk, mindig a következő mérkőzés legyen a fókuszban, és ne az, amit ezzel a tornával elérhetünk. Tegyünk meg mindent a következő napon, a következő mérkőzésen, és úgy gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor sikerülni fog az, hogy kijussunk a világbajnokságra, de ez most jelenleg még nagyon távol van, hiszen 5 meccs választ el minket ettől. Az, hogy ilyen régen volt erre lehetősége a magyar válogatottnak, az megint inkább azt gondolom, hogy csak egy pozitív hatásnak kell, hogy legyen ránk, hiszen most itt van a lehetőség, és úgy gondolom, hogy szerencsésnek kell érezni magunkat, hogy ez a lehetőség nem adott, hiszen nyilván ezt is ki kellett harcolni, hogy most itt legyünk. Úgyhogy én bízom benne, hogy nem teherként fog ez érződni, hanem inkább egy plusz erőt fog adni ahhoz, hogy most valami olyat érhetünk el, amire nagyon régen nem volt már lehetőség.
3: A te szereped változott, mennyit beszélgetetek erről a stábbal, és mit gondolsz erről az új feladatról, ami rád vár ezen a tornán, hiszen most már te vagy a csapatkapitány.
4: Igen, én megmondom őszintén, hogy nagyon váratlanul ért, amikor Peti felhívott és közölte velem, hogy ez a döntés született. Nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés, viszont úgy gondolom, hogy ahogy eddig is ugyanúgy fogom segíteni a többieket, és szeretném, hogyha mindenki tudná, hogy számíthat rám a pályán és a pályán kívül is. Én azt gondolom, hogy nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos szerep, és egy hatalmas megtiszteltetés, ahogy ezt már mondtam, de ez egy egység. A mi csapatunk mindig az egység miatt volt erős, és nagyon bízom benne, hogy ez az egység ezt továbbra is tartani fog, és így leszünk képesek nagy dolgokat elérni. Én mindig ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon jó játékosok alkotják ezt a keretet, viszont az olyan keretek ellen, ahol tényleg nagyon sok sztárjátékos van, és olyan játékosok alkotják a keretet, azok ellen csak is úgy van esélyünk, hogyha összefogunk. Ezzel szerintem nem lesz probléma, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek egy a célja, és mindenki nagyon motivált. Én nem gondolom, hogy annyira sok minden változik azzal, hogy most én lettem a csapatkapitány. Nekem ugyanaz a mentalitásom továbbra is. Nyilván egy nagyon jó érzés, és most is tényleg hárral beszélek, ráz a hideg, hiszen soha nem gondoltam volna, hogy ez be fog következni, viszont továbbra is ugyanolyan keményen fogok dolgozni, és lényegében a szerepem azon kívül, hogy most papíron én vagyok a csapatkapitány, nem gondolom, hogy változott. Szeretném tényleg, hogy mindenki tudja azt, hogy számíthat rám bármiben, és ez a legfontosabb.
2: A Takács Kisvirág által emlegetett egység tökéletesen összejött már az első japán elleni meccsen. Tudtuk egyébként, ez kulcsmeccs, nyerni kell, és ezt átérezte a jó szelleműségű társaság. Március 11-én volt ez a találkozó.
5: A japánok ellen tehát egy lépést, az első lépést lehet megtenni e felé, a világbajnokság felé, a Völgyi Péter edzett együttesnek. Megvan a magyar kezdő ötös, Dubej Debóra, Ahonina, Török Ágnes, Juhász Dorka, Lelik Réka összetételben. Az első labda pedig a miénk, úgyhogy a magyar csapat építheti az első akcióját. Megvan az első pont, egy kettes Lelik Rékától, úgyhogy a magyar csapat az első támadását már kosárral fejezi be. Megint egy tiszta dobó helyzet, és ez is tripla, 19-11, és most a Duda Szóhaj, akkor viszont Völgyi Péter időt kér, mert 8 pontos a japán előny. Lelik kívülről, miénk a lepattanó Takácskis, kioszkja, el kell vállalni, Dombai, jó a tripla! Ó, hát ez most nehéz szülés volt, de
6: kalandos, a legvége
5: az egy magyar tripla. 24-20, ezt védekezzük ki, még néhány másodperc a negyedből, és japán dobással, de kosár nélkül, 24-20-nál pihennek a csapatok először. Takácskis megszerzi a labdát, aztán Ahónak picit hosszan nyújtják előre, de utolér még a vonal előtt, dúl. Takácskis, Juhász a labda útvonala, most megint Dombai, ott van az üres terület előtte, jó a betörés és jó a dupla. Dombai Réka nagyon hasznos egyelőre az a teljesítmény, amit ő nyújt. Vezet tehát a magyar válogatott. Japán ellen egy nagyon harcias japán ellen, egy fél időt követően 5 pontos előny, 36-31 ide, és bár az első negyedben a japánok voltak a jobbak, a második játék részben látványosan feljavult a völgyi csapat. Betörés Dombaitól, nem volt ez egészen határozott, Lelik tripla, nem is akármilyen, szenzációs, 51-37. Keseregthetünk egy picit, hogy viszont a negyedet egy japán mezőnykosár zárja, 59-47. A magyar válogatott vezet 12 ponttal a záró játék részre ráfordulva a világbajnoki selejtező mérkőzésen, tehát Magyarország-Japán 59-47, van még hátra 10 perc a mérkőzésből. Juhász! Adogatják a labdát egymás közt a magyarok. Ahó, még egy bejátszás, Juhász, dupla! Juhász Dorka közeliével 74-65, 9 pont a magyar előny, 1 perc, 13 másodperc van még hátra. meg kell tartani azt a labdát, 12 másodperc a támadóidőből, lelik, fél perc még a mérkőzésből, Turner megtartja, bejátsza, Takács Kis, még tovább, Juhász, hát ez szédületes játék, káprázatos, 77-65, Juhász Dorka 35 pontos, a magyar csapat pedig győzelemmel fogja nyitni a világbajnoki selejtező sorozatot Törökországban Japán ellen. A rohanós, alacsony szerkezettel játszó ázsiai csapat jól kezdte a találkozót. Az első negyed közepére ellépett 8 ponttal, 19-11-re vezettek, amikor Völgyi Péter időt kért. Ezt követően a magyar vérekezés feljavult, pattogósá vált, és Turner Ivon, valamint Juhász Dorka vezetésével még az első negyedben sikerült 4 pontra közelebb zárkózni. Megvolt az esély 24-24-nél a második negyedben, ha átvegyük a vezetést, akkor ez még kihasználatlanul maradt, nem úgy, mint a folytatásban, amikor egy 9-0-ás futással a magyar válogatott magához ragadta a kezdeményezést, 33-27 után pedig már nem is engedtek ki a kezéből a vezetést. A fél időben 36-30-re vezetett Völgyi Péter együttese. A harmadik negyedben ugyanazt a játékot nyújtotta a magyar csapat, mint tette azt a második játék részben. Az egyéni teljesítményeken kívül azt kell kiemelni, hogy csapatszinten is remekelt a magyar válogatott, és higgadtan minden rutinját alatba vetve tudott a japánok fölé kerekedni, így aztán a záró játék részt is tetemes előnnyel kezdhette meg a japánokkal szemben. A legnagyobb különbség egyébként 14 pont volt a mérkőzésen. A végjátékra a folyamatosan harcoló, brusztoló japánok Takada, valamint Yamamoto pontjaival, tripláival azért még bejöttek lőtávolon belőre, de a magyar válogatott okosan és ügyesen játszva minden erejét latba vetve tehát győzni tudott. A végeredmény Magyarország, Japán 77-65.
2: A kezdet tehát jól sikerült a 2026-os női kosárlabda VB selejtezőn, a folytatást is hamarosan idézzük.
7: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Kikapott az Európa-bajnoki címvédőtől a magyar női röplabda válogatott, feljelentést tett a külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Napos gomoly felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kapott ki a címvédő és házigazda Törökországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Nemzeti csapatunk ma a továbbjutásért 15 órától Németország ellen lép pályára a kontinens tornán. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx hazai pályán 80-66-ra alul maradta a Golden State Valkyries együttesével szemben az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszának rangadóján. A magyar válogatott játékos bő 10 percet játszott, ez alatt 5 pontot és 3 lepattanót jegyzett. Mindkét csapat már bebiztosította helyét a rájátszásban. A Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhammad oldalán 2 játszmában kikapott egy kínai-ausztrál kettőstől a Monterreyben zajló keménypályás tenisztorna páros mezőnyének első fordulójában, így búcsúzott a további küzdelmektől. A címvédő Ferencváros Debrecenben a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak NB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. A játéknapok szeptember 12-e és 13-a szombat, illetve vasárnap.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Feljelentést tette a külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Orbán Anita közölte, hogy az átvilágításkor olyan információk kerültek elő, amelyek hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. A beadványa a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított a koronavírus járvány elleni védekezést szolgáló beszerzéseket érinti, köztük a lélegeztetőgépek vásárlását. Ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. Indítványozták továbbá, hogy a korábban az egészségügyért felelős belügyi tárcát, a NAV-ot vagy az operatív törzset is keressék meg az ügyben. Elmarad a független közmédiatestület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rábli Róbert az Országgyűlés Művelődési Bizottságának tiszás tagja a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígér, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő. Újabb ütemhez érte a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatornán elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön.
0: Közlekedés.
4: Alsó-Némedi közelében az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél baleset történt. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, a torlódás több kilométer hosszú. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon a déli szektorban Dunaharaszti körzetében korábban két személygépjármű összeütközött. A 21-es kilométernél a forgalom zavartalanul halad, a torlódás több kilométer hosszú. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. Napközben 28-33, késő este 19-27 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2026. március 11-e és 17-e között rendezték Isztambulban a női kosárlabda VB selejtezőt, amelynek a tétje az volt, hogy részt vehette az őszi németországi világbajnokságon a magyar válogatott. A hatos csoportban ehhez két csapatot kellett megelőzni, és az első meccsen megszületett az első győzelem, Magyarország-Japán 77-65. Egy nappal később az esélytelenek nyugalmával játszhatott a csapat Kanada ellen.
2: Kanada ellen most sikerülne esetleg nyernünk, akkor 28 év után nagyon-nagyon nagy lépést tennénk, nem matematikailag, de valószínűleg kijutnánk a világbajnokságra. A második percben járunk, és az ötödik pontját szerezheti a kanadai csapat, meg is van. 5-0-ra vezet Kanada, de hát nagyon a meccs elején járunk még. Egy támadásunk volt, ugye az nem fejeződött be ponttal. Megvan az első pontunk, ami nagyon jó hír, mert hogy nem szabad engedni, hogy a kanadaiak ellépjenek, és a két pontost pedig Kisvirág szerezte. Nézzük ezt a három pontos kísérletet, ez bent van! Remek! Mégpedig Dubej Debora volt az, aki betalált középről, 5-5 az állás a mérkőzés harmadik percében. Juhász Dorka kapja végül is, megpróbál befordulni, sikerül is neki, és bent van a kettes. Na, ez szép volt.
3: Fantasztikus.
2: Megverte egy az egybe az emberét, és figyelni kell arra, hogy már ne tudjanak pontot dobni. Eldobták jó messziről, nem is volt ez olyan rossz kísérlet. Minden esetre azért 6 pontra vagyunk a kanadai csapattól, ami nem behozhatatlan. 18-24 az első negyedet követően. Kisvirág most nem tudott befordulni, Juhásznak tette vissza, aztán Turner, most teszi Kisvirág, szép játék! És akkor láttunk is egy idős úriembert, egy magyar szurkolót, magyar sállal. Ami nekem meglepő, hogy a kanadai szövetségi kapitány nem kér időt.
3: Igen.
2: Azért már eltelt 3,5 perc, és egyetlen egy pontot nem szereztek az ő tanítványai. Most egy hármas részünkre is ott van! 24-24! De jó volt, de szép volt, messziről, váratlanul, talán nem is számítottak rá a kanadaiak, messze voltak még a dobó emberünktől, Dubej Deborától, ő pedig bevarázsolta ezt a három pontost. 24-24! Már nem lesz időnk támadni, mert hogy véget ér az első félidő, és 30-36 az állás. Nem mondhatnánk, hogy egy pont erős mérkőzést játszik a két csapat. A 30 dobott pont azért az egy kicsit nekem karcsúnak tűnik. A hó. Kisvirág próbál meg zárni. Kitesszük Dulnak. Dul elindul a kanadai mellett, aztán visszahúzza. Na, ez egy szép. Szép volt. Átvitte a gyűrű alatt, aztán szépen húzta vissza, és ez volt a utolsó pontunk, ez pedig azt, mármint hogy ebben a játékrészben, és ez azt jelenti, hogy 10 pontot dobtunk 10 perc alatt, az édes kevés, még a kanadaiak pedig dobtak 22-t. Völgyi Péter ott áll a vonal mellett, csípőretett kézzel. Azt látja, hogy megint ott a palánk alatt. Hát tulajdonképpen a kanadai azt csinált, amit akart. Befordult, volt rá bőven ideje, bedobta ezt az icert, 63-40. És hát amikor 24-24-nél utolértük a kanadaiakat, akkor nem gondoltuk volna, hogy kaptunk 51 pontot, és dobtunk bizony 23-at. Onnantól kezdve.
3: Az, de szép volt. Josipovics Kinga egy center mozgásból megoldotta, fölvállalva az ütközést.
2: Na, hát azért talán meg lesz az 50, amit kértél. Most már 49-nél tartunk, 1-17 van még. Josipovics közben már megszereztük a labdát, és akkor ott egy újabb zicser. Kargo Alíz, 53-75. Picit kozmetikáztunk az eredményen. És ez pedig már akkor a végeredményt jelenti, hogy a magyar válogatott 75-53-ra kikapott Kanadától. Nem tudtuk legyőzni Kanadát, de még versenyben a magyar csapat a továbbjutásért. Magyarország, Kanada 53-75. A mérkőzés elején még tartottuk a tempót a kanadaiakkal 5-5-ig, ám utána 5 perc alatt elhúztak 7 ponttal 16-9-re, hogy az első negyed végén 6 pontos legyen a hátrányunk, ekkor a kanadai csapat 24-18-ra vezetett. Aztán a második negyed jól kezdődött számunkra, mert kiegyenlítettünk, ám egy kanadai időkérést követően 2 triplával jelentkeztek a kanadaiak, akik az első játékrészben minden 3 pontost kihagytak, és ismét 6 pontos előnyt csiholtak maguknak. Nem volt túl sok a pontszám az első félidőben. A szünetben 36-30-ra vezetett Kanada Magyarország ellen. Aztán a második félidőben folyamatosan nőtt a különbség, 11-12 pont, majd már 38-58-nál 20 pont is volt a különbség a kanadai csapat javára. Sajnos nagyon kevés pontot dobtunk az egész mérkőzésen, és 25 ponttal is vezetett már. 40-65 volt ekkor az állás a kanadai csapat, és attól féltünk, hogy akár 30 pont is lehet a különbség. Ám a végén sikerült egy picit kozmetikázni, Josipović a fiatal center jól szállt be, és szerzett 6 pontot. Ennek is köszönhetően azért nem lett ennek olyan nagyon nagy verés a vége, de hát azért ez a 75-53 azt jelenti, hogy a magyar csapatnak most kell egy nap pihenő, és fölkészülni a következő két mérkőzésre, Ausztrália és Argentina ellen, hiszen minden esély megvan még a továbbjutásra. A végeredmény tehát Magyarország, Kanada 53-75.
1: Hát nem Kanadát kellett megverni a VB részvételhez, és még csak nem is Ausztráliát. Viszont okosan kellett beosztani az erőket, mert az Ausztrália elleni találkozó után kevesebb, mint 24 órával jött a második sorsdöntő találkozó. De előtte még Ausztrália március 14-én.
4: Whitcomb büntetőivel kezdődött a mérkőzés, ami egy perce tart, Ausztrália-Magyarország 2-0, egy bejátszás Juhásznak, aki aztán Turnert hozza a játékba, az irányító pedig megindulna egy szabálytalanság vele szemben. Ezt az ausztrálok 32-es eszemi Whitcomb követte el, úgyhogy jöhet majd oldalról a magyar csapat. Az esélytelenek nyugalmával játszhat Völgi Péter együttese, mert hogy a két mérkőzés közés után még veretlen Ausztrália az ellenfél. Ráadásul a világ egyik legjobb csapatának számít az ausztrál, világbajnoki bronzérmes és olimpiai harmadik az elmúlt időszakban, úgyhogy már csak azért is kifejezetten nehéz ellenfél, mert egy ilyen veretes eredmény sorral bír, de hát vannak még egyéb tényezők, ami miatt kemény riválisnak számít Ausztrália. Kimaradt egy magyar dobás, aztán egy ausztrál is, most Turner cikánzik végig, aztán kiosztja a labdát, lelik, végigjárt Takácskés oldalról elvállalja, ez sem jó ez a dupla, úgyhogy egyelőre magyar mezőnykosár nélkül, másfél perc elteltével. Az ausztrál csapatból nagyon-nagyon sok játékos a női NBA-ben játszik, pallírozódik májustól szeptemberig, októberig, egyébként pedig Európán belül is jó néhányan megfordultak már klubokban. Dúl a labdával 14-13 a magyar csapat előnye, és megint dúl a betörés követően ezt a közelít, ezt kihagyja, figyelni kell, egy másodperc félpályáról ráemelik, ez homály. Úgyhogy itt a szünet az első negyedben, tehát 14-13-ra vezet a magyar csapat Ausztráliával szemben. 18-17 vezet tehát Ausztrália. Ugye Völgi Péternek az első megbízatása a szövetségi kapitányként, és az első feladata az a ruandai előselejtező volt, amin keresztül kivívta a részvétel jogát a magyar csapat erre az isztambuli tornára. Megint a bal oldalról egy betörés Whitcomb-tól, 4 pontos már ezzel a duplával, 20-17, 3 pontos ausztrál előny. Jó bejátszás, elérjük a festéken belőre, kioszkja, Turner nincsen tripla, 2 dobóhelyzetből dobták ki a labdát, passzolták ki a labdát a magyar csapat játékosai. 5 másodperc a támadó időből, leillik szépen, fordul, jaj, de jól csinált, aztán az itzert kihagyja, szerencsével, mivel egy ausztrál falt volt, marad nálunk. De itt megint csak, tehát a felelősséget azt ketten is továbbadták, mert nem vállalták el a dobóhelyzetet.
3: És azt gondolom, hogyha ebből a támadásból nem ilyen kevés van hátra, hanem 8, akkor ez még egy passz lett volna. Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy sokkal bátrabban és célra törőbben kell kosárlabdázni, mert ez, hogy mindig tologatjuk egymásra a felelősséget, ez nem vezet sehova.
4: 7 pont a hátrány a nagyszünetben a magyar válogatott számára a világ egyik legjobbjával, Ausztráliával szemben. 40-33, ennyire vezet tehát az olimpiai bronzérmes együttes. A körtéből egy dobás, ez George-tól nem jó, de a lepattanó az ausztrál, aki megint George, bejátszás, Alkuzó, kioszkja, aztán onnan a kísérlet a bal oldalról, Alex Wilson triplája már ül, 55-43, Wilson először egy triplával, tehát ezen a mérkőzésen a 12 pontos előny, az pedig megint csak ott van az ausztrálok oldalán. Juhász ad egy elzárás Turnernek, Juhász tripla, ez sem jó, rövid volt, és az ausztráloké a lepattonó, marad még 8 másodperc, egy dobásra elég lehet, Wilson, de hát kísérjük, akkor ne engedjük, hogy elvállalja, be is dobja. Hát itt viszont, hogy Wilson gyakorlatilag, hát azt nem mondtuk neki, hogy akkor viszont dobd el, kérlek, mert tényleg kísértük őt, befutott a lyukba, volt arra is ideje, hogy megforduljon ott a körtében, és aztán olyan szintisztán el tudta dobni, hogy tényleg az hiányzott egyedül, hogy hajrá Wilson. 57-43. Érvényesült a papírforma 13 pontos vereség az olimpiai bronzérmessel szemben. Ausztrália, Magyarország 71-58. A két mérkőzés után még veretlen Ausztrália ellen folytatta szereplését a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtező tornán Isztambulban. A magyar csapat a nyitónapon Japánt megverte, majd aztán nagy arányú vereséget szenvedett Kanadától, és az esélytelenek nyugalmával léphetett pályára a világbajnoki bronzérmes ellen. Az első negyedet Takács Kis, valamint Dubej 6-6 pontjával mégis 14-13-ra nyerte a magyar csapat. Sok volt a hiba mindkét oldalon, tartottuk tehát a lépést az első játék részben az ausztrálokkal. Akik viszont a második negyedre rákapcsoltak, elsősorban a korábbi soproni játékos McBegor gyűjtött nagyon sok pontot, és innen fokozatosan elléptek az ausztrálok, és a nagyszünetre magabiztos előnyt építettek ki, 32-27 állt az eredményjelzőn. A második félidőre taktikát váltott Völgyi Péter, elsősorban sokat forgatta a csapatot, megpróbálta a játékperceket igazságosan elosztani, és ezzel már gyakorlatilag a holnapi Argentina elleni kulcsmérkőzésre készítette fel csapatát. Ki kell emelni a két jól beszálló újoncot, Toman Petrát és Josipovics Kingát. Az ausztrálok 10 pont fölött tartották folyamatosan a különbséget. A legvégére Dulpanka hármasával felzárkóztunk 13 pontra, félgőzzel is nyertek a nagy esélyes ausztrálok, és tartják hibátlan mérlegüket a tornán. A 71-58-as magyar vereség pedig igazából nem döntött el semmit. A két hátralévő mérkőzésen, Argentina ellen holnap, valamint majd kedden, a házigazda Törökországgal szemben eldől, hogy a magyar csapat ott lesz-e 28 év után ismét a világbajnokságon. Még egyszer a végeredmény, Ausztrália, Magyarország 71-58.
1: A fontos győzelem és a két nem számít papírforma vereség után nemzeti ünnepünkön március 15-én Argentina ellen feltétlenül győzni kellett a remény tovább éltetéséhez.
2: Talpra magyar, kezdhetjük ezzel a mai a kosárlabda mérkőzés kezdődik hamarosan a világbajnoki selejtezőn. Magyarország létfontosságú mérkőzést játszik Argentina együttesével. És Ahonina rögtön egy 3 pontosra nyit, és jól nyit vele. Na hát ezek a távoli dobások, látható volt a száján, ő is fújt egy nagyot, hogy bejött ez a 3 pontos, mert már majdnem lejárt a támadó időnk, amikor elengedte egy ilyen jó kezdéssel, azért jobban megjön a kedvünk nekünk is, mert hogy azért sokat hagytunk ki a legutóbbi mérkőzésen. Most, amikor 4 perc 22 másodperc van az első negyedből, a magyar csapat 4 pontos hátrányban Argentina 11-7-re vezet. Az első triplát mi szereztünk, utána azonban voltak kihagyott dobásaink. Juhász Dorkára, csapatunk egyik legjobbjára nagyon figyelnek az argentinok, nincs könnyű dolga. Most éppen igaz, nincs a pályán Kisvirág, Takács Kisvirág érkezett center posztra helyette, és most szerencsére az argentinok ezt a támadást elhibázzák. 11-9-re még mindig az argentin csapat vezet, és ez is valahogy bepottyan. Nem volt ez egy jó dobás szerintem, de Cabrera elérte a célját, mert 4 pontosra növelte most az argentin előnyt. Jöhet-e a válasz rá? Reméljük, hogy sikerül. Egy 3 pontos most nagyon távolról, de nagyon jó, gyönyörű 3 pontos. Ú, de jó volt ez, de kellett, 1 pontra fölzárkoztunk. Beleálltunk, bevállaltuk. És ha minden igaz, hogy jól láttam, hogy Dobai Réka volt az, igen. És ebben a másodpercben pedig az argentinok már nem tudják végigvinni ezt a támadást. 3 ponttal vezetnek egy negyednyi játék után 16-13-ra. Hát még én nem néztem a statisztikákat, most pillantok majd csak én is rá. Nem olyan fényes a mutatónk. Ugye 12-ből 2 a 2 pontos dobások aránya a magyar csapatnál, és 7-ből 2 a 3 pontos. A büntetők az mondjuk 4-ből 3 az jó. Még az argentinoknál a 3 pontosok aránya 5-ből 2, és 8-ból 3 a 2 pontosoké. Tehát kevesebbet dobnak jóval gyűrűre, viszont mi nagyon sokat hibázunk. Most Lelik eldobja nagyon messziről, és sajnos ez nincs bent, de hát azért nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy talán kihoztuk a maximumot ebből a félidőből, már vezettünk is már, viszont 11 pontos hátrányban is voltunk, és onnan sikerült felállni, ez azért mindenképpen biztató, és most talán egy picit más tekintetek voltak itt a magyar kispadon is, talán nem voltunk annyira ilyet tekintetűek, ha most rájuk néztünk a lányokra. 50-46, megint 4 ponttal vezet Argentina, pedig nem olyan régen még mi vezettünk, ugye 41-37-re, itt pedig már 46-50 az állás a mi szempontunkból. Turner befordulna, nem volt egy jó kísérlet, de szerencsére ott volt Takács Kisvirág, ő visszatette. A Turnernek ott azért a palánk alatt nincs sok esélye, nem onnan kellene próbálkoznia.
3: Ugyanakkor ez nem egy fél fejjel magasabb az emberénél, úgyhogy...
2: Hát igen. Most a lepattanót elüti Juhász kezéből, de aztán Takács Kisvirág megszerzi, mert hogy nem volt jó az argentinok dobása. Turner, Juhász kérné, nem ő kapja, hanem Takács Kisvirág, aztán Juhásznak ez szép játék volt. Juhász kint volt a 3 pontos vonalon kívül, de abban a pillanatban, hogy Takács megkapta, már futott is be, és kapta is jó tempóban, jól érkezett, 50-50. Nem verhetetlen ez az argentin csapat, meg kell ezt nekünk vernünk, hát nemzeti ünnep van, március 15-e van, ahogy kezdtem is a közvetítést, talpra magyar, hát most meg lehet mutatni, igen lányok, hogy kijutunk a világbajnokságra. Ehhez pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kell ez a győzelem, és ez most egy rövid dobás volt, ráadásul lejárt a támadóidő is, úgyhogy mi jövünk, mert hogy a hálót érte csak a labda, most azért az argentinok is egy kicsit elbizonytalanodtak, Grettert le is cserélik, kicsit újhat egyet, 2.45-tel a harmadik negyed vége előtt. Az első negyedet követően 13-16 volt magyar szempontból, aztán szünetben 36-37, most 54-57. Hát elég nekünk, ha az utolsó záró negyedben sikerül a végén vezetnünk. Nem fontos, hogy közben mi volt, csak legyen meg ez a győzelem. Ahonina, 1-2-es, ez jó. Ez jó. Ahoninának úgy látszik így az elején megy mindig a játékrész elején. 58-57, tehát az utolsó játékrész első percében vezetünk, megint jól kezdtünk, ebből nem kéne nagyon engedni, hanem húzni végig a gázt, ahogy szokták mondani most már. Tehát egy jó védekezés kellene, ott nem szabad, hogy föltegye, és lejár a támadóidő, a labda pedig a miénk, mert megszerezzük a lepattanót, ez a lényeg. Ez ott nem volt olyan mázlia most Cabrerának, hogy onnan is bedobja ilyen kiszorított helyzetből. Lelik, nem áll bele, Juhász beleáll. 3 pontos, jó! Középről! Hú, be kellett ez neki is, különben a csapatnak is, de neki is, mert azért neki is voltak olyan lehetősége, amit sajnos nem tudott kihasználni, de hát ez most nagyon jó hír, hogy egy 3 ponttal tovább növeljük a különbséget, 4 ponttal vezetünk a mérkőzésen, lehet, hogy volt egy faut, ezt most nem fújták le, egy 3 pontos kísérlet, ez legyen meg! És a miénk a labda. Lejárt a támadóidő is, meg is szereztük.
3: Na, és fussunk,
2: robothatunk, ezt akartam mondani, lelik.
3: Na.
2: Lemaradt 2 argentin, és nem játszottuk meg, de ahó, egyedül, ahó, 3 pontos, nem jó, de a labda a miénk, és mi is jöhetünk. És
3: igen.
2: Takács Kisvirág szerezte meg. Igen, ezt mutatta Völgyi Péter is, hogy miért nem mentünk gyorsabban, legalábbis én így értelmeztem.
3: Igen.
2: Juhász Dorka pedig 11 pontos a mérkőzésen. Hát meg kell küzdeni az ellenféllel is, önmagával is ezen a meccsen, de azért Dombaival együtt mindketten már 11 pontot szereztek, Lelik Réka pedig 14 pontos. Hát azt kérte Dandi, hogy Lelik Réka legyen húzó ember. Azért ez annak ellenére, hogy voltak kisebb megingásai, ez sikerül. És fontos pillanatokban szerzett most pontot megint, 61-57. Ezt a támadást 2-essel legalább be kellene fejeznünk, mert akkor elmennénk 6 ponttal, és én ha jól számolom, az akkor még a legnagyobb előnyünk lenne. Juhász teszi tovább, Dombai. Itt kellene egy pici bátorság, igen, volt kétszer is neki az előbb lehetőség, hogy fölemelje, nem merte a Hónina, Dombai, pedig hát ment neki, 3 triplája van már a mérkőzésen, 5-ből,
3: most
2: pedig eladja megint a labdát a magyar csapat, és akkor ebből most már biztos, hogy egy zicser dobhatnak az argentinok, és hát ennyit már nem fognak nekünk kedvünkért hibázni.
3: És igen, és Takács Kisvirág nem vette észre, hogy a bal oldalán indul az ember.
2: Julietta Mungo volt az, aki bedobta. Itt egy fault a másik oldalon, mert mi gyorsan átértünk az ellenfél térfel, és vissza kell hozni ugye Leliket. Kockáztatnia kell Völgyi Péternek, nem nagyon sokáig tudja ott jegelni a padon.
3: És előbb volt egy beszédes adott a képernyőn, a gyorsindítás kosarak száma 0-10 az argentinok javára.
2: Hát ez tényleg elég problémás, mert ugye az előbb volt ott lehetőségünk, 2-en is lemaradtak az argentinok, de nem tudtuk azt sem megcsinálni. Viszont most jól tettük be oda, Juhász Dorkának kimaradt ez az ittszer, ez hihetetlen. Ráadásul mi? Nem. Az argentinok fautoltak. Szépen az alapvonalról betették neki, nem figyeltek oda az argentinok, de kipattogott a gyűrűből, ahol Nina volt az, aki oda tette, fautot nem fújtak, bár azért ott volt egy nagy taszajtás Burani részéről, utána viszont Takács Kisvirág megszerezte, és akkor most lecserélik Cabrerát. Na, ez tetszett, mert
3: ez
2: nagyon
3: jó.
2: Dühös volt.
3: Igen, meg ez nem baj, hogy ő kipontozódott.
2: Ki is pontozódott? Ó, az igen, a legjobb. Akkor ezért volt ilyen dühös. Én igen, azt hittem csak azért, mert lecserélik. 61-59 ide.
3: 15 darab támadó lepattanót szedtünk, és ebből összesen 6 pontot tudtunk értékesíteni.
2: Közben az argentinok egyre kevesebben voltak a pályán. Nem jött be ember. Na, az azért ez a zavarodottság jel egy picit. A padon is.
3: Reméljük.
2: Gauna érkezett a pályára. Sikerül bepasszolni a labdát, ott ahol Nina tette Leliknek, Lelik, még 10 másodperc, van időnk. Most egy távoli kísérlet, a 3 pontos nem jó, nem a miénk a lepattanó, Török Ágnes, aki már régen volt pályán.
3: Igen, és első szándékból nem dobta el, hanem kihagyott egy ütemet, és ezért nem ment be. Ő ha első szándékból elvállalja, akkor nagy százalékkal be is dobja.
2: Viszont itt a másik oldalon egy tiszta dobó helyzet, és persze, hogy bedobják. Ott hagytuk megint egyedül Kagaszt.
3: 19 pontos.
2: 19 pontos, bizony, 19 pontos. Ez 10-ből ráadásul, eddig 5 triplája volt. Úgyhogy viszont nem hagyjuk magunkat, és visszavesszük ismét a vezetést. Hát most már lehet, hogy ez így lesz a meccs végéig, ilyen nagyon-nagyon szoros egy labdás meccs lesz, Andi.
3: Hát akkor a saját szavaimmal élve befonom a hajam.
2: A 3 pontos most nem jó, de a lepattanó nem a miénk, és ráadásul egy szabálytalanság Leliknél. Most hanyadik faultja van már, látod? Nem nagyon kapunk itt tájékoztatást az interneten keresztül erről.
3: Gyorsan elnézek a statisztikára.
2: Minden esetre negyedik, igen, jól számoltam, igen, negyedik. 63-62, de továbbra is az argentinok kezében a labda. És most szépen odaütött Lelik, de nem tudtuk megszerezni, aztán visszafordul vele az argentin, túldupja a gyűrűt, mert el kellett dobnia, és jöhetünk megint. Lányok, 4,5 perc van hátra, nagyon okosan, nagyon ésszel, és nagyon pont erősen játsszuk le ezt a 4,5 percet. Tartsuk ezt az egy pontot, tartsuk ezt az egy pontot. Takács Kisvirág tovább teszi, gyönyörűen, két ember fogta, nem fújtak még egy fautot, de igen.
3: De.
2: Nagyon jó. Szépen, nem fordult a gyűrű felé, látta, hogy érkezik mellette ott a segítség.
3: Igen.
2: Jól lépett be Dubej Debora.
3: Nem Takács Kisvirágra, még a kispadról is beszaladtak védők.
2: Igen.
3: De le tudta passzolni az érkező.
2: Igen, ott azért két ember közé befordult, igen, de nem volt esélye, hogy ő tegye föl, és jó volt, hogy jött Dubej. Bizony jó. 65-62. 68-67. Egy ponttal vezet a magyar csapat, 2 perc, 56 másodperc van hátra még a mérkőzésből. Kedves hölgyek, kedves magyar lányok, itt a nemzeti ünnepen szerezzetek egy kis örömet nekünk egy győzelemmel, mert ez VB részvételt érhet, és Juhász nagyszerűen, hú, de szépen szerzett labdát, hát az argentint úgy betakarta, mint Moszkvát, ahogy én szoktam mondani, és jöhet a magyar csapat, most viszont pontot kellene dobni, 2,5 percnél már alig van több ebből a mérkőzésből. 68-67-re vezetünk, Ahonina teszi a jobb oldalra, Juhásznak adjuk középre, Juhász lefordul, bedobja! Hát most nem számítottak rá, Buráni nem nagyon kísérte most szerencsére a mozgását. Ez pedig azt jelenti, hogy 3 ponttal vezet a magyar csapat, 70-67, és lehet, hogy tényleg egy labdás mérkőzés lesz belőle, de mi vezetünk 3 ponttal. Nem kellene 3 pontost kapni semmiképp, Gretter indul befelé, aztán kiteszi ide a jobb oldalra, és kapunk egy 3 pontost. Nem értünk ki, és Buráni az előbb nem tudta ugyan Juhász szerelni, hát most dob még egy 3 pontost, és ezzel már 6 pontos a mérkőzésen. 70-70, 1-55, Ahonina. Mi van még bennünk? Elcsúszik az embere, most szabad ember, Dombai, jó a hármas, ez az!
3: Mekkorát játszik Dombai Réka?
2: Óriási! Igaz, az előbb csinált egy butaságot ezzel a sportszerűtlen hibával, de megbocsátjuk neki most, 17 pontos a mérkőzésen, és ezzel már a legeredményesebb a magyar csapatból. 17 pontos és 5 darab triplája van, ugye Andi?
3: 6.
2: 6?
3: Szerintem most már 6. Nem?
2: Hát 7-ből 5 volt.
3: 5, bocsánat, 5, igen.
2: 17 pontja van, és megint van egy válasz. De hát hol voltunk? 4 másodperc volt, mutatja is Völgyi Péter a támadó időből, mire számítunk, hogy nem fognak triplát dobni? 73-73. 1-20 van még hátra. 1-19. Már így másodperceket számolgatunk, de nekünk pontot kell dobni. Legalább egy 2-es. Juhász Dorka körülnéz, háttal a gyűrűnek nagyon messze, eldobja, jó! Juhász Dorka is nagyon fölszívta magát most az utolsó pillanatokra, és fontos pontokat szerez, csak úgy, mint Dombai. Juhász Dorka még egy jó védekezés is bemutathatna ott a palánk alatt, 13 pontos már, 56 másodperc, már csak 55-11 másodpercig még az argentinok jönnek, de mi vezetünk 2 ponttal, hát most aztán nem szabad hármast kapni, Gretter elindul,
3: és bedobja,
2: beviszi, és 3 ember között. Na hát ugyanazt mondtuk szó szerint, mert hogy bosszantó, 46,3 másodperccel a vége előtt, 75-75, és ugye azt mondtam, hogy ha ilyen 70-80 pont között dobunk, akkor nyerni fogunk. 75-nél tartunk, de hát nem merem most már kijelenteni, hogy nyerni fogunk, mert itt még bármi lehet. Egy biztos, nem szabad támadásban most hibázni. Pontot
3: hát
2: kell
3: most dobnunk. Most muszáj pontot dobnunk, és utána meg kivédekezni.
2: 46,3 másodperc, hát ez minimum egy-egy támadás. Ha el nem adjuk mondjuk a labdát, Lelik, szorítják ott kifelé az oldalvonal felé, megpróbálták megszerezni tőle a labdát, vagy kilökni ott a vonalon túlra. Lelik elindul befele, Lelik fölteszi, semmit nem fúj a játékvezető. Hát rá is estek, lökték is, és jöhetnek az argentinok, hogy megszerezzék a vezetést. Gretter viszi be oda az emberek közé, Ahoninát kikerüli, aztán tovább tudja passzolni, és bedobják. 21,5 másodperccel a vége előtt átveszi az argentin csapat a vezetést, 77-75-re.

0: őszintén, mert borzasztóan ideges, nem kevésbé persze, mint én, de Völgyi Péter nem ideges, hanem megpróbálja elmagyarázni, hogy milyen figurát játszunk. Hát lehet, hogy lesz itt még akár hosszabbítás is, Andi.
1: Könnyen lehet.
0: Attól függ, hogy mikor dobjuk el a labdát, mert az sem mindegy, hogy mikor dobjuk el, mert még vissza is támadhatnak az argentinok. És hát láttuk, hogy itt az utolsó másodpercekben, amikor a támadó idejükből már egy-két másodperc volt, akkor is bátran elvállalták, és sokszor be is jöttek ezek sajnos, mert a tripláikat 23-ból 10-et dobtak be, mi 23-ból 9-et. Hát legyen 24-ből 10 nekünk, mert az győzelmet érne, kedves hallgatók, de ki fogja elvállalni? Vagy egy biztos kettesre megyünk, és úgy vagyunk vele, hogy esetleg majd a hosszabbításban megnyerjük ezt a mérkőzést? Nem tudom, ne is találgassunk, nézzük. Először az biztos, hogy pontot kell dobni, nem tudom, igen, jönnek az argentinok, természetesen megpróbálnak labdát szerezni, kellene még oda azért valaki, hogy be tudjuk dobni. Az argentin szurkoló már elfordul, olyan ideges, hát nekünk néznünk kell a mérkőzést, hogy tudjuk elmondani a hallgatóknak, hogy mi történik, Lelik és Ahó jön vissza oda, és majd be is dobja a labdát gyorsan Dombai, nem volt ez olyan komoly letámadás, Lelik vezeti át már, Lelik,
1: nem most teszi. Juhász Dorkának egy gólja plusz egy legyen, és ott vége is a mérkőzésnek.
0: Legyen így, Lelik, telik az idő, már 10 másodpercen belül vagyunk, betesszük a labdát Takács Kisvirágnak, majdnem hosszú volt, Takács fölteszi, bejön, és ott van a fault! Igen!
1: Gólja plusz egy, csak nem Juhász Dorka.
0: Hát ennyit téved. Ezt megengedjük. 3,6 másodperc van hátra. Ezt a büntetőt be kell dobni Takács Kisvirágnak, akinek azért volt egy-két hibája itt büntetődobásban. Egész pontosan 8-ból 4-et dobott be a statisztika szerint, ha jól látom. Hát most viszont be kell dobni, kedves Virág. Időt kérnek az argentinok. Mit mutatnak? Mi a vége? A játékidőre? Nem tudom, mire gondolnak.
1: Azt nem értem egyébként, hogy miért nem a büntető után kérték ki az időt.
0: Igen, mert ugye nem tudják, hogy esetlegesen bemegy, vagy leszedik a lepattanót.
1: Bemegy, akkor jöhetnek támadó térférről, és már közelebb vannak. Nem bánkódom emiatt, hogy
0: lehet, hogy ők úgy számolnak, hogy nem megy be.
1: Hát, ha nem megy be, akkor meg végig kell érniük a pályán.
0: Csak nem szabad nekünk fautolni, mert akkor viszont ők dobhatnak büntetőt. Nehogy oda üssön valaki feleslegesen.
1: Hát sok ez a 3,6 egyébként, nagyon.
0: Nem tudom, mennyi spenótot evett az argentin edző, de ezek az érdekes arckifejezései tényleg kísértetiesen hasonlítanak a rajzfilm figurára.
1: És ezt be kell dobni, ezt a büntetőt.
0: De én a végén irány. Csalódottságot szeretnék látni az arcán, meg kell, hogy mondjam őszintén. Mert hogy most mi lesz, azt nehéz lenne megjósolni. 3,6 másodperccel a vége előtt. 77-77 az állás. Minden szem most Takács Kisvirágra szegeződik.
1: És aki még, jaha.
0: Még időt fog kérni?
1: Igen, utána is. Ez csak a Virág megzavarására ment, ez az időkérés.
0: Na nézzük akkor. Kedves Takács Kisvirág, most dobja el, és kijön! Ne bántsuk ott! Nem bántjuk az argentint, és az argentinok jöhetnek 0,9 másodperc. Kérünk azt hiszem egy challenge-et, legalábbis azt láttuk. Hát nem ment be. Nem ment be. És akkor az argentinok el is kezdik már a hosszabbítást. 5 perc. Sok idő, rengeteg idő. És nem állunk jól azért a személyikkel sem, Leliknek ugyanis azt tudom, hogy 4 van, már pedig ő mindenképpen kellene, hogy itt legyen, nem is sokat cserélt mostanság egyébként Völgyi Péter, és a lepattanó a miénk. Nem.
1: Nem, mert kifeküdt az alapvonalról, arra
0: Juhász Dorka. Hát de szerintem azért ott rápattant a lábára is az argentinnak, na mindegy, visszakapták a labdát, nem ezen múlik még a mérkőzés, de azért jól védekeztünk legalább, nem kaptunk pontot. 4:39 van, amikor törlés, hát nem baj, Kisvirág nem dobta be a rendes játékidő végén azt az egy büntetőt, most 2-t kellene bedobni, az egyik megint kimarad. Ez most nem szabad, nem szabadna. 10-ből 4.
1: Dobásának az utolsó mozdulat, tehát egy picit le kéne lassítania, mert annyira csapja a végét és lefelé.
0: Igen, én a laposnak neveztem az előbb a dobását. Ez jó. Ezt most lelassította, meg a mi szívverésünket is. 82-79, 1-17.

0: Játékidő van még itt hátra. Nézzük. Három ponttal vezetünk, most a triplába bele ne fussunk, nem csak egy kettes lehet, de nem lesz kettes, mert Gretter hibázik. Lehet, hogy elfáradt az argentin, de nem baj, az az ő baj. Mi jöhetünk, mert miénk a lepattanó. Nem kell kapkodni, lányok. 58 másodperc. Lerik kezében a labda. Lerik juhászt elküldi most onnan, ő inkább indul arra a palánk felé, aztán visszafordul természetesen. Lerik, még 8 másodperc támadó idő, azért fejezzük be legalább egy dobással. Lerik kidobja el, ő dobja oda középre, és fújnak egy faultot az argentinoknak. Na, ez így nagyon jó. Az utolsó 2,1 másodperc volt a támadó időből.
1: Igen, ez a... Eddig volt kritikánk a játékvezetőkre nézve, most köszönjük szépen. Hát egyébként fújható volt.
0: Igen, és Lali Krékára sincs most kritikánk. Reméljük, hogy bedobja a büntetőt. Az első megvan. 83-79, ez 4 pontot jelent, azaz már egy 3-as nem segít az argentinoknak most a következő támadásból. És ott a második is! 84-79, 43,1 másodperc még, és természetesen argentin időkérés. Na most szeretném látni az ellenfél edzőjének az arcát. Még azért ott nézegeti a könyökét, nagy ravaszul az argentin, Cagás, hát ha játékvezetők lefújják, hogy ő hozzáértek, Lerik pedig hozzáállt a labdát a felező vonalon, és egy szabálytalanság.
1: Technikait kapott a kispad.
0: A kispad? Azért néztem, hogy nem láttam, hogy az lett volna, csak mutatta a játékvezető, de
1: igen,
0: technikait.
1: Igen, valamit mutogat.
0: De mit? Mit? Hallják talán a hangját is, az egész csarnokot bezengi, mert hogy nincsenek olyan sokan a nézők. Igen, szerintem azt reklamálja, hogy ott az oldalvonalnál, hogy kidobták a labdát, talán megütötték egy kicsit az argentin kezét, és ki is megy, ki zavar?
1: Igen, két technikait kapott. Kettőt. Ugye a mérkőzés, igen, folyamán, ami kiállítást von maga után.
0: Nem baj, mert bemennek a játékosok és elmondják, hogy mennyivel kaptak ki. Mert én nem tudom elképzelni, hogy nyerjük meg ezt a meccset, Andi. 84-79-re vezetünk, sőt már 85-79, mert hogy bedobja Lelik. 19 pontos, ha minden igaz. Igaz, 18-at mutatnak itt, és akkor bedobta ezt a büntetőt, és mi jövünk. Lelik Réka kérjel az oldalvonal mellett. 85-79, dobjuk be.
1: Na.
0: Juhász lépett érte szerencsére. Juhász nem viszi nyilván a gyűrű felé. Dubej, Lelik, jól tartjuk a labdát, telik az idő. Még 12 másodperc támadó idő. És jó, 3 pontos! Kávi Andi akkor megmondta, amikor Lelik még föl se emelte. 22 pontos, az ellenfélnél is egy 3 pontos, lejön a gyűrűről. Na kérem szépen, 88-79, 15,9 másodperc. Hú, micsoda izgalmak ezen a mérkőzésen. 77-77 volt ugye a rendes játékidő végén, 2 pontot kaptunk mindössze, majdhogy nem 5 perc alatt. Az argentinok még odaütnek egyet, és dobtunk 11-et. A végére nagyon összekapták magukat a lányok. Megvan a második győzelem is a VB-selejtezőn, a magyar csapat hosszabbítást követően 92-81-re győzött Argentína ellen. Jól indult a mérkőzés, hiszen egy 3 pontossal kezdtük a találkozót, de utána az argentinok vették kezükbe az irányítást, és az első negyed végén egy 3 pontosnak köszönhetően 16-13-ra vezettek. Aztán a második negyed eleje rémálomszerűen alakult, kellett is a magyar időkérés, mert előbb 8, majd 11 ponttal húzott el már az argentin válogatott. Aztán a félidő vége előtt sikerült visszajönnünk a meccsbe, sőt meg is fordítottuk 36-35-re az állást, de a félidő végén megint egy pontos argentin előny volt a táblán, 37-36. Aztán a harmadik negyedben, ott már-már úgy tűnt, hogy a kezünkbe vesszük az irányítást egy 4 pontos hátrányból, de megint 3 pontos argentin előnnyel vonultunk a kis szünetre. Aztán jött az idegtépő negyedik negyed, ahol nem sokkal a vége előtt Takács Kis Virág bedobta a 2 pontost, és a játékvezetők egy büntetőt is adtak. Sajnos ezt nem tudtuk értékesíteni, így nem dőlt el rendes játékidőben. 77-77 volt. Egyébként többen kiváló teljesítményt nyújtottak a csapatból, és akkor talán érezni lehetett, hogy a lányok is elhiszik, hogy meg lehet ez a meccs, és erre alapos választ adtak itt a ráadásban, hiszen 92-81-re nyertünk, és egy percig sem volt kétséges, hogy a miénk lesz ez a meccs. Említettem a sok kiváló teljesítményt, Takács Kis Virág például lepattanózásban 17 lepattanót szerzett, ami kiváló teljesítmény, pontszerzésben pedig Lelik Réka 24 pontig jutott, de nagyon sokat tett hozzá Dombai Réka, aki 19 pontot szerzett, de Juhász Dorka is összeszedte magát, az elején még nem ment neki, nagyon sokat ütötték, verték, de 17 pontot ő is termelt. Összességében a magyar csapat teljesen megérdemelten nyerte meg a hajrában mutatott teljesítményével ezt a mérkőzést, és ha minden igaz, ha Kanada legyőzi a mai napon Japán, akkor a magyar válogatott 28 év után ott lehet a világbajnokságon, de ez majd csak később derül ki. Én a végeredménnyel búcsúzom most Károly Andrea nevében is. Magyarország Argentína hosszabbítás után 92-81.
2: Ezzel a győzelemmel tenisznyelven szólva 4 meccslabdához jutott a válogatott a VB részvételt illetően. Japán vereség esetén már március 15-én vasárnap is VB résztvevő lett volna a válogatott, de Japán nyert aznap. Így az első meccslabda elment. Így is maradt 3. Hamarosan szó lesz erről.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2026. március 11-e és 17-e között rendezték Isztambulban a női kosárlabda világbajnoki selejtezőt, amelynek a tétje az volt, hogy részt vette a németországi világbajnokságon válogatottunk 28 évet követően. Ehhez a hatos csoportban két csapatot kellett megelőzni. Az egyik mögénk álmodott társaságot, Japánt az első meccsen legyőzte a válogatott 77-65-re, aztán jött két papírforma veresége Kanadától és Ausztráliától, majd egy hosszabbításos diadal Argentína ellen. Így 4 meccs labdát kapott a válogatottunk, tenisz nyelven szólva, az első március 15-én nem jött be a japán győzelme miatt. Így aztán az utolsó játéknap előtt következő volt a helyzet. Ausztrália állt a csoport élén 4 győzelemmel vereség nélkül, Kanadának, Törökországnak és Magyarországnak 2 győzelme, illetve 2 veresége volt, Japánnak és Argentínának pedig 1 győzelme és 3 veresége. Vagyis kaptunk újabb 2 meccslabdát március 17-én. Ha Japán kora délután kikap, akkor ott vagyunk a VB-n, de nem kapott ki. Aztán jött a harmadik meccslabda március 17-én, késő délután. Ha Kanada nyer, akkor ott vagyunk a VB-n, de Kanada sem nyert. Így aztán 3 meccslabda elment, viszont maradt 1, a legfontosabb, hiszen az a bizonyos mérkőzés a mi kezünkben volt. Nekünk kellett győzni március 17-én este Törökország ellen, csak hogy 10 000 örjöngő hazai szurkoló előtt. Hát ez egy fantasztikus mérkőzés volt, egy fantasztikus diadalmenet. Azt hiszem, hogy öröm lesz meghallgatni.
3: Ezt a meccset meg kell nyernünk ahhoz, hogy ott legyünk a világbajnokságon Németországban. Ugye van most itt mellettem egy olyan hölgy, az utolsó mohikánok egyike, aki még járt a világbajnokságon éppen Németországban, Károly Andrea. És hát gondolom, te is úgy vagy ezzel, mint a magyar labdarúgó válogatott tagjai, vagy éppen a Ferencváros, hogy bejutottam BL-be, hogy szerettek volna azon már túlesni, hogy ők legyenek még az utolsók, akik jártak VB-n éppen. Hát te is így vagy ezzel?
4: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Igen, jó lenne már, hogyha így 28 év elmúltával újra szerepelhetnénk világbajnokságon.
3: És akkor jöhetnek a törökök, 2 pontos előny a házigazdáknál. Most egyelőre nem tudnak dobóhelyzetet kialakítani. 3 pontos vonalon kívül kapja most már a labdát Onár, telik a támadó idő, de van még, és ő elindul a gyűrű felé. Hát ott nem volt esélye Juhász Dorka mellett, úgyhogy csak futott egy kört. Egy 3 pontos, ez reménytelen volt, de lejárt a támadó idejük. Nekünk viszont még maradt 19 másodperccel. Elik mutatja, hogy ki merre helyezkedjen. Valószínűleg ezt szeretné ő megoldani akár. Dombai fut ugyan felé. 10 másodperc, remélem látják a lányok az időt. Lelik, Juhász Dorka az árna neki, aztán Leli kiteszi a szélére, Turner, egy dobócsel, 2 pontos dobó, és ez bent van, jól van. Legalább megvan az első 2 pontos a Turnernek, mi pedig kiegyenlítünk, úgyhogy azt jelenti, hogy első negyed után 25-25 az állás, tehát rengeteg pont van mindkét oldalon. Én azt gondolom, hogy azért bizakodásra ad okot az, hogy a magyar válogatott játszott itt az első negyedben.
4: Abszolút jó lendületben vannak a lányok, védő oldalon természetesen van amíg mit javítani, de az a lényeg, hogy ez a harci szellem az megvan bennük, bátran vállalkoznak.
3: Majd Dulpanka jöhet, 12 másodperc még a támadó időből, 1.46 az első fél időből, 45-40-re vezet a magyar válogatott. Takács Kisvirág jött a labdáért, lepattintja, aztán Ahó már addigra odaér, átveszi tőle a labdát, Ahó, egy 3 pontos kísérlet, jó! De kellett, ez Ahó Nina villant, elvállalt, egy picit talán gondolkodott, de volt helye. Hódvér a pucájában, ahogy szokták mondani, elvállalta. 48-40-re vezet a magyar válogatott. Fölteszi a lepattanó Juhász Dorkáé.
4: Ez így a legjobb, mert végig, amilyen, hát majdnem végig,
3: igen. 15 másodperc, még nekünk 9 a támadó időnk, ahol Nina hív oda valakit segíteni, ahol beviszi, fölteszi, szép. Gyönyörű.
4: Na most ezt ki védeni.
3: Három kosárlabdás mozdulat volt, nem?
4: Igen, ezt ki kell védeni 3 másodperc.
3: Ne dobja el, és ne autoljunk, ez semmi nálam.
4: Szuper.
3: Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar válogatott 52-41-re 11 ponttal az eddigi legnagyobb különbséggel vezet a mérkőzésen, de hát mikor vezetne a magyar csapat a legjobban, amikor kell a szünetben 11 ponttal, és reméljük, hogy jól jönnek vissza a lányok a második félidőre. 64-52, 12 ponttal vezet a magyar csapat. Nagyon jó ez így, még 15 másodperc, jó volna ponttal befejezni esetleg ezt a támadást, és akkor vezethetnénk a legnagyobb különbséggel ezen a mérkőzésen. El is dobjuk, Dubej, lejön a 3 pontos, Juhász még megszerzi, fölteszi, és bepörög a gyűrűről. Oly, de jó volt, Juhász 66-52-re vezet a magyar csapat, a harmadik negyed végén először 14 pont a különbség, és hát Juhász Dorka megint parádés teljesítményt nyújt. Ha minden igaz, akkor már 19 pontos ezen a mérkőzésen, így van, 19 pontos, 14 pontos pedig a magyar előny. Lelik, visszateszi Juhásznak, nem dobja elő sem, még van hátra 7 másodperc támadó idő. Lelik csak bemutatja, hogy eldobja, aztán elindul befele, Takács Kisvirágnak ezen nem nagyon fér bele, Juhász el kell dobni, eldobja, lepattan a miénk. Juhász Dorkának nem volt sok esélye, hogy ezt bedobja, de eldobta, és a lepattanót megszereztük, így az még ez nagyon jó. Még mindig 87-69, a magyar válogatott maga biztosan vezet, ahol teszi be a labdát, kitesszük Juhásznak egy 3 pontosra. Juhász lepattan, nem tudom, mi volt az a sípszó egyébként, de lepattanó megint a miénk. Maradunk ott a törökök palánkja alatt, ezt a meccset innen már nem lehet elveszíteni. Takács Kisvirággal szemben szabálytalankodnak, 1-0-2-vel a vége előtt. 87-69-nél én már kimerem mondani, Andi, hogy a magyar válogatott 28 év után ott lesz Berlinben, kijut a világbajnokságra. Még mindig vezetünk 15 ponttal, és 15 másodperc van hátra. Nem is siet már előre Lelik Réka, megáll a magyar csapat, a törökök pedig gratulálnak. Ez elképesztő teljesítmény. 89-74-re megnyeri a magyar válogatott a mérkőzést. 28 év után kijut a németországi világbajnokságra, és ehhez nagyon gratulálunk a lányoknak. Károly Andreács, a nyomja már az a nagy teher, hogy 28 éve még ő járt világbajnokságon, most már ott lesznek a lányok, és ilyen teljesítménnyel ott is akár jó teljesítményt, jó eredményt is érhetünk el. Juhász Dorka 24 pontot szerzett a mérkőzésen, 17 pontos lett Takács Kisvirág, 16 pontos pedig Dubej Debóra. Úgyhogy a magyar válogatott maga biztosan jutott ki.
5: 28 év után ott lesz a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. Az, amit ma nyújtott, az a teljesítmény, a csapat, az mit jelent a szövetségi kapitánynak?
6: Hát te még azt mondtam, hogy képesek vagyok, és megvagytok, és meg fogjátok csinálni, de ez az akarat, és ez a tényleg az egymásra való küzdelem, ez annyira szerintem átjött a remélem, hogy a tévénézőknek is a pályán, mert borzasztóan, nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon egységes a csapatunk, most nagyon nagy eredményt értünk el, ami tényleg nagyon régen volt a magyar kosárlabda történetében, úgyhogy remélem, ezt jól tudjuk használni a következő lépcsőként. Ebben a csapatban még nagyon-nagyon sok van. Vannak még olyan játékosok, akik most nincsenek itt, és még fognak tudni segíteni. Úgyhogy én most nagyon optimista vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt közösen tudtuk elérni.
5: Ilyen koncentráltnak ezt a válogatottat talán még sosem láthattuk egy teljes mérkőzésen keresztül, és ezt a legfontosabb pillanatban tették. Ez mekkora fegyvertény?
6: Igazából két ilyen mérkőzésünk volt. Az Argentina ellen tudtuk, hogy ott nem nyerünk, akkor valószínűleg nem fogunk kijutni a világbajnoksága. Hát ez a mai azért volt nehéz, mert persze mondta mindenki, hogy oké, nem foglalkozunk az előtérő mérkőzésekkel, de volt 4 olyan meccs az Argentin-Magyar után, ami hogyha másképp alakul, akár csak egy kosárra, akkor már tegnap kint lettünk volna, vagy tegnap előtt a világbajnokságon. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz szituáció, ezt én ma éreztem meg először a bőröm, hogy ezt fejbe elviselni, aki ezt másodszorra csinálja végig a csapatban, rettenetesen nehéz, úgyhogy ezért is büszke vagyok, mert mert kétszer is átéptünk egy olyan mentális gödrön, vagy mentális feladaton, ami nem egyszerű feladat.
5: Egy megnyert elős elejtező után, a világbajnoki selejtezőn is 3 mérkőzést tudott nyerni a magyar válogatott. Ezek után hogyan utazhat ki majd a csapat a világbajnokságra szeptemberben?
6: Fölkészülünk, nyilván ott is a tapasztalatszerzés a legfontosabb, meg oda tesszük magunkat ugyanígy, ahogy ezen a mai mérkőzésen és meg az egész tornán. Biztos, hogy rendkívül kemény és fizikális csoport ellenfelénk lesznek, hiszen bármilyen csoportbeosztás lesz, ez így fog alakulni. Nagyon-nagyon nagy felmérés lesz nekünk, hogy hol tartunk. Ez a heti torna nagyon sok mindent megmutatott, hogy mibe kell előre lépjünk, és ami fontos, hogy én látom is a csapatban a tartalékot, és nagyon remélem, hogy ez nem egy pillanatnyi siker, amiből tovább tudunk építkezni, és ki tudjuk szélesíteni.
5: Ilyen még nem volt, nem is tudom, hogy hogy oldjuk meg, de a lényeg, hogy óriási gratuláció, lányok. Hát mik az első szavak egy ilyen siker után, mert nagyon koncentrált volt ma a csapat, és ott lesztek a VB-n.
7: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy most bezárult a kör. Én azt érzem, hogy kicsit hasonló helyzetben voltunk, mint annak idején, amit most fogunk tudni elfelejteni. És egy még édesebb, hogy nem valaki más juttatott ki minket, hanem mi igenis keményen megdolgoztunk ezért, és hazai pályán meg tudtuk venni a török. Én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog, és egyszerűen kimondhatatlan, amit érzek, és biztos vagyok benne, hogy mindenki ugyanígy gondolja.
5: Igen, ugye végül is 3 győzelem kellett a VB-re kijutáshoz. Hogy sikerült ezt megoldani, mert előzetesen azért nem feltétlenül ezek lettek volna a fő esélyek?
8: Elsői, nem tudom, hogy mondhatjuk, hogy mi volt az első. Mi azt tudtuk, így is készültünk. Alapból azt, hogy minden mérkőzést meg akartunk nyerni, de tudtuk, hogy nem fogunk másra számítani, és szerintem, ahogy a Nináik is mondták, ez így volt teljes, így kellett lennie. Tudtuk, hogy nem fogják az előző csapatok meghozni nekünk ezt a győzelmet, úgyhogy ha nyertek volna, hanem akkor is győzni akartunk itt, és így sokkal boldogabbak vagyunk szerintem, és tényleg óriási dolog az, hogy végre a kicsi országot ki tudtuk jutatni a VB-re sok idő után.
5: Világ már talán elmondta, de a többiek is majd megjegyezhetnék, hogy egy olimpiai selejtező után mindez mit jelent. Dorka azt hiszem akkor úgy fogalmazta, hogy nem szabad lehajtani a fejeket, és most itt vagyunk 2 évvel később, és mehettek a világbajnokságra.
8: Így igaz, szerintem az elég nagy pofon volt az élettől, ahogy a világ is mondta, ez egy talán egy kicsit ilyen déjà vu érzés volt, megint a Kanada, megint a Japán, úgyhogy de sokkal jobb játékosok vagyunk, szerintem érettebbek vagyunk. 2 év azért sokat segített szerintem mindenkinek, és ez csapatmunka volt, ez mindenki, aki bejött a pályára, oda tett, és nem tudom, bennem nem volt kétség, mielőtt földobták a labdát. Én bíztam a csapatba, és tudtam, hogy valahogy mindegy hány ponttal, de nyerni fogunk.
9: Brutális nehéz 2 év volt, valakinek ezért, valakinek azért. Én idegesítően pozitív vagyok, ahogy már itt mondták páran, de én nagyon hiszek abba, hogy ha dolgozik valaki, akkor learadhatja a babérokat, és mi learadtuk, és megyünk haza gulyáslevest főzni belőle.
2: Hát ez egy fantasztikus diadal volt, és ezzel a legjobb 16 közé jutott a női kosárlabda válogatottunk. 28 év után lehet ott ismételten egy világbajnokságon. Egyébként a csoportból Argentína és Kanada esett ki, és ezt a bizonyos világbajnokságot 2026. szeptember 4-e és szeptember 13-a között rendezik Németország fővárosában, Berlinben. És akkor jöjjenek a gyors értékelések a történelmi siker után, amikor leszállt a hős nőket szállító repülő 2026. március 18-án, Szilágyi Dóra a repülőtéren Lelik Rékát és Ahó Ninát kérdezte.
10: Lelik Rékának milyen volt ez az elmúlt egy hét, és egyébként a tegnap óta eltelt idő?
11: Nehéz lenne itt csak egy hétről beszélni, azért ezt elég sok minden előzte meg, egy nagyon nehéz, fárasztó és hosszú időszak van itt mögöttünk, fizikálisan, mint mentálisan, viszont az eredmények mutatták, hogy eleget tudtunk tenni ennek a próbatételnek, úgyhogy emiatt nagyon büszke vagyok mindenkire, mert tényleg el tudtuk viselni ezt a bizonyos külső nyomást, amit az elmúlt években nem feltétlenül, és végre ki tudtunk jönni győztesen olyan szituációkból, amikből eddig nem, úgyhogy ez is mutatja a fejlődését a magyar válogatottnak.
10: Károly Andrea, aki korábbi válogatott kosárlabdázó, és egyébként ott volt a 28 évvel ezelőtti világbajnokságon, azt mondta, hogy egyébként még meccs előtt a törökök elleni meccs előtt, hogy szerinte ez a csapat ma át fogja lépni az árnyékát. Ez egy jó megfogalmazás erre az elmúlt egy hétre is, mondjuk a törökök elleni meccsre?
11: Ez egy tökéletes megfogalmazás, nem csak az elmúlt egy hétre, hanem tényleg itt az elmúlt évekre visszatekintve, mert sokszor éreztem én is személyesen azt, hogy van rajtunk egy tényleg egy átok, hogy folyamatosan nehéz szituációkba dob minket vissza az élet, és mindig csak egy hajszányival maradunk. Tehát folyamatosan fejlődünk, de mégis mindig lemaradunk, és most végre beértünk, és ennek nagyon örülök, és nagyon remélem, hogy ez mostantól így lesz mindig.
10: Picit, ha visszamegyünk a törökök elleni meccs előtti órákra, ugye aznap három lehetőség is volt, hogy a magyar női kosárlabda válogatott kijusson a világbajnokságra. Az milyen, amikor jön az első meccs, és az alapján nem dőlt el, és ott ugye az argentinok kikaptak, akkor jó, akkor de még van lehetőség. Aztán Kanada is kikapott, és akkor ott vagyunk másfél órával a mérkőzés előtt, hogy na most meg kell verni Törökországban a törököket. Az milyen állapot? Ott mi volt a csapatban?
11: Nyilván mentek a számolgatások, de igazából én már a nap elején tudtam, hogy nem lesz könnyű szituációnk. Az túl egyszerű lenne, nem? Hogy csak így a magyarok meg belehullik az elébe egy VB kijutás. Nyilván megdolgoztunk érte előtte is, de tényleg ez olyan szempontból egy nagyon nehéz csoport volt, hogy kiegyensúlyozott volt, emiatt nagyon sok volt a körbeverés, ahol lehet, hogy elég két győzelem, lehet, hogy három sem elég, tehát tényleg akkora volt a felfordulás a csoportban, hogy ilyet máshol nem nagyon lehetett látni. De végig úgy készültünk, hogy bármi van, ezt a mérkőzést meg kell nyernünk, mert akkor baj nem történhet, és próbáltuk a saját sorsunkat a kezünkbe venni, és ennek szerintem eleget is tettünk így.
10: A mérkőzés alatt végig lehetett érezni azt a magabiztosságot, vagy önbizalmat, amivel játszott a csapat, és bár a fél időben még döntetlen volt az ellens, de ott is, és tudom, hogy aztán utána viszonylag rosszabbul jöttetek ki a második fél időben, de hogy ti is éreztétek azt, hogy itt most igazából jók vagyunk?
11: Abszolút, azt éreztem nem csak magamon, hanem mindenki máson is, hogy tényleg mindenki nagyon nyugodt, és éreztük azt, hogy bármi van, ez nekünk ma meg lesz, ezt mi ma meg fogjuk járni, és tényleg ez a bizalom egymás iránt, meg ez a segítség, amit ott nyújtunk, hogyha tényleg bárkinek bármilyen problémája van, van egy rosszabb periódusa, ki kell kicsit rángatni belőle, tényleg annyira összetartó a csapat, hogy mindig lehetett mindenkire számítani, és szerintem ez egy ilyen kis belső megérzés volt, hogy nem lesz baj, semmi pánik, ez ma meg lesz, mert ennek így kell lennie, úgyhogy ez, ahogy így áthatotta a csapatot, nyilván ez segített abba, hogy esetleg ezeket a stresszfaktorokat leküzdjük.
10: És mikor volt az a pont, amikor tényleg megnyugodtatok, amikor már mondjuk matematikailag is lehetett látni, hogy innen nem lehet kikapni?
11: Nyilván a mérkőzés vége felé kanyarodva, amikor már az ellenfél is próbálta lecserélni azokat a játékosaikat, akik eddig kulcspillanatokban mindig a pályán voltak, ott már azért lehetett érezni, hogy ha nem is elengedik, de nem fogják azt csinálni, hogy most akkor foggal körömmel visszajönnek, viszont nekünk itt sem szabadott egy pillanatig se kiengedni, hiszen az olimpiai selejtezőből tanulva, ugye amit plusz 20 pontról buktunk el, azt tudtuk, hogy nem engedhetjük meg magunknak.
10: A Hónina, aki azt mondta, hogy idegesítően pozitív, arra akarnék ezzel utalni, hogy gondolom te tartottad a csapatban a lelket az elmúlt hétben vagy hónapokban?
12: Őszintén szóval nem érzem azt, hogy kellett bennünk tartani a lelket. Szerintem mindenki tudta, hogy mi a tét, mindenki tudta, hogy hogyan kell egy ilyen tornán kimaxolni a saját kis dolgait. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg ez egy olyan csapat volt, ahol nem volt szükség arra, hogy akkor most motiválni kell, vagy esetleg egy vereség után úgy kell velük beszélni, hogy akkor de igenis mi most megmutatjuk, hanem mindenki tudta helyén kezelni a dolgot, és szerintem emiatt nem volt szükség az én idegesítő pozitivitásomra.
10: Akkor mire utaltál ezzel? Mert azt tudom, hogy a meccs utáni interjúban ezt erről beszéltetek.
12: Lelik Rékának van egy hasonló kifejezés, amit szokott rám néha használni, és inkább felé irányult ez a komment, de ezt ő is nagyon jól tudja, meg nyilván ez egy ilyen szeretetbeli kifejezés, de nyilván ahogy én működöm, az tud kicsit idegesítően pozitív lenni, szóval tudom, hogy honnan ered, de nyilván ez az a módszer, amivel én dolgozom, és amiben én hiszek.
10: Milyen volt ez az elmúlt bő egy hét?
12: Hosszú, kemény, stresszes, elképesztően élménydús, pozitív, boldog, boldog, sok érzést fel tudnék még így sorolni, de minden egyben, és olyan, nem is tudom, hogy fogalmazzam, olyan kiteljesült, inkább ez a legjobb szó. Nyilván elég sokszor elhangzott már az, hogy az olimpiai selejtező, és azóta hogyan, miként hasonlóságok a két torna között, de azt mondanám, hogy a kiteljesültség, amit én így mondanék, mert tényleg ez a megérkeztünk, itt vagyunk, itt a helyünk, erre képesek vagyunk, és ezt meg is tudtuk mutatni, ez volt a lényege.
10: És nem jut eszembe ez a szó, de egy ilyen nem visszaigazolás, hanem hogy amit elvett egyszer az élet, azt most visszakaptátok.
12: Én inkább úgy mondanám, hogy a lehetőség, amivel nem tudtunk élni, az újra beköszönt, és most tudtunk vele élni. Nyilván akkor nagyon rosszul éltük meg, de és itt jön be az a negatív, vagy az idegesítő pozitivitásom, hogy én arra is úgy gondolok, hogy nagyon-nagyon nagy szükségünk volt arra, hogy mi onnan fel tudjunk állni, fejlődni tudjunk ahhoz, hogy ezen a héten el tudjuk érni, amit el tudunk érni. Szóval, ha nem mentünk volna azon keresztül, akkor nem lennénk kint a világbajnokságon. Ebben nagyon-nagyon hiszek, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez így be is igazolódott, hogy tényleg ebben mi tudtunk előre menni, fejlődni, és teljesen, nem is teljesen más, de hogy érettebb és okosabb, és tényleg nem azt mondom, hogy jobb, de hogy egy fejlődött csapat.
10: Sokat fejlődtetek, de persze nagyon fáradtak vagytok. Mikor tudtatok megnyugodni egyébként a törökök elleni mérkőzésen? A fél időben még döntetlen volt, de úgy érződött, hogy nagyon magabiztosak vagytok végig, és hogy a kezetekben van ez a mérkőzés.
12: Ez egy nagyon, nagyon érdekes nap volt, mert nyilván azért az ember nagyon kevés alkalommal játszik így mérkőzést, hogy az felkel, és akkor még nem tudja, hogy akkor most bekerült, nem került be. Nyilván magunkra számíthatunk csak, de az ember nem tudja azt teljesen kizárni, hogy akkor most csak arra fókuszálunk. Az már önmagában egy olyan stressz, amihez ugye nem vagyunk hozzászokva, és akkor utána jó, akkor most már arra fókuszálunk, amire szól. A mérkőzés elén azért szerintem nagyon érződött az a szorongás, hogy úristen, de mennyire akarjuk. Sokat kapkodtunk, azért eléggé magas volt a ritmus, ide-oda mentek a gólok, meg stb. 50 pontos fél idő azért az elég durva. És akkor talán fél időben volt az, hogy túl vagyunk az első felén, nyugodjunk meg, akkor kezdjünk el gondolkodni, kezdjünk el higgadtan játszani, és onnantól kezdve a 34-ben is még volt egy kis döcögés, de hogy én azt éreztem, hogy utána egy kicsit így majd nyugodtunk, hogy ez rendben lesz, ezzel nincsen semmi baj, úgy kell játszanunk, mint eddig, és minden oké lesz. Úgyhogy a harmadik felétől én azt mondom, hogy már úgy érkezett a megnyugvás, de azt tudtuk, meg éreztük, hogy ez a miénk, tehát ezt nem fogja elvenni tőlünk senki, csak max mi adjuk oda másnak, de hál' ezének ez nem történt meg.
2: Ezen beszélgetések 2026. március 18-án készültek, amikor leszállt a magyar női kosárlabda válogatottat szállító gép. Egy nappal később a Nemzeti Sport kint tartózkodó és onnan hazaérkező tudósítójával, Fazekas Zoltánnal, Elpap István értékelt.
13: Fazekas Zoltán, a Nemzeti Sport kiváló szakírója a helyszínen követte végig figyelemmel az isztambuli világbajnoki selejtező tornát. Itt rögtön mennybe mentünk, aztán egy kicsit megjártuk a poklot, na de a vége, minden jó, ha a vége jó, és ha valami jó volt, a vége aztán nagyon-nagyon jó volt. Mit hoztál haza magaddal ebből az isztambuli egy hétből, mert gondolom én, hogy a végéről eufória.
14: Egyértelműen, és hát egy nagyon nagy élményt, mert nem is egy hét volt nekem, hiszen a delegációval együtt utazhattam, úgyhogy 8-án mentünk ki, és még a repülőtéren napoztunk, meg Zoltán napoztunk a stábbal és a lányokkal, ugye és 18-án jöttünk vissza, úgyhogy hát nagyon nagy élmény volt, nyilván teljesen más ilyenkor testközelből megélni azt a fajta érzelem hullámot és hangulatváltozást, ami egy ilyen esetben azért előfordul, és előfordult velünk is természetesen, hiszen a japán elleni nagyszerű nyitány után azért jött két gyengébb meccs, még ha kalkulálható vereségek is, de azért nem kikapni sose jó, ugye egy sportolói szemmel nézve.
13: Meg azért a Kanada elleni pontkülönbség az előrevetítette, hogy egy esetleges körbeverésnél nem biztos, hogy abból olyan jól jövünk ki.
14: Igen, de akkor mi nem így gondoltuk, mert a játékos állomány és a világranglistán elfoglalt helyezés alapján azért mindenki azt várta, hogy Ausztrália és Kanada lesz az első két helyen, úgyhogy akkor még igazából nem is gondoltunk bele, hogy ebből a mínusz 22-ből nekünk bajunk lehet. Aztán ugye, ahogy haladtunk előre az időben, már sajnos egyértelművé vált, hogy benne van a pakliba az, hogy Kanadával kerülünk a akár összevetésbe, akár mini tabellába, és akkor bizony az kellemetlen. De összességében én azt gondolom, hogy most tényleg valami olyasmit láttam én is egy válogatottól, amit nagyon-nagyon régen nem. Tehát az, hogy a helyére kerültek az emberek, kialakult a csapaton belül is a hierarchia, ez nagyon fontos a női válogatottnál, mert az elmúlt években azért voltak itt a harcok itt a játékosok között. Ebben nem mennék bele részletesebben, de azért volt ilyen is, főleg a Székely Norbert utolsó két évében. Úgyhogy én azt láttam, hogy tényleg ez egy nagyon tehetséges és jó keret, jó játékosok, akik nyilván nem világklasszisok, tehát azért ne rugaszkodjunk el a földtől, de tényleg egy összetartó és jó csapat, amelynek a tagjai elfogadják egymást, elfogadják azt, hogy ki a vezér, és kinek mi a gyengéje adott esetben. Úgyhogy tényleg óriási élmény volt, és azért is, mert ahogy vége lett, tehát hogy egy számunkra fontos meccsen nem lett el a gatya, amitől megmondom őszintén, én magam is tartottam egy picit. Ez nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, és jó dolog, és hát biztató a jövőre nézve, mert azért azt gondolom, hogy még ennél is jobb tud lenni ez a magyar válogatott, most nem feltétlen személycserékre gondolva, de azért abba is lehetséges még akár már a Berlin VB-n változás.
13: Ugye óriási hullámvasutazáson ment át, nem mondom, hogy ez a csapat, de a magyar női válogatott az elmúlt néhány évben, mert volt egy bravúros EB negyedik hely, ennek egyenes következményeként egy majdnem sikerre vitt olimpia is elejtező, de a majdnem miatt óriási gödörbe került ugye a csapat, hogy a spanyolok ellen hatalmas előnyről nem sikerült megnyerni a sorsdöntő meccset. Aztán jött egy ruandai világbajnoki előselejtező, ott mindjárt egy szemtán Szenegál elleni vereség után sikerült úgy talpra állni, hogy onnan eljutottak a lányok ide, de közben meg lecsúsztak az Európa-bajnokságról, közben ugye kapitányváltás is volt, mert Ruandában már Völgyi Péter volt, és most meg itt van ez az egészen fantasztikus második helyezés egy ilyen csoportban, ahol törökök, kanadaiak, ausztrálok voltak, és ott vagyunk a világbajnokságon, amire 28 éve nem volt példa.
14: Igen, és ezért is nagy dolog ez, mert tényleg a keretnek a majdnem a fele átélte ezeket a sikereket és kudarcokat, és óhatatlan volt már az utolsó forduló előtti este, amikor ugye Kanada nem nyert, és akkor az első más általi meccslabda az elúszott, hogy beugrik az, hogy úristen, mi van, ha nem nyer Argentina sem, mi van, ha utána megint nem nyer Kanada, mert akkor bizony a házigazdát kell megverni.
13: Így is történt.
14: És így is történt, és tényleg nagyon figyeltük a lányokat. Kijöttek, ugye, még ment a Kanada meccs, amikor már ugye ott vártak arra, hogy jöjjenek melegíteni, és néztük az arcokat, és hát nem mondom azt, hogy ne látszott volna rajtuk feszültség, és hát azzal a gólzáporral, amivel indult a mérkőzés, az azt sejtette előre, hogy valaki nagyon bele fog betlizni ezután, ilyen jó rajtot követően. De igen, ahogy mondtad is, Ruanda volt Völgyi Péter első tornája, ugye akkor egy tényleg romokba lévő csapatot kapott, ha nem is szó szerint értendő, de lelkileg mindenképpen, mert az a soproni kudarc az tényleg azért megviselte a játékosokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyszerű munkát végez a stáb, azzal, hogy Ábrahám Márta és Iványi Dalma személyében két női edző is van mellettük, az nyilván nagyon sokat számít. Völgyi Péter nagyon régóta dolgozik lányokkal, ugye először a fiúknál volt edző, és hát ugye az Zalaegerszeggel nagyszerű bajnoki címet is szerzett. Igaza már az is több, mint 10 éve volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg bizakodóak lehetünk, és nem feltétlenül úgy megyünk a világbajnokságra, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyunk, és akkor minden meccs ajándék.
13: Hát egy valakiről mindenképp beszélünk, az Juhász Dorka, aki hát már csak azért is, mert ott van a torna All-Star ötösében, és vitán felül van ott, mert több olyan produkciót rakott le ez alatt a VB-s elejtő alatt, ami előtt le a kalappal, hát én nem tudom, talán Balogh Bubu dobott legutóbb 35 pontot tétmeccsen magyar női válogatottban, amit Dorka ugye mindjárt a nyitányon a japánok ellen, és látszott, hogy az ellenfelek is hihetetlen módon respektálják őt a palánk alatt.
14: Igen, az már ugye, az várható volt, hogy az ellenfelek megkapja a tiszteletet, hiszen azért Euroligában játszik már évek óta. De az, hogy a játékvezetők és mindenki mástól is azért már tényleg úgy kezelik, mint egy szupersztár, azért azt gondolom, hogy ez egy folyamatnak a következő lépése, és tényleg nem tudok más mondani Dorkára, mint hogy vérprofi. Tehát ugye ő is szépen fokozatosan haladt előre, a Women NBA-ben is, aztán a Skióval is, és most a Galatasaray-jal megint szintet lépett. Úgyhogy
13: hazai pályán játszhatott.
14: Igen, hazai pályán rengeteg török ismerőse is volt, ugye, meg hát klubtársa ugye a törököknél, úgyhogy hát fantasztikus volt. Tehát a japánok elleni meccse az ugye egy pont hiány rekordnak számított, ugye ilyen is rejtezőben, és hát az, hogy ő sem pánikolt, ő sem ijedt meg attól, hogy most azért mindenki arra számít, hogy majd ő húzza a csapatot, ez természetesen nem minden meccsen volt így, amikor egy játékos ilyen ihletett formába kerül, azt látja a többi is, érzi, és akkor igen, odaadják neki többet a labdát, de szerencsére, amikor mondjuk nem mennek ki, mert volt ilyen is, hogy egy pontnál tartott még a harmadik negyedben, akkor sem volt gyenge a magyar válogatott, és ez nagyon fontos, és az, hogy amikor meg kellett, akkor mindig megvolt az, hogy a Dorka azért megoldotta azokat a helyzeteket, amiket ő meg tud oldani, úgyhogy tényleg van egy Európa klasszisa most a magyar válogatottnak, és valóban, tehát Balogh Bubu óta nem volt ilyen szintű játékos a Magyarországnak.
13: Nyilván rendkívül fontos a csapategység, sőt valószínűleg mindennél fontosabb, meg a kohézió, meg az edzői stábbal való harmonikus együttműködés, de azért tetszik, nem tetszik, az sárt, hogyha sztár is van a pályán, akire döntő pillanatokban rá lehet tenni a terhet.
14: Természetesen, de ugye azért a válogatottnál, mint ahogy néhány klubnál is, azért a kapitány, a szövetségkapitány és az edző dönti el, hogy az adott kulcsszituációkban milyen figurát játszon a csapat, és ki legyen az, aki eldobja. Tehát nyilvánvalóan nem működne, hogyha nem így lenne, ha a többiek nem így éreznék, ha a többi stábtag nem így érezné. Szóval az Orka esetében vitán felüli, ahogy mondtad, az, hogy ő a vezér ennek a csapatnak. Egyébként meg a pályán kívül nem az a vezértípus, tehát nem harsány, nem ő az, aki mindent kézbe tart. Erre van egy Ahó Ninánk, aki egyébként nagyon játékos, sajnos ugye már nagyon sokszor kellett műteni a lábát, és hát most is az utolsó meccsre már majdnem a csodával határos módon tudott játékra kész lenni. Ő az ilyen vezér, amúgy a pályán kívül, de ez így van jól, tehát én azt gondolom, hogy ugye az elmúlt években, meg még a hősidőkben is, ugye amikor a Pécs-Sopron rivalizálás annyira kiélesedett, hogy már a válogatottat is ugye sajnos negatívan befolyásolta az, hogy ki megy el, meg ki nem megy el, meg akkor az öltözön belül is ki a pécsi, ki a soproni. Ez most egyáltalán nincs így, és tényleg egységes ez a csapat, és szeretik, tisztelik egymást a lányok. Ezt most én személyesen is tapasztaltam az étkezéseknél, az edzéseknél, az edzések után, a meccsre menetelben, tehát jó, nagyon jó ezt látni, és nekem nyilvánvalóan még jobb érzés volt az, hogy ezt alig együtt megráztam.
13: Még arról beszéljünk, hogy a török meccs az azért volt fantasztikus, mert nagyon ronda szóval olyan szinten menedzselték végig a meglévő előnyüket, hogy azt öröm volt nézni, tehát igazából nem adtak valós esélyt a törököknek, na de ennek volt egy olyan előzmény története, az argentin meccs, az argentinokat a többség ütötte-verte, ehhez képest ott Kisvirág volt az, aki, ha jól emlékszem, aki a Dudaszó előtt egyenlíteni tudott. Aztán a hosszabbításban már megint csak csodálatos módon nem roppantunk meg, hanem ott már tényleg kijött a valós különbség, de azért az ott egy elég meleg szituáció volt a rendes játékidő vége.
14: Meleg volt a szitu, 21 másodpercnél 2 pontos hátrány, időt kértünk. Tehát mi is összenéztünk ott a kollégákkal, hogy na, akkor most mi lesz?
13: Hát az mindent vagy semmit. Az úgy nézett
14: igen,
13: ki.
14: Igen, mindent vagy semmit, és főleg egy olyan csapat ellen, ugye, amelyről tudtuk, hogy mindenki meg fogja verni. Tehát bármilyen harcos és hát kellemetlen stílusban kosárlabdáznak, de attól még mindenki megveri őket, feltételeztük. Úgyhogy éles volt a helyzet, és nem bizonytalanodtunk el. Tehát Domba Iréka mondta azt nekem valamelyik nap, talán tegnap előtt, hogy ott mindegy lett volna, ki kapja meg a labdát, bíztak egymásba, és biztosak voltak abban, hogy az, aki ott megkapja, az meg fogja oldani. Virág megoldotta, szerencsés volt a helyzet. Az, hogy nem dobta be a büntetőt utána, mivel meg már vége lett volna a mérkőzésnek, az meg egyébként abból szempontból volt idézően utólag jó dolog, hogy jóval több ponttal nyertük meg a meccset, mintha egyen megnyertünk volna, és az sem lett volna mindegy adott esetben. De hál' Istennek, hogy a számolgatásoknak a végét vettük, és végét vettük azzal, hogy tényleg egy nagyon jó menedzselt, egy nagyon jó mentális hozzáállású mérkőzésen esélyt sem adtunk a törököknek, akik nem adták fel. Tehát nyilván saját közönségük előtt ünnepelni szerettek volna ők is. Helyezés szempontjából mindegy lett volna nekik is, hiszen sajnos a FIBA az valamiért úgy készíti el majd a VB beosztást, csoport beosztás sorsolást, hogy csak a csoport elsőket emelik az első kalapba, a négy selejtezőből, és mindenki más a világranglista helyezése alapján kap majd besorolást. Úgyhogy sajnos mi ebből, hogy másodikak lettünk a hatosban, ebből mi nem viszünk magunkkal semmit Berlinbe, de hát bánya-kánya, nagyon szép volt. És magyar csapattól, bármilyen csapatsportágban, ilyen kiélezett helyzetben tényleg nagyon régen láttunk ennyire összeszedett produkciót.
13: Hát lássunk Berlinben is, mert akkor meg a VB-nk is gyönyörű lesz, ott már veszteni valunk igazából nem lesz. Pazeka Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, aztán majd Berlinbe folytatjuk.
2: 3 győzelemmel és 2 vereséggel kiharcolta a világbajnokságon való részvételt a magyar női kosárlabda válogatott. Ez a bizonyos világbajnokság szeptember 4-e és szeptember 13-a között lesz Németország fővárosában, Berlinben. Természetesen majd a Nemzeti Sportrádió részletesen foglalkozik az eseménnyel, majd a távolabbi jövőben a visszajátszás is, de mára már ennek a műsornak csak a búcsú maradt. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
0: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
15: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki kétszer volt második, kétszer harmadik a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát 2 alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a Bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál bajnok. Ez pont. Fájó pont?
16: Most is megemlítem neked, hogy és igen, nagyon fájó pont.
15: Téged két csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
16: Sportszerűtlen kérdés.
15: Szándékosan.
16: Tehát Miskolcon, Helyőcsabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körül lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öregfiúk, és Albert Novák és a nagynevű játékosok, és még a fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset. Tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
15: Tehát akkor választottad a Ferencváros, de mégis a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
16: A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni ha esetleg szemet vetnek rá.
15: Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
16: Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védő pozíció.
15: De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
16: Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatba 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
15: Az már a felnőttben volt?
16: Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edző ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1976. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
15: Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
16: Ez nem, ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
15: Akkor ez meglepetés volt, nem? Számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
16: Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta. Tehát abban az időben még volt Fakó bajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a Fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egy egész meccset az ifjúsági csapatban, tehát ahova
15: hát akkor tartoztam,
16: kor szerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatban játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszatta valami fegyelmezetlenség miatt a Fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tenni, hogy nagyon nagy élmény volt.
15: Az első mérkőzések, azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
16: A bemutatkozás az nagyon jó sikerült, a Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobb oldali védő pozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána...
15: Nyertetek is?
16: Nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
15: Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
16: Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, a legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Oláferi, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ehhez jött még az én korosztályom idézőjelben, a Borostyán Misi, a Fükős Anyi, én voltam még ott a Kerekes Jani, ő már még későbbi korosztály, tehát
15: Ki volt akkor az edzőtök?
16: A Szabó Géza. 6 évet játszottam 76-tól 85 évet 81-ig a Diózsérbe, 6 évet úgy, hogy 1 évet az IFI-be. Szép eredményeket értünk el ezzel a vasgyári, bazmegyei csapattal.
15: Hogy került oda a Diósgyőr? Hát azért Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd, nagy nevű csapatok, hogy sikerült oda jutni a dobogóra?
16: Annyira jó volt ez a kis társaság, hülyéskedéssel, a zrikálással, a, lehet mondani, hogy egymásért is hajtottunk. Tehát Diósgyőrbe egyet kell megjegyezni, Diósgyőrbe rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtatta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
15: Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
16: Hát igen, az LKM Lenin Kohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk, azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamarabb kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
15: Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
16: Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki úgy oda tartozott a
15: sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen?

0: nyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-ben is úgy gondolták, hát mivel Budapest-centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságba, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínű, hogy ott volt a kupa.
1: És mikor kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
0: Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diógyőrbe, ahol az edző is lakott, meg több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk először.
1: Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
0: A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy...
1: Nem azt mondtam, hogy durva.
0: Egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki... Azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt ki hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elől kellett menni, tehát ez nem volt...
1: Mi volt a követelményrendszer?
0: Ez a Cooper-teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
1: te részt vettél még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
0: A lóversenytéren így van, mi ezzel a diósgyőri csapatban megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy öt játékos, hát mindenki futott jobban mondva a csapatból, de az első ötöt nézték, és annak a legjobb eredménye, a négynek a legjobb eredménye
1: benne
0: számított.
1: Voltál?
0: Úgy volt, a csapat volt benne. Tehát
1: de te, mint a négyből, aki
0: benne voltam, igen, hát benne kellett.
1: Ki volt még fiatal, ott, nem emlékszel erre?
0: Benne volt az Olá Feri, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben, azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
1: Szóval akkor megvolt az erőlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diósgyőrben futballáz volt.
0: A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rosszá ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diósgyőr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyet mondott, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
1: És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diósgyőrre épült.
0: Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtezőt, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban, jobban, igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
1: És akkor ez mire volt elég?
0: Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapat Tehát a csehek jutottak ki. Egy jutott ki, a csehek jutottak ki, és...
1: Meg is nyerték.
0: És meg is nyerték.
1: A nagy válogatottság is.

0: ott volt először Miskolcon neked?
1: Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
0: De már Fradi játékosként?
1: Diózsgyériként, Diózsgyériként, akkor is azt hiszem talán négyen voltunk a csapatban, Salamon, Olá, Tatár meg én, nem, a Kutas is volt még, talán a Tatár nem voltak, mindegy. És ez Nyíregyházán volt, az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első válogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Beneferit.
0: Egyébként azt ki ellen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset az pikáns volt a románok ellen, gondolom igen, abban az időben is már ez pikáns meccs volt.
1: Abszolút.
0: És a válogatottban, nagy válogatottban?
1: A Csehszlovákia.
0: Csehszlovákia. Tehát ja, akkor... Igen. Az ki...
1: Csehszlovákia, igen. Még én a Nehoda ellen talán.
0: Hát jó csengő név. Igen, jó csengő név, de akkor nem rugott nektek 11-est.
1: Nem.
0: Nem panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
1: Igen.
0: Na, és akkor ugye ott Diósgyőrben, ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
1: Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-be 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestbe a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetség kapitánya, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatlan segédje, a Mésző Kálmán, tehát, és akkor 5-ként pedig a Ferencváros, tehát mi, mint Ferencváros. Havasi Misi jött a Zsiguliával, meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, Nyillal, a Zebed Lizolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival, tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy a Ferencváros.
0: Hát ezt már 14 éves korodban eldöntötted.
1: Így van.
0: És akkor jöttél a Fradiba, azért, hogy bajnok legyél.
1: Igen. És akkor eljött a 81, az 81-be igazoltam át, 82-83, 2 második hely. Na, azt nem tudom, hogy ott volt ilyen megegyezéses dolog, na minden, ez már a múlt, és 83-ban a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, ja igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
0: Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról.
1: Igen.
0: Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
1: Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk, már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
0: Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
1: Igen. 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvaszta Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli, és ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk odaérni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az MPB-val, Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
0: Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt. Hogy élték meg a szurkolók Diósgyőrben? Ugyan éltettek benneteket?
1: Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy A első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett, tehát össze kellett az embernek kapni magát, és azért, hogy Fradi ellen minden csapat, tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
0: Ott melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
1: Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát én mindegyiknek. Diósgyőrbe is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban
0: is. Hogy fogadtak be, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
1: Hát ott nagyon kaptam. Nagyon kaptam, húztam a fülem, nem mutogattam, nem integettem semmit, nem meghúztam magam. Tehát tudtam, hogy hát igen, ez egy hűtlen dolog volt, de ha előre akar lépni az ember, akkor hát így jött össze. Úgyhogy, de én szerintem azért volt jó lépés ez, nem csak a Ferencváros miatt, hanem abban az időben, 81 után még az NB1-ből is kiesett a csapat. Tehát pár évig NB2-be.
0: A Diósgyőr,
1: igen.
0: De hát akkor jó volt azért a futballunk, jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
1: Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az mész, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét. A nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es spanyol világbajnokságban.
0: Csak éppen nem voltál ott
1: fizikálisan.
0: És a 86-ra már nem volt esélyed?
1: De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzdött. Benidormba elvitt minket az edző és tábor, Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárásaképp volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abba az időbe a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
0: Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
1: Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Ták,
0: Zsinka,
1: igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek az első csapat, tehát az NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog, sok játékost elküldött a Géza, a Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküldt, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, 2-3 év után felnőttek
0: odáig. De te
1: odáig.
0: Játszottál akkor?
1: Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abban az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, néha kiúzta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
0: Sok gólt nem szereztél azért, válogatottban jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
1: Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ, már úgy
0: akkor
1: más világ.
0: Akkor még nem szélsőt hogy... játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
1: De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg abban az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszerű játékot próbálta az ember, de ugye a kapu közelébe az inkább csak a pontrugásoknál kerül. Vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
0: Kis Imrének?
1: Igen, a Kis Imre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
0: De azért sikerült kijutnod külföldre.
1: Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk is edzőmeccset. A svéd csapat tolmácsa, az egy... Párszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásban, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz, és akkor egy hetet kint voltam, sérülten, lehet mondani, tehát együtt edzettem a csapattal is.
0: Ez ugye az Elsborgárdája volt.
1: Ez az Elsborgárdája volt, így van. 87-ben a hét az sikerült, és meg tudtunk állapodni úgy, hogy még a Fradinak is egy védőért fizettek 40 000 dollárt, akkor az az Elsborg.
0: Elégedett vagy a pályafutásoddal?
1: Én azt mondom, hogy ne, tüske van bennem, hogy ne. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem ül a babérokon, meg, de azért a válogatottság az úgy hiányzott. Egy világbajnokságon való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpotolta ezért.
0: De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
1: Amikor én abba hagytam 95-ben a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból, 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN. Mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam üzemmérnöki diplomámban építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát, tehát a
0: De most ott vagy a fociban, szakmát. Mert hogy látlak mérkőzéseken a ellenőrként.
1: 14 éve.
0: És ott mi a feladat?
1: Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgáshoz mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
0: De focizol még?
1: Nem, az már úszás. Tehát úszom, bringázom.
0: Megmotorozol.
1: Hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményrendszert.
0: Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
1: Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.
0: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, kedves hallgatók, Szántó Gábor volt a Bajnokok rovatának vendége.
1: Aranyos volt, hogy hívtál, köszönöm, szervusz.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Világbajnoki bronzérmes a magyar öttusa vegyes váltó pénteken választja meg az országgyűlés az MVVH elnökét. Változékony, de meleg idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: Bronzérmet nyerte a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadály versenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. A magyar női röplabda válogatott a lengyelek és a törökök elleni vereség után ma 15 órától a továbbjutás szempontjából fontos találkozón Németország ellen lép pályára a kontinens tornán. A meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx hazai pályán 80-66-ra alul maradt a Golden State Valkyries együttesével szemben az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszának rangadóján. A magyar válogatott játékos bő 10 percet játszott, ez alatt 5 pontot és 3 lepattanót jegyzett. Mindkét csapat már biztosította helyét a rájátszásban. A Stollár Fanni az észak-amerikai Ézsián Muhammad oldalán két játszmában kikapott egy kínai, ausztrál kettőstől a Monterreyben zajló keménypályás tenisztorna páros mezőnyének első fordulójában, így búcsúzott a további küzdelmektől.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Zajlik a Nemzet vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatták meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonvisszaszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban, az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, csak most kezdi meg a működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchákhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, hogy visszafizet több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak. A kormányfő azt ajánlotta mindazoknak, akik az elmúlt másfél évtizedben 100 milliárdos vagyonokat építettek fel, kövessék a Duna Aszfalt példáját. Tapasztalt jó fizikai állapotú nemzetközi műveletekben is részt vett az a pilóta, aki tegnap balesetet szenvedett egy Gripennel, mondta a honvédelmi miniszter a Retro Rádió reggeli műsorában. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy nagysebességű elfogási gyakorlat közben hibaüzenetek érkeztek, és elsötétültek a műszerek. A gép így egy kísérőgép segítségével jutott el a szolnoki repülőtérre, ahol leszállt és kigyulladt. A pilóta katapultálás közben megsérült, műtétje ma lesz a Honvéd kórházban. A magyarok több mint negyede teljesen feléli jövedelmét a hónap végére, ez derül ki egy friss felmérésből. A válaszadók mindössze 17%-a nyilatkozott úgy, hogy fizetésének legalább ötöde megmarad a hó végére, és alig 3%-uk képes félretenni jövedelme több mint felét. A 9 országra kiterjedő reprezentatív felmérés azt mutatja, hogy Magyarországon különösen magas azok aránya, akiknél kiürül a családi kassa a következő fizetés előtt. A lakosság csaknem 2/3 ugyanakkor nem vesz fel hitelt.
2: Közlekedés.
4: Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban az M0-as autóút déli szektorában, Dunaharaszti térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 21-es és a 23-as kilométer között. A munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. Napközben 28-33, késő este 19-27 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Második mérkőzésén is kikapott női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokságon. NB3-as ellenfele lesz a címvédő Ferencvárosnak a labdarúgó Magyar Kupában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Adásunk elején egy friss hír, hiszen bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. A magyar női röplabda válogatott második mérkőzésén is vereséget szenvedett az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Együttesünk kétszoros és egy sima játszmában 3-0-ra kapott ki a címvédő és házigazda Törökországtól. Nemzeti csapatunk ma 15 órától a továbbjutás szempontjából rendkívül fontos találkozón Németország ellen lép pályára a kontinens tornán. A meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A válogatott olasz szövetségi kapitánya Alessandro Chiappini mellett dolgozó edzővel, Szabó Dáviddal Virányi Zsolt beszélgetett a meccs után. A szakember már a németekről is szót ejtett az interjúban.
2: Nagyon-nagyon sajnáltuk azt az első szettet. Először is a lányok előtt le a kalappal. Ezt kértük tőlük, hogy félelem nélkül bátran rizikózzanak, menjenek bele olyan helyzetekbe, amikor másképp nem, és elkezdett ez egyszerűen működni. Sajnos az első szettnek a végén egy olyan forgás fogtunk ki, hogy a Vargas került sajnos hátra nyitni, amiről tudjuk nagyon jól, hogy irgalmatlan erejű szervája van.
3: 105 km/h sebesség, és minden harmadikat rontja, és csak kettőt nyitott ott, azzal meg lett a játszva.
2: Hát sajnos igen, ez a női mezőnyben azért már egy elég kemény szerva. A mi játékosaink nincsenek azért hozzászokva az ilyen jellegű szervákhoz, de ha tudnának folyamatosan ilyen játékosok ellen játszani a mieink, rengeteget lehetne fejlődni, hogyha ilyen típusú játékosokkal vagy edz, vagy esetleg játszik az ember. Mert hogyha őszintén megnézzük, akkor egy török csapatban a játékosok topligákban játszanak klubszinten. Nálunk a magyar csapatnál ez azért még nem mondható el mindenkiről.
3: 3 légiósunk van, 11 EB újoncunk náluk, meg világsztárok, bajnokok ligája győztesek.
2: Igen, ez így van, és ez rettentő sokat számít, hogy folyamatosan olyan közegbe játszik az ember, ahol ilyen ellenfelek vannak, még nekünk ehhez fel kell nőni. Nincs ezzel igazából semmi gond, a lehetőség ott van a fiatalok előtt, most már meglátták, hogy hova lehet eljutni, esetleg büszkék vagyunk rájuk. Nem tudok egy rossz szót mondani a csapat teljesítményére, azért a technikai különbségek kijöttek a végén, de hát mégis csak egy török csapat.
3: A németek ellen mi lehet majd a kulcs tényező? Eddig azért, amikor tételbíró mérkőzések voltak más sportágban, és nyilván jön a hullámhegy, hullámvölgy. Itt még az is furcsa volt, hogy szinte a harmadik játszat leszámítva olyan nagy hullámvölgy nem volt a magyar csapatnál, de ennek most már nincs jelentősége. A németeket mindenképp meg kellene verni számtalan szempontból, önbecsülés, önbizalom, világbajnoki részvétel, világranglista, egyáltalán, hogy tovább jussunk a csoportból. Mire kell számítani, hogy mennyire sebezhető, hol sebezhető a német csapat? Csütörtökön múlt héten játszottatok velük.
2: Igen, tudtunk velük játszani egy edzőmeccset. Nagyjából már akkor kialakult róluk egy kép. Az elemzést már elkezdtük a német csapatról. Láttuk mind a két itteni meccset már. Nem tudom, nagyon-nagyon nehéz lesz ez a meccs. Korán is fogunk játszani, ugye miénk lesz az első meccs.
3: De pihentek egy napot, nem volt meccsük.
2: Igen, ők pihentek egy napot, nem volt meccsük. Pluszba ők forgatják az egész csapatot. Tehát van nagyjából egy mondhatni kezdő csapatuk, de minden egyes poszton folyamatosan rotálnak, ezért is lesz nehéz belőlük felkészülni. De hogy ha ugyanezzel a lelkesedéssel, ugyanezzel az akarattal, ugyanez a idézőjelben félelem nélküli játékkal ki fogunk menni, szerintem azért van keresni valónk a németek ellen. Mondhatni nekünk, most fog elkezdődni az Európa-bajnokság, ugye lesz először egy német, utána egy lett, majd a végén egy szlovén meccs. Ebből kell nekünk kihozni valamit, gazdálkodni ebből a végére, aztán figyelni meg még a pluszba a többi csoportba az eseményeket, mert azért azoktól a mérkőzésektől is sok minden függ.
1: A magyar női röplabda válogatott edzője Szabó Dávid után csapatunk centere Csereke Zsófia is megosztotta gondolatait Virányi Zsoltnak a törökök elleni mérkőzésről, de már a következő 3 meccsre is előre tekintett.
3: Zekra Günes példaképed. Milyen volt az, amikor felugrottál, ő is, meg te is egymásra szemben voltatok, te blokkolni szeretted volna, ő akkor elütött melletted, de hát ugye egész jó élmény lehetett játszani ellene.
4: Nagyon nagy élmény volt, még mindig fel se bírom fogni, hogy ez valóban megtörtént, és én a példaképem ellen játszhattam, és nagyon hálás vagyok. Elég izgalmas meccsre sikerült itt az eredményektől eltekintve.
3: Végeredmény 3-0, ha valaki azt olvas, akkor azt hiszi, hogy simán nyertek a törökök, de hát 26-24 az első játszma. Ott volt egy játszmalabdátok. Neked is voltak remek blokkjaid az egész mérkőzésen. Mitől lett az ennyire felszabadult?
4: Úgy álltam hozzá a mérkőzéshez, hogy a törökök is ugyanúgy egy csapat, és őket is a rosszabbik napjukon meg lehet verni. Teljesen úgy álltam hozzá a meccshez, hogy nincs mit veszteni.
3: Na most nincs mit veszteni, de hát majd a folytatásról is kérdezlek, még egy kicsit a hangulatról. Az a 16 ezer néző, ami itt mindig van, ha a törökök játszanak, de el lehet fogadni, amikor fütyülnek? Tehát, hogy kifütyülik az ellenfelet akkor is, amikor 2-0, nem tudom én, 15-5, mondjuk a lettek ellen volt ilyen. Amikor mondjuk te szerválnál, akkor, vagy szervász, akkor fűszóban kell játszani. Ez zavar egyáltalán, vagy ez ti semlegesítitek?
4: Engem azért nem zavar, mert én ezt úgy fogom fel, hogy azért fütyülnek, mert az én kedvemre akarnak tenni. És én ezt így fogom fel, szóval engem nem zavar.
3: Ez egy jó taktika. Mi lehet a jó a németek ellen? Mert azért mondtam, hogy előre is tekintünk, mert most két meccsen túl vagytok, és most jön az a három, amiből azért lehet akár nyerni is. Fejeket hogy lehet átállítani? Sok pihenőidőtök nincs. Kedden magyar idő szerint 3-tól meccsetek lesz.
4: Mindent megteszünk azért, hogy minél kipihentebbek legyünk, és fejben meg ugyanúgy állunk hozzá a többi meccshez is, mint az eddigiekhez. Ugyanolyan harcosak akarunk lenni majd. Én reménykedek a legjobbakban.
3: Elemeztétek a németeket, de még azért arra kíváncsi vagyok, hogy energia, hogy frissítitek fel magatokat szálláson, szállodában.
4: A kezdősorunk majd kezelésekre fog járni.
3: Ne is tagja vagy annak.
4: Próbáljuk kialudni magunkat.
3: Akár túl is pöröghetnétek, nem? Hogy mennyire beszéltek ilyenkor egy 3-0-es vereség után, egy ilyen hangulatú meccs után arról, hogy hűha, majdnem megint meg volt egy játszma.
4: Szerintem mindenki nagyon boldog, és az eredménytől eltekintve nagyon örül annak, hogy ilyen szoros meccset játszottunk, és szerintem ez a többieknek nem húzza le a kedvét, hanem inkább egy löketet ad majd a következő meccsekhez.
1: A magyar női röplabda válogatott centerét, Csereke Zsófiát hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó NB1-ben szereplő Paks az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól, a megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz. A Kispest Honvéd marokkói középpályással erősített, a 25 éves Reda Ed Darraj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal. Az Újpesttől pedig távozott a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A címvédő Ferencváros Debrecenben a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg, az ugyancsak MB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják majd a küzdelmet. A versenykiírás alapján az élvonalbeli és a másodosztályban szereplő klubok ebben a körben csatlakoztak a mezőnyhöz, de az MB1-esek egymással még nem kerülhettek össze. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen eset kétszer 15 perces hosszabbítás következik, ha pedig szükséges, a 11-esek döntenek. A játéknapok szeptember 12-e és 13-a, szombat, illetve vasárnap. A magyar válogatott Dárdai Bence sérüléséből felépülve 10 hónap után lépett újra pályára csapatában, a másodosztályú Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött a negyedosztályú Alt-Glinike vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, és ezzel a 32 közé jutott. Dárdai a 77. percben állt be.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Egyéniben 6 magyar versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyesváltónknak szurkolhatnak a nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az első atlétikai világdöntőn. Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Ára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyesváltó mellett az idén csúcseseményén. Halász Bence Somogyi Zsófia beszélgetett.
5: friss Európa bajnokként egy nagyon izgalmas verseny áll előtted, és lebonyolítás nem feltétlenül a kedvenced, ami a kalapácsvetést illeti, ugye 4 dobásod lesz majd összesen. Mik a várakozásaid erre a versennyel kapcsolatban, és a formádat tekintve mennyire tudod ezt a fantasztikus formát átvinni az EB-ről szeptemberbe?
6: Az Európa bajnokság után nem olyan könnyű teljesíteni. Látszik, hogy azért testileg most már így az Európa bajnokság után kezdek magamhoz térni, mentálisan vagyok fáradt, mert hiába érkeztem haza Angliából, azért nagyon sok feladatom volt itthon, és ahogy így egy kicsit elengedtem mentálisan ezt a feszülést, aztán most kiült rajtam egy kis nátha. Ettől függetlenül az edzés eredményeim ott folytatódtak, ahol abba hagytam Birmingham előtt, nagyon jó formában vagyok továbbra is. A feladat az az lesz, hogy a világbajnokságig átmentsük ezt a formát, én szerintem menni fog, mert gyakorlatilag a puzzle az össze van rakva, és ezen az úton kell menni tovább, amint elkezdtünk, bőven ki lehet tolni majd még odáig a formát, sőt, még szerintem javítani is lehet majd rajta, készen állok a feladatra, úgy érzem.
5: Ez a show jelleg, egy más versenyrendszer, 3x3 óra, hihetetlen közönség, hazai rendezés, ugye egy csodálatos stadionban. Te ilyen szempontból hogyan tekintesz egyébként erre a versenyre? Első verseny lesz, egy EB aranyérem van ráadásul mögötted. Hol helyezkedik most ezzel így a pályafutásodnak, milyen pontját jelenti ez?
6: Nagyon érdekes verseny lesz, és nagyon várom már, hogy egyáltalán hogy fog ez gyakorlatilag kinézni. Nehéz elképzelni, mert nagyon sok új dolog lesz. A lebonyolítási rendszer azért nem lesz a kedvencem szerintem, mert én már nagyon sok ilyen versenyen vettem részt, ahol nincs meg a teljes 6 kísérlet, és ezt a 4-et se dobja le mindenki, nem lefaragják a mezőnyt. Azért lesz nehéz, mert elsőre is egy olyat kell dobni, amivel utána tovább tudsz menni. Ugyanígy kell versenyezni a hagyományos rendezésűeken is, de hogy azért itt nagyobb lesz mégiscsak a tét, hogyha tudom hasznosítani a nézőknek és a szurkolóknak majd a biztatását, akkor ezzel nem lesz probléma, nem is ettől félek, hanem csak azt sajnálom, hogy nem lehet majd mind a 6 kísérletet kihasználni, hogy minél messzebb dobjon az ember, de mindenképp izgalmasan hangzik. Nem félek attól sem, hogyha saját magamról beszélek, hogy ezek a bizonyos, nagyon látványos show elemek és a nagyon látványos fények majd megzavarnák a versenyzőket, mert hiába egy ilyen néző, vonzó, lézer show, látvány show lesz az egész körítés, az biztos, hogy figyelem középpontjában marad, hogy azért a szakmaiság meglegyen, és a versenyzők tudjanak normálisan koncentrálni és versenyezni.
5: A rangját tekintve te ezt hova teszed? Ez nem egy VB, nem egy olimpia, ott lesz a világ krémje, mondhatni szűrt krémje. A vágy, hogy mondjuk megmutasd magadat ott, úgyhogy ráadásul azért ez egy unikális esemény, ez mennyire dübörög benned, és ott lesz a nagy rivális is.
6: Nagyon nehéz így megmondani előre. Egy Európa-bajnokság után vagyunk, és egy Európa-bajnokságot szerintem csak azért hett meg igazán, hogy mit is jelent, aki európai. Nekünk nem kell magyarázni. Az Európa-bajnokság minden egyes sportágban gyakorlatilag majdnem a csúcs. Hogyha kalapácsvetés eredményét nézzük, ez majdnem egy az egybe. Felér egy olimpiai döntővel, egy világbajnoki döntővel, bármikor ugyanolyan színvonalú szinte. Viszont az Ultimate világbajnokság, aki ezt megnyeri, az nem a hivatalos értelemben vett világbajnok lesz, de mégis egy óriási titulus én szerintem. Ezt azt hiszem, hogy majd csak verseny után fogjuk tudni igazán úgy értékelni, hogy melyik polcra tesszük, rangsorilag hova kerül. Azon nincs mit sokat magyarázni, hogy a top 8 jön el a világból. De nem világbajnok lesz az, aki megnyeri. De mégis az, hogy akik részt fognak venni a versenyen, az mutatja az egész rendezvénynek a nívóját.
1: Az Európa-bajnok kalapácsvetőt, Halász Bencét hallották. Dopingvétséget követhetett el egy válogatott magyar atléta, ezt a magyar antidoping csoport is megerősítette. A szervezet vezetőjét, Tiszeker Ágnest, Szilágyi Dóra kérdezte az esettel kapcsolatban.
7: Nekünk ugye törvényi kötelességünk, mint nemzeti dopingen szervezetnek, hogy a honlapunkon pozitív áminta esetén megjelentessük a sportágot, hogyha ilyen történik, ezt megtettük, ugye ezt lehet tudni, hogy atlétika sportágról beszélünk, ahol egy pozitív ámintát találtunk, zajlik a B-minta, annak az eredményéről értesítjük a sportolót, ha a B-minta megerősíti az ámintának az eredményét, akkor ugye onnantól beszélünk dopingvédségről, és akkor elindul egy eljárás, ahol a sportoló védekezhet és elmondhatja az ő álláspontját, mi történt, és hogyan került a szervezetébe a tiltott hatóanyag. Tehát gyakorlatilag az ügy kellős közepén vagyunk, és ha majd jogerős döntés lesz, akkor természetesen fel lehet fedni a sportoló nevét is, meg a tiltott szert is, de addig erről több információt nem tudok mondani.
8: Megerősíteni tudja, vagy megcáfolni, hogy egy magyar atlétáról van szó?
7: Igen, természetesen ezt meg tudom erősíteni, egy magyar sportolóról van szó.
1: A magyar antidoping csoport vezetőjét, Tiszeker Ágnest hallották. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx hazai pályán 80-66-ra alul maradt a Golden State Volcaris együttesével szemben, az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszának rangadóján. A magyar válogatott játékos bő 10 percet játszott, ez alatt 5 pontot és 3 lepattanót jegyzett. Mindkét csapat már biztosította a helyét a rájátszásban. Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhammad oldalán két játszmában kikapott egy kínai-ausztrál kettőstől a Monterreyben zajló kemény pályás tenisztorna páros mezőnyének első fordulójában, és így búcsúzott a további küzdelmektől. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió Horgász magazinja jelentkezik.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Újabb komoly erőpróba vár a női röplabda válogatottra az Európa-bajnokságon. Ezúttal a német együttes ellen lépnek pályára a mieink. Feszült csatára és kiélezett labdamenetekre van kilátás. A pontszerzés is bravúr lenne. Magyarország-Németország női röplabda Európa-bajnoki csoportmérkőzés 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sport Rádió Horgász magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
3: Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak. A mikrofonnál a legnagyobb fogás szerkesztője, Bálint Attila. Egy riporternek mindig örömünnep, amikor magyar sikerekről, világbajnoki címekről tudósíthat, és ezt az örömet szeretném a következő percekben megosztani önökkel is. A hazai horgászversenyzőink a világ élvonalában szerepelnek. Ezt már pár éve tudjuk, mégis újra és újra gondoskodnak a fiaink arról, hogy örömünkben világgá kiáltsuk a diadalokat. Ma például 6 új világbajnoki éremről számolunk be a legnagyobb fogás hallgatóinak. A legkisebbektől az öregedőkig, a 15 éves gyerekek, a legfeljebb 25 éves ifjoncok, és a korábban születettek, azaz az 55 és 65 év közötti mesterek kategóriájában is Magyarország nyerte a csapatversenyeket és az egyéni aranyakat is. Összesen 6 arany ez, akárhogy is számolom, de más medálok is vannak mellette. A közelmúltban Franciaországban az utánpótlás világbajnokságon 4-szer is felcsendült a magyar himnusz, akár meg is tanulhatták volna sok nemzet ott lévő fiatal horgászai. Aztán jött az elmúlt hétvége, és a spanyolországi Valencia melletti Portalegre-ben, ahol a Masters, azaz a mesterek korosztálya, a legfeljebb 65 évesek válogatottjai világbajnokságon vetélkedtek. Van valaki, aki mindkét alkalommal VB aranyérmeket kapott a nyakába. Mégpedig az egyik legeredményesebb hazai horgászversenyzőnk, Amrus Tibor. Ő a maximum 25 éves fiatalok válogatottjának szövetségi kapitányaként is odaállhatott a dobogó legfelső fokára, és a múlt szombaton pedig megszerezte második úszós világbajnoki egyéni aranyérmet a Masters kategóriában, és tagja volt a szintén aranyos magyar csapatnak is. Pár napja a fiatalok sikerei után ültünk le egy hosszabb beszélgetésre Amrus Tiborral, ez a legnagyobb fogás mai adásának stúdióbeli felvétele, de aztán jött a legfrissebb siker. Telefont elő.
4: Halló, Attila.
3: Szervusz, Tibor.
4: Szia.
3: Gratulálok mindenek előtt sok-sok szeretettel. Ha jól emlékszem, 5 évvel ezelőtt nyerted az előző egyéni aranyadat. Melyik volt a nehezebb? Az vagy a mostani?
4: Most nehezebb volt, úgy érzem. Nehezebb volt. Messze voltunk Spanyolországban, másfajta alakra horgáztunk. A hazai csapat abszolút esélyes volt, úgyhogy ez nehezebb volt nekem mindenképp.
3: Ami a csapat esélyeket illeti, ugye a magyar együttes is aranyérmet nyert.
4: VB előtt arról beszéltünk, hogy ha a csapat elmegy a világbajnokságra, a csapat cél mindig a legfontosabb. Tehát egy csapat, hogyha összeáll, együtt dolgozik, közösen megbeszélik a dolgokat, közösen megosztják az információt, a csapat esélye az abszolút maximális. Ha valakinek kijön az egyéni, akkor az egy ajándék. Nekem jött ki az elmúlt évben hamar fejnek, a csapat szerintem mindenképpen többet ér, mint egyéni verseny. Annyira.
3: Akkor soroljuk már fel a többi csapattagot is.
4: Csapattagjai voltak Erdély Attila, Ihász József, Nagy Benedek, Hamar Ferenc és Jómagam. Tímár Dániel volt a követségkapitány, ifjú Hamar Ferenc a másodkapitány, és Nagy Benedek ifjú volt delegáció vezető. Ez a 8-as volt a hivatalos delegáció alkotta.
3: Mire kellett horgászni? Mi az, ami nehezítette ezt a mostani programot?
4: Meg kell tanulni azt, hogy kétfajta hal volt, egyik a sneci, körülbelül egy dekás átlagot képzeljünk el, és a fogható mennyiség 4 rossz 6800-tól 1200 darabig volt. Az első fordulóban 1076 darabot fogtam, nagyben jó, mai napon ezt megdöntöttem, mert 1170 darabot fogott. Hát ilyen 2-2,5 méteres bottal, perceként 4-5 darab hal megfogása 4 órán keresztül. Ez volt egy verzió. A másik pedig a hosszú bottal, 11,5 méteres bottal, a pontyfogás, 1-2 kára, ez inkább a pont dominált. El kell dönteni, hogy melyiket alkalmazott, esetleg melyikbe változ bele. Ennek a kitalálása volt a legfőbb megoldás.
3: A két első nap szektorgyőzelmeket szereztél, és akkor a súlyfölényt, egy olyan 20 kiló körüli súlyfölényt, ami verhetetlennek tűnt már akkor. Hogy aludtál az utolsó éjszaka?
4: Nem izgulok most már, azért 64 év után nem izgul az ember, amikor a 30. VB-n vesz részt. Nyilván benne van egy druk, benne van egy kis feszültség. Kétszer nyertem féderbe, kétszer nyertem úszósba. Még erősnek érzem magam, nagyon jó barátaim vannak a versenysportban, sokat segítenek, úgyhogy azt gondolom, hogy még benne van néhány év. Kikerülhet még ebben a hátralévő néhány időszakban azt, hogy a Masters van még időben egészében szereznek csapatban és egyéniben is.
3: A mostani interjú után, ezután a gyors gratuláció után jön az a beszélgetés, amit pár napja rögzítettünk.
4: Igen, ott is kiterül magyar utánpótlás világbajnokságra.
3: Így van.
0: A legnagyobb fogás. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora.
3: Hogy történt egészen pontosan?
5: Franciaország egyébként egy kedves ország a magyar versenysport számára, hiszen volt itt Masters veterán mozgássérült VB nem régen, egy néhány évvel ezelőtt, ahol szintén rengeteg érmet hoztunk el, és teljesen megleptük a horgászvilágot. Most se történt másként, nagy várakozással mentünk ki, készültünk a VB-re, néhány versenyzőnk is

0: ahol könnyen leívtak a halak, főleg a pontyok és a törpeharcsák. Ezek utána a vízszint csökkenése belementek a tóba, és megjelent egy olyan halfauna, ami eddig nem volt jellemző erre a vízterületre. Különösen a törpeharcsa volt izgalmas, mert a világbajnokság előtt még egy hónappal ezek ilyen egycentis méretűek voltak, ezeket nem lehetett horogra csalni, mert olyan picik voltak. Tehát az idő eljött a világbajnokság, ezek már megnőttek másfél dekásra, és bármilyen csalit bedobtál a vízbe, a törpeharcsa rajok ellepték, a horgászok ismerik ezt az érzést, és a feladat az volt, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy minél kevesebb törpeharcsát fogjam, elkörül nem volt lehetőségre rá, de volt a vízbe bodorka és kisponty, hogyan tudjuk azt megfogni legtöbb eséllyel, és ezt mi kitaláltuk.
1: No, és ezt, mi volt a titok?
0: Hát ugye egy verseny, amikor elmennek a versenyzők, itt az édesvízi horgászatban jellemző az, hogy bekevernek néhány kilogramm etetőanyagot, földet visznek, szúnyoglárvát, gilisztát, csontkukacot, pinkit, többfajta színben, tehát egy olyan színes repertoár van az élő csaliba, hát a tűanyagban, ami jellemző arra, hogy ezeket a halakat meg lehessen fogni. Igen ám, de ha ilyet bedobsz a vízbe, a törpeharcsa úgy ellep, hogy a fehér hal nem tud hozzáférni a csalithoz. Mi megoldásunk az volt, hogy ne juttassunk be ilyen típusú élőcsajt, ne juttassunk be etetőanyagot, ez egy nagyon extrém megoldásnak tűnik. Erre még szerintem nem volt példa a versenyhorgászat történetében. És mi adottuk meg, hogy vittünk magunkkal kendermagot, és versenyzőnként megfőztük 10 liter kendermag per versenyző. Aki verseny, az tudja, mit jelent, hogy ez borzasztó tétel. Általában egy átlagos verseny 1 litert visznek be a versenyzők, ezzel próbálnak oda csábítani pontyot, pontyfélét. Mi 10 litert vittünk be kendermagból, és bábot vittünk még be, 2,25 litert. Még orrogra szántunk néhány csontukacot, ez volt a limitünk. Ez volt egy olyan meglepő történet, ami mindenkit meglepett rajtunk kívül.
1: A meglepetésük a többieknek odáig tartott, hogy a magyar csapatok, mind a kicsik, mind pedig a nagyok, lehet így mondani, hiszen három korosztályra van bontva az ifjúsági horgászat világversenyeken, tehát van az U15, ami az 15 évesekig terjedő gyerekeket jelenti, van az U20, és vannak a 25 évesekig, ahol ugye te, mint szövetségi kapitány, dirigáltad a társaságot. De hát emlékezzünk már meg egy picit részletesebben az eredményekről.
0: Ja, három csapattal indultunk. Egyébként az fontos pontosság, mert hozzátenni, hogy a 15 és a 20 éves korosztály másik tavon volt elhelyezve. Ott jellemző volt a pontyfogás, nagy halra horgáztak, volt kishal is, nagyhal is, de a legjobban a 15-esek oldották meg. Az éremtáblázatra ránézve az látszik, hogy ez a három csapat 4 aranyérmet hozott, hiszen 15-ös csapatunk megnyerte a VB csapatba, és van egy első és egy harmadik helyünk. Charlie Oliver nyert, és Kovács Balázs szintén dobogóra állt 3 ponttal. Ugyanez U25-ben is csapatverseny első hely, és egyéni első-harmadik hely. Ugye Bakó Péter lett a világbajnok U25-ben, és hát hajszálomul, hogy nem Takács Martin állt a dobogó legfelső fokára, hiszen ő néhány dekával maradt le az aranyéremről, de így is harmadik helyen végzett, egy belga versenyző állt be kettőjük közé. Érdemes még elmondani, itt a rádiónk nehéz átadni, de azért ugye egy nagy színházteremben volt az áraünnepség, és egyéniben szokásos az, hogy aki világbajnok, azt ilyen vállon viszik ki a versenyző társai, és hát az emlék szinte könyvbe lábad a szemem, mikor erről beszél, hogy annyira érzelemben gazdag volt, rengeteg fiatal versenyző a VV után, és így már túl megkönnyebbülve, hát hatalmas tapsot kapott a magyar csapat, úgyhogy 4-szer játszották a himnuszt a 6 himnuszból. Hát azt gondolom, egy kis ország részére ez nagyon nagy dolog. És ugye azt megerősíti azt, hogy a magyar édesvízi horgász versenyfoz a világ élmezőnyében van. Ezt többször elmondjuk, hogy 2019 óta egy folyamatosan fölfelé ívelő pályán vagyunk, és hát tavaly 22 érmet szereztünk az összes VB-n, ilyen még nem volt soha, és mi számítunk egy nem hivatalos világranglistát, ahol a Olaszország mögött Magyarország rendszeresen a második helyen végez, Franciaország, Anglia mögöttünk van, tehát három akkora ország, ami 50-60-80 milliós lakossággal bír, és nyilván sokkal több horgász van, anyagi lehetőségeik is nyilván nem olyan korlátozottak. Ha be tudunk ékelődni közülük egy ilyen 10 milliós országgal, már nem csak egyszer, hanem több év alatt is folyamatosan, nagyon nagy dolog egyébként. Még érdemes elmondani, hogyha ilyen kis apróságokat hozzáteszünk, hogy előre köszönnek angolok, olaszok nekünk. Oda jönnek, gratulálnak, előre köszönnek. Ez nem volt így azért 25 évvel ezelőtt, mondjuk meg őszintén. Jó ezt most látni. Ugye én nagyon régóta versenyzem, és 73 óta van horgászengedélyem, és 88 óta vagyok magyar váltott tagja.
1: A te történetedre még azért vissza fogunk térni, mert elég gazdag a horgász életutad, a horgász pályafutásod, meg fényes is, mondhatom így nyugodtan, mert ha az összes érmedet a nyakad,

0: hóba akasztanánk, akkor alig ha bírná fölállni négy kézlábról.
1: Biztosan. Egyébként épp most rakosgattam őket össze, még a idén elővettem ilyen régi emlékeket, eredménylistákat, ilyen versenyzői ruhákat, amiket ugye használtunk, és hát kiraktam az érmeket most a nappaliba, hogy ott legyen előttem, és most minden évet külön rakok egy ilyen halmazba, úgyhogy az érek mindig ezzel az képfogad.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, tagja voltál annak a magyar válogatottnak, horkász válogatottnak, amely 2003-ban Madunicében az első magyar horgász aranyérmet szerezte, aztán később a női válogatott szövetségi kapitányoként Szolnokon akasztottak a nyakadba 2008-ban újabb világbajnoki aranyérmet, és aztán te is nagyon belehúztál, mert ahogy elérted a Masters korosztályt, ez 55 esztendőn felüli horgászatot jelent, elkezdte gyűjteni az aranyérmet. Radecsében például.
1: Jól emlékszel, valóban ott nyertem az első aranyérmemet Masters kategóriában, amit utána folytattam a Féderrel is, hiszen sikerült két Féder egyéni VB aranyat is szereznem, egyet Meridában, egyet pedig pont Szegeden, két évvel ezelőtt, ami hát az is egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon szép dolog volt. Picit visszatérve még a pályafutásomra, ha említetted, arra is büszke vagyok, a legelső EB győzelemnek is tagja voltam szinte Radecsében, úgyhogy sok olyan érmem van, ami én első VB, EB első érem. Egyéniben is került Villebrokba, Bartel Tamás mögött, a Tamás aranyérmet nyert, én pedig harmadik voltam egyénibe. Utána itt a Masters-ba talán egy kicsit könnyebb, hiszen 57 éves korosztály kicsit hígabb, mint a fölnőtt mezőny, de azért vannak jó versenyzők, gondoljunk Tom Pickeringre, vagy jó néhány olyan névre, akik azért fölnőttben is világbajnoki címet szereztek. Masterban valóban nehezebb, érzem én is, hogy a 65 év azért már másként működik, mint a 25 év, de azért helytállunk, érdemes magadat karbatartani, mozogni, és nem csak fizikailag, hanem szellemileg is egy fontos dolog, hogy ott is legyél toppon, mert hát rengeteg agyalni, gondolkodni, hogy milyen módszerre horgász, milyen váltások vannak, úgyhogy fizikai és szellemi töltés is kell ahhoz, hogy valaki jó szerepeljen egy ilyen világversenyen.
0: Nálad ez a szellemi töltés hogy néz ki, Tibor? Van még mit tanulni?
1: Abszolút. Na most ez a legfontosabb, és ezt jó is, hogy felhoztad, hogy sokszor azt hiszi a veterán vagy masters horgász, hogy már mindent tud, és már mindent ismer, és neki nem mondjanak már semmi újat. Aki eként gondolkodik, az biztosan el fog vérezni. Minden nap új, minden nap más. Itt ez a francia utánpótlás is bebizonyította, hogy kerülhetsz olyan szituációba, ami még soha életedben nem voltál. Ha nem vagy nyitott arra, hogy egy más módszert próbálj ki, más tanácsot hallgass meg, akár egy fiatalabb versenyzőtől, akkor biztosan nem fogsz odaérni a jó eredményre. Itt abszolút az a döntő, hogy ha nyertél egy VB-t, az már hétfő reggelre elmúlt. Már világbajnok vagy még nyilván, de már az a cím, az már a múlté. Jön az új verseny, ahol egy teljesen új kihívás vár. Nyitott erre, tiszteli a természetet, elfogadja mások véleményét, a kapitányt, a csapattársait, akkor azt gondolom, hogy többre fogja vinni.
0: Arra készülsz, ugye, hogy megvédd azt a világbajnoki címet, amit Radecsében szereztél, és a kitartásról az jut eszembe, hogy amikor az a világbajnokság zajlott, az egyik edzésnap zuhogó esőben érkeztem meg, és kérdeztem, hogy hát az Amrus Tibi hol van? Hol van, hol van? Hát még kinn a vízparton, és már délután 4-5 óra volt, pedig az edzésnek 3-kor már vége volt, de te ott próbálgattad a szerelékeidet, nem törődtél az esővel, nem törődtél az zordidővel, aztán másnap, harmadnap megnyerted a VB-t.
1: Igen, nem állt össze a szerelék, tehát egyszerűen nem működött tökéletesen, és próbálgattam mindenféle olmozást, etetési módszert, és kimaradtam, mert úgy éreztem, hogy hozzá kell megtenni különböző próbákat, felszereléset, ki kell próbálni annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy mi lesz az, amit majd a VB-n használunk. Valóban ott kimaradtam, akár esett, akár fújt, mert szükség volt arra, hogy próbáljuk. Mindig úgy vágunk neki, hogy első a csapatnál minél jobb eredményt érjünk el, egyénibe kijöhet bárkinek. Hát aki individualistaként gondolkodik és egyénre tör, csak a saját maga dolgait nézi és azt építi be, az szerintem szegényebb, hiszen 5 versenyző tapasztalata biztos, hogy több, mint egy.
0: Mi a felkészülés egyáltalán egy ilyen világversenyre? Most te például hogy készültél, gyakoroltál valamit? Vagy?
1: Itt most a felkészülés inkább azt jelentette a mi számunkra, hogy beszéljünk helyi versenyzőkkel. Ugye most kint voltunk Franciaországban, ahol voltak spanyolok is, oda mentem egy kis spanyol versenyzőhöz, és beszéltem velük, hogy vajon most, ahol mi megyünk, ott mire számítsunk, mi lesz ott, milyen halak vannak, milyen a vízállás, milyen csalit érdemes használni. Hát inkább a tájékozódás volt most a legfontosabb, mint fölkészülés. Ezen információkat összegyűjtve, adott bázisba berakva, tudunk fölkészülni, milyen csalikat vigyünk, milyen felszerelést készítsünk elő. Ugye mi fölkészülésünk most ebből áll.
0: Neked van ilyen adatbázisod, vezetsz naplót?
1: Nem vezetek, ez egy nagy hiányosság, ezt most már nyilván késő elkezdeni 65 évesen. Van olyan a magyar versenyző, több is talán, aki valamennyi versenyét följegyzeteli, lerakja, leírja egy Excel táblába, papírra, és vissza tudja nézni több évre visszamenőleg. Irigylöm őket egyébként, és szerintem az még egy kicsit hozzátenne a sikerhez. Nekem nincs ilyen, én inkább próbálom megjegyezni fejbe, vagy ösztönszerűen elővenni a régi dolgokat, vagy beszélni azokkal a versenyzőkkel, akik azon a pályán már horgáztak többet.
0: A pályafutásod sok állomását felelevenítettük már, de menjünk vissza a gyerekkorhoz. Hogy kezdtél el horgászni? És miért?
1: Egy faluban nőttem föl, Makó mellett, ahol a Maros folyó is folyik, és van egy kis tó. Egyik rokonunk az horgász volt, és így, mikor találkoztunk vele, akkor mindig elmondta a élményeit a horgászattal kapcsolatban, és engem ez megfogott. És hát édesapámat addig presszionáltam, még vásárolt horgászt, ott kimentünk a tópartra, és ott próbáltunk horgászni, és a nagyon nagy mázlimra akkor összetalálkoztam egy neves horgászsal, Barna Szilárddal, aki segített nekem abban, hogy nem a hármas sorokkal kell kezdeket fogni, meg a paprikás kényet arra tűzni, hanem bizony finoman szerelékkel, és ott indult el a pályafutás, amikor Szilárd segített abban, hogy a felszerelést hogy állítsuk össze, és ott fogtam néhány vörösszárnyú kezeket, és ott akkor élményt adott, ami utána tovább vitte a pályafutás. És érdekes dolog még, hogy vonzott a természet, a halak ismerete is. A nyári szünet volt, bizony én biciklivel pattantam nagyon sokszor, szinte majdnem minden nap a vízpartot töntöttem, vagy a tóparton, vagy a Marosparton is. Hát tényleg, mikor kimégy hajnal 4 óra, akkor kitekelsz biciklivel 14 évesen a Marospartra, és ott látod az ugráló halakat, akkor olyan élményt kapsz, amit szerintem nem lehet visszaadni. Nem pótolja az internet, nem pótolja semmilyen könyv, hanem az élő természettel volt találkozás, az a legfontosabb.
0: Aztán később, amikor már volt polgári foglalkozásod, mert hát ugye nálunk a horgászok azok nem profik, illetve egy-kettő van egy kezemben, meg tudom számolni, hogy hányan vannak, akiket képes eltartani a horgászik kereskedelem, mert hát erről szól a profizmus a horgászatban. Szóval volt tisztességes foglalkozásod, és emellett versenyeztél. Na most a horgászversenyzés azért olyan dolog, hogy az edzés maga elég sok időt elvesz. Nem beszélve arról, hogy a hétvégék meg általában versenyekkel telnek. Mi volt ebben a vonzó?
1: Én olyan fajta vagyok, aki mindig keresi a kihívást, a célt, az eredményt szeretném elérni. Állandóan hajszolok egy ilyen sikert, győzelmet, elsőnek lenni, dobogóra állni. Ez egy ilyen belső vágy, amit az ember szeretne kielégíteni. És amikor ugye főállásban dolgoztam, értékesítéssel foglalkoztam, sokszor volt, hogy beestem a versenyre egy nappal előtte, leraktam a nyakkendőt, fehéringet, és gyorsan felvettük a horgászruhát, és egy napot edzettünk. A régi világban egyébként nem volt ennyi edzésnap, nem volt jellemző, hogy akár elmennek a versenyzők 3-4-5 napra is edzeni az országos bajnokságon, például egy döntő előtt. Egy-két napot horgáztunk, és utána jött rögtön a verseny. Ez most már valószínűleg az élesebb verseny miatt is arra kényszeríti az élversenyzőket, hogy minél jobban tapasztalják ki a pályát és a halakat, és próbálják minél több információt gyűjteni. Ez a múltban nem volt azért ennyire így. Most az utóbbi években lett ennyire nagy a verseny, hogy rákényszerülünk a többnapos edzésre.
0: Az utóbbi években egyébként, hogy mondjam csak, profi lettél abból a szempontból is, hogy a Horgász Szövetségnek a versenyirodáját vezeted, tehát az összes magyar bajnokság megszervezésért, a külföldi csapatszereplésekért és egyéni szereplésekért is. Te viseled a felelősséget, ez egyfajta menedzseri munka, én azt hiszem.
1: Ez így van, de nem csak én magam végzem pontosításképpen, hanem is tábbal végezzük. 4 munkatársam van. 2017-ben kezdődött a fölfelé ívelése ennek, de 19-től lett egy nagyon komoly profi versenysportiroda. Mi operatívan működtetjük ezt a dolgot, tehát nem mi alkotjuk a szabályokat, mi végrehajtjuk. Az Országos Versenyhorgász Bizottsága a legfontosabb döntéshozó szerve a versenysportnak, ott 12 olyan versenyző ül, jó magam is tagja vagyok ennek, régi tapasztalt rókák több szakákból jöttek. Ez a stáb arra van hivatva, hogy szabályokat alkosson, naptárt készítsen, a versenysport működését meghatározza. Valamennyi OB-t, valamennyi VB-t mi szervezzük ezzel az ötfő stábbal. Most már 34 országos bajnokságot szervezünk, ami nem csak 34 hétvége, hiszen több OB-nek több fordulója van. Itt több száz versenynapról van szó egy évben, több ezer óráról, és ugye hát 27 nemzetközi versenyre szervezünk magyar csapatoknak utat, úgyhogy nagyon komoly.
0: Mondod, hogy 34 országos bajnokság. Kell ez a sok? Van érdeklődés?
1: Van
0: ennyi horgászversenyző?
1: Van, elmondhatom büszkén, hogy a 19-től számítom én az ilyen újkori magyar versenysportot, folyamatosan nő az országos bajnokszám, és az indulók száma, a nevezők száma is. Ugye a világ változik körülöttünk, új módszerek jönnek elő, és bizony igény van arra, gondoljunk a Method Faderre, aki a horgász azt tudja, miről beszélünk a Method Fader esetében, de mind 500 indulónk van a Method Fader bajnokságon.
0: Ez a rezgős picces horgászatnak az a változata, ahol ugye egy ilyen metód kosár segítségével, és ma már nem élő csalival, hanem műcsalikkal gyakorlatilag próbálnak meg sok-sok-sok pontyot fogni, igen, vagy más halat, sőt, néha itt extrém tonna fölötti eredmény is előfordul, de a 100 kilókat általában ütik a metód versenyeken. Na most egyesek szerint ez azért nem biztos, hogy egészséges.
1: A horgászatnak van egy igénye, a horgászok is szabályozzák maguk azt, hogy a horgászat merre halad, hiszen egy hatalmas létszámú szervezetről van szó, hatalmas civil szervezet, rengeteg horgásszal, rengeteg versenyzővel, az ő igényük is meghatározza azt, hogy merre megy tovább a horgászat. Erre van igény, nyilván érdemes ezt kordába tartani, és érdemes olyan dolgokat beiktatni, ami a halvédelem, környezetvédelem szempontjából fontos, mire törekszünk, és ezeket elvégezzük, azt gondolom. Szerintem a világon is él a járunk bizonyos dolgokba, amit a Világszövetség még nem alkalmaz, mi Magyarországon már messze ezek előtt járunk. Csak mondok egy példát, hogy tréningen nem lehet haltartót használni, fogta egy halat, vissza kell dobni azonnal.
0: Azzal kezdtük valahol, hogy a fiatalok, a horgász utánpótlás.
1: Igen, hát nem könnyű a fiatalokat becsalni sem a horgászatba, se a horgász versenyzésbe, hiszen a versenyzés azért egy a horgászaton belül egy szűkebb kategória, rettentő sok lemondással jár időben, anyagilag, támogatásban a szülők részéről. Azt tud jelenleg bekerülni jól a magyar versenysforda utánpótlásba, aki vagy valami horgássulinak a tagja, onnan tudnak jól bejönni az országos bajnokságra, vagy pedig valamilyen horgász csapat mellől, vagy ha a szülő él maga is élversenyző, vagy pedig valami csapat közeli helyzetből. Egyébként úgymond egyszerű horgásznak bejutni a magyar élmezőnybe csak úgy magától, ha nincs ilyen támogatás, hogy horgássuli szülő, vagy valamilyen csapat, akkor nagyon nehéz. Mi törekszünk arra, és remélem, hogy a jövőben sikerül kialakítanunk egy olyan utánpótlás nevelési rendszert, amiben ezek a horgássulik nagyobb szerepet kapnak. A horgássulinak mondom, az a része, ami a versenysportot támogatja, ennek adni kell a vidéken bázisokat, és ott szakemberek segítségével be lehet húzni fiatalokat, hiszen ha nincs utánpótlás, akkor a fölnőtt csapataink kihalnak, és lesz egy nagy űr. Most úgy tűnik, hogy nincs űr, tehát 15-20 és a 25-ben is vannak olyan versenyzőink, akik képesek világszinten jó szerepelni, de abszolút fontos az, hogy pótoljuk, hiszen az internet, a egyéb más közösségi dolgok elhúzzák a fiatalokat, kevesebb az érdeklődő. Oda kell figyelnünk arra, hogy aki tényleg érdeklődik és be van oltva, azt ilyen közösségi munkával sikerüljön a versenysportira elterelni. Én nem nagyon tudok fiatalokkal foglalkozni, azt így mondom őszintén. Talán a habitusom is nehézé teszi, hiszen eléggé pörgős egyéniség vagyok. A 25-ös csapat az abszolút nekem való, viszont itt már ugye más a helyzet, mert itt nem a kapitány mondja meg elsősorban, hogy hogyan horgásztanak. Ők jobban tudnak horgászni most, mint én, ezt így megmondom őszintén. A kapitány feladata itt az, hogy egy kohéziót teremtsen, csapatot építsen, összehangolja a dolgokat, megtalálja azt az utat, ami ha több fajta verzió van, döntsön, hogyha valami bedönteni kell, de ezek a srácok, akikkel én voltam most a VB-n, szerintem maximális jobban tudnak horgászni, mint én. Tehát nem szégyen tanulni. Én magam is tanultam most ezen a VB-n 65 éves fejjel, sőt, tanulni is fogok.
0: Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm a meghívást.
2: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez a Fejben dől el alcímet viselő sorozatunk, a Nemzeti Sport Rádió mentális felkészítésről szóló magazin műsora. Beszélgető társam ez alkalommal is természetesen dr. Lénárt Ágot, a habilitált egyetemi docens, akivel az elmúlt, hát mondhatom most már bő fél évben minden olyasmiről beszélgettünk, amit a sportpszichológiáról legalábbis hallgatóként érdemes tudni. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek.
4: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Nagyon érdekes témát érintettünk legutóbb, ugye a kommunikáció, illetve tulajdonképpen a bánásmód, és nagyon érzékeny területekre is elkalandoztunk, amelyek azt hiszem ma alapvetően az egyik legnagyobb fejtörést okozzák a felkészítő szakembereknek, akár utánpótlásporú sportolókkal foglalkoznak, akár olimpikonokkal, vagy éppen ugye a professzionális pályafutásuk csúcsán lévő személyiségekkel, hogy hogyan és miként lehet úgy motiválni, és úgy kihajtani a lehető legjobb teljesítményt a sportolóból, hogy közben nem átlépni azokat a kommunikációs határokat, amelyek adott esetben akár tartósan is mondjuk sebeket ejthetnek, akár egy pályafutás után. Ez már egy picit kapcsolódik ahhoz a témához, amit a mai műsorban szeretnénk körbejárni, ez pedig a siker, vagy a kudarc, adott esetben a fejlődés, illetve a hibajavítás témaköre. Egyik sem elválasztható természetesen a kommunikációtól, vagy a bánásmódtól, hiszen mindegyiket meg kell élni. És talán az egyik legtöbbet emlegetett, mondjuk itt tétel az utóbbi években, amiket én hallok, hogy bizony a sikert legalább annyira fel kell tudni dolgozni, mint a kudarcot. Úgyhogy kezdjük talán innen, mert azt is érdemes átbeszélnünk, hogy tulajdonképpen mit lehet sikernek tekinteni manapság, milyen életkorban indul el az, amikor egy gyerek a szeretett mozgásformát, a játékot, ugye, ahogy elkezd egy sportot, tulajdonképpen elkezdi megérteni, hogy van benne jutalom, van benne jutalomérzés, van benne siker, és mit tekinthetünk annak? Kérlek, segítsenek a megértésében.
4: Hű, de sok kérdés egyszerre.
3: Igen.
4: De akkor kezdjük talán a legelején. Először is ugye élvezni kell a játékot, hogy legyen kedve a gyereknek elmenni edzésre. Tehát amikor a szülő azt mondja, hogy a gyerek mindig sír az edzés előtt, akkor ott valami nem stimmel, tehát meg kell
3: akkor
4: kérdezni.
3: Észre kell venni, hogy valami baj van.
4: Észre kell venni, hogy valami baj van. Viszonylag ritka, mint ami az óvodában történik, hogy ha már benyomtuk a gyereket, akkor már ott jól érzi magát, de inkább érdemes kideríteni a hátteret. A siker nagyon fontos, és Magyarországon azt gondolom, hogy nem megfelelően van még mindig a helyén kezelve. Tehát, hogy nagyon sok edző például azt mondja, hogy ha a gyerek jól csinál valamit, arra nem mondok semmit, mert az a normális. Nem normális. Mármint a visszajelzés szempontjából nem normális, mert arról szól a dolog, hogy emlékezzünk, mint a tűz-víz játékba. Ha megmondják, hogy merre felé kell menni, meg merre felé nem kell menni, akkor a fejlődés és az ezzel kapcsolatos eredményesség is jobb lesz. Viszont nagyon fontos, hogy az elején ne az eredményesség legyen fontos, hanem a technikának a megtanítása, és ezzel kapcsolatosan nem baj, ha nem megy be a labda, de a fektetett dobás az már éppen tökéletes volt, akkor igen, azt meg kell erősítenünk, hogy ez rendben van.
3: És akkor ez kis-kis sikerecske?
4: Pontosan.
3: Ezt tulajdonképpen kommunikálni kell, most megint visszautalunk az előző műsorra, illetve meg kell értetni a gyerekkel, hogy tulajdonképpen elért valamit, ami mindenképpen siker.
4: Így van. Aztán ebből lehet játékot csinálni, hogy kinek hány ilyen jó sikerült dobása volt, és akkor azt még külön lehet díjazni is, de például csapatsportágak esetében nagyon fontos, hogy a csapatért tett erőfeszítést kell a legjobban díjazni az eredménytől függetlenül. És hogyha ez megvan, akkor az fogja megadni azt a struktúrálást a szervezetben, a csapatban, hogy mit érdemes csinálni, mit nem, és hogyan tudom én legjobban támogatni ezzel kapcsolatosan a csapatot. Tehát a csapatnál ugye tudjuk, van az alakulás, a viharzás, a normaképzés és a működésnek az elve, szakaszai egészen pontosan.
3: Igen, erről is már egy korábbi epizódban részletesen
4: beszéltünk. Így van, de hogyha az alakulás és viharzás szakaszában az edző az ilyen jól elhelyezett visszajelzésekkel tudja szabályozni a csoportot, akkor ő maga tudja őket segíteni abból, hogy egy következő fejlődési szintre is tudjanak lépni. Éppen ezért az ilyen siker megítélésében nincs helye a negatív megjegyzéseknek, hogy hát lehet, hogy jó volt, és így tovább. Tehát ahol érzelmileg is lehet érezni azt, hogy ez ilyen ambivalens, hogy el is ismeri a sikert, de mégse. Tehát egyértelmű nyitott kommunikációs módszereket kell használni ezzel kapcsolatosan, és nagyon jó, ha a fiataloknak ezzel kapcsolatosan vannak olyan történetek, amik közel hozzák őket ahhoz, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Lehet, hogy ma már bizonyos módszereket nem fogadnak el, de én élénken emlékszem arra, amikor a mi gyerekkorunkban, ugye akkor még távcsővel lehetett megfigyelni az eredményeket, most már ugye a nagy elektronikus kivetítők korában ez más, meg akkoriban még az edző tudott szólni a sportolójának, és volt olyan, amikor a sportolónak nem engedte az edző, hogy ő távcsövezzen, de ő bemondta neki a találatot. És itt jött egy picike stikli, és ez az, hogyha valakiről feltételezzük, hogy tud jobban teljesíteni, azt ki is lehet piszkálni belőle, és ez úgy zajlott, hogy az edző egy kicsivel jobb eredményt mondott be, nem sokkal, egy-két körrel. De a sportolónak volt egy olyan érzése, hogy jó ez. És ennek, mivel a technikája tegyük föl, hogy tökéletes, mármint hogy az adott helyzetben megfelelő, akkor ez képes volt lehetőséget adni a javulásra. És a sportoló utána mondta is, hogy hát én gondolkoztam, hogy hát lehet, hogy az nem lehetett 98, mert én csak 96-nak éreztem, 100 a maximum, de hát ha az edző azt mondta, hogy így van, akkor bátrabb vagyok, és ez a bátorság viszont segített ezzel kapcsolatosan a további jó eredmény eléréséhez.
3: Ha már itt tartunk, ugye, és most még nyilván a siker kommunikációját próbáljuk meg így körüljárni, hogy ez mit jelent. Más módon lehet-e szükségszerű adott esetben ugyanazt az eredményt öltözön belül és a külvilág felé kommunikálni egy edzőnek, ugye? Tehát amikor ma, különösképpen amikor a média, akár a közösségi média ilyen nyomást gyakorol az emberre, akkor kell-e tudnia adagolni az edzőnek, hogy ugyanazt az eredményt, amit tegyük fel sikernek könyvel el, hogyan apostrofálja az öltözön belül egy mérkőzés után, és mit mond kifelé az újságírónak?
4: Így van. Biztos, hogy kell. Tehát a mai modern felkészítésben felkészítjük a sportolókat arra, hogy mit fognak nyilatkozni. Mindig van egy X százalék, 10-20-30 százalék, ami az arra az adott meccsre vonatkozik. És hogyha a kedves hallgatók megfigyelik, hogy nagyon sokszor a nyilatkozatokban hasonló panelek jelennek meg, hogy mindent megtettünk, de még inkább fogunk, és így tovább, ez néha ilyen unalmasnak, vagy inkább közhelynek tűnik, de a sportolónak van egy jó helyesen értelmezett védekezési mechanizmusa arra, hogy ne mondjon el olyat, amit éppen akkor nem szeretne is. Ne felejtsük el, hogy verseny után akár nyer valaki, akár nem, egy megváltozott állapotban van, és ebben a megváltozott mentális állapotban esetleg mondhatna olyan érzelmi és egyéb indulatból jövő dolgokat, ami nem tartozik a közönségre, és főleg nem például magánéleti és egyéb dolgokat. Tehát igen, előre érdemes megkomponálni a dolgot, majd ami konkrétan ott azon a versenyen történt, azt beletenni, de hogy ne ott kelljen ezzel kapcsolatosan kitalálni dolgokat. Tehát az, hogy egy olimpiára valaki fölkészül, hogy mi van, ha nyerek, ha mi van, ha dobogos vagyok, mi van, ha pontszerző vagyok, ez egy
3: régi
4: ilyen műfaj.
3: Veszőparipámat hoztad elő, mindig azt mondom, hogy igenis a sportolókat fel kell készíteni egyfajta kommunikációs képzéssel arra, hogy milyen lesz a sajtóval való találkozás, milyen ez oxigénhiányos állapotban, mondjuk közvetlenül egy futam után, és mit jelent ez természetesen adott esetben egy sajtótájékoztató, vagy egy lehiggadt interjú közepette, ami megint egy másik dolog.
4: Na de van egy nagyon érdekes helyzet, hogy például bizonyos országokban úgy is kitalálják a hallgatók, hogy melyikre gondolunk többek között, hogy akit beválogatnak az olimpiai csapatba, az kötelezően el kell, hogy menjen kommunikációs órára, sajtóórára, dresscode ruházattal kapcsolatos foglalkozásra, hogyan kell viselkedni egy fogadáson, és így tovább. Tehát igen, ezeket a dolgokat meg kell tanulni, és érdemes rá felkészülni, mert tudjuk, hogy amire már felkészülünk, ott megjelenik az ismerősségi hatás, és akkor kevésbé fognak izgulni.
3: Abszolút így igaz. Jó, tehát tulajdonképpen az, hogy a sikert hogyan kommunikáljuk, hiszen ez a mai egyik fő tematikánk, annak is ezerféle megnyilvánulása lehet. Mi a helyzet a kudarccal? Mert ugye a kudarc először is megint csak rétegződés kérdése, milyen szintű az a kudarc, milyen eseményen következett be, edzésszituáció, vagy versenyszituáció, életem csúcsélménye, ami nem sikerült. Tehát, hogy nyilvánvalóan a kudarc, és hát persze nem beszélve azokról a tapasztalásokról, amiket nagyon sokszor hallunk, hogy abból lehet a leginkább tanulni, abból lehet előrelépni, hát persze attól függ, hogy azért ez milyen sebet ejtett az illetőn. Szóval a kudarc
4: meg hogy hogyan dolgozza fel. Hát
3: pontosan.
4: De egy fél mondattal visszakapcsolódnék az előzőhöz. Tehát a versenyzésre is úgy kell felkészülni, hogy lehetőség szerint, ahogy talán már említettük, abból a bizonyos lelki benzinkútból táplálkozzanak. Tehát ami előtt elmegy valaki versenyezni, igenis töltse fel magát azokkal az érzésekkel, élményekkel, amik az eddigi legjobb teljesítményéhez kapcsolódtak, hiszen tudjuk, hogy ez nem csak pszichológiai, hanem biológiai változásokat is előidéz a szervezetben. Tehát tegyen meg mindent azért, legyen jó a felszerelése, gondolja végig a dolgokat, csinálja meg a mentáltréninget, csinálja meg a mentális hibajavítást, és így tovább, amik ahhoz szükségesek, hogy jó teljesítmény szülessen. De néha a jó teljesítmény is lehet egy nehéz kő a szívén, tehát a szakma ezt úgy is hívja, hogy Jézus Mária győztünk szindróma. Ami azt jelenti, hogy amikor valaki el akar érni valamit, akkor általában mindig alulról nézegeti, hogy majd, ha én bajnok leszek, mi leszek, hogy lesz utána tovább, hogy alakul az életem. És amikor ez bekövetkezik, akkor ugye kell egy kis szünetet tartani, hogy most akkor hogy lesz tovább? Oké, megnyertük az EB-t, meg kell nyerni a VB-t, stb. Mi kell ehhez? Tehát egy szintrelépés igenis egy új strukturálást eredményez. És ebbe kell a tervezés. Tehát ha én azt mondom, hogy most voltam junior világbajnok vagyok, jövőre felnőtt leszek. Jövőre biztos, hogy nem nyerem meg a felnőtt világbajnokságot, mert ez ténykérdés, mert ebben a szakmában ez a papírforma ilyen szempont érvényesül, de megengedem magamnak, hogy a lehető legjobbamat adom, elmegyek a világbajnokságra, mert ki fogom harcolni a felnőttek között például a részvételi jogot, és a tapasztalatokkal felvértezve majd folytatom a dolgot, tehát nem tesz magára ezzel kapcsolatosan terhet. És akkor azt mondják, hogy de hát csak 12. lettél. De igen, a felnőttek között az nagyon jó. Arra azt mondta az edzőm is, hogy ez egy nagyon jó eredmény, ebből tudunk építkezni. Tehát nem pusztán csak azt kell nézni, hogy hányadik lett, milyen közegben, stb. De azt viszont igen, hogyha ő rajta múlt, hogy mi történt, akkor viszont elő kell vennünk azt a checklistet, ami ha a pilótáknak nem szégyen, a sportolóknak se szégyen, hogy mit kell változtatni, és azt hogyan tudom beépíteni ezzel kapcsolatosan a versenyzésembe, a napi munkámba. A kérdés az, hogy kudarcnak hívjuk-e. A nevében retteltes neurolingvisztikai programozás, amúgy módszereiben nagyon-nagyon jó tanácsot adik, pedig jó. A nyelvészet és a matematika összekapcsolásáról van szó. Tehát, ha ezt a megközelítést választjuk, én sikerrel szoktam ezt használni, hogy nem kudarcot mondunk, hanem azt mondjuk, ha ennyi munkával, ennyi befektetéssel ezt érted el, és nem tetszik, akkor csináld másképp.
3: Aha. És milyen, akkor ez milyen másképp csomagoltuk a kudarcot, ugye?
4: Igen. És azt mondjuk, hogy a fejlődésedhez akkor csináld másképpnek a részét viszont ténylegesen ki kell dolgozni, és utána ennek megfelelően kell építkezni, és amikor újra kell építkezni, vagy egy szintlépés után megint csak újra kell építkezni, akkor viszont nagyon fontos lesz, hogy hogyan értelmezzük ezt az edzővel, hogyan értelmezem én magam, mert lehet, hogy a szülő dicsér, az edző nem, vagy fordítva edző dicsér, de a szülők meg azt mondják, hogy neked ezt meg kellett volna nyerni. Tehát, hogy a közeget is ilyen értelemben le kell tisztítani, hogy van egy fizikai része, amit át kell beszélni, és lesz egy érzelmi része. Amikor azt mondja a sportoló, hogy hát végül is ez nem volt akkora kudarc, meg tudom, hogy mit kell csinálni legközelebb, de nekem azért fáj, mert szerettem volna, ha. Akkor ott a szakembernek pontosan az a dolga, hogy ezeket a részeket beszéljék meg, csináljanak korrekciós élményt, vagy minden olyat, amire ezzel kapcsolatosan szükség van.
3: Mi van akkor, hogyha egy említsünk most egy szélsőséges esetet, tehát hogyha jön valaki nagyon esélyes, mindenki őt tartja esélyesnek, élete versenye, és valami óriási betli történik. Tehát amikor tényleg országvilág előtt látható az, hogy az a nap, az nem az ő napja volt, mekkora nehézséget okoz ez egy ilyen szakembernek, hiszen itt nagy valószínűséggel ez a neurolingvisztikai megoldás biztos itt is kéznél van, de
4: azért, nem, azért itt más módszerekre is szükség van.
3: Ezt akarom mondani, hogy igen, itt azért a teljes összetörtségből kell valakit tulajdonképpen kiemelni.
4: Nagyon fontos mindig a teljes sorozatnak a feldolgozása olyan értelemben, hogy mi történt, mi miért romlott el, mi nem volt jó az előkészítésbe. Ebbe az is beleszámít, hogy reggel hogy ébredt föl, vagy előtte este mit evett, vagy mire gondolt, vagy nem tudott aludni, és így tovább. Tehát minden apró részletet figyelembe kell venni. Nincs mese, készülünk a következőre. Nehezebb a helyzet, ha valakinek mondjuk egy olimpián az utolsó versenye is nem sikerült, és ezzel kapcsolatosan már nincs, úgymond nincs javítási lehetősége, akkor viszont azt a tapasztalatot próbáljuk meg beépíteni az életébe, amivel lehet, hogy ő lesz a legjobb sportcipőgyáros, vagy utazásszervező, vagy és így tovább, amivel ezeket a tapasztalatokat föl tudja használni, és esetleg hasznosítani is tudja. Tehát sose lehet tudni különben, az élet nagy játék, hogy az a megszerzett tudás, az neked a későbbiekben hogy fog segíteni, és lehet, hogy akkor még nem is látod, hogy ez majd mire lesz jó, ez majd csak a későbbiekben jelenik meg. Lehet, hogy pont az a kudarc fogja őt segíteni ahhoz, hogy az ifjabb nemzedéket föl tudja készíteni még jobban arra, hogy gyerekek, figyeljetek erre, mert akkor ez nagyon fontos szerepet játszik, tehát, hogy például akkor pedagógusként, edzőként tud egy olyan segítséget adni, hogy az ő csapata lesz a legjobb, vagy az ő gyerekei, az ő sportolói lesznek a legjobbak, mert ő egy olyan plusz tapasztalatot ad át. Világos, hogy amikor maga a kudarc bekövetkezik, akkor ez egy nagyon fájdalmas dolog, ezt nem aznap kezdjük el megbeszélni, sőt aznap soha nem, inkább csak a következő napokban, de hogy mi mire lesz jó, ez egyénileg eltérő, de általában mindig valamilyen szinten hasznosul. Az viszont kétségtelen, hogyha az edző folyamatosan azt mondja még a jó eredményre is, hogy ez nem jó, ez kudarc, ez nem ér semmit, tehát sose fogsz odaérni. Tehát a Rosenthal hatás, hogyha működik, akkor ezek a negatív jelzések beépülnek a sportoló személyiségébe. Ha pedig beépül, akkor ugye olyan önvádlásos tendenciák is kialakulnak, hogy én nem vagyok semmire se jó, én rossz sportoló vagyok. Na most, amikor egy ilyen személyiség átalakulás végbe megy, abból már nagyon nehéz ilyen szempontból visszajönni, mert akkor én hiába mondom, hogy ezt az edző rosszul mondja neked, hanem az már beépül a személyiségbe, és főleg, hogyha a család is rá erősít ezzel kapcsolatosan, akkor nagyon súlyos károsodásokat élhet meg a sportoló. Tehát a kudarcot ki lehet építeni mesterségesen is úgy, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, ezt megnyerted, de miért nem nyerted meg a múltkorit, meg a következőt, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, de ugyanez előfordulhat pozitív értelemben is negatív hatással, hogy az edző azt mondja, hogy nem baj, jó lesz ez, megcsináljuk, javítjuk, nem lett jobb. Megint. Nem baj, megcsináljuk, jó lesz ez, nem lett jobb. Tehát amikor a konkrét eredmény nincs összhangban az eddigi támogatással, az sem jó, mert akkor a sportoló érzi, hogy valamit nem stimmel, valami hibázik.
3: Engedd meg, hogy még egy érdekes témakörre rákérdezzek, ugye ez pedig akár a siker, akár a kudarc utáni fejlődés, a fejlődés iránti igény, vagy a szükségszerűség. Szilágyi Áron, ugye 3-szoros olimpiai bajnok, kardvívónk egyik híres mondása, hogy ami ma elég, holnap kevés. Írtam is vele egy nagy interjút, aminek ez lett a címe jó pár évvel ezelőtt. Tehát történetesen, ha valaki tényleg sikerei csúcsán van, tehát még a pályafutása tart, és másnap le kell menni edzésre. Akár a sikerből, akár a kudarcból való fejlődés elemei hogyan tudnak elindulni, hiszen pontosan tudjuk, hogy elvégeztük az X munkát, ez hozott Y eredményt, mondjuk feljutottam vele a csúcsra, de egészen biztosan a következő olimpiai ciklusban jönnek majd szembe olyan akadályok, amiket eddig nem ismertem.
4: Így van. Mindenféleképpen fontos, hogy az elkövetett hibáknak a mentális hibajavítása megtörténjen. Ez az én kedvenc vesszőparipám, a praxis ezt 100%-ig vagy 101%-ig igazolja, tehát, hogy ami hiba volt, azt ki kell javítani. Utána a jövőre nézve, hogy milyen tervezést igényel a dolog, és milyen olyan újabb módszereket vagy egyebeket kell bevenni, ami a teljesítményt formálni tudja még magasabb szinten, ez nagyon jó kérdés. Iszonyatos erővel változik a világ. Én nemrégiben tartottam egy előadást, amiben felkért előadás volt, hogy milyen lesz a jövő sportja. És akkor témánként meg kellett mondani, hogy hát az egyik módszer például lehet, hogy könnyebb lesz, mert a gépek segíteni fogják, vagy a másik módszer az nehezebb lesz, mert a gyerekek keveset fantáziálnak, és ezért a mentál tréningben nehezebben fogjuk tudni ezt a lépést meglépni. Tehát, hogy mi várható, hát nagyon izgalmas, hát remélem meg fogom érni, hogy 10-20-30 év után mi lesz, de az android gyártás felé sodródik a történet, és ez nagyon sok veszélyt rejt magában. Tehát most a kongresszuson volt olyan is, ahol a távol-keletiek, tehát például Kína, Japán, Tajvan egyértelműen abba az irányba megy, hogy nem kell ez a sok felkészítés, majd beállítjuk az agyhullámokat, kiküldjük a porondra, és minden rendben lesz. Voltak már például ilyen ezzel kapcsolatos kísérletek, de úgy tűnt, hogy az embert ilyen szempontból sose lehet kihagyni. Az kétségtelen, hogy a jó formaidőzítéshez szükséges módszerek és alkalmazások száma megnőtt, és ezzel kapcsolatosan már azt az android működési módot is lehet látni, hogy tényleg beállítanak egy állapotot, és akkor neki nem kell a szorongásával foglalkozni, hanem csak bekapcsolja azt a programot, és akkor minden rendben van. Kérdés, hogy ezzel kapcsolatosan mi lesz, de a mostani állapotban engedjük meg, hogy az ilyen kütyük használata előtérbe fog kerülni, és akkor valószínűleg, és így van. Ki kell javítani a hibákat, mint ahogy említettem, újra tervezés, mint a GPS-nél, hogy mi kell a mostani program jó teljesítéséhez. Utána a szakembergárda mögé állítása, mert azért nálunk még mindig, na most már legalább van gyógytornász, sportpszichológus, dietetikus, tehát azért már elindult ez a dolog, de ennek a jó értelembe vett szervezeti fölépítése is azt gondolom, hogy szükséges lenne. És ami nagyon divatos külföldön nálunk meg alig-alig, bár volt rá egyetemi szinten, volt rá kezdeményezés, hogy teljesítmény elemző, tehát egy olyan szakember, aki megkapja az adatokat, és abból, de rögvest aznap és azonnal edzés előtt meg tudja mondani, hogy hány százalékon edzhet, mit csinálhat, mit nem csinálhat, milyen kiegészítő kezelésekre van szüksége. Ez egy nagyon komplex, nagyon bonyolult szakma, külföldön már csinálják, és fantasztikus eredményekkel természetesen. Beszéltem olyan vezető edzőkkel, ahol reggel 8-kor fölébred a sportoló, 5 percen belül leadja az adatokat a teljesítményelemzőknek, 10 perc múlva megjön a válasz, hogy hogyan terhelhető, milyen módon, stb. Ha nem, akkor mikor megy a fizioterapeutához, a gyógytornászhoz, a dietetikushoz, meg a sportpszichológushoz. Tehát lehet, hogy a délelőtti edzése kimarad, de délutánra már formába hozzák, vagy ha nem, akkor egy nap múlva, két nap múlva, öt nap múlva. Tehát, hogy az a hihetetlen monitorozás, hogy az optimális funkcionálási zónában levés megmaradjon, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy ő aznap olimpiát nyerne, de az edzés munkához szükséges optimális állapotának meg kell lennie. És akkor azon kívül, amiről itt ugye beszélgettünk, a társas kapcsolatok, az edzői bánásmód, az ezzel kapcsolatos kultúra, például sérülések esetén ugye van a mézesetek, amikor egy-két napig mindenki fölhív telefonon, hogy na mi van, aztán utána már nem néznek feléd, úgyhogy ezt így is hívja a szakma, akkor ezeknek a kiépítése a jó értelembe vett detox. Tehát, hogy az ártó emberek, akiről tényleg lehet tudni, hogy csak a kötözködés az alapelemük az életükbe, azokat minél távolabb tartani, vagy valamilyen módon megoldani a dolgot, legyen jó támogató közeg.
3: Tehát úgy érzem ebből, ugye, hogy amit most akár a siker, akár a kudarc utáni fejlődésről mondasz, abban, ahogy mondod, azért a jövő óriási távlatokat tartogat leginkább ugye a technológia kapcsolásával. Más kérdés persze, és ez egy következő kérdés, hogy meddig engedik be a technológiát, ebben mikor lesz az a szint, amikor azt mondjuk, hogy ez már a teljesítményfokozásnak egy olyan szintje, hogy ez több vagy kevesebb, tehát hogy ez megengedett vagy sem, de az biztos, hogy az optimális megtalálása szerintem az a jövő egyik kulcs kérdése. Legyen ez az edzésmunka, vagy akár az adott esetben ugye a versenyen való lehetőleg optimálisabb állapotba jutás, amikor a versenyzőnek le kell adni élete legjobb teljesítményét.
4: Az érdekesség az, hogy nehéz helyzetben lesz a WADA és mindenféle ilyen típusú szervezet, mert a történet abba az irányba indul, amivel mi már régóta dolgozunk, a bioinformációs technológia, ami kimutathatatlan. Tehát, hogy már nem anyagot, vagy gyógyszert, vagy ilyesmit vesz be a sportoló, hanem egész már egyszerűen idézőjelbe téve az ő testi szabályozása a rezgés és bioinformációs alapokon lesz egy egészen más szintre helyezve, az pedig jelen pillanatban még...
3: legyomozhatatlan.
4: Igen.
3: Na, hát egy érdekes területet érintettünk ezzel, mint veled mindig, és én azt gondolom, hogy ha már ez is szóba került, akkor természetesen ez is egy kulcskérdés lesz, hogy legközelebb akár egy picit ebbe a világba elkalózolj minket, mert hogy azt gondolom, hogy a technológia fejlődésének nyilván ezzel a fajta tudással létezhetnek olyan perspektívák, amit most még nem is nagyon látunk, ugye? Mikorra várható egy áttörés ebben, hogy még ennek a műsornak a végén ezt esetleg megemlítsd?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon hamar, tehát a Tokiói olimpia, a Párizsi olimpia már nagyon komoly eltolódást mutatott ezzel kapcsolatosan. Ez a folyamat már úgy előtte is elindul, de most már mindenféleképpen. Én nem lennék meglepve, főleg, hogy Amerikában lesz a következő olimpia, és hát ott azért a sport és a katonai és az űrhajós fejlesztések mindig behoznak új technológiát a sportversenyzés területére. Tehát én azt gondolom, hogy már ott is, és hát mivel a következő Brisbane lesz, tehát gyakorlatilag ugyanazt a területet mondhatjuk a szellemi háttér megítélését tekintve. Úgyhogy én szerintem hamar a következő vagy a rákövetkező olimpián már biztos.
3: Hát kíváncsian várjuk, hogy ennek milyen lenyomata lesz majd a versenyzők teljesítményén. Egyáltalán érteni fogjuk, hogy valaki miért fog ki tökéletes napot időről időre, vagy emögött majd meg kell értenünk ugye ezt a fajta technológiai robbanást, vagy áttörést, amit most itt említettél. Mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy izgalmas irány, de azért azt, hogy hogyan kell a sikert, a kudarcot kezelni, és mi lehet a fejlődés iránya, ehhez továbbra is kell az a fajta sportpszichológiai támogatás. Aminek a mélyére le tudtunk most is menni veled, Ágota. Köszönjük szépen.
4: Én is
3: Dr.
4: köszönöm.
3: Nert Ágota volt a vendégünk itt a Fejben dől el című profilsorozatban. Vele folytatjuk legközelebb is. Remélem, hogy velünk tartanak. Viszontlátásra.
2: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 14 óra pontos idő, ami azt jelenti, hogy kezdődik az eheti Fonák és Tenyeres című magazin műsor. Köszönti Önöket a műsorvezető Kreisz Bálint, és itt van velünk ma a stúdióban Somogyi Zsófia is. Szia Zsófi, téged is köszöntünk.
6: Szia Bálint, köszönöm, hogy itt lehetek.
5: Összeállt tehát a Nemzeti Sportrádió vegyes páros csapata, azonban nem kaptunk szabadkártyát a US Open-re, úgyhogy az éteren keresztül szórakoztatjuk Önöket innen a budapesti stúdióból, de nem ezzel kezdjük, ez is a témánk lesz majd, hiszen velünk ellentétben Carlos Alcaraz és Serena Williams vegyes párosa ott lehet majd a ma kezdődő tornán. Azonban van magyar szempontból egy másik fontos esemény. Megígértem, hogy egy meglepetéssel kezdem az adást, úgyhogy jön egy találós kérdés. Mi a közös 2012. augusztus 26-ában és 2026. augusztus 24-ében?
6: Az igen, ez egy jó kérdés. 14 évvel ezelőtt, ugye? Jól mondom. Biztos Serena Williamshez köthető.
5: Ebben biztos... Nem, annyit mondok, hogy magyar vonatkozása van a dolognak. Csak röviden még adok egy kis időt. 5111 nap telt el a két esemény között, ami majdnem napra pontosan 14 év, ahogy az a dátumokból is kiderült. Ennyi idő volt, ameddig Fucsovics Márton első vagy második számú teniszezője volt Magyarországnak. 2012. augusztus 26-án volt utoljára a mostani hétfő előtt harmadik számú teniszező Fucsovics Márton. Akkor úgy nézett ki a világranglista, hogy Balázs Attila a 243. pozícióban volt, Lukács Dénes az 511. helyen, és Fucsovics Márton 542. volt. Az augusztus 27-én, tehát majdnem napra pontosan 14 évvel ezelőtt frissített világranglistán Balázs Attila 239. volt, Fucsovics Márton az 505. és Dénes Lukács visszaesett az 551. helyre. Úgyhogy ott megelőzte Fucsovics Márton Lukács Dénest, és elkezdte azt az utat, amit az azóta eltelt 14 évben bejárt. Ebben volt két ATP tornagyőzelem, meg annyi szép Grand Slam mérkőzés, Grand Slam negyed döntő, és nagyon-nagyon sok siker, amit mondjuk a Magyar Davis Kupa csapatban szerzett. Viszont most kiesett a Winston-Salemben szerzett tavalyi 250 pontja, és nem csak, hogy kiesett, megvédeni sem tudja, hiszen válsérülés miatt vissza kellett lépni a tornától, és Piros Zsombor megelőzte a világranglista 121. helyre visszaeső magyar játékost, úgyhogy Fucsovics Márton úgy vághat majd neki a US Open-nek, hogyha el tud indulni, hogy Magyarország harmadik számú teniszezője lesz. Itt az előző percekben ezzel a találós kérdéssel és ezzel a néhány statisztikával szerettük volna érzékeltetni azt, hogy ez a magyar tenisz történetében azért egy meghatározó pillanat. A kérdés az, hogy van-e innen még visszaút Fucsovics Mártonnak, vissza tudja mondjuk előzni Piros Zsombort, azért azt tegyük hozzá, hogy kicsik köztük, kettőjük között a különbség, de itt ezt talán hosszabb perspektívában is lehet nézni, hogy százon kívülről vissza tud-e jönni megint Fucsovics Márton, amit két és fél évvel ezelőtt már megtett, de azért ez most egy sokkal nehezebb útnak tűnik. Mit gondolsz?
6: Egyetértek, nagyon tetszett ez a találós kérdés, hogy nem vártuk meg, hogy kitaláljam, de ez igen, ez egy nagyon szemléltető és sokat mondó adat, aminek utána néztél. Hát nagyon szomorú, ami Fucsovics Marcival történt, vagy történik. Én azt gondolom, hogy valahol ezek velejárója a tenisznek, tehát ezek a sérülések, meg hátráltató tényezők, meg a terhelés, meg nyilván a korral azért egyre nehezebb, ha érzékeny bizonyos egy-egy testrész, akkor azért onnan visszajönni. Pont ilyenkor mondhatjuk, hogy azért ez nagyon, nekem kicsit olyan meghurcolt Fucsovics Marci pályafutása sokszor, azt látom, hogy úgy valahogy olyan dolgok történnek vele, amik talán sokszor a legrosszabbkor. Most ez nyilván nagyon rossz kor jött, hogy ennyire nem tudott semmilyen szinten sem ezek szerint újra erőre kapni. Ugye ő feladta a korábbi mérkőzését Cincinnatiben, akkor is ugye a meccs közben.
5: Ugye az volt, hogy az esőszünet igen. alatt négy játék után Átmán ellen adta fel a mérkőzését.
6: Igen.
5: És mi Marcival múlt héten azt fejtegettük, hogy reális indoknak tűnik, hogy nem érzi magát teljesen 100%-osnak, de mondjuk Winston-Salemre szeretné tartalékolni magát, tudva, hogy ott mekkora a tét. És ugye a sorsolás meg is volt, Száfiulint kapta volna, de aztán vasárnap vált hivatalossá, hogy nem tud kiállni erre a mérkőzésére sem.
6: Nem tudjuk, hogy tehát én nem olvastam semmilyen közleményt, vagy bármit, hogy ő most hogy van, például
5: a
6: USO...
5: A teniszszövetség honlapján volt egy néhány soros mondat, amiben válsérülésre hivatkoztak, és ez a mi hivatalos tájékoztatás.
6: Nem tudjuk, milyen formában van, nem tudjuk, hogy oda tud-e állni, nem tudjuk, hogy látja a visszatérést. Nyilván innen azért nehéz főtáblákra feljutni, és hát ugye sokkal több meccs kell ahhoz, hogy te már ott legyél a főtáblán. Nem tudom, én őszintén szólva, én azt gondolom, hogy ha most azt kérdezted, hogy Piros Zsombort vissza tudja előzni, azt meg azt gondolom, hogy amúgy igen, ez nyilván attól is függ, hogy Piros Zsombi hogyan szerepel, akinek nagyon szurkolunk nyilván, hogy fönt legyen ismét a US Open főtábláján, de hogy van Marci, hogy hogyan látja a saját jövőjét, ezt nagyon jó lenne tőle meghallgatni egyáltalán, hogy mik a kilátások egy ilyen sérüléssel, ami ezek szerint olyan szinten megnehezíti a mindennapét, hogy ezt a nagyon fontos tornát is visszamondta. Itt ugye az a kérdés, hogy százon kívülről mennyibe tudsz tényleg egy olyan pozíciót visszaszerezni, ahol már azért tényező lehetsz, és szerintem nyilván ő egy klasszis, tehát ha vissza tud jönni ebből a sérülésből, én azért még azt gondolom, hogy azért még vannak lehetőségei. Nyilván azért 121 vagy valahogy így az, ami vava vissza fog esni.
5: Hát most 121. helyen van.
6: Igen.
5: És ugye már kiest, mert tavaly Winston-Salem egy héttel korábban volt, úgyhogy ez a 250 pont hivatalosan hétfőn már kiesett.
6: Tehát de most... nincsenek megvédendő pontjai, amin jól
5: de mond. Még van, még 70 van az év második felé, vagy yeah. Hát ebből a néhány hónapból, ugye most US Openből is van néhány megvédendő.
6: A szezon végére, tehát hogy mi az, amivel vissza tud kapaszkodni, akár vissza tud kerülni a top 100-ba, hogy mi az ő útja, nyilván visszalépni az egy nagyon szomorú dolog, de most gondolok a visszalépésre abban az értelemben, hogy challenger tornákban gondolkodni. Az a baj, hogy keveset tudok, de ez nyilván egy olyan történik egy olyan esemény, ami nem egy fényes jövőt vetít előre, de azért nem mondanék semmit, meg azért bízom benne, mert akkor a harcos egyébként Vucsovics Marci, és én kíváncsi vagyok, hogy US Open-en majd mit látunk belőle egyáltalán, hogy mozog, hogyan tud játszani, ha odaáll, akkor ott mit mutat. Nem tudom, te hogy látod, mennyire lehet még benne egy visszatérés?
5: Elég sok védendő pontja van, most rá is néztem egész pontosan, jelenleg 510 pontja van a világranglistán, ezzel foglalja el a 121. helyet, és ami a következő hónapokat illeti, a US Openről van 10 megvédendő pontja, ami szeptember 14-én a torna végén esik ki, de van még Shanghaiból is, ez ugyanúgy csak 10 pont, az egy mestertorna, és az első fordulóban búcsúzott, az október 12-én esik majd ki, de ami még fájóbb, hogy a kettő között volt egy tokiói 500-as verseny, ahol elment a 8-at döntőig, és onnan 75 pontot véd, ami szeptember 28-án fog kiesni, és Stockholmból is van még egy 250-es tornáról 25 pontja, ami meg október 19-én esik ki, ez így gyors fejszámolással, ha jó vagyok, akkor 120 pontot jelent, tehát az 510-ből egy elég komoly mennyiség. A negyede, ezt kéne megvédenie, tehát itt azért fontos lesz a US Open-en egy jó szereplés. Én kicsit drasztikusabban fogok fogalmazni, lehet, hogy most én vagyok a rossz zsarú, de szerintem nem túlzás azt kijelenteni, anélkül, hogy Vucsovics Márton nevébe beszélnék, de szerintem az ő pályafutásának itt a vége. Nagyon bízom benne, hogy a US Open-en jön egy jó szereplés, ami rácáfol erre, viszont mivel egy hónappal a tornák előtt kell leadni a nevezést, azért Marcinak nem sok lehetősége marad majd már a régi ranglistájával nevezni, sőt, igazából még maximum egy tornát tud a százon belüli helyezésével csinálni, és visszajönni úgy, hogy igazából hetek óta nem tudott lejátszani egy mérkőzést, nem volt győzelme, visszalépett az előző találkozójától. Nekem ez azt mutatja, hogy nincs jó állapotban, és azért Challenger tornákon győzelmekkel kell visszajönni, tornagyőzelmekkel tudsz visszajönni a legjobb százba. Piros Zsombor esetében látjuk, hogy mekkora a harc a századik és a 200. hely között, és nyilván a költségek is elég nagyok, tehát hogy nem véletlen szokták azt mondani, hogy nagyjából a 100. hely a választóvonal, hogy honnantól éri meg a teniszezőknek a mindennapi élet, és a minden héten más országban szereplés. Ez nagyon-nagyon nehéz út. Nekem picit, amikor így ezen gondolkodtam, Balázs Attila esete jutott

0: Val Marci esetében nagyon-nagyon szurkolok annak, hogy ne valami nagyon magasan jegyzett játékost kapjon az első körben, mert az ő esetében látva azt, hogy milyen sérülésekkel küzdhet, a mérkőzéseket sem tud végigjátszani, tehát tényleg ott tartunk, hogy az elmúlt két hétben nincs végigjátszott játszmája, mert Cincinnati-ben négy játék után adta föl, most ki sem tudott állni. Tehát itt nagyon komoly problémák lehetnek a vállával, ezt nagyon sokszor alá kell húzni, és nyilván valószínűleg a visszalépésben az is benne van, tegyük hozzá, itt az anyagi dolgokról beszéltünk, hogy mondjuk egy Winston szélemi elsőfordulós vereség nem éri meg azt a kockázatot, hogy rásérülj a válladra, és ne tudj elindulni a US Open-en, ahol az első fordulóban, ha kiesel, 140 ezer dollárt kapsz most a megemelt pénzdíjakkal. Ez elképesztő mennyiségű pénz, és nyilván nagyon sokat dolgozott Marci azért, hogy ezeket az álmokat elérje, és hogy ilyen tornákon indulhasson. Valószínű, hogyha azt érezném, hogy lehet, hogy ebben egy mérkőzés van a közeljövőben, akkor én is visszaléptem volna ettől a tornától, mert Winston Salemben nagyjából elődöntőig kell menned, hogy megkeresd azt az összeget, amit a US Open-en az első fordulóban, ha végig tudod játszani a mérkőzésedet, akkor megkapod. Szóval szerintem az ő esetében ezt ilyen szemmel kell nézni, és nem feltétlen gondolom, hogy innen már lenne visszaút, amit 2,5 évvel ezelőtt 24 elején megcsinált, az ilyen vállakkal már nem opció, és Marcival volt lehetőségem azért idén néhányszor beszélni, nagyon reálisan látta a helyzetét, és bízott abban, hogy még van 1-2 éve hátra a karrieréből, de mindig nyomatékosította, hogy nem tudja, hogy ez meddig tart. Tehát úgy valószínűleg ő azért ezt érezte évelején is, hogy az egészsége az már eléggé lefele megy, és ha van ebben még 1-2 év, akkor jó, de megtanulta értékelni azt, hogy ott lehet a pályán, és mert hogy lehet, hogy az adott mérkőzés lesz az utolsó, úgyhogy ebből a szemszögből nézve számomra az van így forgatókönyvként, hogy a US Open-t megcsinálja, utána megpróbál még 1-2 tornára nevezni évvégéig, de aztán lehet, hogy szögre akasztja az ütőt, bízom benne, hogy a Davis Kupa Luxemburg elleni párharcán ott lesz, de nyilván olyan nagy a szintkülönbség a két ország válogatottja között, hogyha esetleg azt mondja, hogy mivel ő még szeretne 1-2 tornát játszani, akár ki is hagyhatja, ezt gondolom majd Bardóczky Kornéllal lekommunikálják, de a lényeg, ami most a legfontosabb, hogy a US Open-en legyen minél jobb állapotban, és kapjon valami olyan ellenfelet, aki ellen legalább játszmát tud nyerni, mert szerintem az ő állapotát látva minden ennél nagyobb dolog bravúr lenne.
1: Ezzel egyetértek. Azzal kevésbé, hogy befejezi, de én is mondom ezt úgy, hogy én aztán még nagyon-nagyon rég nem is hallottam, mert hogy most mondtad, hogy beszéltél vele, nekem nem volt lehetőségem, de nem nagyon, hogy a jövőjét konkretizáló, vagy jövőjével kapcsolatban nem akarok feltétlenül jósolgatni, de azt el tudom képzelni, hogy azért mégiscsak egy teniszezőnek, akinek ez az élete. És még van benne, mert azért, ha nem is olyan nagyon nagy durranások, vagy olyan hatalmas menetelések, de hogy akkor is azt gondolom, hogy ez egy picit ilyen hosszabb folyamatú lecsengés lenne, ha a bajnál, de aztán lehet, hogy tényleg a teste csak már addra se fogja annyi engedni, hogy legalább azon a szinten megmaradjon, ami ahol még érdemes, vagy ami tehát megéri játszani, úgyhogy hát kíváncsian várom, én is szurkolok
0: neki. Megéri 34 évesen 100-as Challenger tornákon elindulni, úgyhogy
1: véletlenül nem nekik van kitalálva feltétlenül a Challenger torna, szóval ezt én értem. Az a kérdés, hogy milyen céllal gondolkodik, mit akar, mert szerintem néha oda-vissza lehet kapaszkodni valami sikerért, önbizalomért, valami próbálkozásért, de nem értem én, amit mondasz, és véletlenül nem feltétlenül ez a legegyértelműbb út, hogy ilyeneket csináljon.
0: Szerintem itt az a helyzet, hogy van az, amit a fej akar, ez talán tipikusan pont annak az eset, hogy van, amit a fej akar, és van, amit a test enged. Tehát, hogy lehet, hogy Marcinak nagy céljai vannak, és szeretne még Carlos Alcaraz ellen játszmát nyerni bármelyik pályán a világon, de hogyha fizikai problémái vannak azzal, hogy mérkőzéseket játszon, akkor bármennyire is vágyik arra a feje, hogy ő még ott legyen a pályán, és még 2-3 szezont lenyomjon, mert imádja ezt a közeget, nem biztos, hogy erre képes. És azért gondolom, hogy mondjuk ehhez a döntéshez közel lehetünk, mert Marci az elmúlt években nekem azt a képet mutatta, hogy reálisan látja a dolgokat, szóval gondolom, hogy ezért ezeket a szempontokat ő is mérlegeli. Bízunk abban, hogy ott lesz a US Open-en,

0: erre ugye már rajta kívül három magyar játékosnak alanyjogon megvan a lehetősége, azonban van két selejtezősünk is. Piros Zsombor Alcalá Guri ellen egy spanyol játékossal kezd majd ma magyar idő szerint nagyjából 8 órai kezdéssel. Magyarország második számú teniszezőjeként, ezt ismételten érdemes aláhúzni, mert ezt sem sokszor mondtuk az ő esetében egy mondatban, és talán ez is egy újabb lépcsőfok, amiben kapaszkodhat. Gáfi Dalma pedig Alexandra Sasnovic ellen kezd. Mit gondolsz a magyarok sorsolásáról? Szerintem itt Dalmának kifejezetten nehéz útja lesz majd a főtáblára jutás felé vezetve. Nagyon nehéz lesz neki az, hogy feljusson a főtáblára már az első körben is.
1: Egyetértek Dalma kapcsán, és főleg azért, mert ő neki azért nem is tudom, mikor nyert utoljára, vagy mikor hallottam utoljára, hogy ő nagyon jól tudott volna menetelni, tehát nem tudom, hogy áll készen erre az útra, és hát nyilván nem lesz egy egyszerű feladat.
0: Dalma egy 6 mérkőzéses vereség sorozatban tart. Legutóbb Ilkliben tudott nyerni, de az egy füvesborítású mérkőzés volt június 10-én. Igen, kemény pályán meg nyilván a lezárás nem volt annyira jó. Ott legutóbb Indian Wells-ben tudott nyerni március 2-án, idestava majdnem fél éve.
1: Úgyhogy kell egy felemelkedés, viszont Piros Zsombor kapcsán pedig az ellenfelével kapcsolatban én azt olvastam, hogy nem játszott salakon kívül más borításon ebben az esztendőben, úgyhogy igazából még az is lehet, hogy ilyen szempontból is azért előnyben lesz Piros Zsombor, meg hát az biztos, hogy hihetetlen nagy lendületben van, és nagyon jó szezonja van, nagyon közel van a top 100-hoz, és nagyon szeretne újra főtáblás lenni. Én azt gondolom, hogy neki nagyobb esélye van, és Gáfi Dalma kapcsán pedig hát sok kérdőjel van a fejemben, de le lehet győzni, szerintem. Az ellenfelét le tudja győzni, Sasnovicsot, úgyhogy reméljük.
0: Igen, ebben tudunk bízni az esetében. Piros Zsomborhoz még azt tenném hozzá, vagy vele kapcsolatban azt tenném hozzá, hogy nála is az egészség a legfontosabb kérdés. Ő legutóbb 2 héttel ezelőtt játszott mérkőzést Schoenhaus ellen, de ő is feladta, az egy nagyon hektikus találkozó volt az első játszmát, 6-1 arányban megnyerte, a másodikat elveszítette 6-0 arányban, és aztán a harmadik játszma elején az első játékban úgy döntött, hogy feladja. Az Indexnek a podcastjében volt vendég néhány nappal ezelőtt, és ott beszélt érdekes mentális dolgokról, akár ha már Balázs Attila szóba került, akkor a vele való szakításról, hogy miért lépett ki, mert egy ideig Balázs Attilával készült, de a mentális tényezőiről is a tenisznek, ami szintén érdekes és jó sok beszédtémát szolgáltató dolog. Ajánlom egyébként, hogyha valakinek van egy 40 perce, hogy tekintse meg, mert Zsombi is ritkán ad hosszabb interjúkat, és most ezt még az amerikai kiutazás előtt megtette. Kíváncsi leszek, hogy mennyi valósul meg abból a következő napokban, amiket mondjuk úgy ott említett a magazin műsorban, mert ha most sikerülne megint főtáblára jutni, tegyük hozzá az esetében, hogy neki is pontokat kell védeni Amerikában, hiszen tavaly 3 selejtező mérkőzésen túljutott, és aztán felkvalizta magát a főtáblára, ahol egy betegség miatt végül az első fordulóban kiesett, de neki jó emlékei lehetnek az Egyesült Államokról, mert itt ért el pályafutása első és meghatározó Grand Slam főtáblás szereplését. Ki tudja, hogy sikerül-e megismételni, bízunk benne, hogy igen, talán nem annyira nehéz a sorsolás, és az Alcalá Guri elleni mérkőzés majd jó támpont lesz arra, hogy mire képes. Utána a Martinez Glinka mérkőzés győztesével találkozhatna, és ha azt is sikerrel venni, akkor a következő 4 játékosból kapna valakit, Nardi, Kina, Ekaragvi és Delien, szóval bízhatunk abban, hogy Zsombinak sikerül kiharcolnia valami szép szereplést, és legalább eljut mondjuk a 3. fordulóig, hogy akár ott szerencsés vesztesként lehessen esélye feljutni a főtáblára. Ami a többi magyar szereplést illeti, Monterreyben vannak még honfitársaink, itt a selejtezőben 2 magyar játékos volt, Udvardi Panna és Bondár Anna. Az első kört mind a ketten sikerrel vették, Udvardi Panna Arango ellen nyert 3 játszmában, Bondár Anna pedig Zsákmót győzte le 2 szetben. Ami pedig a selejtező második körét illeti, itt már csak Bondár Anna járt sikerrel, Liang ellen három játszmában győzött, Udvardi pedig Vidmanov ellen játszott egy szintén három játszmás mérkőzést, ahol visszajött szett hátrányból, majd kikapott 3-6, 6-3, 3-6 arányban, hogyha a magyar szemszögből nézzük. De Udvard Bondár Anna ott van a főtáblán, és ma Buksa ellen küzdhet majd, aki azért az elmúlt időszakban játszott magyar játékosokkal, Udvardi Pannát például legyőzte augusztus 13-án közel két héttel ezelőtt. Az, hogy Anna két győzelemmel kezdett Monterreyben, ez mindenképp egy jó előjel itt a US Open szemüvegén keresztül nézve. Mit gondolsz mondjuk erről a két mérkőzésről? Mert itt a Liang elleni győzelem az két elég a ranglistán egymástól elég távol lévő játékos esetében volt, de Jacques Mou viszont kifejezetten jó teniszezőnek mondható, még hogyha nem is most van feltétlen a legjobb időszakában.
1: Mindenképpen a pozitív és magabiztos győzelem volt az a francia elleni, ha jól tudom, Bondár Annától. A Liang kapcsán talán az egy mondhatni várhatóbb győzelem, vagy tehát ez egy olyan dolog, amit szerintem meg akart, és meg is úgy érezte, hogy meg kell, hogy oldja, és most pedig majd ez a spanyol lány, akivel fog találkozni, ő vele pedig már találkozott, nem olyan, tehát azért talán, de régebben, akkor legyőzte idén, úgyhogy, mármint a spanyol lányért, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, szerintem ez sokat adna Bondár Annának, hogyha ezt sikerülne megoldani, ezt a győzelmet, szerintem simán, vagy hát simán, szóval szerintem le tudja győzni akár ezt a spanyol lányt is, aki azért magasabban rangsorolt, és biztos, hogy azért egy nehéz mérkőzésre számítok, de Bondár Anna képességeit tekintve, meg ahogy az én fejemben él, hogy ő most milyen formában van, én azt gondolom, hogy azért ez benne van, ez a győzelem is mai nap. Szerintem a spanyol lány ellen, és este az előző két mérkőzés kapcsán pedig én azt gondolom, hogy ez egy nagyon határozott és egy önbizalommal teli magabiztos menetelés volt, vagy egy győzelem mindenképpen.
0: A párosoknál Stolar Fanni és Asya Muhammad indult el szintén Monterreyben, de ám az első fordulóban búcsúztak a Maya Joint Juxifen kettős ellen, úgyhogy ők verességgel hangoltak az amerikai nyílt teniszbajnokságra. A rövid mexikói kitérő után visszatérünk New Yorkba, hiszen ahogy azt a bárankozóban is elárultuk, Serena Williams és Carlos Alcaraz kettőse ott lesz a vegyes párosok mezőnyében. Elképesztő az a színvonal, amilyen lesz ez a torna. És hogyha már Alcaraz nevét említettük, akkor tegyük hozzá azt, hogy az elmúlt napok, vagy az elmúlt hét két legfontosabb híre volt, hogy Carlos Alcaraz ott lesz a US Open-en a címvédő spanyol játékos, ellentétben Jannik Sinnerrel, akinek azonban ki kell hagynia ezt a tornát. Úgyhogy a két világsztár közül az egyik visszatér, de továbbra sem mondható el az, hogy láthatjuk őket ugyanazon a tornán indulni. Érdekes ez a dolog. Kezdjük egy picit az Alcaraz-Sinner témával, aztán rákanyarodunk majd az utolsó percekben a nagyon erős vegyes páros mezőnyre, mert itt lesznek olyan mérkőzések, amik igazi csemegének számítanak. Szóval te mit gondolsz arról, hogy Alcaraz végre visszatér és megmutatja magát, először vegyes párosban, viszont Sinner kihagyja ezt a tornát, és így még akár a világ elsősége is veszélybe kerülhet.
1: Én nagyon örülök, hogy Alcaraz visszatér, még akkor is, hogyha nekem az volt az, ami jött az interneten keresztül az a benyomás, hogy ő már nem fog elindulni US Open-en sem, mert hogy ugye visszalépett Cincinnati-től is, és hogy azért a csuklósérülés azért nagyon-nagyon súlyos, és óvatosan kell bánni a visszatéréssel. Van, aki azt mondja, hogy nem eléggé óvatos. Szerintem nagyon jól tudják, hogy nem szabad kockáztatni. Ha kijönne a US Open-t is, az nyilván egy fájó dolog a teniszszurkolóknak. Én nagyon sajnáltam volna, mert azért már ugye április óta nem játszott, de közben meg nyilván neki a legfontosabb, hogy készen álljon, és nehogy visszaesen, vagy még súlyosabb legyen a sérülése a csuklójával, úgyhogy véletlenül ezt átgondolták, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó, hogy visszatér, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire képes, és hogy ennyi kihagyás után milyen formába tud visszatérni, mit tud megmutatni abból, amire ő amúgy képes. Jannik Sinner egy picit talán az óvatosság az, ami nála viszont dominálhat, ugye a térdével van baja, és ez már azért korábban is nem lehetett tudni, hogy most akkor mikor, hol indul el, és hogy sok visszalépés, vagy több visszalépés, meg óvatos megfogalmazás után, bár én nem tudom pontosan, hogy mennyire súlyos a sérülése, mert én ezzel nem találkoztam, de ez egy, gondolom, hogy egy nagyon megfontolt és óvatos döntés a csapata részéről. Szerintem olyan szempontból vannak, akik szomorúak, hogy nem látják őket újra egy Grand Slam tornán, és így nem jöhet össze újra az álompárosítás, az álommérkőzés, másfelől meg amúgy lehet, hogy legalább nem unjuk meg, vagy legalább egy picit mások is lehetőséget kapnak, vagy nem feltétlenül mindenki azt várja, hogy akkor ők ketten mikor találkoznak, és bár én nem vagyok benne biztos, hogy Alcaraz nem esik ki valahol akár a közepén a Grand Slam tornának, a US Opennek, úgyhogy valahol szerintem nem olyan nagy baj, és nagyon reméljük, hogy nincs súlyos baj a színelnek, tehát azért hamarosan visszatér. Nyilván szerintem megfontolták, hogy mit veszítenek azzal, ha nem indulnak el, és ilyen szempontból a jobb döntést hozták meg. Alcaraz pedig, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire képes, és szerintem egyébként ez egy valahol egyébként a mezőny többi tagjának egy ilyen kettőséget érezhetnek ők is, hogy jó, akkor Sinner nem indul, akkor most egyfelől akkor egy ilyen nagy harcossal, vagy nagy favorittal kevesebb, Alcaraz visszatér, de viszont nem biztos, hogy olyan formában van, hogy ne lehessen őt legyőzni. Úgyhogy szerintem nagyon érdekes lesz ilyen szempontból ez a US Open, hogy simán lehet, hogy megint majd valaki újabb játékos, vagy egy újabb Grand Slam győztese lehet a férfi mezőnynek, majd meglátjuk. Nyilván azért ott vannak a nagyobbak, Zverev, vagy azért Novák Djokovic is, szóval meglátjuk, de minden esetre én remélem, hogy Alcarazék átgondolták, és hogy nem lesz tényleg, nem fogja hátráltatni a csuklója, és Sinner kapcsán meg hát biztos vissza fog térni azért hamar, mert nem gondolom, hogy olyan súlyos az a probléma, legalábbis nem az a benyomásom.
0: Igen, most egyelőre 5000 pont az előnye a világranglistán, tehát ez biztos, hogy igen. Amerika után ő lesz az élen. Itt inkább évvégéig kell gondolkodni, hogy Alcaraz esetében is láttuk, hogy egy sérülés el tud húzódni, és akár hosszú hónapokat is kihagyhat. Hogyha ez Sinner esetében is megtörténik, akkor nehéz lesz a visszatérés. Alcaraznak majdnem fél éve ráment erre az egész dologra, úgyhogy ilyen szemszögből is kell nézni. Az biztos, hogy így izgalmas lesz az, hogy milyenek az erőviszonyok, hogy Alcaraz mennyire tud integrálódni a mezőnybe, mennyire tudja egyből felvenni a fonalat 3 nyert játsz megmenő mérkőzéseken. Az biztos, hogy ez a hét tökéletes gyakorlás lesz neki, és az is biztos, hogy a teniszkedvelőknek ez a néhány nap fantasztikus lesz. Ugyanis kezdődik a US Open vegyes páros tornája, ami már tavaly is ilyen új formátumban zajlott, hogy a szervezők egyéni játékosokat próbálnak meg átcsávítani erre a versenyre, és a következő órákban 16 órás kezdéstől Svitolina Monfils oldalán lép pályára Eala és Orzsialia Sim ellen, de az igazi csemegék csak ezután érkeznek, Sabalenka, Djokovic kezdőse, Sinyakova, Patten ellen. Itt két nagyszerű játékosról beszélünk Sabalenka és Djokovic esetében, akik egyéni fronton nagyon jók, Sinyakova és Patten pedig két páros játékos, úgyhogy ez az egyéni és páros világ csatája lesz. De utána, hogyha ezt a mérkőzést valaki végignézte, akkor nem sokkal később a Serena Williams, Carlos Alcaraz, Rutliff Glaspol találkozóra is oda kapcsolhat. Az, hogy Serena Williams és Carlos Alcaraz együtt indul el, ezt már kimondani is elképesztő. Mit gondolsz a Serena Williams visszatéréséről, inkább a Williams testvérek visszatéréséről, hogy újra megméretik magukat Amerikában, Serena vegyes párosban és női párosban, Vénusz pedig női párosban és egyéniben. Azért ez egy olyan dolog, amit néhány hónappal ezelőtt, ha valaki így letesz elénk, hogy ez meg fog történni, akkor nem igazán hittük volna.
1: Hát Alcaraz és Williams az hihetetlen páros. Hát igazából várható volt, ez benne volt a levegőben, hogy Serena Williams majd a US Open-en ott lesz, tehát azért amióta visszatért, ugye azért bár egyesben, Wimbledonban ugye nem sikerült olyan jól a szereplése, sőt ugye
0: sérülés. A párostól visszaléptek sérülés miatt. Utána.
1: Igen, tehát, hogy a sérülés befolyásoltam, most ezért ez egy, ahogyan te is mondtad, ez egy csemege lesz, és ahogy mondtad a párosokat, ugye Svitolina meg Monfils, ráadásul férj és feleség, szóval tényleg vannak ilyen nagyon jó sztorik, viszont azért azt mindenképpen szeretném elmondani, mert szerintem nagyon kettős a megítélés ennek a fajta lebonyolításnak. Én azt a kritikát is nagyon-nagyon megértem, amit amúgy a címvédő, most már kétszeres címvédő olasz páros Sara Errán és Andrea Vavassori fogalmazott meg, hogy azért a vegyes páros mezőnye, akik eddig korábban az új formátum előtt teljesen átalakítják, egyébként a lebonyolítás is ilyen teljesen más lesz, ugye, tehát, hogy 4 gémek megyünk, meg 40-40-nél nincsen kedvezményezett, vagy
0: a következő pont dönt.
1: Igen, a következő pont dönt, tehát hogy azért itt vannak mindenféle változtatások, szóval hogy ők ezt kritizálták, ezt a formátumot, mert hogy egyszerűen ez ugye nem arról szól, amiről így már egy kicsit degradálja magát a vegyes páros mezőnyét, hogy föl kell hozni a figyelmet, máskor van, mint amikor amúgy elkezdődik hivatalosan, azért a torna lebonyolítják 3 nap alatt, hiszen már nem is tudom, de hogy szabadkártyát 8 szabadkártyás páros van, akkor 2 selejteznek, akkor talán 6 páros jön csak a ranglista alapján, tehát hogy valahogy nagyon olyan szempontból kicsit úgy degradálva van az igazi vegyes páros címért hajtóknak a jelenléte, és én ezt egy picit azért érzem, és egyet is értek, szerintem nagyon érdekes és nagyon izgalmas lesz. Engem nagyon-nagyon érdekel nyilván a Alcaraz és Williams páros különösen, de amúgy tényleg nagyon-nagyon jó párosítások vannak, de nem tudom, hogy jó-e, hogy ez van, mert ha ők mondjuk fogták volna magukat, és tényleg el akartak volna indulni, ami szürreális az egész, hogy te el akarjál indulni vegyes párosban, akkor azt mondom, hogy wow, de így, hogy ez az egész egy show, és egy picit azért értem, hogy akik ezt komolyan nagyon komolyan veszik, azoknak ez nem feltétlenül jó. Ettől függetlenül hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire mennek. A Serena Williamsnek szerintem a párosban azért ott jobban tud érvényesülni, ott azért jobban ki tudja hozni magából, ami benne van, és hát Alcaraz meg továbbra is egy kérdés, de ketten együtt így még jól be is melegítenek a folytatásra, úgyhogy izgalmas egyébként, csak nem feltétlenül minden szempontból egy nagyon jó újítás.
0: Jogosak a kritikák, meg nyilván ez egy az egyik oldal véleménye. Én azt tenném hozzá, így röviden, mert azért már elég a műsoridők vége felé járunk, hogy a vegyes páros egy olyan formátum, ami csak a Grand Slam tornákon létezik, tehát igazából, ha valahol lehet kísérletezni, akkor ez az, mert a női páros, férfi páros az nyilván minden tornán van, de a vegyes párost a játékosok csak Grand Slam-ekkel játszanak, és a másik 3 helyszínen is úgy van, hogy időközben alakulnak ki a nevezések, tehát ott ugye a torna közben van, de hogy nem az, hogy előzetesen megvannak a párok, hanem ha mondjuk kiesik valaki az első fordulóban, akkor ha akar vegyes párosozni, akkor még buliból beírja magát, és akkor
1: igen, ott csak még mondjuk Stoller Fanni és Mate Pavic oldaláról nézve nekik az volt a legfontosabb, ugye akár Wimbledonban, ahol ugye nem lett meg a döntő, tehát hogy nyilván aki jó ebben, és aki erre teszi fel, hát láthatjuk, az olaszok is megvédték a címüket, szóval nyilván, ha ebben nagyon jó vagy, akkor eljuthatsz a Grand Slam trófeig, csak hogy neked ez van, neked ez a fő, és
0: Erránéknak ma bizonyítaniuk kell ismételten, Andrejeva és Rubjov ellen játszanak, Andrejeva azért párosban is jó játékos, Rubjovot viszont inkább egyéni teniszezőként ismerhetjük, úgyhogy itt is lesz a páros játékosok és az egyéni teniszezők csatája, de jó néhány helyen ez előfordul. Jövő héten ezt majd kitárgyaljuk, hiszen addigra megkezdte a vegyes páros torna győztese, és véletlenül a magyarok első mérkőzése is. Reméljük, hogy nem csak 4, de akár 5 vagy 6 magyar játékosról is beszámoltunk majd az egyéni küzdelmekben. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is minket hallgattak, itt a Nemzeti Sportrádióban, a Fonák és Tenyeres című magazinműsorban. Tartsanak velünk, hiszen hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig sporttörténelemmel folytatjuk, és 15 órától kezdődik a hazafutás. Zsófi, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: És búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: Óriási csaták.
5: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
6: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
7: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Világbajnoki bronzérmes a magyar öttus a vegyes váltó. Sikeres volt a lezuhant Gripen pilóta műtétje, változékony marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Bronzérmet nyerte a Guzi Blanka a Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. A magyar női röplabda válogatott a lengyelek és a törökök elleni vereség után ma 15 órától a továbbjutás szempontjából. Rendkívül fontos találkozón Németország ellen lép pályára a kontinens tornán. A meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx hazai pályán 80-66-ra alul maradt. A Golden State Volcaneers együttesével szemben az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszának rangadóján. A magyar válogatott játékos bő 10 percet játszott. Ez alatt 5 pontot és 3 lepattanót jegyzett. Mindkét csapat már biztosította helyét a rájátszásban. A Stoller Fanni az amerikai Ézsia Muhammad oldalán 2 játszmában kikapott egy kínai-ausztrál kettőstől a Monterreyben zajló kemény pályás tenisztorna páros mezőnyének első fordulójában, így búcsúzott a további küzdelmektől. A Sporttudományok Nemzetközi Központjának adatai alapján a fiatal perceket tekintve a második helyen áll Európában a magyar élvonalbeli labdarúgó bajnokság. A statisztikában a 21 éves vagy annál fiatalabb futballisták pályán töltött idejét vették figyelembe a kontinens 30 bajnokságában a mostani idényben. A rangsor élén a dán első osztályú bajnokság áll, a harmadik helyen a szlovén található.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett. Emiatt kellett megoperálni. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma megszűnik. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Elkészültek a Népliget megújításának tervei, jelentette be a főpolgármester. Az első lépés az öntözés kiépítése lesz a föld alatt futó vízvezetékekkel. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ehhez és a park további fejlesztéséhez a főváros a kormány együttműködésére is számít, mivel a területen az állam is tulajdonos. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy a szakemberek közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék.
2: Közlekedés.
4: Az M0-as autóút északi szektorában, Csömör térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 64-es és a 63-as kilométer között szalagkorlátot javítanak, a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött 1-2 kilométer hosszú torlódás alakult ki.
2: Időjárás.
4: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon több felé esik az eső. A folytatásban nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban.
6: Annak ellenére ismerik jobban az ötödik földrészen, mint hazánkban, hogy magyar. Az 1956-os forradalom sodorta Ausztráliába. Tevékenyen részt vállalt a Socceroos első labdarúgó világbajnoki szereplésében, még 1974-ben, tehát lassan 52 éve. Holtversenyben még mindig ötödik az ausztrál gólszerzők listáján. A futballcsatár Abonyi Attila 80 évvel ezelőtt született 1946. augusztus 16-án. Ki is ő? Erről beszélgetünk itt a Sporttörténelem adásában. Virányi Zsolt, valamint Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia Gábor! Na szóval ki ez a jó ember, Abonyi Attila?
8: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Nos, több szempontból is magyaros történet az övé. Abonyi Attila, vagy ahogyan később az ausztrálok inkább hívták, Atti Abonyi, egy évvel a második világháború után született. A világégés utáni szegényes univerzumban egy kisrácnak a futball a mindent jelentette, még úgy is, hogy nem igen volt rendes labdájuk, csináltak maguknak harisnyából vagy egyéb rongyokból. Az Abonyi család ráadásul a Hungária körúton lakott, közel az MTK stadionjához.
6: És hát hol is játszhatott akkoriban egy magyar kisrác, mint a Grundon, ugye?
8: Igen, pontosan így van, udvarokon, grundokon, de a legjobban akkor érezték magukat, ha foghias kerítésen beszöktek a Hungária úti pályára.
6: Ám sose tudjuk meg, milyen labdarúgó lett volna belőle itthon, mert az 1956-os forradalom után a család külföldre menekült.
8: A famíliát a forradalom vihar Ausztriánát egészen Ausztráliáig sodorta, ahol az 56-osok a második világháborút követően ötödik földrészre vetődő emigránsokkal jelentéken diaszpórát alkottak.
6: Adi Endre szavaival élve, 4-5 magyar összehajol, de több már futballozni kezdett.
8: Igen, számos példa van arra, ahol a magyarok megjelentek, ott a sportág virágzásnak indult, így nem véletlen, hogy a Melbourne Hungáriát és a Sydney St. George Budapestet is 1957-ben alapították.
6: Abonyi Attila melyiket választotta?
8: Abonyi 16 évesen az előbbiben lépett pályára 1962-től, előtte bátyával Józseffel, 1958-tól a Szent Kilda együttesében bontogatták a szárnyaikat. Az U16-osok között a Melbourne Hungáriában hamar kitűnt tehetségével a felnőtt keretbe került be, és mutatkozott a George Cross ellen 1-0-ra elvesztett mérkőzés második fél idejében.
6: Innentől beindult a karrierje.
8: Igen, az ausztrál kupában 1966-ban mesterhármat szerzett az olasz gyökerű Perth Azzurri elleni negyeddöntőben, a Melbourne-ieket az elődöntőben állították meg. Az 1968-as fináléban Abonyi 3 góljával 4-3-ra nyertek az Apia Leichhardt ellen.
6: Nem sokára aztán a legjobbak között is debütált Abonyi Attila.
8: Mivel megvolt az ausztrál állampolgársága, ez nem jelentett gondot. A válogatottban 1967. június 3-án mutatkozott be, Skócia 3 mérkőzésből álló turnén vendégeskedett Ausztráliában. Abonyi a Melbourne-i olimpiai stadionban az Alex Ferguson 2 góljával 2-0-ás skót sikerre végződött találkozón debütált. A csatárral a Nemzeti Sportban 2010-ben interjú jelent meg, akkor elmondta, a 3 meccs miatt 4 hét szabadságot kellett kivennem a munkahelyemről.
6: Persze, mert Ausztráliában a labdarúgást akkoriban még amatőrök űzték.
8: Más kérdés, hogy a magyar nem amatőr szinten, mert amikor a Manchester United 1975-ben ismét Ausztráliában túrázott június 22-én, 3-0-ra legyőzte Queensland tartományi válogatottját, a 3. gólt Abonyi szerezte. És ez nem tévedés, lábteniszpartira hívták ki a vendégeket, Abonyi a korábbi ausztrál szövetségi kapitány Rare Rashich párjaként alaposan eltángálta a Tommy Daherty Sammy McIlroy kettőst. Idézem, talán a Röp tímre emlékezett Daherty, a United akkori menedzsere, amikor meghívott. Ám akadt egy kevésbé kellemes élménye is, még 1967-ben Ausztrália a Távol-Keleten 3 mérkőzést játszott, de roppant gyenge volt az ellátás. Idézem, Abonyit banánt ettünk egész nap, abból volt dögivel. Azt nem tette hozzá, hogy gólokkal állt bosszút, arra már szívesebben emlékezett, hogy a Pelével felálló Santos ellen is játszott, arra pedig kimondottan büszke, hogy egy öreg fiúk mérkőzésen egy csapatban léphetett pályára Puskás Ferenccel.
6: Mennyire volt népszerű az 1960-as évek végén a labdarúgás Ausztráliában, tehát az ötödik földrészen?
8: Nos, erre egy példát mondanék, 1969-ben Görögország ausztráliai túrán vett részt, a házigazdák VB-selejtezőre készültek. 3 mérkőzést kötöttek le Sydneyben, Brisbaneben és Melbourneben. Az első találkozót Sydney kriketstadionjában játszották 30 000 néző előtt, a meccset Abonyi 11-es gólja döntött el. 1-0-ra nyertek az ausztrálok, a 60. percben rúgta ezt a 11-est.
6: Az előbb szóba került Ray Rashic neve, ő vitte ki a válogatottat a világbajnokságra, ugye?
8: Így van, nevezetes esemény, mert a bosnyák származású szakember vezette ki először Ausztráliát a VB-re 1974-ben. A csapatnak természetesen Atti Abonyi is tagja volt, akinek a VB szereplésével kapcsolatban fontos megjegyezni, számos forrás azt írja, állítja, az Auszik mindhárom csoport mérkőzésén pályára lépett az NSK-ban. Nos, semmit sem von le Abonyi klasszisából, de ez nem helytálló. A csatár az ország történetének első VB meccsén június 14-én Hamburgban az NDK-tól elszenvedett 2-0-ás vereség során nem játszott.
6: 4 nappal később a nyugatnémetek ellen a 46. percben beállt, méghozzá Ernie Campbell helyére. A hazaiak ekkor már 2-0-ra vezettek. Tudott Abonyi változtatni valamit?
8: Sajnos ő sem segíthetett, a későbbi világbajnok házigazda végül 3-0-ra győzött. Abonyi közel állt a gólszerzéshez, ám nem sikerült. A 2010. június 19-én a vele megjelent interjúban így emlékezett erre a mérkőzésre. Néha előveszem a meccs felvételét, várom a második félidőt, azt a percet, amikor Paul Breitner mellől kapura lövök. Mindig reménykedem, hogy a kapufáról ezúttal a kapuba pattan a labda. Sajnos minden esetben azt látom, hogy annak a nyavaja Sepp Maiernek a kezébe perdül.
6: Chile ellen 1974. június 22-én Nyugat-Berlinben viszont részese volt Ausztrália első VB pontjának. Annak a megszerzésében ott 0-0 lett a végeredmény.
8: Igen, ezzel az egy ponttal Ausztrália csoport negyedikén zárt és kiesett. Arra a felvetésre ki volt a legjobb, akivel szembe került, talán Franz Beckenbauer, így reagált Abonyi. Ugyan már, Pelé. Beckenbauer csodálatosan futballozott, de abból a német csapatból Wolfgang Overatot például többre tartottam, ezért is cseréltem velem ezt. Beckenbauer királyként nyugodtan éldegélt hátul, mert az Overathoz hasonló fickók a keze alá dolgoztak.
6: Hová helyezhető Abonyi az 5. földrészt az ausztrál futball történetében?
8: Noha a VB-n Abonyi nem találta kapuba, büszke lehet a válogatottban 61 mérkőzésen elért 25 góljára. John Cosmina ért el ennyit egy évtizeddel később, ezzel holtversenyben állnak a góllista 5. helyén. Utolsó meccsét a legjobbak között Abonyi 1977-ben játszotta, mégis bekerült az évtized, ezt 1971 és 80 között értjük, csapatába.
6: Az ausztrál foci kapcsán beszélgetünk itt a sporttörténelem adásában Abonyi Attiláról. A 2010-es Nemzeti Sport cikkben meg is kérdezték tőle, hogy Magyarországon is a válogatott lehetett volna, érdekes választ adott. Aki most segít ennek a felidézésében, az Arcanum jóvoltából, a Sztori Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa.
8: Idézem, Abonyit nem vennék rá mérget, de fociztam volna e felől, nincs kétségem. 2 évesen szerelmes lettem a labdába, annyira szegények voltunk, hogy nem is volt más játékom. Rongyból kötözte az apám.
6: Más kérdés, hogy volt egy nem éppen szerencsés kijelentése is.
8: Igen, bár volt benne igazság a magyar játékfelfogásról, ezt mondta. A foci tudás és akarat kérdése. A tudással legalábbis régen nem volt gond, az akarattal annál több. Nem szeretünk futni, utálunk harcolni, és még türelmetlenek is vagyunk. Ebben a vonatkozásban a szerb és a magyar rokonsága megkérdőjelezhetetlen. 1986-ban szakkommentátor voltam az egyik ausztrál televíziónál. A magyar-szovjet mérkőzés előtt azt mondtam, a magyar csapat gyorsan kap 2 gólt, aztán összeomlik, mert a magyar nem összetartó fajta.
6: Egy szurkolói szavazás szerint beválogatták Abonyi Attilát minden idők legjobb ausztrál együttesébe, ez igaz?
8: Igen, ráadásul mellette a Magyarországon is ismert Mark Viduka a másikék. Ezt a kitüntető szurkolói reagálást Abonyi némileg közönösen kommentálta. Ez is egy vélemény, ha benne vagyok jó, ha nem, nem. S hogy mire a legbüszkébb? Idézem, az 1974-es világbajnokságon én voltam az egyetlen magyar labdarúgó. Ebbe beleborzongok, és talán igaz is.
6: Igaz, sajnos igaz, tehetjük hozzá szomorúan. Karrierjét követően mihez kezdett?
8: Maradt a labdarúgásban, több klubcsapatot irányított 1988-ig, ezt követően a nyüzsgő Sydneyből Coffs Harbourba költözött, itt érte a halál 2023. július 6-án, 76 éves korában.
6: Abonyi Attilától némiképp elvonatkoztatva, lehet azt mondani, hogy honfitársaink adták a minőséget az ausztrál labdarúgásban?
8: Igen, a sűrűbb magyar népességű nagyvárosokban alakultak klubok, amelyek közül sok az Óhaza nevét, azaz a Hungáriát viselte, ezek közül leginkább a Sydney, St. George, Budapest emelkedett ki. Eredetileg 1950-ben Ferencváros SC, majd 1951-ben Európára, 57-ben Budapest SC-re átkeresztelt. Az 1958-ban a másodosztályi bajnokság megnyerésével az állami ligába feljutott, majd 63-tól St. George Budapest SC elnevezéssel működött.
6: Kiknek a nevét lehet említeni a klubbal kapcsolatban?
8: Edzőként például Hircsák Istvánt, aki jégkoron kapusként ott volt 1936-ban Garmisch-Partenkirchenben a téli olimpián. Említsük meg az 1944-ben a nagyváradi AC-vel magyar bajnok Szegedi Szimatok Ferenc nevét, aki játékosként később az Interben és a Barcelonában is megfordult, de ne feledkezzünk meg a vajdasági származású Árok Ferencről, ő is edzőként szerzett magának, és persze a magyar futballnak hírnevet.
6: A játékosok közül kik jöttek szóba?
8: Abonyin kívül például az itthon szintén kevésbé ismert Csárdás József, Marton Dezső. A St. George Budapest négyszer 67-72-76-81 megnyerte új Dél-Velsz Liga bajnokságát, hétszer pedig a kupát. Árok Ferenc irányítása alatt az együttest erősítette az MTK korábbi csatára Korittár Lajos is. Árok volt az év edzője is, kint irányította a válogatottat 83-tól 89-ig. Ausztrália vele jutott ki az 1988-as szóli olimpiára, amelyen a későbbi aranyérme Szovjetunióval szemben esett ki. Az olimpiai felkészülés keretében az ausztrálok legyőzték a Diego Maradonával felálló, regnáló világbajnok Argentinát. Visszatérve a klubokra, a Melbourne Hungáriában megfordult Csárdás József, ő Abonyihoz hasonlóan mindkét magyar gyökerű klubban játszott, és Dezsőfi Béla neve is említhető, ő Bill Dezsőfi néven néhány évvel később az Egyesült Államokban lett nagyválogatott. De mondok néhány magyar gyökerű nevet, amelyek jól csengenek Ausztráliában: George Kulcsár, Péter Füzes, Steve Herceg, Les Suhanek, John Galambos, Mark Jankovics, Andrew Kocka, vagy éppen Frank Lang.
6: Az Ausztrál Labdarúgó Szövetség elnöki tisztét egy időben, a magyar gyökerű Frank Lővi töltötte be.
8: Igen, Ausztráliában nagyon tisztelik a zsidó származású Lővi Ferencet, azaz Frank Lővit, a felvidéki Fülekről elszármazott napjainkban 95 éves milliárdos üzletember. Nem csak az élvonalbeli ausztrál bajnokságok megalapításánál bábáskodott, hanem 2003 és 2015 között az Ausztrál Szövetség elnökeként is tevékenykedett.
6: Már említettük, hogy a Sydney és a Melbourne klub a második világháború és az 1956-os forradalom után ide emigráló magyarok meghatározó közösségeként működött. Abonyi Attila játékosként mindkettőben pályára lépett, szakvezetőként az utóbbiban dolgozott, a részleteket Turi Gábor mondja.
8: Igen, de amit még mondanék kiegészítésként, ne hagyjunk ki két nevet. Puskás Ferenc a Panhellenic Melbourne csapatával volt ausztrál bajnok 1991-ben és ausztrál kupagyőztes 1990-ben, és mint említettük, egy öregfiúk meccsen pályára lépett Abonyival. Továbbá a sportág népszerűsítésében megkerülhetetlen a pápai születésű Les Murray, ő egyébként Ürge László néven született, ő 1971 és 2014 között a sportág legnépszerűbb tévés személyiségeként tevékenykedett, számos könyvet is írt.
6: Eddig tartott a sporttörténelem mostani adása Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Virányi Zsolttal. Ebben a műsorban pedig nem mással, mint az ausztrál labdarúgással, igencsak szoros kapcsolatot ápoló Abonyi Attiláról beszéltünk, aki 80 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 16-án született. És 2023. július 6-án Coffs Harbourban, tehát Ausztrália egyik településén elhunyt. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Africa.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra 3 perc a pontos idő, kellemes keddélutáni rádiózást mindenkinek, ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban, a mikrofonnál Németh Kornél, a mai műsor szerkesztője Szalai Kristóf, a technikáért pedig Nagy Máté felel. Labdarúgás, röplabda, autósport, címszavakban így tudom összefoglalni a mai kínálatot, na és persze az elmaradhatatlan Nemzeti Sportkör majd 16 órától. Súlyos vagy súlyosnak tűnő hírrel kezdjük adásunkat. Mindjárt kapcsolunk majd Törökországba, ahol a női röplabda Európa bajnokságon a magyar válogatott Németország ellen küzd. De ugye a mai nap látott napvilágot az a hír, hogy Buzsáki Ákost eltűnt személyként keresi a rendőrség. Nos, a megjelent információkhoz képest annyit sikerült kiderítenünk az elmúlt percekben, Buzsáki közvetlen környezetéből származó információ, hogy egy hete nem érik el telefonon, és ki van kapcsolva a telefonja, és a hivatalos körözési adatok alapján is egyébként augusztus 18-a az eltűnés dátuma. Hát szurkolunk, hogy mi hamarabb előkerüljön Buzsáki Ákos. Édesapja azt nyilatkozta egyébként, hogy nem is tudja, hogy a rendőrség keresi a fiát. Mi viszont nem keressük, mert pontosan tudjuk, hogy itt van velünk a vonal túlsó végén, Törökországból, Isztambulból, a női röplabda Európa bajnokság helyszínéről Virányi Zsolt, aki már is beszámol, hogy a másodpercekkel ezelőtt rajtuló Magyarország-Németország csata hogyan áll. Szia Zsolt!
3: Szia Kornél, köszöntöm a hallgatókat, 2-1-re vezettünk, de most 4-2-re fordítottak a németek, mire kimondom 4-3, aztán Gumpaliz nyitása után sajnos egy újabb német pont, mert ott a szélső ütőjük kegyetlenül megütötte a labdát erőteljesen, és ezt nem tudtuk már kivédekezni. A védekezés lehet most is az egyik kulcs tényező a mérkőzésen, ami a lengyelek és a törökök ellen ment, de az a két csapat azért a világ élmezőnyéhez tartozik, az Európa-bajnokságon címvédők, a törökök nem csak házigazdák, egyelőre 5-3-as német vezetésnél ezt a mérkőzést mindenképpen meg kellene nyernünk. Legalább 3-2-re, az 2 pontot jelentene, hogy legyen még értelme a következő két mérkőzésnek a csoportból továbbjutás szempontjából, hiszen 6 fős csoportból az első 4 továbbjut a legjobb 16 közé, mi a negyedik helyre pályázunk, az a realitás, illetve nem realitás sajnos, hanem bravúr kategória, és ahhoz első lépésben ma a jóval esélyesebb németeket kellene, mondom, legalább 3-2-re legyőzni. Időközben egy újabb magyar pont, aztán jön Veske, aki beállt erre a mérkőzésre, eddig kevesebbet játszott az EB-n. A németek egy győzelem, egy vereséggel állnak, mi két vereséggel, és újabb 4 pont, 6-4, nem szabad elengedni az elején 3-4 ponttal a németeket, de a legfontosabb, hogy a végjátékban a szerencsével együtt végre tudjunk játszmát nyerni, mert eddig még ez nem sikerült az EB-n, itt az ideje, a szó a stúdiói.
2: Köszönjük szépen, Virányi Zsoltak! Tegnap a törökök, a címvédő törökök ellen biztató teljesítményt mutattak a fiatal magyar lányok, úgyhogy bízunk benne, hogy ma már a németek ellen nem csak a játszma, hanem nem csak egy játszma, hanem akár a mérkőzés megnyerése is összejöhet. Mint ahogy összejött ez például, és akkor már is első témánkra rákanyarodunk, a Chelsea számára a Premier League nyitó fordulójában Fulham Chelsea 2-3 minden idők leggyorsabb első fordulós góljával nyert a londoni derbin a kék londoni csapat, Xabi Alonsoval a fedélzeten. A telefonvonal túlsó végén köszöntöm Cselőtei Márkot, a Nemzeti Sport újságíróját, akivel egy kicsit az első forduló történéseit vesszük górcső alá. Szoboszlai Dominikkal kell azonban kezdenünk, nem a leggyorsabb góllal és nem a Chelsea-vel. Newcastle-Liverpool 2-2, mindkét magyar játékos kezdőként játszott, végigjátszotta a mérkőzést, és hát Dominika végén hidegvérrel mentett pontot a Liverpoolnak. Csalódást keltő ez a Newcastle-Liverpool 2-2 liverpooli szemüvegen, magyar szemüvegen keresztül nézve, vagy a realitás? Szia Márk!
4: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát Szoboszlai Dominikot fogom még méltatni a következő percekben. A csalódás a Liverpoolnak, ez a 2-2, ezt nehéz egyébként megmondani, mert a Newcastle ahhoz képest, amilyen erőből állt az előző években, sokat gyengült, és sokan arra számítottak, hogy a Liverpool itt akár több gólos győzelmet is tud aratni, de azt tudni kell, hogy bármilyen is lesz majd a Liverpool ebben az idényben, ahhoz a játékhoz, amit Andoni Iraola szeretne megvalósítani a Liverpoolnál, illetve visszahozni a Liverpoolhoz Jürgen Klopp után, ahhoz bizony idő kell, úgyhogy arra lehet számítani a könnyű sorsolás ellenére is, hogy a Liverpool azért egy picit döcögősebben kezdi majd ezt az idén. Láttuk egyébként erre remek példákat ezen a mérkőzésen, és mindkét gólját ugyanabból kapta gyakorlatilag a Liverpool. Lekontrázták ezt a csapatot. Hiába Szoboszlai Dominik fantasztikus játéka, azért ő nem egy hatos játékos. Ahogy eredetileg Ryan Grafenberg sem egy védekező középpályás. Newcastle pedig ezt az üres középpályát használták mindkét alkalommal. És szerzett tényleg két szinte teljesen ugyanolyan találatot, így a Liverpoolnak kapaszkodnia kellett, és hát nincs azért még kész ez a csapat, ugye várható még új játékos érkezése a támadósorba. Rio Gunga 18 évesen számára nem kompenzi pozícióban kellett, hogy játszom. Cody Hartfall körül folyamatosan jönnek a hírek, hogy most akkor megye. Marad-e és Alexander Isak meg még mindig nem tudja azt hozni, amiért 125 millió euró ellenében szerződtették őt tavaly, úgyhogy még alakulóban van az a Liverpool, akit tényleg ki lehet emelni, és nem csak azért nem van a játékos, ezt azért próbáljuk hangsúlyozni most már egy éve legalább, az Szoboszlai Dominik, aki ennek a csapatnak tényleg a legjobb játékosa volt az egész múlt idényben, és az megint ő szerzett gyakorlatilag pontot ennek a csapatnak hidegvérrel, elképesztő, hogy ezt a 11-est a végén értékesítette, hogy a Newcastle kapusa életében először állt csapata kapujában Premier League mérkőzésen, és ez fantasztikusan védett az egész mérkőzés során. Aztán tudta is, hogy Dominik melyik irányt választja majd, de ez gyakorlatilag mindegy az ő esetében, mert annyira pontosan nőtt a kapu felső sarkába a 99. percben, hogy azt nincs kapus, aki kiszedi.
2: 8 hétre vezetnek a németek, és ebben a pillanatban, amikor ezt kimondom, 9 hétre módosul az eredmény. Hamarosan kapcsolunk majd vissza Törökországba Virányi Zsolthoz helyzetjelentése, ellenben a telefonvonal túlsó végén Cselőtei Márk, a Nemzeti Sport újságírója, témánk pedig a Premier League első fordulója. Szoboszlairól sok szó esett már, méltatás tekintetében is. Kerkez Milos teljesítményét milyennek láttad itt a Newcastle elleni idegenbeli mérkőzésen a St. James's Parkban?
4: Nem volt egy kifejezetten tökéletes meccse Kerkez Milosnak, viszont érdemes volna inkább hosszú távon beszélgetni. Ezen a mérkőzésen is látszott az, ami majd valószínűleg Andoni Iraola alatt jobban megmutatkozott ebben az idényben. Ugye az előző évadban érkezett Kerkez Milos Liverpoolhoz, és akkor egy számára kicsit testidegen pozíciót adott neki Árnestot. Neki kellett sokszor a harmadik belső védőként visszazárni a védekezések terén, amit megoldott, főleg itt az idén végére eléggé belendült, azért a védekezését is lehet bőséggel dicsérni, de alapvetően ő pont ugye Iraola alatt a Bournemouthban abban nézett ki nagyon-nagyon jól sokszor, hogy felfutott a támadásokkal, és ő biztosította a szélességét ennek a csapatnak, és ebből erre látunk már példákat ezen a mérkőzéseken is. Ezen a mérkőzésen is Kerkez Milos lehet az a játékos itt, aki csatlakozott a 3-4 támadóhoz elől, felfut, és onnan adogatja be a labdákat, még a szélső, aki ezúttal Kodiákból volt, inkább befele törve keresi azokat a lövő pozíciókat, amiket ezen a mérkőzésen is láttunk. Azt gondolom, hogy hosszú távon Kerkeznek ez nagyon jól fog tenni. Most még egy kicsit úgy tűnnek a pályán, hogy túl sok dolog volt egyszerre. Egyszerre próbáltam megvalósítani azt, amit a múlt idényben kellett neki, és sokszor hátul maradt védekezésben, és egyszerre próbálta nagyon lendületesen segíteni a támadásokat. Hozzáteszem, nem is volt könnyű dolga az egészen fizikális Newcastle védekező középpályásokkal szemben, de ez még alakulni fog.
2: Mit húzott, vagy így azért óriási edzőkeringő volt a nyáron, tehát nem csak a Liverpool, hanem akár a többi csapat is egy kicsit, de most maradva a Liverpoolnál az új menedzserre. Nyilván egy forduló, meg egy meccs után azért messze menő következtetés nem lehet levonni, de valami kis támpont vagy tájékozódási alapot talán már ad ez az első forduló, itt a nagy edzőkeringő után, hogy ki mit húzott, vagy ki mit nyert, ha nyert?
4: Abszolút ad, és pont a Liverpool

0: azért a Newcastle is egy alapvetően nagyon erős, de rohanós csapat hírében áll, aki szeret magasan letámadni, és a Liverpoolnál is abszolút így lesz ebben az idénben, hogy ezt a heavy metal futball kifejezést használtuk sokszor Jürgen Klopp esetében, és ez hiányzott sok Liverpool szurkolónak Emerson talált, hogyha ezt visszatapatják a Liverpool szurkolók ideolával, azt hiszem, hogy eredmények tekintetében hogyan alakul, mondom, az még függ attól, hogy akár itt a nyáron milyen játékosokat sikerül még utolsó napokban behúzni, illetve ennek a játéknak tényleg kell egy kis idő, hogy beérjen. Ezt szerintem láttuk ezen a mérkőzésen is.
1: A gyönyörű magyar női röplabdás lányok alig ha heavy metal stílusban röpíznek, úgyhogy már egy picit kérlek, viszont maradj velünk, mert hogy kapcsolunk Isztambulba, fej-fej mellett haladnak, legalábbis legutolsó információim szerint, de a friss részletek Isztambulból Virányi Zsoltól, Magyarország, Németország.
2: Az isztambuli DJ most ugye alább hagyott, mert már jön a labdamenet, 12-11-re németek vezetnek, 2-1 után 9-9 kiegyenlítettünk, ahogy mondtad Kornél, és aztán megint meg volt a vezetése a német csapatnak, 12-11 után megint kiegyenlítünk, 2-1 után jó lenne ismét vezetni, tehát azzal is kiegyezünk természetesen, ha mondjuk ez csak a játszma legvégén sikerül kettő különbséggel, mondjuk 25-23-ra, mondjuk ilyen izgalmaktól azért eltekintenék természetesen, itt a Nemzeti Sport Rádióban mintegy olyan 18 magyar szurkolót is látok, egy-két szülő, német Anett szüleit is látni. Német szurkolóval kevés van, és nem mintha hallanák, hogy most arról beszélek, hogy magyar szurkolók itt vannak az isztambuli csarnokban, mert hogy elkezdtek rá, zendítettek, mert hogy 12-12-nél azért adogat német Anett, hogy ász lehetett volna, de egy picit széles, 13-12 ismét a németek vezetnek a Szóval stúdiói.
1: Elképesztően izgalmas a csata, tehát a női röplabda Európa-bajnokságon. Hasonló izgalmak jönnek majd, ne legyen kétségünk a Premier League-ben is. A telefonban a túlsó végén Cselőtei Márka, Nemzeti Sport újságírója, és azt hiszem, hogy a Newcastle-Liverpool mérkőzés után gyorsan menjünk a másik magyar érdekeltségű csatára, a Manchester City-Bournemouth mérkőzésre. Tóth Alex csereként lépett pályára, sokáig vezetett a Bournemouth, de aztán a végén a Guardiola utáni időszak első mérkőzésén első hazai bajnoki ráadásul vérrel, verítékkel az utolsó pillanatban fordított a City. Jogosan nyerte meg a City a meccsét?
0: Összességében azt gondolom, hogy igen. Jobban futballozott a Manchester City ezen a meccsen, mint a Bournemouth. De a Bournemouth azt tekintve, hogy korán megszerezte a vezetést, gyakorlatilag erre a játékra volt kényszerítve, hogy megpróbálja kivédekezni ezt a meccset. Tóth Alex ott a 75. perc környékén érkezett, és hát azután fordította meg ezt a Manchester City, de véletlen sem azért, mert a magyar válogatott középpályása beállt. Ebben az idényben is valószínűleg arra számíthatunk majd, hogy ha picit több játékpercet is kap, akkor is egy ilyen rotációs emberre lesz Tóth Alex ennek a csapatnak. Ugye nem tudni, hogy pontosan hogyan számolt vele Iraola, ő viszont távozott több csapattól, ugye pontosan a Liverpoolhoz.
1: Már bocs, egy pillanatra hadd szóljak közben, ne haragudj, úgy Alex kapcsán jó helyen van ő így, hogy rotációs ember, ha ezt a kifejezést használtad?
0: Abszolút, azért Tóth Alex mindig egy nagyon fiatal játékos, aki a Premier League-ben bizonyíthat hétről hétre, és ezt tényleg úgy értem, hogy én arra számítok, hogyha nem lesz sérült, akkor legalább egy 34-35 meccsen lehetőséghez jut, hiszen ez a középpálya nem annyira mély. Alex Scottot végül, a hozzá hasonló nevű Alex Scottot végül nem adta el a Bournemouth ezen a nyáron, így a Manchester City is érdeklődött. Ez tényleg akár meg is történhet, akkor még több játék lehetőséghez juthat. Én azt gondolom, hogy egyelőre így a második Premier League szezonjáról beszélünk, de közben meg mégsem, hiszen télen igazolt csak a Bournemouth-ot. Tehát gyakorlatilag egy éve nincs ott, és én azt gondolom, hogy csereként folyamatosan lehetőséget fog jutni. Jó helyen van Alex jelenleg a Bournemouth-nál, hogyha ez az idén úgy sül, vagy úgy megy végig, hogy csak helyenként néhány perc dobálják be, és nem is ilyen 75. perc környékén, még most is, a Manchester City ellen, hanem csak a 85-86. Perc után, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy különösen esetleg jobb helye lenne. De én azt gondolom, hogy ha 25 percet mindig kap a csapatától, így csereként tud tapasztalatot szerezni a világ legjobbjai ellen, akkor abszolút jó helyen van.
1: Ennyit akkor a Manchester City Bournemouth találkozóról, már csak azért is, hogy 15:30-ig mindenképpen 15 óra 30 percig tudjuk érinteni az összes többi csatát. Ugye szóba hoztam már az első fordulókat tekintve minden idők leggyorsabb gólja miatt a Fulham-Chelsea meccset, de hát ez nem csak emiatt volt egy izgalmas vagy érdekes csata, azon túl, hogy 5 gólos meccs, azon túl, hogy 2 londoni csapat, itt azért az Arbeloa, Xabi Alonso, hogy is mondjam, párhuzam, tehát hogy nem volt olyan valamit magára adó labdarúgással fog

0: Foglalkozó sajtótermék, aki ne hozta volna ezt föl. Mennyiben volt különleges? Különleges volt? Azt hozta ez Zárbeló a Xabi Alonso? Hát csata, hát azért ez erős túlzás. Szóval kis szembenállás ott az oldalvonal mellett, amire előzetesen számítani lehetett?
1: Igen, az igazi pikantériát az adta ennek az Zárbeló a Xabi Alonso összekapásnak egymás ellen, hogy ugye ez a két edző vezette a Real Madridot az előző idényben, ehhez képest most a Premier League-ben néztek farkas szemet egymással, és akár úgy is fogalmazhatnék, hogy végül annak megfelelő erősségű csapatot talált egymásnak a két edző, amilyen teljesítmény nyújtottak ők egyébként a Real Madridnál, mert a Xabi Alonso sokak szerint úgy zavarták el Madridból, hogy nem lett volna még annak ott az ideje, sőt nagyon jól kezdte az idényt a Real Madriddal, még Arbeloa nem tudta gyakorlatilag az öltöző felett semmilyen időpillanatig átvenni az uralmat a madridiaknál, és ő végül a Fulham vezetését vette át. Azért a két keret között, már mint hogyha a Fulhamről és a Chelsea-ről beszélünk, hatalmas különbség van, de megnézve a kezdőcsapatokat nem volt ennyire egyértelmű számomra itt a kezdősípszónál, hogy a Chelsea majd nagyon simán megnyeri ezt a mérkőzést, mert a Fulham fel tudta rakni Arbeloa várható gála kezdőjét a pályára, még a Chelsea-nél például a középpálya két motorja, Enzo Fernandez és Moses Caicedo is hiányzott a kezdőcsapatból. Mondjuk a támadósor az egészen brutálisan nézett ki, ugye Cole Palmer ennek a csapatnak a legnagyobb sztárja immár év, de inkább három éve, megkapta gyakorlatilag a legjobb barátját, angol válogatott csapattársát, Morgan Rogers-t, ugye klubrekordnak megfelelő 100 millió feletti összegért a másik oldalra, a szélen, és akkor ott volt João Pedro a támadósorban.
0: És mindhárman gólt is szereztek.
1: És mindhárman gólt is szereztek, és nagyon sokakban felmerül kérdésként, hogy az ő hármasuk hogyan működik majd együtt ebben az idényben. Hát, hogyha ezt látjuk majd végig, akkor előre örülhetnénk Chelsea szurkolóként. Nagyon jól nézett ki, hogy a Chelsea támadójátéka kikerült a pályára ezen a mérkőzésen. Védő oldalon azért jóval aggasztóbb volt a helyzet, nagyon könnyen átrohan néha a Fulham ezen a csapaton, és Robert Sanchez is, hát legalább egy, de lehet, hogy inkább kettő, mind a kettő gólért okolható volt a kapuban, úgyhogy kell azért még itt Xabi Alonsónak dolgozni a bőséggel, de én azt gondolom, hogy így elsőre egy kicsit hiányos kezdőcsapattal jól nézett ki ez a Chelsea, és sokan mondogatják, hogy a még átalakulóban van a Manchester City, a Manchester United nem tudott ezen a nyáron.
0: Vár, a Manchester United-ra, majd mindjárt kitérünk, ne lőd le a poént első körből, hogy mi volt az eredmény, hát ha valaki nem tudja.
1: Igen, de a lényeg, amit mondani szeretem mondani, hogy mivel átalakulóban van rengeteg csapat, ezért sokan mondják, hogy Xabi Alonsoval megújulva, de egyébként a keretben inkább csak erősítésekkel, toldozásokat, foltozásokat végrehajtó Chelsea, odaérhet bizony a bajnoki címért folytatott versenyfutásba.
0: Öldöklő a csata Angliában, de vajon mennyire öldöklő a csata Isztambulban a női röplabda Európa-bajnokságon, Magyarország, Németország, Virányi Zsolt jelentkezik.
2: 16-15 is volt, tehát egy ponttal vezettek a németek, miután elhúztak 15-12-re, és időt kért kiápolni az olasz szövetségkapitányunk. Kis Lilla ütése, sajnos újabb német pont, jó blokkolnak, és a mi térfelünkre hullott a labda, nem tudtuk már megmenteni ezt. 18-15-re ellépnek, ez a három pontos német előny állandósul, méghoz elsősorban azért, mert itt azért volt néhány hibánk, ami ki nem kényszerített hiba volt, és ebből csináltak pontokat, illetve amit tudtunk előre is, hogy nagyon erősek ott a hálónál, center poszton, és a csapatkapitány Weitzel termeli is a pontokat. A német Anett a mezőn legeredményesebb, de sajnos 3-mal 18-15-re az első játszmában a németek vezetnek, ők nyitnak, talán most ezt a labdamenetet meg lehetne nyerni. Német Anett ütése is kiszáll a pályán túlra, így már 4-jel vezetnek a németek. Most kell észben, igen, most időt is kell kiápolni. A második időkérés a magyar szövetségkapitánytól, mert kezd elmenni a hajó 19-15, de innen még vissza lehet jönni az első játszma legvégére.
0: Szurkoljunk a magyar lányoknak, 4-jel vezetnek 4 ponttal, tehát a németek, az AC/DC és a Thunder, hogyha jól hallottam, ez csendült fel a háttérben, hát vihar. Nos, a Manchester United házatáján ez egy ilyen állandósuló időjárási jelenség, persze képletesen. Hull City Manchester United 2-0, szerintem nincs a világon olyan futballszerető, pláne aki fiatal és a közösségi médiát követi, aki ne izgulna ezért a szerencsétlen srácért, aki nem tudom hány száz napja nem tudott már hajat vágatni, mert a csapata nem volt képes 5 egymás követő tétmeccset megnyerni. Nem akarom elviccelni a dolgot, de hát a United a Ferguson éra óta eltelt időszakban megszokott önmagát hozzá ezzel a Hull elleni vereséggel, és Isten őriz, hogy hergeljem a United szurkolókat. Volt ebben meglepetés? Vagy nyilván van benne meglepetés, de remélem érted, hogy hova akarok kiukadni ezzel a kettősséggel, hogy meglepetés is, de tulajdonképpen meg már annyira mégse kapjuk fel a fejünket rá.
1: Picit megvédeném azért itt a Manchester United-ot, és nem a Hull City elleni mérkőzésen. Pont ezzel a hajvágó sztorival, amiből világra szóló mém született, még az előző idénye is kicsit leértékelődik sokak szemében a Manchester United-nak, mert hogy őt egymást követő mérkőzés tényleg nem is került egyszer sem megnyerni ennek a csapatnak, de egyébként meg magabiztos teljesítménnyel a Premier League harmadik helyén végzett, ami persze, hogyha a Sir Alex Ferguson érát nézzük, akkor nem számít jó eredménynek, mert hát Fergusonnal csak az aranyéremről lehetett szó a Manchester öltözőben. Viszont, hogyha az elmúlt éveket, az azt megelőző 15. meg 8. helyet, akkor az igenis egy felemelés volt a Manchester United-től. Így van, és a játékban is azért Michael Carrick alatt voltak zökkenők, tehát hogyha megnézzük a fejlesztési statisztikai mutatókat, akkor nem játszott annyira jól ez a csapat, mint ahol egyébként végül végzett a tabellán, és itt lehet azért egy picit aggódni a Manchester United-ért. Ennek ellenére én nem számítottam erre az első mérkőzésre a Hull City ellen. Valami borzalmas, hogy hogyan nézett ki ennek a csapatnak a védelme itt az első fél időben, főleg a pontrugásoknál, és ebből aztán egy gólt kapott is a csapat. Azért a második fél időben a Manchester United kifejezetten jól futballozott, és azért, ha megnézzük, akkor összehoztak 21 lövést egy közel kettes várható gól mennyiséggel, amire 0 gólt tudtak ezúttal szerezni. A Hull betömörülve fantasztikusan védekezett, és egyébként is a Hull dicsérni kell, mert nagyon jó transferidőszakot zártak, rengeteg fiatal, potenciálisan Premier League kész játékos hoztak, de ettől függetlenül ez egy nagy pofon a Manchester Unitednak. Én azt gondolom, hogy jól erősített Michael Carrick csapata ezen a nyáron, még hogyha nem is hozott sok játékost, most azóta Carlos Baleba érkezése is biztosnak tekinthető a középpályára, ugye Tielemans, André Santos is bejelentették, és akkor úgy tűnik, hogy még akár Baldét is elhozhatják bal hátvédként a Barcelonától. Nincs még kész az átigazolási időszaka a Unitednak, azért itt a VB sok mindent felborított szerintem sok top csapatnál. Én azt gondolom, hogy ez azért inkább egy olyan mérkőzés volt, ami majd a végére a sorból fog kilógni, nem ez lesz a tendencia. Én nagyon meglepődnék, hogyha visszatérnénk oda, mint az előző években, hogy a Manchester United folyamatosan szenvedi el a meglepő vereségeket, és végül a tabella közepén zár valahol. Szerintem ez a csapat esélyes arra, hogy újra BL indulóként zárja majd az idén, tehát a negyedik, ötödik helyen. Azon én meglepődnék, hogyha ennél előrébb végeznének.
0: Nagyon jó a megközelítés, tetszett nekem, és köszi a kiegészítést egyébként. Cserőtei Márka, Nemzeti Sport újságírója a telefonvonal túlsó végén, hogy ez a mém leértékelte, és valóban egyébként nem mondasz vele butaságot, sőt, egy kicsit tényleg az az ember érzése, főleg akik nem követik napi szinten az angol bajnokság, pláne a United történéseit, hogy igen, ennek a szegény fiúnak csak nő a hajkoronája, most már tényleg így ilyen koronaméretű rőzse van a fején, aztán a United harmadik helye meg így a háttérbe szorult. 3-0 nyert, és ugye ez volt a nyitó mérkőzés, időrendi sorrendben visszafelé haladunk az Arsenal a Coventry ellen, ebben én azt hiszem, hogy semmilyen meglepetés nem volt, az Arsenal nagyjából ott folytatja, ahol abba hagyta, mondom én. Mit mondasz te erre?
1: Ott folytatja az Arsenal abszolút, ahol abba hagyta, és rögtön egy olyan kijelentést teszek, amit én nem is hiszem, hogy meg fogok bánni. Én nagyon meglepődnék rajta, hogyha az Arsenal nem nyerné meg simán ezt a Premier League idényt, és ez lehet, hogy majd az izgalmaknak nem feltétlen fog jót tenni, de ez a csapat úgy nyert bajnoki címet, a végére egyébként akkor is picit simábban bajnoki címet, még akkor is, ha volt ott a City ellen egy kis izgalom, ugye 6 ponttal, vagy 7-tel talán a végére, hogy rengeteg sérülés szenvedett el az előző idényben, hiába volt mély a kerete, azért szenvedett a végére azzal, hogy Bukayo Saka, vagy éppen Martin Ødegaard hónapokat hagytak ki, és őket kellett valahogy pótolni. Az Arsenal annyira felkészült arra, hogy folyamatosan rengeteg sérültje van, hogy gyakorlatilag megépítette a világ legbőségesebb keretét, és ez még akkor is igaz, hogy a Paris Saint-Germain-t mellé teszem, ott jóval kevesebb a sérülés, de az Arsenalnak minden posztra van most már 2, de van, ahol 3 játékosa. Most éppen az angol válogatott Ezri Konszát hozták el, Saliba helyére, aki valójában csak 2 hónapig sérült, és a válogatott szünet után már játszhat, de akkor is ott lett Konszá, Moszkvéra, vagy éppen Hinkapié a cserék között. 3 olyan játékos voltam fel, aki azt gondolom, hogy bármelyik másik csapatban gyakorlatilag kezdő lenne. Ide értem például a Liverpoolt is, és ehhez képest az Arsenalnál ott ülnek majd a kispadon, de be tudja vetni őket akár szélsővédőként is Mikel Arteta. Ott van a középpálya, ahova Bruno Guimaraes hozta el az Arsenal ezen a nyáron, szintén egy Premier League szállt a Newcastle-ből, úgyhogy már amúgy is Rice-szal, Zubimendivel vagy Ødegaardral éppen, de ezért is vissza lehet oda húzni, egy elképesztő középpályát alkottak, és akkor most még olyan híreket is hallunk, hogy ugyan nem jött be Viktor Gyökeres Viktor annyira, az előző idénben az Arsenalnak mind kezdő center, de Julian Álvarez-től is rávetülhetnek még itt az Atletico stádiára az utolsó hetekben. Én azt gondolom, hogy messze ez jelenleg a legjobb keret a Premier League-ben, ami nagy szó, hiszen a Premier League a legerősebbnek titulált bajnokság a világon, de hihetetlenül egységes és masszív az Arsenal csapat. Úgy, hogy ráadásul náluk állandóság is van, hiszen amíg szinte mindenki edzőt váltott, addig Mikel Arteta továbbra is ennek a csapatnak a vezetőedzője.
0: Bizony, Márk, egy nagyon rövid utolsó gondolata maradj még velünk, de talán már véget ért az első játszma Isztambulban, 3-mal vezettek legutóbb a németek. Sikerült a fordítás, Virányi Zsolt?
2: Nem, hogy nem sikerült, hanem 25-17, tehát 8 pontos német siker az első játszmában 25 perc alatt. Ha nem is hideg zuhany, de mondjuk a játszma második fele az volt, még többet hibáztunk, és még jobb volt, stabilabb a nyitásuk, nyitásfogadásuk a németeknek. Jelentősen kell változtatnunk, és össze kell kapni magunkat, ha egyáltalán játszmát szeretnénk nyerni, mert ez a mostani teljesítmény az kevés lesz ehhez. Innen folytatjuk 3-4 perc múlva, mármint hogy akkor folytatják a második játszmával, és aztán ismét Isztambul kapja majd a szót, de most német kornél következik.
0: Bizony, köszönjük szépen Virányi Zsoltnak, a magyar lányoknak tehát szurkolunk, még akkor is, hogyha az első játszma vége nem alakult túl jól. Szóval Márk, azt mondtad, hogy nem fogod megbánni szerinted az Arsenal bajnoki címét így előre. Nyilván most adná magát a kérdés, hogy mondjuk akkor egy dobogót vagy egy top 4-et nézzünk, de nem erről szeretnék beszélni, ez egy kicsit hadd alakuljon ki. Nyilván a nagy csapatok azért csanszosan ott tudnak lenni. Egy társaság érdekel engem, hogy szerinted az ő szezonjuk milyen lesz. Ez a Tottenham, Brentford, Tottenham 3-0. Most éppen megint igazoltak, talán tegnap, mai nap lett hivatalos a Cityből, talán félszemmel, mintha láttam volna valami nagyon komoly összegért egy igazolást. Tehát a Tottenhamnél, ha már a Unitedre mondtam, hogy így a Ferguson éra óta nem nagyon lehet érteni, hogy mi történik velük, a Tottenhamnél végképp nehezen tudom követni, hogy ott mi a helyzet.
1: Igen, nagyon sokan nem értik, hogy a Tottenham hogyan volt képes erre a nyára, vagy hogyan képes erre a nyára, 2-17. hely után, de valójában arról van szó, hogy Daniel Levy volt ennek a csapatnak az elnöke hosszú-hosszú éveken át, ugye egy stadiont is felhúzott, és valami elképesztő pénzügyi bravúrokat vitt fékhez, gyakorlatilag hihetetlen mennyiségű pénzt spórolt meg ennek a csapatnak az évek során, és valószínűleg most már így, hogy nem dolgozik a csapatnál, kívülről nézi szívja is a fogát, hogy hát ő, az ő munkáját gyorsan tönkretették, de tehát nem ezt a pénzösszeget felhasználva gyakorlatilag egy teljesen új csapatot épít jelenleg magának, illetve Roberto De Zerbinek, az előző idén végén kinevezett vezetőedzőnek, akit tényleg egy projektedzőként hoztak ide 5 éves szerződéssel, de bíznak benne, hogy legalább 10 évig így marad, és így tovább. De persze ehhez kellenek majd egy idő után az eredmények is. Én még megértő lennék ezzel az új Tottenhammel kapcsolatban, itt az első forduló kapcsán, mert azért tényleg 7-8 játékos érkezett ebbe a csapatba. Teljesen új a középpálya, ugye Mateusz Fernandes és Sandro Tonali ketten közel együtt közel 180 millióért érkeztek, most ugye Savinho az újabb találat a Manchester Cityből, ő muszáj volt a bal célre, mert a bal célre teljesen kiürült ennek a csapatnak, még az is lehet, hogy egy center is jön, a védelem pedig alapjáraton neveket tekintve kifejezetten jól néz ki szerintem, azért csupa olyan játékosa van a Spursnek, akik a VB-n például fantasztikusan játszottak, ilyen ugye a világbajnok Pedro Porro is, vagy éppen ugye eladták azt az Udogit az Internek, aki az angol válogatóban brillírozott, de a lényeg, hogy ez a Spurs védelem jól néz ki nevek alapján, egyelőre ezen a mérkőzésen nem ez volt a helyzet a Brentforddal szemben, úgyhogy mi, ahogy mondtad is, hogy azt ne tippelgessük egyelőre, hogy a 3., 4., 5. helyen hogyan végeznek majd a csapatok, én arra is hagynék időt, hogy itt összeálljon egy-két olyan brigád, akik rengeteget igazoltak ezen a nyáron. Így vagyok a Tottenham Hotspurrel is, szerintem kell egy 4-5 forduló, amíg meglátjuk, hogy ezzel az új kerettel pontosan mit is szeretne majd Roberto De Zerbi vezetőedző.
0: Én azt hiszem, hogy a hazafutás végéig 18 óráig tudnánk beszélgetni a Premier League rejtelmeiről. Nagyon-nagyon sok kérdés maradt még bennem. Márkot hallgatva meg biztos, hogy mindenre lett volna válasza. Viszont az a helyzet, Márk, hogy 15 óra 31 perc van, és egy fekete pontot Szandi beírt itt nekem az ellenőrzőbe, mert hogy a híreknek már el kellett volna kezdődnie. Cserőtei Márk a Nemzeti Sporttól, köszi, hogy itt voltál és beszélhettünk, innen folytatjuk majd, és akkor a műsor ajánlót követően pedig Szandi kiteljesedhet, és jöhetnek a legfrissebb hírek.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között!
6: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Magyar érem a kínai öttusa világbajnokságon. Mától nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Változékony marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
8: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázó kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai a kettős a fehér oroszok előtt. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx hazai pályán 80-66-ra alul maradt a Golden State Valkyries együttesével szemben az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszának rangadóján. A magyar válogatott játékos bő 10 percet játszott. Ez alatt 5 pontot és 3 lepattanót jegyzett. Mindkét csapat már biztosította helyét a rájátszásban. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Moson-Magyaróvár élvonalbeli és a Dunaújváros harmadosztályú női klubbal szemben. Sveda Marcell az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licensz eljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Rosszinszendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett. Emiatt kellett megoperálni. Mától nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők, és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt mondta, a nyilvánosság szemléletváltást jelent, és segítheti a mentés fejlesztését. A cél továbbra is a 15 perces kiérkezési idő elérése. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó-féle COVID beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Ezt a Fidesz frakció arra reagálva közölte, hogy a külügyminisztérium feljelentést tett a Szijjártó-féle COVID beszerzések ügyében. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek, ketten súlyos állapotban vannak, 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradtak számára, átmeneti szállásokat nyitottak, a régióban mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A károk felmérése jelenleg is tart. A térségre tegnap délután csapott le a forgószél. A Pireneusok lábánál fekvő Pomá településen több ház teljesen összedőlt. Utakat kellett lezárni, az ítéletidő fennakadásokat okozott a légi közlekedésben is.
3: Közlekedés.
8: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az Örkény és Újhartyán közötti szakaszon az 50-es és a 42-es kilométer között sövényt vágnak a belső sávban mozgó munkavégzés mellett. A munkaterület mögött több kilométert meghaladó lassulás, torlódás alakult ki.
3: Időjárás.
8: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon többfelé esik az eső a folytatásban, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, már csak elszórtan, főként a keleti észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 15 óra 38 perc a pontos idő. Kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek. Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk például mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen a www.nso.hu weboldalon. Jelenleg is zajlik Isztambulban a női röplabda Európa bajnokságon. A magyar szempontból a továbbjutás miatt kulcsfontosságú, vagy reményteli továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú németek elleni csata, ahol azért gyorsan tegyük hozzá, hogy az előzetes esélyeket figyelembe véve nem a rendkívül fiatal magyar csapat volt az esélyes. Az első játszma első fele szoros csatát hozott, fej-fej mellett haladt a két csapat. Most már javában zajlik a második játékrész, úgyhogy kapcsolunk is a helyszínre, és egy kicsit beleszagolunk, hogy mi is történik Isztambulban Virányi Zsolt jó voltából.
2: Hát nagyon nagy hangulat nincs, hiszen maximum a 100-an vagyunk ebben a 16 ezres csarnokban, de a DJ-nek köszönhetően ugye sokszor bömböl a zene, amikor áll a játék. Most 8-6-ra vezetnek a németek a második játszmát, is szeretnék megnyerni az első után, tehát 1-0 és 8-6 a németeknek, és ezt a labdamenetet még megnyerhetnénk, de sajnos csak visszaadjuk gyorsan a németeknek a lehetőséget, a támadásokat. Jóvan Buzóki szednek nagy mentéset, cserekén még nagyobb, de valaki tegye már át a német térfélre, legalább áttesszük ott Cezára Libero, aztán centerből blokkolunk, ugyancsak az a baj, hogy cseréke kezéről kivágódik a térfélen túlra, pályán túlra a labda, és így 8-6 után 9-6, hát volt 6-2, meg 7-4 is oda, sőt nagyon rosszul kezdtük a második játszmát, ott folytattuk, ahol az elsőt befejeztük, nagyon gyenge nyitásfogadásaink, a Kumpalisz például centerből, amit beszokott ütni, sima pont Zitzer, azt is a hálóba ütötte, de hát nem egy személy, hanem a csapat játszik éppen rosszul, és hát egyelőre még keressük azt a formát, amivel ki tudnánk jönni ebből az elég mély gödörből. 9-6-ra a németek vezetnek, Cekulájev ő nyithat, a 16-os számú német játékos, ezt jól kellene fogadni, na ez most talán megvan, Bozóki, aztán jól van, Csereké az, aki a feladást követően, és azt nézem, hogy mintha cseréltünk volna, úgy bizony, nem Petrenko Brigitta, hanem már kis Nóra, egy másik fiatal játékos a feladó poszton, hát ehhez is hozzá kellett nyúlni a szövetségkapitánynak, bevetni a második számú feladónkat, és Kisnóra jól adott fel, Cserekének befejeztett centerből, és így 9-7-re szépítünk, amikor a csapatkapitány Bozóki Szedmák Réka nyithat, aki a Vasashoz tért vissza, és ha már Kornél is mondta ezt a fiatalságot, na nézzük, a nyitásfogadás nem a legtökéletesebb, centerből befejezhetik, Csereke kezéről ott nem vágódik le, még most mi jöttünk, Kislilla ütésre sajnos hosszú. Megvolt az ütés, megvolt a rés, csak sajnos hosszúra szállt Kislilla kezéről, ő is vasas játékos, szóval, hogy összesen 11 EB újoncunk van, a 14 fős keretben, és 2001 óta nem volt az EB történetében, vagy az Európa bajnokságokon olyan fiatal csapat, mint ez a mostani, a 21-es fél év átlag életkorú magyar válogatott, amelyik 5 meccset játszik, a két a legnehezebb ellenfél ellen 3-0, de volt két jó játszma a lengyelek ellen, a második, harmadik, és ugye tegnap este a törökök ellen itt 14 ezer néző előtt, majdnem teltház előtt a második, illetve az első, tulajdonképpen volt 4 egymás követő jó játszma, magyar szempontból 6-ból 4 jó játszma két meccsen, itt volt egy gyengébb első játszma, és egy rosszul kezdődött második, és újabb német pont, és megint ellépnek 4, azaz 4 ponttal egy jó keresztütést követően 11 hétre, ez pedig azt jelenti, hogy ebben a játszmában is már 4 pont megint a különbség, ami sok, és a magyar csapat igazából ott 2-1-nél vezetett az első játszmában a mérkőzésen, hiába volt utána 9-9-13-12-t követően megléptek, tehát a magyar csapat a vezetést még nem tudta megkóstolni, így nem tudjuk kibillenteni a németeket az egyensúlyukból, akik egyáltalán nem játszanak extrán, a centerjeik jók, klasszisok vannak ott bőven, hiszen az olasz bajnokságban edződnek többen, és a csapatkapitány Weissel például, ráadásul onnan még erősebb bajnokságba szerződött, az Eszesibasi az ide Isztambulba a török bajnoksághoz, a Bajnokok Ligája döntős ezüstérmes csapathoz, de kiemelhetem Aszmeyert, és aki Olaszországban, amelyik ugye a törökkel együtt a világ egyik legjobb női röplabda bajnoksága, és az a Veszke, aki szintén termeli a pontokat, ütő, négyes ütő, nagyon jól játszik ezen a mérkőzésen. 11 hétről feljöttünk 11-9-re, és egy újabb magyar pont. Azért szépen jön fel a magyar csapat 11 hétről, a 4 pontos különbséget követően, ugye 5-7-7-11, ha a jegyzeteimre pillantok, és onnan most 11-9. Csereke Zsófia az, akinek információim szerint itt vannak a szülei is, és most ő nyithat a 18 éves center. Ez a nyitás nem rossz, de a feladást követően befejezhetik a németek. Jó, van, most végre van egy blokkunk, és megmentjük, aztán Kisnóra előkészít németenek, csak átteszi, most megint lehetőség a németeknél pontszerzésre. Weissel ütése, meg is van a center pont, 12-9.
0: Zsolt, német kornél stúdió. Zsolt, itt van velünk Nyári Sándor, korábbi szövetségi kapitány, úgyhogy akkor megkérdezem én a korábbi szövetségi kapitány. Szia Sanyi, köszönjük, hogy bekapcsolódsz telefonon keresztül az adásba. Szóval, hogy tetszett az első játszma első fele, erről beszéljünk, és aztán utána mi változott az első játszma második felére, hogy ilyen nagy lett a különbség?
9: Szép jó napot kívánok minden kedves nézőnek, velünk együtt szurkolónak. Én is nagyon szurkolok a lányoknak. Nem változott itt semmi tulajdonképpen. A német csapatnak van egy fazonja, egy tartása. Ők európai felsőházi formátumú csapat, tudjuk róluk. Fogást próbálunk rajtuk keresni. Az első két lejátszott mérkőzésen, ahol 3-0-ra kikaptunk, a világon nagyon komolyan jegyzett két csapattól, az abszolút normális volt, abszolút derék dolog volt. Semmi kivetni nem való nem volt, de pláne úgy, hogy négy játszmában is szorongattuk az egészen komoly nemzetközi szintű ellenfeleket. Itt egy kicsit attól félek, hogy ott mi nagyon kijátszottuk magunkat, hiszen ott veszteni való nem volt, itt meg van. Remélem, hogy nem így lesz, és nagyon szurkolok. Abban teljesen egyetértek a kommentátorokkal is, a televízióban is, és veled is, Zsolti, akit üdvözlök külön, és köszönöm a megkereséseteket, hogy a németek nyitás fogadásban és agresszív nyitás, támadó nyitásban sokkal jobbak, mi egy kicsit halványabbak vagyunk, egy kicsit nehézkesebbek vagyunk.
0: Egy ilyen fiatal csapat számára, most szoktuk mondani, hogy persze minden perc a tanulás jegyében telik, de itt, amikor tényleg a legnagyobbak ellen, hát a címvédő törököknél komolyabb csapatot keresve se találni itt a női mezőnyben. Szóval, hogy mit jelent? Mekkora léptékű? Nyilván nem szabadna kihagyni egyetlen lépcsőfokot se, de én ezt így úgy képzelem el, hogy olyan, mintha kettesével vennék ilyenkor persze képletesen a lépcsőfokokat.
9: Teljesen egyetértek a meglátásoddal. Ha szomorúan, vagy idézőjelben mondom, hogy Szedmákrék, a német Anett, a Petrenko Brigi, ők a veteránok ebben a csapatban, értsen mindenki úgy, hogy akarja. Aki ismer engem, az tudja, hogy miről beszélek.
0: Teljes mértékben így van.
9: Lányok 26 évesek. Én Vasasban dolgozgattam egy évet, kettőt, amikor a Szedmákréka és a Zanettot elkezdték a serdülő csapatban botladozni, most pedig hát nemzetközi szintű klasszisok. Most ehhez a játékosokhoz is nagyon jó a meglátásod. Olyan emberek, mint a Kumpalíz, akiről azért 3 éve röpaldában nem hallottunk. A Cserekje ifjú hölgy a legnagyobb magyar center tehetség, nyugodtan vasalják be, amíg akkor is tudok beszélgetni veletek, bárki vasalja be rajtam a legnagyobb magyar centert egység, ezzel a Dobi Edina, akit én az utóbbi 20 év legjobb magyar centerének láttam, ugyanilyen véleményem van. Nagyon-nagyon tehetséges emberek, hát nem beszélve a két ikerről, a Zsombók ikerekről, a németről, szóval ezek a kis pampukról, akinek az édesapja válogatottam volt, amikor említettétek, hogy válogatott edző voltam, 16 és fél, 17 évesen ezek az emberkék nemzetközi szintű igen-igen komoly ellenfelek ellen játszanak és szorongatják őket. A magyar női röplabda nagyszerű úton halad. Ezt akarom mondani, vigyázzunk rájuk.
0: Budapesten most felhős az idő, de akkor ezek szerint a magyar női röplabda felett viszont napos, ez persze átvitt értelemben. Na de milyen az időjárás az isztambuli csarnokban, avagy térjünk vissza a pontok mesdjére vagy mezejére, Virányi Zsolt folytatja.
2: A klimatizált csarnokban rendben van a hőmérséklet, de amúgy izzadunk, mert most megint hárommal vezetnek a németek. Kohn jön nyitóhelyre csereként, és ő se egy kezdő, feladó, egyébként 179 centi, hosszú szőkehajú, és hát a németek, csak annyit mondok, hogy a brazilokat verték idén, amikor mi az Európa Ligában bronzérmesek lettünk nyáron. A brazilokkal 3-2-es meccs, 3-2 egy világranglista második brazil csapat ellen. A belgákat 3-0-ra verték, az nagyon magabiztos győzelem, a belgák jók. A törökök ellen itt idegenben 3-2-es vereség. Na most hát csak ez a három meccs, de volt összesen 12, és nem az Európa Ligában, mondjuk az legyen a B csoport, vagy a második vonal, és az első vonal a Világliga, a Nemzetek Ligája, ahol játszott 12 meccset ez a német csapat, a világranglista 13. helyezettje, és mi most a 29. helyen vagyunk, és még azért is küzdünk, nem csak egy első játszmát nyerjük meg netán az első meccset, hogy netán, hogy tovább jussunk a legjobb 16 közé a 24-ben, hanem azért is, hogy a világranglistáról kisebb fajta csodával kijussunk a jövő évi 32 fős VB-re, de hát ahhoz nyerni kell méghozzá mérkőzéseket itt az EB-n, ez teljesen egyértelmű. Most egy blockout, méghozzá Grózer György, ifjabb Grózer György lánya, egyik gyereke Grózer Leána, a német válogatott fiatal 19 éves tehetsége rájutott a német a net blokkoló kezére, kivágódik a labda, és amíg én itt mesélek, addig 13-11 után már szépen 16-11-re megléptek a németek, és ez baj. Ez baj, mert az első játszmában is itt kezdődött ebben a szakaszban az, amikor nagyon elhúztak, és onnan már nem volt visszaút. A németeket még sosem győztük le. NDK és NSK külön történet. Ott voltak sikereink, főleg a nyugatnémetek ellen, de úgy, mint Németország, 2015-ben és 2017-ben is legyőztek bennünket. Jó van, most viszont legalább egy magyar pont, valahogy csak fel kellene, hát nem ébredni, mert nem erről van szó, csak hogy el kellene hinni, hogy van keresnivalónk a németek ellen is, amit a törökök ellen nagyon elhittünk az első játszmában játszmalabdáig. 16-12-re a németek vezetnek a második játszmában, 1-0 a mérkőzés állása, és a 25-öt kell 2 különbséggel ugye elérni, és most bejött Fekete Fanni, centerünk, a fiatal, ő már mondjuk 20 éves, az a 16-17 évesekhez képest jó, hogy nem öreg, a nyitása nem rossz, de a fogadás is stabil. Grózer ütése, nagy mentés, de sajnos lepattan a földre, ott Kis Lilla a hátsó sorból, majd aztán Bozóki Szedmák Réka, a csapatkapitány is hiába betődik, lepattant a földre a labda, így újabb német pont, 17-12, hát szép lassan azért a második játszmát is megnyerik a németek, így ha csak valami fordulat nem lesz, és ők most persze, hogy mosolyognak, persze, hogy vidámak, mert amúgy is önbizalommal telve a lettek elleni győzelem után, 2-0 volt az első két játszma után ott, és aztán a lettek nyertek egy játszmát, majd a negyediket ismét a németek nyertek, de az két nappal ezelőtt volt, és egy napot így pihentek is a németek erre a meccsre, mi pedig a törökök ellen jöttünk abból a nagy csatából. Bozóki Szednák Réka ütése most pontot ér, így az 5 mínuszból már csak 4 mínusz van. El kellene valahogy úgy kapni a fonal, a Csereke Zsófia ott van, 18 éves Kis Nóra, a 20 éves cserefeladónk, aztán németen ott a maga 26 évvel, aki egy nemzetközi klasszis, a kiéri játékos, a 13-as számú játékos, ő is itt most a nyitóhelyen van, a szüleit nézem, akikkel már találkoztam, és aztán Kis Lilla a Vasasból, valami Kertész Petra libero. Jó, jász, ez az, mínusz 5-ről mínusz 3, ezt benézték a németek, annyira be lehetne vinni az erdőbe ezt a német csapatot, már is időt kér az ő olasz szövetségi kapitányuk, de ahhoz az kell, hogy ezt elhiggyük mentálisan, és felnőjünk a feladathoz, és ne adjunk nekik potya pontot. Hát volt olyan is, ha jól emlékszem, ebben a játszmában a gyenge nyitásfogadás után, de lehet, hogy az elsőben volt 14-12-es német vezetésnél, hogy egy potya labdát be kellett volna ütnünk, ehelyett odaadtuk a németeknek a lehetőséget, meg rossz feladással, akkor szétesett a játék. játékunk teljesen. Most 17-12-ről, már 17-14, 3 pontra felzárkózunk. Olasz edző mindenütt ebben a csoportban, mind a 6 válogatottnak olasz szövetségi kapitánya van. És hát Chiappininek is van még egy olyan tartozása, hogy ő volt 2007-2009-ben török szövetségi kapitánya az EB-n. Mind a kétszer halljanak csodát, kikaptak a németektől, majd 2019-ben a szlovén válogatottal is kikapott a németektől. Volt 3-0 kétszer, meg egy 3-2, tehát szem ő benne is megvan a motiváció, hogy most a magyar válogatott egy győzelemre vezesse a németek ellen, de ehhez az kell, hogy ezt a németan egy sorozatot, ezt nagyon hosszúra nyújtsuk, mert most ugye ő nyit.
0: Zsolt, bocsánat, kérdezzük felugrik. Már meg igen? Nyári Sándort, hogy hogy lehet bevinni ezt a német csapatot az erdőbe, mert itt van velünk telefonom még mindig.
9: Köszönöm szépen a szót, nagyon nehéz ez bevinni az erdőbe. Van ebbe a játék stílusban egy szokásos német rakkolás, ahol nem adjuk fel utolsó pillanatig, nem adjuk föl, meg van benne pengézés is. Tovább az a sok, amikor nagyon jól beviszik a nyitásokat, mert nagyon jól beviszik, és centerből nagyon hirtelen, nagyon gyors mozdulatokkal, gyors lábbal megtámadnak bennünket, maximum egy blokk a center blokk marad, a szélsők nem tudnak bezárni igazából, és ott sebezhetőek is vagyunk. Bár még egyszer mondom, a Kumvaliz és a Csereke a maguk 18-20 évével nem veterán centerek, hanem a magyar center, női válogatott center reménységei többek annál. Tehát van ebben lehetőség, ebben ezt a játszát, ha megcsípnénk, akkor lenne igazán érdekes a mérkőzés, mert rájönnének a lányok, hogy Jézus Máriám, nem volt nehéz, vagy nem volt könnyű túltenni magunkat a két szuper tudású csapat mérkőzésén. Most van egy igazi vizsgamérkőzés, ez tényleg az, és a két csapat között nincs annyi szakmailag, nincs annyi különbség, hogy azt mondjuk, hogy hát ezt a németek megcsinálják, esélyesek a 2-0-as vezetésre, ez egyértelmű, de mégis azt mondom, hogy nagyon nehéz kizökkenteni őket, vannak nekik komoly pontjaik, Csaklája, akinek a nevéről hallatjuk, hogy talán nem született német, a Grozelena, akiről szintén tudjuk, hogy magyar felmenőkkel rendelkezik, a Kamila Wenkler és a Lina Altmaier, az a négy kulcsemberük, akik magasságban, dinamikában és ügyességben is nemzetközi szintűek. Nagyon nehéz lesz kiegyenlíteni, de ha kiegyenlítünk, egy-egy után bármi megtörténhet, bár úgy lenne.
0: Na, köszönöm szépen Nyári Sándornak, aki itt marad velünk folyamatosan. Mondom, Virányi Zsoltnak, ha bármikor akarod szólítani, Sanyit tudod szólítani, de hol tartunk az erdőből, kifelé, befelé vívet a németeket?
2: 18-16-ra jöttünk fel, 2 pont, de centerből nem lehet megfogni őket. Ez egy könnyű nyitás fogadás utáni centerpont, amiről Sanyi is beszél, és ez Vejceléknek gyerekjáték, rutin munka. Azért gyorsan végigmegyek akkor, amikor 19-16-ra a németek vezetnek a második játszmában, hogy hogy állunk a pontokat tekintve. Grózer már felzárkózott, sőt, mi több, meglépett, és 9 ponttal a legeredményesebb német lett. Sokáig azt írhattam fel, hogy 5-en vannak, de most is 5-en vannak 6 ponttal. Vejcel, Cekulájev, ezen frissül itt az igen, az eredmény közlő is. Cekulájev, Altmaier, Vejcel, Veszke és Grózer, de Grózer a legeredményesebb 9 ponttal, nálunk német Anett szintén 9 ponttal, mert mostanában belejött a pont gyártásba keresztütésekkel, egy újabb német próbálkozás, Vejcel, jól van, ezt megmentettük, kis lilla rá blokkra, kis lilla, aztán jön a másik kis Nóra, német Anett ütését a németek összeszedik, áttessékelik a mi térfelünkre, tessék akkor megnyugodni. Most kis bejátszás a hálózó, az ütés kis lilla ütésén segít a háló, de nem elég, a mi blokkunkról nagy mentés hátulról ki volt, Bozóki Szedmák visszahozta, kis lilla ütésénél pedig a német libero vetődik a megkülönböztető mező, csak aztán jönnek a nagyok, és hát sajnos Altmaier, akit kiemelt szintén abban a bizonyos német négyesben, ráüti a blokkoló kézre, és német pont lecsorog a labda, mert valóban Altmaier, aki az olasz élvonalban játszik, Cekulájev, aki a Kijériből, tehát németen egy csapattársa volt, a Konejánóban megy, szintén egy kiváló olasz csapat, Vejcel már ide mondtam, hogy Törökországba szerződött, Grózer pedig a Busto Arsizióba, tehát szintén egy olasz csapathoz szerződik, és ez azért sok, nagyon jól tartják magukat, tényleg stabilan a németek, és a 23-as száma játékosok a feladója, a Dresdai Straube nyithat. Egy de rossz fogadás, hát ebből pontot csinálni nehéz lesz. Megpróbálta német Anett a hátsó sorból, de Cezár a libero ott volt, aztán a blokkunkról lecsorog a labda, ezt most át kell ütni, de keményen kis lilla, de megint Cezár a libero ment. Jön Vejcel, akit ha meglátok, akkor vagy nem Altmaier, mind a kettőjüktől rosszul vagyok. Kis lilla ütések leblokkolják, és kivágodik a labda. szerencsénk volt, a két colos, a két magas, Arzmeier a 9-es és a 21-es, a csapatkapitány Vejcel, 195 centi magas Vejcel, 20-17, 3-mal vezetnek a németek, tehát már 4-jel is vezettek, 17-15 után ugye itt volt 16-20, de most 1-jel megközelítettünk, de hát innen már nem nagyon lehet hibázni, tehát innentől kezdve kell egy jó sorozat, bejön az a német utca, aki az egykori válogatott kosaras német Istvánnak a lánya, Békés Csabán játszik, amúgy Szombathelyen született, de figyeljük, német utcát az első játszmában is volt egy-két pontja, a nyitást követően, hogy beállt csereként, de centerből, most megmentjük, jól van Vejcel ütése ellen, de nem tudjuk áttenni. És aztán jön Vejcel, át tudtuk tenni, de nem tudja befejezni. Mi lesz ebből, kis Lilla? Gyerünk keresztbe, egy nagyot ment a liberójuk, most megint ők fejezhetik be Veszkének, és ez kegyetlenül megvan. Ez a három ember ott elől, Arzmeier, Vejcel, Veszke, ha ott vannak, valamelyikük bizony beüti a pontot, és ezért vezetnek 21-17-re. Látsz-e, Sanyi, még valami reménysugarat az első játszma végéhez közeledve?
9: Az is maradok edzőként, játékosként is, tehát nem változok. Nagyon szurkolok ennek a csapatnak, olyan labdamenezeket látok, és köszönöm szépen a szót, olyan labdamenezeket látok, amik nemzetközi szinten is kalapot kell, hogy emelj az ember előtt. Ez a mezőnyjáték, mind a két libero szenzációsan játszik. Valahogy az íra a pontot mindig a németek teszik föl. Ahogy a stúdióból rákérdezett a kollégát, valóban az elején tapogatózott mind a két csapat. Nagy volt a tétje ennek a mérkőzésnek, most is nagy, mert nincs elvesztett mérkőzés, csak rosszul reagáló csapat van. Nincs elvesztett mérkőzés, de nem túl sok esélyt látok arra, hogy sikerüljön a másik szetet megcsinálni, egyenlíteni, mert a németeknek a lendülete a semmit nem változott, hasonlóan is most is megbognak bennünket centerbe, és hát igen, egyre kevesebb a remény. Minden esetre én annyit tudok mondani, hogy a női csapat helyzete nem reménytelen, lesz, van két ellenfelünk, akit meg kell verni, ha a németek nem sikerülnének. Én nem akarok még konzekvenciát levonni ebből a mérkőzésből. Itt a németek jobban fonalat fogtak, 3-4 kulcsemberük egészen jó, és ha azt mondom, hogy a kis Grózer hölgyön kívül, a kislányon kívül még 3 Grózerünk van, aki Németországból püfölé a labdát, a nagypapa, a fia, még egy fiú a családba, és sajnos nem a magyar mezőnyt erősítik. Ez valahol elgondolkoztató, de hát ezen túlmutat ez a mérkőzés, mert itt elsősorban női röplabdáról van szó, aki a magyar röplabda sportnak jelen pillanatban zászlóvivője, és ez maradjon így is, mert tehetséges emberek.
0: Nyári Sándornak egyelőre köszönjük szépen. Bocsánat, Zsolt, csak egy fél mondattal Budapest tartja magánál a szót, ha már Sanyi említette, ugye a két mérkőzés majd 27-én délután 6-tól egészen pontosan 18 órától Lettország ellen, és egy nappal később azok ellen a szlovénok ellen délután 3-tól, akik ugye pont a németek elleni óriás meglepetés győzelemmel kezdtek. Na de minden továbbit a folytatásban Isztambulból Virányi Zsolttól.
2: Arzmeier nyitása után a kis Lillát leblokkolják, azok a Vejcel és Veszke, két magas szőke, és aztán német Anett ütésé pontot ér, 22-18, megint 5-ről elkezdünk zárkózni, mint 17-12-nél is volt, 18-22 magyar szempontból, de hát a német válogatottat, mondtam, még sosem győztük le, illetve Németországot az Európa-bajnokságok történetében, és hol van már az az időszak, amikor még 75-ben EB ezüstérmesek voltunk, vagy 3-szor 77-81-83 bronzérmesek, hát 87-től 28, igen, majdnem 30 évig ki se jutottunk egy EB-re, aztán 15-ben elkezdtük, és sorozatban most már 6-szor vagyunk itt, német, nem Petrenko Brigitta nyitása, német Anett figyel, Veszke ütése a blokkról, oda hátra Bozóki Szedmák, Petrenko vissza őt most feladóban, és most üt német Anett, és pontot is szerez. Na ez az! Titóban abban reménykedtünk. Hát miben reménykedjen az ember, ha nem a legjobb játékosának a legjobb napjában, és mondjuk szerez úgy 22 pontot, mint az első meccsen a lengyelek ellen, de én mondjuk akkor már azt fejtegettük itt kint, hogy akár 30 pontot is szerezhetne Anett, mert azzal lehetne meccset is nyerni, mégis ő a legnagyobb nevű játékosunknak. 22-19, 3 pont, tényleg nem hibázhatunk már, Petrenko Brigitta nyithat, többiek figyelnek, koncentrálnak, a zene elhalkul, a nyitás, hát ettől féltem, bele a hálóba, egy-egy ilyen belejön, emlékezzünk vissza, a törökök ellen is volt ilyen sajnos az első játszában, 21-21-nél, és ez meg nem fér bele összességében, mert így most már nagyon közel, és hát Vejcel, Veszke, de hát szinte az egész kezdő hatos plusz még két csere nagyon jól egy szinten játszik a német válogatottból, és tényleg azon a szinten, ami kell ahhoz, hogy nyerjenek. Na, a nyitások után jó a nyitásfogadás, és kis Lilla újabb pontja, aki nem kezdte jól ezt a meccset, meg egész nyáron jól játszott a válogatottban, de az első játszma az felejtősre sikerült. Most viszont 23-19, 23-20, és ha itt a szajfózom, hogy nem lehet többet hibázni, akkor ez annyira igaz, hogy tényleg még egy hiba, és akkor már játszma labdájuk van a németeknek, és 0-2-ről. Hát, a lettek megpróbálták, eljutottak 2-1-ig, de a negyedik játszmát megint a németek viszonylag könnyedén hozták két nappal ezelőtt. Nagy erőnk Pampu Gréta, 16 évesen, minden idők legfiatalabb magyar EB játékos a röplabdázóknál, a nőknél, de hát abszolút rekorder is lehet Pampu Gréta, 16 évesen felnőtt, ebben ritkán szoktak megjelenni. A nyitása nem a legrosszabb, sőt inkább a legjobb, de a fogadást követően ott centerből majdnem befejezik. Most viszont fejezhetjük be, blokkáutra próbál Bozóki Szentmákrék, a németek megmentik. Jön sajnos Grózer, az őt is összeszedi. Az egyik játékosunk Pampu Gréta hátul, de aztán centerből megint befejezik, mert ott van mindig egy német, most épp Cekulájev. Igen. Anasztázia Cekulájev, aki a Konel Jánó játékosa lesz a következő szezonban, még csak 23 éves, center 191-es, és Veszkerűen nyitni játszmalabdánál. 24-20, hát beleütheti ő is a hálóba, már csak azért, hogy legyen egy ilyen nekik. A jobb nyitás fogadás a másik oldalon a németeknél, de azért hibázni ilyenkor is lehet. 2-0-ért nyithat Veszke, kicsit még a feldobja a labdát, most jön a játékvezetője le, illetve a nyitás. Bűvöli a labdát, felugrik, és nem üti a hálóba, sőt hosszúra sem, Pampukra, fiatalra nyitott, jöhet németenet ütése, ez a blokkra úgy vágodik le, hogy még összeszedik, vissza a magyar térfélre, gyerünk Petrenko feladása, Bozóki Szedmákra, egyik német, ott Ászmeier ment egy nagyot, jönnek a centerek, hova pattan a labda, magyar térfélre, mi fejezhetnénk be, ha németenet ütése, a blokkra sem sem mitérfelünkre életveszélyesen pattan, még megmentjük, megint a net, egy hármas blokkot üt át. Ott Lyukas volt Cekulájev kezénél, ott volt a rés a hármas blokknál. Hát jó, van akkor egy könnyebbség, mert 24-21-nél ugyan egy játszmalabdát hárítottunk, de van még három a németeknél, tehát nem könnyű a helyzet, és visszacsere. Német utca is lemegy egy pillanatra, beállt, és kinyit most, Fekete Fanni jött be. Fekete Fanni, de közben ott a csereben élünk, és Fekete Fanni. Na, megértjük, hogy mi lesz, Kumpalis jön benyitni. Nem, Fekete Fanni 24-21-nél. Ott mond valamit a többieknek, hogy mit fog nyitni, hova fog nyitni, kire fog nyitni, mire figyeljenek, melyik figura, milyen az állásrend itt kötött a röplabdában, de abban nem megyünk bele a rádióban. Második játszma labdája a német csapatnak, a második játszmában 1-0-ás vezetésnek Kump nyitása. Ez sajnos jó nyitásfogadás, befejezheti Grózer, be is fejezi. Beütötte, 25-21-re megnyerte a német válogatott a második játszmát, sajnos Grózer ütésének köszönhetően így 2-0, egy játszmára a mérkőzés megnyerésétől a női röplabda elvén a német válogatott stúdió.
0: Virányi Zsoltnak köszönjük szépen, Nyári Sándortól pedig egy nagyon-nagyon rövid értékelést szeretnék kérni a harmadik játszma előtt. Van-e innen visszaút a magyar csapat számára, Sanyi?
10: Tulajdonképpen visszaút mindig van. Még egyszer mondom, a két csapat között nincs akkora különbség, mint amit a megnyert két játszma mutatja. Nincs akkora különbség, de dinamikusak, hogy is mondjam, sebezhetetlenek. Mindenütt, mindig jókor, jó helyen vannak. Van egy játékosuk, aki elsősoros, éppen hátsósoros, jellemző módon, épp a családi tanácssal megbeszéltük, hogy vonaltámadást egyik csapat sem igen hajt végre, mert a feladások igazán nem mennek ki a szélére, bejebb vannak, bejebb tolódik a blokk, ők még bejebb ütnek, igazi vonalütéseket nem láttunk, de ez már szakmázás. Én azt mondom, hogy a német csapat az esélyesebb, de nekünk két olyan ellenfelünk jut a végére, aki ellen, ha és amennyiben sikerül nyerni, akkor ott lehetünk a nagyon előkelő mezőny a világ elitjében később, de jelen pillanatban a németek egységesebbek, jobbak, a magyar lányok előtt pedig le a kalappal. Nem hivatalból dicsérem őket, nagyon tehetséges gárda.
0: Nyári Sándornak,
10: köszönöm a meghívást.
0: Nyári Sándornak, köszönöm nagyon szépen. Mi köszönjük szépen, Sanyi, hogy itt voltál és bekapcsolódtál az élő műsor folyamba. 16 óra 5 perc a pontos idő, ez pedig azt jelenti, hogy kezdődik a Nemzeti Sportkör.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 16 óra 6 perc a pontos idő, a stúdióban továbbra is Németh Kornél, velem szemben pedig a hangadók rangadójában, vagy a sportkörben, nem is tudom, hogy honnan közelítsük meg. Hát az egyik hangadó Csisztu Zsuzsi lesz a mai napon. Szia Zsuzsi!
8: Szia
0: Kornél! Köszi, hogy itt vagy velünk.
8: Köszönöm.
0: Gyenge Balázs, mint hangadó rangadó, illetve Spiller István, aki napszaktól függetlenül, adástól, időadástól függetlenül, SMS-ben, telefonon, messengeren mindig meg tud jelenni, és be tud jelentkezni. Pisti, köszi, hogy te is itt vagy. Kezdjük természetesen, és köszönöm nektek is, illetve a hallgatóknak is a türelmet, de hát nyilván az élőadás varázsa ilyen, és természetesen félszemmel figyelünk majd Isztambulra, hogy mi történik a magyar női röplabda válogatottal, ellenben valakire sajnos nem tudunk, nem hogy félszemmel se, hanem semmit nem tudunk. Buzsáki Ákos eltűnéséhez mit szóltok? Ugye ez a mai napnak a híre, annyit sikerült megtudni a környezetéből, ugye az édesapja nyilatkozott talán a Blicknek, hogy meglepődött ezen, maga a körözés dátuma is egy héttel ezelőttre van kiadva, de telefonon mi is ennyit tudtunk meg, hogy egy hete ki van kapcsolva a telefonja, és nem lehet elérni. Én nekem az első szó, ami eszembe jut, a döbbenet.
8: Abszolút. És hát az a baj, hogy ezekből a rendőrségi jelentésekből hát nyilvánvalóan indokkal, de azért semmi nem hámozható ki. Nem lehet tudni, hogy az eltűnés az, és egyben a körözés az mit jelent. Tehát tulajdonképpen eltűnt egy ember, de azért körözik, mert valami ok van rá, hogy körözzék, és adott esetben most próbálok itt, és természetesen mindenki vegye ezt ugye találgatásnak olyan szinten ugye találgatni, hogy szándékosan,
0: igen,
8: tehát hogy szándékosan bujkál, és úgymond idézőben menekül valami elől, vagy valami fajta olyan ügy van, ami miatt ő szeretné minden tekintetben kerülni a nyilvánosságot, vagy talán ennél még rosszabb verzió az, hogy azért tűnt el, mert önhibáján kívül valami történt vele, és ez így meg kifejezetten rémisztő, úgyhogy...
0: Volt egy podcast nem is olyan régen, ahol kicsit sejtelmesen függőségekről beszélt, bár én úgy tudom, hogy ott nem nevezte meg, hogy megemlített többféle függőségi kategóriát, alkohol, drog, szerencsejáték, majd utána tovább lépett, hogy valamelyik az, amelyik őt is érintette, nem tudom, hogy ebből mi...
12: Ha nézitek ezeket, mint MT-sként, amikor ügyeletben vagyok, akkor néha rá kell néznem. Legtöbb esetben, hogyha bűncselekménnyel vádolják, akkor oda is írják, hogy valami miatt körözik, vagy hogy fokozottan vigyázzanak vele, mert mondjuk fegyver van. Az ő esetében ilyen nem volt.
8: De a kifejezés, hogy körözik,
12: eltűnt szemét ezt, is körözne.
13: Na de igen, ezt akartam is tőled kérdezni, mint jogásztól.
0: Dr. Csisztu Zsuzsa, bocsánat, így kell volna bemutassam, de ebben a helyzetben sokszorosan sajnos aktuális lesz, igen.
13: De mert hogy engem leginkább már a megfogalmazás lepett meg, hogy az nem az a szakkifejezés, hogy keresi a rendőrség, hanem körözi.
8: Igen.
13: És a kérdésem az, hogy a körözésnek mi a feltétele? Az, hogy eltűnt szemét, ártatlan,
8: nem, eltűnt szemét.
13: Olyan szemét, aki ellen vád sem fogalmazódott meg, azt is lehet
8: hát,
13: keresni.
8: Hát, eleve is ilyenkor vád még nincs, csak maximum gyanúsítás.
13: Igen.
8: De a körözés kifejezést azt viszonylag ritkán szokták akkor használni, hogyha valaki tegyük fel, áldozatként tűnik el, ugye? Tehát, hogyha valakit, most mondok, egy leütnek, betuszkolnak egy autóba is, tehát, hogyha valaki, és mondjuk esetleg erről van egy utcai felvétel, akkor már nyilvánvalóan tudják,
13: hát,
8: hogy...
13: Őt körözik, igen, vagy keresik?
8: Hát, ott nem tudjuk, ugye? Tehát maga a rendőrségi...
13: Csak, hogy van-e a terminuszok között,
8: igen,
13: különbség?
8: Van. A körözött személy az ott úgy tűnik, hogy ott történt valami olyan eset, amelyben az érintett is esetleges gyanúsított lehet, vagy gyanúsítható
0: lehet. Eltűnt ismeretlen helyen lévő személy Buzsáki Ákos, és amit Pista mondott, nincs ott a végén, tehát ez szerepel ha rámegyünk a rendőrségnek az oldalára, eltűnt vesző ismeretlen helyen lévő személy.
8: Akkor
12: valaki bejelentette, hogy nem talált, tehát például te nem jelensz meg reggel a munkahelyeden, gyanút fognak a kollégák.
0: Erre mondom azt, hogy nem az édesapjától, de a környezetéből nem hatalmazott fel, hogy megnevezzük, akivel sikerült beszélnünk. Azt az információt tudjuk, hogy egy hete a telefonja ki van kapcsolva, és nem elérhető.
8: Jó, de hát ennek ezer oka lehet. Tehát itt az is kikapcsolhatta,
12: de a másik az, hogy
8: neki rosszat akar.
12: Szülőként, hogy a gyerekről mondjuk mondja, hogy hazajön éjfélre. Fél egykor még nincs ott, hogy bekapcsol egy mechanizmus. De már egyébként éjfél 5-2 perccel is. Tehát ilyenkor, hogy maga az eltűnt személynek is van egy feladata, hogy lemerül a mobilom. Valahogy. De egy hétig nincs olyan.
0: Tehát hát emlékezzetek vissza az év elején a szegény teniszező, az MTK-s kisfiúra, vagy fiatal fiúra, aki ugye bolyongott szegény a városba, és nem nagyon lehetett, és ugye utána a Duna vetette ki.
12: De most találtak olyat is, aki hazament, és miközben bejelentették, hogy a Dunába tűnt el, mert a ruhái meg voltak. Tehát ilyen is van. De nyilván, ha hazamegyek, életjel tudok, akkor mind a környezete, mind legjobb esetben saját maga jelez valamit, akár külvág felé a közösségi oldal, meg vagyok, eltűntem, olyan helyen voltam, vagy nem volt
0: igen, hogy
12: de egy hétig már ez gyanús.
0: Gyanús, túl sok, az egy hét azért az mindenből.
12: Hogy el kellett valaki elől tűnnie,
0: hát, önszántából.
14: Körözési eljárás, most ezt nézzük, ugye? Tehát annak azért van egy ilyen jellegű
12: nem
14: furcsa az megfogalmazása.
12: Oldalra nem emlékeztek még régen, még a teljes dobozok oldalán is volt, eltűnt gyerekek, ilyenek nyilván,
0: hát, akit... Hát meg ugye a csellengők, az Nirvana főcímmel, vagy a Nirvana zenével. Na, hát szurkolunk,
14: meg lesz. Szurkolunk, minden igen, szempontból
0: hogy szurkolunk. Kerüljön elő Buzsák Jákos épségben, egészségben egy darabban. Gyors helyzetjelentés Isztambulból, elkezdődött-e már a harmadik játszma Virányi Zsolt?
2: Elkezdődött, de éppen most éppen vizsgálnak egy labdamenetet, és a németek 2-1-re vezetnek, még akár lehet döntetlen is, de

0: érintettsége, vagy közelmúltbéli sokszoros érintettsége miatt Szoboszlai hidegvérrel utolsó, utáni, sőt még azutáni pillanatban értékesített. 11-es érzés a Newcastle-Liverpool 2-2-höz.
1: Az előbbivel kezdeném, szerintem ez nála már majdhogy nem munkaköri kötelesség a legnehezebb körülmények között is értékesíteni egy 11-est.
0: Hát ez meg a legnagyobb a kismérve akkor.
1: Mindenképpen. Itt azért nem arról van szó, hogy ezen a szinten a futballista el tud rúgni 11 méterre a kapuig. Tehát itt ez kizárólag koncentrálásról és lélek jelenlétről szól. Még akkor is, hogyha ellenség, ez így kicsit erős, hogy ellenséges a környezet, de egy 11-es rúgás.
0: Ő maga emelte ki, hogy 50 000 voltak ellene.
1: Igen, de az ellenség szó azért egy sporteseménynél egy kicsit erős, de, igen, jó, de azért érezzük a szavak súlyát, hogy amikor egy utolsó pillanatos helyzetnél több tízezer ember van pontosan azon az oldalon, ami az ő bukását szeretné. Tehát ez a közeg azért ez természetesen lenyomatot hagy még a legprofibb játékosokon is. Ehhez képest ugye nagyon szépen bevarta. Az egy másik kérdés, hogy elég rendszeresen arra a pontra rúgja a labdát, viszont olyan erővel, és ez pedig Iraola emelte ki.
0: Volt rajta a kapus.
1: Igen, Iraola kiemelte, hogy nem lehetett megfogni, és akkor onnantól kezdve egyébként rúghatja ezerszer is ugyanoda. A lényeg az, hogy ne tévesszel. Ami viszont az azt megelőző 90 percet illeti, ott azért voltak komoly hiányosságok a Liverpoolnál, és leginkább azt emelném ki adott esetben a Liverpool kritikájaként, hogyha van most nehezebb vagy sanyarúbb helyzetben lévő élklub a Premier League-ben, a Liverpoolnál az a Newcastle, tehát elveszítette a három vezérjátékosát. Tonalit, Bruno Gimrányt és hogy hívják a srácot, aki a Barszához ment, a
0: Gordon. Gordon.
1: Tehát ezt a három játékosát...
0: Kicsi fázis késés, de tudtuk, hogy mit akarsz mondani.
1: No, tehát egy ilyen helyzetben, és úgy, hogy a Newcastle is a világ pénzén ül egyébként, mert a szaudi szuverén tőke alapnak a tulajdona a klub. Csak ott nem szórják úgy a pénzt egyébként, mint mondjuk láttuk a Manchester City-nél, de ettől még ez egy kőgazdag klub, tehát meg egyáltalán hagyományos nagy csapat. Tehát itt azért mindig nehéz helytállni, főleg úgy, hogy...
0: Hát igen, de azért a nyár nem arról szól. Tehát amit mondasz, elvesztették, aztán a menedzser panaszkodott egy sort, hogy akkor most mi lesz, mi nem lesz. Tehát beszéltünk róla, volt egy teljes óránk egy reggeli műsorban, amikor arról elmélkedtünk, hogyha kihúzzák az edző arról a talajt, vagy a széket, vagy a legjobb játékosot, akkor mit csináljon, vagy mit ne csináljon, ki dönt, ki nem dönt, van beleszólása, nincs beleszólása. Nem nézett ki jól ez a nyár a Newcastle-nél
1: sem. Nem, azért mondom, hogy ez valahol a Liverpool kritikája, mert a Newcastle-nek a nyara, ha úgy tetszik, a Liverpoolét is alulmúlja. Ott is edzőváltás volt, de jó, csak Liverpoolnál ugye azért volt edzőváltás.
0: Tulajdonképpen az Arzenálon kívül minden edzőváltás volt.
1: Igen, sőt, ugye a félmezőny 9 csapatnál, igen. De hogy itt azért lényeges, mert itt egy olyan csapatról beszélünk a Newcastle esetében, amelyik azért úgy alaphelyzetben veszélyes lett mindenkire, és most mégis egy olyan lelkiállapotban mehetett oda a Liverpool, hogy talán valamennyivel ott jobb az
0: Balázs,
1: ő...
0: van egy rajongód, mert mindjárt olvasom, szól, hogyha végére érted a gondolatmenetnek.
1: Tehát annyi, hogy ezt föl lehet esetleg még róni a Liverpoolnak, hogy itt egyfajta lelki előnyben mehetett oda, igaz, egy baromi nehéz közegbe, és a meccs eleje is, és itt sajnos megint azt kell mondanom, hogy sajnálatosan, de nem lehet mellett elmenni. Az egyik magyar légiósnak a rossz helyezkedéséből, vagy a
0: Kerkezminosnak
1: a pozícionálásából, illetve abból, hogy hogyan reagált le egy indítást, abból született az első gól, gyakorlatilag a meccs elején, és onnantól kezdve, hogy futni kell az eredmény után, egy ilyen közegben, hát onnantól kezdve az már egy teljesen új mérkőzés, egy új helyzet, tehát ebből a szempontból az, hogy onnan nem vereséggel távozott a Liverpool, innentől kezdve azt mondom, hogy már-már egy mérhető eredmény. kétségtelenül frusztráló.
0: 0630 55 55 605, ez az SMS számunk, ide jöhetnek akár a biztató üzenetek, amelyek a női röplabda válogatott sikeréért szorítanak. Mindjárt kapcsolunk Virányi Zsolthoz egy gyors helyzetjelentés, akár a Liverpool szezon kezdetével, idén kezdetével kapcsolatban. Sziasztok, Gyenge Balázs néha kicsit túlmagyarázza a dolgokat, de mindig érdekesen teszi. Viszont a most

0: mostani Beastie Boys pólója arról tesz tanúbizonyságot. Ez a srác a legnagyobb király. Pacsi emoji B aláírással
1: valaki
0: jött.
1: Akkor néz is minket ezek szerint.
0: Igen,
1: nem csak
0: mert
1: hallgat,
0: hogy élőben követhető a Nemzeti Sportrádió például Facebook oldalán a mai sportkör, hogy másra mondjak, de az mnisport.hu-n is követhetőek vagyunk, úgyhogy érdemes természetesen velünk tartani. Na most Virányi Zsolt biztos, hogy nem nézi az élő közvetítést. Neki sokkal dolga. Fontosabb feladata van ennél. Ki szurkolnia, ki kiabálnia a magyar csapat szett győzelmét, játszma győzelmét a németek ellen. Hogy állunk Zsolt a harmadik játszmában?
2: Vezetünk, de azért még mindig visszább az agarakkal, de legalább 5-4-re is vezettünk, meg most 7-6-ra is, és kis lilla nyithat. Felszabadultabban játszunk már, de a németeket még azért nem sikerült mondjuk elbizonyítani olyan szinten, hogy a játszma megnyerése könnyű legyen. 2-0-es előnyüknél ők kellően magabiztosak, rutinosak. Most kis lilla nyitás a 7-6-os magyar vezetésnél. Jó lenne 2 ponttal vezetni, mert ilyen a mérkőzés során sosem volt. Egyszer vezettünk amúgy is csak 2-1-re, még az első 2 játszmát figyelve. Most meg sajnos ráüti Beszke, vagy ő, vagy a másik szélső ütő Alsmeier gyakran alkalmaz ezt, hogy a blokkoló kézre, ezt mi is szoktuk, ez egy egyszerű, de hasznos és jó megoldás, nem is olyan könnyű megvalósítani felugró játékos blokkoló kezének a szélére, hogy onnan autra menjen, de ezt megcsinálták 7-7, a németek jönnek, illetve a Nemzeti Sportkör folytatódik.
0: Egyszerűen mindenhol ott vagyunk. A budapesti stúdióban is, Isztambulban is mindenre próbálunk figyelni, még a Beastie Boys-os pólót is sikerült kiemelni. Zsuzsi, hidegvér, most könnyű ezt innen mondani, hogy a védjegyévé válik, vagy a legnagyobbak. Egy korábbi élsportolónál azért ez nem jelentkezik csettintésre. Persze kell hozzá, hogy legyen alkat is, meg van egy csomó rutin is, de azért ha 50 000-en fütyülnek, oké, én azt is értem, hogy ez valakit földobja. Nem tudom, méltassuk már még egy kicsit, hogy ez szerintem méltassuk. Óriási nagy
1: abszolút
0: dolog.
1: Abszolút méltassuk. Óriási nagy dolog. Én is azt gondolom, hogy ugye a sportvilágban valójában ezekből a személyiségekből lesznek az igazán tartósan kimagasló ikonok, akik nem csak elbírják ezt, hanem szinte szeretik ugye ezt a fajta nyomást. Ezt szoktam mondani, van egy-kettő, ugye Varga Barnabásnak volt ez a vicces megjegyzés, amikor itt komolyabb tétmérkőzéseket kérdeztem tőle, hogy hát hogy, és azt mondta, milyen nyomás? Tehát milyen stressz?
0: Jatus ugyanezt írja nyomás? Most egyébként a focistának, ez a munkája, a heggesztő odavarja az anyagot, Szobi meg bevarja. Üdvjatus, sziasztok, nem gyenge a mai kvartett.
1: Ez így igaz, hogy ez a dolog, hogy bevarja, de hát azért ezt tudjuk, hogy nem minden akinek megy, és még a nagyok is hibáznak. De egyrészt azt gondolom, hogy a versenyrutin, és értsd jól, hogy meccsrutin egy nagyon jó kapaszkodó, tehát aki egy ilyen környezetben jut el oda, hogy tulajdonképpen ezt tesztelgeti saját magát, az biztos vagyok benne, hogy ebben most tud bizonyos szempontból tanulhatóan fejlődni, de kell hozzá versenyző alkat. Tehát kell hozzá az a személyiség, aki ezt kifejezetten szereti, akit ez ösztönöz, akit inspirál az, hogy ezek szerint ellene fütyülnek, ő csak azért is meg akarja mutatni. Van, na, ez személyiség kérdése, és nem sportág specifikus, tehát találunk sok sportágban ilyen személyiséget.
0: Torna versenyen a gerendán olyan 50 000-re nem nagyon hiszem, hogy tüntetek ellened bármikor is.
1: Nem, de ott meg inkább arról van szó, hogy mondjuk
3: a másik
1: 3 szeren, ugye zajlik közben a verseny, tehát ha mondjuk nem döntő szerenként, egy döntőről beszélünk az ott esetben, hanem mondjuk egy összetett vagy csapatküzdelemről, akkor ott megy a talajzene, tapsolnak a másik csapatnak, felkiáltanak, huhognak, stb. Tehát ott az embernek nyilván nagyon mélyen kell tudni a koncentrációját belül tartani, hogy ezek a külső tényezők ne zavarjanak meg, ami másnak szól, és aztán persze nyilván van az is, hogy tehát nyilván sportága válogatja, hogy nem szokás valaki ellen szurkolni, valakiért igen, bár mondjuk volt a tornában is olyan lett, amikor 10 percig tüntettek legszennyem a gyakorlata, illetve pontszáma miatt a 2004-es aténi olimpián, szóval voltak érdekes jelenségek, de igen, szerintem ez alkati kérdés, van, akit ez inspirál, és én nagyon bízom benne, hogy ez Szoboszlain túl nagyon sok fiatalt fog inspirálni, hogy így lehet. Tehát, hogy ez tulajdonképpen az egyik legnagyobb hajtóerő a sportban, ha csak azért is megmutatom.
0: Jégkorongban a hidegvér az a szószoros értelmében tud jönni, mert azért a jégcsarnokokban nincs meleg, de nem elviccelve a dolgot. Ugye most nagyon e köré próbáltam felhúzni a Szoboszlai teljesítménye, de akár nézhetjük onnan is, amit Balázs mondott, hogy Kerkez az első gólnál, az első Newcastle gólnál hibázott, de a csapat erejét meg mégis mutatja, hogyha rossz játékkal is, és akárhogy is csürtük, csavarjuk, az előző szezon Cserőtei Márkkal, a Nemzeti Sport újságírójával beszéltem nem is olyan régen, egy biztos pont, stabil pont volt a Liverpool előző idényében is, meg úgy tűnik, hogy a mostani is úgy indul, és őt Szoboszlai Dominiknak hívják. Értem, hogy csapatjáték teljesen egyértelmű is, de Szoboszlai. Tetszik, nem tetszik?
3: Igen, de általában a csapatsportokban, ha valaki egy kicsit mondjuk az első akciónál kerkez lefele tendál, a többiek kirántják. És ez kell a csapatnak is. És a 11-esnél nem is azt imádom a lélektanát ezeknek. Egy hokikapusnál is, amikor overtime van, tehát NHL döntő, valami. Tehát ez, ott már szinte a lélektanom múlik, hogy te mennyire vagy.
0: Hát szerintem önmagad. Ez a 94-es foci VB és Roberto Baggio égbelő 11-esen mutatja ezt, az, amit mondasz, a legjobban. Tehát a világ tudod, egyik legjobb rúgótechnikai játékosa lőtte ki a stadionból
3: ahogy a labdát. Megítélték őt, én néztem a meccset, ahogy megítélték a 11-est. Mi magyarok azonnal tudtuk, hogy kinél lesz a bogyó, és amit ott a lélektanban letett a Szobó, tehát ott magához fogta, azonnal tudta, mondtam a lefele tendálást, ha hiba van. De itt meg ennek a 11-esnek a nehézségét az állás, az akkori állás, illetve az idő faktor jelentette.
1: De Pisti, ezt akarom mondani, de amiről beszéltem, hogy amikor valaki beleérik ezekbe a feladatokba, tehát Szoboszlai Dominik nyilván az első Liverpoolos évében nem mert volna oda menni,
3: nem,
1: és magához ragadni a labdát, hogy ő fogja.
3: Csak hogy ez... Hogy te hol vagy a csapat hierarchián belül.
1: Eljutott egy olyan szintre, valóban.
3: Aláírtál a szerződés hosszabbítás, ki termeli a közeg, és a Szobónak pont nagyon jól áll ez a, lehet flagmának hívni, de ez baromi. Ez tök jó jön, amikor kritikusok vannak veled szembe, 50 ezer ellenfél vagy ellenség, és neked ott ez be kellett varni. Tehát ez 98-dik, már nem tudom, már tekeredett.
0: 5 perc hosszabbítás után... volt, a 6-dikban ítélte meg. Igen. Az amúgy egyébként együtt hozzá gyorsan, objektívan, hogy némileg véleményes 11-es, mert azért szerintem ezt nem mindegyik játékvezető biztos, hogy befújta volna, de teljesen mindegy. Megítélte, be kellett
3: verni. De ez lélektanilag annyi, tehát ez nagyon magyar sport pszichológiában ezt a 11-est vagy a Szoboszlai faktort majd lehet, hogy elő kéne venni néhány jegyzetet és beleírni még pluszba, hogy ő ezen a magas szintű bajnokságon éles helyzetben vissza lehet talán, Balázs, te jobban emlékszel, hogy hányszor mentett már így meccset, ő vagy fordított meg, vagy egyenlített kritikus pillanatokban.
1: Ez neki az egyik nagy erőssége.
3: És mentálisan olyan erős a fickó, ráadásul, mi apuka is lett, ellenfelek ellen dolgozik minden. És akkor az adás előtt beszélgettünk, hogy hiába tudják már a kapusok, hogy döntőrészt oda fogja rakni, de annyira hibátlan a kivitelezés, hogy tök mindegy, nem fog megremegni. Szoboszlának mindegy volt, a 12. percben lövi, vagy a 100. századikba azt az fölrakta.
4: Igen, nekem, mert tudja, hogy tudja.
3: Oda hegesztette, nem tudom ki.
0: Igen, Jatus állandó hallgatunk hírta.
3: Oda hegesztette.
1: Nekem például az is tetszik, ugye, hogy mondja, hogy abban a pillanatban, amikor mondja, hogy tudja, hogy hova fogja rúgni.
3: És a gól után mit csinál?
0: A kapus is tudta, hogy hova fogja rúgni, és mégse, ugye ezt meg
1: Balázs. Ez a tökéletes kivitelezés,
3: amit mondasz. Pont szembe a kapu. Mondom, kicsit oda táncol, tudod, azt nem jól rúgja, ezt megfogja. És akkor meg hirtelen negatív hős lett volna.
1: De jól rúgja.
0: Már sokszor elmondták itt a vendégek ebben a stúdióban, lehet, hogy ti is, hogy fejezem, hogy mindig előszedem ezeket a... Tehát megnéztem a közvetítő társaság, ugye a Spieler TV adta élőben ezt a mérkőzést, de nem is a
3: reklám... Nem rólam neveztem.
0: Nem a
1: reklám...
0: Jaj, de szép! De nem is az... Hát megnéztem a közösségi felületeiket. Hát olyan hajmeresztő magyar kommentek voltak, megint adott a 11-esből könnyű. De mindig nem is akarok ebbe belemenni, mert csak megfájdul a fejem. Lehet, hogy szüksége lenne egy Szoboszlai Dominikra a magyar női röplabda válogatottnak? Hogy Szoboszlai Dominik valamilyen megfelelőjének, hogy mi a helyzet, Zsolt? Ég a ház, vagy jók vagyunk?
2: Ég bizony. Grózer, a németek játékos, a magyar származású játékos, a nyithat 15-10-es vezetésnél a harmadik játszmában, és most már 16-10, hát ha valaki emlékszik rá, 16-11 volt az előző játszmában, és onnan 25-21 lett, mert küzdöttünk, mint Malacca Jégen, ahogy szoktuk mondani. Hát most azt mondom, hogy a 3-0-es német sikerhez közel vannak a németek, ilyenkor egy kicsit már hitehagyottá válik a társaság az arcokat nézve, pedig még nem is olyan régen csak 12-10 volt, és akkor szoros volt az állás, és biztató a játékképe, de most egyáltalán nem biztató. Szóval 2-0 és 16-10 a harmadik játszmában a németeknek.
0: A Akik az élő közvetítésünket nézik, ők pedig azt látják, hogy Spiller István mutatja, hogy Isztambulban zajlanak az események, mert hogy természetesen a stúdióban lévő monitoron követjük azt, hogy mi történik. Nem csak Zsoltot hallgatjuk, hanem nézzük is, hogy mi történik. Jönnek nem sokára a legfrissebb hírek, de azért még maradjunk egy nagyon-nagyon picit, és utána is egyébként majd a Premier League-gel és a harmadik magyar játékossal, harmadik szóval, hogy a szintén a Premier League-ben, mert ez így most megint van, aki ki fogja forgatni, hogy rangsoroltam, Tóth Alexel és a Bournemouth csapatával folytatjuk. Na de a Liverpoolnál Cselőtei Márk úgy fogalmazott, hogy az Arsenal torrony magas esélyes a bajnoki címre, Balázs bólog, a gyenge Balázs itt velem szemben. A top 4-re mernétek-e tippelni, mert hogy a Liverpoolnak úgy tűnik, bár nyilván egy forduló után azért messze menő következtetés nem lehet, meg nem is szabad levonni, de úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez a top 4 is egy küzdelmes és vérrel verítékkel összehozható történet lesz. Most nyilván ugye a United egy váratlan vereséggel kezdett a Hull ellen, ott azért ez megint nem lehet ebből messze menő következtetést levonni, szóval egy csomó-csomó kérdőjel van. Na de Balázs, elsőként kérlek, top 4-re mernél-e vállalkozni úgy, hogy elfogadjuk-e mindazt, amit Cselőtei Márk mondott, hogy az Arsenal bajnoki címe szinte biztosnak tekinthető.
4: Ezzel nem lehet vitatkozni.
0: Pont,
4: tehát,
0: okay. Top 4, másik három csapata.
4: A másik három, hát akkor magyarként azért azt illik mondani, és de ezt így is félem, hogy a
0: ne
4: Liverpool...
0: Nem csak illik mondani, hanem hogy magyar, annak a realitása
4: van,
0: is.
4: Van, csak ugye az van, hogy a top 4-ben nem 4 csapat verseng, és akkor valakinek muszáj kimaradnia. De jó, legyen benne a Liverpool. A Manchester City lendületből még ott lehet, de nem biztos, hogy a dobogón lesz az év végén. Vérrel
0: verítékkel nyerték az első fordulós meccsüket, pont igen, ugye majd erről beszélünk Tóth Alex kapcsán.
4: Így van, és akkor ugye akkor most tartunk háromnál, és akkor még lehet egy meglepetés faktor, bár most nagyon-nagyon elverték, de nekem tavalyról az Aston Villa tetszett a leginkább.
0: Én nekem a Chelsea nagyon nagy kérdés, az első fordulóban kifejezetten látványos gólgazdag meccsen nyertek Xabi Alonsoval. Zsuzsi, top 4?
1: De én a Chelsea-t mondtam volna negyediknek, az első hárommal tökéletesen egyetértek, úgyhogy én is azt gondolom, hogy a Chelsea-ben.
3: Úgyhogy a németekkel játszunk, Kornél.
0: Sajnos annyira nagyon nem jó a helyzet, hogy mosolyogjunk.
3: Na most az angol bajnokságban van mindig egy-két meglepetés, de te City, Arsenal, Chelsea, és a Liverpool tényleg a Dominik miatt mondanám.
0: Nem állunk jól sajnos a törökök ellen sem álltunk jól, vagy volt olyan szituáció, amikor nem álltunk jól, de ez korábban volt, most Törökországban a németek ellen nem állunk jól. 19-10-re vezetnek, amikor nálunk 16 óra 30 perckor jönnek a műsor ajánlót. Követően a legfrissebb hírek, aztán innen megyünk tovább a sportkörben majd.
5: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Magyar érem a kínai öttus a világbajnokságon. Pénteken választja meg a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Változékony marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
5: Sporthírek.
7: Bronzérmet nyerte a Guzi Blanka, Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Diana Balayera személyében Mali válogatott játékossal erősítette meg keretét a női kosárlabda NB1-ben ezüstérmes DVTK. A klub tájékoztatása szerint a 191 centis center egy szezonra szóló szerződést írt alá. Szoros meccs után kiesett a fallabdázók Budapest Open versenyén Takács Benedek, miután a nyolcad döntőben 3-2-re kikapott az első helyen kiemelt malajziai ellenfelétől a nyolcad döntőben. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Moson-Magyaróvár élvonalbeli és a Dunaújváros harmadosztályú női klubbal szemben. Svede Marcell, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licensz eljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonvisszaszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász pedig a közintézményekbe vetett bizalom és a transzparencia megteremtését nevezte a hivatal egyik fő feladatának. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 000 embert igazoltattak, közül 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések. Az előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek. Emellett bemutatkoznak majd a Vinagora nemzetközi borversenyen kiemelkedően szereplő pincészetek. Idén újdonság lesz a kedvezőbb áru, úgynevezett Explorer napi jegy. A részletes program a www.aborfesztivál.hu honlapon érhető el.
5: Közlekedés.
7: Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vémént, Palota-Bozsók csomópont fel- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelő út szerint Pécs felé kell indulni az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni.
5: Időjárás.
7: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon többfelé esik az eső, holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan főként a keleti és észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 16 óra 37 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, a stúdióban pedig továbbra is a Nemzeti Sportkör vendégei, Csisztu Zsuzsa, Gyenge Balázs és tévétársaság István, Spiller István. Ugye kiderült itt az első részben, hogy nagyon szerényen is visszafogott jelezte, de az egy ellen többnek kéne lennie, nem?
3: Magyarosítom majd M4 István.
0: Na.
1: MT István.
0: Jött egy-két üzenet a 06-30-55-55-605-re. Ugye a Liverpool kapcsán kezdtünk, illetve az angol bajnokság kapcsán elmélkedni. Szerintem a Liverpool ott lesz simán a top 4-ben. Ez nem is kérdés aláírás nélkül. Illetve Szoboszlai már biztos, hogy klasszis, sokszor beszéltetek róla, hogy klasszis vagy sem, már biztos, hogy az. Jött egy ugyanilyen, vagy jött egy ilyen üzenet is. Ugye ez mindig egy nagy kérdés, na de Tóth Alex és a Bournemouth kapcsán. Kérdeztem Cserőtei Márkot, aki itt volt velünk, hogy jó helyen van, nincs jó helyen, ugye most negyed órát játszott a City ellen, megint csak Balázs, kezd kérlek te, jó helyen van, játszani kellene, telhetetlen szurkoló vagyok-e, ha azt szeretném, hogy többet játszon?
4: Szurkoló nem lehet telhetetlen. Tehát a szurkolói lélektannak az egyik ismérve, hogy mindent és azonnal akar, ami szerintem teljesen rendben van. Nem biztos, hogy neked kellene lenni az edzőnek, de ez egy másik kérdés. Az, hogy jó helyen van-e, az szerintem nem kérdéses, mert az egyik legjobb nevelőcsapat a Premier League-be, sőt, már nem is egyszerűen nevelőcsapat, most ezekben a években lép följebb ezen a poszton, hogyha úgy tetszik. Tehát itt azért azt látjuk a Bournemouth-nál, hogy mondjuk úgy Iraola érkezése óta, illetve után, most már nem egyszerűen a bennmaradás a cél, hanem ugye ki is léptek az európai porondra, és ott tavaly az egyik legkellemesebb élményem Angliában a Bournemouth-szal kapcsolatos, mert ott mondjuk azért, mert az egyik legkisebb klub a ligában, de olyan kedvesen fogadtak, és kiemelkedő figyelmet fordítottak rám, amikor...
0: Mintha csak Pezőkövesdre mentél volna.
4: De egyébként igen. Egyébként igen.
0: Jó, hát a Zsóri fürdőt még át kell ültetni hozzájuk, és
4: akkor... A Bournemouth-i újságírók is külön... Tehát ott mindenki oda jött, bemutatkoztak, hát így Liverpoolba, hát most...
1: De ezek szerint akkor, hogy mondjam, a klub mérete, és az udvariasság összhangban van egymással szintje.
4: Igen, és a klub... nem azt mondom, hogy csúcsvezetői, de a klub mondjuk a sajtófőnöke is szintén odajött. Ez egyébként akkor volt, amikor Tóth Alex ugye bemutatkozott, az a híres pacsis mérkőzés. És csak úgy zárójelben, aztán rövidre fogom, a sajtótájékoztató, amire elmentem, Iraola tartotta, úgy nézett ki, hogy először kérdezhetett a helyi broadcaster, utána a Premier League Productions, majd én, megelőzve az összes Bournemouth-i újságíró. Tehát ezt a privilégiumot megadták.
0: Szerintem ez a Beastie Boys-nak szólt.
4: Lehet. Nem csak ezt azért mondom, hogy tökéletes közegben van. Tehát így érezhető az az építkezési szisztéma, az a műhely feeling, ami ott van, hogy az szenzációs, és
0: tavaly... Jó, hogy ilyen hosszan felvezeted, mert nagyon sokan vannak, akik hozzám hasonlóan, és nem véletlenül tettem fel így a kérdést, hogy türelmetlenül várjuk, hogy mikor játszik már többet, de ezek pont azért jók, ezek a történetek, mert egy kicsit így
4: Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy az tavaly dőlt el, amikor ott jártam, akkor mondták, hogy a tulajdonos, illetve a vezetőség közgyűlés elfogadta azt, hogy a klubot egy olyan finanszírozási rendszerben próbálják meg egy szinten feljebb emelni, ami már arra predesztinálja, hogy nem egyszerűen csak a bennmaradásért küzdjön, tehát egy szintet lép. Ennek az egyik függvénye, hogy a stadiont ki fogják bővíteni.
1: És ha még ehhez hozzátehetek valamit, abszolút nem szakértőként, csak inkább mint megfigyelőként, úgy emlékezzetek vissza, hogy amikor Tóth Alex Premier League-ba igazolásról beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy ellentétben például a Szoboszlai úttal, vagy adott esetben akár ugye láthattunk más nyugat-európai nagy kluboknál játszó játékosokat, mintha ő kihagyott volna egy fejezetet, átugrotta, és még azt is mondtuk, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy van erre is tulajdonképpen példa Magyarországról, hogy mondjuk egy top magyar klubból lehet rögtön a Premier League-be szerződni. Viszont azért ezzel együtt az is járt szerintem, hogy ugye sokan azért megkérdőlezték, hogy nem volt ez egy kicsit túl nagy lépés. Tehát ha te, amit mondasz, hogy végül is a Bournemouth egy inkubáló klub a Premier hát ligen belül,
4: igen,
1: akkor mégis azt gondolom, hogyha összességében van olyan vélemény is, hogy talán lehet, hogy ez mégis korai volt, vagy lehet, hogy nagy falat volt, vagy nagy lépés volt, akkor azt gondolom, hogy itt, amit te is mondasz, lehet, hogy ezekkel a 15 percekkel, aztán 20-szal, aztán 30-szal, vagy fél. Így van, tehát, hogy végülis mégiscsak megvannak azok a lépések, ráadásul egy olyan klubban, ahol Premier League ide vagy oda, de ha jól értem, van türelem relatíve. Tehát én szerintem kicsit hátrébb a lovakkal, inkább ebben a klubban erősödjön hozzá a Premier League-hez Tóth Alex, és váljon egy olyan játékosra, aki egy pár év után innen majd tud dobbantani.
0: Totali jó helyen lenne két év múlva, ha előtte beiktatott volna egy lépcsőfokot, például ezt egy Bundesligát, vagy egy holland bajnokságot,
1: ezt ugyanez mondtam, az SMS-ben. Igen, ezt mondtam, hogy ő most arra volt példa, hogy van esetleg más út is, és ezen belül pedig lehet, hogy egy jó csapat.
0: Némi nemű technikai problémával küzdünk Isztambul és Budapest között, úgyhogy nem szeretném lelőni a poént, hogy mi történik a női röplabda válogatottal. Virányi Zsolttal dolgozunk azon, hogy ez helyreálljon, viszont Spiller István itt van a stúdióban, úgyhogy tudja folytatni.
3: Kicsit kizökkentem, tehát az az igazság, elnézést, hogy ha a Premier League-ből nyilván, ha egy top 3-as csapat hívta volna, akkor zsigerből mondott, hogy ez neki innen nagy. De egy ilyen kaliberű, a Bournemouth, innen, ha hív, akkor lehet, hogy oda mész, és a másik, hogy nem vagyunk annyira benne ebben szerintem, hogy meg tudjuk mondani, hogy kik jelentkeztek még érte. És egyszerűen a piaci viszonyok ezt kívánták, hogy innen bejelentkeztek Tóth Alexért, akkor menjen oda. Tehát ez egy, ha nem hívnak a Bundesligából, akkor nem biztos, hogy a Bundesligából hívta volna Bayernnak, az is egy baromi nagy lépés.
1: Igen.
3: Inkább menjen egy Premier League-ben, ki nem szeretne, te tényleg? Akkor ne kezd a Premier League-ban a legnagyobb klubban.
0: Figyelj, záporoznak a nevek, 06-30-55-55-605, ez az SMS számunk, Gera, VBA, majd Fulem, Halmosi, Tímár, Plimus.
3: Na, de onda kezdték, nem egyből a...
0: Hát azért mondom, hogy mondom, záporoznak a nevet.
4: Hát kalibrálni is lehet innen, tehát az nem jelenti azt, hogyha mondjuk most így elsőre nem találja magát azonnal a kezdőbe, és küzdenie kell itt az első pár évben, az nem jelenti azt, hogy automatikusan rosszul döntött, és még innen is van mozgás, ad abszurdum, és most ezt jól kell érteni, visszafelé is, tehát hogy mondjuk a Bournemouth adja kölcsön olyan helyekre, ahol játékpercet kap. Tehát ez nem gondolom, hogy ördögtől való lenne.
0: Na, jött még egy üzenet, azt mondja, hogy...
1: Pécsi Jármin. Jött egy Pécsi Jármin.
0: Igen, így van. Ersanyi, Király Gábor, Crystal Palace, ugye itt a névsorolvasás végére. Maradjunk továbbra is nemzetközi vizeken, viszont mielőtt tovább mennénk labdarúgás virányában, igaz, nem élőben, de el tudjuk, vagy meg tudjuk hallgatni, hogy Virányi Zsolt hogyan foglalt össze, hogyan is zárult a Magyarország-Németország női röplabda Európa-bajnoki mérkőzés.
9: A nagyobb rutin győzött Németország-Magyarország 25-17, 25-21 és 25-14 bő másfél óra alatt 3-0-ra Németország nyert. Nem sikerült a sporttörténelmi siker, hiszen a német válogatottat, Németországot még sosem győzte le Európa-bajnokságon, sőt sehol a magyar női röplabda válogatott. A németeknél nem egy, mint nálunk, német Anett személyében, azaz nem egy nemzetközi klasszis van az olasz bajnokságban, hanem egy teljes kezdőcsapatra való 6 játékos is, és ez a különbség is, no meg az is kijött, hogy például a nyáron a világ legjobbjaival a Nemzetek Ligájában játszhattak a németek, 5 győzelem, 7 vereség. A brazilokat 3-2-re, a belgákat 3-0-ra győzték le, és a törököktől itt Isztambulban, illetve Törökországban csak 3-2-re kaptak ki. Ez egy másik kávéház, másik történet. Beleszagolhattunk a németek ellen, hogy milyen egy olyan csapat ellen, amelyik szintén sorsdöntő meccset vívott, mert hogy nekik is nyerni kellett ellenünk, és jól készültek fel a magyar csapatból, mert eleinte az első játszmában, amelyet végül 25 perc alatt 25-17-re nyertek meg a németek, bizony német Anettet blokkolták, és akkor a mi sztárunk még kevés pontot szerzett. 2-1-re vezettünk, onnan fordítottak 4-2-re, 9-9-et követően meg megléptek. 19-15-nél az olasz szövetségi kapitányunk másodszor kért időt, de hiába. Aztán a második játszma ott folytatódott, az első véget ért, gyenge nyitásfogadás, alaphibák és az agresszívabban játszó nyitásfogadásban is stabilabb és jobb ellenfél a német csapat magabiztos centereivel, centerpointokkal ellépett, a magyar származású Leana Grózer ütései és 11 pontja két szett után azt eredményezte, hogy 2-0 volt, sebezhetetlennek tűntek a németek, 25-21-re nyerték a második játszmát, aztán a harmadikról már nem kell sokat mesélni, mert 25-14 nagyon könnyedén, így a magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a németektől, 3-ból 3 vereség a csoportban, de hátra van még két olyan meccs, rögtön az első csütörtök este 6 órától a lettek ellen, amely nyerhető, de az sem lesz egy sétagalop, egy könnyű összecsapás a becsületünkért, az önbecsülésért, és persze a jövőért küzdhet a magyar csapat. Tovább jutni a csoportból már csak bravúr árán sikerülhet, de a reményhal meg utoljára, még egyszer a végeredményét Isztambulban, Magyarország-Németország 0-3.
0: 16 óra 48 perc a pontos idő, Virányi Zsoltnak köszönjük szépen, és akkor ahogy ígértem, nemzetközi labdarúgás, vagy részben nemzetközi labdarúgás, hiszen ma már jönnek a BL rájátszás visszavágó mérkőzések, nem tudom máshonnan
3: megközelíteni.
0: Nem is az, nem azzal van a bajom, meg az, hogy Sabach, Hapoel Beersheva, azt ki is bírom mondani, ami miatt megakadtam egy pillanatra, hogy nagyon vérzik a szívem, hogy olyan, és főleg ne, a mai párosításban is, bár Dambrauskas, ugye a korábbi diósgyőri edző juttatta el az azeri csapatot, letaszítva a Karabagot a trónról, ide a rájátszás körbe, és egyáltalán nem esélytelen. Hát de nézzétek meg a Celje, szlován párosból az egyik, bármi is lesz a visszavágón, ott lesz, nem bántva, hiszen sok év, talán 16 év után lett bajnok a Szófiai Levski, és eljutottak a rájátszás körig, bár ott nagyon remélem, hogy Fejrának és Varga Barniék mennek a főtáblára. Szóval, hogy kicsit innen indulva is vérzik-e a szívetek, vagy azzal, amit én itt állítok ahhoz, hogyan viszonyultok a magyar bajnok kapcsán, amely most ugyan a Győr lett, és nem a Ferencváros, de például a Fradinak lehetette volna itt kereskedni valója, és ha már Fradi, milyen szansza van az idegenbeli siker után a török Trabzonspor ellen? Pista, most kezd, kérlek.
3: Előbb beszéltünk Varga Barnról, meg Totvexról, ezek az előző szezon második felében erősen hiányoztak a ferencvárosi potenciálból, és ennek lehetett az egyik oka, nem a fő oka, az, hogy nem sikerült a Bajnokok Ligája, ez a selejtezős rész. Az, hogy kint 1-0, jó hangzik, de lélektan műsor eleje, ez nagyon az lesz. Tehát olyan karaktereket tud kiváltani egy Trabzonspor egy ilyen 0-1, úgyhogy közben igazolnak világsztárokat jobbra-balra, mert igaz, hogy egy részük ugye még nem is játszott, de az Szalam már ott volt az előző meccsen.
0: A Szalam most ugye majd csak egy mesterhármasra hangolta a hétvégén, mert hogy volt egy harmadik olyan, amit nem adtak meg, de a bajnok az ő duplájában.
3: Hogy ez mit fog kiváltani a Trabzonspor, erre föl kell készülni a Fradinak. Tehát az, hogy idegenbe elhoztad, ez még nem jelent automatikus továbbjutást. Piszok nehéz lesz, viszont édesebb a továbbjutás szerintem. Így.
0: Zsuzsi?
1: Én is azt gondolom, még egy gondolat elejéig menjünk vissza, hogy igen, látva ezeket a csapatokat, meg azt, hogy végül is milyen masszív formát mutat itt az európai, ugye kupos elejtezőben, most itt nyilván az Európa Ligában a Ferencváros. Ilyenkor értjük azt meg, hogy, és értsük jól, amit mondok, hogy egy tavaly ősszel kicsit elszórakozott bajnoki cím gyakorlatilag mibe került, ugye?
0: Hát ugye, mert most bocsak, közben szólt, tehát helyettesítsük be, ugye Vikingo Reykjavik ellen indult a történet, aztán a Hapoel Beersheva következett, majd most a Sabach
1: eddig a Ferencváros az Európa Ligában komolyabb csapatokon van
0: hát
1: túl.
0: Ezt akartam jóval mondani, tehát hogy a Twente ezek ellen a csapatok ellen szerintem versenyképes lenne, és a lengyel Górnyék Zabrzét sem félteném egyik társaság ellen, tehát hogy pariban
1: tehát
0: tudna
1: lenni.
0: Tehát
1: ezt kell tudomásul venni, ugye, hogy egy bajnoki menetelésnek tulajdonképpen azért fontos minden fázisa, és akár az ősz is, és oké, hogy lehet kivágni a rezet tavasszal, mert végül is, hát ezt már számtalanszor megbeszéltük, hogy a Ferencváros nem tavasszal veszítette el a bajnokságot, hanem ősszel. Tehát ott volt jó néhány és hazai vereségeivel. És most azért pontosan tudjuk, hogy amilyen formát mutat, ezzel nagy valószínűséggel, ugye ezen állomásokon keresztül eljuthatott volna a Bajnokok Ligája főtáblára, és azt tudjuk, hogy még inkább más kávéhez.
0: Hát főleg úgy ugye, hogy a szlován kapcsán, Balázs, volt nálad, vagy talán itt van még nálad a kimutatás az európai kupa pénzekkel kapcsolatban. Tehát a szlován kapcsán jut eszembe, hogy a BL-ben utolsó helyen végző pozsonyi csapat többet keresett, mint a konferencia ligát
4: győztesen.
0: Két évvel ezelőtt megnyerő, vagy ki, nem a mostani szezonról beszélve, vagy idénről beszélve, szóval mint a Chelsea akkor. Tehát, hogy mennyivel másabb kávéház. Balázs, egy kicsit a szív dolgáról, amit itt behoztam. Nyilván ez most játék a szavakkal, meg feltételes mód, amiről pontosan tudjuk, hogy a sportban nem játszik, de most itt azért ebben a stúdióban egy picit elmélkedhetünk, vagy bízom benne, hogy elmélkedhetünk erről is. Na meg persze a Trabzon elleni visszavágó esélyeiről, légy szíves.
4: De azért még egy gondolatot hadd fűzek erre a mi lett volna, ha a Fradi felvetése, mert igazából ezzel szeretnék vitatkozni. Mert annyiban a Győrrel szemben nem feltétlen tisztességes, mert azt is felvethetnénk volna, hogy viszont a bajnok Győr, ha nem szedik szét, akkor...
0: Akkor a Vikingú Reykjavik ellen kettő darab játékos hiányzott, az Eto, Gála csapatából és bajnok csapatából.
4: Én onnan indulok. Én is Borbé Balázstól indítom itt az egészet. Tehát a Fradinak azt tudom mondani, és igyekszem a tisztelt hangján mondani, hogy tetszettek volna megnyerni a bajnoki címet.
0: Az egyértelmű, azt megbeszéltük, viszont
4: de
0: az...
4: ezt a részét így le is zárnám, hogy
0: igen,
4: csak
0: az
4: annyi, felvetésbe
0: annyi, annyiban viszont én szállok veled vitába, hogy arról nem volt szó, tehát télen az volt a győri zászlóra fölírva a hattyún túl, hogy jött a hattyú, meg ment a hattyú, meg keresték a hattyút, hogy nem adunk el senkit, mert hogy bajnoki címet akarunk nyerni. Akkor tetszett volna egybe tartani a keretet, igen. Ha ezt a kifejezést használod.
4: Nem, csak azt mondom, tehát, hogy ez innentől kezdve,
0: azt szerintem, hogy orbitális szégyen, hogy a Győr 6 darab meccset játszott le, és abból egyet tudott megnyerni egy NB3-as szintű ellenfél ellen.
4: Igen, és utána
0: a
4: visszavágót sem tudta hozni.
0: Ezt mondom, és egy nulla koeficiens pontot szerzett körülbelül.
4: Igen. Tehát ez nem ezzel a részével vitatkozom, hanem azzal, hogy itt ezek a teoretikus helyzetek, ezek helyén valók-e vagy nem, mert akkor behelyettesíthetnénk azt is, hogy lehetett volna egy szuper Győr, amelyiknek egyébként ezen ellenfél listával szemben lett volna, ne és arra, kellett volna, hogy legyen
0: keresni
4: valója. Meg
0: ezzel a mostani brigáddal is ott kéne állni, hogy igen, a Klaxvik ellen kellene
4: rendben,
0: playoffot
4: rendben,
0: játszani.
4: Azért mondom, hogy ez csak a kötekedés része volt.
0: De nyugodtan, azért vagyunk itt. Még van is időnk arra, hogy vitázzunk.
4: Hogy eszkalálódjon a vita.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a hangadók rangadója. Egy kis külön csörtével.
4: Na. Ami viszont a Ferencvárost illeti, ott azért viszont érzem azt, hogy igen, van egy lélektan optimalizálás, vagy fókuszálás a nemzetközi porondra, mert azt bőven látni, hogy a Fradi mennyivel erősebb lelki állapotban lép pályára a sokkal nehezebb ellenfelek ellen, mint az NB1-ben, ahol mondjuk Zalaegerszegen is ilyen kiszenvedett módon tud nyerni.
0: Erre fizetett rá, ezt beszéltük.
4: Na jó, csak azt mondom, hogy nem csak, hogy itt van egy ilyen menedzsment, és egyébként ez megint csak Borbé Balázsnak a nagyságát mutatja meg, mert szerintem az egyik legkiválóbb edző. Fogalmazunk úgy, hogy a Kárpát-medencében, de komolyan mondom, tehát a faszi az a szememben óriásit nőtt azzal, hogy a nulláról, és ezen is lehet árnyaltabban fogalmazni, hogy a mennyire széteső Ferencvárost hogyan tartja most egyfajta kötőanyagként egybe, és olyan csapatokat, ha nem is leiskoláz, de...
0: Én a széteső helyett inkább az átalakuló kifejezést használnám.
4: Jó, igen, de akkor is egy kötőanyag.
0: Mondom én, hogy jót elvitatkozunk.
4: De akkor is egy kötőanyag.
0: Kávét esetleg Zsuzsi Pista
1: adni hozhatod? Igen. Szóval,
4: tehát,
1: igen.
4: A lényeg hogy itt a lélektan, hogyha úgy tetszik, az erős koncentrálást hozó lelkiállapotot, azt Borbé Balázs viszi ebbe a Fradiba, és ezen a ponton szerintem most már joggal lehet bízni abban, hogy a Trabzont is kiejti. Még akkor is, ha valóban egy pokoli nehéz meccs lesz.
0: Százalékosan mit mondasz így a visszavágó
4: előtt?
0: Most már
4: 60-40-et.
0: 60-40 a Fradinak?
4: Óvatosan akkor 55-35, de
1: az
4: igen.
1: Nem, az kevés? Az 55-45 legyen.
4: 55, bocsánat. 55-45, igen. Jaj, egyik sem. Kettős kiütés.
0: Balázs, rossz hírem van az SMS falon, a hallgatók velem vannak. Egy Gábor üzenete szerintem összefoglalja azt, ami jött szalonképes, meg kevésbé szalonképes változatban. Sziasztok, azért bosszankodtam, hogy nem a Fradi lett a bajnok, persze tehet róla, ugye ezt beszélte Zsuzsi, erről beszélt Zsuzsi, mert várható volt, hogy a Győrnek nem sok esélye lesz a Bajnokok Ligájában. Sajnos a Konferencia Liga sem ment nekik. Hajrá Fradi, üdv Gábor!
1: És na, megint visszajön,
4: elfogult. Tehát, és ez,
1: de megint visszajön az szívejoga. Fiúk, amit már olyan sokszor hetekkel ezelőtt beszéltünk, hogy ugye a Ferencváros, hogy mondjam, nyilván egy más polcon van, óriási a nemzetközi rutin, nagyon-nagyon sok mindent már megélt, átélt, tehát tudja, hogy az esztendőnek ez a szakasz, amit mit vár el.
0: Ez hozta a sikert a Twente, és a Zsabzsa ellen, mert ennek a két csapatnak lehet bármekkora a keretértéke, tized annyi. Igen. A közelmúltat, az elmúlt nyolc évet nézve, nincs olyan, pontosan, mint ami a Fradinak megvan.
1: Igen, csak azt mondom még egyszer, hogy ha más csapat fogja nyerni adott esetben, mint ahogy ez most megtörtént a Győrnél, és mindig az lesz a képlet, hogy mielőtt ezeket a komoly nemzetközi megméretéseket valamilyen szinten ugye megélnék, szétszedik a csapatot, eladják, eljön az edző, nem az lesz, még akkor is, hogyha a játékos állomány valóban alig-alig változott, legalábbis az első mérkőzése, akkor azt gondolom, hogy nem vár, egyszerűen nem fog bekövetkezni az, amire számítunk, hogy legyen még
0: erről
1: egy nemzetközi kupacsapat.
0: De pont ugyanebben a körben.
3: Csak a Fradit tartjuk arra.
0: Igen. Igen, de a Fradit is azóta, mióta Thomas Doll éra lezárult, igen, mert hogy ott emlékezzetek vissza, nagyon sokáig ugye volt több mint, nem tudom, 10-15 év nagyon sok bajnoki cím nélküli időszak a Fradinál, aztán ez kipipálta a Doll féle szakmai stáb, kupagyőzelem a szakadó esős Grupa Marénába, az akkor éppen jóval jobb lehetőségekkel rendelkező Vidi, Mol Vidi, nem is tudom milyen néven szerepeltek akkor, és aztán mindig ez volt, hogy óriási nyáron, óriási átalakulás a keretbe, jött az Albán, ott éppen kizárták az Albán bajnokot valami fogadási mutyi miatt, és aztán jött az Albán másodiknak a kapusa panyenkázott Dibusz ellen, az volt talán az abszolút nemzetközi mélypont a közelmúltat nézve, és aztán onnan a Ludogorec ellen indult el a Fradi, úgy annak idején 2019-ben valahogy így, hogy teljesen esélytelenként elvéve a Ludogorec kiemelését, meg koeficiens pontjainak egy részét, és aztán azon a farvizen evezett föl. Tehát, hogy én ezért csodálkoztam, hogyha a győri zászlóra rátesszük télen, hogy nem eladó senki, pláne nem a Fradinak, mert ugye a Fradi állítólag több játékost is vitt volna, akkor utána azzal takarózni, hogy egyébként most így szétszélett a keret, értem, hogy el akartak egy csomóan menni már, de a Viking úr ellen még ott voltak a fedélzeten. Pista, mennyi esélye van a Fradinak?
3: 50 fölöttre rakom, az tény. Ez az 55-45. Eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy vicc, amikor te elszámoltunk magad, hogy a tanár szól a diákoknak, hogy az osztály 70%-a meg fog bukni az érettségén. Tanárul nem is vagyunk ennyien.
1: Ja, Istenem!
3: 60 inkább, 60-40, de az első fél óra az, tehát ez a Trabzban ez nagyon, nagyon szemét lesz szerintem itthon, nagyon kellemetlen lesz. Nagyon. És még ami zavar.
1: És sajnos volt egy hetük már jobban összerázódni, ugye azért akkor ez egy nagyon frissen összerakott csapat.
3: Még nincs vége. Egy csapatunk van még mindig.
0: Nekem az óriás veszőparipán.
3: Hát,
0: nekem ezt nem mondhat.
3: Videótónál volt, még a Real Madrid játszottunk UEFA kupa döntőt, de semmi. Csarnok hát, ellen vérzünk el, hogy azt se tudtam.
0: Ezért indultunk innen, és Balázsnak mondom, hogy bár teoretikus volt a felvetés is, de amikor látod azt, hogy a Shabak Hapoel Beersheva kettősből, vagy a Celje Szlován kettősből nem bántva őket, meg Isten őriz, hogy lebecsülve, vagy alul értékelve őket, de ilyenkor azért egy kicsit hadd legyek akkor szurkoló most, hogy bele sajdul a szívem, hogy itt kellene lennie magyar csapatnak, meg még hogyha átkattintok a csütörtöki menetrendre, ott kellene lennie egy másik magyar csapatnak, és akkor ott lenne a kettő, és akkor lenne szansz. 17 óra egy a röplabda miatt egy picivel tovább megyünk most, mert hogy egy dologról mindenképpen beszéljünk még, bárcsak hogy visszatudnánk hozni a meccset, de az sajnos azért innen nincs ráhatásunk. Egy dopping hír az, ami jöjjön. Kellemetlen hírrel kezdtük, ugye Buzsáki Ákos eltűnése kapcsán. Egy magyar atléta dopping esete tartja most lázban a közvéleményt.
1: Nem. Szomorú láz. Ez
0: igen, nem. Szomorú láz.
3: Nem mondhatjuk ki a nevét személyiségi jogok miatt.
0: Ja, mert hogy tudjuk is, hogy kicsoda?
3: Nekem most megmondták.
0: Mi a atlétikán belül mit csinál, azt tudjuk?
1: Hát
0: azt
1: szerintem...
3: Nagyon leszűkítenem.
0: Nagyon leszűkítjük, jó, oké.
3: Okay. Az igaz, hogy kimondanám nevét, engem de, is Nem, rádiót,
0: nem mond ki, nem mond ki, nem mond ki.
3: Zsuzsi lenne az ügyvéd.
0: Rendben, önmagában a jelenség, nem tudom, hogy tegyen fel a kérdés, hogy szabad-e megakadni rajta, amikor annyi dopingérzékeny sportág van a világon, miért ne lenne az atlétika, nem az. Szóval, hogy én azért ilyenkor mindig egy kicsit ugye a 2004 akarva akaratlanul eszembe jut. Vagy ne jusson, hát
3: voltunk az olimpián, Athén olimpián, ott tudósítók.
1: Szerintem tegyük ezt most már jégre. Már csak azért is, mert a magyar atlétika most olyan ünnepelni való korszakát éli.
0: Na de akkor viszont igen, talán pont persze, azért még rosszabb, hogy ez jut eszembe.
1: Oké, megfogjuk, ki fog derülni nyilván, kiről van szó, és akkor még hagyjuk meg a védekezés lehetőségét. Én azt gondolom független attól. Ha már dopingról beszélünk, ugye itt sokféle sztorit láttunk az elmúlt években, most nagyon-nagyon idézőben mondom, tehát hogyha valakinek valóban pozitív az A mintája, és úgy fogják meg, és majd jön a vizsgálat, az még mindig jobb eset, mint hogyha úgy meszelik el, hogy sose volt pozitív mintája, ugye? Tehát láttunk erre is példát, és itt a rádióban is beszélgettünk, tehát szerintem nyilván a doping ellenüknek ez a dolguk, és ha valaki tényleg tiltott szert használ, pláne szándékosan, akkor nincs helye, azt gondolom, az élsportban, független attól, hogy akárki is lesz ez a sportoló, nekem minden egyes esetben vérzik a szívem a sportolóért, mert azt azért mindig tegyük hozzá, hogy a munkát el kell végezni, és el is végzik. Tehát olyan nincs, hogy én oda megyek, beveszek valamit, és mondjuk 85 méter dobok, jó? Tehát, hogy ez nem létező faktor, hiába voltam 20 éves sportoló.
3: Nekem ott az bármi 10 alatt, sose futtam azt
1: el. Nem, csak ezt akarom mondani, hogy azt sose felejtsük el, ugye, hogy a mögött iszonyatos mennyiségű stressz, nyomás, rettenetesen sok hajnali ébredés, elvégzett munka van. Nem tudjuk a körülményeket, meg kell várni, én mindig azt mondom, nyilván is meg kell ismerni a részleteket, ha az ember ezt megismeri,
0: a lélektan az, hogy a kísértésbe könnyű beleesni? Tehát, hogy most nem akarnak kellemes helyzetbe hozni, hogy azt a kérdést tegyen fel.
1: Ezt akarom mondani, hogy azért nem mondjunk egyelőre semmit, mert amíg nem halljuk az illető nevét és majd a védekezését, ugye itt most nyilván erről tudnunk kell, nem tudhatjuk, hogy mi történt. Tehát hallottunk már olyan magyar esetről, hogy Borbély Zoltánnal sokszor esetről, amikor konkrétan fiatal ifjúsági sportolót megmérgezte, konkrétan bele öntötték az italába szándékosan. Fogalma nem volt róla, és mégis áldozat lett, és évekig tartott, és el kellett menni a kasszit.
0: Jó, hogy ezt mondod, igen, mert én bennem rögtön ez ötlik föl, hogy szándékkal csinált valami olyat, ez jó megközelítés, hogy innen mondod.
1: Ezerféle opció lehet, és egyelőre ne fogalmazunk meg, éppen ezért azt gondolom, soha semmilyen negatív vagy elítélő véleményt, amíg nem ismerjük a részleteket, pláne azért, amit mondtam, mert amíg egy sportoló eljut ide, nyilván rettenetes mennyiségű edzésmunkát tesz abba bele, hogy ő nagyon jó legyen, és meg kell ismernünk a feltételeket, azt, hogy ő egyáltalán hogy keveredett ebbe a helyzetbe.
0: Balázs, te hogy fogadtad ezt a hírt?
4: Én is azt mondom, sőt, harcosan kiállok amellett, hogy az ártatlanság vélelme az a legszentebb. Tehát utána lehet rajta, nem is azt mondom, hogy csámcsogni, de egyfajta értékítéletet kimondani, addig semmit. És egyébként pont ez jutott nekem is eszembe, hogy itt az, hogy milyen módon kerülhet a szervezetbe a tiltott szer, hogy szoktam dolgozni nyaranta, és ez egy periféria sportág az olimpiához képest a rallycross vagy autocross Európa bajnoki futamokon Nyírádon. Tehát igazán, tényleg azt kell mondjam, hogy periféria. És ott volt már olyan szituációm, hogy engem jelöltek ki.
0: Doping ellenőrzésre?
4: Nem, hanem arra, hogy én szóljak a pilótának, akit kijelölt a doping.
0: Nagy vada, igen, akárki.
4: A vada, igen, ellenőrzésre. És az én személyemet sem lehetett felfedni addig, hogy ne legyen suskus, és a lényeg, hogy a pilóták, akik kijönnek a adott verseny után, olyan tréningen vesznek részt, amiből már úgy jönnek oda hozzám, hogyha én adnék nekik, vagy bárki a kezükbe kinyitott vízes üveget, azt nem fogadhatják el, sőt, elővigyázatosságból, amíg le nem megy a doping tesztje, akkor, és ezek pilóták, tehát persze. Így 4-5 kilót fogy egy ilyen nyári verseny
3: nem
4: alatt.
3: Nem tud pisilni egyből se.
4: Meg hát egy kiszáradt füge. És inkább azt mondja, hogy nem mert nem akarja, hogy akármilyen véletlen folytán ő bajba kerülhessen.
3: És nem a világsztárokról beszélünk.
4: És mondom, tehát ez egy periféria sportág ahhoz képest, hogy az atlétikát hova pozícionálja.
3: Mai sport jelenlétívet kell töltened, mert úgyis fennakadhatsz.
1: 365 napon át kell.
3: Alatt háromszor nem igen. Ott vagy. Mi vagy most? Vesz a párod egy színházjegyet, és be volt írva, hogy te este 7-től otthon vagy. Na, csak módosítottad. És akkor ez még csak nem is a tiltott szerfogyasztás, hanem a jelenléti.
0: Mondjuk, és nyilván nem akarom elviccelni a dolgot, de ebből a műfajból az abszolút kedvencem az a párizsi olimpia előtt volt, amikor egy francia vívónő azzal védekezett, hogy a testépítő férjéből került át a tiltott szer az ő szervezetébe. Felhívtuk dr. Tiszeker Ágnest a reggeli műsorból. Nem mondom, hogy nem folyt a könnyünk, és nem nevettünk.
1: Jó, de azért mondjuk Sziner esetéje se volt azért annyira nagyon szólt. Azért amikor
0: a
1: gyúró kezéről került,
0: na, ezt akartam, onnan, hát az a mélységesen felháborító hát kategória. Nagyon. Tehát ez ugye pont a kenderesi ügy kapcsán pontosan, került
1: és
0: elő.
1: És pozitív mintát adott, és tehát nem arról volt szó, hogy nem.
0: Rengeteget, nagyon-nagyon. Nagyon sokat.
3: Volt síugró, akit márciustól szeptemberig tiltottak. Baromi sok verseny.
1: Sziner is úgy hagyta ki a szezont, hogy abszolút nem volt
3: úgy,
1: probléma.
3: Úgyhogy pont lejárjon valamelyik genszem.
0: Pont ezt akarom zárásként kérdezni, hogy mi a tétel. Van erre valami egységes táblázat, hogy ha és amennyiben, vagy itt azért az extrém ellenpéldák mutatják, hogy előre nem lehet megmondani, hogy mire számíthat.
1: Nagyon nehéz szerintem. Nagyon nehéz.
3: Kérj a B-próbát, az már önmaga szempontjából az már egy védekezés, de nyilván előjön valami blőd dologgal, hogy a testépítő párjától.
0: Hát az...
3: Ezek súlyosbító, illetve nem enyhítő dolgok. Ha tudatosan szedte, az is egy másik kategória, mert akkor ha bevallja, ha elárulja, hogy kitől szedte, stb., akkor azokkal csökkentheti az eltiltást, de alaptételben ez egy négyes. Ez egy négy év.
0: Hú, na hát úgy kezdtük, hogy szurkolunk, hogy Buzsáki Ákos előkerüljön épségben, egészségben, és azt a hírt láthassuk, mondjuk például a Nemzeti Sport online nyitó képe az legyen, hogy előkerült, rendben van.
1: És minden rendben körülötte.
0: Keretes szerkezetbe foglalva, itt meg azért szurkolunk akkor ennek a magyar atlétának, hogy az ő esetében meg akkor a B-próba negatív legyen, és akkor ő meg ki tudjon ebből a rémálomszerű hírből kecmeregni, mert az, hogy doppingolt, ugye az alaphír ez, hogy doppingolt egy magyar atléta, mondom rögtön a negatív élmények jöttek elő, és szerintem nem voltam ezzel egyedül, hogy belőlem. Ez volt, kicsit megcsúszva, 10 percet rászámolva itt a röplabda közvetítés miatt, csak hogy mindenről tudjunk beszélni. A mai sportkör, Zsuzsi, Balázs, tévétársaság István, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Zseniális a jó hangulatban ezúttal is. Lenny Kravitz folytatja itt a Nemzeti Sportrádióban, nem Lenny Kravitz folytatja a Nemzeti... Hát a Beastie Boys sem hiszem, hogy folytatja.
1: Az biztos, hogy
0: zenélünk a folytatásban, az az egyetlen biztos pont, aztán pedig az autósport irányába fordítjuk a tekintetünket, maradjanak velünk a folytatásban is.
5: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 17 óra 14 perc a pontos idő, kellemes keddi utáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, az úton lévőknek balesetmentes közlekedést kívánok innen a stúdióból is. Erősödik a forgalom Budapest több útszakaszán, úgyhogy mindenkinek türelmes, óvatos és balesetmentes vezetést. Köszönjük mindenkinek a sok-sok SMS 0630 55 55 605, erre az SMS számra jöttek az üzenetek ugye itt a sportkör alatt, és ahogy említettem, autósporttal folytatjuk, ugyanis az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Washingtonban IndyCar versenyt tartottak. Ezzel kapcsolatban küldött egy összeállítást Nárai Balázs, a közmédia washingtoni tudósítója.
2: Most már nem lehet azt állítani, hogy Washington belvárosa még csak lóversenyt látott, ráadásul történetének korai időszakában. Versenyautók pedig még soha nem tették próbára a történelmi sugárutakat. Ugyanis, hogyha lovakban számolunk, akkor vasárnap több hatalmas ménes is végigvágtázott a National Mall és a Kapitólium környékén, csak itt nem a paták visszhangoztak, hanem a lóerőkben mért motor teljesítmények. Az amerikai kormányzat és múzeumi negyed hatalmas épülettömbjei jócskán visszhangozták és visszaverték az egyenként akár 800 lóerős motorok hangját. A Freedom 250, azaz Szabadság 250 nagy díj, az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmában rendezett futam volt. 2,7 km hosszúságú körpályán a Pennsylvania, az Alkotmány és a Függetlenség sugárutak bevonásával. A show műsor természetesen szintén nem hiányozhatott, hiszen volt autós felvonulás, és a rajt előtt nem csak a versenyautók motorjai zúgtak fel, de a légierő gépei is megtisztelték a közönséget. Elhúzott a fejünk felett a híres, hírhedt B2-es lopakodó bombázó, és néhány F-35-ös vadászgép is kötelékben. A lezárt városi versenypálya környékén a biztonsági intézkedések szigorúak voltak, de a kivezényelt rendőrök, FBI ügynökök és a Nemzeti Gárda katonái is szívesen útbaigazítottak, hogy akinek nincs jegye, honnan kapja a legjobb rálátást a pályára. Egy másik nemzeti gárdista valamelyik déli államból elmondta, hogy neki persze izgalmas az, hogy egy autóversenyen kell biztosítania a közrendet, bár hozzátette, hogy őt annyira nem izgatja az autósport. Ellenben a vele szolgáló fiúkat igen, ők mindenképpen szeretnének belenézni a versenybe is, mondta. A washingtoni IndyCar futamnapján rendezték a hollandiai Forma 1-es futamot. A washingtoni tömegben pedig nem egy ember viselt Forma 1-es csapatmeszt. Egy, a Red Bull pólóját viselő fiatalembert az IndyCar márka ruhákat és sapkákat áruló standnál szólítottam meg. Ő elmondta, hogy Max Verstappennek szurkol már régóta. Hogyha pedig a Forma 1-nek is rajongója, akkor örömteli lehet a számára, hogy egyre több a futam az Egyesült Államokban is. Mondtam, amire az volt a válasza, hogy természetesen ez így van, követi is az amerikai Forma 1-es versenyeket. Bár például a texasi esti futam idején Washingtonban már éjszaka van. Így ez egyfajta erőfeszítést igényel. Az IndyCarra áttérve elmondta,

0: hogy kifejezetten szereti a városi pályákat, ott szurkolni, és járt már az Indianapolis 500-as futamon is. Washington pedig igazi városi pálya, egyszeri alkalom, ennél közelebb pedig nem is hozhatták számára az autóversenyt, hiszen Washingtonban él, ahogy elmondta.
1: Yeah, it's definitely the closest to home it's ever been.
0: Szerencsések voltak azok a szurkolók, akik a Pennsylvania Sugarút sportbárjának teraszán helyet kaptak. Ott ugyanis nagy képernyőkön nézhették a televízió közvetítést, miközben a hátuk mögött húztak el az autók, így a közvetlen akusztikai élmény is megvolt. Hozzá pedig egy üdítőt vagy sört kortyoltak a kellemes nyári melegben. Az ünnepi fővárosi futamot Kyle Kirkwood nyerte az Andretti Global csapatától. A második helyen Christian Lundgaard végzett, az Arrow McLaren-től, a dobogó harmadik fokára pedig Will Power állhatott fel, szintén az Andretti-ből.
2: Nárai Balázs összeállítását hallottuk, csak meg tudok szólalni, hogyha a technika is lehetővé teszi mindezt az IndyCar futam kapcsán, a washingtoni futam kapcsán, és akkor maradva az autósport világában, Norris győzelemmel búcsúztatta a holland nagydíjat, a Formula 1-es holland nagydíjat, Verstappen összetörte a Red Bullt hazai pályán. Hallgassuk meg, hogy Frankl András állandó tudósítónk, Forma 1 szakértőnk hogyan foglalta össze a Zandvoortban történteket.
3: Nem fogom önöket untatni avval, hogy mi történt Zandvoortban. Önök is látták, én is láttam, Lando Norris csodálatosan vezetett, ugyanolyan jól, mint Budapesten, és még az is elképzelhető, hogy elkapja a fiatal olasz srácot, Kimit, és a végén, majd az utolsó versenyen remélhetőleg fog eldőlni, hogy ki lesz a világbajnok. Ami Verstappent illeti, én is sajnálom, önök is sajnálják, és persze a sok-sok tízezer holland szurkoló, ők sajnálták talán a legjobban, de hát az ilyesmi előfordul még a legjobbakkal is. Ami Verstappent illeti, sok volt a pletyka, hogy jaj, hova fog menni, és hova nem fog menni. Hát a helyzet azt kérem szépen, és ezt nem írta meg senki, hogy ott maradt a Red Bullnál részben, mert ők ajánlották fel a legnagyobb szerződést. Na most, ha önök azt hiszik, hogy csak nekünk vannak gondjaink mondjuk a gázszámlát kifizetni, a Maxnek van egy magángépe, az nem egy olcsóság. Max most beköltözött egy óriási új lakásba Monakóban, az se egy olcsóság. Plusz van ez a kis hajócska, nyilván önök is láttak a nyár folyamán, az se egy olcsóság. Szóval sok-sok milliót kell keresnie ahhoz, hogy mindezt ki tudja fizetni, nem beszélve ugye a gázszámláról is. Na mindegy. Ami még ennél is érdekesebb, és lehet, hogy ezt önök nem látták, tegnap egy roppant érdekes autóverseny volt Washingtonban. Egy indi verseny, ami az elnöknek, Trump úrnak volt az ötlete, és azt kell mondanom, hogy egy zseniális ötlet. Ott a város közepén, a város szívében, az egyetemek és a múzeumok mellett száguldottak ezek az autók, a Pennsylvania Avenue például 200-300 kilométeres sebességgel, de előtte volt egy óriási csinnadratta, és ebbe az amerikaiak valóban nagyon-nagyon jók. Hát neki nem volt nagyon nehéz oda rendelni mondjuk a hadseregnek a zenekarát, nem volt túl nehéz oda rendelni 8 vadászgépet és egy bombázót, és mindez megtörtént, az idő tökéletes volt, ő volt az, aki lengette a zöld zászlót, hogy a verseny elinduljon, és azt kell mondanom, hogy miért ne? Ha valaki elnök, és van egy jó ötlete, és meg tudja csinálni, hát akkor ő szépen kivitelezi. Hozzátartozik a sztorihoz, hogy egy Kyle Kirkwood nevű fiatalember nyerte a versenyt, az általunk is nagyon jól ismert Mick Schumacher lett a 11. És ha valaki, mert bennem is felmerült a gondolat, hogy mi lenne, ha Pesten is lehetne egy ilyen, hát kérem szépen, ne tessék kinevetni, de gondolkoztam rajta egy kicsit, hogy mekkora buli lenne, indulhatna a parlament elől, Alkotmány utca, jobbra a Bajcsiba, balra az Andrássy útra, végig le a Hősök terére, talán egy sikánnal, egy lassítóval az Oktogonnál, hogy mégis ne a világ végén kösse neki, le a Hősök teréig és vissza. Ha valaki azt mondja, hogy nem volt normális, ezt elfogadom, de jó móka volt erre gondolni, és az egy pillanatig sem azt jelenti, hogy a Hungaroringgel bármi baj lenne, sőt, tökéletes volt idén, és azt kell mondanom, hogy tényleg csak gratulálni tudok, így az újságírókkal sehol senki nem törődik. Hát nem csak az, hogy mondjuk fagylalt, de van egy büfé, egy rendes büfé. Monakóba semmi nincs. Monakóba abból áll a dolog, hogy az ember megnyomhatja a gombot, és kijön a szekrényből a Coca-Cola ingyen. Schluss. Hát szóval ez a helyzet. Most van egy kis szünet. 2 hét múlva lesz az év leglátványosabb versenye a maga módján, mert ez Monza. Az a Monza, ami valóban az autóversenyzőknek, talán Silverstone-nal együtt az ős hazája. Kimi nem az első sorból fog indulni, mert egy büntetés miatt kicsit hátrábról, de nem tartok attól, hogy nem fog az éllovasok között kikötni a verseny végén. Minden esetre nagyon izgalmas lesz a szezon második fele. Most, hogy Lando valóban ilyen remekül vezet, még utol is érheti Kibit, George Russell is bele fog szólni a dologba, és én egyénileg nagyon-nagyon remélem, hogy a Ferrari, valamelyik Ferrari pilóta ott lesz a dobogón, mert a monzai díj átadás az nem igazi, ha legalább egy Ferrari pilóta nincs ott, és onnan integet a hihetetlen tömegnek. Frank Landrás, San Francisco.
2: Frankl Andrást hallottuk az imént a hétvégi Formula 1-es Holland nagydíj kapcsán. Hamarosan a műsorajánlót követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább, maradjanak velünk.
4: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Magyar érem a kínai öttusa világbajnokságon. 41 milliárd forinttal sikerült olcsóbban beszerezni a MÁV és a Magyar Közút új járműveit. Változékony marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Bronzérmet nyerte a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyesváltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték, győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mieink három játszmában kaptak ki a németektől. A továbbjutáshoz a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Moson-Magyaróvár és a Dunaújváros női klubbal szemben. Sveda Marcell, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója, a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenc eljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. A Moson-Magyaróvár másodfokon zöld lámpát kapott az élvonalra. A sereghajtóként kiesett Dunaújváros a harmadosztályban szerepel majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. A nyertes ajánlatok végösszege 47,7 milliárd forint lett, ami jóval elmarad a becsült 89 milliárdos értéktől. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban, ez derül ki az ingatlan.com adataiból. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz képest. Országos szinten ugyanakkor 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Az ingatlan közvetítő szerint a mostani folyamatok alapján az idén 10% alatti éves drágulás várható. Elkészültek a Népliget megújításának tervei, jelentette be a főpolgármester. Az első lépés az öntözés kiépítése lesz a föld alatt futó vízvezetékek segítségével. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ehhez és a park további fejlesztéséhez a főváros a kormány együttműködésére is számít, mivel a területen az állam is tulajdonos. A planetárium felújítása a közelben épülő közlekedési múzeum és a déli körvasút új megállója végre megtörheti a parkot sújtó évtizedes negatív spirált, tette hozzá. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle program helyszín, Állatos élményprogramok, látvány, etetések, színpadi produkciók, vorsli és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját.
0: Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Hegyes Halom irányába Ács térségében a 92-es kilométernél az átterelt sávon korábban egy műszaki hibás autó vesztegelt útszűkelet mellett. A forgalom megindult, de a lassabb haladás miatt a 10 kilométert meghaladó torlódás lassan oszlik.
0: Időjárás.
5: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon többfelé esik az eső. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan főként a keleti, észak-keleti ország részben is az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 17 óra 39 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek. A Puskás Akadémia vezeti a labdarúgó OTP Bank Ligát az első osztályú bajnokságban, 5 fordulót követően 4 győzelemmel és 1 vereséggel áll élen. A felcsúti csapat, melynek szakmai irányítását a nyáron Hornyák Zsoltól Babó Levente vette át. Babó Levente volt a Foci Óra vendége. Tóth Béla műsorvezető mellett Elbert Gábor, illetve Simon Zoltán kérdezte a Puskás Akadémia szakvezetőjét.
2: A telefonvonal túlsó végén a Puskás Akadémia nyáron kinevezett szakvezetője Babó Levente. Hát a repülő rajtot vett a Puskás Akadémia a labdarúgó NB1-ben, hiszen 5 fordulót követően listavezető és 4 ponttal előzi meg a második helyen álló FTC-t. Ez az apropója a beszélgetésnek, hogy a felcsúti együttes a hétvégén a vasas veretlenségét is elvette, miután Angyalföldön Németh András késői góljával győzött 1-0-ra, és ezzel meg is szerezte a negyedi sikerét a bajnokságban a csapat. Egyedül a Kisvárda elleni hazai vereség rondít bele az összképbe, de hát az eddigi szerepléshez gratulálunk. Nem tudom, hogy te számítottál-e erre, mert én azt hiszem, hogy ez várakozáson felüli teljesítmény ez idáig, de a felkészülés során voltak-e ennek előjelei?
3: Köszönjük szépen. Igen, némileg túl teljesítettük még az én elvárásaimat, vagy a mi saját elvárásainkat is. A felkészülésünk nem alakult túl zökkenőmentesen, elég sok sérüléssel bajlódtunk, Nagy Zsolt gyakorlatilag a szezon kezdete óta nem áll rendelkezésünkre, még az előző, a tavaszi részből áthozott egy sérülést, ami súlyosabb, mint gondoltuk. Tehát nem voltak azért igazán ennek előjelei, hogy ez ilyen jól sikerül ez a rajt, de örülünk neki, meg elégedettek vagyunk vele.
2: Azért az látszik, hogy a csapat a legfőbb jellemzőjét, a bátor, kombinatív támadó játékot, azt megőrizte. Hogyha azt nézzük, hogy te a felkészülés során mire alapoztad a hangsúlyt, tehát miben szerettél volna változást elérni az előző idényhez képest, akkor mik ezek a játékelemek?
3: Mindenek előtt a taktikai rész, vagy a játékelemek előtt azért meg kellett találnunk azt a szerkezetet, azt a magot, ami majd remélem, hogy a sikeres szezonunk alapját képezi. Eddig az eltett fordulók alapján úgy érzem, hogy stabilitást ad a csapatnak egy erős váz. Nyilván távozott Szappanos, Margraf, Maceiras, 2 meghatározó játékos a védelemből, egy válogatott szintű kapus, vagy korábbi válogatott kapus a kapuból, úgyhogy először is az volt a legfontosabb, hogy ott megtaláljuk a helyetteseket, illetve hogy azt fölépítsük, hogy kik vannak játszani, és megfelelő meghatározott teljesítményt nyújtani a helyükön. Úgy érzem, ez volt az elsődleges. Utána pedig hát nyilván a taktikai rész. Láttam azért korábban a Puskás Akadémia mérkőzéseit, láttam, hogy jó képességű játékosok vannak, szerintem megfelelő az elegye a meghatározó légiósoknak, a meghatározó rutinos magyar játékosoknak és a fiatal tehetséges játékosoknak, és ebből próbáltunk egy jó kezdőcsapatot, meg egy jó keretet összeállítani. Szerintem ez volt az elsődleges.
4: Szia, Simon Zoli, nb1.hu. Ugye meccs után már beszélgettünk, amikor a Fáy utcában győztetek. Ott viszont nem kérdeztem meg, hanem direkt tartogattam erre az adásra kérdésemet. Ugye Levi, az utánpótlás csapatból kerültél oda a Puskás Akadémia első csapatához. Ugye említetted az elegyet, hogy fiatalok, magyarok, légiósok is vannak, de neked másképpen kell kommunikálnod most a játékosokkal, ugye, hogy nem csak utánpótlás korúak között vagy.
3: Ezen gondolkodtam, amikor elfogadtam a felkérést a rövid nyári pihenőben, hogy milyen hangot üssek meg az utánpótlás edzői éveim után, viszont úgy döntöttem, hogy amit eddig képviseltem, próbálok önazonos lenni, próbálok ugyanúgy kommunikálni. Nyilván az segített, hogy Szolnoki Roland vagy Nagy Zsolt adott esetben a második csapattal, vagy az U19-el egy-egy válogatott szünet miatt, vagy egy sérülésből visszatérve azért olykor visszajátszottak, megjelentek nálunk edzésen, tehát velük azért már beszélgettem, illetve az NB3-as csapatban is voltak rutinosabb játékosok, tehát rajtuk, vagy velük sikerült kommunikációt próbáltam tovább folytatni. Nagyon, nagyon könnyedén ment, sokkal, a vártán sokkal könnyedébb a játékosokkal megtalálni a közös hangot, szót érteni, nagyon támogatóak, nagyon profik, úgyhogy ez volt az egyik legkellemesebb meglepetés a velük való kapcsolattartás, vagy a kapcsolat kialakítása.
4: Ugye a csapat teljesítménye mellett sokak számára szintén kellemes meglepetés, hogy a szófordulatoddal éljek, Lehocki Bendegúz teljesítménye, ugye aki a Vasas ellen is az egyik, ha nem a legjobb teljesítmény nyújtotta sokak szerint a mérkőzésen. Ő nagyon nyugodt kapusnak tűnik a fiatal kora ellenére. Miért mellette tetted le a voksodat? Mert ahogy véd, ahogy viszonyul a társakhoz, ahogy viselkedik a meccseken, én azt gondolom róla, hogy ő nem csak a fiatal ajánlás miatt való, ám egyébként oda a gólvonal elé.
3: Igen, igen, mi is így gondoljuk, ahogy elmondtad. A két fiatal kapust számba vetve, a Bozomirkót és őt, kettőkük közül azért esett Lehóra a választás, hiszen tavaly ő már ősszel az NB2-es Csákvárban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, tehát a másodosztályban is van már egy jó szezonja, Mirko az NB3-ban védett nálunk. Ő is nagyon-nagyon tehetséges, tehát ebből a szempontból nagyon jó helyzetünk van, két tehetséges utánpótlás válogatott kapusunk van, mind a kettőt szeretnénk építeni. Most a Mirko került abba a helyzetbe, hogy Csákváron véd NB2-be, Leo megkapta a lehetőséget, és azért meg kell említenem Markek Tomit, aki a felkészülési meccseken is mutatta, hogyha esetleg nem így sikerült volna a fiatal kapus felépítése, akkor adott esetben bármikor ő is bedobható, meg azért azt is látni kell, hogy Molnár Peti vezetésével ők napi szinten olyan munkát végeznek négyen, hogy tényleg komolyan mondom, hogy bármelyiküket bármikor beállítanám a kapuba.
5: Herbert Gábor vagyok, szia, én követtem el azt a merényletet, hogy most téged faggatunk. Örülök, hogy Molnár Petit említetted, mert ezen gondolkodtunk a Monyóval, hogy elárulja melyik adásba, vagy nem, hogy mi nagyon jó barátok vagyunk, és nagyon sok jót hallottam rólad már a múltban is, meg volt kollégáktól, és mi nem ismerjük egymást személyesen. És én bevallottan nem én vagyok a legnagyobb szurkolója a Puskás Akadémiának, de ami nekem nagyon tetszett, és itt talán a múlt héten kiemeltem, és akkor jutott az eszembe, hogy mi lenne, ha veled beszélnénk, az a fajta kapcsolat, ami látszik, vagy az a fajta hatás, amit te edzőként gyakorolsz a csapatra. Hogy említetted, hogy az utánpótlásból hoztad magaddal, és nem akarsz megváltozni. Mi ennek a titka? Én többek között ezzel foglalkozom sportcoachinggal, és nagyon látványos az. És azt gondolom, hogy a csapat ilyen teljesítményének egyik kulcsa az edző és a játékosok közti kiváló kapcsolat.
3: Örülök, ha kívülről ez így látszódik. Belülről azért nem minden ilyen egyszerű.
5: Próbáltalak dicsérni, de nem.
3: nem olyan könnyű, vagy nem olyan könnyen megy. Tehát én próbálok, azért nyilván vannak játékosok, amikor kimaradnak a csapatból, mérkőzés után azért ők nyilván nem olyan elégedettek, annak ellenére, hogy van egy nagyon erős kohézió, egy nagyon pozitív öltöző, és talán az mutatja meg a legjobban, hogy Laminkoli cserejátékosként örült Németh Andris góljainak Debrecenbe, ott a szögletzászlónál ki is vettem a játékosoknak egy külön klipben, hogy viszonyulnak egymáshoz. Tehát ez viszont nem az én érdemem, én egy ilyen öltözőt örököltem, ami ilyen összetart, ilyen pozitív személyiségekkel van tele. Én csak annyit próbálok, hogy őszintén kommunikálni velük, elmondani, hogyha valamit látok, és nagyon fontosnak tartom, hogy egy csomó mindenben rutinosabbak, tapasztaltabbak, mint én, ezért szívesen veszem a visszajelzéseiket, próbálunk egy nagyon közvetlen viszont kialakítani, de nagyon az elején vagyunk mindennek, egy egészen sikeres kezdés után, később felüthetik majd fejüket problémák, azokat kezelni kell. Eddig azért lekopogom, szerencsésen alakultak ebből a szempontból is a dolgok.
5: Igen, nyilván ez annyira az eleje, hogy mi is óvatosak vagyunk, hogy kivel beszélünk meg miért, mert ugye talán az első válogatott szünet után lehet valamiféle mérleget vonni. Ki akartam térni én is arra, hogy két centered van, akik egymást váltják, és mégis jóban vannak, ez nagyon feltűnő. Nekem régi kedvencem Németh András, én benne nagyon-nagyon sokat látok, és nagyon örülök, hogy mind a két center más attitűddel lép pályára. Ez az utolsó előtti kérdésem. Mit vagy hogyan sikerült azt elérni, hogy Németh András újra kedvel futballozzon, és hogy Kolli pedig több gólt rúgjon, mint piros lapot kap?
3: Hát ami szintén pozitív meglepetés volt, hogy hogy elkezdtük a közös munkát, vevők rá, élvezik az edzéseket, élvezik a gyakorlatokat, és nagyon nagy kedvel dolgoznak a héten, és szerintem ez kihat a hétvégére is. Tehát úgy látom, hogy úgy jönnek edzésekre, hogy minden nap olyan dolgokkal foglalkozunk, amitől ők többek lesznek, és talán ezzel sikerült őket megnyerni. Nem csak a futballpályán, a konditerembe, videózásnál, tehát próbálunk nekik nagyon-nagyon sok mindenben segíteni, és úgy érzem, hogy ők is látják, hogy ezáltal többek lehetnek. Szerintem ennyi a bennük lévő motiváció, illetve vágy a fejlődésre.
5: Szuper, köszönöm. Az utolsó kérdés, hogy Duarte mit hozott a VB-ről, amivel hozzátesz a csapathoz? Mert ez egy nagyon érdekes dolog az NBA-ből VB-n lenni.
3: Igen, egyelőre egy térsérülést hozott, amivel mindig küzdködünk, de talán lassan szépen majd azért a múlté lesz, azért nem teljesen 100%-os állapotba vállalta az elmúlt mérkőzéseket, természetesen nem volt kockázat a sérülésnek, de azért kellett kihagyni edzéseket, amikor visszatért. Beszélgettem vele erről, hogy azért nem lehet egyszerű a világbajnokságon 80 ezer néző után visszatérni és újra megtalálni önmagát, motivációt találni, de ő is annyira szereti ezt a játékot, meg olyan pozitív személyiség, és annyira jó játékos, hogy szerintem egyre jobb állapotba kerül. Nyilván ő kiadta a teljes felkészülést, neki azért még szüksége van 2-3 mérkőzésre, hogy magához képest kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Ennek ellenére azt hiszem, hogy ő olyan klasszis a magyar bajnokságban, hogy a jelen állapotában, amikor még nem 100%-os, akkor is kiemelkedőt tud nyújtani.
2: Ha már Duarte, ugye azért mégiscsak egy világbajnokság, az minden játékos pályafutásában kiemelkedő, és szerepelt is ezen a VB-n jó néhány mérkőzésen. Az ő jövője felcsúton az mennyire kőbevésett?
3: Nem tudom, én úgy tudom, hogy van egy éves szerződése, ez a sportigazgató hatásköre.
2: Tudtok arról, hogy...
3: Bevallom őszintén, hogy nem tudok. Tehát a Balázsral heti szinten kommunikálunk mindenről, ezekről a dolgokról is. Ahogy a játékosok azt kérik, hogy a menedzsereik akkor értesítsék őket, amikor konkrétum van, Balázsral köztünk is van egy olyan dolog, hogy biztos, hogy sok minden zajlik a háttérbe, de nekem annyi feladatom, munkám van a csapattal, hogy most ilyen értesüléseket vagy érdeklődéseket annyira ezekről nem is tudok, és Balázs ezeket nem is osztja meg velem. Nyilván, ha valami konkrétum van, mint mondjuk a Margráf esetében, vagy Mászeres esetében, akkor előtte pár nappal beszélünk, egyeztetünk, jelenleg nem tudunk ilyen. Vagy nem tudok ilyen dologról.
4: Balázs, Levente, csak bocsáss meg, térjünk vissza a pályára. Ugye a bajnokság előtt ilyen meg olyan okoknál fogva azért sokan leírtak titeket, nem vettek komolyan, nem számoltak veletek az élmezőnybe. Azt én is adom, hogy még várni kell ugye az első válogatott szünetig. De mikor jön majd el az a pillanat, amikor szerinted azt mondhatjuk rólatok, hogy esélyesei vagytok most már egyértelműen egy-egy bajnoki mérkőzésnek? Ha azt gondolod, hogy eddig így volt, akkor azt is mondd el, kérlek, és itt most ne abból induljunk ki, hogy a Ferencváros és a Zalaegerszeg elleni meccsek jönnek, meg ugye ne pillanatnyi helyezésekből.
3: Persze. Hát én egyetlen egy meccsen éreztem magunkat esélyesnek a Kisvárda ellen, amikor mi kaptunk. Úgyhogy szerintem ez nyilván 5 mérkőzésről tudok nyilatkozni, de én úgy érzem, hogy ez az elmúlt évek egyik legkiegyensúlyozottabb bajnoksága. A Vasas és a Honvéd felkerülésével nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőny. Saját bőrünkön tapasztaltuk a hétvégén, hogy a Vasas is milyen remek csapat. Én nem tudom, hogy lesz-e olyan, hogy valaki azt mondhatja bármelyik mérkőzésre idegenben vagy otthon, hogy igen, akkor ez biztos 1000%, hogy ez papírforma is meg lehet. Én nem éreztem egyik mérkőzés előtt, csak Kisvárda előtt éreztem, a játék kép alapján is éreztem, mégis kikaptunk, tehát nekem is sokat kell látnom, meg tapasztalnom, hogy erre majd válaszolni tudjak szerintem.
4: Köszönöm.
2: Ugye az jellemző, hogy evés közben jön meg az étvágy. Nem tudom, hogy mi volt a célkitűzés az idényt megelőzően, de ezt újra kell gondolni, látva a rajtot.
3: Erről még nem beszéltünk a vezetőséggel, illetve a sportigazgatóval. A cél nem helyezés ebben nyilvánult meg, hanem Nyilván mi is, amit említettetek, hogy voltak meghatározó játékosok, távoztak, felkerült sok fiatal játékos, tehát kialakítani egy stabil csapatot, amit nem tudtunk helyezésbe pontosan hova belőni. Nyilván a fiatal játékosaink miatt nagyon fontos az NB1-es tagság, az ő beépítésük, egy picit több magyar játékost betenni a csapatba, szerintem ennek megfelelünk. Az akadémisták egy kicsit nagyobb szerepet kapnak, de elképesztően fontos, és én így most a napi munkában látom, hogy Duarte, Golla, ilyen szintű légiósok jelenléte a csapatban a napi edzésmunkában milyen fejlődést generál a fiatal játékosainkba, úgyhogy megmondom őszintén, hogy nagyon boldog vagyok ezzel a kerettel, és nagyon-nagyon élvezem a munkát. Szerintem még el kell tenni néhány fordulónak, lehet hallottam szakértőket, akik nyilatkoztak róla, hogy akár egy körnek ahhoz, hogy majd esetleg el lehessen kezdeni arról beszélgetni, hogy pontosan ki hova tehető az erőviszonyok alapján.
2: Említetted már korábban Nagy Zsoltot, hogy ő sérülés miatt nem bevethető még. Bármit el tudsz arról árulni, hogy mikor térhet vissza körülbelül? Ő ugye azért a válogatott környékén is számításba vett labdarúgó. Egy hónap múlva, kevesebb mint egy hónap múlva már Nemzetek Ligája mérkőzések várnak a magyar csapatra. Nagy Zsolt ezeken mondjuk részt vehet-e?
3: Ezt nem tudom, nyilván ez a szövetségi kapitány és a stábjának a döntése, hogy felmérjék Joe állapotát. Már elkezdte a munkát külön a csapattól, de a pályán. El tudom képzelni, hogy a hét második felében részedzéseket elvégez a csapattal, nyilván könnyített formában. Jövő hétvégén lehet, hogy adott esetben a kispadra tud ülni, hanem akkor utána mindenképpen. Nem tudom, hogy az mennyire lesz elég, hogy a válogatottban meghívót kapjon. Az a legfontosabb, hogy azért most elég sokat kihagyott, okosan is jól felépítsük, hogy semmi probléma ne legyen, de úgy érezzük meg, úgy látjuk, és ő is azt jelzi vissza, hogy jó úton halad, úgyhogy szerintem néhány-két kérdése is a pályán láthatjuk újra.
1: A Puskás Akadémia labdarúgó csapatának vezetőedzőjét, Babó Leventét hallottuk az elmúlt percekben a foci órában. Tóth Béla, Albert Gábor és Simon Zoltán kérdezte a listavezető mesterét, vezetőedzőjét. Ennyi volt a Hazafutás a mai napra. Hamarosan jön a körkapcsolás, Takács Boglárka lesz majd Bera Emese vendége, úgyhogy érdemes velünk tartani a folytatásban is. A mai Hazafutás szerkesztője Szalai Kristóf volt, a technikáért pedig Nagy Máté felelt. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Német Kornélt hallották, Imani zárja a mai műsort, ez a Don't Be So Shy, itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Ez a körkapcsolás, én a szerkesztő Kreisz Bálint és a hangmérnök Nagy Máté nevében is köszöntöm Önöket. Bera Emese vagyok. Ami vár ránk egészen 4:11-ig, és azért 4:11-ig, mert ugye tegnaptól a sportvilág immár 22 óra 15 perckor kezdődik, így hát a körkapcsolás eddig tart. Tehát ami vár ránk a következő órákban, az röplabda, kézilabda, dárc, Forma 1 és kerékpár, de majd a műsorunkat atlétikával és Takács Boglárkával kezdjük. Nem kell már rá sokat várni. Tartsanak velünk!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Ez itt a körkapcsolás. Ígértem, hogy atlétikával és Takács Boglárkával kezdünk. Megérkezett a stúdióba az atléta, rövid távfutó, a 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Ugye azt talán nem lenne meglepő, hogyha most elkezdenénk beszélgetni az Európa-bajnokságról, mert picit több mint egy hete ért véget Birminghamben a kontinens viadal, de van már ennél aktuálisabb történés is, mégpedig a budapesti világdöntő, amit majd szeptember 11 és 13-a között Budapesten rendeznek. Tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol kiderült, hogy mely magyar versenyzők lesznek ott, és te ott leszel. Ez meglepetés volt, te tudtad, tudni lehetett, hogy mi alapján kerülnek oda a magyar versenyzők erre a világdöntőre. Szóval, hogy tegnap volt-e bármilyen fordulópont ebben az ügyben?
3: Nekem ebben nem volt, vagy legalábbis nyilván az, hogy a végleges nevezési lista kijött, mármint hogy a magyar indulókkal kapcsolatosan, az nekem is újdonság volt, hogy akkor ténylegesen kik indulhatnak és kik állhatnak majd rajthoz, de nekem a szövetség meg a szakmai vezetőség az már, ők már igazából tavasszal mondták, hogy ha véletlenül nem jutnék ki, akkor se aggódjak, mert valószínűleg az én nevezésemmel nem lesz probléma, és azt el fogják fogadni a World Athletics-nél. Úgyhogy viszonylag nyugodtan készültem, egyébként főleg az Európa-bajnokságra az volt a fő verseny az idén, és akkor úgy voltam vele, hogyha hát reményeim szerint összejön az Európa, vagy a világdöntő is az Európa-bajnokság után, egy ilyen kis ráadásnak, és hát sikerült, és ami viszont nekem is meglepetés volt az, hogy 200 méteren is rajtozálhatok, mert a 100-zal azzal úgy kalkuláltunk, meg a 400-as mix váltóval, tehát az már az évelejétől fix volt, hogy a váltókat lehet indítani. De a 200 méter az nekem is meglepetés volt, úgyhogy az ilyen kis plusz.
2: Úgy fogalmaztál, hogy azt mondták a szövetségnél, hogy ha nem jutsz ki, akkor se aggódj, mert hogy a kijutás az ahhoz milyen feltételeket kellett teljesíteni?
3: Ha jól tudom, akkor volt pár olyan szabadkártya, ami a regnáló olimpiai bajnok, világbajnok, talán a Gyémánt Liga győztes, tehát ők alanyi jogon indulhattak, vagy indulhatnak, és akkor ezen felül pedig a világranglistáról töltötték fel a maradék, nem tudom most, talán 14-13 helyet, vagy hát most 16 a létszám, tehát 16 fő plusz kiegészülve velem 17-en leszünk, és a világranglistán kellett minél gyorsabban futni az idei évben. Annyi volt a különbség mondjuk egy szokványos kvalifikációs rendszerhez képest, hogy itt nem volt korlátozva az, hogy mondjuk az Egyesült Államokból, vagy bármelyik országból csak 3 sportoló jöhet, hanem annyian jönnek, ahányan ott végeznek az első 16-ban, szóval ez is egyfajta újítás és egy különlegesség ennek a versenynek.
2: Ugye sokszor hallottuk már, vagy régóta, amivel Budapesten rendezik, hogy ez a világdöntő, ez egy hatalmas nagy robbanás lesz, nem tudom, hogy ez a legjobb szó, valószínűleg nem, de azért keveset tudunk erről. Azt tudjuk, ahogy elmondtad, hogy a nagyon jó versenyzők itt lesznek, de miben lesz ez más, mint mondjuk egy világbajnokság, egy Európa-bajnokság? Nyilván itt 3 napról beszélünk, tehát ebből a szempontból nyilván rövidebb, de miért lesz ez más, mint az eddig megszokottak, hiszen ez lesz az első alkalom?
3: Igen, és pont emiatt, hogy ez az első alkalom, ezért mindenki így nagyon kíváncsi, meg izgatottan várja, mert tényleg nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Nyilván vannak előzetesen tervek, meg azért most a sajtótájékoztatón is tegnap azért már így körvonalazták, hogy miket szeretnének véghez vinni, és ahogy így hallottam, ezt tényleg egy ilyen show műsornak csinálják, és tényleg azért rendezik így, és mindent a köré építenek, hogy ez a nézőknek és a közönséget kiszolgálja, és nekik legyen látványos, élvezetes, szórakoztató, és nagyon-nagyon sok újítást terveznek, akár ha olyanokat nézünk, hogy a pályának más lesz a színe, vagy ilyen más színek is lesznek a pályán, meg mindenféle fény effektekkel kalkulálnak, meg ha jól tudom, még élő koncert is lesz, Armand Duplantis adja majd az új dalát, ami a világdöntőnek a himnusza. Úgyhogy sok-sok újítás lesz. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan fogják tudni mind megvalósítani, meg a szigorú 3 órás programba beigazítani és besülíteni mindent. Mert ugye például mondjuk egy világbajnoksághoz képest az mindenképpen újítás, vagy más, hogy ugye itt 3 versenynap van, és mind a 3 nap 3 órás időablakban mennek le a versenyek. Az ügyességi számokban nincs is selejtező, hanem csak a nyolc legjobb aktuálisan a világon ők versenyeznek egymással, a futószámokban pedig 16-an, és akkor abból van egy előfutam és egy 8-as döntő egy nagyjából egy-másfél órával az előfutam után. Úgyhogy ilyen különbségek vannak, hogy nem húzódik el a versenyprogram úgy, hogy van délelőtti selejtezők, délután mindenféle középfutam, döntő, ilyesmi, hanem ez tényleg már csak a legjobbak közötti verseny, és emiatt sokkal izgalmasabb, megélvezetesebb nézőként is, mert mindig lesz valami történés a pályán, legalábbis ezt ígérik a szervezők.
2: Igen, te is azt emelted ki, hogy azért itt a show műsor jellege az, ami dominál ennek a történetnek, de azért sportértéke van, számotokra van, tehát hogy ez mondjuk egy Európa-bajnoksághoz, egy világbajnoksághoz képest hol helyezkedik, vagy helyezkedhet el, mert nyilván azért is nem tudjátok ezt előre, hogy most lesz először.
3: Igen, és ilyen szempontból kíváncsiak vagyunk, vagy hát én is személy szerint, meg szerintem így a sportvezetésben mindenki, akár a World Athletics-et nézve, hogy milyen eredmények fognak születni. Ezt nyilván előre senki nem tudja, de én azt érzékeltem a környezetemben is, hogy az atléták elég motiváltak, és nagyon készülnek erre a versenyre. Úgyhogy szerintem én arra számítok, hogy talán még akár lehet, hogy erősebb eredmények fognak születni, mint egy olimpián vagy világbajnokságon, pont azért, mert tényleg a legjobbak vannak itt, szóval nincsen, nem tudom, semmilyen kvótaszám, úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez mit hoz ki a sportolókból. Az, hogy mondjuk viszonylag ez későn van, és a szezon végén van mondjuk európai atlétáknak, tehát nekünk már azért volt egy európai bajnokságunk, és azért már az év eleje óta versenyzünk, de akiknek viszont nem volt kontinentális bajnokságuk ebben az évben, azoknak abszolút maximálisan ez a főversenyük, és a főversenyre azért minden atléta úgy időzíti a formát is, hogy ott legyen egy nagy duranás és nagy eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár lehet, hogy világcsúcsokat is fogunk látni.
2: Ezt meglátjuk, de hogyha már a szurkolókat, a nézőket kiemelted, akkor van ennek azért olyan célja is, hogy népszerűsítse az atlétikát, és csak azért kérdezem, mert hogy az atlétikának szüksége van még népszerűsítésre?
3: Szerintem abszolút, és mindenképpen lehet egy ilyen hozadéka, sőt, hogyha a 2023-as világbajnokságot vesszük alapul, akkor utána érezhető volt az előrelépés és fejlődés, hogy az atlétikát talán még jobban megismerték az emberek, és talán még jobban így a méltó helyére került, vagy újra.
2: De Magyarországon arról beszélsz, vagy
3: Magyarországon?
2: Világszinten
3: szerintem azért tisztában vannak az emberek az atlétikával, és azért úgy követik, de nyilván világszinten is az egy plusz lehetőség ez a verseny, ez egy más jellegű verseny lehet, de magyar vonatkozásban szerintem a 2023-as VB óta érezhető egy fejlődés, akár az eredmények tekintetében is, akár a közvéleményben beállt egy változás szerintem, és talán jobban központba került az atlétika, nagyobb figyelmet kap, és

0: világdöntő, ezzel egyetértesz? Mondod, hogy nyilván mindenki oda fogja tenni magát, jó eredmények születnek, de azért, főleg azért, mert nem volt még ilyen világdöntő, világbajnokság annál több, ott tudod, hogy milyen tét van, milyen nyomás van rajtad. Egy ilyen világdöntő ahhoz képest azért nyilván még lejjebb van, de ilyen szempontból akkor lehet különbséget tenni hazai pálya és hazai pálya között? Aztán majd a Gyulai memóriáról is beszélhetünk ebből a szempontból, de hogy azért ez ugyanolyan lesz, mint mondjuk egy világbajnokságon hazai pályán pályára lépni?
1: Kíváncsian várom, hogy ugyanolyan lesz-e, és ezt majd nyilván utána fogom tudni megmondani jobban, hogy milyen volt belülről megélni, és hogy milyen volt most így a hazai pálya. Ez alatt a verseny alatt. Azért a hazai pályán futni az mindig különleges, szóval mindegy, hogy szinte mindegy, hogy milyen versenyt rendeznek, főleg, hogyha ilyen színvonalú versenyekről van szó, tehát hogyha még egy világbajnokságot vagy egy világdöntőt teszünk egymás mellé, akkor az, hogy most annak mi a tétje, vagy hogy a győztes mondjuk világbajnoknak fogják hívni, vagy nem is tudom pontosan itt most mi lesz a megnevezés, abszolút győztes, vagy valami győztes. Világdöntő győztes, igen. Ilyen szempontból az, hogy a tét kisebb. Értem a gondolatmenetet, mert mondjuk valószínűleg a sportokban is azért van egy olyan, hogy az olimpia, meg a világbajnokság az jóval magasabb szinten áll, és annak történelmi múltja van, és régóta tartanak ilyeneket, világbajnokságot, olimpiát. Ez meg egy teljesen új kezdeményezés, egy új verseny, egy új rendszerben. Nem tudom, hogy ez alapján a sportolók hogyan fognak ehhez hozzáállni. Szerintem talán lehet olyasmi benne, hogy talán kisebb tétet éreznek magukon emiatt, beleértve engem is, és jobban tudjuk élvezni a versenyt, és még jobb teljesítményt produkálni ezáltal. Nem tudom, kíváncsi vagyok erre, hogy ez majd hogyan fog elsülni.
0: De hát nyilván rengeteg magyar szurkoló lesz, és rengeteg külföldi szurkoló lesz. Én ezt feltételezem, és nem csak azért, mert hogy a világbajnokságon sok külföldi szurkoló volt, hogy ez világszinten, nem tudom, hogy sportolókkal beszélgettél-e erről, mert hogy tudják, hogy te magyar vagy, és Magyarországon rendezik ezt, hogy ők mit várnak ettől, és hogy mondjuk a szurkolóik mit várnak ettől, elutaznak-e mondjuk akár Amerikából, Kanadából, bárhonnan Magyarországra egy világdöntő miatt? Tehát ebből a szempontból tudunk bármit erről a versenyről?
1: Így, hogy a nemzetközi szurkolók milyen távolságról, vagy milyen arányban utaznak majd el, ezt nem tudom, de olyan vonatkozásban azért beszélgettem ezzel kapcsolatban külföldi atlétákkal, edzőkkel, hogy nagyon-nagyon várják, és nagyon örülnek annak, hogy Magyarország rendezi ezt a versenyt, mert a 2023-as világbajnokságnak nagyon jó visszhangja volt. Mindenki dicsérte, mindenki mondta, hogy fú, ez egy kimagaslóan jól sikerült világbajnokság volt. Nyilván én belülről ezt így éltem meg, de hát azért kicsit elfogultan, hogy ha mégiscsak hazai verseny, hazai pályán versenyeztem, ráadásul nekem az első világbajnokságom volt, úgyhogy nem nagyon volt viszonyítási alapom, de azoknak, akiknek viszont volt, mindenki egytől egyig azt mondta, hogy kifejezetten jó világbajnokság volt szervezés szempontjából, hangulat szempontjából, mert valahogyan a magyar közönség, nyilván kiegészülve a külföldi nézőkkel is, értő közönség volt, és együtt élt a pályán történtekkel, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon várják, hogy visszatérjenek Magyarországra a sportolók. Az, hogy milyen arányban jönnek majd külföldi nézők is, szerintem biztos, hogy jönnek, mert azért minden világversenyen lehet látni és lehet érzékelni, hogy mondjuk egy Amerikának mekkora szurkolótábora van, és mondjuk ez majd kíváncsi leszek, és érdekes is lesz majd a végleges nevezési listából látni, hogy mondjuk a különböző országok mekkora csapatot tudnak felvonultatni. Mert azért most ezen a versenyen nekünk, magyaroknak nem lesz olyan hatalmas a csapatunk, bár egyébként ahhoz képest, hogy mondjuk pár éve hol voltunk, vagy hogy hogyan fejlődik a magyar atlétika, szerintem ez a létszám is egy egészen szép szám, amire büszkék lehetünk, de valószínűleg túlnyomó többségben azért Amerika domináns lesz ez a verseny.
0: Beszéltünk már arról, hogy európaiként egy kontinentális viadalon már túl vagy, ugye azt is említettük, hogy picit több mint egy héttel ezelőtt ért véget az Európa-bajnokság. Szeptember 11 és 13 között rendezik ezt a világdöntőt, idény vége. Ilyenkor mennyire nehéz azért felkészülni olyan szempontból, nem csak nyilván vissza lendület, vissza várakozás, de azért egy Európa-bajnokság után egy picit már fáradtan lehet azért úgy felkészülni, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos verseny?
1: Lehet, és szerintem egyébként ez fejben dől el, hogy ki hogyan készül erre, vagy hogyan, mennyire várja, mennyire

0: akar ott bizonyítani és teljesíteni. Hogyha mondjuk az Európa Bajnokság nekem egy olyan Európa Bajnokság lett volna, hogy maximális elégedett vagyok, és nagyon jól sikerült, és minden terv szerint ment, akkor lehet, hogy bár akkor meg talán azért lenne bennem még, hogy fú, menjünk tovább, csináljuk, mert nagyon jól megy, de talán akkor lehetett volna bennem egy olyan, akkor ezzel így hátradőlök és leülök, és így jó, akkor kipipálva az idei évre a terv, de mivel nem sikerült azért maradéktalanul tökéletesen, és azért nem vagyok teljesen elégedett ezzel az Európa Bajnoki teljesítményemmel, így nekem ez külön jó volt, és nagyon örültem neki, hogy még van egy plusz lehetőségem, egy új esély, hogy ezt a szezont azért úgy zárjam, hogy én is elégedett legyek az idei teljesítményemmel, úgyhogy engem ez kifejezetten motivál még. Mindegy, hogy most már ez így nagyon a szezon végében nyúlik, nem érzem egyébként ezt így, hogy már fáradt lennék, vagy nyűgös, vagy így nehezemre esne edzeni, vagy készülni.
1: Nyilván majd a világdöntő után tudunk a tapasztalatokról beszélni, úgyhogy majd várunk vissza akkor is, de akkor beszéljünk egy olyan világversenyről, amelyen túl vagyunk, ez az Európa-bajnokság, Birminghamben rendezték, és úgy fogalmaztál, hogy hát nem minden a tervek szerint alakult. Ugye nagyon sok mindenről lehet beszélni, és én gondolkodtam rajta, hogy eredményesség szempontjából, de időben visszafelé haladjunk, vagy haladjunk úgy, ahogy ez valóban az Európa-bajnokságon történt, és beszéljünk először a 100 méterről, ahol ugye az előfutamban futottál egy remek időt, 10.93, te vagy az első magyar, aki 11 másodpercen belül futottál 100-on, akkor kezdjük ezzel. Ez jól megalapozta a hangulatot, a jókedvet, a mindent, a motivációt, és akkor utána, nem menjünk még utána, beszéljünk erről az előfutamról, igen. Így indultál, hogy ebben benne van egy ilyen idő, egy ilyen jó szereplés, a 100 volt a fő fókusz?
0: Abszolút, igen, a 100-on volt a fő fókusz, és úgy mentem, hogy szerintem bennem van egy jó idő, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez kijönne ott, amikor igazán kell. De azért nem voltam, illetve amire odértünk az Európa-bajnokságra, addigra már úgy éreztem, hogy fejben is, tényleg mentálisan, fizikálisan készen állok arra, hogy azt a teljesítményt nyújtsam, amit szeretnék, és amit magamtól elvárok. De azért, hogyha azt nézzük, hogy a szezonom hogyan alakult, akkor azért nem volt ez annyira megalapozott önbizalom olyan szempontból, hogy nem volt tökéletes a szezonom, és nem voltak olyan eredmények, amik visszacsatolták volna azt, hogy igen, ott várhatok akár döntőt, vagy bármilyen érmet magamtól.
1: Bocsánat, itt hadd kérdezzek közben. Azt mondod, hogy vártad magadtól a jó eredményt, a jó időt, de hogy a tapasztalatokból nem biztos, hogy ez erre következtethettél. Ilyenkor, amikor elmész egy Európa-bajnokságra, akkor melyik az erősebb? Ilyenkor végigfut benned az, hogy idén a versenyeken mit futottál, és abból indulsz ki, vagy a pillanatnyi formából, a pillanatnyi érzésből, hogy akkor most érzed azt, hogy te igen, egy jó eredményt tudsz elérni, egy jó időeredményt.
0: Abszolút a pillanatnyi érzésből, meg formából. Nagyon vártam egyébként így magam megerősítésére azt, hogy majd esetleg a Gyulai Memoriálon, ami az egyik utolsó versenyem volt az EB előtt, na majd akkor ott jön egy jó eredmény, vagy az országos bajnokságon, vagy valahol ott a vége felé, hogy egy kicsit így megkönnyebbüljek, hogy igen, érzem és tudom, hogy bennem van egy nagyon jó eredmény, mert a felkészülés nagyon jól sikerült, és mert úgy éreztem, hogy fejlődtünk a tavalyi évhez képest, szóval akkor annak ki kell jönnie. Viszont nem jött. De ilyenkor ezt így szerintem mindenképpen félre kell tenni és el kell engedni, mert hogyha arra fókuszálok, hogy mi történt a szezonban, akkor nem fog jól szerepelni az Európa-bajnokságon, mert az abból, főleg, hogyha nem egy olyan szezon volt, ahol szórtam a 10-0-ákat, akkor mire alapoznám az önbizalmat, és ilyenkor jön be a hit, hogy már pedig én el tudom képzelni magamról azt, hogy tudok gyorsan futni, és mindegy, hogy mi volt eddig, ugyanígy, ahogyan én magam szezonját nem nézem azt, hogy mi volt eddig, ugyanúgy a többiek is sem számít, mert persze nyilván befolyásolhat mentális felkészültséget, meg önbizalmat, meg sokféle tényezőt befolyásolhat a szezon alakulása, de az a verseny az ott dől el aznap, az aznapi forma, az aznapi fejbeni hozzáállás, mentális készségek, minden versenyzői hozzáállás, tehát ez az ott dől el, és mindegy, hogy előtte mi volt. És mindig így, hogyha nem sikerül olyan jól a szezon, akkor így próbálok hozzáállni, hogy ez egy tiszta lap, ez egy új verseny, és most kell bizonyítanom.
1: Jól indult tehát ez az előfutam, és aztán jött a döntőbe jutásért való futam, és most hallgassunk meg egy interjút, annyit előjáró van, aki esetleg nem emlékszik, hogy ugye újra számolták az idődet, ezt lehet így mondani?
0: Hát történt egy kis hiba, akkor ott én sem értettem, hogy mi történik, utána később elmagyarázták, hogy egyébként ez hogyan történhetett így, vagy hogy akkor a hiba hogy csúszhatott a rendszerbe. Amikor beértünk, és néztem a kivetítőn, akkor láttam, hogy ez nem lehet egy tized, nem lehet köztünk egy tized, hát azért futottam már pár versenyt, és érzékelem a... Láttam, hogy harmadik vagyok, de azt is láttam, hogy nem annyival, mint amit kiírtak. Akkor ott nyilván ott a versenyhevében nem vettem észre azt a mintát, hogy tizedekre kerekített valamiért a gép, és ezért lehetett az, hogy az elsőnek és a másiknak is 11-10-et írtak ki, holott közöttük is lehetett látni a különbséget, nekem 11-20-at, és akkor így tovább, ugye tizedekre kerekített fölfele a gép valamiért úgy volt beállítva, de aztán utána rögtön korrigáltak, vagy hát ha nem is rögtön, de egy pár perccel később már megvoltak a hivatalos eredmények.
1: És akkor, amikor még nem tudtad a hivatalos eredményeket, akkor nyilatkoztál az M4 Sportnak. Hallgassuk meg, most idézzük fel ezt az interjút.
2: 11-13-as az időd, viszont én úgy látom, hogy ezzel éppen kicsúsztál, mert hogy van egy 11-12-es idő is előtted az első futamból, és egy 11-10-es kiskú. Úgyhogy sajnálom, én vagyok a rossz hírhozója, de ha jól értelmezem, akkor ez most egy századon múlik végül.
3: Vagy még melegítek, mert a 9-ig nem kell, vagy nem melegítek, aztán odaállok, ha kell. Nem tudom, én ehhez most nem szeretnék több mindent hozzáfűzni, mert 2,9-ig voltam, és kezd elegem lenni, hogy mindenről csúszok.
1: Takács Boglárka vendégünk, és nem azért játszottuk le ezt az interjút, hogy sebeket tépjünk fel, hanem egy picit felépítsük az Európa-bajnokságot lelki szempontból, mert hogy beszéltünk itt arról, hogy milyen jól kezdted, és aztán egy századon múlt az, hogy nem jutottál be a 100 döntőjébe. Ez egy olyan dolog, az egy század, amit utána nagyon nehéz feldolgozni? Tehát jobb lett volna akkor nagyobb különbséggel lemaradni?
0: Igazából mindegy, hogy mennyivel marad le az ember a döntőről. Lemarad most egy századdal, vagy... Hát szinte mindegy. Persze most ezen így akkor lehet azt mondani, hogy fú, de közel volt már csak egy század, de ugyanúgy 9. vagyok, hogyha többen maradok le, mondjuk, hogyha nem mindegy. Szóval szinte mindegy, hogy mivel kap ki az ember szerintem. Nem az egy század bosszantott, vagy hát nyilván az is egy kicsit, mert bár én hibáztam és elrontottam azt a futást, és ennek ellenére lehetett volna szerencsém, hogy akkor becsúszok a döntőbe, és akkor ott viszont már teljesen egy új verseny van, és bármi lehet. Nem így lett, de igazából utólag elemezve, vagy utólag nézve nekem kellett volna egy olyan elődöntőt futnom, hogy ne legyen kérdés a döntőbeli helyem, és szerintem meg lehetett volna csinálni. Nyilván ez nem így sikerült, és utána meg még ez csak egy ilyen ráadás volt, hogy ráadásul egy századdal kaptam ki, vagy maradtam le a döntőről. Ott akkor én összeomlottam azért is, mert annak ellenére, hogy a szezonom nem volt tökéletes, azért én úgy mentem oda, hogy akármi lehet tényleg még, akármikor odállok egy versenyt, nyerni szeretnék, még akkor is, hogyha ez amúgy nem reális. De valahogy így tényleg úgy próbálok hozzáállni, és hinni abban, hogy meg lehet, és egyébként most, főleg ott az előfutamos futásom alapján abszolút el is tudtam képzelni azt, hogy tényleg fel tudom venni a versenyt, akár érmekért is. És az, hogy elvérezek egy elődöntőbe és ne jussak döntőbe, ez nem volt opció az én fejemben, nem készültem ilyen forgatókönyvre. Nyilván bármikor történhet bármi, de ez akkor ott úgy nagyon mélyen, vagy így nagyon megérintett, vagy nagyon rosszul kezeltem, mert abszolút tényleg nem volt ilyen a fejemben, hogy én nem is kerülök döntőbe. Úgyhogy nehéz volt ott bármit mondani, meg gondolkodni rajta, ott utána kicsit udvariatlan újságot tettem mindenkivel, és csak végigmentem a mixzónán interjúk nélkül, és siettem vissza melyítő pályára, és csak ültem ott, és írtam, és így gondolkodtam, hogy ez hogy történt, és hogy miért. De utána nyilván ugye folytatódik az Európa-bajnokság, és össze kell magamat szedni magamért is, a következő versenyszámomért is, meg a csapatért is később, úgyhogy nem szabad beleragadni.
1: Itt egy századról beszélünk, az felfoghatatlan különbség, de hát nyilván valahogy el kell dönteni, hogy ki jut döntőbe és ki nem. Mindjárt beszélünk arról a hírek után, hogy aztán ezek után a 200 és a váltó, hogy sikerült az Európa-bajnokságon, de valóban nyilatkoztál olyat ezután az egy százados lemaradás után, hogy nem baj, majd legközelebb akkor megnyerem?
0: Igen, azt hiszem a végén egy ilyen mondattal hagyta a számot, hogy jó, nem baj, majd 2 évben megnyerem. Egyébként ezt tartom magam, már most is szerettem volna nyerni, és szeretnék egyszer odaérni, és nyilván ez nem így működik, hogy akkor most én bemondom, és akkor majd én nyerem, de ebből is levontam a következtetéseket, és egyébként szerintem főleg az előfutamos futásomra tudok támaszkodni, meg azokra a részeredményekre, amiket mértek, a sebességemre, és arra, hogy, hogyha a sebességemet nézzük, és azt az időeredményt, amit az előfutamba futottam, akkor azok a célok, amiket kitűztem magam elé még fiatalabb korom, amikor elkezdtem a sportot, azok nem irreálisak teljesen, sőt, egyáltalán nem irreálisak. Nyilván nem mindig teljesen egyenes út vezet feléjük, meg azért még sok mindent kell annak érdekében tennem, hogy ezeket elérjem, de dolgozunk tovább, és meglátjuk, hogy hát a 2 év múlva összejön.
1: Dolgozunk tovább, és beszélgetünk is tovább, rögtön a hírek után, Takács Boglárkával, rövid távfutóval itt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
6: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
7: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
8: És szerintem zseniális ez a szöveg.
9: Ez überelhetetlen.
6: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
10: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
7: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
6: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar érem a kínai öttusa világbajnokságon. Szigorítja a kormány a zárt körű befektetési alapok szabályait. Naposabb időre lesz kilátás holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
1: Bronzérmet nyerte a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A miénk 3 játszmában kaptak ki a németektől. A továbbjutáshoz a magyaroknak a maradék 2 meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Moson-Magyaróvár és a Dunaújváros női klubbal szemben. Svede Marcell, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója, a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licensz eljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. A Moson-Magyaróvár másodfokon zöld lámpát kapott az élvonalra. A sereghajtóként kiesett Dunaújváros a harmadosztályban szerepel majd. A szlovén Tadej Pogácsár 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta spanyolországúti kerékpáros körverseny 4. szakaszát. Ezzel növelte előnyét összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta a közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapokat és a kockázati tőke alapok mögött. Hozzátette, a törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat. Jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A
11: A szervezet idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. A támogatottak között több gyermekes és egyszülős családokban élő, hátrányos helyzetű településeken lakó, valamint kárpátaljai, párciumi és délvidéki gyermekek is vannak. A magyarok több mint negyede teljesen feléli jövedelmét a hónap végére. Ez derül ki egy friss felmérésből. A válaszadók mindössze 17%-a nyilatkozott úgy, hogy fizetésének legalább ötöde megmarad a hó végére. És alig 3%-uk képes félretenni jövedelme több mint felét. A 9 országra kiterjedő reprezentatív felmérés azt mutatja, hogy Magyarországon különösen magas azok aránya, akiknél kiürül a családi kassa a következő fizetés előtt. A lakosság csaknem 2/3 ugyanakkor nem vesz fel hitelt.
4: Közlekedés.
11: Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vémént Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelő út szerint Pécs felé kell indulnia az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni.
4: Időjárás.
11: Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, már csak elszórtan, főként a keleti és észak-keleti országrészben, valamint az Alpok alján lehet eső, a szél megélénkül. Az éjszakai 15-20 fokról napközben 27-32 fokra melegszik majd a levegő.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál továbbra is Berelmes, a vendégünk pedig továbbra is Takács Boglárka, rövid távfutó, országos csúcstartó. Beszéltünk a 100 méterről a Birminghami Európa-bajnokság kapcsán, ami után jött a 200 méter, amivel kapcsolatban lehet, hogy ez a legtöbb szurkoló számára csak utólag derült ki, amikor azt nyilatkoztat, hogy annyira nagyon nem is készültetek a 200 méterre, de egy döntő összejött.
0: Igen, ez így van. Nem csak, hogy nem annyira, hanem egyáltalán nem készülünk a 200 méterre, egyáltalán nincs fókuszban, és az szerint az edzés módszer szerint, ahogyan mások megközelítik a 200-ra való felkészülést, az alapján mi egyáltalán semennyire nem készülünk rá, abszolút a 100 méterről közelítjük meg, úgyhogy emiatt nekem azért voltak ezzel korábban is gondjaim, hogy ennek ellenére, hogy tudom, hogy nincsen bennem az az edzés munka, amiben mondjuk másokban benne van, akik 200 métert futnak, ennek ellenére higgyem el azt, hogy pedig van ott keresni való még így is közöttük, ez kicsit azért nehéz, és nehéz úgy odaállni, hogy nincs mögöttem az a tudás és az a tapasztalat, hogy igen, én egész évben futottam ezt a távot, és futottam erre ennél hosszabb távokat is akár edzésen, és készültünk erre, és minden megvan ahhoz, hogy ebben nagyon jól szerepeljek. Enélkül kell nekem odaállnom általában a 200 méterhez, mert edzőm a német Randa továbbra is úgy vagyunk vele, hogy a 100 a fókusz, és arra edzünk, arra készülünk, és a 200 pedig egyfajta kiegészítés, és maga a 200-as versenyek azok a hosszabb résztávjaim.
1: És azért nem készülsz a 200 méterre, mert hogy az elvenne a 100-ra való felkészülésből, akár időben, akár energiában?
0: Talán igen. Erről talán inkább az edzőm tudna így sportszakmai titkokat elárulni, hogy akkor ez hogyan is néz neki, hogyha sokkal inkább a 200-ra fókuszálnánk, vagy arra is készülnénk. Én azt tudom, így az eddigi 4-5 éves közös munkánkból kiindulva, hogy nekem annyira nem fekszik az a fajta savas munka, ami mondjuk egy 200-as, 400-as futónak kell és szükséges, és emiatt sokkal inkább azt a részét fogjuk meg a dolognak, és azt a részét fejlesztjük tovább, amiben már alapból jó vagyok, és ami az én erősségem. Neki ez a szemlélete az edzőmnek, és ő vele úgy készülünk, hogy amiben jó vagyok, ami nekem az erősségem, a végsebességem és a távközi futásom, abból csinálunk sokat, és nem próbáljuk behozni a lemaradást az esetlegesen olyan hiányosságoknál, mint mondjuk a savas edzésmunkának a jobb teher, vagy bírása, vagy ilyesmi. Úgyhogy emiatt mi inkább a rövidebb felől közelítjük meg az edzéseken, és úgy építjük fel a 100 métert is, és az egész edzés munkát.
1: De hogyha nem készülsz komolyan a 200-ra, mégis egy Európa-bajnokságon be tudsz jutni a döntőbe, akkor nem lenne érdemes készülni a 200-ra?
0: Igen, nyilván ez logikus kérdés, és én is gondolkoztam már rajta, hogy az Európa-bajnokság óta. Majd lehet, hogy a szezon végén leülünk az edzőmmel, és átbeszéljük, hogy akkor változtatunk-e az eddigi készülési formán bármit, és ha igen, akkor ez mennyiben érinti majd a 200 méteres felkészülésemet. Bár én gondolom, hogy nem fogunk, de azért majd ezt így mérlegeljük, hogy akkor hogyan kéne.
1: A mérlegeljük az azt jelenti, hogy neked ugyanannyi beleszólásod van, mint neki?
0: Nem, a végső döntés az nála van, de talán most már jobban tudunk úgy kommunikálni, hogy nem csak az van, hogy ő megmondja, hogy mi van, és akkor az a végleges, hanem azért enged beleszólást, vagy legalábbis megbeszéljük, hogy ki mit gondol, vagy ki mit érez, vagy ki mit tart jónak, és így kikéri talán a véleményemet jobban.
1: De ez, bocsánat, az idő előre haladtával, hogy minél több tapasztalatot szereztél, úgy nem azt mondom, hogy egyre jobban van jogod beleszólni, hanem egyre jobban érzed úgy, hogy úgy tudsz beleszólni, hogy az valóban úgy hasznos, ahogy ő lát téged. Tehát, hogy ő lát téged kívülről, te érzel valamit belülről, és minél több tapasztalatod van, annál inkább valós az a megérzés és az a látásmód, ahogy te állsz ehhez.
0: Talán igen, bár tehát inkább én úgy fogalmaznám ezt, hogy most már igen a 10 év alatt, amióta ezt a sportágat űzöm, van annyi tapasztalatom, meg talán ahogyan így egyre idősebb vagyok, vagy egyre jobban kezdem átlátni, vagy érteni a dolgokat, hogy mit miért csinálunk, vagy tényleg jobban, több tapasztalattal rendelkezem mostanra. Így jobban át tudom neki adni az érzéseimet ezzel kapcsolatban, mondjuk, hogy egy edzésmunka hogyan esett nekem, vagy hogy az hogyan pihentem ki másnapra, és inkább csak ilyen plusz információkat tudok neki adni a belső érzéseimről, visszajelzéseket, és ez alapján ő talán könnyebben tud tájékozódni, bár néha lehet, hogy csak összezavarom, úgyhogy ezt neki kell így kezelnie, hogy mennyi az, amennyit enged nekem úgymond beleszólási jogot, vagy hogy amennyiben megkérdezi a véleményemet dolgokról, és mennyi az, amiben viszont neki kell döntenie, mert ő látja racionálisan kívülről szakmailag, hogy mi az, ami kell, és mire van szükségem ahhoz, hogy fejlődjünk. Szóval ez egy kicsit így a kettőnek a keveréke, vagy így meg kell találni az egyensúlyt.
1: Amikor az edzésről beszéltél, akkor mondtad, hogy nem úgy, mint a 200-as, 400-as futók. Tehát aki 200-at fut, ő könnyebben fut 400-at, tehát hogy a 100 és a 200 között sokkal nagyobb a különbség, mint mondjuk a 200 és a 400 között?
0: Nem, abszolút nem. Tehát ez nagyon egyénfüggő. Van, aki inkább 60-100-as sprinter, és már szinte a 100 méter is hosszúnak érződik neki. Van, aki kifejezetten 100-ra alkalmas, és nem is fut szinte 200-at soha. Van, aki mindkettőre, én is inkább ebbe a csoportba tartozom. És van, aki kifejezetten a 200-ra fókuszál, és akkor amellé választja azt, hogy néha 100-at, vagy esetleg a 400 fele is elmegy, és 400-at is fut. Mostanában az időrend alapján is a 200-400 az kevésbé fér meg egymás mellett, mert néha ütközés van így időrendben, mondjuk világversenyeken. Ez attól függ, hogy ki mire alkalmas, kinek melyik munka fekszik jobban, és miben a legtehetségesebb, vagy mit lehet, mit érdemes fejleszteni. Úgyhogy nem mondanám, hogy ez közelebb áll a 200-400-hoz, mint a 100-hoz, ez egyénfüggő.
1: De hogyha idény végén leültök, és beszéltek arról, hogy akkor mi legyen a 200-zal, befolyásolja a döntést az, hogy itt az Európa-bajnokságon döntőbe jutottál?
0: Szerintem egyébként nem fogja befolyásolni a döntést, mert egyrészt az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy képes lehetek döntőbe jutni, meg hogyha az eddigi eredményeket nézzük, az eddigi Európa-bajnokságokat, akkor ez most egy kifejezetten erős Európa-bajnokság volt, tehát olyan még soha nem volt, hogy 23-on belül eredmény kellett a döntőbe jutáshoz. Na most ez nálunk 22-77 volt. És eddig a 2 évvel ezelőtti Európa-bajnokságon azt hiszem 69 kellett talán a bronzéremhez, 4 éve meg 71. Na most 69-en belül voltak 7-en, szóval hatalmasat fejlődött a sprint pár éven belül, és ez egy ilyen folyamatos fejlődés, ami valószínűleg csak egyre magasabb szintre fog fejlődni. Úgyhogy ez alapján, az eddigi eredmények alapján is az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy akár lehet helyem 200 méteren is ott az Európa élmezőnyébe. Inkább nekem voltak ezzel problémáim, vagy én nem tudtam magamat úgy belehelyezni, vagy elképzelni, hogy igen, 200-on is akár odaérhetek. Tehát még mondjuk egy 100 méteren sokkal inkább kinéztem, meg kinézek magamból olyan időeredményeket is, amiket mondjuk lehet, hogy mások még nem, vagy eléggé elrugaszkodottnak gondolnak. Úgy 200 méteren nem tudtam azt arányaiban ugyanazt azt az elrugaszkodott eredményt levetítve elhinni magamról, vagy kinézni magamból, hogy igenis odaérhetek mondjuk egy világbajnokság, vagy egy olimpia döntőjébe akár. És ez most, hogy legalább az Európa-bajnokság döntőjébe eljutottam, ráadásul úgy, hogy 3 olyan futást produkáltam, amivel egyébként picit magamat is megleptem, mert pont emiatt, hogy nem készülünk annyira 200 méterre, ezért tartottam is, vagy tartottam korábban tőle. Most mondjuk ez az Európa-bajnokság kicsit más volt minden szempontból, mert most más hozzáállással látom a 200 méterhez, és lehet, hogy ez volt a kulcs, hogy máshogyan, más csináltam oda, máshogy akartam a 100 miatt is.
1: Főleg a 100 miatt, vagy van más szempontból is más?
0: Szerintem főleg a 100 miatt, és főleg a 100 miatt is, meg amiatt is, mert éreztem, hogy a formámmal nincs gond, és a formám az nagyon jó, és a sebességem nagyon jó, és 200-on nyilván a rajt az kicsit kevésbé számít, szóval ott úgymond lehetek nyugodtabb, hogy mindegy, hogy szinte milyen az eleje, hogyha azt a részét a futásnak, amit kell, és amit szoktam, megcsinálom úgy, ahogyan tudom, akkor ebből lehet egy jó időeredmény, és próbáltam erre hagyatkozni, és úgy futni a 200-at, ahogyan technikailag megbeszéltük, és jöttek is a jó eredmények. Más késő harmikra már kicsit azért elfáradtam ott a sokadik futásra.
1: Említetted itt, hogy a 200-as idők mennyit változtak 2 év alatt, a te időid, idejeid is ennyit változtak 2 év alatt? Tehát ez a fejlődés, ez ugyanúgy benned is megfigyelhető?
0: Hogyha azt nézzük, hogyha most szigorúan számszerűen nézzük, akkor nem. Akkor ekkora ütemben nem fejlődtem. Viszont hogyha az átlag eredményt nézzük, akkor szerintem egyre jobban stabilizálódik egy magasabb szintű eredmény, és abból lehet, vagy arra lehet építkezni, hogy évről évre egyre stabilabban, egyre jobban futok, és abból néha-néha, amikor világverseny van, vagy a főverseny, amire időzítjük a formát, akkor jöhet ki egy extra, vagy még jobb eredmény.
1: A váltóról még mindjárt beszélünk, hiszen ott a 6. helyen végeztetek, de ez a 200-as döntőbe jutás, ez egy picit azért befolyásolja azt, hogy te ezt az egész Európa-bajnokságot hogy értékeled? Vagy az a 100-on múlik?
0: Most ez így nehéz egyben értékelni, vagy hát nyilván egyben is kell rátekinteni, hogy ez az Európa-bajnokság, akkor ez sikeres volt, vagy nem sikeres, de nehéz így egy kalap alá venni a 100-at, a 200-at, a 400-at, mert mindegyik egy külön eredmény, más elvárásokkal mentem oda, van amelyiken alul teljesítettem az elvárásomnak, a saját magam elvárásával szemben, van amelyiken felül, mert bár igen, 200-on is szerettem a döntőt futni, de sokkal kevésbé hittem el, hogy tényleg fogok tudni döntőt futni.
1: És sokkal kevésbé viselt volna meg, hogyha 200-on nem jutsz döntőbe, de 100-on igen?
0: Ha 100-on döntőbe jutok és azt futom, amit szeretnék, akkor lehet, hogy nem érdekelt volna, vagy nem fájt volna annyira, hogyha 200-on nem jutok már döntőbe. Viszont így, hogy nem jutottam 100-on döntőbe, így fájt volna, ha 200-on sem, mert azt nem szeretném, hogy mindkettőben ilyen a közepe vagyok a mezőnek, szeretnék odaérni az elejére. És legalább így az egyik versenyszámomban sikerült döntőt futni, úgyhogy ennek ez azért így, nyilván a 100-at az nem kárpótolja teljesen, de azért picit javít így az összhatáson.
1: De hogyha már értékelésről beszélünk, akkor ez, hogy 100-on nem jutottál döntőbe, ez akkor is csúnya ez a szó, sikertelenség, de csak hogy értsd, hogy mit szeretnék kérdezni, hogy akkor is sikertelennek értékeled, hogyha egy olyan fantasztikus időt futottál volna, és azzal nem jutsz döntőbe, akkor is sikertelennek ítéled ezt a történetet?
0: Nem, az megint más. Tehát hogyha mondjuk úgy futottam volna, hogy futok egy országos csúcsot, és azt érzem, hogy ebben ennyi volt, és tökéletes volt a futás az elejétől a végig, és nincs benne hiba, és kifutottam magam, és azt hoztam, amit tudok, és ennek ellenére az nem elég, akkor nyilván szomorú lettem volna, és elgondolkodtunk volna, hogy akkor mind kell változtatni ahhoz, hogy mondjuk 2 év múlva odaérjek és döntőt fussak. De így, hogy azt érzem, tehát magamnak okoztam azáltal csalódást, hogy délelőtt bebizonyítottam, hogy tudok jól futni, tudok gyorsan futni, tudok jól rajtolni, és mégsem tudtam azt, ugyanazt a futást oda tenni a pályára, amikor igazán számított az elődöntőben. És emiatt ezért bánt igazán, hogy utólag nézve az eredményeket, amikkel akár érmet lehetett nyerni, vagy amivel döntőbe lehetett kerülni, ez is sokkal erősebb volt, mint az elmúlt években, tehát olyan még nem volt, hogy 13 vagy 13-ban valaki kiessen és ne kerüljön döntőbe, de ez valahogy nem vigasztal. Tehát, hogy oké, hogy fejlődik a mezőny, de nekem is fejlődnöm kell a mezőnnyel, mert máskülönben minek csinálom, hogyha én megrekedek egy szinten. Szóval nyilván az úgy akkor egy kicsit máshogy nézi az ember, hogyha ha tényleg a maximumot nyújtom, és úgy nem jutok be a döntőbe. Így azért kicsit más most.
1: És hogyha megfordítjuk a kérdést, hogy úgy jutottál volna döntőbe, ami ennél a futott eredménynél sokkal rosszabb időeredmény, akkor az milyen érzés? Ott nyilván arról nem beszélhetünk, hogy és aztán a döntőben mit futottál, mert hogy ez teoretikus, de hogy akkor kevésbé számít az időeredmény, hogyha megvan a döntő?
0: Szerintem igen, mert nyilván az időeredmény azért fontos, és szeretnénk minél jobb időeredményt futni, de ugye ez függ azért a körülményektől is, tehát hogyha mondjuk azért futottunk volna lassabban, és mindenki már mondjuk nagyon erős szembeszél lett volna, vagy nem tudom, szakadó eső, akkor nyilván logikus, hogy nem jönnek azok az eredmények. Hogyha csak úgy semmi hátráltató tényező nincs, és ennek ellenére lassabban futunk, vagy fut a mezőny, és úgy jutok mondjuk egy gyengébb idővel döntőbe, az azért nem számít annyira, mert általában egy Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, tehát az év fő versenyén, ott nyerni kell a fordulókat, az tovább kell jutni. Tehát ott az a feladat, hogy előfutamból elődöntőbe, elődöntőből döntőbe kell jutni. Ott kevésbé számít talán az időeredmény. Ez inkább azoknak számít, akik mondjuk nem nyerik meg a versenyt, vagy nem nyernek érmet, és akkor nézegetik, hogy jó, oké, nem, de legalább valamilyen jó időeredményt ért el. De egy ilyen verseny igazából tényleg a következő lépcsőfokot kell teljesíteni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ha gyengébb idővel de döntő, akkor azt választottam volna, ha lehetne ilyet.
1: Takács Boglárka, az MTK atlétája a vendégünk. Maradt még egy versenyszám az Európa-bajnokságon, ez a váltó, ahol végül a 6. helyen végeztetek. A 100, megint csak kudarcot használom ezt a szót, de nyilván nem az, de hogy számodra csalódás. Tehát, hogy a 100 csalódását a 200-zal már fel tudtad annyira dolgozni, már mint a 200 méteren döntőbe jutással, hogy a váltóra már megint úgy álltál oda, hogy akkor most tényleg mindent bele, ráadásul itt másokért is küzdeni kell, nyilván egy váltó rajt az teljesen más, mert tudod, hogy nem csak saját magadért küzdesz, hanem három másik emberért is, vagy több másik emberért is, tehát hogy akkorra már sikerült mindazt feldolgozni, ami korábban történt, és úgy álltál oda a váltóhoz, ahogy egyébként szerettél volna odaállni?
0: Igen, egyértelműen ott már teljesen a fókusz átkerül a váltóra és a következő feladatra. Azt nem mondom, hogy sikerült feldolgoznom addigra a 100 métert, mert inkább azt mondanám, hogy a 100 méter másnapján azért én ott meggyászoltam azt a döntőt, meg nem voltam annyira jól, de akkor ott már próbáltam a 200 méter át helyezni a fókuszt, és csak arra figyelni, hogy mindegy, hogy mi történt a 100-on, most ez egy új versenyszám, itt tiszta lappal indulok. És ugyanígy a 200 után és a 200 döntő másnapján nagyon fáradtnak éreztem magam, de utána délutánra így összeszedtek a lányok, meg kimentünk átmozgatni, és akkor már így hangolódtunk a következő feladatra. És ilyenkor így, ha nem is feldolgozza teljesen az ember, mert egy-két nap alatt nem lehet ezeket az eseményeket feldolgozni, mert olyan érzelmi intenzitása van, meg olyan fizikális terhelés, meg mentális terhelés, meg olyan összetett és komplex egy Európa-bajnokság, meg olyan érzelmi hullámokat él meg az ember, hogy ezt feldolgozni nem lehet. Viszont így félretettem a következő feladatok érdekében. Úgyhogy a váltóra már így az előtte napi átmozgatással elkezdtünk hangolódni, utána a lányokkal elmentünk csillámot venni, hogy tényleg minden tökéletes legyen, így a dekor is stimmeljen, és ezen nem újjon a dolog. Úgyhogy ez már egy teljesen más állapotban, vagy érzelmi állapotban történt. Ott már igazából nem, tehát ott, amikor kimentünk a pályára, már nem azon gondolkodtam, hogy akkor mi történt 4 napja a 100-as döntő előtt, vagy után, vagy hogy voltam, vagy mint volt, hanem akkor ott új feladat van, és teljesen arra fókuszálunk egymásra, a csapatra, a váltásokra, és azt próbáljuk tökéletesen kivitelezni.
1: úgy fogalmaztál, hogy elgyászoltad az eredményt, az nálad hogy néz ki? Ilyenkor magadba fordulsz, vagy pont, hogy beszélned kell róla, ki kell beszélned magadból, hogy néz ez ki nálad?
0: Hát mikor, hogy azért aznap este nem aludtam el olyan könnyen, meg úgy egyáltalán nagyon nehéz ilyenkor rendesen aludni egy Európa-bajnokságon, hiába a teljesítményhez nagyon fontos az alvás. Azért ilyenkor tényleg, amikor még este fut az ember, utána nagyon nehéz így lecsillapítani az érzéseket, meg mindent, hogy el tudjon nyugodni a szervezet, és tudjak aludni. Akkor ott este még beszéltem hozzám közel álló emberekkel, így próbáltak vigasztani, nyilván nem lehet, aranyosak, meg nagyon-nagyon jól esett az a sok-sok kedves üzenet, amit kaptam, tehát az a szeretet, amit akár sikeres egy verseny, akár sikertelen megtapasztalok az emberek nagy részétől, az nagyon-nagyon jól esik, és bár nem is azóta se tudtam még mindenkinek válaszolni, de innen is köszönöm egyébként a sok támogatást, meg gratulációt, meg biztatást, mert tényleg nagyon sok olyan üzenetet kaptam, ami nagyon jól esett, és bár nyilván nem hozza vissza, vagy nem tudom újraírni vele az elődöntős történéseket, de azért jól esett a lelkemnek ilyenkor. Másnap meg kicsit így magamba fordultam, meg nem tudom, így sétálgattam ott a hotel körül, és próbáltam feldolgozni a történéseket, és átállítani a fókuszt a 200-ra.
1: És akkor a csillám az végérvényesen segített, ugye? Mindenen.
0: Hát úgy tűnik, igen, ezt a lányok találták ki, bár egyébként én is szoktam ilyeneket, azért vannak nekem is ilyen dolgaim, meg régebben is így a szemem sarkába is szoktam ilyen kis csillámot rakni, de most a lányok jöttek, a két fiatalabb lány, Lili és Zita jöttek az ötlettel, hogy mi lenne, ha raknánk ilyen nemzeti színű kis csillámot a szemünkhöz. Hát én benne vagyok minden ilyesmiben, úgyhogy nem kell sokáig győzködniük.
1: Jól sikerült, hiszen a 6. helyen végeztetek. Most sokat beszéltünk, csak arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor te versenyző vagy, és hát mivel szeptember 11 és 13-a között rendezik a világdöntőt, azt hiszem, hogy most még egy darabig csak versenyző leszel, de azért így közeledve az idény végéhez, és hát azzal nem árulok el titkot, hiszen aki megnézi az adatlapodat, tudja, hogy 3 nap múlva lesz egy, hát ha nem is a szó klasszikus értelmében vett kerek születésnapod, de azért valamilyen szempontból mégiscsak kerek születésnapod. Nap. Ilyenkor van idő arra egy kicsit, hogy kikapcsolj teljesen, elszakadj az atlétikától?
0: Így még nem gondoltam a szünapomra, hogy akkor most ott nem tudom, ilyen hatalmas bulit kéne szervezni, meg nincs is ilyen tervben. Nem, ilyenkor szezon közben annyira nem tudok teljesen elszakadni az atlétikától, tehát hogyha vannak olyan napok, amikor mondjuk pihenőnapom van, és mondjuk elmegyek a kutyusommal egy nagyobbat kirándulni, vagy sétálni, vagy akár mondjuk melegebb nyári napokon leugrok a Balatonra egy fürdésre, szóval ilyenek azért beleférnek, és ezek nem befolyásolják az eredményt.
1: Ilyenkor ez sikerül megtenni lelkiismeret furdalás nélkül? Sőt, azért, kell is?
0: Azért sikerül, mert az edzőm ebben támogat, vagy, tehát hogy ő nem tartja azt a szigort, amit mondjuk más helyeken lehet, hogy elvárnak, és nem azt mondom, hogy nem kell egyfajta szigor és egyfajta profi sportolói életet élni és szemléletet, mert kell, nyilván kell a jó eredményhez, meg a magas eredményhez. De nem szabad átesni a ló túloldalára, hogy akkor most minden percem ki van számolva a napba, akkor most szigoron otthon kell feküdnöm egész nap, mert az a legpihentetőbb, mert sokszor nem, és sokszor ez is akár lehet személyfüggő is, hogy kit mi kapcsol ki, hogy mondjuk, hogyha egy hosszabb, könnyű tempójú, tehát most nem ilyen, nem tudom, hatalmas tempót kell elképzelni, mondjuk egy hosszabb egyórás séta a Dunaparton, az kikapcsol valakit, akkor az bűntudat nélkül megteheti, mert attól nem lesz rosszabb, sőt igazából a séta az még így át is mossa az izmokat, és az csak javít a dolgokon. Úgyhogy mivel azért az edzőm így tudom, hogy ő mit vár el, és hogy mit enged meg, így ilyen dolgokkal nekem nincsen ilyen lelkiismeret furdalásom, vagy ilyesmi. Ha meg olyan dolog jutna eszembe a szabadidőmben, hogy olyat csináljak, ami lelkiismeret furdalást okoz, akkor az meg már úgy benne van a válasz.
1: Akkor azt inkább
0: ne csináld. Nem szabad, az majd a szünidőben.
1: Jól van, Takács Boglárka volt a vendégünk. Akkor csak azt kívánom, hogy érezd jól magad a születésnapodon. Előtte azt mondják, nem szabad megköszönteni senkit, mert hogy az nem jelent jót, úgyhogy ezt mi sem tesszük, de érezd jól magad, és akkor kitartást még a világdöntőig. Ott sok sikert, és hát utána meg majd jó pihenést, ez egy picit még messze van, még legalább 2-3 hét, de tedd meg és pihent ki ezt azért azt hiszem, hogy lehet mondani, hogy sikeres idényt. Gratulálunk mindehhez, amit elértél ebben az idényben. Takács Boglárka volt a vendégünk, a körkapcsolás pedig hamarosan folytatódik.
13: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Ez itt a körkapcsolás. Korábban itt a Nemzeti Sport Rádióban hallhatták Virányi Zsolt közvetítésében, hogy a magyar női röplabda válogatott harmadik mérkőzését is elveszítette az Európa-bajnokságon. A németek verték a mieinket 3-0-ra. Virányi Zsolt interjúkat is készített a mérkőzés után. Először hallgassuk meg Németh Anettet.
3: Nyilván egy ilyen vereség után most nagyon mosolygosnak nem lehet lenni. Mi a legfőbb tanulsága ennek a meccsnek? Túl sokat adtunk ki a törökök ellen, fáradtak voltatok. Egyszerűen a németek, ne felejtsük el, hogy más kávéház, ők is egy másik szinten játszanak. Te hogy értékeled, mint a magyar csapat, tehát legértékesebb játékosa, és most is a mezőny legtöbb pontját te szerezted, te voltál a legjobb pontkirálynő.
4: Benne van biztos, hogy fáradtak voltunk, mert tényleg kevesebb mint 24 órán belül kellett újra pályára lépnünk egy nagyon erős ellenfél ellen megint. Persze ezt tudtuk előre, de ettől függetlenül nehéz erre úgy felkészülni, hogy ki tud igazán pihenni magad. De hát ez más csapatoknak is van, hogy így jön ki, úgyhogy ez nyilván nem lehet csak a mi kifogásunk, vagy bármi. Úgy gondolom, hogy kicsit így egymás között is, meg külső tényezőknek köszönhetően is nagyon nagy terhet raktuk magunkra, tehát nem úgy fogtuk fel ezt a mérkőzést, mint az első kettőt, hogy egy sokkal erősebb ellenfél ellen mutassuk, mire vagyunk képesek, hanem ez kicsit átment abba, hogy nem egy győzelmi vágy volt bennünk, de hogy már azt itt, tehát úgy éreztem, hogy kicsit úgy játszom, hogyha már győzelmi kényszer lenne, pedig egy tényleg sokkal erősebb csapatról van szó egyébként. Úgyhogy szerintem kicsit itt is elcsúszott, hogy sokkal jobban rágörcsöltünk, mint az első két mérkőzésen, nem tudtuk ezt a lazaságot, vagányságot hozni, mint az első két mérkőzésen. Emellett voltak taktikai dolgok is, amiket nem sikerült úgy betartanunk, ahogy kellett volna. Ez nyilván a figyelemnek a kérdése, lehet, hogy ez a fáradtság miatt volt, lehet, hogy más miatt, de sok ilyen apró taktikai hiba csúszott a játékba, ami az első két meccsen sokkal jobban rendben volt.
3: Közismerten nagyon olvasod az ellenfél játékát a klubodban és a kiérében, tehát amikor a pályán vagy akár a válogatottal. Na most azért te egyedül vagy olasz bajnokságból itt a két csapatot, ha figyelembe veszük, náluk meg tulajdonképpen egy egész kezdő csapatra való játékos, ismert egykori csapattársod is van. Nemzetek ligájában aztán a brazilokat legyőzték 3-2-re, a belgákat 3-0-ra, a törököktől idegenben 3-2-re kaptak ki. Bármelyik eredményt mi egyszer elérnénk, azt hiszem, hogy összetehetnénk a két kezünket, mert nagyon nagy a különbség. Mekkora a különbség egyébként a magyar női röplabda válogatott és mondjuk az itteni csapatok között? Hogy látod? Mert még a lett és a szlovén meccs sem lesz könnyű, a szlovének megverték a németeket.
4: Igen, még két nehéz mérkőzés vár ránk. Hát főleg ez a három csapat, akikkel már játszottunk, ők azért egy nagyon más szintet képviselnek. Egyrészt sokkal tapasztaltabbak is, mert ahogy említetted, ők a Nemzetek Ligájában játszanak minden nyáron. Az ő kezdőcsapatuknál szinte mindenki a olasz-török bajnokságokban játszik, vagy hasonló magasan jegyzett bajnokságokban, tehát sokkal tapasztaltabb és magasabban jegyzett játékos keretről, csapatokról van szó. Nagyobb röplabda kultúrai országok is, tehát van még hol fejlődni, nyilván mi nagyon fiatal csapattal is vagyunk, tehát lehet, hogy a jövőben nekünk is lesz akár hasonló tapasztalatunk, de most még biztos, hogy nem ott tartunk, úgyhogy örülnénk, hogy egyszer erre a szintre eljutnánk, de most még azért látszik, hogy nem azon a szinten vagyunk, mint ez a három csapat.
3: Remélem, a kedvedet nem veszített, tehát a motiváció megmarad a következő két meccsen, mert hát ezt tudtuk, hogy egy ilyen rutintalan csapattal kell egy nehéz csoportban hát csodát tenni, ami egyelőre még nem jött össze, bár a részsikerek azért a törökök elleni első, meg második játszma mondjuk annak tulajdonítható, csak azért nem adnak pontot.
4: Igen, most egy kicsit szerintem mind csalódottak vagyunk, mert ettől a mérkőzéstől többet vártunk, ha nem is győzelmet, de szed győzelmek azért láttak volna benne esetleg, de ettől függetlenül a motivációnk megvan. Ugye mielőtt ide érkeztünk, a két nagy kitűzött célunk az a lett és a szlovén mérkőzés volt, úgyhogy igyekszünk azokra mostantól a legjobban felkészülni. Az sem lesz egyszerű, hiszen a lett után a szlovén mérkőzés pont ugyanúgy lesz, mint most a török után ez a német volt az időzítés szempontjából, de igyekszünk ezekre felkészülni, és ott megmutatni, hogy tényleg mit tudunk, és onnan sikerekkel távozni reméljük.
2: Németh Anett úgy fogalmazott, hogy nagyon fiatal csapattal vagyunk kint az Európa-bajnokságon. A fiatal jelző Pampuk Grétára különösen igaz, hiszen mindössze 16 éves, őt is megszólaltatta Virányi Zsolt.
3: Hát kezdjük egy általánossággal, most már túl vagy három mérkőzésen bizonyos percekkel, 16 évesen legfiatalabb játékosként, hogy éled meg az itt létet, meg hát ezt a meccset, ami nyilván most fájó vereség, de hát a németek is tudtuk, hogy erősebbek.
5: Hát először is nagyon örülök, hogy benne lehetek ebbe ugye az EB keretbe. Sajnos igen, ez a meccs nem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna. Több sebből is férzett ez a mérkőzés. Talán a védekezésünket tudnám kiemelni, ami így jobb volt a többihez képest.
3: De nem elég. Az első játszmában mi volt a hiba, mert ott 9-9 után megváltozott az állás, igen, mert szépen elléptek, és utána nagyjából úgy az egész meccs, mintha elment volna.
5: Szerintem az is közrejátszott, hogy fáradtak voltak a lányok, szerintem inkább a testük fáradt, nem is fejben fáradtak el, de az látszott rajtuk, hogy küzdöttek, nem az volt, hogy jó, feladtuk ezt a mérkőzést és vége, hanem tényleg megpróbálták a 100%-ot beletenni, de sajnos már ez így alakult.
3: Hát egy kicsit az az ember érzés, hogy mintha szépen halnánk meg, mert hogy a törökök ellen kigondolta volna, hogy játszmalabdánk lesz, de hát nem lett annál több. Itt pedig nagyon szerettünk volna játszmákat nyerni, de úgy összességében egyetértesz vele, hogy távol voltunk most ettől?
5: Hát ebben sajnos egyetértek, hogy most nem voltunk olyan szituációban, hogy szetlabdánk lehetett volna. Tényleg a tegnapi török mérkőzés az csodálatos volt, de ugye ez már a múlt, azt el kellett felejteni. A mai meccsre kellett volna koncentrálni, de így jött ki a lépés.
3: Na, hogy éled meg 16 évesen, hogy itt vagy? Most a meccset amennyire lehet elmondtad, értékelted, de hogy már vagyunk három meccsen túl, három a legnehezebb ellenfelem vagyunk túl, mert a szlovén megverte a németet, tehát az se lesz könnyű, majd az ötödik meccs. De te hogy éled meg, hogy itt vagy?
5: Én nagyon boldog vagyok tényleg, hogy 16 évesen itt lettek, és hogy én vagyok a legfiatalabb a csapatban, meg ugye az EB-n is.
3: U18-as EB bronzérmes csapatból kerültél a felnőtt válogatottba, két Zsombók lányjal, Annával és Eszterrel. Jövőre ott VB lesz, U19-es korosztály, illetve hát az is biztos, hogy két év múlva is, ha minden jól megy, akkor az EB-n biztos, hogy ott leszünk, tehát te is ott lehetsz. Gondolsz ilyenekre, vagy most még a csalódás erősebb?
5: Még nem gondolok így nagyon a jövőre, vagy így jövő nyára, hogy mi lesz, de inkább a mai meccsre. Van még a hangulatunk a mai meccs miatt, egy kicsit rosszabb, de szerintem túl kell magunkat tenni, hiszen holnap egy pihenőnapunk lesz, aztán meg ugye jön a lett és a szlovén mérkőzés.
3: És kell egy kis vagy nagy pihenő? Mert ugye most a meccs előtt nem volt már edzés. Mennyire fáradt szerinted a társaság, vagy fejben, fizikailag?
5: Inkább fizikailag szerintem, mert most ugye reggel nem volt edzésünk, hanem helyette bicikliztünk és az uszodában voltunk, de kivideóztuk a csapatot. Holnap csak egy edzésünk lesz, egy labdás edzésünk, utána meg megint videózzuk a letteket.
2: A 0-3-as győzelem vereség mutatóval álló együttes a holnapi szűnnap után a lettekkel, majd pénteken a szlovénokkal találkozik az Európa-bajnokságon, amelyen a hat csapatos csoportokból a legjobb 4 jut 8-ad döntőbe. Ehhez a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Röplabda után pedig kézilabda, hiszen a szövetség ma sajtótájékoztatót tartott az aktuális történésekkel kapcsolatban. Szóba kerül természetesen a hétvégi szuperkupa is. I.S. Ferenccel, a szövetség elnökével Szabó Szilvia beszélgetett.
6: Az előkészületek jól haladnak el, nem tudom, volt-e már csarnokbejárás, a csapatok mennyire ismerik a helyszínt, ugye mégiscsak egy jégcsarnokban lesz ez a kézilabdás rendezvény.
7: Igen, hát nagy eseményre készülünk, azt várjuk ezt az eseményt, hogy ezzel berobbantjuk, hogy mondhatom így a kézilabda szezont, így a nyár végén. A kollégáim voltak már a helyszínen, mindent előkészítettek, a jegyek nagyon jól fogynak, tehát házra számítunk, ami nagyon fontos. És ugye a szuperkupa volt már korábban, de ebben a formában nem, ahol a két legjobb női és férfi csapatunk mérkőzik meg egymással, és nagyon örülünk annak, hogy ekkora érdeklődés van körülötte. Mi szeretnénk ebből egy olyan terméket felépíteni, amit minden évben meg tudunk rendezni, és kinő ebből az eseményből egy tényleg egy olyan brand, amit előre vért majd a kézzel a szövetség.
6: Azt már lehet tudni, hogy több mint 5000 néző lesz a helyszínen, tehát az érdeklődés tényleg óriási. A csapatok hozzáállása, vagy véleménye mi volt erről, tényleg létjogosultsága van-e ennek? Ugye azért külföldön látjuk, hogy ez egy hatalmas esemény.
7: Igen, mi is úgy ítéltük meg, hogy külföldön sikerült felépíteni ezt az eseményt kézlabdában is és más sportágokban is. Csapatok egyeztettek előtte természetesen, hogy ők hogy látják. Ugye játékos is voltam, klubvezető is voltam, tudom, hogy ebben a felkészülési szezonban a végén mindig egy erős mérkőzést próbálnak játszani, valahol egy tornán szerepelnek. Ezt most itthon tehetik meg a nagy riválisok egymás ellen. Én azt gondolom, hogy az ő felkészüléseket segíteni fogja. Ez már csúcsforma előtti pillanat, hiszen egy hétre rá, vagy két hétre rá már kezdődik a bajnok ligája mindenkinek, és tényleg olyan formában lesznek ezek a csapatok, hogy nem sima mérkőzést fogunk látni, hanem igazi derbit, és hát az is garantálja, hogy a jelenlévő csapatok minden évben bármikor találkoznak egymással, nincs barátságos mérkőzés, és tényleg ez komoly derbi lesz.
6: Ugye azt a Magyar Kupán is lehet látni, hogy nincs olyan, hogy felkészülési vagy tét nélküli meccs. Ugye a program tartalmaz azt is, hogy a halhatatlanok csarnokába beválasztott három új tagot is egyrészt bemutatjátok, másrészt aki tud, az valószínűleg el is tud majd jönni.
7: Igen, szerettük volna azt az eseményt még megspékelni néhány olyan dolog, ami érdekelheti a kézilabda szurkolókat, és most időszerű volt, hogy új embereket választunk a Hidességek csarnokában, és a kézilabda szövetség egy szavazást indított, és ennek az eredménye ez a három új ember, egy edző és egy nő és egy férfi játékos bekerül a Hidességek csarnokába. Bízom benne, hogy aki tudott tud lenni, és helyszínen tudjuk köszönteni majd őket. Az edzői díjat Laurence László nyerte, a hölgyeknél meg Pádár Ildikó, és a férfiaknál meg Szabó Sonka, egykori kiváló beállós.
6: Nem tudom, a két mérkőzés között lesz átadva, szóval mennyire lesz ünnepi?
7: Igen, szerintem a két mérkőzés előtt lesz átadva, bízom benne, hogy a nézők ott maradnak a helyükön, és tapsal köszöntik egykori kiválóságainkat.
6: Ugye hamarosan elkezdődik a férfi és a női hazai bajnokság is. A tavalyi tapasztalatokból kiindulva milyen idényre számítasz? Azért tavaly azt lehetett látni, hogy szinte az utolsó pillanatban szó szerint dőlt el például a férfiaknál a bentmaradás sorsa, szóval milyen idényre számítasz?
7: Én azt gondolom, hogy most is óriási harc lesz, hogy ki lesz a győztes, és kik maradnak bent az NB1-ben. Ez most már évek óta látható, hogy főleg a legvégén 3-4 csapat is harcban van azért, hogy bent maradjon. Azt gondolom, hogy jót tesz a magyar kézilabdának, és én abban is bízom, hogy az új tévészerződésünkkel ezeket a mérkőzéseket is nézhetik a szurkolóink, nem csak a kimondott nagy csapatainkat, hanem olyan mérkőzéseket, amik tényleg éles mérkőzések, helyezésekről döntenek, de nem a megszokott csapatokat, a BL csapatainkat láthatják.
6: Tudom, hogy mindig nehéz jósolni, de érzésed szerint a Tatabánya megszorongathatja-e a két nagy férfi csapatot, illetve a Debrecen női csapata odaérhet-e esetleg a Győr és a Ferencváros mellé?
7: Hát ez mindig nehéz kérdés. Tavaly a Tatabánya sikerült megszorítani a Szegedet, inkább azt mondanám, aki második helyen végzett, de idén átalakulások voltak mind Szegeden, mind Tatabányán, Veszprémben kevésbé, úgyhogy nem tudom, hogy ott lesz a változás a sorrendben. A hölgyeknél meg a Győr most is azt gondolom, hogy egy nagyon erős kerettel van az ő céljuk, továbbra is gondolom a bajnoki ligája győzelem, és erre ez a keret lehetőséget is ad. A Fradinál azt gondolom, hogy az edző, aki tavaly érkezett, most már megmelegedett a helyén, most már tudja, hogyan kezelje a magyar közeget, a magyar kézilabdát, és talán sikeresebb lesz az idén. És a Debrecen meg azt gondolom, hogy tavaly is nagyon közel volt, és ők mindig jól építkeznek. Most nem bajnok ligáját fognak játszani, hanem Európa ligát. Nem tudom, hogy ez mennyiben maradt több erejük ezzel arra, hogy a magyar bajnokságban nagyobb erőt tudjanak kifejteni majd a két BL csapat ellen.
6: Zárásként a férfi válogatottról beszéljünk egy kicsit. Van-e már pontos menetrend? Lehet-e azt tudni, hogy Sótonyi László, az újdonsült szövetségi kapitány mikor találkozik először a keret tagjaival?
7: Igen, hát legelőször a keret tagjaival, úgy mindenkivel együtt november, hiszem 3-án kezdődik az EB selejtező, akkor tud találkozni azon a héten, sok ideje nem lesz felkészülni, de tudom tőle, hogy ő már előtte szeretne ilyen játékost meglátogatni, beszélni vele, ő

0: harmadosztályú női klubbal szemben. Sveda Marcel az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licensz eljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. Sveda Marcellel többek között a licenszekről szintén Szabó Szilvia beszélgetett.
1: Említetted itt a sajtótájékoztatón, hogy nem biztos, hogy szerencsés, hogy a klublicensz témáról beszélni kell, úgyhogy kezdjük ezzel, hogy miért volt indokolt az, hogy most ez ennyire fókuszba került, akár a médiumokban, akár közvélemény körében.
2: Úgy említettem, hogy nem szerencsés, ezt az állításomat fenntartom azért, mert hogyha olyan dolgokról kell beszélni, ahol pénzügyi kintlévőségek vagy elmaradások vannak, az a sportág egészére nézve egészen biztosan nem szerencsés. Sajnos az idei időszakban generálódik ez talán abból, hogy lejártak azok a központi szerződések, amelyek az elmúlt időszakban több éves időintervallumban biztosítottak voltak. A sportszervezetek további működése, ha nem is kérdéses, de minden esetre bizonytalanná vált, amely okozhatta azt, hogy néhány klub esetében adott esetben elmaradások vagy bizonytalanságok miatt a keretet érintő változások következtek be. Sajnos a sajtóban le is csapódott ez, több sportszervezet esetében voltak olyan eredmények már a tavalyi év tavaszi szezonjában, de a nyáron csúcsosodva, amelyek a visszalépésről, vagy létszám, vagy esetleg keret csökkenésről számoltak be, ezért tartottuk indokolnak arra, hogy erről egy tájékoztatást adjunk.
1: Milyen a klubok hozzáállása, amikor egy ilyen licensz adó folyamat elindul, ugye vannak ellenőrzések, vannak kritériumok, ők mennyire együttműködők, és mennyire látnak tisztán abban, hogy minek kell megfelelni.
2: Nyilván egy ellenőrzés soha senkinek nem jó, és nem ez a kedvenc témája. Ennek ellenére hiszük azt, hogy a klublicensz az nem az MKS saját érdeke, hanem a sportszervezetek védelmét szolgálja, akár egymással szemben is a felelősségteljes gazdálkodás miatt, és úgy hiszem jelenleg a benyújtott dokumentumok és a hozzáállás alapján, hogy a sportszervezetek ezzel egyet értenek, hiszen a hozzáállás teljesen konstruktív, a sportszervezetek mernek kérdezni, és igyekeznek megfelelni tökéletesen az elvárásoknak, ha pedig nem, akkor a hiánypótlásra lehetőleg hamarabb a megfelelő dokumentumok, vagy esetleg igazolások pótlásával szeretnének megfelelni.
1: Ugye három klub neve hangzott el itt, a Dunai Városi, a Szombathelyi és a Moson-Magyaróváré, hogyha röviden el tudnád mondani, hogy melyik klub esetében mi a helyzet?
2: Természetesen, haladnék sorba. A Dunaújváros volt az első említett példa. Ugye a Dunaújvárosról tudjuk, és a tavaszi példát talán már említettük, hogy ott egy pénzügyi válság miatt a keret is a szezon közben kicserélődött. Az addig és korábban igazolt játékosok távoztak a klubtól, és egy nagyon megfiatalított, gyakorlatilag ifjúsági csapattal fejezték be a szezont. Nem titkoltan azért, mert pénzügyi nehézségekbe kerültek. Sajnos ez az idei év elejére sem oldódott meg, bajnoki szezon elejére, így ők első fokon nem kaptak klublicenszet. Az egyeztetés alapján úgy döntöttek, hogy azoknak a kritériumoknak a fellebezési határidőn belül nem tudnak megfelelni, így fellebezési kérelmet sem adtak be. Ezáltal a Dunaui Város a 2026-25-ös bajnoki szezonban kézilabda sportágban első és másodosztályban nem tud elindulni, nevezési szándékát a harmadosztályra adta be, ahol a klublicensz eljárás nem kötelező elvárás. Fontos azt kiemelni, hogy természetesen itt is vannak olyan törvényi és pénzügyi kötelezettségek, amiknek meg kell felelni, viszont jóval kevesebb, és úgy gondolják és azt feltételezik ilyen állapotban, hogy azokat a kötelezettségeket tudják vállalni és teljesíteni a továbbiakban. A második említett klub a Szombathely volt. Szombathely példája azért speciális, mert ott a környező sajtóorgánumok megkeresés alapján vált hangosabbá a kérdés. Nyilván kérdések mindig azért merülnek fel, mert valami adott esetben mint kintlévőség szóba kerül. Önmagában az a fontos pont is az előadás során elmondtuk, hogy megvannak a klublicenszi szabályzatban azok a tényállítások, amelyeket mi ellenőrizni tudunk. Jövőben is spekulációk alapján nem vonunk vissza vagy tagadunk meg klublicensz kérelmet. Abban az adott időpillanatban, amikor a kérelmet be kellett adni, akkor minden olyan feltételnek, amelyet a szabályzat előír, azoknak a Szombathelyi Kézilabda Klub megfelelt, tehát ő megkapta a klublicenszit a bajnoki indulásra. A harmadik említett példa a Moson-Magyaróvár volt. A Moson-Magyaróvár esetében az első fokú eljárás idején nem volt minden kritérium teljesen tisztázott, a sportszervezetnek nem volt érvényes terembérleti szerződése egy létesítménye sem, nem volt igazolt a játékos bérek kifizetése, és szállítók felé is volt a határidőn túli kintlévősége, amely alapján első fokon elutasítottuk a klublicensz kérelmét, ez megtagadásra került. A sportszervezet élt a fellebbezés lehetőségével, azon időpillanatig nyújthat be új dokumentumokat, és nem csak hogy nyújthat be, hanem igazolhat-e olyan kifizetéseket, amelyek fennálltak. Ezeknek a Moson-Magyaróvári Kézilabda Klub eleget tett, tehát a játékosok felé fennálló kintlévőséget a megadott határidőre igazolta, a szállítók esetében azt a határnapot tartotta, amelyik szükséges a klublicensz megadásához, létesítmény esetében pedig egy egyéb

0: megállapodást kötve, gyakorlatilag siófoki szerződés mintájára azzal a tervvel és szándékkal indult el, hogy mindenféleképpen NB1-be szerepeljen, ha ennek az az ára, hogy a siófoki csarnokban kell a mérkőzéseket játszani, akkor az otthonától távol fog mérkőzéseket játszani. Ezekkel a Mosonmagyaróvár megfelelt a licensz elvárásoknak, így másodfokon a felebiteli bizottság számára a klubliszenz kérelmet megadta. Közben időközben rendeződött a helyzet, ugye ezt egy közös sajtótájékoztatón be is jelentették az UEFA Marinát működtető Movarina Kft. Ügyvezetőjével, így módosították a hazai létesítményt a Mosonmagyaróvár esetében, és talán érszerű és sportbarát módon az UEFA Marinában otthon tudják a bajnoki mérkőzéseiket lejátszani. Fontos megjegyezni, hogy itt az ellenőrzés az folyamatos, tehát nem az, hogy egy időpillanatban kellett megfelelni, és akkor utána nyugodtan, szabadon költhet vagy nem költhet a sportszervezet, hanem ezek az ellenőrzések folyamatosan havi szinten ellenőrizve, utókövetve vannak. Tehát ha valamelyik időpillanatban ezen említett klubok bármelyike, vagy az másik többi nem említett klub egyike nem felel meg, akkor ugyanúgy folytatunk el azt az eljárást, ami adott esetben a legsősebb esetben a sportszervezet kizárásához vezethet.
1: Az is elhangzott itt, hogy fontos a védelem, tehát hogy a szövetségnek valamiféle, hát nem tudom jó szó, de kötelezettsége van, vagy feladata van a tekintetben, hogy a játékosokat például megvédje attól, hogy az élő szerződés ellenére esetleg a kifizetések elmaradásában valahogy támogassa őket.
0: Nagyon-nagyon fontos pont, a klublicensz rendszernek az egészének a legfontosabb pontja a védelem, hogy mindenkinek egy biztosítást és egy tervezhetőséget adjunk. Említetted, hogy a játékosok, ugye ideértve az összes olyan játékos, aki az első és másodosztályban szerepel, akár azon külföldi világsztárokat, akik ideigazolnak, hogy biztosított legyen, hogy a bérüket teljes szerződés ideje alatt megkapják a sportszervezet a bajnoki osztályban kíván versenyezni, de azon fiatalokat is, akiknek az a világsztárokhoz képest enyhébb és kisebb költségvetési összeg a fizetésük, ők is megkapják, hiszen nekik az a megélhetés, amelyből a hónapra meg kell élniük. Tehát a játékosokat is védni kell, de nem mennék el szó nélkül amellett, hogy a sportág egészét, a kézlabda jó hírnevét és a szponzorokat is védi ez a klublicensz rendszer, hiszen abban a formában, hogy a szponzor biztosítottnak láthatja, hogy itt folyamatos havi ellenőrzés van, hiszünk abban, hogy nyugodtabban mer ebben a mostani gazdasági helyzetben akár támogatással élni a sportszervezetek felé, látva és biztosítva azt, hogy nem egy feneketlen kútba kerül az a támogatás, hanem igenis ennek a felhasználása a kézlabda egészét, érdekét szolgálja továbbiakban is.
2: Sveda Marcelt, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatóját hallottuk.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: Óriási csaták.
3: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Magyar érem a kínai öttusa világbajnokságon, tovább csökkent a jegybanki alapkamat, naposabb időre lesz kilátás holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkonyi Zsombor páros vegyesváltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mieink 3 játszmában kaptak ki a németektől. A továbbjutáshoz a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Moson, Magyaróvár és a Dunaújváros női klubbal szemben. Svede Marcell, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója, a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenc eljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. A Moson-Magyaróvár másodfokon zöld lámpát kapott az élvonalra. A sereghajtóként kiesett Dunaújváros a harmadosztályba szerepel majd. A szlovén Tadej Pogačar 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta, a Spanyolország úti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát. Ezzel növelte előnyét összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Rosszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett. Emiatt kellett megoperálni. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzetnél alacsonyabban alakult. A kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat a receptre. A részletes tájékoztató a NAP honlapján érhető el. Mától nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti, valamint a regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők, és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csaknem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő.
0: Közlekedés.
5: Lezárták az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű V-ményt Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelőút szerint Pécs felé kell indulnia az autópályán. És a következő 190-es jelű Szajk-Muhács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni.
0: Időjárás.
5: Holnap több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben, valamint az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül az éjszakai 15-20 fokról, napközben 27-32 fokra melegszik majd a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál továbbra is Berelmese, és hogyha már a zenével ráhangolódtunk a dartsra, akkor folytassuk ezzel a sportággal, mert hogy pénteken kezdődik a 2026-os darts trofi, amit majd az MVM Domban rendeznek. Ennek kapcsán Szabó Bence készített összeállítást.
3: Pénteken kezdődik a 2026-os darts trofi, amely egyben a European Tour sorozat 11. versenye. Ez pedig már a 6. alkalom lesz, hogy Magyarországon is rendeznek ilyen versenyt. Először 2021-ben Gerwin Price, majd Joe Cullen, Dave Chisnall, Michael van Gerwen, és ezután 2025-ben Nico Springer győzött Budapesten. Szokás szerint 4 magyar versenyző is szerepel majd a tornán. Az idei versenyre Major Nándor, Borbély András, Píró Milán és Kádár László kvalifikálta magát. A hazai játékosok rögtön már pénteken a színpadra lépnek majd, azonban azt még nem lehet tudni, hogy kivel játszanak, ugyanis a sorsolást csütörtökön tartják. Ami viszont biztos, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés a verseny iránt a nézők részéről. Erről beszélgettem a rendezvény előtt a két szervezővel, Vereckei Lajossal és Zigenhan Medarddal.
4: Ne felejtsük el, 2021-ben 14.200 fővel kezdtünk a Pap Lászlóba, és tavaly 25.000 fölött voltunk egy picivel. Úgy szeretnénk, hogy idén ennek ezt megdöntsük, úgy is néz ki, hogy ez sikerülni fog, és azért még egy picit visszatérve itt a szervezése kapcsolatosan, már a jövő évvel is foglalkozunk közben. Ez már ilyenkor már annyira összetett, és annyira már azért ennyi év után már egy kicsit hozzászokik az ember, és akkor már tudjuk, hogy minek mikor kell következnie. De most ilyenkor mindig úgy gondoljuk, hogy jól állunk, akkor aztán utána mindig kiderül, hogy nem állunk jól, de most tényleg jól állunk, minden úgy alakul, ahogy terveztük is, ahogy szeretnénk. Folyamatosan ugye nő a jegyértékesítés is, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Ugye mindig azzal vannak elfoglalva, hogy mikor ki fog játszani. Ugye te is azonnal megkérdezted a találkozásunkkor, hogy ki mikor fog játszani, mert úgy szeretnének jegyeket vásárolni. Annyit tudunk egyedül, hogy pénteken a két sessionben lesznek a magyar játékosaink, és aztán majd szombaton csatlakoznak a kiemeltek, ugye. De 48 játékos indul, az olyan, mintha egy 64-es tábla lenne, 16 kiemelt előnyerővel.
3: A nemzetközi megítélésben milyen ez a magyar verseny?
4: Hát a nemzetközi megítélésben nagyon magas mércére tettük ezt az egészet, főleg ez azért hozzátartozik az, hogy az MVM Dome egy olyan otthona tudott lenni a dartsnak, ami azért csak effektíve Premier League fordulókon tud vele szembesülni egy játékos, és azért azt ne felejtsük el, hogy ott csak 8 játékos játszik a kiemeltek között. Most azért ide ők eljönnek, akkor ez nekik olyan, mint hogyha egy Premier League-vel játszanának. Azért most annyit bővítettünk, hogy már 7000-en leszünk egy session alatt, tehát azért lesznek olyan játékosok, akik nem játszottak ilyen mennyiségű, ekkora létszámú ember előtt, mert ugye akárhogy játszott a világbajnokságon is, ott azért 4000-nél több ember nem fér be a világbajnokság ideje alatt. Természetesen azért az hozzátartozik, hogy ott az embernek ilyenkor azért csak a világbajnokságon játszik, és ez csak egy ilyen ikonikus helyszínen. De az MVM Dome annyira tényleg modern, és annyira csúcsszuper a dartsnak minden egyes pillanatára, hogy azt el nem tudjuk mondani. Lásd például, hány helyen szokott lenni probléma azzal, hogy kinyitnak egy ajtót, húzat van, és a játékosok nem tudnak valamit kezdeni. Az MVM Domba úgy el tudják szigetelni légfüggönyökkel a színpadot, hogy tökéletes környezet. Az emberek ülnek 23-24 fokba kényelmesen lent a stage-en, és mégis mindenki fönt a színpadon, ebből nem lehet érezni semmit.
5: Igazából egyébként azért is remek a helyszín, és most akkor itt a nézőknek a kiszolgálásán túllépve a játékosokról is érdemes beszélni, igen, mert ők, az ő visszajelzéseik nagyon fontosak. Ez azért is fontos, hogy mindig vissza akarjanak jönni, és azért próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy hiába van gyakorlatilag légvonalban 100 méter a szállásuk, azért mégis megvan az a kiszolgálás nekik, hogy lehet tőle, mert már akinek, mert nem mindenki ott van persze, de hogy próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy mindig a kedvükbe járni, amennyire csak engedik, mert egyébként nem nagyon szeretik, hogyha játékosokat megpróbáljuk ilyen különleges módon kezelni, úgyhogy vagy egyelően mindenkit, de semmiképp sem kiemelve a sztárokat, és a másik meg az, hogy sehol nincsen az egész PDC verseny naptárban olyan játékos players room, olyan zóna, olyan bemelegítő helység, mint itt az MVM Domba, úgyhogy azért ezt mindig csodájára járnak, és videókat raknak föl. Arról meg már nem is beszélve, hogy ugye imádnak bemenni a városba, szeretik ott is ugye a gasztronómia örömeit kiélvezni, úgyhogy abszolút tényleg egy olyan helyszín, amit nagyon szeretnek. Mi meg azon dolgozunk, hogy minden évben leg is legyen ez a verseny.
4: Még van egy másik nagyon fontos dolog, hogy amikor az MVM megtörténik, besötétedik, és megtörténik az MVM Domnak a kivilágítása, akkor piros-fehér-zöldre szokták általában világítani az MVM Domot, azt előtte szólni kell, hogy mikor lesz az, mikor fölkapcsolják, mert akkor mennek ki videózni oldalra, hogy hogy kapcsolják föl. Játékosok, a Bunting az minden évben csinál róla a videót igazából.
3: Hát ez az igazi reklám egy ilyen versenynek, de hogyha már játékosok, akkor beszéltünk róluk is, mely játékosok érkezhetnek ezúttal?
5: Gyakorlatilag Littler kivételével mindenki. Szerencsére, úgyhogy ő ugye még a nyári szabadságát megtolja egy kicsit, és a mi információnk szerint, ugye mivel ezt még a turkártya selejtező előtt le kell adniuk a játékosoknak, ezért ott jelezte, hogy nem fog részt venni a budapesti versenyen, viszont mindenki más jön. Tehát Humphreys-tól kezdve, Fanfin, Van Gerwen, Clayton, Wade, Price, tehát a legnagyobb nevek mind, vagy akár Buntingot is,
4: nekünk,
5: lehet mondani, igen. A top 16-ból egyedül ő fog hiányozni.
4: Nekünk ugye van egy nagyon fontos, aki tavaly is ígért, és azt mondta, hogy
3: most
4: erre kaptunk egy telefont, megerősítést, hogy igen, Gerien Anderson itt lesz. Reménykedjünk, nem két nappal a verseny előtt fogja megint azt mondani, hogy nem jön. Úgyhogy, de tényleg utána jártunk, és ment a kérdezősködés vele kapcsolatosan, és a PDC vezér meg erősítette az irányunkba, hogy a Gary Anderson érkezni fog, mert mindenki kíváncsi. Tehát, hogy tényleg ezt...
3: Magamból kiindulva én is ezt mondom, én is nagyon szívesen látnám.
5: Igen, már mi is várjuk.
4: Várjuk őt, azért az egy nagyon nagy dolog lesz.
5: Én azért örülnék, ha eljönne, hogy lássa végre egyszer, hogy miről maradt le eddig, mert ugye eddig
4: folyamatosan
5: visszalépett ezekről a lehetőségekből, sőt, hát ugye volt, hogy nem is volt rá esélye, de már ott eldőlt, hogy nem ment el a selejtezőre, mert akkor mondjuk még annyira hátul volt a világranglistán, hogy onnan nem jutott be, a Pro Tourra nem járt, és akkor már csak a turkártya selejtező maradt, azon meg nem vett részt, akkor már eldőlt, hogy nem jön. De például jön Espinal, aki óriási közönségkedvenc, ugye mindig megénekelteti a közönséget, de itt lesz a Pro Tourosok között is rengeteg nagy név, akár a világbajnok Rob Cross-ta mondjuk, vagy Gildinget, a fiatalok közül jön Springer, aki a címvédő, ugye, azért ne felejtsük el Nico Springert, és hát természetesen jönne a most az elődöntőt, a World Match Play-en elődöntőt játszott Dirk van Dijvenbode, és az igen energikus bevonuló zenéje is. És ami szerintem még a legfontosabb ebbe az egész sztoriba, amivel megint sikerült történelmet írnunk, mert hát az nekünk valahogy mindig ilyen. Így alakul, a turkártya selejtezőn a valaha volt első női játékos, aki European Tour-a selejtezőn keresztül be tudott jutni, Bo Greaves, akivel egyébként ugye csináltunk egy jó kis élő interjút is, és egy nagyon szimpatikus, nagyon intelligens hölgyet ismertünk meg a személyében, és egy óriási tehetség. Hát nagyjából olyan a hölgyek között, mint Littler a férfiaknál.
3: De még Littlert is le tudta győzni.
5: Igen, ezt akartam pont mondani, hogy ő viszont most azokra a babérokra tör, hogy a fiúkat is rommá verje.
3: Beszélhetünk is a magyar játékosokról, akiket már tudunk, hogy kik fognak majd magyarként szerepelni. Ugye Borbély András, aki szerepelt a tavalyi Hungarian Darts Trophy-n is, ugyanilyen játékos még Major Nándor, Kádár Zoltán, illetve Bíró...
4: László.
3: Bocsánat, és akkor Bíró Milán. Ugye főleg Borbély András azért eléggé maradandó nyomokat hagyott tavaly.
4: Hát meg az már a harmadik indulása lesz az is.
5: Hát Magyarországon a második. A Nándinak van három Hungarian Darts Trophy-s részvétele a hatból. Ugye ez lesz a harmadik. Andris valóban tavaly ugye egy óriási mérkőzést játszott, ahol bőven 90 pluszos átlagon
4: Búlos kiszállók a 170-re.
5: És óriási támogatást kapott a magyar közönségtől. Ugye Nándi is ismeri már milyen, ráadásul ő szerezte az első magyar győzelmet a Hungarian Darts Trophy történetében, úgyhogy abszolút az a kategória, és hát ugye Bíró Milán egy teljesen újonc, viszont ne felejtsük, hogy azt a Kovács Patrikot búcsúztatta, még a selejtező versenyen egy körrel a kijutásért játszott meccs előtt, a 16 között búcsúztatta Patrikot, aki ugye idén már kétszer is nyert European Touron mérkőzést, úgyhogy Úgyhogy azért elég lendületes játékosról van szó.
4: Mindegyik játékosról nagyon sokat tudunk. Ugye Kádár Laci, ő a kijutott játékosok közül a rangidős, mert ő egyébként egy, most már iskolaigazgató, de egyébként tanárember. Ő erdélyi magyar, és még évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy ő a magyar színekbe indul a PDC-n. World Cup of Darts selejtezőn indult, és ott el kellett döntenie, hogy ilyen színekben, vagy VDF-nél román színekben játszik egyébként. De ő a PDC-be magyar színekben indul, és ez is volt mindig. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy ő is egy erős játékos tud, ő indult már, ő is szerepelt már a Lakeside-on. Az, hogy majd itt a pénteken, mondjuk ha este játszik, és 3500-4000 ember előtt kell majd játszani, hogy ez hogy fogja reagálni, akkor itt mindig meg szoktam említeni, hogy a Major Nándi, amikor lejátszott a mérkőzését, és kikapott simán, és vittük volna az interjúra föl hozzátok őt, akkor kért, hogy egy kicsit hagyd menjek ki a levegőre, és így állt velünk szembe, és így mondta, így remegett. Ezt az érzést nem tudom elmondani, hogy milyen volt ez a támogatás, amit kaptam, hogy teljesen kész volt tőle, hogy azt mondja, nem bírtam a játékra figyelni, mert egyfolytában libabőrös voltam, hogy olyan szurkolást kaptam. De úgy, hogy semmilyen rossz szurkolás az ellenfél ellen, nincs fütyülés, meg ilyesmi.
3: És ha már a szervezők is ejtettek szót a magyar játékosokról, akkor következzenek ők. Először a PDC színpadokon legrutinosabb Major Nándorral beszélgettem a kvalifikációról.
1: A döntőben már 5-3-ra égtem, úgyhogy minden erőmet össze kellett szednem. Kettő meccsinat át is éltem, de hála Istennek nekem pottyent be az utolsó dupla, úgyhogy nagyon örülök neki. Ez tényleg egy nagyon nehéz döntő volt Egedi Bence ellen.
3: Hogyha ezt nézzük a évről évre, mennyire nagyobb a színvonal erre a kvalifikációs versenyre?
1: Itt lehetnek nagyon nehéz ágak is, meg azért könnyebbek is, mert ugye 4 táblára van kisorsolva a mezőny, és akkor onnan a 4 győztes jut ki. De hát évről évre nehezebb, az biztos, mert nagyon fejlődik a magyar dárszín, úgy vettem észre, úgyhogy elég nehéz lesz ez a jövőben is.
3: Egyébként erre mennyit dobott rá, mint motiváció a játékosoknál, hogy ugye most már a PDC világbajnokságra is ki lehet jutni?
1: Hát az a Super League sorozat, az igen, az nagyon sokat, az biztos. Nekem is az az egyik legfontosabb versenysorozat, arra mindenféleképpen arra készülök a legtöbbet.
3: Akkor, hogyha rangsolni kellene a dolgokat, akkor egyértelműen ez a sorozat számodra az elsődleges, és akkor utána jöhet egyéb, nem tudom, a Lakeside-ra mennyire terveztél adott esetben kijutni, vagy éppen a mostani versenyről, hogy beszélünk?
1: Hát leginkább ez a VDF vonal, ezt annyira nem erőltetem, hogy őszinte legyek. Inkább nekem ez a Super League, meg ez a Hungarian Darts rejtező, ami fontos nagyon, illetve ilyen PDC versenyek, ez a Challenge Tour, meg hasonlók, European Tour rejtezők, idén erre fektettem inkább a hangsúlyt.
3: Igen, és bizonyos szempontból ugye lett is eredménye, mert már 2026-ban játszottál European Touron. Ugye Kielben volt az a verseny, Nico Springer ellen tudtál játszani, aki egyébként az előző évben meg is nyerte a Hungarian Darts Trophy-t. Ott milyen tapasztalatokat szereztél?
1: Azért még jobban szokjam a színpadot, nagyon nehéz azért ott játszani. De minden egyes ilyen szereplés szerintem sokat segített, vagy egyszer majd sikerüljön itt valami komolyabbat elérni.
3: 4 magyar játékos közül, akit kijutotta, vagy a legrutinosabb? Neked azért volt már 2023-ban is 2 meccsed, ráadásul ott Pietrecko ellen tudtál győzni is, illetve tavaly is volt Barney ellen mérkőzése, tehát ilyen szempontból a B játékoshoz, ha nézzük a rutinot, szerinted neked mennyit számít?
1: Hát mindenképp előnyönre válik, hogy már sikerült ott nyernem. Tavaly nem játszottam olyan jól szerintem, de mindenképp a 3 évvel ezelőtti élményekből próbálok erőt meríteni, és meglátjuk, hogy ez belőle. Nagyon várom már a mérkőzést, meg azt is, hogy kivel játszok.
3: Egyébként ez a karriered szempontjából, az a Pietrecko elleni mérkőzés az egyik ilyen csúcsa az eddigi pályafutásodnak?
1: Mindenféleképpen igen. Ott átszaradt egy gárd, igen. Minden egyes feleség, ami addig volt, az elfelejtődött, és ez mindent megváltoztatott, igen.
3: Ki az, akit szeretnél kapni? Ugye mondtad, hogy a sorsolás az még odébb lesz, de neked van olyan álommeccs, amit összejöhet már akár itt az első körben?
1: Így nagyon nem gondolkodtam, de szívesen játszanék például Rob Cross-szal, vagy Csisznállal például. Itt már nem lesz könnyű meccs, sajnos.
3: És mit gondolsz, mennyire számíthatunk arra adott esetben, hogy magyar játékos majd akár szombaton is láthassunk a színpadon? Nyilván te is ezt tervezed.
1: Persze, mindenképp ez a tervem. Szerintem mind a 4 játékos, aki kijutott, az képes lehet rá. Tavaly is láttuk Borbé Andris, hogy mit játszott. Igen, én kicsit számítok rá, hogy neki sikerülni fog. Meg hát nagyon szeretném, hogy nekem is sikerüljön.
3: Persze, mindenképpen mi is ezt szeretnénk, de egyébként összességében neked ilyenkor szokott elvárásod lenni magaddal szembe? Tehát hogy mész fel a színpadra?
1: hogy a maximálisat nyújtsam, és úgy tudjak lejönni, hogy meg vagyok elégedve magammal, és mindent beleadtam, amit csak tudok. Ez 3 éve elég volt. Nagyon remélem, hogy most is hasonló lesz a verseny.
3: És akkor egy gondolat erejéig kitérnék erre, amit te is mondtál a világbajnoki selejtező. Hogy látod az ottani mezőnyt? Szerinted hányan lehettek reálisan versenyben azért, hogy kiussatok a VB-re?
1: Hát azért az első 8-ba azért oda, igen. Tehát most van még pár év, akinek ott. Szerintem az első ilyen mondjuk ilyen 15-20-20-ból még bárki bekerült a 8-ba, mert igazából nyer egy fordulót, akkor az 40 pont, akkor az nagyon sokat dob rajta. Úgyhogy és van vissza még, ha jól számolom, 8 verseny. És lesznek itt még izgalmak. Nekem most tényleg csak az a célom, hogy a legjobb 8-ba legyek és a döntőbe bejussak. Ott meg már nekem teljesen mindegy, hogy kivel játszok.
3: Ezután következzen Borbély András, akinek már szintén van tapasztalata a hazai darts trofikon.
6: Hát az út sosem könnyű ide, még akkor sem, hogyha az eredményeket nézve simán a tűnő eredményeim voltak a selejtezőn, de ez a játék közben ez abszolút nem így érződött, hiszen nyilván mindenki tudja, hogy miért játszunk, szóval attól függetlenül is ezek nehéz meccsek voltak, és hát természetesen nagyon várom, hogy ismét a magyar közönség előtt játszhassak.
3: Egyébként én azt érzem legalábbis, ugye többször versenyre járóként, hogy azért ennek már megképződött egyfajta kultúrája Magyarországon, hogyha ez az időszak, ez a szeptember környéki időszak, akkor már nagyon sokan várják azt, hogy a legnagyobb sztárokat és persze a magyar játékosokat is láthassák a színpadon.
6: Én is így gondolom, mert összehasonlítva azt, hogy amikor 2022-ben először, és amikor tavaly 2025-ben másodszor játszottam a Hungarian Darts Trophy-n, mennyivel több néző jött ki szurkolni, ahhoz képest, tehát számomra is ez egyértelműen látszik, hogy az érdeklődés az folyamatosan évről évre nagyobb.
3: Ugye az előző évben volt egy nagyon emlékezetes meccsed Woodhouse ellen, ez te hol helyezted el magadban így utólag, most már egy év távlatából visszatekintve ez a pályafutásodban, hol helyezkedik el?
6: Hát én azt gondolom, hogy ez volt a legjobb meccsem, amit akár színpadon, akár máshol játszottam, és nyilván, ha összehasonlítjuk a körülményeket, tehát dobtam már ennél nagyobb átlagot, de a körülményeket, ha ahhoz mérjük, akkor magasan ez volt a legjobb meccsem eddig a pályafutásom során.
3: Hát igen, ugye nagyon emlékezetes, hogy azért ez egy 6-4-es meccs volt, 170-es kiszállóval, azért ott a magyar része a csarnoknak ott felrobbant, amikor ezeket csináltad. De a többi, a 2022-es, illetve még a Münchenben is voltál 2025-ben, igen. Ezek milyen emlékek benned?
6: Mindegyik nagyon jó emlékként maradt meg bennem, attól függetlenül is, hogy vereséggel zárultak azok, ugye nagyobb arányú vereséggel is, mert én azt vettem észre, hogy ahogy egyre többször, ugye 3-szor voltam eddig European Touron, és minden alkalommal jobban éreztem magam ott a színpadon, és felszabadultabb tudtam lenni, és remélhetőleg ez idére még inkább így lesz, és akkor ismét bármi megtörténhet, úgy gondolom.
3: A korral mennyire jön ez? Mert ugye most is azért elég fiatal vagy, de amikor 2022-ben odaálltál, akkor voltál 17 éves talán, hogyha jól emlékszem?
6: Így van, hát a verseny előtt 2 nappal töltöttem be a 17 éves kort. Hát biztos, hogy a kor is számít, mert nyilván az, hogy a évek során akár más versenyekről is tudtam tapasztalatot gyűjteni, amiket akár ott is fel tudok használni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy elég komplex dolog, igen.
3: Hogyha összegészében nézzük a te évedet, az eltervezett dolgokat, ez a European Tour állomás, ez hol szokott elhelyezkedni nálad azokban a célokban, amiket szeretnél elérni? Mennyire magas polcon van ez?
6: Hát ez mindenféleképpen a úgymond a top 3, ami úgy célom az évben, az abban mindenféleképp benne van. Idére nekem a legfőbb célom az a VDF világbajnokságra való kijutás volt, ami most már úgy néz ki, hogy össze fog jönni, és ez volt a második, hogy ismét a Hungarian Darts Trophy játszassak, úgyhogy mindenképpen nagyon magas a helyezkedik lesz számomra.
3: Hát akkor most már így rákérdezek, és mi a harmadik?
6: A harmadik az ugye igazából ez egy úgymondva üti egymást, az a PDC világbajnokság, ugye mivel ha oda kijutok, akkor a VDF világbajnokságán nem játszhatok, ezért került ez a harmadik helyre, de az lenne egyébként.
3: Tehát, hogyha nem tudom, mikor zárul majd ennek a Lakeside-i világbajnokságra való kvalifikációnak az időpontja, tehát annak függvénye akkor, hogyha az hamarabb lezárul, akkor nem indulsz majd el ezen a PDC-selejtezőn?
6: PDC-selejtezőn mindenféleképpen indulok, attól függetlenül is, hogy hol állok a VDF ranglistán. A VDF ranglista, ha jól tudom, októberbe zárul, de most erről nem vernék mérget. de mindenféleképpen el fogok indulni a PDC selejtezőn is, amennyiben ugye a top 8-ban benne leszek, ami most már úgy néz ki, hogy benne leszek, de igen, tehát mindenképpen indulok.
3: És hogyha a kettő közül kellene választanod ilyen tekintetben, akkor megmérettetnéd magadat, úgymond egy ilyen PDC színpadon, hogyha esetleg összejönne, vagy nem tudom, nálad ilyen tekintetben hogyan szokott menni az építkezés, mert ugye vannak különféle hozzáállások a darts játékosok tekintetében, hogy vannak, akik szeretnének minél nagyobb színpadon játszani, és vannak olyanok, akik alapvetően szeretnek lépésről lépésre haladni, de ebben a kategóriában akkor inkább ez az utóbbi vagy?
6: Hát természetesen az állam a PDC, mint mindenkinek, nekem is, de viszont a lakeside-i világbajnokság, én ugye azért ragaszkodok ahhoz nagyon, azért szerettem volna ismét ott játszani, mert én 2023-ban ifjúsági világbajnoksággal játszottam ott már egy elődöntőt, ahol ugye kikaptam egy elég nagy előnyből, és számomra ez egy rossz emlékként maradt meg, és mindenképp szerettem volna felnőttként visszakerülni oda, hogy ismét, tehát hogy tudjam ott magamnak bizonyítani, hogy tudok jól játszani ott is, és lényegében emiatt ez az első számú célom idén.
3: De hogyha úgy összességében nézzük, akkor eddig az év az eléggé jól sikerültnek látszik, ugye, mert ott a ranglistán is olyan pozícióban helyezkedsz el, ami kijutást érhet, illetve kijutottál ide a magyar versenyre is.
6: Így van, egyelőre tényleg minden úgy alakul, ahogy azt én is megálmodtam magamban, úgyhogy reméljük, hogy minden így is marad, és összejönnek ezek a dolgok.
3: Akkor beszéljünk egy kicsit erről a magyar versenyről. Hogyan készülsz most már?
6: Hát természetesen edzés. Külön fajta, úgymond módszerrel nem készülök. Én ugyanúgy készülök mindig minden versenyre, azzal, ami eddig is úgymond bevált. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy sok edzéssel és versenyzéssel.
3: Ugye nem tudjuk még az ellenfeleknek a listáját, de mondjuk van olyan, akit úgy szívesen szeretnél ellene játszani, vagy adott esetben abban gondolkodnál, hogy jó lenne egy olyan meccset játszani elsőre, ami igenis hozható, és tovább jutás is meg lehet belőle.
6: Hát nekem mindig is volt mondhatni álmom, ahogy egyszer a Michael van Gerwen ellen játszak, ugye azt ugye tudni kell, hogy ő kiemelt, tehát vele nem játszhatok az első körben, csak akkor, ha én nyerek az első meccsemen. Úgyhogy őt tudnám mondani, ha mondani kéne valakit, de ugye az még egy lépés az első kör először.
3: És mondjuk adott esetben személyes tapasztalatokat vele kapcsolatban meggyűjtöttél, találkoztatok?
6: Vele még nem, ugyanis ugye amikor én játszottam eddig European Touron, akkor ő ugyanúgy kiemelt volt minden alkalommal, tehát így mondhatni nem volt, tehát ő ugye másnap ment csak a melegíteni, én meg ugye aznap, másnap meg ugye már nem kellett, mert ugye nem voltam játékban, szóval nem, még.
3: Fel van adva a feladat, ahogy akkor oda kerülje szombatra is, a szombati játéknapon is majd színpadra lépje.
6: Hát így van, a feladat az adott, és reméljük, hogy ez meg is valósul, majd én mindent meg fogok tenni, az biztos.
3: Ugye rajtad kívül még van három magyar játékos, hogyan figyeled akár ezeket a tendenciákat évről évre, azért egy-egy jobb eredmény azért leszokott esni a magyar játékosoktól. Szerinted mennyit kell majd arra várni adott esetben, hogy két magyar játékos is tovább tudjon jutni?
6: Azt gondolom, hogy az esély és a lehetőség az minden évben adott, hiszen minden magyar játékos, aki oda kerül, azért kerül oda, mert jó játékos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez bármikor megtörténhet, akár kettő, akár több is. Ez sok mindentől függ, nyilván az adott napi formától, nyilván az ellenfél játékától. Úgyhogy azt gondolom, hogy esély az mindig van rá, de eznek elég sok faktora és tényezője van, ami ebben közre tud játszani.
3: De mondjuk összefoglaló jelleggel azért azt kijelenthetjük, hogy zárkóztunk az elmúlt pár évben a nagy élmezőnyhöz, úgymond akiket a decemberben szoktunk látni a tévében.
6: Én azt gondolom, hogy igen, mert akár abban is mérhető ez, hogy most már a kelet-európai selejtezőkről is jutnak ki magyar játékosok minden évben több alkalommal is, ami azért a régebben nem volt egy jellemző dolog. Ugye láthatjuk, hogy már a PDC világbajnokságon is kapott magyar játékos helyet, ez is szerintem egy visszaigazolás a PDC-től, hogy a magyar darts fejlődik, és ennek teret adnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen évről évre közelebb kerülünk, és ezt jó látni természetesen.
3: Újoncként szerepel majd a tornán az 57 éves erdélyi Kádár László, akivel szintén beszélgettem.
7: Nagy dolog a magyar darts életében, de nagy dolog az enyémbe is, mert mivel biztos tudom, ott megyek először erre a versenyre, ilyen PDC versenyre, még PDC színpadon nem játszottam, mert nem nagyon jártam ezekre a kvalifikációs versenyekre. Hát a készüléssel kapcsolatban ugyanúgy készülök, mint eddig, mert hogy kvalifikáljam magam erre a versenyre, ugyanúgy fel kellett legyek készülve. Tehát folytonosan készüljetek, ha az időm engedné, többet készülnék, de sajnos fizikailag nincs több időm, mivel dolgozok is. De készülök. Minden nap, minden egyes nap dobok. Idegileg próbálok elkészülni, hogy felsüljek az igazság, de remélem, hogy jó lesz.
3: Mire számítasz ilyen szempontból? Mert ugye most itt te is mondtad, hogy azért mentálisan is valamelyes készülni kell, mert ugye egy színpadon lesz az esemény, azért jó pár magyar szurkoló támogatásával. Ugye az előző évekből beszéltem egy-két magyar játékossal, akik azt mondták, hogy azért ez egy külön élmény, amikor a magyar közönség előtt játszik az ember.
7: Hát biztos vagyok benne, igen, de ez egy, most úgy egyezünk, hogy ez egy jó dolog, de nagyobb a nyomás is, mert igaz, az emberek elvárnak egy-két dolgot tőled, aztán hogy tudjuk kezelni ezt a dolgot, és hogy hozzunk is valamit, hogy igaz, szégyenbe sem maradjon az ember. Én bízok benne, hogy jó lesz, és már előre is köszönöm a szurkolást a magyar szurkolóknak.
3: Te milyen elvárásokkal mész neki ennek a versenynek, tehát magadtól mit szeretnél látni, mert ugye itt mondtad, hogy a közönség is azért szeretne majd tőled mindenképpen valami jó eredményt. Te mit szoktál ilyen nagyobb versenyek előtt megfogalmazni magad előtt?
7: Tehát először is, hogy jól játszadjak, tudjam hozni a játékomat. Ha hozom a jó játékomat, amit tudok dobni, az meg lehet, hogy elég lesz. Persze számít, hogy kivel is játszok, de néztem a 16-ot, akivel játszodjak, hogy melyiket választanám magamnak, tehát nem szeretnék nemet mondani. De az elvárásom, hogy először is, hogy jól játszodjak, és meg lehet csinálni. Én azt mondom, hogy tovább jutni.
3: Volt már rá példa, hogy magyar játékos tovább ment az első körben, úgyhogy azért bizakodjunk, hogy majd most pénteken is tudunk erről beszélni.
7: Igen.
3: Említetted, hogy azért vannak nagy nevek, és hogyha említetted is, hogy azért te is megnézted azért, hogy ki lehet a lehetséges ellenfél, tehát nyilván oda el kell jutni, de hogy van neked olyan játékos, aki ellen egy álommeccset játszhatnál?
7: Most az első 16-ból, hát az álommeccs, ebből a most a 16-ban meg közül kaphattam az ellenfelet. Az álommeccs, ha nevet kell mondjak, akkor az Rob Cross lenne, de azért inkább elkerülném az álommeccset, és inkább valaki másra játszodnék.
3: Jobb lehet egy színbe közelebb álló ellenfél?
7: Igen, kinéztem, de ne arra, hogy nem mondok nevet.
3: Adott esetben egyébként ugye azért rutinosabb játékosok közé tartozol színpadon, neked mennyi tapasztalatod van, ha úgy vesszük, tehát mennyire kell erre neked még külön úgy rákészülnöd?
7: Pidis színpadon nem játszottam, más színpadokon játszottam, mivel háromszor voltam igaz a Lexhide-on is kint, tehát ott is mind színpadi mérkőzések, volt megnyert meccsem is ottan a színpadon, azon kívül van, ha jól tudom, 5 VDF-es versenyem nyerve, ott a döntők mind színpadon történtek, úgy persze amellett az elődöntők, van döntőm, hogy elvesztettem, van elődöntőm, hogy színpadon játszottunk, van egy kis tapasztalat, most nem mindegyik meccsünket játszhatjuk mi a színpadon, mint a pirisisek, igaz, legalább amit a tévében látunk, de azért pár meccsen van a színpadon, tehát annyira nem idegenkednék, de azért szerintem ilyen nagy közönségre, ami lesz ottan, még ha a korai órában is fogunk játszani, akkor is szerintem felülmúlja az eddigi közönsége.
3: Egyébként volt már korábban ezzel a Hungary and Darts Trophy-val kapcsolatban valamilyen tapasztalatod? Voltál itt, amikor a versenyek voltak?
7: Nem. Idén készültünk, mondtuk, az idén ellátogatunk, de amikor megláttam a kvalifikációs versenyt, mondom a feleségemnek, Évikének mondom, hogy remélem most már játékosként megyek oda. És ez ugye, hogy sikerült.
3: Akkor ez jó sztori mindenképpen.
7: Igen, ez jó volt. Igen, mert tudod, miről most már zárójelbe teszem. Ezek igazi, hogy szeptember végén vannak. Na nekünk, mikor kezdődik az iskola, már nem nagyon van időnk, hogy menjünk. És most, mikor megláttam, hogy augusztusban lesz, mondom, Évikének, na akkor figyelj ide, hogyha lett a kvalifikációs verseny, mondom, én megyek, mert most van időnk menni, igaz, több időnk van, és megpróbálunk, s ha úgy megyek mi játékos, és sikerült.
3: Az éves tervedben, ami a dartsot illeti egyébként, ez az esemény hol helyezkedik el? Tehát gondolom azért elég magas fokon van.
7: Hát most az éves verseny, mivel nézem a ranglistát a VDF-nél, én nem jutok ki az idén a Lexhide-ra, tehát valami nagy kell történjem, meg kell nyerjem az aranyat októberben, ami lesz a Hungarian Open. Egy nagyon nagy verseny lesz magyarban október végén, és azt meg kéne nyerjem, hogy én kiúsak a Lexhide-on, mivel elméletileg, matematikailag van esély, de elméletileg én azt mondom, hogy lehet nem jutok ki, úgyhogy ez a legnagyobb verseny.
3: A Hungarian Darts Trophy mérkőzéseit pénteken délutántól rendezik az MVM Domban.
2: Forma 1-jel folytatjuk a körkapcsolás adását. A hétvégén rendezték a Forma 1-es holland nagydíjat Zandvoortban, amely végül a címvédő McLarenes, vagyis Lando Norris győzelmével ért véget. A futamon kint járt az M4 Sport riportere Újvári Máté is, aki a mai sportreggelben osztotta meg élményeit. A riporterek Erdei Márk, Szuper Levente és Patai Gergely.
8: Elmérték az utolsó holland nagydíj darabig, bár ezt még azért ne vegyük készpénznek, ugye Domenicali is úgy fogalmazott a hétvégén, hogy az F1-ben meg kell tanulni, soha nem mondta, hogy soha. Azért az mindig jó, amikor a Forma 1 vezetője, gondolom így, így tárgyal is ilyeneket mond. Ami a lényeg, hogy Lando Norris győzelmével folytatódott a Forma 1-es bajnokság, tehát ha így nézzük, tulajdonképpen semmiféle változás nem történt, hiszen a nyári szünet előtt a Hungaroringen Norris pole pozíció, futamgyőzelem, és most ugyanez történt Zandvoortban.
9: De óriási respekt azért Max Verstappennek is, hogy ezzel a gyenge autóval is elintézte, hogy nagyjából róla szóljon ez a holland nagydíj, úgyhogy fantasztikus teljesítmény nyújtott.
8: Hát szegénynek nem úgy sikerült, ugye tegyük hozzá, hogy eléggé furcsa, felemás hullámvasutas hétvége lehetett, hiszen a csütörtöki médianapon jelentették be hivatalosan a hosszabbítását, hogy az eddig 2028-ig szóló szerződését 30-ig kitolták bődületes anyagi és egyéb feltételek mellett. Aztán amúgy végighallottuk a hangján, hogy nincsen teljesen jól, torokfájdalmakkal küszködött hőemelkedése is volt, és hát a vasárnapi rajtot követően pedig egy kört sem élt túl. Igen, kicsit túlerőltette, hozzátéve, hogy ugye elég nedves is volt az aszfalt, mert a futam előtt jó 20 percen keresztül végig szakadt az eső. Hát nyilván nem ilyen búcsúra számított Hollandiát illetően.
10: Hogy élte meg a holland közönség ezt a bal szerencsés esetet, ami egyébként bizonyos szempontból szerencsés volt, hiszen Hülkenberg óriásit mentett, de gondolom, hogy ők sem így képzelték el az utolsó holland nagy díjat.
8: Nem, abszolút nem. Mi kint voltunk, forgattunk a szurkolói zónában szombaton jó néhány emberrel. Ebből, akik mondjuk úgy, hogy adásba is kerültek, azokat bevágtuk, akik nem fogyasztottak a kelleténél többet mondjuk a folyékony kenyérből, de mindenki azt mondta, hogy igazából senki nem készül arra, hogy itt most örömünnep lesz, hogy Verstappen futamgyőzelem, mert pontosan tudja mindenki, hogy jelen pillanatban nem ott tartanak. Hát ettől függetlenül nyilván az, hogy a futam végét sem éri meg, sőt az első kör végét sem, az kicsit hideg zuhany volt. Ugye az alapvetően mindig nagyon hangos és a szokásos Verstappen rigmusokat éneklő szurkoló tábor el is csendesedett egy kicsit. Nyilván ebben volt egy pici olyasfajta izgalom is, hogy reméljük, hogy nincs komoly baj a Verstappennek, hiszen ezért a becsapódás nem volt kicsi, de aztán szerencsére, amikor kiszállt az autóból és kiintegetett, akkor ez egyértelművé vált. Hát utána meg a hollandok hozták a szokásost, bulisztak a lelátókon, és aztán nézték, hogy mi történik, és hát tulajdonképpen, ha nem is egy holland siker, de egy papaja siker született, tehát ha nagyon át akarnánk kötni, akkor nagyon a színek nem tértek el egymástól.
5: Azért nagyon figyel az összes istáló, hogy valamennyire róluk is szóljon a hétvége, ugye Toto Wolff megint csak tett arról, hogy a Mercedesről is szóljon, nem kevésbé a hír, mint Verstappenről vagy a többiekről, tehát a Mercedesnél megint csak egy csapat utasítás volt a reflektorfényben.
8: Igen, ez elég érdekes volt, amit láttunk először talán idén. Az utolsó körökben ugye Russellt kérte a csapat, hogy engedje el Antonellit, ami hát a közvetítés közben bejátszott rádióüzenetek szerintem teljesen érthetőek voltak Russelltől, hiszen Russell azt mondta, hogy nem érti ezt most, ugyanis Antonelli nem a futamgyőzelemért megy, itt csupán egy pozíciócseréről van szó, ráadásul mind a ketten a dobogón végezhetnek, ha Russellnek sikerül aztán maga mögött tartani a Hamiltont. Futamot követően érdekes módon Russell egyébként lehiggadt, én őszintén szóval arra számítottam, hogy teljesen ki kell majd magából, ehhez képest amikor bejött hozzánk nyilatkozni, akkor azt mondta, hogy hát így utólag megvizsgálva a dolgokat, megkapott egy-két információt, ez egy teljesen jó döntés volt a csapattól, miközben ugye majdnem a dobogós helyezése is veszélybe került, hiszen ha nincsen virtuális biztonsági adatos fázis a Williams-es autók ügyetlenkedése miatt, akkor Hamilton lehet, hogy elkapta volna Russellt. Én nagyon kíváncsi leszek a folytatásra, mert ez egy olyan döntés volt futam közben, ami bizonyos szempontból védhető, ugyanakkor nem hiszem, hogy mondjuk Verstappen megtette volna, Hamilton megtette volna, tehát hogy megint azért fölmerül az, ami tavaly is a McLaren versenyzőknél fölmerült, hogy ők mindent végrehajtottak szinte, amit a csapat kért. Ebben most Russell beleállt, de szerintem ebben van egy olyan is, hogy Russell ezt most megtette azért, hogy a jövőben majd úgymond ő is kérhessen valamit.
10: Azért, hogyha a bajnoki címért zajló versenyfutást nézzük, akkor nyilván továbbra is Antonelli az első számú esélyes, de mégiscsak nyert Lando Norris most egymást után két futamot, és annak idején még ez szerintem jó néhány héttel, hónappal korábban az egyik kedves ismerősömnek azt mondtam, a Norris nyeri a bajnokságot innen, akkor amit eszik, iszik a büfében. Úgyhogy kezdem most jelen pillanatban veszélyben érezni azért ezt az állításomat, mert láttunk már olyat, hogy valaki az idény második felében nagyot tudott javulni, viszont maga Lando Norris úgy fogalmazott, hogy nincs meg az autója ahhoz, ami a bajnoki címhez kellene. Szerinted ez egyfajta kicsit, vagy ezzel egy kicsit a nyomás szeretné magáról levenni, vagy alapvetően azért itt még mindig Antonellinek áll a zászló?
8: Abszolút Antonellinek, úgyhogy még ne kezdj el gyűjtögetni, még nyugodtan költsél magadra szerintem, és elsősorban magadnak fizes a büfében. A helyzet a következő. Egyrészt a Hungaroring és az aszfalti pályának vannak hasonló karakterjegyei, tehát nem markánsan eltérő aszfalt csíkokról van szó. A másik az, hogy a Hungaroringre is ide, Hollandiába is hozott fejlesztéseket a McLaren, és azt lehet mondani, ami az ő szempontjukban amúgy pozitív, hogy a fejlesztések működnek, és amíg a többi csapat mással van elfoglalva, addig Norris azért bemutatja, hogy nem véletlenül szerzett tavaly világbajnoki címet, mert például a szombati időmérős köre, amivel pole pozíciót szerzett, az tényleg fantasztikus volt, és vasárnap is remek teljesítmény nyújtott. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy eddig a lehető legkevesebb fejlesztés az élcsapatok közül messze a Mercedes hozta, erről is beszélt egyébként Russell, és hogyha egy csapat ennyire el tudja húzni, ki tudja nyújtani azt, hogy a nagy fejlesztésekkel ráér később berobbanni majd, akkor általában az szokott történni, hogy ez egy olyan brutális mértékű előrelépés lesz, amit mondjuk a szezon elején láthattunk a Mercedes-től. Szóval én nem hiszem, hogy itt Antonelli vagy Russellen kívül bárki más, aki jelen pillanatban továbbra is vérmes reményei lehetnének a VB címet illetően.
11: Ezzel kapcsolatban volt egy nagyon vicces nyilatkozat, és megint Fernando Alonso-tól, akitől kérdezték, hogy sikerült ez a hétvége, hogy szomorú, vagy boldog, mert nem tűnt annyira azért boldognak, de azt mondta nagyon frappánsan, hogy hát minden rendben van, nagyon boldog vagyok, mert még néhány hete az előző versenyeken még 3-3 és fél másodperccel voltunk lemaradva,

0: hogy mekkora előrelépésben vannak, hogy még a sajtófőnöke is mellette elmosolyodott, úgyhogy ez, inkább ez a szokásos állomzóféle irónia táblát föltartom és úgy nyilatkozok, de azt tegyük hozzá, hogy vasárnap végre megszerezték az első pontjaikat, ami után már tényleg egy kicsit büszke lehetett magára Alonso. Ugye itt nagyon sok mindent kicserélt és hozott fejlesztésként az Aston Martin, de ők akkora hátrányban vannak a többiekhez képest, és olyan mértékű változtatásokat eszközöltek már a szezon közben, hogy tőlük dobogós helyezéseket, meg futamgyőzelmet tényleg nem kell várni ebben az idényben már. Ha pontokat tudnának stabilan hozni, vagy legalább lennének, meg lenne mindig az esélyük arra, hogy a top 10-ben végezzenek, szerintem összességében ahonnan indultak, az már egy hatalmas kármentés és előrelépés lenne tőlük. És azt még ne felejtsük el, hogy bár tisztul a grid és a mezőny jövő évre, hivatalosan Alonsót még mindig nem jelentette be az Aston Martin, hogy folytatja náluk, de azt gondolom, hogy ez egy olyan hétvége volt, már csak Alonsónak a félig vicces, félig komoly nyilatkozatai alapján, ami szerintem megerősítette a hitét a következő évre.
1: Úgy érdekes hallgatni ezeket a hát inkább rossz ízeltett nyilatkozatokat. Ugye Lewis Hamilton és Charles Leclerc számára sem alakult túl rózsásan ez a futam, nem rossz az a helyezés, amit elértek, 4.-5. hely, de ugye a brit versenyző azt nehezményezte, hogy értékes időt veszített a csapattársa mögött, miközben Charles Leclerc meg azt mondta, hogy a monakói a választott keverékkel nem értette egyet. Tehát amit ő kapott a csapattól, mit gondolsz, Máté?
0: Szokásos Ferrari szagát, tehát hogy gyakorlatilag ezeket a behelyettesítjük időnként, csak a futam helyszínt változtatjuk meg, akkor szegények ugyanazt élik át hétvégéről hétvégére, ami számomra döbbenetes, és azt azért hadd mondjam el, hogy mondjuk tavaly Lewis Hamilton egy ilyen esetben valószínűleg bejött volna hozzánk a Pembe, ugye a ketrezve az interőzónába, és másfél mondattal elintézett volna minket, és aztán ment volna tovább. Most nagyon beszédes maradt, tehát továbbra is az a fajta flow, amiben belekerült Hamilton idén, az megmaradt, és tök hosszan, jogosan ecsetelte nekünk a helyzetet, ami a következő volt. A futamot megelőzően a Ferrari nem volt felkészülve arra a szituációra, amiben keveredtek a végén, hogy esetleg ugye pozíciót kellene majd cserélni, mert a átrébb lévő versenyző az gyorsabb lesz az előrébb lévőnél. Ez szerintem már önmagában egyszerűen érthetetlen, hogy egymás mellől rajtol a két pilóta, és nem készülnek egy ilyen tervel, meg forgatókönyvvel, hogy mi történik majd a futamon, ha. A másik, amin Hamilton meg még inkább kiakadt, az az, hogy ebben a szituációban semmiféle választ nem kapott a kérdéseire a rádión. Tehát kérdezi a mérnökét, hogy mi lesz, előzhet, nem előzhet, maradjon le, álljon ki, stb. Stb. És ugye erre mondta azt a verseny közben, amit be is játszottak, hogy kb. Ilyen tengeri malacnak érzi magát, aki egyszerűen csak így megy ide-oda, semmit nem tud kezdeni a helyzettel, és a csapat meg nem tájékoztatja. Hát ezek azok a szituációk sajnos, amire azt mondom, hogy a Ferrarit, és ebből szemben a Hamiltont is nem hiszem, hogy nevezhetjük VB esélyesnek, mert hát nincs meg az a fajta összhang és minden teljesítmény a csapat minden tagját ahhoz, hogy az megvalósuljon.
1: Máté, nem biztos, hogy jól értettem, bocsánat, de itt most arra akartál célozni, hogy Lewis Hamiltonnak a kedélyállapota változott meg erre az évre, vagy esetleg jobb kérdésekkel készülsz a versenyzőkhöz?
0: Hát ugye többet vagyok ott, na jó, az nem igaz, de a közjelmúltban többet voltam ott. Alapvetően a kedélyállapota egyértelműen. Most itt nem mennék bele itt a Kardashian-os sztoriba ismételtem, főleg, hogy Levi nincs is köreinkben, de hogy ez egyértelmű. Tehát, hogy a rendezett magánélet és az, hogy egyébként mérnököt váltott, és több szempontból is változtatott a felkészülését, és illetően 2026-ra, az teljesen egyértelműen látszik. Nem csak a teljesítményén, hanem úgymond az auráján is. Tehát eltűntek azok a fajta, tényleg így odavetett egy mondatok az interjúzónákban is. Tök normálisan válaszol minden kérdésre, és kifejtősen teszi mindezt ráadásul, még egy olyan futamot követően is, ahol egyértelműen nem boldog a végeredménnyel, és ez az elmúlt években abszolút nem volt mindig így az ő szempontjából.
2: Így a beszélgetés végére egy kicsit a jövőről, ugye az olasz nagydíj következik majd, és aztán elég sűrű lesz itt az idény második fele vége, egymást érik a futamok. Összességében, hogyha azt nézzük, hogy ilyenkor már a költségvetési plafon egy kicsit megköti a csapatok kezét, nyilván bizonyos szempontból korlátozottak a lehetőségek. Említetted a Mercedest, hogy náluk még várható. Igen. Van még olyan csapat, amelynél egy-egy fejlesztési csomag bármilyen szempontból ekkora formajavulást idézhet, mert ebben az évadban láttunk olyanokat, hogy tényleg egyről a kettőre nagyon gyorsan tudtak csapatok lépni.
0: Igen, ugye a kis csapatok közül most több is volt, például a Racing Bulls is, ahol ugye Yuki Tsunoda beugróként fél év után tette tiszteletét ismételte a rajtrácson, akik

0: tartalmaztak semmiféle fejlesztést. A hírek szerint ők az olasz nagydíjak készülnek majd ebből a szempontból, ahogy a Ferrari is egyértelműen az olasz nagydíjra hozza majd az év legnagyobb fejlesztési csomagját, tehát tőlük speciál pont Hamiltontól és Leclerctől egyértelműen azt lehet majd várni Monzában, hogy ők lehetnek a legerősebbek, de ugye ez egy nem egyszerű dolog, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy attól, hogy a csapat hoz egy fejlesztést, pláne egy teljesen új érának az elején, mert még mindig az elején vagyunk ennek a új szabályrendszernek, az abszolút nem jelenti azt, hogy ez működni is fog. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy te kifejlesztettél valamit hónapokkal ezelőtt a gyárban, és utána berakják az autóba, és az azonnal működni fog, és azonnali teljesítményjavulást ér el. Persze minden csapat ezt szeretné, de ez nem biztos, de hogy tényleg válaszolják is a kérdése, a Ferrari készül a legnagyobb csomaggal, illetőleg utána Madridba megy majd a mezőny, ami ugye az utolsó klasszikus európai verseny lesz majd, hiszen azt követően jön majd az őrület, amikor már Baku, Malajzia, Szingapur hármassal mennek tovább. Szóval általában szeptember közepe vége az az időszak, ami után nagy fejlesztések valószínűleg nem várhatóak majd, pont az általad is említett költségsapka miatt, illetőleg azért, hiszen 27-ben is lesz majd egy Forma 1-es szezon, amire föl kell készülni, úgyhogy Madrid ilyen szempontból szerintem vízválasztó lehet, még akkor is, hogyha egy kicsit az is speciális pályának számít.
1: Ugye az előző néhány versenyt, amikor elemeztük még a futamok előtt, akkor mindig elmondtuk azt, elmondtad azt, hogy a pályák karakterisztikája az olyan, hogy aki a pole pozíciót megszerzi, ez igaz volt ugye a magyar nagydíjra, és most a hollandra, az annak nagy esélye van, hogy megnyeri a futamot, és viszonylag kevés előzés volt. Most a következő néhány futamban ez mennyire változhat, mennyire láthatunk megint ilyen csihipuhi versenyeket, amikor sok előzés, sok párharc, mert az előző néhányat nem ez jellemezte.
0: Hát igen, Zandvoort sajnos nem erről híres, viszont ugye jövő héten majd Monza sebesség temploma az abszolút erre alkalmas lehet, főleg ebben a mostani szabályrendszerben. Az is egy rövid pálya, de hát nagyon hosszú egyenesekkel. Szerintem ott rengeteg oda-vissza előzgetés lesz. Én egy kicsit már tartok is attól, hogy esetleg olyat kapunk, mint amit a szezon elején láttunk, hogy jegyzetelni is bírtuk ezeket a pozíció cseréket. Úgyhogy szerintem Monza jó lesz ebből a szempontból, pláne azért is, mert mondtam, hogy a Ferrari fejlesztésekkel készül, a McLaren remek formában van, és kérdés, hogy a Mercedes ugye mikor hozza majd a nagy csomagját, nem biztos, hogy Olaszországban, lehet, hogy csak egyel később. Úgyhogy szerintem ez egy jó verseny lesz. Madrid meg ugye kérdőjel minden szempontból, hiszen az először adhat majd otthont Form 1-es futamnak ezen az aszfaltcsíkon. A hírek szerint annak kell örülni, hogy egyáltalán versenyt rendeznek majd. Tehát Hollandiában azt mondták, hogy bármilyen időjárást mondanak, érdemes bakancsot vinni, mert hogy a pálya az áll, tehát a versenyautók föl tudnak majd menni és tudnak futamot rendezni, de körülötte por és sár, amire föl kell készülni, mert hogy egyszerűen annyira elcsúsztak időben, hogy teljesen biztos, hogy nem lesz minden kész, amit előzetesen szerettek volna.
2: Újvári Mátét, az M4 Sport riporterét hallottuk a legutóbbi Forma 1-es nagydíjról.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magyar érem a kínai öttus a világbajnokságon. Az áfamentes gyógyszerekről adott ki tájékoztatót a pénzügyminisztérium és a NAV. Naposabb időre lesz kilátás holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka, Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mieink 3 játszmában kaptak ki a németektől. A továbbjutáshoz a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. A szlovén Tadej Pogacar 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta a spanyolországúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát. Ezzel növelt előnyét összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba. A vegyes párosok küzdelmeinek nyitó fordulója már is a végállomást jelentette Arina Sabalenka és Novák Djokovic kettősének a US Open-en. Az amerikai nyílt teniszbajnokságon az első helyen kiemelt fehér orosz szerb duó a Katerina Sinyakova és Henri Patten Csebrit kettőssel találkozott a nyolcad döntőben, és döntő rövidítésben kapott ki.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta a közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Az öt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, valamint közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat a receptre. Részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. Retro napot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönlegesebb bűnügyeit, KGST piac néven pedig retro garázsvásárt szerveznek a Szobor Parkban.
0: Közlekedés.
3: Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot. Csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél levő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon.
0: Időjárás.
3: Holnap több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben, valamint az Alpok alján lehet eső, a szél megélénkül. Az éjszakai 15-20 fokról, napközben 27-32 fokra melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ez a Körkapcsolás 20 óra 38 perc a pontos idő, és itt a Körkapcsolásban most kerékpárral megyünk tovább. 50 kilométeres szólóval nyerte meg a Vuelta spanyol országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát a szlovén Tadej Pogačar, aki így komoly fölényt alakított ki összetettben. Emellett vezeti a gyorsasági és a hegyi pontversenyt is. A mai szakasz kapcsán a Team United Shipping versenyzőjével, Vetter Erikkel beszélgetett Somogyi Zsófia, de szóba került a tegnapi zord időjárás miatt be nem fejezett etap is.
3: Andorrában zajlott ez a szakasz, 104 kilométeres etapról van szó, és vagy olyan 3000 méter szintkülönbségről, négy kategorizált emelkedővel. Pogačarnak a sikere, az azt jelenti, ugye 2 perc 39 másodperces előnnyel nyerte meg a szakaszt, és összetettben már több mint 3 perccel, 3.21-jel vezet Primož Roglič előtt. Nyilván nem volt kérdés, azt hiszem, mikor Pogačar elindult, hogy akkor ezt a szakaszt behúzza, de te hogy láttad ezt a szakaszt és Pogačar sikerét?
4: A már-már megszokott szenáriót és történéseket láttuk, hogy tényleg egy teljesen másik dimenzióban kerékpározik Tadej. Még a osztrák Gál megpróbálta a támadása után követni, de ő is egy fél perc után ezt elengedte, és onnantól igazából, amihez már tényleg sok mondandót meg szót én sem tudok fűzni, hogy tényleg eszméletlen, hogy 50 kilométeren keresztül csak növeli az előnyét. Hát ez biztos egyébként terv volt az UAE-nél, hogy egy ilyen támadást véghez visz ezen az etapon, mert ugye csak fel is lementünk, vagy ment a verseny, szóval tényleg csak brutál hegymenet volt, meg lejtőzés, szóval tényleg rajta időt visszaszerezni mondjuk a síkap szakaszon, egy kisebb csoport, hogyha mondjuk összedolgozott volna, tényleg ilyen nem jöhetett létre a karakter miatt, úgyhogy tényleg megint lehengerlő volt a teljesítmény, és hát valószínűleg már most eldöntötte ezt a versenyt is.
3: Említetted Félix Gált, aki hát igen, nem sok ideig próbált Pogačarral együtt menni, mert hogy nem volt értelme, tehát nincs értelme 50 kilométerrel a vége előtt Pogačarral megindulni egyedül?
4: Inkább igazából szerintem az erő dönt ilyenkor, szóval értelme az lenne követni egy ilyen szintű versenyzőt, mert hogyha tényleg még hogyha dolgozni nem is tudsz, mondjuk hogyha ketten el tudtok menni, besegíteni nem tudsz, neki, de ott tudsz lenni a szél árnyékába, és megjössz vele közösen a célba, már az egy óriási eredmény, de hát itt sokkal inkább az erő, ami mindenkinél kevesebb egyszerűen, szóval szerintem megpróbálta, érezte, hogy ez, hogy nem egy kilométer múlva van a cél, hanem 50 kilométer múlva, és inkább visszavett, hogy tényleg kibírja egészen a célig.
3: Ahogyan ez tényleg várható volt, az volt a kérdés tulajdonképpen, hogy mennyivel nyeri meg ezt a szakaszt, és hogy a második helyért folyt utána már tulajdonképpen küzdelem a csoport, azon csoport között, akik ugye hát ki tudtak alakítani egy kisebb csoportot, tehát végül is a belga Járnó Vidár lett a második, Félix Gál pedig a harmadik. Te hogy látod egyébként most így a verseny további részét, tehát itt tényleg most már piros trikóban végig fogja tekerni Pogačar ezt a Vueltát, tehát ez nem kérdés az ő sikere, és innentől már maga alakíthatja ki azt, hogy mikor pontosan milyen céllal küzd, vagy mit vársz te a folytatástól, kik lehetnek, akik még odaérhetnek a dobogóra, akár összetettben, hogy látod így a továbbiakat. Még nagyon sok van hátra.
4: Igen, még nagyon sok van. Szóval azt el tudom képzelni egyébként, hogy a 3 hét során lesz majd valaki, aki átveszi a vezetést, és a piros trikót ezzel, de sokkal inkább egy tényleg egy úgymond hazaengedett szökésből egy olyan versenyző, akinek van mondjuk 10 perc hátránya, nincsen már nem veszélyes Tadejre az összetettnek a megnyerése szempontjából, és így átadják egy viszonylag kisebb nevű versenyzőnek pár napra a piros trikót, ezt el tudom képzelni. Aztán ki tudja, lehet, hogy ő úgy van vele, hogy akkor legyen első naptól a utolsóig nála a piros, és ezzel is, nem tudom, biztos van történelemben már történt ilyen, vagy valakinek sikerült, de biztos nem sokaknak, szóval el tudom képzelni, hogy olyan formában van, hogy azt mondja, hogy srácok, ezt én simán le tudom hozni az első naptól az utolsóig, és hogy akkor csináljuk meg így. Ugye erre is látok azért reális esélyt.
3: Beszéljünk arról, hogy kik azok, akik még odaérhetnek a dobogóra szerinted, tehát kiktől vársz nagyobb eredményt?
4: Én szerintem Roglic mindenképp egy nagyon nagy esélyes a dobogóra. Őről már lehet hallani, hogy tervez esetleg visszavonulni, szóval szerintem célja, hogy még, hogyha ez az utolsó szezonja, akkor a kedvenc Grand Tourján a lehető legelőkelőbb helyen végezzen, és hát látva eddig a teljesítményét, jó formában is van, tényleg így a többiekhez képest, mondjuk a Félix Gálhoz, vagy Enric Mashoz képest, akik még felférhetnek a dobogóra, de például a mai második helyezett, tényleg egy elég érdekes név, meg egy nagyon fiatal srác, a Járnó Vidár, 20 éves, ő is lehet tényleg meglepetés emberként ott a dobogon. Nyilván neki azt hiszem ez az első 3 hetes körversenye, úgyhogy tapasztalata még ilyen hosszú sorozatterhelésben nem annyira van, de az eddigi formáját látva simán benne lehet, hogy ő is felférhet a dobogóra. Tényleg még nagy mes lesz azokért a helyekért.
3: Beszéljünk még Walter Attiláról, mert ugye ő is ott van a Vueltán, és most a 45. helyen ért célba, összetettben pedig a 46. ugye a Bahrain Victorious csapatában teker, és alapvetően segítő pozícióban kapott szerepet, ugye Buitrago a csapatukban a kapitány. Szóval az ő eddigi teljesítményét hogy látod, meg egyáltalán hogyan tekintesz, nyilván jó barátodról van szó, az ő 3 hetesen való lehetőségéről, szerepéről, mit láttál tőle eddig, mennyire beszélsz vele egyébként egyáltalán ilyenkor, mire számítasz tőle, mekkora dolog, hogy ott van ismét?
4: Nagyon nagy dolog egyébként, tényleg 3 hetes körversenyen indulni, az egy nagyon, nagyon elismerő és egy nagyon komoly dolog. Tényleg egy World Tour csapatból bekerülni ebbe a 8 főbe, az már önmagában egy nagy teljesítmény. A versenyt megelőzően beszéltem vele sokszor, és azt mondta, hogy nagyon jól sikerült a felkészülése. Ő tényleg nagyon jó paszban, meg formában érzi magát. Érdekes szerintem náluk a csapat felállás, mert ahogy említetted, Buitrago alapvetően a kapitányuk, de ma kapott azt hiszem 20 vagy 25 perc hátrányt, úgyhogy ez simán lehet, hogy az Attilának is a következőkben, meg a következő napokban, hetekben akár ez nagyon jól is elsülhet, mert lehet, hogy át fog térni a Bahrain egy inkább szakaszokat megcélzó, szakasz sikerekre rámenő stratégiára, és ott tényleg szerintem ő is simán szerepet kaphat, hogy tényleg egy jól megalkotott, jól kialakított szökésből szakasz sikereket érjenek el, és szerintem ő tényleg második, harmadik héten lesz majd a legjobb formában, és bízunk benne, hogy tényleg össze fog neki jönni egy ilyen lehetőség, úgyhogy én így látom most ezt az ő Vueltáját így előjáróban. Ő is olyan típusú versenyző, hogy tényleg van, hogy a 3. hétre kerül a legjobb formában, úgyhogy lehet, hogy még az 1. héten nem annyira fogjuk látni tényleg úgymond reflektorfénybe, de ez igazából semmit se jelent, mert tényleg nagyon hosszú a verseny, és jobb így, mint fordítva. Szóval jobb az elején picit nyugodtabbnak lenni, kicsit tartalékolni a 2.-3. hétre, és akkor utána, amikor a mezőny elég nagy része már fáradt, és hogyha ott ki tud fogni az ember 1-2 jó napot, akkor tényleg nagyon nagy sikert is el lehet érni, úgyhogy én bízom benne, hogy nála ez lesz majd a stratégia és a felállás.
3: Tekintsünk egy kicsit vissza a tegnapi szakaszra, hiszen nem egy akármilyen szakasz is volt a Vueltán, ugye hát végül is jégeső miatt törölték azt a szakaszt, és ugye ott ilyen szempontból aztán nem volt semmilyen eredményhirdetés. Ugye ott a Pireneusokban számíthatunk volna egy izgalmas hajrára, de végül is annyira zord időjárás volt, jégeső, hogy egyszerűen nem lehetett tovább engedni a versenyt, és a 15 kilométer volt talán csak hátra, de minden esetre már a versenyzők is leálltak. Walter Attila az Eurosportnak nyilatkozott a szakasszal kapcsolatban, végül is nagy napja volt egy szállodának, ahol a mező nagy része ott töltette a várakozási időt, ami megérkeztek a buszok. Rendesek és kedvesek voltak a bringásokkal, mindenfélével ellátták őket. Nyilván az, hogy meg kellett állítani a szakaszt, vagy le kellett fújni, az azt hiszem, hogy egyértelmű, mert lehetett látni képeket, hogy tényleg milyen nagy jégdarabok álltak az úton, tehát nem lehetett volna folytatni. Neked milyen ilyen tapasztalataid voltak, és ilyenkor egy versenyző mi mindent él át, amikor érzi, hogy egyre kevésbé valószínűbb, hogy itt az időjárás engedni fogja a versenyt?
4: Igen, ez egy nehéz szituáció mind a versenyzőknek, mind a szervezőknek, mert tényleg, hogyha mondjuk versenyzőként egész nap szökésbe voltál, és küzdesz egy nagyon szép eredményért, és mondjuk látótávolságba kerül ez az eredmény, és nem tudom, 10 kilométerrel a vége előtt azt mondják, hogy állj meg, vége, akkor az úgy fájdalmas lehet, de összességében igazából a biztonság az első, szóval teljesen jó döntést hoztak, meg tényleg ilyen körülményekben már nem annyira lehet tényleg folytatni, szóval a jégeső az nagyon, nagyon fájdalmas, és nagyon durva tud lenni, plusz nyilván veszélyes is. Nekem még versenyen még egyébként velem ilyen nem történnek, hogy közben állították meg, olyan volt, hogy már előtte a rajtba ezt lehetett tudni, és hogy akkor neutralizálták az aznapit. Ilyen már megtörtént, ilyen, hogy közbe állítottak meg, ilyen még nem. Edzésen egyébként nagyon hasonló, már többször is előfordult, tényleg legtöbbször így magaslati edzőtáborokban, szóval hasonlóan magas hegyek között, mint a tegnapi szakasz volt, szóval ott előfordulnak ezek a hirtelen jött óriási jégeső zivatar, stb. Úgyhogy edzésen már többször is volt, és ugyanígy jártam el én is, hogy az első lehetőségnél behúzódtam, vagy egy kávézóba, vagy egy valaki házának a tetője alá, szóval ez előfordul ilyen nagy, meg magas hegységekben.
3: Attila egyébként elmondta, hogy ő először azt hitte, hogy folytatni fogják a szakaszt, aztán édesapjától megtudta, hogy nem. Mennyire lett volna nehéz egyébként ilyen körülmények között visszaállni és befejezni a szakaszt?
4: Hát nagyon ki tud zökkenteni, főleg ilyen extrém időjárási viszonyok között, szóval, hogy miközben teker az ember, azért viszonylag meleg a test, meg az izomzat, de hogyha leállsz már 10 percre is, ilyen hidegben teljesen áthűl az izomzat és minden, és utána onnan hideg izmokkal újra nekivágni, az nagyon-nagyon nehéz, az mind testileg, és nyilván fejben is nehéz újra felülni, és újra kimenni abba a cudar körülményekbe.
2: Az elmúlt percekben Vetter Eriket hallottuk a Vuelta spanyol kerékpáros körverseny mai szakasza kapcsán. Somogyi Zsófia beszélgetett vele.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A Körkapcsolásban pedig most labdarúgással folytatjuk. A nyár folyamán sokáig figyelhettük a VB-n szereplő nemzeti válogatottak játékát, most ismét a klubfutballé a főszerep. Európa legnagyobb bajnokságaiban már zajlanak a mérkőzések, és a BL mezőnye is hamarosan kialakul. Cserés Bendegúz összeállításában sorra vesszük Európa legjobb 8 csapatának nyári felkészülését, és azt, hogy mire lehet számítani tőlük a 2026-27-es idényben.

0: Közeledik a nyári átigazolási időszak vége, a múlt héten az összes topbajnokság elindult a németen kívül, és jövő hétre már a BL, EL és KL mezőnye is kialakul. A világbajnokságon szereplő top válogatottak után ismét a top csapatoké a főszerep Európában. Az UEFA koeficiens pontszámja alapján ebben az idényben a következő csapatok a legerősebbek, azaz a BL győzelem legnagyobb esélyesei. Első, Bayern München. Kezdjük a sort az UEFA szerint a legerősebb csapattal Európában, a Bayern Münchennel. A német címvédőhöz két éve májusban érkezett az új vezetőedző Vincent Kompany, akivel a legjobb arcát mutatja a Bayern München. 2025-ben 13 pont előnnyel nyerte meg a Bundesligát, idén pedig 16-tal, a gólkirályuk Harry Kane volt 36 találattal. A bajnokok ligájában is szépen szerepelnek a bajorok, tavaly a döntős Inter ütötte ki a negyeddöntőben őket, idén pedig a BL győztes PSG győzte le az elődöntőben. A párharc első mérkőzésén Párizsban 5-4 lett a végeredmény a hazaiak javára, amely bevonult minden idők legnagyobb BL mérkőzései közé. Ez is remekül mutatja, mekkora gigászról beszélünk, amikor a Bayern München a téma, amely a kiesés előtt a Real Madridot ejtette ki. Kompany továbbra is bízik az egyre jobban összecsiszolódó csapatában, és nem tervez nagy változtatásokat. A nyáron két 50 millió eurós igazolást hajtott végre a Bayern München, megszerezte a Frankfurt balhátvédjét Nathaniel Brown-t és a VB-n Marokkóval szereplő Ismail Saiberit is. Arról, hogy az eddig elhangzottak alapján mire mehet idén a német rekordbajnok, nagyon talált négyszeres magyar bajnok és az 1986-os VB-n szereplő korábbi labdarúgót kérdeztem.
1: Ha valaki kimeri jelenteni azt, hogy ő a legjobb, azért itt elég nagyképűen hangzik, mert olyan társaságban, amiről beszélünk, tehát az eléggé felfújt hólyag lehet, aki azt mondja, hogy mi vagyunk a legjobbak, és mindent megnyerünk, de igen, hát a mutatók alapján ez így van, és azért azt tudjuk, hogy a német labdarúgás, bár amennyiben németnek lehet nevezni azt a csapatot, aki azért épít a külföldiekre is. Hát azt mondjuk, hogy a Bayern csodálatos, a Bayern mindent meg fog oldani és meg fog nyerni.
0: A Bayern München már lejátszotta első mérkőzését az idényben, a német szuperkupa döntőjében 2-1-re győzte le a Dortmundot a tét meccsen debütáló Nathaniel Brown és Michael Olise góljával. A mérkőzés után így nyilatkozott a vezetőedző Vincent Kompany.
2: Es gibt erstmal keine kleine Titel, es sind Titel und
3: nincsenek kis eredmények, eredmények vannak, és nehéz úgy megnyerni valamit, ha nem értékeled eléggé. Nem volt könnyű dolgunk ma, ahogy tavaly sem volt a Stuttgart ellen. Ez egy remek időszak nekünk, az idény első sikere, de hétfőtől másra koncentrálunk. Én úgy gondolom, hogy amíg nincs újabb ilyen győzelmünk, keményen kell dolgoznunk, hogy meglegyen a következő cím.
2: Haben wir nach meiner Meinung keine Titel mehr und müssen wieder genauso hart arbeiten, damit wir die nächste Stufe erreichen.
0: A második, Arsenal.
4: Fast looking step it up a gear or two. There's a game to be won here as Leandro Trossard comes charging forward. He's got Martinelli on the outside, checks back on the inside, into the box, he goes towards Kai Havertz!
0: De szép is lehetett ez a pillanat az Arsenal szurkolóknak, ekkor még vezetett az angol csapat a BL döntőben, de aztán tudjuk, mi lett a vége. Az ágyosok 2019 óta dolgoznak Mikel Artetával, és lépésről lépésre odáig fejlődtek, hogy már évek óta szemeznek az angol bajnoki címmel és a bajnokok ligája győzelemmel. Előbbi idén összejött, azaz angol bajnok lett az Arsenal, de a BL címre még várni kell. Az előző idényben az angol csapat már ott volt a favoritok között, az alapszakaszt első helyen zárta, és a kieséses szakaszt is könnyen vitte végig, és a döntőig menetelt, ahol viszont a PSG legyőzte. Minden esetre már ki lehet mondani, hogy Artetával beért az Arsenal, és úgy látszik, hogy az eddigi hozzáállása nem változtat a csapat, hiszen minimális változtatásokat eszközölt a nyáron. A kulcsjátékosok közül senki nem hagyta el a klubot, cserében 4 értékes játékos is érkezett. A balszélső Christos Solis, két középhátvéd Péro Hinszapi és Ezri Konza személyében, Hinszapi eddig csak kölcsönben szerepelt ott, és a legértékesebb átigazolásként 87,50 millió euró ellenében Bruno Guimarães a Newcastle-től a középpályára. Fontos kiemelni, hogy a csapatban VB győztes is van, David Raya, Martin Zubimendi és Mikel Merino személyében. Utóbbi nagy szerepet vállalt a VB címben. Így áll tehát az Arsenal, a kérdés, hogy ez mire lehet elég az európai porondon. Erre nagyon taladott választ.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan szakember, aki tudja, hogy mit akar, és végül is összejött neki egy olyan csapat, amit ő elképzelt. És amikor találkoznak az edzői elképzelések a csapat összetétellel, azok ilyen jó eredményekre jogosítják fel a csapatot, és idén szintén főszerepet fog játszani szerintem itt ebben a történetben.
0: Most pedig az Arsenal vezetőedzője Mikel Arteta következik, aki arra reagált, hogy kell-e extrán motiválnia a játékosait az eddigi sikereket követően.
5: I feel good, different, hopefully better.
6: Jól érzem magam, izgatottabb vagyok, mint máskor szoktam, és jobban éhezem a sikere, mint eddig bármikor. Alig várom, hogy elkezdődjön az idény, és jól szerepelhessünk a szurkolóink előtt. Nincs szükség arra, hogy rugdossam a játékosaim, én ezt látom. Ha noszogatni kell őket, higgyék el, noszogatni fogom. Amire szükségük van, hogy továbbra is legyen jó energiájuk. Fontos a szenvedély is, hogy ez meglegyen úgy, mint az előző idényben. Napról napra haladunk, valami különlegeset akarunk építeni, ami aztán hosszan kitart. Ez a legfontosabb.
0: Az idényben azóta született már elismerésre méltó eredmény. Az Arsenal legyőzte a Manchester City-t 3-0-ra az angol szuperkupa döntőben, és a bajnokságban is lejátszották már az első fordulót. Az Arsenal 3-0-ra győzte le a feljutó Coventry-t Havertz, Saka és Ødegaard góljával. Remek kezdés! A harmadik. Real Madrid. Nem a legjobb időszakát élte az előző idényben a Real Madrid, az öltözön belüli konfliktusokon és edzőkérdéseken túl ismét a nagy rivális Barcelona nyerte a bajnokságot, a BL-ből pedig a Bayern búcsúztatta a királyi gárdát. Az új idénnyel viszont egy teljesen új éra kezdődik a Real Madridnál, amely drasztikus változtatásokat hozhat, azt még persze nem tudjuk, hogy jó vagy rossz irányba. Minden esetre az új vezetőedzővel, José Mourinhoval és a számos új értékes igazolással, Diomandéval, Kukurellával, Espivel, Dumfrieszel, Konatéval és Bernardo Silvával mindenképp érdemes lesz figyelni a Real Madridot. Így látja a helyzetét Nagy Antal, aki hosszú idők óta a Real Madrid nagy tisztelője.
1: Mindig szkeptikus vagyok az átigazolási időszakokkal kapcsolatosan. Ugyanúgy most is azt mondom, hogy a vezetőknek mindig az a célja, hogy jobb játékos kerüljön a csapatban, mint aki addig volt. De nem mindig sikerül. Úgyhogy én azt mondom most is, hogy bízom benne, hogy az újonnan érkező játékosok egy picit többet fognak hozzátenni a csapat játékához, mint a régiek. De ez egyáltalán nem garantált. Úgyhogy én most várok egy picit, és azt mondom, hogy nézzük meg, hogy az újak mit tudnak hozzátenni a játékunkhoz.
0: Mit látsz a csapaton, mire mehet ebben az idényben a nemzetközi porondon és a spanyol bajnokságban?
1: Soha nem kérdés. Tehát ezeknél a csapatoknál régebben egy picit így voltunk mi a Honvéddal, és természetes az, hogy hazai bajnokságban bajnok akar lenni a csapat, és te mondjuk egy Real Madridnál természetes, hogy lehetőleg a BL-t is meg kell nyerni. Na most ilyen kihívásoknak nem könnyű megfelelni, főleg, hogy tudjuk, hogy a nemzetközi mezőny azért elég szépen kiegyenesedett, tehát van annyi jelentkező ugyanilyen vágyakkal, hogy nem is tudom, hogy egyáltalán lehet-e ilyet mondani, hogy BL győzelem. Annyira sok jó csapat van, úgyhogy természetesen én is egy kicsit a régi elmélet alapján spanyol bajnokság, adott esetben, ha lehet a kupa győzelem is legyen meg, de az nem olyan fontos, de a BL-ben legalább a döntőig elmenni, vagy legjobb négyig.
0: Most azért a Real Madrid drasztikus változásokon ment keresztül, ugye az előző idényben öltözői konfliktusok és edzőváltás is történt, és ugye nyáron érkezett José Mourinho a csapathoz, és ugye rengeteg értékes, drága igazolás, és azt lehet látni Európa top csapatén, hogy ott inkább már hosszú távú építkezés eredménye és munkája válik be, miközben a Real Madrid éppen most épül, ugye? Ilyen tekintetben hogy szerepelhet? Mit lehet elvárni tőle?
1: Hát ugye általában, ha egy Mourinho szintű edző bejön az öltözőben, ott azért nem sokáig várat magára az eredmény, meg egyébként is a vezetőség is úgy gondolja, hogy azonnal eredményeket kell produkálni. Az, hogy elment az edzőnk, az, hogy közben brazil szövetségi kapitány lett, az, hogy nem jött be a következő váltás, és az öltözőben sem volt rendben, ahogy halljuk, ez már egy másodlagos negatívum, de én bízom benne, hogy itt a közös érdekek, Tehát a játékosok és az edzők és a vezetők abszolút közös érdekei, azok meghatározzák azt, hogy egymásba kapaszkodnak, és mindenki egy irányba húzza a hajót, tehát nincs más választás.
0: Most pedig Judy Adam következik a spanyol csapatról.
7: Hát a Real Madrid kerete az elképesztő módon megerősödött és kibővült itt a nyáron, amiben nagyon nagy szerepe van ugye José Mourinho visszatérésének. Azt látjuk az érkezőkből, és ugye ki is térünk majd rájuk név szerint, hogy most kicsit más utat választott a Real Madrid, mint az elmúlt években, ugyanis korábban inkább a fiatal tehetségekre költött sok pénzt, akik majd ugye beépítve majd a jövő emberei lehetnek. Most viszont José Mourinho külön kérésére olyan játékosok jöttek, akik már most hatalmas erősítés jelentenek, ezzel együtt egy bő keret kialakításában is segítenek. Itt a, felsorolhatjuk ezt a hat játékost, akit meg kell említeni, ugye a Diomande, Cucurella, Espi, Dumfries, Konaté és Bernardo Silva érkezett a Real Madridhoz. Tényleg elképesztő névsor, és mindegyik olyan játékos, aki már most azonnal nagy segítség a Real Madridnak, és ráadásul nem is volt olyan távozó, aki olyan nagy érvágás lenne a klubnak. Ugye nyilván Carvalhalt meg kell említeni, mint klublegenda, de hát ő már utóbbi években sérülés miatt nem úgy teljesített, mint korábban, és a szerződése lejártával elhagyta a csapatot. Szóval inkább a közérkezőkről itt nagyon jó játékosok érkeztek, és nyilván Mourinho-nak kell egy olyan bőkeret, hogy az összes sorozatban ott akar lenni a Real Madrid a végéig versenyben, és minél több trófát el akar horgódítani, és hogyha megnézzük most ezt a Real Madridnak a keretét, akkor szerintem egyértelmű, hogy a legerősebb Európában ez a keret.
0: Viszont az nyilván kérdés, hogy Mourinho hogyan tudja adaptálni ennek a keretnek a taktikáját. Meg ugye kérdés az is, hogy így a sok igazolás között és a sok egyéniség között mennyire tud majd egy csapatkohéziót kialakítani a Real Madrid. Te mit gondolsz?
7: Igen, ugye ez tavaly is probléma volt a Real Madridnál, hogy a csapatként nem voltak túl jók, és hogy túl sok volt az ego, túl sok volt az egyénieskedés. Na már most, ha valaki, akkor Mourinho ebbe tud változtatni. Ismerjük José Mourinho-t, tehát is tud esni a túl oldalára, de még egyszer mondom, ha valaki, akkor ő ezt a társaságot csapattá tudja gyúrni. És hogyha tényleg itt elsősorban Kylian Mbappé és Vinicius Junior beáll a sorba, és tényleg hajlandóak mondjuk kivenni a részüket a védekezésből, és hozzátenni a magukét, akkor itt nagyon jó szezonja lehet a Real Madridnak, hiszen elképesztő ez a keret. Látjuk, hogy minden poszta szinte két egyforma képességű játékos van, és itt kiemelnék egy nevet, aki talán nem a legnagyobb sztár, de az elmúlt hétvégén győztes góllal mutatkozott be, Carlos Espi nevét, aki nagyon fontos láncszeme lesz ennek a Real Madridnak. Ő az a tipikus 9-es, amilyen nincs még egy ebbe a keretbe. Nagyon jó felépítése van, jól fejel, jól tartja meg a labdákat, és emellett technikás is, tehát labdával is ügyes. Szóval én azt mondom, hogy mindenki figyeljen Espire, mert ő lehet a idén egyik pozitív meglepetése Madridban.
0: Még egy kérdés a Real Madriddal kapcsolatban. Most, ahogy néztem az UEFA koeficiens pontok alapján, hogy melyek a top klubok, melyek a legnagyobb klubok, azért azt lehet látni, hogy a legtöbbjük hosszú évek építkezésén van túl, és azért van ott a topban, és ezért esélyes a Bajnokok Ligája címének elhódítására. Lehet mondani például az Arzenát, vagy éppen a PSG-t. Ellenben most a Real Madridnál egy ilyen tényleg nagy bevásárlás, és egy gyors eredményvárás látszik. Te hogy látod?
7: Igen, ez abszolút így van, hogy most kellenek az eredmények, hiszen azért két olyan idény ment le, amikor a Real Madrid nem volt túl sikeres, nem nagyon nyert trófeákat, és ugye az nem fér bele a klubba, úgyhogy most azonnal kellenek eredmények, ezért is kellettek olyan játékosok, akik most tudnak azonnal segíteni és eredményt hozni. Azt még hozzátenném, hogy igen, nagy bevásárlásról beszélhetünk a Real Madrid kapcsán, de azért a bevételnél is nagyon-nagyon magas szám van, hiszen ha valamit, akkor pénzügyileg nagyon tud a Real Madrid okos dolgokat húzni, és azt látjuk, hogy a saját nevelési játékosokból, illetve korábban kerültek ki az akadémiáról, nagyon-nagyon sok bevételre tettek szert, és így a pénzügyi felpénynek is bőven megfelelnek úgy is, hogy rengeteget költöttek. Elképesztő, hogy 150-200 millió euró közötti összeget gyűjtöttek csak a saját nevelésű, az akadémia összetett játékosok eladásából.
0: A spanyol bajnokság már elkezdődött, a Real Madrid José Mourinhoval az élén győzelemmel kezdte az idényt az Espanyol ellen. A mérkőzés hőse az új igazolás Carlos Espi volt, aki a 90. percben talált be. Negyedik, Paris Saint-Germain. Azt hiszem, a PSG elmúlt éveit alig ha kell bemutatni, hiszen egymás után kétszer nyerték meg a Bajnokok Ligáját. A francia klubnál jó pár évvel ezelőtt hosszú idő után adták fel a kész és értékes játékosokat célzó átigazolási politikát, és Luis Enrique érkezésével a tehetséges és csapatban jól együttműködő játékosok kerültek előtérbe. Az építkezés aztán sikert hozott, 2025-ben az Inter ellen, idén pedig az Arsenal ellen nyert BL döntőt. A nyári átigazolások nem hoztak nagy változást, de azért jelentősen erősített a PSG. A 21 éves Ajax tehetség Mika Götze mellett Ferran Torres és Mai Akliusz is a PSG játékosa lett, az eligazolók között pedig Gonzalo Ramos, Randall Kolo Muani és Kengin Lee neve szerepel. A francia csapat körülményeit így látja Nagy Antal.
1: De volt jó pár csere, voltak kritikus megjegyzések a csapat életében, de azért a stabilitás megmaradt, és ugye hát megvan az eredménye, mert beértek azok a játékosok. Talán még az se tett rosszat, hogy a Mbappé elment, hát ilyen az élet.
0: És meg is maradt ez a BL győztes, vagyis a duplán BL győztes csapat a nyári átigazolási időszak alatt is. Tehát fontos játékosok egyelőre nem igazoltak el a PSG-től.
1: Ezt mondom, hogy ők szerintem köszönik szépen, jól érzik magukat együtt. Jöttek az eredmények, maradt az edző, maradt a csapat. Amit az elején elmondtam, hogy amikor elmegy egy edző, amikor új játékosok érkeznek, egyebek az egy instabilitást hoz a csapat életében. Na náluk viszont köszönjük szépen, minden rendben van, tehát olyan nagyon nagy visszaesésre nem nagyon számíthatunk.
0: Nagy Antal után Judy Ádám következik a PSG-ről.
7: Láttuk az Európai Szuperkupa döntőben az Aston Villa, hogy szinte ugyanúgy folytatta a labbajt, ha újabb trófeát nyert. Két éve uralják az európai focit, otthon is ugye gyűjtik a trófeákat. Hiába kezdtek most 2-2-es döntetlennel a francia bajnokságban, azért nagyon erős ez a Párizs Luis Enriquével a kispadon. Ferran Torres-szel semmiképpen sem gyengültek, ugye két gólt szerzett első két meccsén a Barcelonától érkező világbajnok csatár. Nagyon jó lesz szerintem abba a párizsi támadó sorba. Egyébként a PSG most nagyon sok pénzt szerzett az eladásokból, ugye Gonzalo Ramos, Kolo Muani és Kangin Lee is elhagyta a csapatot, egyikük se volt kulcsember, viszont értik jó pénzt kapott a PSG, úgyhogy úgy ezt jól csinálták ott Párizsban. A keret az nem változott olyan nagyon, továbbra is kiváló játékosok alkották, és mondom még egyszer, Ferran Torres szerintem nagy erősítmény is odállőre.
0: Ugye az előző előttit és az előző bajnokok ligáját is megnyerte a PSG, és azok alapján, amiket elmondtál, meg egyébként is azért az látszik, hogy nem tűnik úgy, hogy a PSG játékában, vagy bármiben, ami a PSG-vel kapcsolatos, bármi változna. Te hogy látod, beállhat bármiféle változás?
7: Lehet változás, mert nyilván azért kiismerték a Párizs, mert hiába ismerték ki, azért láttuk, hogy eddig nem sikerült az ellenfelet megtalálni, de mégis azért egyre jobban ismerik a Párizst a többi sztárcsapat, és a szakvezetők felkészülnek belőlük. Megmondom őszintén, hogy meglepődnék. Ott lesz a PSG a BL végjátékában, de meglepődnék, hogyha a Real Madrid után ők is sorozatban háromszor nyernék meg a bajnoki ligáját. Nyilván benne van a pakliban, de szerintem én nem várom most őket oda a győzelemre, viszont mindenképpen sokáig fognak menni, nyilván a sorsolástól is függ ez, és ők ugye ne felejtsük, hogy mindig tavasszal, amikor a legjobban kell, akkor mutatják a legjobb formájukat. Kíváncsi vagyok, hogy ez sorozatban a harmadik évben is így lesz-e.
0: Az ötödik. Inter. Folytatjuk a sort az olasz bajnok Interrel, amely a 2025-ös BL döntőig menetelés után 2026-ban óriási kudarcot vallott a BL porondon, és kiesett a norvég csodacsapat Bodø Glimt ellen. A csapat nem esett szét, az olasz bajnokságot behúzta, a nyári átigazolások alatt pedig főleg a Premier League-ből erősített. Megszerezte Manuel Akanjit, Curtis Jones-t, Jed Spence-t és John Stones-t is. A kulcsemberek közül Denzel Dumfries eligazolt. Az Interről Judy Ádám, a Nemzeti Sport munkatársa következik.
7: Hát az Intertől mindig sokat lehet várni, hiszen ez egy nagyszerű csapatról van szó, és ezt a tavalyi olasz bajnoki idényben is megmutatták, megláthattuk. Ugye azért érkezett a Jed Spence és a Curtis Jones, akik nagy erősítések lesznek, hiszen velük bővült a keret, bővült a repertoár. Viszont én a leginkább a fiatal Pio Espositóra leszek kíváncsi a csatásorba, aki ugye már hétvégén gólt és gólpasszt szerzett a nyitófordulóban. Ő már az előző idényben játszogatott, viszont most Lautaro Martínez mellett talán több lehetőséget kaphat a támadósorban, és őre érdemes lesz figyelni, hiszen ha bár nem új igazolás, szerintem ő robbanthat ebbe ebben az idényben, és hozzátenném, hogy régen volt már Olaszországnak egy nemzetközi szinten is kiemelkedő képességű csatára, és lehet, hogy megtalálták az ő személyében.
0: 6. Manchester City. Vereség az Arsenal ellen a Superkupa döntőben, bajnoki győzelem a Bournemouth ellen. Így kezdte az idényt a Manchester City az új vezetőedzővel, Enzo Marescával az élén, akinek célja nem kisebb, mint ismét elhódítani az angol bajnoki címet. Az angol klub az előző idényt még Guardiolával a második helyen zárta. A bajnokok ligájában a 8-döntőben búcsúzott a Real Madrid ellen. Érdekes a Manchester City helyzete, hiszen inkább hangos Haaland új hajstílusától, mint az átigazolásokétól. Igaz, egy nagyértékű transfer hozzájuk kötődik, hiszen 135 millió euróért szerezték meg Elliot Andersont a Nottingham Forest-től, és szóba került Boadi szerződtetése is. Az eligazolók névsora már hosszabb. Elment Savinho, Reinders, Rodri, Bernardo Silva, Akanji, Ake és Stones is. Van mit elemezni a Manchester City-n Judy Ádámnak.
7: Kíváncsi vagyok, mindenki

0: igyekszik megerősíteni a Manchesteri klub, ugye Elliot Anderson érkezett, és ugye a marokkói fiatal Buadi jöhet. Utóbbi főleg erősítésnek szerintem már a jövő, már a jelen, de inkább a jövő embere is. Igen, majd az idő eldönt, hogy ez a City milyen lesz Guardiola után, de egyelőre nem hiszem, hogy ők beleszólhatnak ott a BL végjátékába majd, de még nyilván korai nagyon.
1: Az idény kezdete előtt ezeket mondta a Manchester City vezetőedzője Enzo Maresca.
2: Yeah, finally they are all back. It's nice. Even since...
3: Végre mindenkit megismertem, mindenkit, aki itt van. Ez remek. Már az első napomtól kezdve sok fiatal játékossal dolgozom, de azóta, hogy a rutinosabb játékosok is megérkeztek, megint egy más arcát mutatja a csapat. Fontos, hogyan kezdünk, mert utána 3 naponta fogunk játszani, menni kell, nyerni annyit, amennyit csak tudunk, és megtalálni a megfelelő kémiát a játékosok, az edzők, a szurkolók és a klub minden egyes eleme között.
1: 7. Barcelona. VB győztesekkel fémjezett csapat, spanyol bajnoki cím és nagy ambíciók. Igazán jó előjelekkel csap bele a következő idényben a Barcelona, és ez azt is mutatja, hogy 5-0-es győzelemmel kezdett az Elke ellen. Duplázott Rafinha és Fermín López is, és az új igazolás Karim Adeyemi is betalált. És a már átigazolások. Az együttes nyáron Adeyemi mellett Anthony Gordont, Rodrit és João Cancelót is megszerezte. Távozott a klubtól Ferran Torres. Judy Adam így látja a katalánokat ebben az idényben.
0: Olyan nagy változás nem történt a klubban, nem is volt a keretben, ott nem is volt igazán szükség rá, hiszen az elmúlt években azért nagyon jó volt a Barcelona, Hansi Flickkel a kispadon, a legnagyobb érdemei voltak az elmúlt évek sikereiben. Az mindenképpen hatalmas erősítés, hogy Rodrit ugye megszerezték a középpályára. Az ellenadás futballista ugye Manchester City-től érkezett, bár nem hiszem, hogy rá volt a legnagyobb szüksége ennek a csapatnak, hiszen továbbra sincs 9-ese Barcelonának, hiszen Ferran Torres is és Lewandowski is elhagyta a csapatot. Befejezőt se, tehát klasszikus 9-ese nincs továbbra se a csapatnak, áll végre legalább 5-6 olyan középpályás, aki bármikor kezdő lehetne. Úgyhogy talán egy kicsit túltelítettséget érzek a Barcelona középpályáján. Előre viszont ugye érkezett Gordon és Adeyemi. Hát mindkettőkre kíváncsi leszek, ugye Gordon már most jól mutatkozott be az Elche ellen, de valljuk be azért az Elche az elmúlt hétvégén nem mutatott túl nagy ellenállást a Barcelona ellen. Segíteni tudnak a Barcelonának, bár kicsit túlzónak érzem ezt a 80 millió eurót mondjuk Anthony Gordonért, de majd meglátjuk.
1: Nagyobb eséllyel indul a Barcelona a Bajnokok Ligája címért, mint mondjuk az előző idényben. Nyilván rutinosabbak lettek a játékosok, és játékosok számottevő része a világbajnokságot is megjárta.
0: Szerintem nincs, se több, se kevesebb esélye Barcelonának a Bajnokok Ligáját elhódítani. Nyilván nekik ez a legfontosabb, hiszen a spanyol bajnokságot az elmúlt években azért uralják a Real Madrid előtt, viszont a Bajnokok Ligájában ugye nagyon hosszú éve várnak már az újabb sikerre, úgyhogy nyilván nekik ez lenne most a legfontosabb. Minden évben az esélyesek között emlegethetjük a Barcelonát, ez most is így van, de szerintem semmivel nincs több vagy kevesebb esélye, mint az előző idényben. Most is odaérhetnek a végén, de most is mondjuk egy szerencsétlen sorsolással már a benyűnés kiesére szakasz elején már búcsúzhatnak, de nyilván esélyesek a végső győzelemre, hiszen nagyszerű csapat remek edzővel.
1: A 8. Liverpool. Csalódást keltette a Liverpool az előző idényben, hiszen a Bajnokok Ligájában simán kiesett a PSG ellen a negyed döntőben, az angol bajnokságban pedig az 5. helyezést érte el. A nyári felkészülést a klub már új vezetőedzővel, Andoni Iraolával kezdte meg, aki Arne Slotot pótolja a kispadon. Az edző így várja az idényt.
4: When you train with the players, you feel like this week is a little bit different. We've been preparing friendlies.
5: Amióta ezeket a játékosokat edzem, kicsit máshogy érződik minden. Barátságos mérkőzésekkel készültünk, sokat gyakoroltunk különböző dolgokat, de nyilván más érzéseink lesznek, ha elkezdődik a bajnokság. Így készülünk. Van néhány olyan része a csapatnak, ahol egyértelműen kell a változás. Tiszta sor, hogy a szélen szükség van erősítésre, mert nincs elég játékosunk, aki kifejezetten a széleken tudna játszani. A többi pozícióval kapcsolatban is nyitott szemmel kell járnunk, figyeljük az átigazolási piac eseményeit, és fürkészük, kikkel tudnánk fejleszteni a csapatunkat. De a fejlődés nem csak az új igazolásokról szól. Van, amit csapaton belül a mostani helyzetben kell megoldanunk. Jelenleg is nagyon jó játékosaink vannak, de ettől függetlenül attól, hogy remek játékosaid vannak, szükség van más szintű labdarúgókra is.
1: A felkészülési időszak alatt kiderült, hogy Andoni Iraola komolyan tervez Szoboszlai Dominikkal, hiszen megkapta a csapatkapitányi karszalagot, később kiderült, hogy ott van a jelöltek között a csapatkapitány helyettesi pozíciókban.

0: jelenlegi csapatkapitány Virgil van Dijk. Az első angol bajnoki forduló során pedig Szoboszlai végzett el valamennyi pontrugást, szögletet, szabadrugást, és a 99. percben ő lőtte a 11-est, amellyel pontot mentett a Liverpool a Newcastle ellen.
1: Szoboszlai jobblábas lövése pedig utat talál a jobb felsőbe! A 99. percben kiegyenlít a Liverpool!
0: A mérkőzés után László Csaba így értékelt.
2: Biztos, hogy a Liverpool szurkolók most mondják, hogy hát igen, a St. James Parkból el kellett volna hozni mind a három pontot, de én azt hiszem, hogy ez a Newcastle otthon azért nem fog sok pontot veszíteni, pláne hogyha ebben a stílusban futballoznak, mert a lényegében a Liverpoolnak átadták a nagyjából a játék kezdeményezését, de a kontráik és erre épül a játékuk az nagyon veszélyesek voltak, és hogy ha őszinte vagyok, akkor az utolsó percekben ugyanúgy eldönthette volna a Newcastle saját javára a mérkőzést, elnézően hatalmasat védett, és mindig ugyanaz volt a séma, ahogy labdát veszített a Liverpool, a Newcastle tér felén abban a pillanatban elindult a felpassz, és 2-3 passzból elérték, ugye, és lefutották a Liverpool védelmét. Őszinte vagyok, Van Dijk, ez nem a leggyorsabb játékosok, és igaz, hogy a Premier League leggyorsabb játékosaival találkoztak, de érezni lehetett, hogy az a ott lehet megfogni a Liverpoolt, az a taktikai része, ahol gólt tudunk szerezni, és ezt a Newcastle tényleg nagyon jó csinálta. De visszatérve a Liverpoolra, én úgy érzem, hogy a döntetlen az egy igazságos eredmény volt mindenféleképp. Többet birtokolták a labdát, több támadást vezettek, de a másik oldalon azt is el kell mondani, hogy igazán hatalmas gólhelyzeteket nem tudtak kialakítani. A döntetlen szerintem egy igazságos eredmény.
0: László Csaba után pedig nagy Antal következik arról, hogy milyen erővel mehet bele a következő idénybe a Liverpool.
3: Én nekem van egy elméletem, amit nem nagyon szeretnek a magyar labdarúgás, vagy én azt mondom, hogy a labdarúgás a fociról szól, a focit pedig a játékosok játsszák, tehát ha a játékosok együtt maradnak, Dominik egyre jobb, jó Salah elment, de azért tudják pótolni, akkor nem nagyon fogja az edzőváltás megrázni a Liverpoolt szerintem, sőt, hát ha még egy kicsit összerázódnak, még egy ütősebb csapat lehet, mint a tavaly évben, és akkor már meg is van az Arsenalnak az egyik riválisa.
0: Azért szükség is van arra, hogy összerázódjon a Liverpool, mert ugye az előző idényben a Bajnokok Ligájában a PSG ellen simán kiestek a negyed döntőben, az angol bajnokságban pedig az ötödik helyet szerezték meg, tehát nem véletlenül menesztették Arne Slotot. Idén gondolom muszáj egy Liverpool szintű csapatnak jobban előre rukkolni. De képes lesz Iraola csapata?
3: Én szerintem a játékos állomány képes rá, ha megtalálják ugyanazt az összhangot, amit Luis Enrique csinált a Paris Saint-Germainnél, megtalálják végre mondjuk a Dominiknek is az igazi posztját, mert az, hogy itt-ott játszott, és itt is ott is kimagasló teljesítmény nyújtott, az egy csoda, de azért jó lenne már egy olyan stabil posztja, amivel azt mondjuk, hogy na ő az igazi vezéregyénisége a Liverpoolnak. Tehát ha így összerakja ez az edző a csapatot, akkor nem hiszem, hogy gondok lehetnek. Ütős kis csapat lesz ez a Liverpool is.
0: A Liverpool eddig két értékes játékost igazolt, a 20 éves Jeremy Jacquet, a 22 éves Victor Muñoz és a 27 éves Ronald Araujo érkezett a klubhoz utóbbi kölcsönbe. Az eladott játékosok között Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Mohamed Salah és Andy Robertson neve szerepel. Az imént Európa top klubjairól volt szó az UEFA koeficiens pontszámokon alapuló listája alapján. A rangsor tehát még egyszer. Első Bayern München, második Arsenal, harmadik Real Madrid, negyedik PSG, ötödik Inter, hatodik Manchester City, hetedik Barcelona, nyolcadik Liverpool. Természetesen, hogy ez a lista beigazolódik-e, azt majd az idény során meglátjuk.
4: Az elmúlt közel fél órában európai klubfutballal foglalkoztunk. Hamarosan folytatódik a körkapcsolás.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Magyar érem a kínai öttusa világbajnokságon. Elakadt egy óriás szállodahajó a Dunán, naposabb időre lesz kilátás holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Bronzérmet nyerte a Guzi Blanka, Tarkányi Zsombor páros vegyesváltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A miénk három játszmában kaptak ki a németektől. A továbbjutáshoz a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Finnországban folytatja pályafutását Kocsis Gergő. Az élvonalban szereplő járó jelentette be, hogy a szezon végéig leszerződtette az előző idényben a másodosztályú Videoton színeiben futballozott játékost. Visszatért Lipcsébe Christopher Nkunku. A német élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő klub kölcsönszerződést kötött a francia csatárral. A szlovén Tadej Pogácsár 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta a spanyolország úti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát. Ezzel növelt előnyét összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba. Bravúr győzelem a fallabdázók Budapest Open versenyén. Farkas Balázs 3-1-re legyőzte a második helyen kiemelt spanyol ellenfelét a nyolcad döntőben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma megszűnik. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy a szakemberek közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán, Gönyűnél, írja a 444.hu egy a közösségi médiában megjelent videó alapján. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Esprit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. A portál szerint a videó alapján úgy tűnik, hogy a szállodahajó a kitűzött hajózó úthoz képest kíjebb akadt el. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes, színésznő és country zenek koronázatlan királynője. Az utóbbi időben több fellépést is lemondta egészségügyi okok miatt. Pályafutása alatt 11 Grammy-díjat nyert, a többi között Oscar és Emmy-díjra is jelölték. Dolly Parton 80 éves volt.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán Röszke felé Kiskunfélegyháza elkerülő szakaszán a 108-as és a 109-es kilométer között, valamint a 112-es és 113-as kilométer között a szalagkorlátot javítják. 9 órától 17 óráig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak majd.
0: Időjárás.
2: Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben, valamint az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, az éjszakai 15-20 fokról napközben 27-32 fokra melegszik majd a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A Körkapcsolás végén egy sporthelyet hallgathatnak meg. Nyágúj Gergely a Rabócsi ringen járt. Ezt hallgatjuk most.

Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában az ország egyik legkisebb városába, Máriapócsra látogatunk. Bár Pócs neve először egy 1280-as bejegyzésben szerepel, igazán 1696-ban vált ismerté, amikor az akkori kis fatemplomban a Mária festmény könnyezni kezdett. Máriapócs Magyarország leglátogatottabb kegyhelye lett, egyben a Kárpát-medencei görög katolikusság lelki központja. Évente több százezer zarándok látogat ide. Ha ennyien nem is, de tízezres nagyságrendben érkeznek ide az autózás szerelmesei is. Hogy miért, azt a következő szűk fél órában megtudhatják.

0: Meg is érkeztünk mai helyszínünkre, a Rabócsi ringre, és itt van velünk a versenypálya igazgatója, Szabó Viktória, de vajon mit is csinál egy versenypálya igazgató?
1: Egy versenypálya igazgatójának rengeteg feladata van, tehát egészen megszervezni a magát, a versenykiírásokat megírni, a pályának a normálnyitva tartását megszervezni. Ugyebár elég sokrétű maga a Rabócsi ring, hiszen egy multifunkcionális létesítmény vagyunk, így nem tudom azt elmondani, hogy csak go-kart versenyeket csinálok, vagy csak rallycrossokat, hanem minden szakágra kiterjedően egyrészt ismerettel is rendelkeznünk kell, és a biztonsági körülményeket fent kell tartanunk ahhoz, hogy ez jól tudjon működni.
0: És egyébként, ha már említetted, hogy a különböző szakágak, a Rabócsi ring az ország egyetlen olyan pályája, ahol igazából minden szakág, tehát a go-kart, az autóversenyzés, a motorversenyzés, a drift, rallycross, tehát minden otthonosan mozog.
1: Igen, igen, egyrészt maga egy go-kart pályaként tudunk üzemelni, nemzetközi szinten is, tehát országos bajnokságokat, de amatőr szinten is foglalkozunk, tehát hobbisták, gyermekektől a felnőttekig a hobbi go-kartozók, versenygo-kartozóknak adunk otthon. Emellett motoros pályaként is üzemelünk, mindemellett pedig rallycross, drift szakágaknak is méltán tudunk otthont adni. Igazából ez úgy működik, hogy kettőtől vasárnapig üzemelünk mind go-kart pálya. A maga az egész Rabócsi ring, mint létesítmény, hermetikusan elzárható, tehát párhuzamosan tudjuk üzemeltetni a go-kart pálya részünket és a vezetéstechnikai tanpályánkat is. Emellett pedig, ha nagy versenyünk van, akkor egybe tudjuk a kettőt nyitni, és kapunk egy nagy motoros pályát, egy nagy rallycross pályát, vagy egy nagy drift pályát is.
0: Ugye ezt majd rövidesen be is járjuk, de megütött a fülemet az, amit mondtál, hogy vezetéstechnika. Ugye ezt egy picit a sporttól el tudjuk vonatkoztatni olyan szempontból, hogy ez, jól gondolom, hogy a hétköznapi embereknek is segíthet azért, hogy mondjuk biztonságosabban tudjanak közlekedni?
1: Mindenképpen a hétköznapi emberek a célpontunk, tehát mind akár céges, akár civil szinten szervezünk vezetéstechnikai képzésünket, hatósági oktatókkal dolgozunk, professzionális képzést tartunk, ez felnőtt képzési rendszernek a részét képezi, tehát erről tanúsítványt adunk azoknak, akik ezen részt vesznek, és igen, saját autóikkal, amit a hétköznapokban használnak, mindenkinek azt javasoljuk, olyan autókkal érkezzenek, nem pedig, amit éppen kaptam egyet bárhonnan, mert hogy az lenne a fontos, hogy amit a hétköznapi életében vezet, azzal tanulja meg biztonságosan közlekedni.
0: Ugye a go-kartról beszéltél. 1996-ban, ha jól tudom, akkor indult ez az egész Rabócsi ring egy egyszerű go-kart pályaként.
1: Igen, igen. Rabócsi Tibor József, igazából így hívják Tibi bácsit, ő az, aki 1996-ban úgymond átvette és megszületett a gondolata a fejében. Ez egy régi TS telep volt. Egyébként ilyen lovas bemutatókat tartottak itt annó, mikor Tibi bácsi ezt átvette, mert Tibort már akkor gokartoztatta az ügyvezetőnket. Ez mint egy legó, úgy lett összeépítve az egész pálya. Tehát először egy pici gokart pályánk volt, utána egy nagyobb, utána még egy nagyobb, tehát több szegmensből áll össze az egész pálya. És egyébként ez kombinálható, és több nyomvonalat is ki tudunk alakítani, ezért tudunk több szakágat is kiszolgálni.
0: No, de túl vagyunk az első kávén, ugye eljöttünk most már itt a depók mellett, és magunk mögött hagyjuk akkor a kiszolgáló helyeket, és akkor lássuk, vigyük egy kicsit körbe virtuálisan a hallgatókat is, irány a pálya. Ide is érkeztünk rögtön az indító folyosónak, említetted, hogy a rajthelyhez, ugye innen indulnak a gokartok, az autók, és itt van már mellettünk egy olyan épület, ahonnan a rajt és minden adminisztratív dolog folyik.
1: Így van, ez maga az indító épületnek hívjuk, ennek az épületnek is több funkciója is van. Egyrészt maga a versenyrendezésnek a központja, tehát a versenyirányítás központja, másrészt mellette található ott a gépetvételi helység, ahol maga a gépetvételeket szoktuk, a technikai ellenőrzéseket tartjuk, illetve a felső szinten is egy terasz is található, illetve az időméréseket onnan szoktuk végezni.
0: Bent vagyunk a Skyboxban. Mi is történik itt egészen pontosan?
2: Szakáspecifikus, hogy mikor mi történik, és ugye itt általában a rallycross és a driftnek a bírói szoktak lenni, ugye, akik döntés hoznak. Néha egy kis szerencsés embert is be tudunk ide, meg tudunk hívni, megnézni a backstage-ben mi zajlik. Igen, hiszen ugye a bírák itt döntenek, ugye itt rengeteg monitor, kép, kiértékelés van, hiszen ugye itt néha egy fekete doboz alapján tudják visszanézni azt, hogy mi történt. A bírók azonnal ugye vizuálisan is látják az eseményeket, főleg driftben van ennek jelentőségen, de hát rallycrossban is, hiszen ugye van a különböző pontok, ahol egyébként a pályabírók állnak, és ugye nyilván a pályabírók döntés alapján a versenyigazgató dönt, viszont ő innen meg egész pontosan látja az egész történést, és nyilván egy együttérzéssel tudja azt elfogadni. adott esetben, úgyhogy ez egy különösen pontos hely, hiszen a pályának gyakorlatilag a 90-95%-át pontosan lehet látni.
0: És ugye valóban ez egy skybox, azaz ez egy doboz az égben, méghoz egy üveg kalitka, úgyhogy akkor menjünk is föl az emeletre?
2: Így van, ott pedig ugye a speakerek állnak, és a szerencsés, akik ugye még magasabban, egészen pontosan 8 méter magasan láthatják a pályát, úgyhogy onnan tényleg egyébként azt gondolom, hogy a leglátványosabb pontja a pályának.
0: Ezt pedig már ifjabb Rabócsi Tibortól hallhattuk, aki a Rabócsi Ring ügyvezető tulajdonosa. Fent is vagyunk a Skybox tetején, és valóban impozáns. Vigyük egy picit akkor virtuálisan körbe megint csak hallgatott. Mit is látunk pontosan?
2: 4 nyomvonalat látunk egészében, sőt a vezetés technikát még beleszámolom, akkor egészen pontos 5-öt, hiszen van ugye a gokart, a rallycross, a drift és a motoros pályaszakasz. Alapvetően azt kell látni, hogy a pálya úgy épül, mint egy Lego, hogy ezt lehet módosítani ezeket a nyomvonalakat. Ahol most itt állunk középen, legközelebb hozzánk egy gokart pályaszakasz esik egyébként, ami jól látszik, hogy elhatárolt, viszont ugye olyan metszeti része van, ami érintve van mondjuk az autó ennek a drift vagy a rallycross nyomvonalával. A szélességéből adódik egyébként a különbség, hiszen a gokartpálya csak 10 méter, a versenypálya pedig 15 méter, vagy még attól is szélesebb. Ez nagyon ritka Magyarországon, és attól nagyon értékes. A driftben, a rallycrossban is nagyon fontos, hiszen a széles pályán idejsz ugye biztonságosan lehet előzni, hiszen ugye nem kell kifékezni valakit, és nem kell letolni a pályáról, hanem elférnek tényleg, hogyha a profi versenyzőkről van szó, akár többen is egyszer rallycrossban. Sokszor láttuk, hogy mondjuk innen a rajtnak a jobbos kanyarában vagyunk, több mint 100 km per órás sebességgel fordulnak el, egyszerre 6-an. Természetesen vannak rajtbalesetek, de azért nyilván, hogyha a pilóták profik is tudják, hogy nem az első körben és az első kanyarban kell eldönteni, akkor azért van lehetőségük arra, hogy majd ez egy különböző környomvonalon tudjanak előzni. És akkor a multifunkcióra visszatérve, tehát amit látunk innen, hogy ez több nyomvonal, hogy a gokart pályát vagy látod, hogy igazából ez egy 10 méter széles pálya, keskenyebb részeken van, viszont mindenhol meccésben van a nagy széles versenypályával, és akkor gyakorlatilag így nem különböző pályát kell építeni, hanem egy funkciójában összességében tud működni.

0: pályanyomban állt, hogy a szegélyezi egy kék vonal, az azt mutatja, hogy tulajdonképpen az már egy ilyen bukótér rész, ahol a négykerekes pályaengyállás nem lehetséges, ez nagyon fontos, hiszen mondjuk rallycrossban vagy driftben is ez probléma lenne, hogyha valaki úgy levágná ezt a pályaszakaszt, hiszen akkor métereket tudna ugye csalni, az meg ugye tized másodperceket is jelenthetne. Úgyhogy ez jól behatárolt részen látszik a pályának a két oldali sávja. És ugye gumihevedereket látunk a hagyományőrző korábbi rallycrossban megszokott, mondjuk úgy, hogy szalakkorlátok helyett. Mi egyébként ebben a versenypályában pont a multifunkcionalitás miatt, hiszen elmondtam, hogy gokart, hogy motor, ahol ugye nincs karosszéria, és ugye nincs védelmi vonal, a gumihevederek rendkívül jó funkciót látnak el, puhák, és hogyha valamilyen esés vagy baleset van, akkor mondjuk az autó nem kukára törik. Ugye szoktunk látni olyan eseményeket, ahol mondjuk betonfalnak ütköznek, vagy szalakkorlátnak, hát ugye mondjuk meg őszintén, esélyük nincs a versenyzőknek tovább mennie. Most viszont ugye az a jó hír, hogy körbe mindenhol gumihevederek vannak, és ugye mögöttük egy vagy két sorban gumik vannak, ezek különböző FIA-s vagy szabványok alapján készülnek. Ez azért jó, mert mondjuk egy ilyen belsésnél, becsapódásnál az autó így akkor kevésbé sérül, ha igen, akkor pedig meg tudják csinálni a hétvégén.
1: Említette egy nagyon fontos szót, ugye hagyomány. Jövőre 30 éves a Rabócsering, és ugye itt azért hagyományosan a múltban is nagyon nagy versenyek zajlottak.
0: Nehéz lenne felsorolni, milyen nagyobb események voltak, de csak a legnagyobbakat sorolnám fel. Ha visszamegyünk a 30 évre, akkor azért nagyon fontos tudni, és még talán akik voltak, emlékeznek rá, 1998-ban az Emprém Rallynak az első szuper speciála, vagy prológia itt volt annak idején, mert a pálya úgy épült egyébként, hogy önmagában visszatér, és ugye ketté lehet olyan szinten bontani, hogy nem kell az autóknak érintkeznie, és a rally versenyzők is kiválóan tudják egyébként ezt használni. Ennek a folytatása, ha már 20 évet lépünk előre, vagy több mint 20 évet, hogy gyakorlatilag 2020-ban az ERC, ugyanúgy az Emprém Rally, vagy Nyíregyháza, vagy Nyírség Rally néven futott, és visszatért akkor egy teljesen más pályára. Nagyon fontos látni, hogy 50 000 nézetméter aszfaltról beszélgetünk, és ugye pont a multifunkcióból adódóan vannak lehetőségek arra, hogy itt különböző nyomvonalakat kialakítsunk, és olyan dolgokat is tudtunk beépíteni, mint az ugrató, vagy mint a vízkérülő rendszer, tehát vízes pályát tudtunk mesterségesen gerjeszteni, ami ugye megint csak megvalította egyébként a pályanyomvonalat, és a versenyzők számára is egyébként nagy értékkel bírt, meg különleges érzéssel bírt. Amellett ugye, hogy 10 000 fő befogadására alkalmasok vagyunk, és ebben 3 000 fő le tud ülni a pályán, tehát a világeseményeknek is kiváló a helyszín. És ugye ebben az ERC volt az egyik legnagyobb, illetve a tavalyi Drift Masters, ahol 31 országban voltak versenyzők, 32 országban nézők voltak. Ezt gondolom, hogy ez 2024-ben ez jelentette a pályafutásunk csúcsát. Tényleg Kanadából, Japánból, Dubajból versenyzők is nézők érkeztek, Finnországból, Svédországból, hiszen egyébként itt volt egy Kalle Rovanperä, hát szerintem akire az autósportot ismeri, nem kell bemutatni, többszörös rally világbajnokunkat itt látni, és ugye ő tudatosan választotta ki ezt a helyszínt, személyesen is beszéltem vele, nagyon lenyűgözte a pálya. Egyébként a Driftmasters-en éjszakai világítás mellett is zajlott, nagyon különleges hangulat volt, nagyon jó idő, és hát tényleg azt gondolom, hogy itt az a 8-10 ezer néző rendkívül jól szórakozott, és hát azt gondolom, ez talán a Rabócsének az egyik ilyen éjke volt. És fénypontja, de hát számos esemény van, ahogy mondtad, augusztusban is lesz, hiszen ide jön Közép-Európa legjobb rallycross csapata, villanyfényes versenye, villanyfényes döntőkkel, és ugye a Trackwood, ami már hagyományozó rendezvény, augusztus végig pedig egy Európa legnagyobb, szintén nagy drift fesztiválja várható az augusztus hónapban.
2: Nagyon sok programmal készülünk egyébként, maga a Matador RX Nighton, a tűzsonglőrök, luxus autóélmény vezetésünk lesz, illetve gyermekprogramokkal is készülünk, ugyebár a játszóteret is lehet használni, emellett lesznek ilyen távirányítós munkagépekkel fognak tudni játszani a gyermekek, szimulátorversenyt fogunk nekik szervezni, tehát próbálunk igazából a családi programok felé húzni, mind amellett, hogy apuka is kényelmesen tudjon szórakozni egy autóversenyen.
1: És ugye hát azért akkor tegyük tiszta, ez egy villanyfényes verseny lesz, hiszen ugye éjszaka zajlanak majd itt a küzdelmek.
2: Így van, és méghozzá ez úgy fog működni, hogy aki elővételes ügyet vált, már pénteken el fogjuk kezdeni a szabad edzéseket, és csinálunk egy RX Night edzést, pont azért, hogy ugyanolyan körülmények között tudjanak edzeni, mint ahogy a döntők is lesznek.
1: Picit az RX-ről is beszélünk, hogy pontosan mondjuk milyen járművekkel mennek itt majd a versenyzők.
2: Rallycross azért egy 100 indulót várunk most a hétvégén, véleményem szerint egy olyan 12-13 szuperkár várható, már tegnapi nap folyamán például a lengyel pilótáinkkal is egyeztettem, hogy fognak érkezni. Emellett nyilván a Super Touring Cars-os autóktól kezdve, a Magyar Kupák, az Astra Kupák és az MX5 Kupák, valamint a Junior Kupák résztvevői is fognak érkezni erre a versenyre, mind a mellett, hogy Közép-Európa bajnoki vagyunk, hiszen ez az Közép-Európa bajnokinak az 5., a Magyar Bajnokságnak a 4. fordulója lesz. Még visszatérve erre az RX Night-ra, ugyebár a Driftmasters-re kiépített világítással fogunk megindulni, tehát ez mindenkinek új lesz. Véleményem szerint a pilóták ezt nagyon fogják élvezni, és nagyon készülnek is, és azok is azt mondták, azok is fognak jönni, akik már nagyon rég nem versenyeztek. És mellette pedig a Metalsi Trackwood, ami szintén egy kiemelt rendezvényünk lesz augusztus 29-30-án. Oda is 20 országból 100 pilótát várunk a rendezvényre, teljes cateringgel, éjszakai kivilágítással, és egy óriási jambolival várjuk a nézőket.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig Szabó Viktóriával, a Rabó Csiring versenypálya igazgatójával beszélgetünk, és egy nagyon kiváltságos helyen,
1: az aszfalt csíkon vagyunk még hozzá. Hát az egyik célegyenes itt egészen pontosan a gokart pálya rajtrácsa, a versenyszerű gokart pálya rajtrácsán vagyunk, akár 20-30 gokart is tud versenyezni az országos bajnokságon, de hát azért amennyire a Rabó Csiring egy versenypálya, itt nem csak az élsport, hanem tényleg a közösségi sport és a rekreációs időtöltésre is alkalom nyílik, és efelé megy ugye a Rabó Csiring, de mit kell még tudni itt a gokartról egész pontosan?
2: 30 darab érelhető gokarttal várjuk a vendégeinket, mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek részére kiváló szórakozási lehetőség, oktatóval várjuk a gyermekeket, egyébként egészen az alapoktól meg tudunk mindent tanítani, egészen a pici 6 éves gyermekeket tudjuk tanítani, hogy egy jó alapot szerezzen, akár egy tovább lépésként egy országos bajnokság felé, de akár egy hobbi célú szórakozásként. A gokartozás tekintetében gyermekek részére gokartáborokat is szoktunk szervezni, professzionális oktatást tartunk. Készen ottantól kezdve, vagy elindulás, megállás, szlalomozunk, vizes pályán megyünk, száraz pályán megyünk, első kézből ismerhetik meg a megcsúszás élményét és a határon autózásnak az élményét biztonságos körülmények között.
1: És ugye ez itt a kulcs, hogy a biztonság, a gyerekek felnőnek, aztán beülnek egy autóba, tehát azért az emberek nagy része vezet. De vajon hogy vezetnek a magyarok?
2: Én személy szerint mindenkinek ajánlanék egy vezetéstechnikai képzés, és hál' Istennek nagyon sikeresen végezzük a vezetéstechnikai oktatásainkat. Azok is, akik azt mondták, hogy már 20-30 éve vezetnek, azoknak is tudtunk újat mutatni, és én vallom és hiszem, hogy aki van és részt vesz egy ilyen képzésen, az később baleseteket is el fog tudni kerülni az utakon. Pályánapokat is szoktunk szervezni, hiszen itt nem csak bérgokartozásra, nem csak versenysportra van lehetőség, hanem arra is, hogy bárki saját eszközével használja a pályát. Tehát gondolok itt arra, hogy saját motorra, saját autóval vagy saját gokarttal lehet pályát használni és edzeni úgynevezetten egyes versenyekre, vagy akár szórakozásból itt lenni, akár driftautóval, akár rallycross autóval. A szervezünk ilyeneket, hogy autós pályánapok, ezeken a rallycrossosok, driftesek és az utcai autósok is részt vehetnek különböző kategóriában, biztonságos körülmények között, pályabírókkal és egészségügyi szolgáltatás mellett tudják használni a pályát. Ugyanígy szervezünk motoros pályánapokat is, szintén több kategóriában, a hangosítás irányítjuk az embereket. Mindenképpen a felelősség, én úgy gondolom, azért itt van, tehát nekünk fontos, mint akik irányítanak, hogy felelősség teljesen tudjanak itt működni, mert nem szabad ész nélkül megindulni egyébként maga a versenysport világában, de ezt mi úgy érzem, hogy kézben tartjuk.
1: Egészen eljöttünk a pálya gyakorlatilag végéig, és méghozzá most már egy salakos kanyarban, egy salakos részen állunk, ami a rallycrossnak nagyon-nagyon fontos eleme és kelléke, és beszélgető partner még mindig ifjabb Rabócsi Tibor, ugye a Rabó Csiring ügyvezető igazgatója. Egy pár szót azért beszélgessünk édesapádról még, hiszen, ahogy említetted, most már 3 éve nincs köztünk, és hát egy vizionárius volt, ő álmodta meg ezt az egészet, és szerintem büszke lenne, hogy mivé fejlődött ez a pálya.
3: Ez egészen biztos, és ezt igen, ezt a mai napig ugye beleremegek, hogyha erről beszélünk, hiszen azért mégiscsak ezt ki kell mondjuk, hogyha Rabócsi Tibor édesapám nem hozza létre ezt a pályát, ő 93-ban álmodta meg ezt, akkor, és 96-ban adtuk át, akkor ki kell mondjuk, soha nincs Rabócsiring. Nyilván nekem, mint közgazdásznak rengeteg jó lehetősége volt, de ugye ezeket az alapokat megkaptam, és ugye mivel autóversenyző voltam, gokarttól, rallycrosszal, rallyig, ismertem, láttam a szakmát, valamennyire értettünk hozzá, és apa meg is tanított erre a dologra, hiszen a cégen belül voltak ilyen tevékenységeink, hiszen apa saját maga alakította ki a nyomvonalat, és egyébként azzal nagy büszkeség, hogy ő mindig előre haladott a saját koránál, és rengeteg külföldi mondta, hogy mi honnan vettük ezt. És mondtuk, hogy mi nem vettük sehonnan, hanem ezt apa, ki egyébként amatőr szinten még valamikor a 70-es években autóversenyzett, neki is volt rálátása. Még nagyapám is tradicionális volt, hiszen akkor abban az időben még az autósport Kelet-Magyarországon még csak tényleg elindult, de ők már akkor is részt vettek ebben, és valahol ugye ez a Rabócsi név, én azt gondolom, hogy erősen összekötődik ebben, és hát bízom benne, hogy a gyermekeim is majd tudják ezt továbbvinni. És ahogy mondtad, igen, biztos, hogy büszke lenne rá, hiszen az elmúlt mondjuk közel most már 30 évben annyi minden történt ez a versenypályán, és attól extra, hogy ugye mindent a saját kutfőből, saját gondolatainkból, saját tapasztalatunkból nyertünk, és például édesapám maga is egyébként, ahol most állunk ezen a salakos nyomban, részt vett, ő ült a gréderben, a pozíciókat javítottuk ki, hogy hány százalék dőlése legyen, és például ahol mondjuk mentünk a pályán több szakaszán, meg van döntve a pálya, egy kicsit így indikár jelleggel, ez abszolút tudatos volt, és abban az időben senki nem tudta, hogy ezt miért kell megdönteni. És apa elmondta, hogy ez gyakorlatilag nekem úgy mondta fiatalon, hogy ez olyan, mint a bika szarva, hogyha rögtön lekötöd, és az erő átvitel megvan, akkor a gumihevederbe csapódik. Hogyha hagyod, hogy kicsapódjon, akkor ugye viszont nagyon nagy bukótér kell. Viszont a pálya adottsága az volt, hogy nem lehetett nekünk óriási bukóterünk mindenhol, ezért apa gumihevedereket rakta, és a nézőket közeledett a falhoz. Ennek meg ez volt a lényege, hogy gyakorlatilag ma már egyébként ezt élvezik a legtöbben, hogy gyakorlatilag pár méterről biztonságos körmények között 3-5 méteres földsáncokon vagy lelátókon tudnak izgulni a nézők, és a versenyzők pedig biztonsággal tudnak alattuk elkelni is. Nagyon jó látvány, amikor látod a szemeket, az arcokat, vagy egy éjszakai versenyen a kipufogónak meg az izzókeréktárcsákat, és nem pedig ilyen 50 méterről látsz valamit elmenni. És szerintem ez a pálya egy nagyon nagy fontos adottsága, és szerintem ez ritka privilégium ennek a pályának, és nagyon büszkék vagyunk egyébként, és pont a multifunkcióból adódóan, hogy ennyi mindent egy helyre be tudtunk tenni, és ez tényleg nem lehet egy íróasztalnak, egy mérnök, nem mérnök vagyok, ő sem mérnök volt, de mégis azt gondolom, hogy talán jobban sikerült attól, mint ha valaki tervezte volna, mert értettük, láttuk, versenyeztünk, és javítottuk, hogyha kellett, hiszen nekünk sem sikerült minden elsőre, de utána meg tudtuk azt csinálni, hogyha ez valami nem volt jó, akkor addig csináltuk, nem lett jó, és ma elmondhatjuk, hogy a versenyzők szerint a gokart pálya az egyik legjobb Magyarországon, rallycross pálya szintén, pedig hiszen multifunkcionális, azt szoktam mondani, hogy ez a 4 éjszakos gumi, hogy ugye nagyon néz olyan gumit csinálni, hogy mindenhol fogjon, és ilyenkor azt szokták mondani, hogy mindenhol jó, de sehol nem a legjobb. Mi is ezt el tudjuk mondani, hogy nagyon sok helyen jók vagyunk, nem tudtuk mindenből a legjobbat megalkotni, mert abból adódóan, hogy ugye a multifunkciót bevetettük, nyilván kompromisszumokat kellett kötni. Egy pályán pedig a kompromisszumokat kötsz, akkor azért a lehetőségek azért szűkülnek. Nekünk azt gondolom, ezen a mértéken belül sikerült nagyot alkotnunk, hogy egyébként a driftben szerintem Európa egyik legjobb pálya, illetve nem is csak velem, szerintem Európa szerint, hiszen a Drift Masters nem véletlenül került ide, vagy a Trackhoon nem véletlenül van itt. Erre méltán büszkék lehetünk.
1: Említetted, hogy versenyeztél, és nem is akárhogy, ugye volt ott gokart, volt ott rallycross, volt ott autóversenyzés. Beszéljünk egy kicsit a korábbi sikereidről, hiszen van miről.
3: 87-ben a Kessel gokart iskolát végeztem el. Nyíregyháziként ugye ott nem volt jelen nagyon ez a sport, ezért Kecskemétre kellett mennünk a gokart pályára, és annyira megtetszett ez a gokart tábor, vagy gokart iskola, amit akkor ugye abban az esztendőben megnyertem, plusz ugye volt egy összetett verseny is, azt is megnyertem, és úgy döntöttünk apa, édesapám jó voltából 88-ban, hogy akkor én megpróbálom a versenyzést, és innen jött a gokart. Ezek 1988-93-ig versenyeztem gokartban, országos bajnok címet 2 nyertünk, több ezüstérmünk, több bronzérmünk lett, és még a világbajnokságon is részeredményeink jók voltak, hiszen akkor még abban az időben, 90-es évek elején azért más volt versenyezni, illetve volt egy Győr és egy kecskeméti gokartpálya, ami egyébként apát iklette abban, hogyha egyszer épít, akkor ugye a gokartpálya is épjön ebben a Mária Pócsi katlanban, és ugye ez össze is jött. Úgyhogy innentől kezdve a gokart az nekem nagyon jó alapokat adott egy későbbi rallycross pályafutásomhoz, ami mondhatom, hogy szintén kiválóan sikerült. Sikerült kétszer, most már szuperkád, akkor Divizió 1-es magyar bajnoki címet szereznem, és ebben negyedik helyig jutottunk el, Ausztriában sikerült ezt az eredményt elérnünk. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg nem gyári csapatként indultunk, hanem egy kisebb maszek csapatként, és ugye felvettük a gyáriakkal a küzdelmet, ezért pályafutásomnak egy óriási nagy lépése volt, és hát ugye erre nagyon büszkék vagyunk. És egyébként szerintem azt kimondhatjuk, hogy a korábbi rallycross pálya igazából innen jött, hiszen a versenypályám és a karrierem során ugye nagyon sok tapasztalatot szereztem, és szerintem minden sikerült igazából, előre lépünk a pálya nyomvonalában, hiszen is jártam Európát, láttam nagyon sok pályát, és tényleg megpróbáltuk megalkotni a legjobbat. Aztán jött a rally, egy pici szünettel, de 2004-ben egyébként sikerült rally autóhoz jutni, hát hiszen a szponzoraim, akik akkor abban az időben mecénesek voltak, akik elemelem, hogy a Marsók, aki a mai napig a térségben nagyon jó kapcsolatot folytatunk, ami azért fontos, mert ők egy helyi tehetséget kerestek, aki tényleg régióbeli, és a mai napig egyébként ezeket a pilótát meg tradíciókat végigvitték, és én úgy gondolom, hogy az a siker, ami aztán végül a gokartban, rallycrossban jött, a rallyban is sikerült, bár bajnoki címet ott nem sikerült szerezni, de nagyon sok jó részeredményünk volt. Mitsubishi Lancer Evo 6-tal, Evo 7-tel, Evo 8-tal és Evo 9-tel is versenyeztem, Subaru-val is versenyeztem, de a rally azért teljesen más dolog, azért rá kellett jönni, hogy arra több időt és energiát kell fektetni, valahogy a korona lemaradt róla, és hogyha a pályafutásomat összegezném, több mint 20 év volt, ki kell jelentsem azért, hogy 3 szakágban azért nagyon magas és jó szinteket értünk el, szponzorainknak és a fanatizmusnak köszönhetően, de ki kell mondjam azt is, hogy nagyon jó döntés volt akkor, amikor 2009-ben visszavonultam, mert akkor teljes mértékben már csak a rabócsering foglalkoztatott. Minden forrásunkat, lehetőségeinket, kapcsolatainkat erre használtuk, és azt gondolom, ennek ez a sikere egyébként annak lett, hogy én erre fókuszáltam, és az a fókusz ez jól sikerült, és mindig megújulunk.
1: És ugye beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, beszéljünk egy picit a jövőről is, hiszen megint csak egy kulcs szót kimondtál itt a végén, hogy megújultok, és a rabócsering folyamatosan megújul. Hogyan tovább? Mik a tervek?
3: Igen, ez egy jogos kérdés. Most azért 2025-ben tisztázzuk, hogy nem a legerősebb gazdasági lábon áll Magyarország, és ugye minden lépés azért nagy kockázatot jelent. Mi azt gondoljuk, hogy mindig is a megújulás és mindig is a fejlődés jelentette a jövőt, ezután is az fogja. Most egy nagyon jó szinten jutottunk el, mondjuk azt, hogy néha meg kell állni egyrészt ugye élvezni is, hiszen ez egy üzlet is, aminek ugye működnie kell. Az, hogy most szenvedélyesen szeretjük a sportot, az nagyon szép és jó dolog, de azért ennek a versenypárnak ugye megterülése és üzleti kockázat, a vállalkozási értéke van, ezt pedig azért figyelni kell. Mi elmondhatjuk, hogy ebben az évben semmilyen visszaesésünk nincsen, hiszen a rendezvényeink sikeresek, tényleg mondhatjuk el, hogy a nézőink is eljöttek. Bár egyre nehezebb kiszolgálni őket, hiszen ma már látjuk nagyon jó, hogy az a felgyorsult online világban nehéz leültetni 8-10-15 ezer forintos belépőjegyek mellett Európa világversenyre is a tömegeket, de azért azt gondolom, hogy ez részben vagy egészben azért sikerül, és én úgy gondolom, hogy nekünk most az a legfontosabb, hogy őket szolgáljuk ki. A pályának a külcsénye mindig nagyon fontos volt, az, hogy tényleg a fák, a fű, a minden része úgy álljon a pályának, ahogy az emberek szeretnék, úgyhogy nekünk ez továbbra is cél, hogy a fejlődés megmaradjon. Vannak elképzelések még, hiszen a pálya adottságai, azért 30 hektáros területen állunk, vannak lehetőségek, de úgy gondolom, hogy most amit meg kell fogalmaznunk és amit ki kell használnunk, az a jelenlevő. Szeretnénk egy szállodakomplexumot is építeni, hiszen óriási problémája a pályának, hogy ugye a nagyvárosoktól azért távolabb vagyunk, hiszen Debrecen 50 km, Nyíregyháza 25, vagy a Miskolc 100 km Máriapóstól, hogy kint tudjuk itt tartani a versenyzőinket. Nyilván a szállások azok a környező településeken is, magán itt a Máriapócson vagy Nyírbátorban, Mártészkán, Nyíregyházán maximális kapacitásra ki van használva. Ennek mi örülünk, csak hogy a versenyzőknek igénye lenne, hogy mondjuk egy belső funkcióban is tudjanak itt napokat eltölteni. Hiszen egyébként ne felejtsük el, egy vallási világváros előtt vagyunk, az ország második legkisebb városa Máriapócs, önmagában a pápa látogatás miatt is ismert, és ugye nagyon komoly búcsúk vannak, tehát itt is tízezrek keresik fel Máriapócsot. A mi több tízezer emberünkkel Máriapócson egy évben azért mondhatom azt, hogy több mint 100 000 ember turista érkezik ide, vagy a versenypálya céllal, vagy ugye az egyházi szeretettel. Úgyhogy ebből a pályán nekünk találkozási pontunk is van az egyházzal, tiszteljük és megbecsüljük egymást, és örülünk ennek, hogy ki tudjuk egymást szolgálni. Megosztanak a vélemények a kiszolgálóhelyekről is, hogy hol vannak már többen, de információink szerint a rabócsering miatt már talán még többen jönnek, és ez nagyon jó érzés.
1: You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. Ifjabb Rabócsi Tibor, részben ugye most már 2,5 éve a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségének tagja is. A rajongók azt hihetnék, vagy azt gondolhatnánk, és én is így vagyok ezzel, hogy a magyar autósport talán fénykorát éli, hiszen az idén a sokadik Forma 1-es nagydíjat rendezzük, Superbike visszatér Magyarországra, MotoGP-t rendezünk, Rally Európa Bajnokságot, Salakmotor Junior Világkupa fordulót, ugye nálatok is Európa Bajnoki futam, tehát tényleg szinte minden szakágban olyan nemzetközi versenyeket tud a magyar autósport idehozni, mint talán korábban még soha, vagy legalábbis nem egyszerre. Minek köszönheted minden, illetve az egyik legtöbbet a világon a kormány Magyarországon szánja a sportra? Ez benneteket hogy érint, vagy itt minden teljesen önőből zajlik?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érzékeny is a válasz, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a Hungaroring Sport az az ERT, hogy egy külön állami szinten fut, hiszen megújult, hiszen vannak lehetőségei, mint ahogy a Balaton Szörkétnek is ott a Hundán keresztül ugye voltak lehetősége arra, és ezek nagyon örvendetes dolgok. De gyakorlatilag én azt gondolom, hogy helyen közel ezek a nagyobb rendezvények itt ki is bővültek állami támogatás szinten, és mi, mint kisebb pályák, magántulajdonú pályák, alapvetően nincsenek ilyen lehetőségeink. Nyilván hogy sok éves munkának a gyümölcse, amit most felsoroltál, és azért szívem szerint külön választanám, amiket elmondtunk, hogy milyen nagy világeseményekkel vannak megörvendeztetve a nézők, de mégis a másik oldalról azt látom, hogy azért mi belül ezt másképp éljük meg. Én magam, aki egyébként több mint 20 év vagyok ügyvezetője itt a cégünknek, és a rabócsering önálló és független Kft., ami saját önerőből működik, mi semmilyen állami támogatást nem kaptunk, mert egyébként el tudom választani a munkámat, és én azt gondolom például, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség az egy kis működő, inkább a szabályokat alkotó, szokták mondani egyébként néha szükséges rossz, mert hiszen a szabályok azok mindig rendszerben vannak, és akkor mindig nehéz betartatni, és nem mindenkinek szimpatikus, de az MNS-nek van más funkciója is, viszont nem a pénzügyi részét alkotja, sajnos. Ez egy 400-500 milliós árbevételű sztori, amiről elbeszélgetünk. Itt egy rendezvénynek a költségvetése néha több attól, mint az MNS egész évi költségvetése. Más funkciót lát el a kettő, fontos tudni. De azért azt jól látni, hogy azért a nagyobb és világeseményekben azért az állam szerepet játszott, anélkül nem is tudna működni alapvetően. A mi általunk kreált és mondhatjuk azt, hogy sikerrendezvények vagy európai világeseményeket abszolút saját erőből érjük el. Ennek talán még nagyobb értéke van, ami nagyon büszkék vagyunk egyik oldalról, viszont az is látszik, hogy ugye piaci alapokon működünk, és azért a határainkat pontosan tudjuk. Viszont azt gondolom, hogy a Rabócsiring, hogy a közel 30 év alatt meg tudtam mutatni azt, hogy gyakorlatilag fejlődött, fennmaradt és működik. Ez ma már nagy dolog. Mi megpróbáljuk a szponzorokból, a nézőkből, a versenyzőkből és a nyilván szolgáltatásainkból fenntartani ezt a részt, és a jövőben is mind szeretnénk.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai sporthelybe, melyben a Mária Pócsi Rabócsiringre látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!
4: A körkapcsolás ezzel véget ért, de maradjanak továbbra is velünk, hiszen hamarosan kezdődik egészen pontosan 22 óra 15 perckor a Sportvilág Szilágyi Dórával. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Én a szerkesztő Kreisz Bálint és a hangmérnök Nagy Máté nevében is megköszönöm figyelmüket. Bera Emesét hallották.
5: Ez volt a körkapcsolás. A Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsoranyállót hallottak.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy

0: Ez a Sportvilág.
1: Magyar érem a kínai öttusa világbajnokságon. Harmadik Európa-bajnoki mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Mosó-Magyaróvár és a Dunaújváros női klubbal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben

0: meccset, ami nyilván most fájó vereség, de hát a németek is tudtuk, hogy erősebbek.
1: Hát először is nagyon örülök, hogy benne lehetek ebbe ugye az EB keretbe. Sajnos igen, ez a meccs nem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna. Több sebből is férzett ez a mérkőzés. Talán a védekezésünket tudnám kiemelni, ami így jobb volt a többihez képest.
0: De nem elég az első játszmában. Mi volt a hiba, mert ott 9-9 után megváltozott az állás, igen, mert szépen elléptek, és utána nagyjából úgy az egész meccs, mintha elment volna.
1: Szerintem az is közrejátszott, hogy fáradtak voltak a lányok, szerintem inkább a testük fáradt, nem is fejben fáradtak el, de az látszott rajtuk, hogy küzdöttek, nem az volt, hogy jó, feladtuk ezt a mérkőzést és vége, hanem tényleg megpróbálták a 100%-ot beletenni, de sajnos már ez így alakult.
0: Hát egy kicsit az az ember érzése, hogy mintha szépen halnánk meg, mert hogy a törökök ellen kigondolta volna, hogy játszmalabdánk lesz, de hát nem lett annál több. Itt pedig nagyon szerettünk volna játszmákat nyerni, de úgy összességében egyetértesz vele, hogy távol voltunk most ettől?
1: Hát ebben sajnos egyetértek, hogy most nem voltunk olyan szituációban, hogy szetlabdánk lehetett volna. Tényleg a tegnapi török mérkőzés az csalálatos volt, de ugye ez már a múlt, azt el kellett felejteni. A mai meccsre kellett volna koncentrálni, de így jött ki a lépés.
0: Na, hogy éled meg 16 évesen, hogy itt vagy? Most a meccset amennyire lehet mondtad, értékelted, de hogy már vagyunk három meccsen túl, három a legnehezebb ellenfelem vagyunk túl, mert a Szlovén megverte a németet, tehát az se lesz könnyű, majd az ötödik meccs. De te, hogy éled meg, hogy itt vagy?
1: Én nagyon boldog vagyok tényleg, hogy 16 évesen itt lettek, és ugye én vagyok a legfiatalabb a csapatban, meg ugye az EB-n is.
0: U18-as EB bronzérmes csapatból kerültél a felnőtt válogatottba, két Zsombók lányjal, Annával és Eszterrel. Jövőre ott VB lesz, U19-es korosztály, illetve hát az is biztos, hogy két év múlva is, ha minden jól megy, akkor az EB-n biztos, hogy ott leszünk, tehát te is ott lehetsz. Gondolsz ilyenekre, vagy most még a csalódás erősebb?
1: Még nem gondolok így nagyon a jövőre, vagy így jövő nyára, hogy mi lesz, de inkább a mai meccsre van még a hangulatunk a mai meccs miatt, egy kicsit rosszabb, de szerintem túl kell magunkat tenni, hiszen holnap egy pihenőnapunk lesz, aztán meg ugye jön a lett és a szlovén mérkőzés.
0: És kell egy kis vagy nagy pihenő? Mert ugye most a meccs előtt nem volt már edzés. Mennyire fáradt szerinted a társaság, vagy fejben, fizikailag?
1: Inkább fizikailag szerintem, mert most ugye reggel nem volt edzésünk, hanem helyette bicikliztünk és az uszodában voltunk, de kivideóztuk a csapatot. Holnap csak egy edzésünk lesz, egy labdás edzésünk, utána meg megint videózzuk a letteket.
2: A női röpada Európa-bajnokság magyar érdekeltségű isztambuli csoportjában a lengyel válogatott három játszmában legyőzte a szlovén csapatot, ezzel nagy lépést tett a hatos második helyének megszerzése felé. Finnországban folytatja pályafutását Kocsis Gergő. Az élvonalban szereplő járó jelentette be, hogy a szezon végéig leszerződtette az előző idényben a másodosztályú Videoton színeiben futballozott játékost. Kiütéses 9 gólos győzelmet aratott az Újpest az első fordulóban a futsalbajnokok ligája budapesti előselejtező mini tornáján az angyalföldi Sterbinszki Amália sportcsarnokban. A lilafehérek 11-2-re nyertek a San Marinói Murata ellen. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Mosonmagyaróvár és a Dunaújváros női klubbal szemben. Sveda Marcel, az MKS verseny szervezési és monitoring igazgatója, a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenszeljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. Sveda Szabó Szilviának nyilatkozott.
3: Dunaújvárosról tudjuk, és a tavaszi példát talán már említettük, hogy ott egy pénzügyi válság miatt a keret is a szezon közben kicserélődött, az addig és korábban igazolt játékosok távoztak a klubtól, és egy nagyon megfiatalított, gyakorlatilag ifjúsági csapattal fejezték be a szezont, nem titkoltan azért, mert pénzügyi nehézségbe kerültek, sajnos ez az idei év elejére sem oldódott meg, bajnoki szezon elejére, így ők első fokon nem kaptak klublicenszet. Az egyeztetés alapján úgy döntöttek, hogy azoknak a kritériumoknak a fellebezési határidőn belül nem tudnak megfelelni, így fellebezési kérelmet sem adtak be. Ezáltal a Dunaui Város a 2026-27-es bajnoki szezonban kézilabda sportágban első és másodosztályban nem tud elindulni, nevezési szándékát a harmadosztályra adta be, ahol a klublicensz eljárás nem kötelező elvárás. Fontos azt kiemelni, hogy természetesen itt is vannak olyan törvényi és pénzügyi kötelezettségek, amiknek meg kell felelni, viszont jóval kevesebb, és úgy gondolják és azt feltételezik ilyen állapotban, hogy azokat a kötelezettségeket tudják vállalni és teljesíteni a továbbiakban. A második említett klub a Szombathely volt. Szombathely példája azért speciális, mert ott a környező sajtóorgánumok megkeresés alapján vált hangosabbá a kérdés. Nyilván kérdések mindig azért merülnek fel, mert valami adott esetben mint kintlévőség szóba kerül. Önmagában az a fontos pont is az előadás során elmondtuk, hogy meg megvannak a klubliszenzi szabályzatban azok a tényállítások, amelyeket mi ellenőrizni tudunk. Jövőben is spekulációk alapján nem vonunk vissza, vagy tagadunk meg klubliszenz kérelmet. Abban az adott időpillanatban,

0: kérelmet be kellett adni, akkor minden olyan feltételnek, amelyet a szabályzat előír, azoknak a szombathelyi kézlabda klub megfelelt, tehát ő megkapta a klubliszenzét a bajnok indulásra. A harmadik említett példa a Mosonmagyaróvár volt. A Mosonmagyaróvár esetében az első fokú eljárás idején nem volt minden kritérium teljesen tisztázott, a sportszervezetnek nem volt érvényes terembérleti szerződés egylétesítménye sem, nem volt igazolt a játékos bérek kifizetése, és szállítók felé is volt a határidőn túli kint lévősége, amely alapján első fokon elutasítottuk a klubliszenz kérelmét, ez megtagadásra került. A sportszervezet élt a fellebbezés lehetőségével, azon időpillanatig nyújthat be új dokumentumokat, és nem csak hogy nyújthat be, hanem igazolhat-e olyan kifizetéseket, amelyek fennálltak. Ezeknek a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub eleget tett, tehát a játékosok felé fennálló kint lévőséget a megadott határidőre igazolta, a szállítók esetében azt a határnapot tartotta, amelyik szükséges a klubliszenz megadásához, létesítmény esetében pedig egy év megállapodást kötve, gyakorlatilag siófoki szerződés mintájára azzal a tervvel és szándékkal indult el, hogy mindenféleképpen NBA-be szerepeljen, ha ennek az az ára, hogy a siófoki csarnokban kell a mérkőzéseket játszani, akkor az otthonától távol fog mérkőzéseket játszani. Ezekkel a Mosonmagyaróvár megfelelt a licensz elvárásoknak, így másodfokon a felebbiteli bizottság számára a klubliszenz kérelmet megadta. Közben időközben rendeződött a helyzet, ugye ezt egy közös sajtótájékoztatón be is jelentették az UEFA Marinát működtető Movarina Kft. Ügyvezetőjével, így módosították a hazai létesítményt a Mosonmagyaróvár esetében, és talán érszerű és sportbarát módon az UEFA Marinában otthon tudják a bajnoki mérkőzéseiket lejátszani. Fontos megjegyezni, hogy itt az ellenőrzés az folyamatos, tehát nem az, hogy egy időpillanatban kellett megfelelni, és akkor utána nyugodtan, szabadon költhet vagy nem költhet a sportszervezet, hanem ezek az ellenőrzések folyamatosan havi szinten ellenőrizve, utókövetve vannak, tehát ha valamelyik időpillanatban ezen említett klubok bármelyike, vagy az másik többi nem említett klub egyike nem felel meg, akkor ugyanúgy folytatni kell ezt az eljárást, ami adott esetben a legsősebb esetben a sportszervezet kizárásához szövethet.
1: A Magyar Kézilabda Szövetség mai sajtótájékoztatóján szó volt a hétvégi szuperkupáról, hiszen itthon most először rendezik meg a nőknél és a férfiaknál is a legjobbak mérkőzését. Augusztus 30-án a székesfehérvári Met Arénában Győr Ferencváros és Veszprém Szeged találkozót rendeznek. Az eseményről a hazai szövetség elnöke Illyés Ferenc Szabó Szilviának beszélt.
2: Az előkészületek jól haladnak el, nem tudom, volt-e már csarnokbejárás, a csapatok mennyire ismerik a helyszínt, ugye mégiscsak egy jégcsarnokban lesz ez a kézilabdás rendezvény.
3: Igen, hát nagy eseményre készülünk, azt várjuk ezt az eseményt, hogy ezzel berobbantjuk, hogy mondhatom így a kézilabda szezont, így a nyár végén. A kollégáim voltak már a helyszínen, mindent előkészítettek, a jegyek nagyon jól fogynak, tehát házra számítunk, ami nagyon fontos. És ugye a szuperkupa volt már korábban, de ebben a formában nem, ahol a két legjobb női és férfi csapatunk mérkőzik meg egymással, és nagyon örülünk annak, hogy ekkora érdeklődés van körülötte. Mi szeretnénk ebből egy olyan terméket felépíteni, hogy minden évben meg tudunk rendezni, és kinő ebből az eseményből egy olyan brand, amit előre vért majd a kézzel a szövetség.
2: Azt már lehet tudni, hogy több mint 5000 néző lesz a helyszínen, tehát az érdeklődés tényleg óriási. A csapatok hozzáállása, vagy véleménye mi volt erről, tényleg létjogosultsága van-e ennek? Ugye azért külföldön látjuk, hogy ez egy hatalmas esemény.
3: Igen, mi is úgy ítéltük meg, hogy külföldön sikerült felépíteni ezt az eseményt kézlabdában is és más sportágokban is. Csapatok egyeztettek előtte természetesen, hogy ők hogy látják. Ugye játékos is voltam, klubvezető is voltam, tudom, hogy ebben a felkészülés szezonban a végén mindig egy erős mérkőzést próbálnak játszani, valahol egy tornán szerepelnek. Ezt most itthon tehetik meg a nagy riválisok egymás ellen. Én azt gondolom, hogy az ő felkészüléseket segíteni fogja. Ez már csúcsforma előtti pillanat, hiszen egy hétre rá, vagy két hete rá már kezdődik a bajnok ligája mindenkinek, és tényleg olyan formában lesznek ezek a csapatok, hogy nem sima mérkőzést fogunk látni, hanem igazi derbit, és hát az is garantálja, hogy a jelenlévő csapatok minden évben bármikor találkoznak egymással, nincs barátságos mérkőzés, és tényleg egy komoly derbi lesz.
2: Ugye azt a Magyar Kupán is lehet látni, hogy nincs olyan, hogy felkészülési vagy tét nélküli meccs. Ugye a program tartalmaz azt is, hogy a halhatatlanok csarnokába beválasztott három új tagot is egyrészt bemutatjátok, másrészt aki tud, az valószínűleg el is tud majd jönni.
3: Igen, szerettük volna azt az eseményt még megspékelni néhány olyan dolog, ami érdekelheti a kézilabda szurkolókat, és most időszerű volt, hogy új embereket választunk be a hírességek csarnokában, és a kézilabda szövetség egy szavazást indított, és ennek az eredménye ez a három új ember, egy edző és egy nő és egy férfi játékos bekerül a hírességek csarnokába. Bízom benne, hogy aki tudott tud lenni, és helyszínen tudjuk köszönteni majd. Hát az edzői díjat Laurenc László nyerte, a hölgyeknél meg Pádár Ildikó, és a férfiaknál meg Szabó Sonka, egykori kiváló beállós.
1: Nagyszerűen kezdte Vadnai Jonatán a vitorlázók Ilka 7 hajóosztály világbajnokságát a dublini öbölben. Az első napot követően a 7. helyen áll. Bravúr győzelem a falabdázók Budapest Open versenyén. Farkas Balázs 3-1-re legyőzte a második helyen kiemelt spanyol ellenfelét a 8. döntőben. A szlovén Tadej Pogacar 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta spanyol országúti kerékpáros körverseny 4. szakaszát, ezzel növelte előnyét összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba. A magyar kerékpáros Fetterék így látta a mai versenyt.
4: A már-már megszokott szenáriót és történéseket láttuk, hogy tényleg egy teljesen másik dimenzióban kerékpározik Tadej. Még a osztrák Gál megpróbálta a támadása után követni, de ő is egy fél perc után ezt elengedte, és onnantól igazából, amihez már tényleg sok mondandót meg szót én sem tudok fűzni, hogy tényleg eszméletlen, hogy 50 kilométeren keresztül csak növeli az előnyét. Hát ez biztos egyébként terv volt az UAE-nél, hogy egy ilyen támadást véghez visz ezen az etapon, mert ugye csak fel is lementünk, vagy ment a verseny, szóval tényleg csak brutál hegymenet volt, meg lejtőzés, szóval tényleg rajta időt visszaszerezni mondjuk a síkap szakaszon egy kisebb csoport, hogyha mondjuk összedolgozott volna, tényleg ilyen nem jöhetett létre a karakter miatt, úgyhogy tényleg megint lehengerlő volt a teljesítmény, és hát valószínűleg már most eldöntötte ezt a versenyt is.
1: Akár jobb eredmények is születhetnek az atlétikai világdöntő, mint egy olimpián vagy világbajnokságon Takács Boglárka szerint. A 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója is indul egyéniben, illetve a váltóban az idény csúcseseményén, amelyet szeptember 11-e és 13-a között rendeznek meg a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Takács Boglárka Bera Emese vendége volt a Nemzeti Sportrádióban, ebből a beszélgetésből hallhatnak most egy részletet.
5: Kíváncsiak vagyunk, vagy hát én is személy szerint, meg szerintem így a sportvezetésben mindenki, akár a World Athletics-et nézve, hogy milyen eredmények fognak születni. Ezt nyilván előre senki nem tudja, de én azt érzékeltem a környezetemben is, hogy az atléták elég motiváltak, és nagyon készülnek erre a versenyre. Úgyhogy szerintem én arra számítok, hogy talán még akár lehet, hogy erősebb eredmények fognak születni, mint egy olimpián vagy világbajnokságon. Pont azért, mert tényleg a legeslegjobbak vannak itt, szóval nincsen, nem tudom, semmilyen kvótaszám, úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez mit hoz ki a sportolókból. Az, hogy mondjuk viszonylag ez későn van, és a szezon végén van mondjuk európai atlétáknak, tehát nekünk már azért volt egy Európa-bajnokságunk, és azért már az év eleje óta versenyzünk, de akiknek viszont nem volt kontinentális bajnokságuk ebben az évben, azoknak abszolút maximálisan ez a fő versenyük, és a fő versenyre azért minden atléta úgy időzíti a formát is, hogy ott legyen egy nagy duranás és nagy eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár lehet, hogy világcsúcsokat is fogunk látni.
1: A teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán lehet meghallgatni. A sportvilág végén pedig hallgassák meg a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyar érem a kínai öttus a világbajnokságon, hiszen bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban. Harmadik Európa-bajnoki mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott, amely 3-0-ra kapott ki a németektől a harmadik csoportmérkőzésén. És fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Mosó-Magyaróvár és a Dunaújváros női kézilabda klubbal szemben. A Mosó-Magyaróvár az élvonalra zöld lámpát kapott, a Dunaújváros a harmadosztályban folytatja. Én pedig köszönöm a figyelmet!
6: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Bácskai Sára, aki furcsa kimondani, de korábban rövidpályás gyorskocsolyázó volt, és valamikor idén májusban vonult vissza. De ha én jól emlékszem, akkor ez a gyorskorcsolyás pályafutás kézilabdásként indult, ha minden igaz.
9: Abszolút, abszolút. Még talán 8 évesen, igen, 10 évesen váltottam át a gyors kocsára, de abban a 2 évben mindent is kipróbáltam. De igen, kézilabda volt még akkor a pici koromban a szerelmem.
8: És volt egy időszak, amikor párhuzamosan ment a kettő, és eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett. Igen. Miért döntöttél a kori mellett?
9: Rájöttem azt, hogy én egyedül szeretném képviselni magamat a sportban, és csak is magamért vállalni a felelősséget. Erre választottam egy olyan sportot, ahol szintén van amúgy csapatsport, de ez ugye akkor még nem tudatos volt bennem, de ez volt a fő motivációm, meg egy olyan különleges sport volt még akkor, hogy így nem nagyon sokan hallottak róla, és ez is nagyon így tetszett.
8: Nem tartottál attól, hogy itt azért nagyon komoly sérülések is lehetnek. Tudom, hogy a kézilabdában is előfordul, de azért ekkora sebességgel ennyi ember ilyen szűk pályán neki a palánknak, egymást föllökik, korcsolják, összeakadnak, szóval hogy benne van azért a baj.
9: Abszolút. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult ki, de hogy én sose féltem úgy igazán. Nem volt bennem egy félsz, amikor bemegyek gyorsan a kanyarba, hogy most, hogyha elesek, akkor mi lesz, vagy nem is tudom, amikor picik voltunk, akkor mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell elesni, és erre amúgy a mai napig büszke vagyok, hogyha egy nagyobb versenyen elestem, akkor mindig is próbáltam úgy reagálni. Tehát eszembe se jutott a félelem, csak az, hogy hogyan oldjam meg azt az adott szituációt, így egy erre nem is tudok úgy válaszolni, hogy milyen érzések voltak így bennem akkor, mert nem volt.
8: A legnagyobb sikereidet olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon és természetesen a magyar bajnokságban érted el, és érdekes, hogy világbajnoki ezüstérmes vagy 3000 méteres női váltóban. Pont említetted, hogy ez is csapatmunka. Mennyire csapatmunka? Mert valami elképesztő logisztika működik ebben a rövidpályás gyorskorcsolya váltóban, hogy mikor kijön be a pályára, kit hogyan tól meg, hogyan kell majd taktikázni, hogy melyik körben váltsunk, melyikben nem.
9: Abszolút, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, tehát tényleg minden egyes ezred másodperc számított, minden nap változtunk a lányokkal. Ami nekünk szerintem segített, az, hogy nagyon-nagyon jól kapcsolódtunk. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire számít, most az évek alatt megtanultam, de nagyon számít az, hogy mennyire dolgozunk harmóniában, mennyire van jó kedvünk, lányok vagyunk, tehát, hogy most értsd jól, de tényleg mindenkinek máskor van a jó kedve, a boldogsága, és ezt összeegyeztetni egy futamon belül, szerintem az, amikor ez megtörtént, az tényleg egy olyan nap volt, máskülönben meg mi négyen így együtt nagyon-nagyon jól mozogtunk, öten, bocsánat, az egy nagyon jó pár év volt.
8: Az volt az az időszak, amikor a magyar sport legnagyobb sikerei születtek téli olimpián. Előtte soha még aranyérmet nem nyertek magyar sportolók téli játékokon. Milyen volt a Liu testvérekkel együtt edzőtáborozni, együtt lakni a hotelben, utazni, versenyezni?
9: Igazából nagyon inspiráló volt, mert hogy olyan attitűdöt képviseltek, ami szerintem mindannyiunkat motivált, és egy olyan közeg, egy olyan szféra volt, amiben akkor edzeni amúgy nagyon jó volt. És tényleg szerintem ez hajtott mindannyiunkat így a siker felé. Ugye akkor, amikor a fiúk megnyerték az olimpiát, mi akkor negyedikek lettünk, és én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg abban minden benne volt, és az egész csapat, ahogy ott voltunk, fiúk, lányok, nem tudom, egy nagyon harmonikus csapat volt szerintem akkoriban.
8: Bánint Ákossal beszélgettem azután, hogy ők országot, állampolgárságot váltottak, és azt mondta, hogy bár mélyütés ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyának, de van még annyi tehetség a tarsolyban, hogy föl lehet ebből állni, és ahogy nézem az eredményeket az utóbbi időben, úgy is tűnik, hogy nem szűnt meg, nem hogy nem szűnt meg a rövidpályás gyorskorcsolya, hanem próbál egyre eredményesebb lenni.
9: Ez így van, és én is hiszek abban, hogy azért, mert ők elmentek, az nem jelenti azt, hogy nekünk nincs lehetőség, ezt nagyon próbáltuk kihasználni. Én személyemből adódóan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna az elmúlt 8 év akár, így visszamenőleg, de próbáltuk kihozni belőle a legjobbat, és abban tényleg hiszek, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van közöttünk, és ezt remélem, hogy a jövőben azért ezt jobban is ki tudjuk majd használni.
8: És aztán eljött a pillanat, sok-sok érem, sőt, hát van olyan, hogy 7. EB érem is megvolt egyszer csak. Után, amikor azt írtad, idén május végén, 2026. május 28-án, nem is tudom, hogyan kezdjem, vagy mit szokás ilyenkor mondani, egy szóban kimondom, vége. Azért nagyon hosszú út lehetett, ami eddig a bejegyzésig, illetve magáig az elhatározásig vezetett.
9: Hú, igen, igen. Az elmúlt hónapokat úgy éltem meg, mint hogyha évek lettek volna. Én fizikailag, biológiailag még nem érzem azt, hogy amúgy teljesen vége lenne, de mentálisan elértem egy olyan pontot, ahol már úgy gondoltam, hogy magamat kell válasszam, és ezért jutottam erre a döntésre amúgy, ami a mai napig még egy kicsit nehéz, de még igen, még próbálom ezt így feldolgozni.
8: Azt írtad is, hogy a gyász időszak el fog húzódni.
9: Igen, igen, ez még mindig folyamatosan is húzódik, vannak sokkal jobb napok már, mert itt igazából egy identitást kell eltemessek, ha lehet így fogalmazni. Hiába próbáltam mondogatni magamnak, hogy azért, mert élsportoló vagyok, attól még nem ezt feltétlen csak is az életem, de ezt nehéz bemagyarázni, amikor tényleg minden nap azért kelsz fel egy célért, és picikorodtól kezdve ezért dolgozol. Úgyhogy ebből a buborékból kikerülni, igen.
8: Nem érezted magad fölöslegesnek mondjuk május 29-től napjainkig? Tehát, hogy minek kelek föl, nem kell edzésre menni. Ilyenkor talán nyaranta Cagliariba, vagy nem tudom, hová szokott utazni a rövidpályás gyorskocsi válogatott edzőtáborba. Már ott kéne lenni, nem kell megszakadni. Tehát, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valahogy kikerült egy ilyen légüres térbe, nem?
9: Amúgy nagyon feltem ettől, de nagyon megkönnyebbültem, és innen tudtam, hogy ez most jelenleg ez egy jó döntés volt, mert amikor hallottam, hogy a többiek mennek táborozni, gyomorgörcsöm lett, hogyha nekem is most oda kéne mennem. Itt erre értem, hogy már egy kicsit így kiégtem, hogy én nem tudnék visszaállni most ugyanabba a mókuskerékbe mindennel együtt, amit az élsport tartogat. Úgyhogy amúgy üresnek nem éreztem magam, de ezen nagyon sokat dolgoztam mentálisan, hogy akkor is értékesnek érezzem magamat, ha egyszer vége a sportnak. Nem biztos, hogy a hozzátartozóim ezt mondanák, tehát, hogy azért ők végigkövetik a mindennapjaimat, de ez is egy más kaland, és próbálom folyamatosan megtalálni a pozitívumot és az új célokat igazából.
8: Én úgy emlékszem rád versenyző korodból, hogy nem te voltál az, aki a legtöbb interjút adja, nem te voltál a legharsányabb. Még azt is mondhatnám, hogy én egy kicsit ilyen befelé fordulónak ismertelek meg téged.
9: Abszolút ilyen voltam mindig is. Az, hogy most próbálom ezt megváltoztatni, az annak is köszönhető, mert hogy ezáltal nagyon sokszor nem mondtam ki, hogyha a problémákkal küzdködök, és szerintem ez nem feltétlenül a jó irány, mert hogy segítséget kérni és beszélni a dolgokról az igenis kell és szükséges, és nagyon sokszor jól jött volna a pályafutásom során. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltak ott az emberek, csak egyszerűen igen, befele fordultam, és úgy voltam meg amúgy a többieknek is, hogy jó, Sáriával magában, biztos, nem tudom, igen, szóval, hogy ez ilyen volt, de most már szerintem ez egyáltalán nem jelenik meg.
8: Bácskai Sárával beszélgetünk, aki korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, most viszont írt egy könyvet. Ez a Fecseg a lelkem című könyv, amelynek részleteit én már jó ideje próbálom összecsipegetni a Facebook, illetve Instagram oldaladról, és valahogy úgy éreztem, hogy te olyan kapukat próbálsz most megnyitni, részben az emberek felé, részben pedig magadban, amik eddig vagy zárva voltak, és nem volt kulcsod, vagy volt kulcsod, de nem találtad.
9: Igen, köszönöm kérdésedet, ez nagyon fontos, mert olyan témákat boncolgattam az elmúlt hetekben, ami a könyvben is megjelenik. Nem ebben a formában, de fontos szerintem ezekről beszélni, főleg, hogy élsportolóként, meg minden ember szenved ilyesmi dolgokkal, de 3 éve amúgy elkezdtem egy ilyen érzelmi naplót csinálni, és feljegyezni a saját érzéseimet, hogy hogyan akkor még kijelentettem, hogy én a 2026-os olimpia egyik nagy esélyese vagyok, és ezt amúgy nagyon-nagyon szégyeltem sokáig, mert hogy ugye kisértettem az olimpiára, de úgy voltam vele, hogy basszus, fel kell vállalni, mert ez motivált minden reggel, és az, hogy ez nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy a kudarc vagyok. És ugye ezeket az érzéseket folyamatosan leírtam. Nyilván magánéletem, család, minden ugyanúgy közre játszik nagyon sok mindenben, és ezt most összefogtam egy könyv formájában. Úgyhogy ezt lehet majd abba elolvasni.
8: Nem tartasz attól, hogy túlzottan kiadod magad?
9: Nagyon. Nagyon. Nagyon sokat is gondolkoztam ezen. Kicsit van egy olyan védekező mechanizmusom a fejemben, hogy amíg nem történik meg, addig nem is nagyon tudom elképzelni, és majd majd ha megtörténik, akkor majd úgy vagyok vele, majd akkor foglalkozik ezzel a problémával. Szóval, hogy inkább beleugrok a mély vízbe, aztán majd jön, ami jön. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de jelenleg ez.
8: Nyilván kapsz visszajelzéseket is, sőt, hát nyilvánosan is hozzászólnak a posztjaidhoz, hogy hajrá, meg mindenféle egyebek, biztos privátban is érkeznek ilyen dolgok. Hogy érzed, százalékos arányban inkább tetszik az embereknek ez a fajta kitárulkozás, vagy megriadnak tőle, vagy ellenszembessé tesz téged?
9: Ez egy jó kérdés. Igazából az lenne a célom, hogy ne befolyásoljon az, hogy amúgy ez másokban hogyan csapódik le egy kicsit, mert ettől függetlenül ugyanúgy szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, és mindenki úgy kapcsolódik ehhez, most hogyan fogalmazzak, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak. Tehát valaki be fogja tudni fogadni, valaki nem fogja tudni befogadni. És minél több emberhez elér, egy ilyen, nem tudom, kicsit az is a célom, hogy egy kis közösséget ezzel létrehozni, hogy igenis beszéljünk az érzésünkről, igenis nem vagyunk egyedül. És most már a TikTokon is próbáltam ezt így elkezdeni, egy új közeget elérni, mert hogy a Facebookon és az Instagramon már picikorom óta nagyon-nagyon sok ember ismer, és nagyon jó sok visszajelzést kaptam, és ezt köszönöm nekik, mert amúgy jó visszajelzést kapni, mert nehéz úgy így megnyílni, hogy amúgy ötletem sincs, hogy ez hogyan csapódik le. Szóval nyilván fontos, de próbálok ezeken túllépni.
8: Talán ez kicsit példamutatás is lehet azoknak, akik introvertáltak, és nem mernek mondjuk segítségért fordulni kézenfekvő emberekhez, akik ott vannak körülöttük, nem?
9: Abszolút. Reménykedem ebben. Most, ha megkérdezed az ismerésem közül, hogy 3 éve azt mondja valaki, hogy most én ezeket fogom csinálni, kinevetnek, mert hogy annyira ellene voltam ennek az egésznek, de rájöttem, hogy változik a világ, és vele változnom kell nekem is, úgyhogy.
8: Nézzünk egy újabb bejegyzést, ez július elején született. Azt írod, hogy lelkességem valahogy elmaradt az idei Pride hónapról, hogy bánom-e, inkább csak szégyellem. Mindig is szerettem volna tenni valamit a közösségért, és mégsem tettem semmit soha. Érdekes ez az egész orientációs téma. Soha nem tudom megmondani, mit kellene mondanom, mert nekem mindig természetes volt, hogy meleg vagyok. Ez a fajta állapot, ez a fajta irányultság, ez mikor vált világossá számodra? Hány éves korodban?
9: 14. 14.
8: Az egy ilyen gimnázium eleje?
9: Igen, igen, igen. Gimnázium első osztálya. De rég is volt már amúgy. Most muszáj
8: 13
9: csak...
8: éve, nem?
9: Igen, igen. De az, hogy most erről tudunk beszélni, az számomra nem is tudom, hogyan fejezzem ki az örömet, de ez számomra hihetetlen. Akkor 14 évesen sose gondoltam, nem is tudtam, hogy milyen út áll előttem, de azért volt egy jó pár nehéz év ezzel az egésszel.
8: Titkolni kellett?
9: Abszolút, abszolút. Nem tudom, hogy kellett-e, én titkoltam, mert azt éreztem, hogy titkolni kell, de rá 4 évre talán akkor volt az, hogy publikusan is elkezdtem felvállalni, mert rájöttem, hogy igazából nem érdekel.
8: Egyik videós bejegyzésedben azt írod, hogy ezek a beszélgetések az aktuális társaddal általában az autóban zajlanak, mert ott ugye nem hall senki, nem lát senki, de hát 14 éves korában az embernek még nincs autója.
9: Ez jogos kérdés. De akkor nem is beszéltem erről igazából. Tehát akkor én 3 éven keresztül olyan titokban éltem, és ezáltal nagyon-nagyon olyan sok dolog kialakult sajnos, amivel utána megküzdöttem, mert hogy igazából az egész életemet titkoltam. Tehát az identitás, a párkapcsolatom, minden, nem tudtam senkinek beszélni róla. Amikor megett a doksim, ezt ki is használtam, és akkor ezt a módszert nagyon-nagyon örömmel alkalmaztam.
8: De azért ez érdekes, hogy egy ilyen kemény, külsőre keménynek tűnő sportoló, aki löbdösödik az olimpiai döntőben, a világbajnokság érmeiért harcol, ugyanakkor pedig egy olyan ember, aki bizonyos dolgokat nem mer elmondani a környezetének. Ez bizonyos helyen erős, bizonyos helyen gyenge. Vagy nem is a gyengeség talán a jó szó, nem?
9: Lehet így is fogalmazni, de inkább azt mondom, hogy félsz. Tehát a félelem az, ami jobban irányít, nem is az, hogy a gyengeség, mert... Igen. Amúgy erről is nagyon sokat írok a könyvben, így, hogy amit látnak a pályán, az teljesen más ember, mint amikor én hazamegyek rögtön edzés után. és akkor ott funkcionálok úgy, hogy én egy meleg ember vagyok, akit amúgy még nem feltétlen fogadnak el, vagy tehát, hogy titkolni is kell, tehát ez nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül a pályán is szenvedtem nyilván, mert hogy ott is feltem, hogy kiderül, vagy bármi ilyesmi, ez így megjelenik, az nem vett rám jó fényt.
8: Még egy érdekes videódra emlékszem, és ez nagyon jellemző rád, hogy futsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy megtaláltad a legjobb ellenfeledet, ami egy hajó. Mert hogy, hát gondolom azért mondtad, mert a hajó nem megy olyan gyorsan.
9: Tehát igen, nagyon lassan ment, igen.
8: Még akár le is tudod hagyni. Ez jellemző rád, ez a mentalitás?
9: A lassúság?
8: Nem. Hogy lebecsülöd magad?
9: Szerintem igen. Abszolút. Ma már kevésbé, de azért ez is végigkövette elég a pályafutásomat szerintem. Hogyha már nagyon sokkal korábban elkezdtem volna ezzel úgy foglalkozni, hogy tudom azt, hogy mi kell változtatni, már 15 éves koromban mondták, amúgy már a csapattársaim is, hogy fejben. Tehát, hogy én fejben nem hiszem el azt, hogy mire vagyok képes, és akkor csak legyintettem, hogy nem tudják, miről beszélnek. Most 27 éves fejjel ezt most már megértettem, de lehet, hogy ez már egy kicsit késő így.
8: Bácska és Árával beszélgetünk, korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki írt egy könyvet, és olyan dolgok is megjelennek a könyvben, amelyek a sebezhetőséget, illetve az elérhetetlen célokat hozzák szóba. Ugyanakkor pedig találtam olyan bejegyzésedet, amely arról szól, hogy táplálkozási zavaraid voltak, vannak. Most már úgy fogalmazol, hogy nem nagyon engedett be őket az ajtón, de ezek miben nyilvánultak meg?
9: Akkor?
8: Akkor igen.
9: Az a baj, ha most elárulom, akkor nem lesz már új érdekes dolog a könyvben, de ettől függetlenül...
8: Ne spoilerezzünk.
9: Jó, beszéltek róla egy kicsit. Volt egy-két év, amikor nagyon-nagyon nehéz volt, ez a 2018-as olimpia előtt volt. Nem akarok hibáztatni senkit, mert igazából most már nincs értelme, meg megbocsátottam igazából mindenkinek, aki segített erre az útra rátérni, hogy hogyan ne legyen jó kapcsolatom az étellel, de egy olyan rendszerben voltunk, ahol csak a teljesítmény számított, és egy olyan kultúra jött be hozzánk, ahol ez nem is volt elfogadott, mármint olyan edzésmódszer, úgyhogy nem magyar volt az edzőnk.
8: Kínai.
9: És kínai, igen. És ő nagyon-nagyon szerette ezt, hogy sokat mozogjunk úgy, hogy is fogyjunk is, amit amúgy megértek így utólag, de a módszerek nem olyanok voltak, amik engem segítettek volna, meg én mindig is nagyon érzékeny ember voltam, tehát, hogy szerintem aki, ha most nekem mondanak egy mondatot, és a másik is azt a mondatot kapja, ő csak tovább sétel, meg elkezdek sírni, tehát, hogy akkor ez ilyen, valószínűleg ez összefügg azzal, hogy az orientál, tehát azok az évek voltak, ahol nagyon-nagyon sok minden összecsapódott, vagy összekapcsolódott, és akkor alakult ez ki eléggé, hogy folyamatosan mértem magamat, igen, és ez így tovább ment.
8: Az nem lehet, hogy az én képed volt rossz? Tehát, hogy te kövérnek gondoltad magad, és valójában nem is voltál az, csak miután állandóan azzal nyomtak, hogy fogyjál, ezért egy kicsit úgy rosszul mérted fel magadat kívülről, nem?
9: Abszolút. Amúgy tényleg felszedtem egy pár kilót, mert hormonális a tinédzser voltam, akkor serdültem, kivették mindkét mandulámat, és egy hét alatt feljött 5 kiló, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem volt alapja a dolognak, de amúgy is genetikailag én egy, hát most olyan fogalmazzak, nem azt mondom, hogy teltebb női személy vagyok, de nem feltétlenül gyorskorcsára volt kitalálva az alkatom, és ezért szemet szúrt, nyilván az edzőnéninek is. De amúgy abban az egy évben 10 kilót lefogytam. Tehát az olimpiára már úgy mentem ki, hogy bomba testem volt, hogyha lehet így fogalmazni, és én ott az volt, az a januárban volt egy EB. Ott szereztem meg életem első egyéni érmét, és én azt az érmet mindig is ennek tulajdonítottam, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy itt legyek, hogy kijussunk az olimpiára, és ez az érem nem is feltétlenül annak szólt, hogy én fizikailag tényleg ott voltam annyira erősen, de az, hogy mentálisan már megküzdöttem azt az egy évet, és ez nagyon kedves a szívemnek.
8: Erről külön is beszéltél, ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy Dresdában volt ez, nem? Hogy nagyon megéltem azt a hétvégét. Na én arra kíváncsi lennék, amikor Bácskai Sári megél egy hétvégét.
9: Mármint akkor, az 18-ban, hú, az már jó rég volt, meg azóta nagyon-nagyon sok hétvége volt. Igazából nem is nagyon emlékszem, csak arra hogy én borzasztóan nyugodt voltam, és boldog, és úgy éreztem, hogy ezt most tényleg megérdemlem, és nem feltétlenül érdekelt az, hogy a döntőben szerencsém volt. De az, hogy a döntőhöz eljutottam, az tényleg egy olyan mentális erő volt, hogy kiharcoltam magamnak, és olyan embereket vertem meg, akik amúgy ma például benne vannak a top 5-be is. Sajnos oda meg már nem jutottam el, de akkor még ott voltam, és az, hogy a döntőben szerencsém volt, azt ennek tudtam be, hogy nem érdekel.
8: Erről beszéljünk, erről a döntőben szerencsém volt helyzetről, mert többször előfordul, hogy véget ér egy verseny, valaki beír elsőként, van, aki másodikként, van, aki harmadikként, majd elkezdődik egy soha véget nem érőnek tűnő videózás, és az az ember, aki adott esetben első helyen ért be, lehet, hogy nem is lesz díjazva, mert kizárják, és a másodikból lesz az első, és aki nem volt dobogós, mert negyedik helyen ér be, bronzérmet fog kapni. Na, ezt hogy élted meg?
9: Nagyon nehéz volt. Igazából azok a három-négy perc konkrétan óráknak tűntek. Úgyhogy nyilván izgalmasan vártam, folyamatosan néztem a kijelzőt, nem tudtam, hogy most akkor ünnepelhetek, de közben nem, nyilván nem akartam, inkább csak el akartam engedni, és akkor jó, inkább besétálok az öltözőben, mert most miért pont én? De végül mégis így alakult, úgyhogy jöttem neki.
8: Mondtál még egy dolgot, kérdezték tőled egyszer, hogy van-e sportolói példaképed, és akkor azt mondtad, hogy saját magamnak vagyok a példaképe.
9: Ez így van. Én nagyon sokáig amúgy Ariana Fontánát jelöltem meg, mikor még pici voltam, és meg kellett jelennem egy embert. Ezt az elmúlt években nagyon sokat gondolkodtam, és nem tudom, igazából miért ne lehetnék én? Annyit dolgoztam folyamatosan, meg dolgozok a mai napig a mentalitásomon, hogy miért kell mondjak valaki mást, hiszen én magamért dolgozom, és minden nap magamon dolgozom, ezért gondoltam azt, hogy én vagyok saját magam példaképe.
8: Újabb bejegyzés, már olyan csupasz vagyok ezen az éteren, hogy fáj, a sebezhetőségem az elérhetetlen polcokat súrolja. Miért is csinálom ezt magammal? Itt ugye arra célzol, hogy hát ez már július 8-ai bejegyzés, hogy addig a pillanatig már elég sok mindent megosztottál az emberekkel, és azt kérdezed kicsit magadtól, hogy mire jó ez, de közben pedig szerintem érzed, hogy csak ez a jó.
9: Érzem, abszolút, de nyilván nekem is kell a visszajelzés. Emberben vagyok, és szerintem ez a poszt, most így visszagondolok, pszichológiailag biztos olyan volt egy kicsit, hogy miért is csinálom ezt. Mert hogy lehet, hogy kapok lájkokat és egy-két kommentet, de az lehet, hogy nem elég. De akkor mi az elég? És akkor miért is csinálom ezt? Hogy kinek akarok jó, csak magamnak? Szóval, hogy igen, ez nagyon sok kérdés feljött ezáltal a fejemben. Igen. Mert addigra már kijött jó pár poszt, és nagyon sok mindent elárultam magamról, ami folyamatosan megkérdeznem, hogy amúgy ez most miért is kell.
8: Amikor elkezdted ezt a naplót, nevezhetjük naplónak,
9: abszolút,
8: írni, akkor volt valami cél, akár ez a könyv is, ami most megjelenik majd, vagy pedig egyszerűen rögzíteni szeretted volna, hogy adott napokon mi történt, azért, hogy majd aztán nagymama korodban például, ha még lesz, akkor laptop.
9: Igen.
8: Csak eszembe jut, hogy van, aki CD-kre írta a dolgokat, és már CD-játszó se nagyon van, audiokazetta meg végképp, hogy időskorodban majd elővesz, és milyen jó lesz majd nézni, hogy nyertem Tilburgban, hogy nyertem Dresdában, hogy utaztam Kínába. Mi volt a cél?
9: Igazából nem ez volt a motiváció, az volt a motivációm, a könyvnek a megléte, az már évekkel ezelőtt megfogalmazódott így a fejemben. Nem tudtam, hogy hogyan fog ez kinézni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mi van, ha csak papírra vetem így az érzésemet, aztán lesz, ami lesz. Tehát akkor még nem gondoltam bele, másrészt meg azért akartam levésni, mert hogy nagyon sokszor egyedül éreztem magamat, és úgy voltam vele, hogyha az út során ezeket valahogy valamilyen formában valamikor megjelentetem, és ha már egy ember azt érzi, hogy basszus, nem vagyok egyedül, akkor nekem az már megérte. Másfelől most már, hogyha visszanézem, saját magamat gyógyítottam meg nagyon-nagyon sok dologban. Mert az elmúlt hónapokban 10 000-szer átolvastam az összes érzésemet az elmúlt 3 évben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt visszaolvasnom, mi volt az egész életemben, hogy létrejön ez a könyv. Nagyon sokszor sírtam, nagyon sokszor boldog voltam, ilyen hullámvasult az egész, Úgyhogy szerintem ez egy olyan folyamat is volt, és konkrétan nagyon sokat gyógyultam belőle, és megértettem a saját érzéseimet. Amúgy ezt nagyon ajánlom, most már így utólag. Nem tudom, nem tudatosan kezdtem el, de most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtem.
8: Az írásaidból arra következtetek, hogy nagyon vágyod a szeretetet. Egyszer írtál is olyat, hogy ki kell-e érdemelni a szeretetet. Talán itt is van, hogy és ha igen, mit kell tennem ezért, hogy érdemes legyek a szeretetre. Hogy ebből a szempontból fejlődött az életed? Tehát amióta tudatosan éled az életedet kifelé, azóta érzed, hogy többen szeretnek, jobban szeretnek, mások szeretnek, olyanok szeretnek, akiket nem szerettek.
9: Igen, azt kellett megtanulnom, hogy csak azért, mert én szeretek valahogy, az nem jelenti azt, hogy mások ugyanúgy fognak szeretni. És ez nem jelenti azt, hogy az a szeretet, amit én kapok, az nem jelent semmit, vagy nem jó. És mire erre rájöttem, hogy máshogy szeretünk, így sokkal jobban azt érzem, hogy szeretnek az emberek, és nem fogom magamat lenyomni így a mélybe, hogy jaj, hogy engem senki se szeret, nem sajnáltatom már magamat, ha lehet így fogalmazni, meg én is most már nagyon szeretem magamat kifejezetten, és így sokkal könnyebb az élet is.
8: Török László, aki legendás sportriporter volt a Magyar Rádióban, egyszer azt mondta, hogy huncut az, akit mindenki szeret. És szerintem ebben azért van valami, tehát azért nem árt, hogyha van az embernek, hát ha nem is ellensége, de körülötte olyan, aki nem feltétlenül szereti. Fecseg a lelkem, ez lett a címe ennek a könyvnek, végre értelmet nyert, azt írtad egy későbbi bejegyzésben, és beszélsz képekről is. Vannak a könyvben képek?
9: Nincs. Nincsenek képek, gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy elárulom azt, hogy ez az egész egy dialógus lesz. Szóval nem csak, mint egy napló. És hogy a dialógusból kialakul egy, amit tényleg nem akarok spoilerezni, de hogy maga a szavakkal, az érzésekkel nagyon sok önirónia van benne, nagyon sok humor van benne, tehát egy akármennyire is mély egy-két szövegrész, az nem jelenti azt, hogy akkor most minden is depressziós, mert hogy pont ez is a mottom, hogy öniróniával, humorral kell feldolgozni a dolgokat, tehát hogy azért ennyire komolyan ne vegyük az életet, és hogy én ezzel szeretném átadni igazán az, hogy átmenjen a lényege a könyvnek, és nem feltétlen képekkel, de most ha pár hónap múlva úgy jelenik meg, hogy képek vannak benne, akkor ne haragudj, valószínűleg meggondoltam magamat, de jelenleg ez a koncepció.
8: Nem akarsz segíteni az embereknek oly módon, hogy amikor ez a könyv megjelenik, és mondjuk megkeresnek téged, hasonló problémákkal, uh-huh. mint amelyekkel te küzdöttél, leülsz az emberekkel, elbeszélgetsz, utat nyitsz nekik, ajtókat nyitsz nekik, átviszed őket azokon a folyókon, amelyeken csak akkor kelünk át, ha odaérünk?
9: De, pont most reggel, igazából egész tegnap a weboldalamat csináltam, és most hivatalosan is ki tudom jelenteni, hogy amúgy pont pár órája lett hivatalos is, ahol nekem az lenne a célom, hogy én heti hírleveleket szeretnék írni, leveleket, és én nem tanítani, meg szeretnék. Én 27 éves nő vagyok, akinek még nagyon sok van, ami még tanulhat, és én azt gondolom, hogy mindannyian tudunk egymástól tanulni és kapcsolódni, és nem ez lenne a lényeg, hogy csak egy olyan közösséget létrehozni, ahol őszintén beszélhetünk, és én tanulok tőle, ők tanulnak valamit tőlem, és akkor ez így kialakul. Nekem inkább ez lenne a cél, hogy nem az, hogy én megosztom, hogy ezt is ez volt, és akkor én így segítek neked. Én nem segíteni akarok, én jelen lenni, és az, hogy ezt erről tudjunk beszélni.
8: Sokat változtál az elmúlt években?
9: Nagyon. Nem is évek, hónapok.
8: Bácskai Sára, köszönjük szépen. Búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor, műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Krónika következik.
6: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Richárdot, friss úszó EB ezüstérmesünket, már úgy friss, hogy volt átem a EB ezüstérmes, de ez most egy nem tudom neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt egy-két évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangón Leo Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ülepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom téged mennyire meglepő végkifejlet.
3: Szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő két évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
2: Helyre jó volt,
3: igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt...
2: De az demoralizál ilyenkor? Tehát ez azért brutális? Azért nem szereted?
3: Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben
2: húzni. Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
3: Igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább így a közönség ellen is úsznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbálom megverni a versenyzőtöket.
2: Hát ez mondjuk speciál pont őt nem sikerült,
3: de
2: hát... Hozzáteszem, ami elsőre én se hittem el, hogy Leo Marchand még nem volt Európa bajnok, mert az EB-ket valahogy valami miatt mindig kihagytam, miközben olimpiákon, VB-ken betegre nyerte magát, és ezen az EB-n is nagyon visszafogott programot úszott, ugye, tehát a saját nagy számai közül például 200 pillangot pont úszta, azt láttuk, de hát nem csak Leo Marchand volt itt, mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszont exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az ennek az Európa-bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Richárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
3: Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025 szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
2: Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
3: Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott július, talán. Június vége, június 28-a valahogy úgy volt.
2: Hát lassan gyűltek a szintes úszók.
3: Lassan gyűltek, igen. De ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
2: Ott miket vállaltál, mert azt nem néztem meg.
3: 100 gyors, 200 gyors, 50 pille, 100-200 pille váltok. Nagyon
2: kise jöttél a vízbe.
3: Hát konkrétan volt olyan, hogy végeztem a 100 gyorsral, és rá 8 percen belül már volt a 200 pillangó középdöntőm, ahol már 1.56 felett mentem, és meg is lepődtem, és mondta Balázsnak, hogy figyelj, ez nagyon jó volt. És másnap reggelre még mondta, hogy a váltót húzzuk ki, a 200 gyorsas váltót, mert ugye a honvéd csapatomnak nem volt elég ember ahhoz, hogy reggelre mást tegyenek be, de én mondtam ott is neki, hogy azt is csináljuk meg, mert szeretném, meg úgy szükség van rá, hogy kicsit így visszaépítsünk. Mert ugye azért mégis ez egy felkészítő verseny majd az Európa bajnokságra. Ugye azt is elvállaltam utána még délután a 200 pildét, és mellette még a váltónak a döntőjét is, igaz 200 pillangon kikaptam pár századra, de nem volt bennem csalódottság, mert tudtam, hogy ez kelleni fog a későbbiekben majd a jövőre. És akkor onnantól kezdve egyébként a májustól kezdve folyamatosan építettük a programunkat, hogy hogyan nézzen ki az úszás is, milyen legyen a felépítése, és igazából már az első állomástól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
2: A Katinka de... egy évig vagy igen. Két évig körülbelül ő csinálta, hát, nem?
3: Ez brutális volt. Igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, de nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe a

0: után baromi edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
1: Mi baj lehet?
0: Mi baj lehet, igen. Rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
1: De azt még visszahozod.
0: Igen, hát igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra. Tehát, hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa-bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap 200 pille. Csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna. Tehát, hogy ez így abszolút összejött nekünk.
1: Ja, voltam már TEB-n második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen, ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött. Mert igen, akkor még ő is volt. És tehát az teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most és a másik most se volt kisebb klasszis, mert Kós Hubert volt, de óriási különbség, most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marchand, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe, menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel, körülötted korszakos klasszisai a jelen világúszó sportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék. Hogy építetted magad? Mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marchand nézői, szurkolói, meg a Kós Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
0: Igen, tehát maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy hú, ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a kórumba, a döntőnek a kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni, azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
1: Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
0: Igen, valamilyen szinten
1: ez
0: igen.
1: Ez jó, és hogy akkor, pozitív hozzáállás.
0: És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták Marchandot, hogy újra eljött az a pillanat számomra, hogy jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízbe egyébként nyilván csak azt láttam, hogy Hubi hol tart, és illetve a Marchand hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marchand teljesen más beosztásra
1: úszik. Itt az ezüstér megyünk.
0: Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
1: Hogy mi heten.
0: Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
1: Tehát ugyanaz, csak a hallgató kedvéért, hát, hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
0: Nem volt rossz.
1: Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
0: Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsról szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Kós Hubertnél az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni. Már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni. És odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van. De amikor feljövök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi. Tehát egy, másfél. Nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
1: Most a Kósról beszélünk.
0: Igen,
1: csak
0: a Kós Hubertről.
1: Azért voltak hát még a ott a vízben.
0: Igen, csak
1: nem
0: az a
1: Marchand, ő elő volt nagyon.
0: Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Ja. Víz alatti delfin az, aminél ugye

0: forduló után látja az ember, hogy jó, akkor a túlsó pályákon mennyire lehetnek előttem, de annyira nehéz egyébként pillangónál más pályákra tekinteni, de még maga az úszástörésnél is, hogyha felfordítja az ember a fejét, azzal már kiesik egy kisebb ritmusból. Úgyhogy ezt minél inkább minimalizálni akartam, mert azért én is voltam egy ilyen kicsit fejforgatós. Úgyhogy amikor esett vissza a Hubi ugye az utolsó 50 méter alatt, akkor elkapott az adrenalin fröccs, hogy na jó, akkor most kell még jobban megindulni. És az utolsó 3 kartempó volt az, amit hibásnak éreztem már ott a vízbe, hogy jó, most megálltunk az emelkedőnek annál a részén, amikor már kezd egy kicsit visszaesni az ember, már nem bírja tovább tekerni a biciklit. Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem magam, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem, kinéztem oldalra, hogy látom a kis lámpákat, amik ott vannak rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit se belőle, jó, mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom be. 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem 1.53.99. Úgyhogy...
1: 700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
0: Igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyzet. Hú, mondom, ez baromi jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán még a Hubi is ott tordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
1: Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt 1-2 évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB is, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
0: Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
1: Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
0: Igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgy, hogy még az előtte levő évben is 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyt, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. De nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
1: hát meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de úgy el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövid pályára, meg nagy medencére. Szóval nagyon közel is volt egymás az a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
0: az. Igen,
1: a, mint
0: igen, az tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen egy olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban a 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk. Amikor ugye edzhettünk úgy egy úszodában mindenkivel. Tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubieknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubieval is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövidpályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy jó, akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült. Annyi, hogy az évelejét ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
1: Ugye Balázs, Virt Balázsnak már többször előkerült a neve. Ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagymenők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönöd, hogy ott maga mellé, vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázsral összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodba mit tudtok beültetni?
0: Igen, a Balázs ugye, hát, hogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát, hogy
1: na, szereti úgy... Kíváncsi vagyok, mit értesz ez alatt.
0: Tehát a nagyon nagy nagy szíve van, azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgyhogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb, vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balázst edzői munkája szempontjából. Az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt, nyilván én vagyok a versenyző, aki átéli ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
1: Láttad a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Virt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős. Most csak rendkedvér Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok. Tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, annó Kwangjuba, ha minden igaz.
0: Igen.
1: Ez mit szóltál, amikor...
0: Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem a telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ilyen telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
1: üldöző volt. Hogyne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB, EB, rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, tehát normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre?
0: Ez
1: egy jó ugródeszka minden esetre, ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai felkészülésnek.
0: Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb 8-ba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
1: Meg ahhoz már úgy is egyéni súly közeli idő kell.
0: Igen.
1: Mert egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják,
0: nem dobják az
1: ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim Los Angeles-ig, sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a 8-ba, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem, egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Rihárddal beszélgetek, a Saint-Denis úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedbe vagy, ősszel töltött be 27-et, 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország, azon az ominózus Indianapolis junior világbajnokságon, ahol amire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Németh Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák Németh Nándi is kb. Hasonló. Milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Németh Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Márton Rihárd?
0: Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. Azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Németh Nándornak és Milák Kristófnak.
1: Ugye Milák ott 100-on lett ezüstérmes, senki nem tudta, ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Németh Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
0: Igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
1: Felnőtt
0: még hozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült, ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk be, ha jól emlékszem. Tehát, hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejutottunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, hogy ilyen negyedik hely lesz, mert az eléggé nagy országok vannak, ugye. Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt 100-on, azonban mi nekünk nem volt speciálisan 100 gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a Németh Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartot Németh Nándort beraktuk, az akkori országos csúcstartot Németh Nándort.
1: Igen, azóta változott néhányszor.
0: Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem. Engem igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadban van egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as... Igen, sima 200 gyorson, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorson álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott 6. lettem, és a 4x200-as gyors váltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt.
1: Az meg még egy arany.
0: Az meg még egy arany volt, és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, Németh Nándor volt a másik tag.
1: Hát így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevedet az ország, az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához, nem, nincs rá jobb szó, edzőpartnere lettél, de hát persze úgy lettél edzőpartner, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti időszak.
0: Igen.
1: Jó, még egyel Párizs előtti.
0: Igen, tehát igen, igen. Körülbelül sőt, ez meg a Tokió.
1: Tokió előtti. Igen.
0: Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre, 2 hónapra, 3 hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila bájék, nem Szingapúrról, Dél-Koreában volt, Guangzhou-i világbajnokságra érkeztek haza, és akkor...
1: Hát ott döntötte meg Phelps.
0: Igen, ott döntötte.
1: Űrvilágcsúcsát
0: igen,
1: világ.
0: Igen, igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilába, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye akkor még 2020.
1: Akkor még úgy volt, hogy 20-ba lesz. Ja.
0: Igen, 2020-ba fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
1: Ami Kenderesi is volt.
0: Kenderesi is volt, ha csak a 200 pillangot tekintjünk. Ugye Cselaci is még úszott, persze. Akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen, úgymond szájnsegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
1: És ugye, a 200 pillangó utolsó Magyarország volt. Lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak nem osztottak volna lapot.
0: Hát ott aranyérem minden egyes szám volt. Tehát ugye az annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
1: Csak nincs ilyen szám.
0: Csak nincs ilyen szám, igen. Ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy egy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények, nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást, jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban, úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal, de nem volt számomra az így tekintélybe, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
1: Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
0: Igen.
1: És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszott, de hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott itt-ott-amott egy-két napig, de hát nyilván te teljesen máshogy ismered, hiszen nem véletlenül mondjuk téged hívtak fel, vagy téged kértek fel, hogy csatlakozza ahhoz a csapathoz, amelyben Kristóf még Toki előtt edz. Mondtad is, hogy jó nexus tápoltatok egymással, de mitől más ő, mint Kós Hubert?
0: Hú, hát azt tudni kell, hogy egyébként az úszó csapatban nem igazán vannak egyforma emberek.
1: Ja, világos. Csak most direkt a legnagyobb királyokat kérdeztem.
0: Igen,
1: az is érdekes, hogy Pápai Olivér milyen srác, de azért az, hogy Milák Kristóf milyen, az talán többeket érdekel pillanatnyilag.
0: Igen, hát Milák Kristóf milyen fajta ember? Ennél jobb kérdést egyébként akkor voltam volna. Nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullámon pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
1: De most tőle függ az, hogy...
0: Igen.
1: Hogy milyen a nexus.
0: Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023-22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra. Illetve azért mégis csodálatos volt akár célbaérkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt a, vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
1: Hát öntörvényű, azt tudjuk. Öntörvényű, tehát azon különösebben is titok. Ugye Milák Semeci Attilával készült még hát Kwangju idején, meg utána is, aztán pont Wirt Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt, akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Álmossal adott esetben, aki most is az edzője. Ezt te hogy élted meg, hogy például Wirt Balázs, aki aztán azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a párizsi olimpia előtt?
0: Hú.
1: Meg Wirt Balázs, hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
0: Igen. Hát a Balázsnak ugye... hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtély marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre lehetett néha érteni, hogy mire gondol az ember, csak ugye, ami megjelenik a címlapon, hogy egyébként ki hogy gondolkodik, akkor nyilván a kommentelő nem olvassa át, vagy nem lát a másik fejébe, hogy mi történik. És így eléggé sok negativitás keletkezik ezekből. Tehát az ő körülötte lévő híreknél például olyan is volt, hogy amikor mi lementünk még olimpia előtt edzésre, akkor mi hírekből tudtuk meg azt, hogy hol edz. Mert ugye úgy volt, hogy akkor nem megy edzésre, de egyébként tudtuk, hogy valahol úszik, csak nem tudtuk, hogy hol. Most nyilván a
1: Wirt Balázs...
0: Igen, meg hogy mit. Tehát a Wirt Balázs esetében úgy, hogy 5 sportolója van, abból 4-el kell foglalkozni, akkor most 4-et eldob, vagy 1-el fog foglalkozni. Tehát, hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes. Akkor a 4-el foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldoz fel mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá, szerintem, és ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szemben. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és... hát igen, ebből a szempontból ő egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb. Úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
1: Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy záróját, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélte le Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangót Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsban ott végúszhatod a teljes étlapot. És akkor mondta a Sós, hogy hát ebbe 4-5 érem benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés.
0: Hát nézzük ugye számról számra, ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van. Tehát azt tudjuk, hogy ez egy aranyéremre képes, 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
1: Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
0: Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné újra, vagy megunta, hogy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős. Tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izom. Tehát, hogy általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
1: És még Lutri is.
0: Igen.
1: Emellett.
0: Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem 5. vagy 4. lett, tehát ez gyönyörű eredmény. 4. is lett 50 gyorson. Ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lenni az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg 4.-5. idő. Ugye maga ugye a világon. És mellett ott van a 200 gyors, amivel még szintén nem indult, ami lehetne főszáma. Úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, úgyhogy...
1: Mondjuk a 400-as gyorsváltónál a biztos aranyat kijelenteni.
0: Jó, aztán... nem, bocsánat.
1: Az egy kicsit
0: ami erős, komolyan,
1: de, azt mondom, de konkrét éremesély.
0: Konkrét éremesély, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos aranyra mondani.
1: Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért gondolom, pontosítsuk.
0: Igen, meg hát ott azért a másik 3 embertől is függ, illetve akik úsznak majd délelőtt, de igen, tehát egy felépítve ezt az egészet, egy úgymond nem mondom biztos aranyra, akkor meg de éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristófhoz ebből a szempontból, úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
1: Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók itt-ott-amott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát felnőttként is váltóban vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott-amott finoman jelezték, hogy hú de jó lenne, ha Milákot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon is lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
0: Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgy mondom már megint, hogy egy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszócsapatban, nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölés az bejött. Remélem, hogy nem kell még egyszer
1: egy ilyen... jobban örült, mint az egyéni aranyainak. A váltó aranynak. Teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
0: Igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni? Tehát,
1: de meg ki is ment.
0: De még ki is ment nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én azt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa bajnokság, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetés, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a döntőnél, én ott tudtam meg, hogy a Kristófhoz úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg az
1: amikor
0: egyik.
1: Amikor fölébredt.
0: Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is azt hiszem pont ebéd.
1: Neki meg ezzel múlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
0: Igen, mert valójában ő lett volna.
1: Viszont így Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, igen. Akár csak Kósori.
0: Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő a lelátón ült előttem, és akkor, hogy ő fog keresztül, nem fogsz úszni.
1: Nem kéne menni lassan.
0: Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Már egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
1: Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de addig meg rendeznek Budapesten, egy mindig itt rendezik, megint rendeznek Budapesten egy vizes világbajnokság, de ez már kvalifikációs világbajnokság, tehát azért ez egy nagyon komoly verseny, ráadásul nem a Duna Arénában, hanem az MVM Domban, ami már...
0: Meg ez tervezett világbajnokság, nem beugrott.
1: Az egy utolsó szempont, így van, és már méreteibe is az MVM Dom azért az egy grandiózus darab, és persze még mindig nem akkora, mint a Los Angelesi lesz, mert az embertelen, de már egy kicsit modellezi, gondolsz-e már erre a budapesti VB-re?
0: Hát persze, hogy gondolok. Ugye voltam már
1: itt van.
0: Igen, mindjárt itt van egyrészt. Ugye hát az lesz a legnagyobb célunk, hogy ott a döntőbe ott legyünk, és akkor ott, ha már a döntőbe is vagyunk, előtte vagy az alatt megúszom ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
1: De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
0: Igen, mármint az olimpiára, olimpiai szintet. Igen,
1: hát úgy értem, de, ja, azt, igen. De azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
0: hát
1: mennyi.
0: Hát az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, van, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddigi világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
1: Igen.
0: Ugye ebbe az elmúlt egy hónapban az Európa bajnokság is esett, azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
1: És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezéssel kvalifikálnak ugye az olimpiára, tehát azért, és egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton Rihárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM Doom, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm, Márton Rihárd úszó ezüstérmesünk volt a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Augusztus 12-én veszük fel ezt a beszélgetést Márton Anita otthonában, és nem így terveztük, de napra pontosan 10 évvel ezelőtt a Riói olimpián megnyerted a bronzérmet, ami hát fantasztikus teljesítmény. Hogy emlékszel erre a napra?
3: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
2: 19 méter 87 cm-rel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen, és nem csak ebben a sportágban, majd erről még beszélünk. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa Bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
3: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghambe. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
2: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. A érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
3: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor, amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trénye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
2: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
3: Hú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlydökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz, úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 távos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van, szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinknak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubbá nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
2: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
3: Elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötöttek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
2: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki voltál, akkor kérdeztem, hogy látogatok, mert mondtad, nem, indulok.
3: Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
2: Hogyan változott a mentalitás, hogy ugye 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
3: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
2: A sportág halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
3: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
2: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
3: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
2: 15-ször?
3: Hát, vagy többször, már jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyében, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
2: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
3: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
2: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
3: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
2: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
3: Sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatottsága az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már, angoloknál is, spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökőnő ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nagyon ilyen nemzeti érzést hoz, ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
2: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csaba, az éreztél valaha egy ilyen fővárosvidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
3: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy

0: bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, ha bár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudományegyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
1: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
0: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag, és akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni, és tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület Atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
1: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
0: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most. Volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem, ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő, neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet,

0: próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na hát azért próbálkozik, igen.
1: A munkát hazahozod valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
0: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az élsportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye a édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó, pörög az agyam még.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Mártonnal itt a házának kertjében, talán a szél bele is hallatszik, és a hírek előtt ott hagytuk el, hogy indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
0: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó, magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a 3 elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy, és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a 2 oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette kijelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
1: Mi ugye azt szerettük volna itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy egy időben legyetek a stúdióban, de amikor ez adásba megy, akkor te nem vagy Magyarországon. Ha már a csapatról beszéltünk, akkor azt olvastam nálad, hogy a három már említett, újra választott, megerősített elnökségi tag mellett behoznád dr. Langár Bencét, aki befektető egyetemi oktató közgazdász, Molnár Balázs közgazdát, illetve Rutkowski Edét, aki a régebben dolgozott ugye a szövetségben is, de amúgy az Európai Atlétikai Szövetség projekt koordinátora. Így lenne teljes a csapat, illetve miért pont őket?
0: Most nyilván jelenleg úgy gondoljuk, hogy így lenne teljes a csapat. Szerettünk volna nyitni és olyan embereket is behozni az elnökségbe, akik egy kicsit külső szemszögből is tudják nézni. Nyilván nagyon fontos az, hogy magát az atlétikát is ki kell vinni a piacra. Tehát azért az elmúlt időszakban is, amióta ugye a kormányváltás is volt, ez ugye a kormány részéről is többször elhangzott, hogy az az egyik elvárás ugye az egyesületek és a szakszövetségek felé, hogy sokkal több lábon álljanak. Ugye szerencsére az atlétika ugye az egyik alapsportág, tehát hogy azért úgy gondolom, hogy ennek van realitása, hogy egy picit jobban a piacot kiszolgálva lehessen tovább menni. Ugye a Rutkowski Edének ugye széleskörű tapasztalata van, nemzetközi kapcsolatok, versenyszervezés, ugye korábban dolgozott az atlétikai szövetségnél is, úgyhogy így nagyon széles körű tapasztalattal rendelkezik, jól átlátja a dolgokat. A Molnár Balázs, ő ugye szintén atléta volt, az atlétika világából indult útnak, ő pedig ugye olyan cégei vannak, akik, vagy amelyekkel atlétákat, sportolókat visznek ki Amerikába, Amerikából most már vissza Magyarországra, illetve más országok fele is nyitottak most már ők is a piacon. Nyilván ő is egy elég széles körű látásmóddal rendelkezik, ami gazdasági oldalról ugye meg tud közelíteni. Itt beszélhetünk akár, tehát nem csak maga a sportolóknak, hanem az edzői tudásnak is ugye a behozatalát, kihozatalát egy picit megközelítve. És hát ugye dr. Langár Bence pedig egy nagyon sikeres befektetői vállalkozás cégeket tudhat maga mögött, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért mindent is tud, amit ebben a szegmensben tudni lehet. Viszont úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben érdemes lesz még bővíteni a csapatot elnökségi szinten is, hiszen ha Magyarországon is több szövetséget megnézzük, illetve ugye a világtrendet is követve, tehát nem hétfős elnökségek vannak azért a szakszövetségekben, hanem 11-13, akár 15 fő. Nyilván ilyen esetben a munka is meg tud oszlani, illetve nyilván egy sokkal szélesebb látásmódot biztosít egy szövetségnek a működésre, hiszen ugye több szem többet lát. Úgyhogy vannak ilyen irányú elképzelések is a jövőben. Egyelőre nyilván az a kérdés, hogy szeptember 2-án a tisztújító küldött gyűlésen, hogy döntenek az egyesületi vezetők, képviselők, és hogy utána, ha olyan döntés születik, hogy elnöknek választanak, és ez a csapat esetlegesen össze tud állni, akikkel mi eddig együtt beszélgettünk, akkor nyilván látnunk kell azt, hogy mit találunk az atlétikai szövetségben, és hogy tudunk megindulni. Egyébként nagyon jól előkészített anyagok vannak már most is a háttérben. A megerősített három elnökségi tag az elmúlt hónapokban is nagyon sokat dolgozott azon, hogy az egyesületek képviselőit megkeresték, beszélgettek velük, mire van szükség, mit látnak másképp, javaslatokat gyűjtöttek. Ezek ugye össze vannak szedve egy csokorba, úgymond rangsorolva vannak nyilván, hogy mi az, ami prioritást érez, és úgymond úgymond azonnali cselekvést kell ezzel kapcsolatban véghez vinni. És hát nyilván ez azért idő, hogy átlássuk a teljes hátteret, és hogy milyen irányban, meg milyen mozgástérben lehet elmenni.
1: Hogy a hallgatóink is értsék, mi a dolga egy szövetségnek, és akkor itt most egy sportági szakszövetségnek, és most akkor itt bontsuk egy kicsit szét az élsportot, illetve a szabadidősportot két részre.
0: Hát élsport részéről ugye maguk a versenyeknek a megszervezése ugye részben, vagy ugye fölkérni arra egyesületeket, hogy ugye egy országos bajnokságot rendezzenek meg. Nyilván a válogatott sportolóknak a segítése, legyen az szó egészségügyi vonalról, vagy a felkészülésük támogatásáról esetlegesen. Ugye a különböző korosztályos és felnőtt Európa-bajnokságok, világbajnokságokra való felkészítés, utaztatás, egy nagyon komoly irodai háttérre van szükség nyilván, akik így a mindennapokat is leszervezik. Nyilván nagyon sok rétű, ugye kapcsolattartás más szövetségekkel, akár itthoni szinten, akár ugye nemzetközi szinten a World Athletics-el, az Európai Atlétikai Szövetséggel. Nyilván folyamatos információ áramlás van napi szinten ugye az Európai Szövetség, Világszövetség között, illetve az Atlétikai Szövetség között. Fú, hát nagyon sok mindent lehetne egyébként felsorolni, és akkor ugye nyilván van egy másik része, ami ugye nem az élsporthoz kapcsolódik, hanem a tömegsporthoz. Ugye meg kell teremteni az utánpótlás bázist, ugye minél több fiatallal megismertetni az atlétikát. Ugye az elmúlt időben ez is egy ilyen hiányként merül föl, ugye jelenleg az Atlétikai Szövetség vezetése nem kellőképpen nyitott mondjuk az utcai versenyszámok iránt, a hegyi futó, ultrafutó versenyszámok iránt, holott sokkal szélesebb a paletta attól, hogy csak a pályaatlétikáról beszéljünk, és nyilván erre igény van, hiszen szerencsére így Magyarországon is azt lehet látni, hogy egyre többen veszik rá magukat, és akkor elindulnak egy városi maratonon, vagy egy kisebb futóversenyen, és én úgy gondolom, hogy itt is a szövetségnek feladata, hogy népszerűsítse a saját sportágát, jelen legyen, és ebből lehet utána építkezni, de tényleg de nagyon sok mindenről lehetne még beszélni.
1: Az utóbbi időben többször hallottam olyat, hogy Halász Bence a hátán viszi a magyar atlétikát. Mi a véleményed erről? Egyetértesz-e ezzel, vagy azzal, hogy Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, vagy az utánpótlásból jövő, de már a felnőtt versenyek is induló Báthori Liliana is hozzátesz a magyar atlétikához?
0: Alapvetően, ha megnézzük, akkor az elmúlt, hát nem is tudom, 20-25 évben általában egy ilyen kiemelkedő személye volt a magyar atlétikának. Itt ugye mondjuk először Pass Krisztiánt, de még hogyha előttük is visszamegyünk, azért Annus Adriánék, vagy akár Kővágó Zoli, de aki igazán kiemelkedő volt, tehát ugye Pass Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, ugye utána, amikor ő befejezte a pályafutását, ugye akkor jöttem én, illetve ugye dr. Bai Balázs 110 gátas futónk, és most ugye úgy gondolom, hogy a Bence az egyik ilyen sportcsillagunk, hiszen ugye nemrég meg is nyerte az Európa-bajnokságot kalapácsvetésben, és nyilván igen, tehát nagyon sok tehetséges fiatal atléta van a háttérben is, akik ugye várják azt a lehetőséget, hogy igazán kiugorhassanak a saját versenyszámukba. Mindig volt azért, tehát voltak más atléták is, akik megközelítették ugye a dobogós helyezéseket. És sajnos nálunk ilyen magyar rossz szokás, hogy ugye csak azt nézzük, hogy érem van-e, és hogy csillog az érem, amikor az is fontos, hogy nyilván akár egy 1-8 helyezet, egy 12 helyezet, vagy egyáltalán az, hogy már van, aki képviselje hazánkat egy-egy ilyen versenyen, hiszen tényleg ugye az atlétika, a sportok királynője, világszinten rengeteg embert mozgat meg, és talán a legnehezebb is ugye a top vonalba beérni, tehát nyilván nem mindegy, hogy egy sportágat, nem tudom, most csak mondok valamit, 3 millióan űznek a világon, vagy mondjuk 500 000-en, és így ugye sokkal nehezebb tényleg ugye sprintben is, hosszú távfutásban ugye az afrikaiakkal felvenni a versenyt, akik ugye genetikailag is már arra vannak ráállva. Egyébként egyszer ilyen érdekességképpen mondta valaki, hogy hát, hogy mi magyarok, mi a dobószámokra vagyunk ráállva. Hát mondom, azért ez egy kicsit erős, de nyilván azért alapvetően a magyar emberek többsége is egy ilyen zömökebb, erősebb testalkat, de azért, ha megnézzük ugye a jelenlegi magyar atlétikát is, futó és ugró atlétákból is bővelkedünk, és sikeresek vagyunk.
1: Én nagy híve vagyok annak, hogy azt az atlétát is ismerjük el, aki egyáltalán döntőbe jut világversenyen. Márton Anitával beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért, és beszéltünk korábban a létesítmény helyzetről, és ha már most, mint elnök jelölt kérdezlek, van egy nemzeti atlétikai központunk Zsigocki Gyuláról elnevezve, aminek az edzőpályáját elvileg ingyen használhatják a válogatott sportolók, de az egész létesítmény kihasználtságával kapcsolatban te hogy vélekedsz?
0: Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki lehetne használni. Egyébként én úgy tudom, hogy nem ingyenesen használható maga a bemelegítő pálya részem, hanem ugye fönt az a futókaré a stadionon belül, és pont ez a probléma, hogy én ebbe egy kicsit úgy gondolom, hogy erősebb kommunikációra kellett volna törekedni a szövetségnek az államtitkársággal. Én egyébként így, mint egyesületi vezető, ugye mi vagyonkezelők vagyunk itt Szegeden, tehát nyilván azért van egy rendszeres kapcsolattartása az állami szférával, és beszéltünk erről, hogy nyilván ez egy tárgyalás kérdése. Na most, ha az egyik fél nem ül oda tárgyalni, és nem indul meg egy kommunikáció, akkor nyilván ez a létesítmény nincs kellőképpen kihasználva, de ugye állami részről is természetesen feltétel az, hogy azért fönn kell tudnia tartania magát a létesítménynek, és én egyébként örülök neki nagyon, mert azóta többször jártam már ott a stadion közelébe, és rendszeresen járnak ki testnevelés órán is gyerekek, a játszótéren is, ami ugye mellé lett építve, ott is többször láttam már csoportokat, tehát hogy azért ki van használva maga a létesítménynek az a része, ami a lakosságnak lett ugye átadva, viszont egy picit talán jobban ki lehetne használni az edzőpálya részét is. Itt ugye egy picit talán az is probléma, hogy a szálláshelyek a közelben nem igazán vannak, és nyilván, hogyha edzőtáborozni érkezik oda egy csapat, akár Magyarországról, akár külföldről, nyilván az lenne a legideálisabb, hogyha a lehető legközelebb lenne a pályához, akár egy ilyen pályaszállás is. Azt kifejezetten nagyon szeretik az atléták, hogy tényleg semmi mást úgymond nem kell csinálni, csak fölkelni és lemenni a pályára, amikor például Nyíregyháza
1: ilyen. Tatabánya is ilyesmi.
0: Igen, de ugye Nyíregyházán kifejezetten ugye nagyon jó az, hogy ott ugye gyakorlatilag a fedett pályát a hotel résztől egy üvegablak választja el. És akik mondjuk a téli időszakban, mondjuk akár egy országos bajnokság ideje alatt ott laknak, ők csak kimennek a folyosóra, leülnek a kanapére, és nézik az atlétika versenyt, vagy akár az edzéseket, és a rögtön ugye a fedett pálya mellett van a szabadtéri pálya, tehát hogy tényleg teljesen nyugodtan csak az edzésre koncentrálva ott tud lenni a sportoló a létesítménybe, mert ott van minden egy helyen. Ott tud regenerálódni, ott tud kikapcsolódni, az étkezés ott van, az edzés lehetőség ott van, tehát hogy nyilván ilyenekre lenne szükség minél többre.
1: Van Magyarországnak egy Continental Tour Gold versenye 16 éve, ez a Gyula István Memorial Atlétika Magyar Nagydíj, neked ugye nem kell bemutatnom. Ez a Formula 1 után a második olyan verseny, amit minden évben megrendeznek legrégebben. Mi a vélekedésed erről elnökjelöltként?
0: Én nagyon örülök neki, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány, amit kutya kötelessége továbbvinni a magyar atlétikának. Viszont talán egy picit ugye azért arra is gondolni kell, hogy itt annyira kevés a lehetőség a magyar élmezőnynek, hogy színre lépjen. Ugye azt tudni kell, hogy egy-egy ilyen kvalifikációnál, mondjuk egy Európa-bajnokság, világbajnokság vagy olimpia kvalifikációnál, ugye kétféleképpen lehet kvalifikálni. Az egyik, hogyha valaki a World Athletics által megszabott szintet teljesíti, ezt körülbelül egy olyan 8-10 ember tudja a világon teljesíteni, és utána pedig a világranglista alapján föltöltik ugye a mezőnyöket, és itt viszont számít az, hogy milyen kategóriájú versenyen versenyzett az adott atléta, ott milyen helyezést ért el, és milyen eredménnyel érte el. És pont ezért történhet az meg, hogy a mi atlétáink elé rendszeresen bekerülnek olyan külföldi atléták, akik jóval kisebb eredménnyel, vagy gyengébb eredménnyel rendelkeznek, viszont a saját országuk fektet abba, hogy olyan kategóriájú versenyeket rendezzen, ami segíti a saját atlétájuknak a kvalifikációját. És nálunk viszont ugye az elmúlt években nem volt ilyen, én szerintem talán a 2023-ban volt az utolsó, amikor bronz kategóriás versenyt szerveztek. Tehát, hogy gyakorlatilag a saját sportolóinkat tolunk ki, és rengeteg pénzt, nem mondom, hogy az atlétikai szövetségből bele, de nyilván az Atlétika Szövetség részéről is, illetve ugye ennek van egy állami támogatása is. Én egy picit úgy érzem, hogy ezzel jobban is lehetne gazdálkodni, viszont például a tavalyi évben, idén sajnos nem tudtam elmenni, de a tavalyi évben én is kint voltam, és annyira jó volt látni, hogy olyan sok ember volt a stadionban, hogy ott voltak a mi atlétáink is, és amikor jöttünk hazafelé, akkor mondtam is a férjemnek, hogy megmondom őszintén, egy picit irigykedem. Mert én is ugye több gyulai memoriálon indultam, akkor azokat ugye Székesfehérváron rendezték meg, illetve egyet még a régi Népstadionba. Viszont nyilván ez a millió, ami itt a Nemzeti Atlétikai Stadionban van egy ilyen verseny alkalmával, hogy hazai közönség, tehát hogy ugye a 23-as budapesti világbajnokságon volt lehetőségem ezt megélni, de egy picit azért így irigykedve gondoltam az akkori, vagy a jelenlegi atlétáknak, hogy nekik ez most már úgymond évek óta rendszeresen megadatik.
1: Márton Anitával beszélgetünk, aki elnök jelölt a szövetség élére, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy tudod-e, hogy miért alakult ki részben az elnökségen belül, részben pedig a szakosztályok, klubokon belül ez a fajta ellentét, amit most látunk a social médiában. Mi lehet ennek az oka, hiszen atléták vagytok, ugyanazt szeretnétek?
0: Én annyira egyébként nem érzem erősnek mondjuk a klubok közti ellentétet. Nyilván van pár klub, akik nagyon erősen képviselik az egyik, vagy a másik, vagy akár ugye jelenleg a harmadik oldalt, hiszen ugye, ahogy mondtam, ugye van most jelenleg az Atlétikai Szövetségnek ugye a régi, vagy akár jelenlegi vezetése, de ott ugye Gyulai Miklós lemondott. Van ugye a három pozíciójában megerősített elnökségi tag, illetve van ugye a Kovács Zolit képviselő csoport is. Egyébként szerintem azért a Kovács Zoli és a köztem én egyáltalán nem érzem ezt az ellenségeskedést. Szerintem egyébként a klubokból, vagy a kluboknak abból lett elege, hogy egyszerűen semmiben nézik őket. Tehát ezt nyilván nem lehet tovább csinálni. Nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt időszakban, ami azért kérdéseket vett föl, akár sport szakmai szemszögből, akár azért lehetett ugye elég sok mindent olvasni az interneten és a különböző vezetői pozíciókban lévő emberekről. Nekem nem tisztem ezzel kapcsolatban úgy gondolom véleményt nyilvánítani, viszont én úgy érzem, hogy ez nem tett jót a magyar atlétikának, és nem az nem tesz jót a magyar atlétikának, hogy most van egy ellentét, úgymond. Nyilván egyébként, ha a Zolit nézzük, vagy akár engem nézzünk, nagyon hasonlóak az elképzelések. És úgy gondolom, hogy azért a magyar atlétikában élők nagy része pontosan érzi, érti, hogy mire van most szüksége a magyar atlétikának, és nyilván mind a ketten ezt képviseljük kisebb árnyalatokban. Ki az egyik részét látja fontosabbnak, ki a másik részén. Én itt újra visszatérnék arra, hogy én nálunk azt látom erősebbnek, hogy mi tudunk csapatban gondolkodni, és szerintem erre van most szüksége a magyar atlétikának, hogy közösen tudjunk előre menni, és ne legyen egy belső széthúzás. De ez nem azt jelenti, hogy valakinek nem lehet véleménykülönbsége. De nyilván, ha azt meg tudja magyarázni, és alá tudja támasztani, akkor annak helye van, és annak viszont nincs helye, hogy már valakinek más véleménye van, és be kell fognia a száját.
1: Beszéltünk az atlétikai világbajnokságról, ugye 2023-ban a World Athletics elnöke azt mondta, hogy a világ eddigi legjobb ilyen típusú rendezvénye volt. Szerinted a magyar atlétika jól élt azzal a lehetőséggel, amit ez a világbajnokság nyújtott?
0: Szerintem jól élt, de élhetett volna sokkal jobban is. Talán én szakosztályvezetőként éltem akkor azt meg, hogy azért a budapesti világbajnokság előtt, után megnőtt az atlétika iránt érdeklődők száma, nagyon sokan csatlakoztak akkor az egyesülethez, egy nagy számú létszámnövekedést tudtunk tapasztalni, viszont úgy érzem, hogy marketing vonalon mondjuk azt látva, hogy mondjuk egy britek ezt hogy tudták fölgöngyölíteni, akár a Rio-i olimpiára, ha gondolok, hogy ezt hogy oldották meg, vagy akár egy pekingi gyémántligára, tehát sokkal nagyobb energiát tudtak abba fektetni, hogy ezt népszerűsítsék, hogy ez egy nemzeti érdek legyen, hogy miért szervezünk. És akkor most egy picit így ide csatolom azt is, hogy ugye volt már erre a korábbiakban próbálkozás, hogy ugye budapesti olimpia. Ez ugye az olimpiai mozgalom, olimpiai szemlélet, és hogy például ugye 24-ben, illetve 24 előtt, hogy Párizsban sikerült azt elérni az évek alatt, hogy Párizs ezt akarja, hogy ők attól függetlenül, hogy nyilván ott is voltak ellentétek akár politikai vonalon, de össze tudtak fogni, és tudták azt mondani, hogy igen, Franciaországnak, Párizsnak, a francia népnek erre szüksége van. És én nagyon szeretném, hogyha ez egyszer itt nálunk is véghez menne, és egy picit ez a nemzeti érzés, egy picit látni azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy majd itt stadionokat építünk, hanem annyi minden van a háttérben, amit az átlag emberek is igenis hasznosnak találhatnának, és a saját hasznukra fordítva élvezhetnék ennek a gyümölcsét.
1: Hát az olimpiáról még nem is született döntés, de az atlétikai világdöntőt az Budapesten rendezik, ugye egy háromnapos esemény, ahol a világranglista első 10 helyezettjét hívják meg. Erről mi a véleményed?
0: Szerintem alapvetően egy jó kezdeményezés. Én amit mondjuk nagyon sajnálok, hogy sajnos a technikai számok egy picit kiszorultak. Nyilván ez nem a magyar atlétika döntése, hanem ez ugye egy nemzetközi döntés. Én értem azt is, hogy esetleg ugye marketing szempontból ugye azért a sprinterek, a rövid távfutás sokkal nagyobb előnyt élveznek a technikai számoknál, meg ugye nyilván hosszabb idő egy technikai számot lebonyolítani, de azt én nem feltétlenül tartom fairnek, hogy amíg a futások gyakorlatilag a teljes palettát képviselik, addig például dobásban ugye Bencének szurkolhatunk, majd ugye férfi kalapácsvetésben, illetve azt hiszem női gerelyhajítás lesz, ha emlékeim nem csalnak, és ugyanígy az ugrások is egy picit a háttérben vannak szorítva, pedig nyilván nagyon látványos tud lenni, és kiélezettek ott is a versenyek, sokszor centig döntenek.
1: Az olimpiai ciklus felénél járunk. Hogy érzed, hogy azok, akik mondjuk az LA10 programban benne vannak az atlétik képviseletében az atléták közül, illetve a kvótaszámok tekintetében hogy áll pillanatnyilag a magyar atlétika?
0: Szerintem jól állunk. Nyilván itt ugye jövő évben lehet elkezdeni ugye a kvalifikációt gyűjteni atlétikába, és hát azért az utolsó pillanatok is mindig sorsdöntőek, úgyhogy most egy picit megint visszacsatolok oda, amit mondtam, hogy elengedhetetlen az, hogy olyan minőségű versenyeket rendezzen a Magyar Atlétikai Szövetség, amivel tudjuk segíteni a fiatal atlétáinknak a kvalifikációját, hogy ne kelljen órákat utazni ahhoz, hogy egy jó versenyen tudjanak szerepelni, hanem ez nekik is itthon megadasson, úgymond.
1: Igen, de ez pénz kell, és akkor így csatolunk vissza arra, amit mondtál az elnökségi bővítéssel kapcsolatban, hogy olyan emberekre van szükség, akik adott esetben pénzt tudnak hozni a szövetségnek, amiből aztán ilyen típusú kvalifikációs versenyeket lehessen rendezni.
0: Akár igen, nyilván, tehát ugye a szponzorok, támogatóknak a behozatala, illetve nyilván jelenleg nem látunk bele, hogy mi a pontos helyzet a magyar atlétikába. Ugye a három elnökségi tag ugye pont ez miatt emelte fel a szavát már a kezdetekben is, mert úgy érezték, hogy teljesen más irányba is lehetne csoportosítani a pénzeket. Most itt nem szeretnék abba belemenni, hogy honnan kéne elvenni. Nyilván megvannak azok a szegmensek, ahonnan lehet elvenni mindig pénzt, és ezt most egyáltalán nem a sportolóktól, de nyilván tehát egy jól átgondolt költségvetéssel úgy gondolom, hogy ki lehet szorítani azt az összeget, mert itt azért nem 100 milliókról beszélünk.
1: Hogyha van még olyan küldött, aki nem döntötte el, hogy rád, Márton Anitára, vagy Kovács Zoltánra szavaz, bár úgy tudom, hogy magán a küldött gyűlésen is lehet jelentkezni valakinek elnöknek, de hogyha marad ez az állás, ugye lezárult a jelentkezési ciklus, szóval, hogy ha van olyan küldött, aki még nem döntött el, hogy kire szavaz, annak mit üzennél?
0: Én úgy gondolom, hogy, tehát ahogy mondtam is, hogy nem sokban tér el egyébként a Kovács Zolinak az álláspontja a mi elképzeléseinktől. Én hiszek abban, hogy a magyar atlétika össze tud fogni, és mi ezt csapatként tudjuk képviselni, ugye a korábban felsorolt elnökségi tag jelöltekkel, de nyilván ez nincs kövevésben, hogy mindenkit be fog szavazni a küldött gyűlés, akiket mondjuk mi gondoltunk, vagy akikkel elkezdtünk együtt dolgozni, de bármi történik, én például nyugodt szívvel mondom azt, hogyha a Zolit választják meg, és utána is bármiben tudom támogatni a magyar atlétikát, akkor ugyanúgy oda fogok állni, és segíteni fogok a Zolinak. És úgy gondolom, hogy ez fordítva is így lesz, és bármilyen összetételű lesz az elnökség, mindenkinek félre kell tenni az esetleges személyi ellentéteket, és azzal menni tovább, hogy itt a magyar atlétikáról van szó, mert ha most nem tudunk tovább menni, akkor egyszerűen meg fogunk rekedni, és olyan lehetőségektől esünk el, amiket utána már nem fogunk tudni kihasználni.
1: Márta Ranita, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: A mikrofonnál Szegő Tibor. Augusztus közepén lejárt az a határidő, melyen belül bárki jelentkezhetett a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára. Mostani tudásunk szerint ketten kandidálnak. A 8-szoros magyar bajnok, korábbi atléta Kovács Zoltán, és az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, fedettpályás világbajnok, korábbi súlylökő Márton Anita. A következő 2 órában velük beszélgetek ebben a sorrendben, a stúdióban Kovács Zoltán. És a kérdés elsősorban az, hogy lehet-e azt, hogy először megismertettünk téged a hallgatókkal, mert hogy tudom, hogy az elmúlt hetekben leginkább elnökjelöltként hallhattak rólad, de azért több évtizednyi sportolói, sportvezetői, edzői múlt van mögötted, úgyhogy kérlek, hogy mutasd be magad.
4: Szeretettel üdvözlöm én is a rádióhallgatókat, és egy kérdéssel mennék, hogy mennyire legyen mély ez az elemzés múlt tekintetében?
3: Hát amennyire gondolod magad kiadni.
4: Jó, rendben. Klasszik magyar fiúként én labdarúgással kezdtem, és ott voltam először válogatott, utána kosárlabdáztam, abban nyertem először országos bajnoki címet, és nekem az atlétika az életemben Mohácson érkezett bele, Filákovics Istvánnak köszönhetően 2006 magasságában akkor ragadtam lent az atlétika pályán.
5: 20 éve,
4: igen. És akkor Mohácsi idők tartottak 2010-11-ig, az utánpótlás korosztályokban szerintem kimagasló eredményeket értem el, az U20-as Európa-bajnokságon voltam negyedik helyezett 400 méterre, meg a 4x400-as váltóval, és 2011 magasságában az egyetemváltás során kerültem föl Gödöllőre. Onnan Benkő Ákos vette át a munkát, következtek a felnőtt Európa-bajnokságok, kisebb egyéni sikerrel, de a váltóval ott voltunk a legjobbak között, vagy a legjobb 16-ban, és utána Karlik Pállal dolgoztam tovább Ákosban halála után 2013-tól 2017-ig. De 2013-tól párhuzamosan már elkezdtem edzősködni, és Gödöllőn a akkori legkisebb korosztályal a 2003-2004-ben született gyerekekkel kezdtem. Az ides tova 13 éve volt. És 2018-ban volt egy átalakulás a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klubban, átalakult az Egyesület elnöksége, és onnan kaptam olyan sportszakmai vezető szerepet az atlétikában a GEAC-on belül, ahol egy műhely konstrukcióba kezdtünk el gondolkozni a kollégákkal, aminek igen kimagasló példája volt például a múlt heti Európa-bajnokságon Kriss Sarolta is, vagy Enyégi Patrik döntős helyezése, de azért mondom Sacit, mert ő ott született Gödöllőn, és ott is kezdett el atletizálni.
5: Most nem, pontosan nem tudom, de talán holnap vagy holnap után lesz a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nem írta meg Saci, mert kérdezem tőle, hogy mikor érkezik be. Emellett 2018-ban akkor még jogelőd intézményként a Szent István Egyetemen kezdtem el dolgozni, mint sportfelelős az akkori kisebb támogatottság, már a sport irányában kisebb támogatottságú egyetemen. És 2020-ban az egyetemek átalakulásával a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen belül kaptam nagyobb sportvezetői szerepet. Itt leginkább a szabadidősport és a versenysport egységesítése volt a feladat. És 2023-tól dolgozom intézetigazgatóként az egyetemen, a testnevelési és sportintézet vezetőjeként. Emellett párhuzamosan vittem az atlétika edzői szakmát, illetve 2019-től 2022 tavaszáig a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás referense is voltam, és mellette épült az edzői szakma is. Szerintem kitérünk majd a kérdésekkel rá, vagy legalábbis remélem, azért az edzői szakmában is vannak olyan pontok, amire büszke vagyok kifejezetten.
5: Ebben a beszélgetésben megpróbálunk mind a két félnek hasonló kérdéseket feltenni, és miután a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért indulsz, muszáj vagyok egy kicsit rákérdezni arra az elmúlt időszakra, ami kiváltotta tulajdonképpen ezt a helyzetet. Uh-huh. Ugye Gyulay Miklós lemondott, aztán egy kicsit korábbra hozta a lemondását. Szerinted mi okozta, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség ilyen helyzetbe került?
4: Próbálom röviden megfogalmazni a dolgot. Szerintem az elnökségen belüli kommunikációs ütközések és az ott meg nem történt döntéshozatalok kommunikálásának a hiánya a tagszervezetek irányába. Az elnökségi tagok 2024. szeptember 20-án lettek emlékeim szerint megválasztva, idestóval lassan 2 éve. És egy olyan átfedés alakult ki a magyar atlétikában, hogy a 7 elnökségi tagból 5-en közvetlen érintettséggel rendelkeztek valamelyik egyesületben. Ez nem szándékosan, de a döntéshozatali jogköröket, vagy a döntéshozata lehetőségét megbénította, és ez nem megfelelően volt kommunikálva meglátásom szerint a tagszervezetek felé.
5: Az, hogy elindulsz az elnöki pozícióért, az mikor vált számodra világossá?
4: Mielőtt a hivatalos sajtóbeszélgetés megtörtént, én hónapokkal előtte sok mindenkivel beszéltem, közvetlenül atlétikában érintett emberekkel, sportvezetőkkel, amúgy nagyobb szervezet vezetőivel, hogy az én szakmai múltamat tekintve azt a típusú kommunikációs stílust, ahogy próbálok az emberekkel dolgozni, és amit az atlétikában eddig elértem sportvezetőként, illetve edzőként, abban benne van az a potenciál, hogy tényleg lehessen egy szakszövetséget vezetni, nem csak határokon belül, hanem nemzetközi porondon is ott tartani a magyar atlétikát. És ez egy hosszabb 2-2,5-3 hónapos gondolkozásmenet volt, és a korosztályom és a külső támogatottság, és leginkább a család támogatottsága is abba az irányba vitt, hogy, hogy meg kell méretetnünk magunkat, hiszen a versenyzői múltam is erről szólt, illetve meg kell próbálni egy olyan gondolkozásmódot és kommunikációs stílust behozni, ami az elmúlt 2-2,5 évben egyáltalán nem volt jellemző a magyar atlétikára.
5: Tudjuk-e definiálni, hogy a hallgatóink is pontosan értsék, hogy mi a dolga egy sportági szakszövetségnek, és azon belül mi a dolga az elnöknek?
4: Az én meglátásom szerint ez elnökségre és szakszövetségre bontanám, mert én mindig csapatban gondolkozom. Az elnökségnek az én meglátásom szerint stratégiai elnökségi gondolkozásmóddal kell létezni egy szakszövetség élén. Ami azt jelenti, hogy egyszer és mindenkor meghatározza az irányvonalat, amit gondol az adott sportágnak, másodrészben kiválasztja azokat az embereket különböző pályázati úton, akik ezt meg tudják valósítani, és harmadrészben partnerként tekint a sportolókra, edzőkre, egyesületekre, klubokba, ezeknek az irányvonalaknak a meghatározásában. És az elnök feladata az, hogy ezt az elnökségen keresztül érvényesíteni tudja a magyar atlétika érdekében.
5: Mi volt a motivációd, amikor beadtad a pályázatodat?
4: Az a közösségi, társadalom közösségi támogatottság, amit kaptam a feltételes kérdés után, hogy mi lenne, ha beadnám a pályázatomat.
5: Ugye a Mate Geacnál közel 10 évig építettetek egy atlétikai műhelyt. Ezen tapasztalatok alapján alkalmasnak érzed magad arra, hogy egy sokkal nagyobb szervezetnek legyél a vezetője?
4: Konkrétan a válaszom igen, de kifejteném, hogy miért. Én nem csak az atlétika szakosztályt emelném ki az elmúlt 10 év folyamán, ott olyan edzőkkel dolgozhattam együtt, akik felnyitották a szememet azzal kapcsolatosan, hogy már az atlétika egyéni sportág, de mégis csapatban kell együtt dolgoznunk. Ki tudtunk alakítani egy olyan struktúrát, ahol meg tudjuk teremteni az utánpótláskorú versenyzőinknek azt a választási lehetőséget, hogy a számukra legalkalmasabb szakágat válasszák. És ezt közösen alakítottuk ki azzal a 8-12 edzővel, ez mindig kérdés, hogy éppen mennyien vannak egy szakosztályban, akik aktuálisan ott vannak. És ehhez kompromisszumképességre van szükség, érdekérvényesítésre, egymás véleményének az elfogadására, vagy éppen egy olyan véleménnyel való munkára, amivel lehet, hogy szakmailag nem értek egyet, de elhiszem azt a kollégának, amit mond, mert ő tapasztaltabb abban, és nagyobb tudással rendelkezik, mint én. Mellette, a versenysport mellett, és erről kevés szó esett eddig, 2023 márciusától én kialakítottam egy szabadidősport szakosztályt a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klubban, ami az egyetemi polgároknak szólt. Most ott tartunk, hogy akkorára nőtt a szakosztály 2026 márciusára, hogy már át kellett adni egy olyan szakembernek, akinek kifejezetten ez az iránya. Ez számokban azt jelenti, hogy nagyjából 1110-valahány egyetemi polgár lépett be az elmúlt 2 évben. Ez egy olyan szolgáltatás csomag, ami az egyetemi platformon maga nemében egyedi volt, vagy unikális 2023-ban. És ez 2 év alatt kinőtt egy olyan létszámúvá, hogy 12 edzővel, heti 30 különböző edzésformával dolgoznak és létezhetnek az emberek. Ezt azért hoztam be, mert ez egy teljesen másik szegmens a versenysporton kívül. Próbálunk itt a piacról megélni, de mégis az egyetemi polgárságnak szolgáltatni. És a szakszövetségi munka is egy ilyen irányba kell, hogy meg elmenjen. Piacról kell megélni, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy kiért vagy kikért vállaltuk a szolgálatot az elnökségben.
5: Mi a véleményed az atlétikai versenyrendszerben szereplő sportolók számáról? Sok, kevés, pont jó.
4: Mindig lehetne több. Én inkább arról az oldalról tekintem ezt a dolgot, mint ahogy utánpótlás referensként is tekintettem, hogy azok a versenyek, amik jelenleg elérhetőek korosztálytól függetlenül, azok hogy tudják leginkább szolgálni annak a korosztálynak a fejlődését. 2020-ba alakítottuk ki a kollégákkal a szövetségben azt a területi liga versenysorozatot, ami azóta is tart az U13-as, U14-es, U15-ös, illetve az U16-os korosztálynak. Azóta ez jóval lazább rendszer lett, ami az én meglátásaim szerint nem feltétlenül a fiatalok fejlődését segíti, de a területi liga rendszer az megmaradt. Sajnos közben egy másik liga rendszer eltűnt, és az ifi junior versenyzőknek például most jóval kevesebb a versenyzési lehetősége. És ha megyünk följebb a korosztályokban, az élsportolóinknak nemzetközi porondon kell helytállniuk, a pár éve megváltozott kvalifikációs rendszer okán, az megint egy külön megközelítést igényel, de közben a leginkább határon belül versenyzőknek, akik a fő hátországot adják edzéstársként, támogatóként a legjobbjainknak, nekik meg csökkent a versenyzési lehetőség, és ezt nem a versenyek számában mérem, hanem annak a struktúrájában és a rendszerében. És ezt felül kell vizsgálni, az egyértelmű.
5: Kovács Zoltánnal beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. A kérdés az, hogy miért most? Hiszen korábban is voltak elnökválasztások, Gyulai Miklós elég hosszú ideig töltötte be ezt a pozíciót. Vagy miért nem vártad meg, hogy az ő elnöki periódusa lejár? Mondjuk nem volt mit várni, mert lemondott.
4: Most ért meg bennem az a gondolat, hogy az elmúlt 10 év során tapasztalt edzői, sportvezetői, intézményvezetői, szakásztályvezetői és intézetigazgatói tudást, szakmai tapasztalatot a Magyar Atlétika szolgálatára szeretném nyújtani. Nagyon sokat adott nekem az atlétika és életem legnehezebb pillanataiban is, megadta azt az erkölcsi középvonalat, amihez azóta is tartom magam. Ez az egyik, a másik pedig, hogy változtak úgy a mandátum lehetőségek az elmúlt időszakban, hogy nem 2028 után van tisztújítás a magyar atlétikában, hanem részleges tisztújítás 2026 őszén van.
5: Létrehoztál a kampányban egy weboldalt, a címe egypályán.hu, és a jelmondat az egy sportág, egy közösség, egy közös jövő. Ez mit jelent neked?
4: Egyszerű, de mégis nagyon szerteágazó a dolog. Sportolóként és utána edzőként is megtapasztalhattam azt, hogy milyen kis egyesületben eljutni nemzetközi szintre, és megkapni hozzá a segítséget, és edzőként is megtapasztalhattam azt, hogy milyen a legkisebb korosztálytól eljutni világbajnoki harmadik helyezett sportoló edzéséig az elmúlt 13 évben. Az atlétika nem csak a csúcsról szól, hanem a kezdeti lépésekről is. És ebben minden klubnak, minden jelenleg nyugvó klubnak fontos szerepet szánok, és ezért egy közösség, egy sportág és egy jövő, mert mindenki ugyanolyan fontos a részlete ennek az nagy egésznek, mint a legtetején a sikert elérő sportolóink és edzőink.
5: Figyelemmel a nemrégen véget ért atlétikai Európa-bajnokságra. Nyilván ez hosszabb, kifejtős kérdés lesz, de mit szeretnél elérni elnökként, hogyha téged választanak?
4: Azt, hogy az a bizalom, az ne csak egy kimondott szó legyen, és egy ebben az időszakban egy versenyhelyzetnek egy fő mondateleme, hanem tényleg a szakmaiságon, illetve az átláthatóságon, és a közös munkának az alapjára tudjuk építeni az atlétikát, és a bizalom akkor utána magától fog megerősödni és épülni. Ha ezt már sikerülne elérni, az nagy előrelépés lenne. Ha szakmai oldalról nézem a dolgot, akkor a múlt hét sikereinek meg kell keresni az okát, nagyon, nagyon kritikusan, és vissza kell fejtenünk az elmúlt 8-10 év szakmaiságát, munkáját, és sokkal őszintébben kell erről az eredményességről kommunikálnunk, akár pozitív, akár negatív, és meg kell találni azt az útvonalat, hogy a múlt heti eredményességet hogy tudjuk világszinten is ilyen eredményességre emelni a magyar atlétika számára.
5: Ugye, hogyha csak az érmek számát nézzük, akkor 2, igen, Birmingham mérlege, de én nagy híve vagyok annak, hogy egyrésztről, ha valaki világversenyre kijut és élete legjobbját megjavítja a világversenyen, azt értékelni kell. A másik, hogy ha országos csúcs születik, akkor én tőlem 5. is lehet a sportoló. De neked mi a véleményed erről? És még kiegészíteném ezt a kérdést azzal, hogy az utóbbi időben azért elég sokat foglalkoztam ezzel a témával, miután tudtam, hogy jössz. Több helyen olvastam, hogy a dobóatléták viszik a hátukon a magyar atlétikát.
4: A kérdésed első fele az, hogy ha valaki az adott év vagy felkészülési időszak, nézzük, olimpiai ciklus egyik legfontosabb versenyén vagy időközben a felén egyéni csúcsot és országos bajnoki rekordot ér el, akkor ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy megfelelő úton haladunk, de erről az útról nem szabad letérni. Tehát ugyanúgy azon a meghatározott ösvényen kell menni tovább. Ha esetleg ennek az okát valaki nem tudja, hogy miért ért el olyan jó eredményt, vagy miért ért el olyan rossz eredményt, akkor ott segíteni kell ennek a kérdéskörnek a megfejtésében. Abban a szerencsés helyzetben van most a magyar atlétika, hogy újra van egy kifejezetten nemzetközi csillagunk Halász Bence személyében. Fogalmazhatok úgy, hogy az a dobás kiszállt a stadionból szerintem ott Birmingham, és mindenkit pozitívan érintett, és nagyon örültem én is otthon.
5: Azt nem tudjuk, hogy amelyik hozzáért a hálóhoz, az mennyi lett volna.
4: Nem most. Lesz olyan versenye szerintem Bencének, ahol arra dobásra még szükség lesz, és azt ott érjék el, edzőivel közösen. Viszont elmondhatjuk azt, hogy a sprint szakákban, akár a hosszú sprintben, akár a rövid sprintben megerősödtünk európai szinten mindenféleképpen, és Kozák Lucával és Molnár Attilával van már olyan sprint versenyzőnk, akik a világbajnokságon is döntő közelben futhatnak, és olimpián is.
5: Takács Boglárka
4: is, igen. Illetve a közép-hosszú futásban a maratoni hölgyek csodát vittek véghez szerintem.
5: Második, negyedik
4: hely. Szabó Nórával van egy személyes kapcsolatom, volt egy idő, ahol egy bizonyos háromcsíkos ruhamárkának egy futóklubjában edzősködtem, és a Nóri ott kezdett el, vagy ott is kocogott a 2016-17-18 környékén.
5: Nagyon el volt keseredve, hogy negyedik lett, és nem tudott dobogóra állni.
4: Ez a Nóri hozzáállása, és ez viszi előre, ugyanúgy, ahogy a Molnár Attila nyilatkozata is előre viszi. Szerintem egy megfelelő gondolkozásmód. Elengedhetetlen, akkor így fogalmazok ez a gondolkozásmód. A Windistól Lilianna pedig hullámzó volt az ő teljesítménye, mindig rejtett tartalékokkal és nagy reményekkel álltunk az ő utánpótlás versenyéhez, ahol volt, ahol egy akadályba elesett ranglista vezetőként, és pont ezért nem lett Európa-bajnok úgy a következő korosztályokban, de úgy néz ki, hogy megtalálta azt a családi békét, azt az edzőt és azt a versenyszámot, ami igazán rá lett kitalálva az atlétikában.
5: Itt voltak Vindics Balázsdal nálam a stúdióban, és ugye tudjuk, hogy elköltöztek Budapestről.
4: Igen.
5: És Balázs távmunkában próbál pénzt keresni. És tulajdonképpen nem olyan nagyon régen kezdett a maratoni futással megismerkedni, és ahhoz képest meg még különösebben értékesnek gondolom ezt az ezüstérmet.
4: És egy fél mondat ehhez kapcsolatosan, azok az alapok, amit Gazsi bácsitól kapott Dombóváron, Anna, vagy Lili, az elengedhetetlen volt ez a sikerhez. Mind emberi, mind élettani oldalról.
5: Beszéltél már az elnökségről, és úgy érzem, hogy fontosnak tartod azt a csapatot, akivel együtt dolgozol, vagy amellyel együtt dolgozol. Kik lennének ennek a csapatnak a tagjai?
4: Én nem szeretem ezt a csapat szót. Nekem javaslataim vannak, akik szerintem a magyar atlétikának pozitív irányt tudnának vinni, és előre mozdulást. Kis Dániel például. Ő azért az Audi Arena építésénél Győrben ott volt a Dani, az EIOF szervezésének egyik főmotorja volt, és az U18-as Atlétikai Európa Bajnokságnak is egyik főmotorja volt, ráadásul a Győri Olimpiai Park üzemeltetésért ő nagyon-nagyon sokáig felelt, és most is sportlétesítmények üzemeltetésért felel, amellett, hogy az atlétikát végtelenül szereti. Ilyen például a Herman Sándor, aki a 2023-as atlétikai világbajnokságon versenyirányító helyettes volt, és a 2026-os Ultimate Championship-en is ez lesz a feladatköre. Emellett a Gyula István memoriálokon folyamatosan ezt a fő feladatköt látja el. A fórumokon én úgy fogalmaztam, hogy Sanyira mondhatom azt, hogy ő tényleg fizikálisan fölülről nézi az atlétika pályát, hogy mire lehet szüksége az atlétikának, eladhatóságban, kinézetben és képértékben, ha fogalmazhatok így. Szeles Bálintot bízom benne, hogy az atlétikát szerető embereknek nem kell bemutatni. Bálint emberi mi volt a kitartása és strapabírósága egy olyan stabil égköve lehet a magyar atlétikának, ami miatt ő fontos lehet mindenféleképpen. Az én elgondolásaim szerint, és Stojlovski Gabriella pedig azt a paraatlétikát tudnák képviselni az elnökségben, ahol nagyon nagyot léptünk előre az elmúlt két olimpiának köszönhetően, és Ekler Lucának és Szalma Lászlónak köszönhetően, és a nemzetközi porondon is egyre meghatározóbb a paraatlétika jelenléte az atlétikán belül.
5: Kovács Zoltánnal beszélgetünk, aki indul az Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára, és közben tettél személyes vállalást is, ugye elengeded a szakosztályvezetői, és később talán az edzői szerepkört is. Miért?
4: Szerintem egy országos szakszövetség vezetőjének nem lehet közvetlen érdekeltsége egyetlen egy egyesületben sem.
5: Akkor ez vonatkozhat az elnökségi tagokra is?
4: Az én elgondolásom szerint hosszú távon igen. az általam javasolt személyek ezt a típusú munkát és átgondolását, hogy a közvetlen érdekeltségeiket, hogyha úgy alakul szeptemberben másodika után, hogy a mi gondolatmeneteink szerint haladt tovább az atlétika, ők ezt vállalták. Enélkül nem javasolnám őket. És ezt nem azért mondom, mert bárki rosszat akarna a magyar atlétikának, hanem meglátásom szerint egy közvetlen érdekeltségnél két dolog történhet. Vagy túl szigorú vagyok azzal a közeggel, ahol közvetlen érdekeltségeim vannak, vagy egy bizonyos szint után túl megengedő. És ez nem szándékos, ilyen szerintem az emberi természet. Úgyhogy ennek okán, ahogy említettem, én a szabadidősport szakosztályi munkát már leadtam, ahogy nyilvánossá vált az elnöki tisztségért való indulásom, a GEAC Atlétika szakosztály vezetői munkájáról is lemondtam, és a tavalyi évben már elkezdtem háttérbe szorítani az edzői tevékenységemet, és a 2026-os versenyszezon után azt végleg leteszem.
5: Az egypályan.hu weboldalon elolvasható a programod, letölthető PDF-ben, de hogyha egy picit beszéljünk erről, hogyha szeptember 2-án megválasztanak, akkor egyszer csak annak a napnak vége lesz, lemegy, és másnap föl kell. 3-án mi lesz az első ügy, ha téged választanak meg, amihez hozzányúlsz?
4: Egy állománygyűlés, hogy mind

0: SMS felülvizsgálatát, illetve el kell kezdenünk dolgozni azon, hogy hogy tudunk transzparensebb, pénzügyi beszámolók szempontjában transzparensebbek lenni.
1: Tehát rendszer szintű változásokról, igen, beszélsz, és nem személycserékről.
0: Egyáltalán nem. Egyáltalán.
1: Beszéljünk egy picit a versenyrendszerről, még ugye tart a szezon, igen, tehát még például a csapatbajnokság ugye hátra van. Mit gondolsz arról, hogy jól működik-e most a Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszere? A fedett pályás szezon nyújt-e kellő támogatást a szabadtéri versenyekhez? Időben rendben vagyunk-e? Jókor kezdődik, időben fejeződik be? Van-e a sportolóknak kellő idejük a regenerációra, pihenésre, később aztán edzőtáborra, külföldre, magaslatra?
0: Három szempontból közelíteném meg a dolgot. A legfiatalabb, vagy három korosztályt tekintve közelíteném meg a dolgot. A legfiatalabbak szempontjából kölyökből atlétikai program, vagy U12-es, U10-es korosztály programja. Nagyobb részt kell vállalni a szövetségnek annak érdekében, hogy még több helyi verseny legyen a gyerekeknek. Ez leginkább azért szükséges, hogy azokat a kisrejtett tehetségeket fel lehessen fedezni, akiket hosszú távon lehet majd menedzselni a magyar atlétikában. Ha azt nézem, hogy a területi liga versenyekről beszéltünk, szerintem az szükséges megtartani, sőt, még akár egy szigorúbb keretrendszerbe visszahelyezni. Az U18-as, U20-as korosztálynak szükségét látom egy újabb versenyrendszer kialakítására. Nekik volt egy versenyrendszer emlékeim szerint 2018-19-ig, ami utána kifutott. Ez volt az IFI és a Junior Liga. Ezt át kell gondolni, hogy lehetne visszahozni, és nem feltétlenül a legjobb juniorkorú meg ifjúkorú versenyzőink miatt, hanem pont azok az edzéstársak, vagy nem annyira jó ez a szó, de a másodvonal megtartása miatt, akik a magyar atlétikának nagyon sokat tudnak adni idővel más szegmenseken belül. A felnőttek versenyrendszerében én úgy látom, hogy a nemzetközi versenyek számát szükséges növelnünk. Annak érdekében, hogy ezt a nehezebbé vált kijutási rendszert, ami meglátásom szerint eljött az elmúlt pár évben a ranglistás kijutási lehetőségek az atlétika világversenyekre, jobban tudjuk támogatni a saját sportolóinkat.
1: Van Magyarországnak egy olyan aranykategóriás versenye, amely pont emiatt a ranglista pontrendszer miatt nagyon fontos, és most már jóval több, mint 15 éve rendezik meg, egészen pontosan 16 volt már belőle. Ez az egyik olyan, vagy talán egyetlen olyan a Formula 1-en kívül, amit minden évben megrendeznek. Mi a véleményed erről?
0: Mindig csodálattal néztem ezt a versenyt, és sajnos én nem jó tapasztalom, a Rudisának nyulasztam volna Székesfehérváron, de bemelegítés közben megsérültem, úgyhogy sajnos azon a Gyulai Memoriálon nem futottam, és ha emlékeim nem csalnak, egyszer vagy kétszer volt a Rudisa a Gyulai Memoriálon, úgyhogy ez nagy élmény lett volna.
1: Egyszer, ha jól emlékszem, a Spirjev Bozsidár díjat is megkapta.
0: Igen. Ez elengedhetetlen égköve lenne a magyar atlétikának, hogy a Gyulai Memoriát megtartsuk. De emellé szükséges olyan alacsonyabb kategóriai nemzetközi versenyek kialakítása, ahol tényleg tudnak nemzetközi tapasztalatot és megfelelő pontokat szerezni a sportolóink.
1: Itt ezüst és bronz kategóriás versenyekre gondolsz?
0: Igen, vagy B és C kategóriás versenyekre. Igen.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Kovács Zoltán, ő az egyik jelölt a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjára. A másik jelölt Márton Anita, szerettük volna, hogyha Anita is itt ül ebben a stúdióban. Ő viszont külföldön van, így nem tudott eljönni, azért vele a beszélgetést néhány nappal ezelőtt rögzítettük, és amikor mondtam neked nagyjából 8-10 nappal ezelőtt, amikor ezt fixáltuk, ezt a mai interjút, hogy lehet, hogy dupla beszélgetés lesz, kettős interjú, akkor azt mondtad, hogy ennek örülnél.
0: Igen. Szerintem szükséges két elnök jelöltnek a vezetői gondolkozás módját megismerni a magyar atlétikai társadalomnak, és úgy gondolom, hogy egy közös interjú, egy közös fórum erre megfelelő platformot adhatna.
1: Amikor hívtalak, akkor éppen Nyíregyházára mentél egy egyesülettel találkozni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag járod az országot, és több különböző méretű taglétszámú egyesülettel találkozol. Mit szeretnél elmondani nekik?
0: Szeretném bemutatni azt a program elemrendszert, amit mi gondoltunk közösen a magyar atlétika további fejlődése érdekében. De itt mindenféleképpen kihangsúlyozom azt nekik, és itt is el kell mondanom, hogy ez nem egy

0: zár dokumentum. Én pont azért járom az országot, tartok nyílt fórumokat, fogok is nyílt fórumokat tartani, megyek személyesen edzőkhöz, klubvezetőkhöz, hogy minél inkább megismerjem azt, hogy mik lennének azok az elemek, amik a saját napi működéseikben segíthetnek ahhoz, hogy abban a bizonyos létrefokokon előrébb tudjunk jutni, és egyre több olyan pozitív vélemény jön a programmal kapcsolatos, és annak a kiegészítésével kapcsolatos, hogy mik lennének azok a programelemek, vagy javaslatcsomagok, amiket érdemes lenne beemelni a következő időszakban.
1: Mennyit tudsz a Magyar Atlétikai Szövetség anyagi helyzetéről, illetve a jövőről, hiszen ugye a sport szakállamtitkárság jelezte, hogy a jövőben érdemben nem változik majd a sport támogatása, de például a sportrendezvények kapcsán majd előnyt élveznek azok a versenyek, amelyek bevételt is tudnak hozni. Magyarán honnan lesz pénz, és lesz-e elég pénz, lehet-e például a piac felé nyitni?
0: A Magyar Atlétikai Szövetség előző évi, idei évi, vagy a régebbi költségvetéséről pont annyit tudok, mint bármelyik küldött, aki szavazhat szeptember 2-án. Negyedik éves rendes küldött gyűlés előtt a szövetség kiküldi megfelelően a főkönyvi kivonatot. Abban a 2025. évi főkönyvi kivonatban is jól kirajzolódott, hogy megfelelő minőségű tartalékkal rendelkezik a Magyar Atlétikai Szövetség. Az én meglátásom szerint. De ezt úgy mondom, mint egy olyan intézetnek a vezetője az egyetemen, ahol 40 létesítménnyel és közel 50 alkalmazottal dolgozunk, úgyhogy körülbelül rálátok arra, hogy mi az a hosszú távú gondolkozás, amit egy állami forrásból szükséges tartalékként képezni ahhoz, hogy működni tudjon az adott szervezet picit ínségesebb időkben is. Az állami sportirányítás iránymutatás az én meglátásom szerint egyértelmű. Támogatjuk a nemzetközi versenyek rendezését abban az esetben, ha tényleg dolgoznak azon a szövetségek, hogy ezeknek a versenyeknek ne csak élvezeti értéke legyen, ne csak a hovatartozást erősítse, hanem kereskedelmi bevételt is tudjon generálni. Gyakorlati példát tudok mondani ezzel kapcsolatosan. Mi a tavaly évben Gödöllőn elkezdtünk egy félmaratont, amire az idei évben, ez már a második félmaraton lesz, nagyjából olyan 4000-5000 ember fog részt venni, legfiatalabbtól a legidősebbekig különböző távokon, és most már 13 vagy 14 támogatója van egy év után ennek a maratoni versenynek. Ezek helyi támogatók, de szerintem egy szövetségnek el kell tudnia készíteni azt a minőségű kiajánlót, amivel a megfelelő szakember, amit az elnökség kiválasztott, igenis tudja ezeket a gazdasági érdekeket képviselni a kereskedelem vagy a piac számára, és partnerként tud tekinteni azokra a támogatókra, akik várhatóak a magyar atlétika számára. Ennek fő irányvonalnak kell lenni, az egyértelmű.
1: Említetted, hogy jó lenne több olyan verseny, amelyen a magyar sportolók tudnának világranglista pontokat szerezni. Ezeknek a versenyeknek a helyszíne lehet a Zsivocki Gyula Atlétikai Központ, aminek a helyzete, illetve a kihasználtsága szerinted rossz, normális, éppen jó, megfelelő, lehetne jobb?
0: Atlétika szempontban mindenféleképpen lehetne jobb. Más rendezvények tekintetében nem tudok választ adni, mert nem vagyok tisztában a stadion technikai feltételeivel, mosdószámmal, nézőszámmal, stb. De a NAC-hoz kapcsolódik egy igazán magas minőségű és egyedülálló maga nemében Közép-Európa edzőpálya. Közép-Európában egy edzőpálya, aminek a kihasználtsága nagyon alacsony magyar atlétika szempontjából. És ennek a kihasználtsága mindenféleképpen szükséges javasolni, vagy szükséges fejleszteni. Kettő külön helyszín van ott a gondolatomban, annaknál van a csodálatos stadionunk, csodálatos kilátással, világra szóló események helyszínén szolgálhat. 23-ban ilyen volt a VB, a Gyula István Memorial, ilyen volt már kétszer, az elmúlt időszakban is ilyen lesz az Ultimate Championship, miért ne lehetne idővel egy Európa-bajnokság, vagy bármilyen kimagasló atlétika esemény, és van egy edzőpálya, amit meglátásom szerint sokkal jobban kellene használnia a Magyar Szövetségnek, közvetlenül, és így közvetve a kluboknak, és az arra érdemes versenyzőknek, sportolóknak.
1: Ha már említetted az Ultimate Championship-et, az atlétikai világdöntőt, ez használ a magyar atlétikának jó reklám, az országnak jó reklám, a sportágnak, melyik kategóriába helyezett, ugye szeptemberben rendezik, nem sokkal az elnökválasztás után.
0: Több egyesülettel, edző kollégával, szakosztályvezetővel beszéltem a 2023-as atlétikai világbajnokság után, hogy ők hogy állnak most a gyereklétszámmal és az érdeklődőkkel. Nagyon pozitív irányba ment el az atlétika megítélése az itthoni társadalomban, és úgy gondolom a 2026-os Ultimate Championship ennek egy következő lépcsőfoka lehet. Innentől a klubok, és így a szövetség feladata, hogy ezeket a fiatalokat megtartsuk, és olyan pályát mutassunk nekik, a szüleiknek és az edzőiknek, ami miatt érdemes nekik hosszú távon az atlétikában gondolkozni.
1: Ha már ezt említetted, ugye a világbajnokság egyik szlogenje az volt, hogy a VB nem cél, hanem eszköz, és az volna a kérdés, hogy ugye most már 3 éve volt az atlétikai világbajnokság, a sportág megfelelően élt azokkal a lehetőségekkel, amelyeket egy ilyen sikeres világbajnokság kínált neki?
0: Rövid távon én úgy látom, hogy igen, a hosszú távra még várnunk kell. De szerintem tudunk olyan sportolót mondani a múlt heti Európa-bajnokságon, aki a 23-as világbajnokság után döntött el, hogy ő tényleg folytatja ezt tovább, például Brukkel Lili. Tehát ő volt a befutó ember, váltótag a 4x100-nál. Egy nagyon fiatal lányról beszélünk, aki megfelelő munkában részesül szerencsére egy edzésfeltételekben az Újpestnél és Nyilasi Péternél, de biztos vagyok benne, hogy az ő gondolataiban a 23-as világbajnokság megerősítés volt, mert Lili emlékeim szerint akkor lehetett 17 éves.
1: Olvasva az egypályán.hu-na programodat, sokat írsz az átláthatóságról, a szervezeti működésről, de adódik a kérdés, hogy akkor hol marad maga az atlétika?
0: Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az atlétika az origó maradhasson. Meglátásom szerint egy kiszámítható versenynaptár, egy kiszámítható versenykiírási megjelenési rend például, hogy mikor milyen verseny van, és kifelel azért. A legnagyobb versenyeinknek a gazdasági beszámolóinak a nyilvános elérhetőségei, és egy olyan bizalmat épít, ami az atlétikában most egy picit homályosabb, és ez szükséges megerősíteni. Az atlétika az origója minden ilyen változásnak és változtatás igénynek, akár szervezeti változtatás, akár személyi változtatás lenne a jövőben.
1: Ha már említetted Lilit, aki ugye az atlétikai világbajnokság hatására hozott döntést, hogy tervezed a sportolókkal való párbeszédet? Beszéltünk már ugye itt arról, hogy ki mindenkit gondolsz a szövetségen belüli munkatársnak, de hogyan tudsz hangot találni majd azokkal, akik tulajdonképpen az eredményeket hozzák ennek a sportágnak?
0: Kettős és hármas életpálya modellben gondolkozom, és ezt megint külön emelném utánpótlás korosztályra és felnőtt korosztályra. Fontos azt mindenkinek megértenie, hogy a szövetség célja az, hogy az élsportolók mellett kiváló embereket is neveljünk. Ehhez viszont egy olyan hosszú távú programban kell gondolkozni, ahol szorosabb együttműködést kell kidolgozni az egyetemekkel. És ezt azért tartom fontosnak, mert nem csak a magyar atlétikában, hanem a magyar sport egyik legnagyobb nehézsége az, hogy a 19 és 23-24 éves korosztályban hogy tartsa meg a kiváló sportolóit. Az Atlétika Szövetségnek meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a sportolónak ne kelljen dönteni az egyetemi tanulmányok, vagy felsőfokú tanulmányok és az élsport között. Ezért szükséges meglátásunk szerint egy tehetséggondozó bizottság kialakítása, ami nem csak felfedezi azt az adott szemét, hanem hosszú távon továbbtanulási és sportban továbbfejlődési lehetőséget mutat a szülőnek, a sportolónak és a nevelőedzőnek és a nevelőegyesületnek is. Ehhez kapcsolódna amúgy egy átigazolási szabályzat felülvizsgálat, annak a módja és szükség szerint az ilyen típusú költségtérítés emelése is a terveink között van.
1: Vannak olyan sportolóink, gondolok itt Molnár Attilára, aki Femke Boll csapatával készül, de említhetném akár Kleckner Hangát is, hogyha téged választanának meg, és hasonló típusú kérésekkel keresnének meg sportolók, akkor hogyan kezelnéd ezeket?
0: Személyes tapasztalatot tudok elmondani. A tavalyi évben Mátó Sárával leültünk személyesen beszélni. Tanítványom Sári, de félig volt tanítványom, hogy mi lehet az az út, hogy ő ne csak világversenyen résztvevő, hanem később európai bajnoki döntős, világbajnoki döntős, és esetleg olimpiai döntős lehessen. És az a típusú megközelítés, amivel mind a ketten gondolkoztunk, azt mutatta, hogy a sikeres 3 évnyi munkának ellenére, hogy világjátékokon harmadik volt, és világbajnokságra is kijutott, és EB döntős, valamin változtatni kell. Ezért az Emma Zaplatelovával felvettük a kapcsolatot, és úgy az ő edzőjével, a Brent Peterssel, a Femke Bollnak volt a nevelőedzője, mielőtt a belga szövetséghez került a Brem, és leültünk beszélni hármasban, hogy mi lehet az irányvonal. És a 2025-26 a szezonnak a fő irányvonalát, azt a Brem szabta meg a Sárinak, és én pedig visszaavanzsálódtam pályaedzővé, aki ott van és kontrollálja azt a munkát, ami ott történik, és ha valami ott vesz észre, akkor javaslatot tesz. Sári idén futott egy 3/10-es egyéni csúcsot 3/4 év közös munkából. Az Európa-bajnokság nem sikerült jól. Ilyen van, ennek meg kell találni az okát. De úgy gondolom, hogy ez a 3/10-es fejlődés egy 25 éves atlétánál mutatja azt, hogyha mind a sportolóban, mind az edzőben vagy a klubvezetésben megvan az az igény, hogy jobbá váljunk, akkor miért ne lehetne nyitni nemzetközi tudás irányába, és ugyanilyen munkaháromszög alakult ki, például Kovács Árpi, a Harvardi tanulmánya és a Harvardi edzője és az itthoni munkánk között.
1: Én elolvastam a programodat, és találtam benne egy érdekes dolgot. Szerepel benne az AI, a mesterséges intelligencia használata, ami hát egy ilyen alapsportág, egy ilyen tradicionális sportág esetében talán szokatlanul hangzik.
0: Fiatal sportolóként mindig azt hallottam, hogy 15-20 évvel le vagyunk maradva a nyugati gondolatokhoz, módszertanhoz, fitness eszközökhöz, mindenhez képest. De csak egy egyszerű példa, 1980-ban a Swiss Bolt, vagy magyar nevén Fitbolt már használták az Egyesült Államokban, nálunk pedig igazán 2000-es évek vége felé, a 2010-es évek elején érkezett be. Úgy gondolom, hogy ebben az informatikai fejlődésben, amit a mesterséges intelligencia adhat, nem szabad lemaradnunk. És inkább az élén kell lenni ennek a használatában, mintsem valakitől majd átvenni ezt a dolgot. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak a döntéshozatalt segíteni meg azoknak a személyeknek számára, az edzőknek és a sportvezetők számára, akik ezekre a döntésre fel vannak jogosítva. Ez egy döntéshozatali folyamat meggyorsítás lenne az én elgondolásaim szerint, és leginkább az elmúlt 4-5 év eredményeinek a feldolgozása, az elérhető adatok összesítése lenne.
1: Már érintettük, de ugye az utánpótlás talán minden sportági programban szerepel. Ez egyrészt nálad konkrétan mit jelent, másrészt ugye említettük, hogy van olyan, aki a világbajnokság hatására döntött úgy, hogy részben marad az atlétikában, folytatja, részben pedig reményeink szerint sokan vannak, akik akkor döntötték el, hogy atletizálni kezdenek. Tehát egy nagyon érzékeny területről van szó. Hogy fogod kezelni, ha téged választanak?
0: Mindenféleképpen meg kell vizsgálni a kölyökből atlétika programnak az elmúlt időszakban végzett pozitív hatását. Meglátásom szerint negatív hatása nem volt, de hogy arra, hogy tudunk tovább építkezni. Ez elengedhetetlen lenne. Szorosabbá kell tenni a kapcsolatot a közintézményekkel, szövetségi oldalról, iskolákkal.
1: Itt nagyon komoly versenyhelyzet van egyébként, mert elég sok sportág járja az iskolákat, már akik be tudnak menni, és akik tudnak olyan programot nyújtani, de azért elég komoly a konkurencia.
0: Én nagyon hiányolok egy városi atlétika versenyrendszert, ami az én időmben még volt, és onnan lehetett tovább jutni a megyei atlétika versenyre, és onnan lehetett a Diákolimpia országos döntőjébe bejutni. Nyilvánvalóan ez partnerséget igényel a MASZ és az MDS között is, hogy ennek a versenyrendszernek a kiszélesítésében, mélyítésében hogy lehetne közösen együttműködni.
1: Zárójel, MDS, Magyar Diák Sportszövetség.
0: Magyar Diák Sportszövetség, igen. Igen, igen. Ott is van egy atlétika bizottság, ahol olyan személyek ülnek, akiknek az atlétika fontos, de közben mégis egy szélesebb perspektívából látják a magyar sportot, hogy abban hol lehet az atlétika helye. Fontos, ahogy említettem, megvizsgálnunk az átigazolási szabályzatot, ez inkább az egyesületeknek segíthet támpontot, és a 2-3-as életpálya modell közvetlen elérhetőségét kell biztosítanunk a szülők és a gyerekek számára, amit említettem, hogy miért érdemes az atlétikában maradni, miért érdemes időt, energiát rászánni arra, hogy én igenis itt maradjak, és ne csak egy dologban legyek kimagasló az életben, a tanulmányokban, hanem mellette sportban is alkalmas vagyok erre.
1: Gyulai Miklós járt itt nálam, és egy érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy vannak olyan klubok, amik tulajdonképpen nincsenek, de benne vannak a rendszerben. Ezekkel mit kezdenél?
0: Az a cél, hogy legyenek, ne csak benne legyenek a rendszerben. Talán második, harmadik kérdés után mondtam azt, hogy az inaktív klubok aktivizálása egy nagyon fontos irányvonal lesz, mert minden egyes befutó hajszálér elengedhetetlen lesz ahhoz a főütőérhez, amit a magyar atlétika csúcsa jelenthet.
1: Vissza még a programhoz, mert hogy szerepel benne egy social media mentor rész is. Mi lehet a dolga az Atlétikai Szövetségnek a social media mentor programmal?
0: 2026-ot érünk, és ha meglátásom szerint belegebedünk, akkor se tudjuk kivenni az utánpótlás sportolók kezéből a telefont, a mobil internetet, és így a közösségi médián való létet. Szerintem egy szövetségnek meg kell teremteni azt a tájékoztatási platformot, akár fogalmazhatjuk workshopnak is, hogy a legjobbjainknak, 20-as korosztályon gondolok erre, hogy a legjobbjainknak egy olyan tudástárat adjunk a kezükbe, hogy ők eldönthetik, hogy és tisztában látják, hogy lehet használni a közösségi médiát, mire lehet használni, milyen előnye és hátrányai lehetnek számukra, és meglátásom szerint ez közvetve, ha valaki ezzel szeretne élni, még profitbevétel segítséget is jelenthet az adott személynek.
1: Szintén érintettük már, de a programban több olyan is elemet is találtam, ami túlmutat a klasszikus atlétikai versenysporton. Ez például a paraatlétika, vagy említhetném a nők az atlétikáért programot. Mi ennek a gondolata?
0: Az atlétika az nem csak az olimpia, és nem csak az épek sportja. Az a típusú nemzetközi fokozatosan növekedő elismerés, amit a parasportolók kapnak teljesen megérdemelten a személyiségükkel, a hozzáállásukkal, a céltudatukkal és a struktúráltságukkal, annak fontos része kell legyen. Ez fontos részé kell tenni az atlétikában. És vannak már most is a magyar atlétikában, vagy régebben is voltak, akár csak a biacsíkrekről beszélünk, akik meghatározóak voltak paraatlétaként. Ennek a sporták fejlesztésben a kidolgozások után egy meghatározott koncepciónak kell lenni, hogy paraatlétika szempontjából is tudjunk utánpótlás nevelésről beszélni. Mert jelenleg nem beszélhetünk erről a dologról. Ebben bízom benne, hogy azok a kimagasló paraatlétáink és a velük dolgozó szakemberek partnereink lesznek egy olyan projektben, ami ezt kidolgozna. A Nők az Atlétikáért programban pedig a gondolat maga túlmutat az atlétikán, de szerintem elengedhetetlen, hogy azoknak a nőknek, akik edzőként, sportvezetőként, szakemberként szeretnének meghatározó tényezői lenni a magyar atlétikának, lehetőséget és teret biztosítsunk ennek a tudásnak a megszerzésére.
1: Van ugye egy másik jelölt is a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára, Márton Anita, és hát mi szerettünk volna lenni ennek egy fóruma, hogy itt egy eszmecsere létrejöjjön, de Anita külföldi tartózkodása miatt ez nem jött össze. Te viszont mégis egy nyilvános ilyen típusú eszmecserére hívtad őt. Miért tartod ezt fontosnak?
0: Én továbbra is szükségesnek gondolom, hogy azokat a programelemeket, amik akár az Anita programjaiban, vagy az én programjaiban is, én programelememben is megtalálhatóak, az atlétika társadalom a mi szánkból hallja, hogy az mit akar, és milyen irányba szeretnénk ezzel tovább vinni a magyar atlétikát, mint vezető, mint az atlétikában dolgozó szakember. Ehhez úgy gondolom, hogy egy közös fórum, egy elnökjelölti eszmecsere lehetne a legalkalmasabb.
1: És ha nem jön össze?
0: Én azt elfogadom, tiszteletben tartom, és szeptember 2-án ez alapján tudnak dönteni a küldöttek.
1: Nagyjából fél időben vagyunk az olimpiai ciklus tekintetében. Létezik ugye egy LE10 program, ennek nagyon komoly céljai vannak. Az a kérdésem, hogy a kvótaszám eredmények tekintetében most hová pozícionálod a magyar atlétikát?
0: Én úgy látom, hogy most jobban állunk, mint 2024-ben voltunk, de a fő célnak annak kell lenni a következő két évben, hogy amit a múlt heti Európa-bajnokságon tapasztaltunk, azt szinte 100%-osan át tudjuk emelni a következő évi világbajnokságra. Ha létszámban nem is, de az eredményesség az nagyon fontos, illetve megpróbálni ezt továbbvinni az olimpiára 2028-ra.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy jó lenne, ha olyan típusú versenyek lennének, amelyen a magyar sportolók világranglista pontokat tudnának szerezni. Ebben az irányban hogyan lehet elindulni? Tehát vannak ugye olyan világversenyek, amelyekre pályázni lehet, van olyan világverseny, ami kijelölés alapján zajlik, hogy mi az útja, módja annak, hogy egy a rendszerbe frissen bekerülő elnök legyél az te, vagy legyen ez Anita, most elkezd mondjuk a World Athletics felé kommunikálni a tekintetben, hogy létesítményünk van, sportolóink vannak, ha bevételt tudunk generálni, akkor állami támogatásunk is van, szeretnénk versenyeket rendezni. Mi ennek az útja, módja?
0: Ha vannak jó minták, akkor azokat szükséges átvenni, és ennek érdekében a kollégáimmal elkezdtük több körülöttünk lévő országnak akár a programjait vizsgálni, akár a társadalmi elismerését vizsgálni az atlétikán belül, és a versenyrendezési struktúrájukat is nemzetközi versenyek tekintetében. És Belgiumban van egy nagyon érdekes verseny, ami bronzkategóriás verseny, aminek a fő irányvonala az, hogy azon azok a versenyzők, fordítva mondom, menedzserek nem adnak le nevezést, hanem a versenyzők adhatják le saját maguknak a nevezést arra a versenyre. Mindenki befizeti a nevezési díját, a legjobbaknak van utazási támogatás és szállás, de a másodvonalnak, vagy akik nem annyira kimagaslók, nincs. De itt számok tekintetében Mátósára volt kint idén ott versenyezni, női 400 gáton, C-kategóriás verseny 38 fő indult el. Sári jó helyen végzett, mert minőségben egy olyan verseny volt, jó pontokat adott, de maga a szervezési költségek, ennek a hírértéke, és hogy ennek hogy lehet piacértéke, ez megmutatja, hogy egy ilyen versenyen például 1544 induló volt a férfiak között. Nagyjából 13 nemzetből voltak indulók. Ezenek szerintem már lehet képértéke, és ezeket a jó tudásokat, know-how-kat szeretnénk behozni, és természetesen a saját rendszerünkbe integrálni, amennyire lehet, és ez lehet egy piaci támogatón keresztül is akár.
1: Gondolkodtál-e azon, hogy a régiónk országaival, akár a szomszédos országokkal is lehetne közösen együtt dolgozni? Most hadd ne soroljam fel, hogy hány szerb, horvát és ukrán sportoló szerepelt akár a mostani Európa-bajnokságon, csak Mahucsikot, ha említem, hogy van-e a fejedben olyan, hogy fölveszed velük a kapcsolatot, amennyiben téged választanak meg, és valami jót csinálni közösen?
0: Igen, szerintem a közös munkánk az Emma Zaplatelovával, a Brent Peterssel és a Sárival, ez már egy első jellépés volt. A kollégáimmal arról beszéltünk, hogy ha lehet Balkán bajnokság ebben a versenyrendszerben, amit a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elfogad kvalifikációs versenyként, akkor miért ne lehetne egy közép-európai bajnokságot is csinálni?
1: Ha ezt a beszélgetésünket hallgatja egy olyan küldött, aki még bizonytalan, aki nem döntött el, hogy majd szeptember 2-án kire szavaz, akkor neki mit üzennél?
0: Ha kérdése van, szeptember 2 előtt hívjon fel, írja meg nekem, tegye föl, és ha tud, akkor jöjjön el a következő nyílt fórumra, mi majd Győrben lesz. Illetve azt a típusú kiszámíthatóságot, tudatosságot és szakmaiságot arról tudom biztosítani, hogy amit a Mategeacban is hoztam, és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem intézetigazgatójaként is hozom, azt tenném a magyar atlétikáért is elnökként.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!